0: biztosítható hatósági intézkedés.
1: Így már értem.
0: Erről szól. Ez egy olyan személyi szabadság korlátozó intézkedés, aminek az a lényege, hogy mondjuk a szállítót védje. És ennyi. Értem, hogy a politikai kommunikációban többet, többen mást is szeretnének belelátni. Érthető. Na, ezt meg úgy hívjuk, hogy bosszúvágy. Érthető. Jogilag ez nem feltétlenül szerencsés. Ugye a jogszabályok jelenleg meghatározzák ennek, hogy mikor, hol, milyen feltételekkel, hogyan kell alkalmazni. Hogyha, ne adj Isten, ez politikai kommunikációs eszközé válik a hatóság részéről szándékoltan, az bizony súlyosan jogsértő lesz. Tehát én óva intem a hatóságokat, hogy ezt megtegyék, de egyébként főszabály szerint nincs politikai kommunikációs funkciója a vezetőszárnak, csak az elmúlt hónapokban belemagyaráztuk valamiért. Én azt szeretném, hogy ezzel óvatosabban bánjunk.
2: Én nem, mindent is szeretném, hogy meg tudja jegyezni ezeket a jogi szövegeket.
0: És ez ezt csak most találtam ki.
2: De nagyon jól hangzott. Viszont én tényleg úgy érzem, hogy ebben azért van egy megalázási szándék, nem, annak ellenére, hogy azért a 10-15 évvel ezelőtt is vittek el az Orbán kormány részéről vezetőszáron embereket, és szerintem tényleg egy olyan helyzet, hogy ezek az emberek nem azok, akik elfutnak tényleg a 10 rendőr elől. Tehát még ha nem is lenne szabad ennek politikai kommunikációt tulajdonítani, én mégiscsak úgy érzem, hogy rúgjunk bele még egyet az áldozatba, és ez van, akinek tetszik is, tehát az biztos, hogy...
3: Csak ez nem áldozatba belerúgás, hanem az elkövetőbe. És van egy olyan célja ennek az egésznek, hogy összetörjék pszichikailag. Tehát ez egy tudatos dolog, hogy egyre nagyobb nyomás van rajta, és ezért talán tesz egy feltáró jellegű vallomást.
2: Nem, ez egy tök jó, amit mondasz, mert én úgy gondolom, inkább ez a külső szemlélőnek szól, nem valóban tényleg nyomás gyakorlása az elkövetőre, vagy a feltételezett elkövetőre.
0: Igen, és ezek azok, amiket a jogszabályok valamennyire meghatároznak, korlátozzák az alkalmazhatóságot, egyfajta szükségesség, arányosság, tehát ezt alapján abban tökéletesen igazatok, hogy hát azért nem az ilyen, ahogy gyanúsítottak, szoktak izomból nekugrani a rendőröknek. Nekem volt olyan főnököm, aki úgy gondolta, hogy ő majd X-re hozza egy komplet rendőrkommandó elleni ellenállásnak, még emlékeznek a tisztelt nézők is a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorát 2010 előtt az irodájában a rendőrkommandósok tartóztatták, tehát ez egy nagy sztori volt. Na ő például úgy gondolta a tábornok úr, hogy ő azt kihozza X-re. Hogy ő ott a rendőrkommandósoknak nekiugrik az irodába, segítek, nem jött
2: sikerült,
0: be. Nem sikerült. Szóval vannak ilyen helyzetek, oda ugye azért rendőrkommandósokat küldték ki, mert katonai objektumot, minden falban fegyver van, tehát oda nyilván a kommandósokat kellett kiküldeni, akik egyébként civilbe mentek be, és a rektor úr irodája előtt az előtérbe öltöztek föl robotzsarúnak. Szóval csak mondom érdekességképpen. Szóval ezek le vannak szabályozva, ezek az eljárások, ezek az eszközök. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy szabályosan alkalmazzák ezeket.
1: Visszatérve a Volán ügyhöz, hát egyrészt, hogyha itt kiadják és ki fogják adni Sesztek Miklós mentelmi jogát, akkor az Orbán kormányok talán első számú minisztere kerülhet hűvösre, vagy holt versenyben Hankó Balázsral, de nála is érdekesebb talán Jellinek Dániel személye, mert hogy őt meg Tiborcz Istvánnal hozzák össze gyakran, mint volt korábbi vélt üzlettársak, vagy nem is vélt üzlettársak. Ez az ügy meddig futhat ki el?
3: Hát óriási a tét, hát Jelinek és Tiborcz üzleti kapcsolata az egyáltalán nem titok, tehát ez egy nyilvános dolog, lekövethető, és hát Tiborcz az pedig már belépő az Orbán családba, úgyhogy ez abszolút eljutathat a csúcsra, és ezekben az új kiterjesztett vagyonosodási vizsgálatokban pedig teljesen egyértelműen ez a kör teljesen le lesz fedve. Úgyhogy szerintem ez előbb-utóbb megúszhatatlan helyzet.
1: A Fidesz azt kommunikálja, hogy itt politikai foglyok vannak börtönben, hát erről a két volt miniszterről még ezt nem mondták, de sejtetik, tehát ez az ő narratívájuk, hogy itt tiszás önkény bontakozott ki, bosszúállás és politikai foglyok bebörtönzését látjuk, míg a Tisza azt mondja, hogy tisztelt választók, elkezdődött az elszámoltatás, a számonkérés, és majd még jön most a tisztító tűz művelet is. Jó, melyik narratíva lesz a jobb?
0: Ez megint ugyanaz a kamuduma, hogy minden, amikor politikus letartóztatnak, akkor az ő adnak a politikusnak a haveri fel egyéb érdekkörre, azt mondja, hogy politikai üldözés. Hát tudjuk, hogy nem feltétlenül igaz. Szeretnénk látni, majd fogjuk látni a vádiratokat, az azért valamennyire nyilvános lesz, abból azért kiderül, hogy mennyire politikai, mennyire nem. Egyőre sok mindent lát a választó ezeknek a politikusoknak a környékén, nem lát minden elemet nyilván, de pont azért van a nyilvános bírósági tárgyalás, hogy országvilág előtt nyilvános legyen, hogy ez nem politikai üldözés adott esetben. Hogy lehet, hogy meg lehet magyarázni mondjuk egy politikusnak az irgalmatlan mennyiségű vagyonát, azon egyszerű módszerrel, hogy lopott. És akkor kész, passz. Erről szól a büntető eljárás.
2: És én azért bízom abban, hogy ebbe be lehet vonni valamilyen formában az Európai Ügyészséget is. Tehát, hogyha ugye a Tiborcz úrnak volt problémája már az Elios ügyben is, tehát ezek szerintem megint talán előszedhetőek, és nem tudom, hogy milyen együttműködés tud lenni mondjuk az ügyészség és az Európai Ügyészség között, de ezzel mindenképpen csökkenteni lehetne azt a látszat, hogy ezek valóban politikai foglyok. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ez folytatódni fog, és talán azért kezdődik most ez az eljárássorozat, mert egyrészt ehhez idő kellett, másodszorban valószínűleg a Tisza kormányban is érzik azt, hogy a népszerűségük, ha nem is csökken, de legalábbis megtorpant a növekedés, vagy megállt a növekedés, és a társadalomban erősen benne van ez az elvárás, hogy emlékszünk, hogy mit kiabáltak az emberek ott a Batthyány téren, ezt a börtönbe, és tényleg megérdemelnék, hogy a börtönbe kerülnek azok, akik ezeket a milliárdokat ellopták.
1: Igen, Unger Anna interjújánál volt egy lefagyásszerű jelenség, amikor azt mondja, hogy itt 6 éven belül nem várható jogerős bírósági ítélet. Ahhoz képest most ilyen értelemben kommunikációsan javult a Tisza megítélés, vagy javulhat, nem? Ezen nyomozati cselekmények fényében.
2: Hát különösen, bocsánat, még egy mondat, hogy ha ugye van a Matolcsi ügy is a Nemzeti Bankkal, tehát tényleg több fronton zajlik most ez.
3: És bocsáss meg, és ezek még mellé be fognak jönni az energiaügyek. És na az lesz az a pont, amikor itt leesünk a székről, mert olyan nagyságrendek jönnek elő, amikhez képest ezek a most is hatalmas számok váltópénzek. Tehát elképesztő méretű ügyek zajlottak itt évtizedeken át, és még van valószínűleg több olyan is, ami még most is, hát hogy mondja, most futja ki magát. Tehát, tehát itt valami elképesztő nagyságrendek voltak.
1: Köszönöm szépen, ennyi fért az első részbe. Kedves nézők, azzal folytatjuk majd, hogy a Tisza párt nem szavazza meg Baka András első jelöltjét legfőbb ügyésznek, új jelöltet kérnek, aztán szóba kerül majd az MNB ügy, ahol gyanúsított lett Matolcsi György, de nem a több százmilliárdos alapítványi botrányban, hanem egy hivatali visszaélésben, és szó lesz majd az ukrán olajtárolóról, ami mégsem épülhet meg Magyarországon a reklám után.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy a Tisza párt nem szavazza meg Baka András jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióba, és azt kérik az államfőtől, hogy minél hamarabb jelöljön egy másik szemét. Nézzük meg a bejátszást.
2: Egyhangulag úgy döntött a Tisza párt frakciója, hogy nem támogatja Szatmári Zoltán legfőbb ügyészi kinevezését, ezért új jelöltet kérnek Baka András köztársasági elnöktől. Magyar Péter ma reggel a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében jelentette be a frakció döntését. A miniszterelnök azt írta, tisztelettel kérik az államfőt, hogy állítson új jelöltet, annak érdekében, hogy az új, legfőbb ügyész minél hamarabb megválasztható legyen. Baka András köztársasági elnök hétfőn nevezte meg jelöltként Szatmári Zoltánt.
1: Igen, Magyar Péter még azt is hozzátette, hogy olyan jelölt kellene, olyan legfőbb ügyész, aki képes helyreállítani az ügyészség iránti megfogyatkozott közbizalmat, garantálni tudja a szervezet politikai függetlenségét, és választ kell tudnia adni a szervezeti és működési problémákra. Ugyanakkor azt is hozzátette Magyar Péter, hogy gyógyul az ország, ezt igazolja, hogy az új köztársasági elnök már nem a kormányzat bábja. Szerintetek ez utóbbi mondatra utalva őszinte Magyar Péter mosolya?
3: Hát, alig, ha őszinte a mosolya, de valószínűleg tényleg ez is áll a háttérben. És ahogy korábban beszéltünk, én szerintem nem lesz rövid időn belül megoldás. Tehát én nem hiszem, hogy kiállna az államfő Szatmári József mögül, mert nem Zoltán. Nem tudom, miért akarok állni a Józsefet mondani, Zoltán mögül. Viszont azzal egyetértek Magyar Péterrel, hogy valószínűleg nem ez az útja az ügyészségbe való bizalom visszaszerzésének, hogy egy olyan embert jelölnek főügyésznek, aki ebben a hivatalban azért komoly szerepet töltött és tölt be.
1: Sajtóinformációk szerint nem is biztos, hogy ez a fő probléma vele, hanem hogy a testvére gyanúsított az aranykonvoj ügyben. Ha ez így van, akkor ez problémát jelent, hogy a testvére gyanúsított?
4: Szerintem feltétlenül. Tehát ez egy a közbizalmat megtestesítő, vagy annak érvényt szerző szervezet vezetőjéről beszélünk. Fedhetetlennek kell lennie, és zsarolhatatlannak. És hát bizony, ha a családban vannak ilyen ügyek, akkor ez sérül, ez a pozíció. Úgyhogy szerintem ez egyszerűen nem összeegyeztethető. Ez egy nagyon kivételes pozíció. Hát ez tényleg semmi máshoz nem mérhető szinte. Tehát ezért van szükség itt egy ilyen nagyfokú szigorra. De én egyébként Bakával kapcsolatban azt mondanám, hogy ő neki a feladata a nemzet egységének a megtestesítése. Nem annyira szerencsés elindulni az első megnyilvánulásánál egy konfliktussal. Tehát talán egy köztársasági elnöktől, de lehet, hogy még csak gyakorló, szóval előbb egy kicsit ezt modellezni kellett volna, föl kellett volna mérni, hogy vajon milyen reakció várható a parlament részéről, és hát ne felejtsük el, hogy ő csak jelöl, tehát végül is úgy is az országgyűlés fog ebben döntést hozni, és nincs sok értelme az országgyűlés akaratával szembe mennie, azon kívül, hogy egy konfliktust generál. Most az egy kérdés, hogy ő valóban egy ilyen köztársasági elnök lesz, aki keresi a konfliktusokat és beleáll, vagy ez most tényleg csak egy ilyen elcsúszás, és még meg kell tanulnia ezt a játszmát, tehát reméljük, hogy ez az utóbbi.
1: Ott kihibázott, amikor Baka András olyan embert választott, akiről most már tudjuk, hogy a testvére gyanúsított egy nagyon friss és durva büntetőben.
5: Ez hiba? Hadd kérdezzem meg, ez hiba? Ugye van ez a régi mondás, hogy a törzstől elvált fej, az az élettel összeegyeztethetetlen sérülés. Lehet érvelni, hogy egy ilyen jelölt a kvázi úgynevezett rendszerváltással összeegyeztethetetlen új legfőbb ügyész, ugye, ahogy a sajtó hozza ki ezeket a tényezőket, ezek azért magyarázzák a Magyar Péternek, illetve a Tisza többségének az álláspontját ebben a kérdésben. Mert ugye, hogyha ebben a kérdésben én hajlok arra, hogy nagyon erősen egyetértsek Magyar Péterrel, bár nekem személyes preferenciám itt a legfőbb ügyész jelöltek kapcsán nincs, és nem volt, és nem is lesz egész egyszerűen, azért nem látok annyira a pályán, hogy én ebbe beleokoskodjak. De ami előjött, és amire most utaltál te is, az azt gondolom, hogy nagyon nehezen vitatható szempont. Tehát így ez nem biztos, hogy a legszerencsésebb jelölt, de nem vagyok benne biztos, hogy hiba. Tehát valamilyen oknál fogva Bak András ezt az embert látta alkalmasnak, és a köztársasági elnöknek ezt a jogát nyilván nem vitathatjuk el, hogy ő jelöljön.
1: Bocsánat, akkor azt mondod, hogy úgy jelölhette, hogy tudta, hogy a testvére érintett
5: a COVID-ben? Igen, elképzelhető, nem tudjuk. Ha ő tudta, akkor azt gondolom, hogy a jelölése politikai hiba volt. Akkor igen, ha tudta, de akkor is joga van hibát elkövetni, joga van fölvállalni a konfliktust. Hadd emlékeztetsek arra, pont amikor Baka Andrást jelölte legfelsőbb bíróság elnöknek Sólyom László. Sólyom László úgy egyesek szerint egy ilyen kötözködős, krakérelkedő figura volt. Hát nem tudom, Baka András szerintem nem ilyen, de megvan a joga, hogy olyat jelöljön, amilyet akar, és szerintem őszinte volt Magyar Péter mosolya, mert ez tényleg egy minőségi váltás ahhoz képest, ami eddig volt. Ráadásul már csak azért is őszinte Magyar Péter mosolya, mert hát úgyis az enyém a kétharmad. Tehát így lehet mosolyogni. De hadd hívjam fel a figyelmet egy apróságra, ami konkrétan az elmúlt fél órában jelent meg az agyamban, és ezt most csak azért mondom, mert esetleg néhány követőm vagy, aki kedvel engem, és most hirtelen így meghasonlik önmagával, hogy Jézus Mária Lattmann elkezdte védeni, de Magyar Pétert marha nagy baj van. Azért az nekem nagyon aggályos, hogy Magyar Péter nem azért, mert miniszterelnök, hogy ő üzenget a köztársasági elnöknek, hanem azért, mert bocsánatot kérek, hadd jöjjön ki bőlem a jogász, nem tudok róla, hogy az országgyűlés döntött volna. Tehát azt, hogy a Tisza frakció azt mondta, hogy nem, de az országgyűlés még nem döntött. És ez nem úgy működik, hogy akkor az elnök, jaj, mindjárt küldök valaki mást. Mert ha így működik, akkor az viszont vissza a múltba. Mert egy Schmidt már működött így, meg egy Áder János, meg egy Novák Katalin, de hagyjuk. Ez nem. Ha ott van a jelölés, akkor tisztelt országgyűlés, tessék szavazni. És akkor utána beszélhetünk. De az, hogy most a miniszterelnök üzenget a köztársaság elnöknek, this is not the way. Tehát nem az az út, ahogy ezt csinálni kell. Bocsánat, ez kijött belőlem.
3: André? Na, egyetértek. Mondjuk annyiban talán nem, hogy őszinte a mosolya, de tehát nem örül egy újabb konfliktusnak. Annak ellenére, hogy az összes dologban, amit mondtál, igazad volt, és...
5: Ez jó konfliktus, ez jó sztori. Csak hogy... Ez jó harc, ez jó vita, azt gondolom, politikai szempontból.
3: Csak hogy meddig jó, egy újabb konfliktus, és én tehát csodálom, hogy mennyi energiája van, és nem tudom, hogy ezt meddig tudja, ezt a hajnali kettőkor még válaszol az ukrán külügyminiszternek, majd 6-kor már a parlamentben. Tehát ez szerintem...
5: Na, az már nem jó konfliktus. Mert az igen. Ő otthon éjjel 2-kor maga lehet, hogy maga csinálja, de ezt az elnökkel, ez lehet, hogy egyeztette a kommunikációt.
4: Talán én ezt várnám el egy köztársasági elnöktől, hogy ő ne a konfliktusok forrása legyen, hanem az egységet megtestesítse, és ahhoz neki valamiféle olyan iránymutatást, egy kompromisszumkeltő, egy közös értékeket megjelenítő magatartás kéne, és ezért vártam volna el tőle, hogy gondolja át az ő javaslatának a lehetséges következményeit. Úgy is, ha olyat javasol, aki nem tetszik az országgyűlésnek, akkor lesöprik. Tehát akkor nem érdemes belemenni egy konfliktusba, és én ettől tartok, hogy ha most ezen az első ügyben még ezt még elfogadom tőle, hogy tényleg gyakorló köztársasági elnök, de ezt még egyszer eljátsza, akkor ezen a véleményemen negatív irányba fogok változtatni, mert akkor ő nem azt a feladatot látja el, amit el kellene a pozíciója szerint.
3: Ez azt,
5: ez azt a kérdést nyitja meg egyébként, amiről én egy pár hete hosszasan írtam a saját honlapomon, hogy van-e egyeztetési kötelezettsége a köztársasági elnöknek a parlamenti pártokkal? Ugye ez volt a vita Sólyom László.
4: Tudod, ebben nincsen ebben a kérdésben most, csak egyszerűen, ha okosan gondolkozna, és taktikusan, és a közös célt követni.
5: Az általad felvetett reális problémát, akkor megint kiukadhatunk arra, hogy ha ilyen kötelezettséget nem is tudunk azonosítani a köztársasági elnök oldalán, én ugye arra próbáltam valamit érvelni, azt néhány kolléga le is osztott vele, meg van, aki egyetértett, hogy szerintem a köztársasági elnöknek nincs kötelessége bárkivel egyeztetni, de ha úgy dönt, hogy ő egyeztet, ahogy mondjuk Sólyom László egyeztetett a zöld NGO-kkal, meg a szívéhez közel álló civil szervezetekkel, akkor szerintem köteles egyeztetni a parlamenti pártokkal, és azon egyszerű oknál fogva, hogy az alkotmány, most pedig az alaptörvény, a pártokat címzi meg a választók politikai akaratának csatornájaként. És pont most, hogy a Baka Andrásnál is, hogy pont a legfőbb ügyésznél, hogy ő egyeztetett a ügyvédkörrel, ilyen jogi szervezetekkel, ami tök jó, de a politikai pártokkal nem. És én akkor kezdtem egy picit vakarózni, hogy ebből nem lesz baj. És úgy tűnik, hogy itt lehet, hogy baj lett belőle.
1: Igen, mert a politikai pártok lényegesen nagyobb társadalmi rétegeket képviselnek, mint az általad említett ügyvédkör és az a másik jogászi szervezet.
5: Akik ugye, bocsánat, gyorsan, tök legitim, hogy van egy véleményük, és mondják is el. Én ugye nagy híve vagyok annak, hogy mindenki dumáljon bele mindenbe, de ha ők elmondhatják, akkor az alkotmányban per alaptörvényben rögzített politikai pártok is hadd mondják el, és akkor azért nem tartom szerencsésnek, hogyha egy elnök kizárja őket az egyeztetésre.
3: De lehet, hogy épp ezt akarta mutatni, hogy ez nem politikai kérdés.
5: De biztos, hogy benne, hogy ezt akarta, csak nem biztos, hogy igazabban.
3: És a másik pedig, hogy lehet, hogy az volt a szándéka, hogy egyfajta ellensúlyt képezzen, tehát megmutassa, hogy nem korlátlan a Magyar Péter féle kormány és parlament hatalma, és ez hosszú távon akár erősítheti ezt a kormányzatot, ahol van egy erős miniszterelnök, van egy kétharmad, és van egy ellensúlyként működő államfő is.
4: Ez lehet, hogy így van, ahogy mondod, hogy ez volt a szándéka, csak ezt talán egy olyan ügynél kellett volna megtenni, ahol indokolt ez a fellépés. Mm. Tehát vannak olyan ügyek, amiket könnyen olajozottan érdemes átvinni, hiszen építesz egy országot vele, gyorsan problémákat lezársz. És akkor vannak olyan nagyobb fajsúlyok, ahol morális kérdésről van szó, vagy valami egyéb jelentős dologra, és akkor ott álljon bele, és akkor azt mondom, hogy igen, ez egy köztársasági elnök a javából.
1: Akkor most jutottunk el a nap kérdéséhez, amely így szól, ez a témához kapcsolódik. Ön szerint Baka András államfő kitart a legfőbb ügyész jelöltje mellett? Nézzük az állást. Egészen szoros, 45%-a mondja a válaszadóinknak, hogy igen, ki fog tartani továbbra is. Egyelőre egyébként azt közölte, hogy megvan a jelöltje, tehát nem adott ennél konkrétabb választ a Tisza felvetésére, és 55%-a mondja a válaszadóinknak, hogy nem fog kitartani. Most pedig nézzünk néhány érdekesebb kommentet. Anikó, reméljük, hogy kitart. Márti, nem hinném, hogy Polt jobb keze megfelelő lenne, Bakát nem értem, mi lehetett az indoka. Piroska, Baka András tiszás köztársasági elnök megbukott. Távozzon önként, vagy mi a nép kergetjük el. Laci, szerintem a jelölése se volt komoly. Meg lehetett beszélni, hogy elsőre olyat jelöl, akit nem fognak elfogadni. Így be lehet bizonyítani, hogy teljesen pártatlan. És végül Tibor mérlegelni fog, hiszen neki is fontos az ország jövője, mert ezt vállalta. Köszönjük szépen, és mielőtt megkérném a kollégáimat a következő bejátszásra MNB ügyben, akkor egy gyors körkérdés. Meddig tart ki? Kitart-e Baka András sokáig a jelöltje mellett?
4: Nincs értelme.
1: Tamás?
5: Az előbb például osztam Sólyom Lászlóval, minden szempont, politikai érdek, stb. Egészen más, tehát szerintem nem fog kitartani mellette.
1: Mondjuk Sólyom László harmadszor is jelölte Baka Andrást, kétszer elutasították, harmadszorra már megszavazták.
5: Mert ugye akkor sikerült megzsarolni Orbán Viktort azzal, hogyha a Fidesz nem hozza a kétharmadot Baka András megválasztásához, akkor ő lemond a fenébe, ami azt jelentette volna, hogy 2009-ben az MSZP-SZDSZ még gyorsan oda tud választani egy köztársasági elnököt, aki 14-ig ott fog ülni, és akkor Orbán Viktor hirtelen rájött, hogy akkor egy fenne legyen a Baka. Emiatt viszont 2010-ben a kétharmad nem engedte Sólyom Lászlót újrázni. Ez ilyen.
1: Igen, Baka András pedig egy legfelsőbb bíróság átnevezési
5: őt meglevették.
1: Trükkel levették a táborról. András?
3: Én szerintem úgy gondolom, hogy nem azért jelölte, hogy egyből kiálljon mögül, hát én szerintem egy ideig ki fog tartani mellette, és kíváncsi lennék a pontos szándékára, hogy ezt miért teszi. Lehet, a jelölést.
4: Lehet, hogy bakattant?
3: Baka.
1: Megyünk tovább. Én nem kommentálom a véleményeket, de a vélemény szabad. És a hír szent volt valami ilyesmi Magyar Hírlap szlogen, tehát az biztos, hogy gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, ám de nem a több százmilliárdos alapítványi botrányban.
6: Házkutatást tartott az ügyészség Matolcsi György környezetéhez tartozó köröknél, értesült az ATV.hu. A portál információit a központi nyomozó főügyészség is megerősítette. A szervezet válaszából az derül ki, hogy a lefoglalások is megtörténtek a házkutatások során. A jegybanki alapítványok ügyében több mint másfél éve folyik nyomozás, gyanúsított azonban továbbra sincs az ügyben. Közben a HVG arról ír, hogy Matolcsi Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki abban az ügyben, amely a jegybank új vezetésének feljelentésére indult, hivatali visszaéléssel gyanúsították meg.
1: Szóval csak, hogy picit könnyítsem az érthetőséget, itt két ügy van, egyszerre van az alapítványi botrány, és ebben történt házkutatás és lefoglalás, de itt nincs gyanúsított. A másik ügy, amelyben 7 gyanúsítottat is kihallgattak, az egy olyan ügy, amiről itt Simor András korábbi jegybankelnök számolt be, azt állítva, hogy az MNB Matolcsi féle vezetése megzsarolta az osztrák Erste Bankot, hogy távolítsák el Simor Andrást az Erste Bank valamelyik bizottságából, és ebben az ügyben voltak ma gyanúsítotti kihallgatások, ez hivatali visszaélés. Ez mennyire súlyos, ugye ez az Erste Bankos történet? Mert így elsőre, amikor jött a kis push noti, tehát hogy Matolcsi György gyanúsított, azt hittem, hogy akkor itt az 500 milliárdos ügy
5: ez önmagában is egy nagyon súlyos ügy egyébként, viszont igen? Amiért kifejezetten izgalmas, amire utaltál az előbb, hogy a hatóságok ezeket ügyesen össze tudják ám kapcsolni. Tehát lehet ám, hogy itt elindul egy olyan játék ebben az eljárásban, na, öreg Matolcsival szemben, hogy abból kijön valami, amit lehet, hogy föl lehet használni a másikban, de ezt nem tudjuk, és hivatalosan nem így van, de gyakorlatilag bármi lehetséges. De ő magában is azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos ügy egyébként.
1: Az Erste Bank féle.
5: Igen, beavatkozása ilyen módon a piaci viszonyokban egyértelműen politikai, vagy adott esetben személyes bosszúállási okokból, hát ezen a szinten ez nem vagy megbocsáthatatlan, de szóval súlyos.
3: Én azért változatlanul szeretném, hogyha az alapítványügyekben lépnénk előbbre, mert tényleg ez egy piszok dolog, de szerintem tényleg eltörpül jelentőségében, és szerintem az egész társadalom ezt várja már. Tehát ugye ezt tudjuk, ez már nagyon régóta, talán 10 éve napirenden szerepelnek ezek az alapítványügyek, és ebben kéne már előrelépni, de ebben azért, hogy volt most házkutatás, kutatás és lefoglalás, ez mindenképpen egy jó jel.
1: Attila?
4: Hát akinek van 5-10 felesleges éve, annak nem nagy ügy, de körülbelül valami ilyesmivel fogják mérni. Szóval persze, baromi komoly ügyről beszélünk, nem lehet ilyet csinálni, ez pusztítólag hat, nem csak ez tehát ennek az egész banki szférára, az egész iparágra nagyon súlyos hatása van, ha ilyen beavatkozások történnek, a gazdaságot lenyomja, hát nem is, egyszerűen beláthatatlan következményei vannak, hogy nagyon súlyosan kell büntetni.
1: Matolcsi György általában saját videóiban magyarázza a vele kapcsolatos ügyeket. Ebben az Erste Bank ügyben azt magyarázza, hogy itt csak valami szakmai konfliktus volt, de semmiképpen nem de. Az Erste megzsarolása. Viszont az alapítványi botrányban, nem tudom, láttátok-e a videóját, azt mondja, hogy többféle közpénz van. Például az MNB botrányban a közpénz az egy olyan közpénz, amit maga az MNB termelt meg. Tehát az már másfajta közpénz szerintem, mint a másfajta közpénz. De azt ők, ez egy siker az ő olvasatában az MNB részéről, mert a devizaváltás annyira jól sikerült, hogy több 100-260 milliárd nyeresége lett az MNB-nek, és ezt tették ők alapítványokba. És azt mondja, hogy ezt lehet vizsgálni, de akkor vizsgáljuk a mostani MNB vezetőség szerepét is, ami azért érdekes, mert Varga Mihály akkori pénzügyminiszterként a magyar államot kellett volna, és az állam érdekeit képviselnie. És például mondhatta volna, hogy gyerekek, nem rakhatjátok ki alapítványokba több száz milliárdot.
5: Egyetértek Matolcsival, vizsgáljuk. Nekem nem fog fájni a szívem Varga Mihályért se. Bocsánatot kérek, vizsgáljuk. Szeretném, csináljuk.
4: Nekem személyes élményem Matolcsival az, hogy voltam egy viszonylag zárt körű előadásán, ahol elmagyarázta természetesen, hogy kanyarban előzünk és a hasonló dolgokat. Még adott egy könyvet is, amiben a bölcsességei voltak leírva. Legalább 30-40 oldalon végig rágtam magamat, mikor elhajítottam. A probléma az, hogy így utólag az az érzés, amit ott éreztem, hogy nem stimmel, ezt az idő most igazolta. Tehát tulajdonképpen csupa hazugság, lilaköd, elfedve a valóság, minden eltorzítva. Egy szó nem volt igaz abból, amit ő az elmúlt sok évben mondott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy már csak ezért is bűnhődjön meg, mert nagyon átvert mindenkit.
5: Az a nagyon díszes könyv volt, amit a Ludovika kiadó adott ki?
4: Nem, azt hiszem egy ilyen
5: ez
4: fehér.
5: Ez a csodálatos Matolcsi György beiratkozott az NK-nek a doktor iskolájába, mert annyira nagy tudós ember, hogy még egy PhD-ja sincsen, de beiratkozott az NK doktori iskolájába, és még onnan is kidobták szegényt. Tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése okán. Szóval egy ilyen emberről beszélünk, aki most így megpróbálja megmagyarázni, hogy a különböző ilyen közpénz, olyan közpénz. Hadd kérdezzem meg, hogy állami tulajdonú üzletben a pénztáros ellopja a pénzt, akkor az ezek szerint oké? Okay? Nem oké. Okay. Tehát ez nyilván, a létező nem, de valamiért mégis duma, amit fontosnak tartok.
3: Tehát nem ez volt az első gyenge dumája, és szerintem az egészféle Mattolcsi jegybanki elnöksége jó mutatója volt annak, hogy milyen volt a Fidesz 16 éve, tehát azért tényleg már menet közben is sejteni lehetett, hogy ezek a kiváló ötletek, amiket Mattolcsi, mint bankelnök megvalósított, ezek nem vezetnek túl messzire. Valószínűleg azért nem tudott eleget foglalkozni a tanulmányokkal, az alapítványokkal kellett foglalkozni. Ez sokkal jövedelmezőbb volt valószínűleg.
1: Menjünk az utolsó témára egy merész ugrással, nevezetesen, hogy megint hűlni látszik, sőt hűl a magyar-ukrán politikai kapcsolatrendszer, és a kormány bejelentette, hogy a korábbi tervekkel ellentétben itt nem fog ukrán kőolajtároló épülni. Nézzük meg a részleteket.
7: A Kárpáti 8-ak első csúcs találkozóján a Naftohaz és a MOL egy memorandumot írt alá kőolajtárolók magyarországi létesítésének lehetőségéről.
8: Pont ön kéri számon.
7: Magyar Péter erről Rétvári Bence kérdésére a parlamentben azt mondta, a kormány nem egyezett bele a beruházásba, ezért Magyarországon nem lesz ukrán kőolajtároló.
8: Tudja, hogy a MOL mikor kezdte meg a tárgyalásokat? Tegnap volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem Hernádi Zsolttal hosszan egyeztetni telefonon éjszaka, az önök kormányzása alatt. Azt mondta, hogy az Orbán kormány felhatalmazásával kezdtek el tárgyalni, ahogy egyébként szállítottak önök fegyvert is, csak letagadták az ukrán háborúba. Azt mondta, hogy az önök felhatalmazásával tárgyaltak. Mindenki fog derülni, ahogy...
7: Az MTI megkeresésére a MOL azt írta, az ukrán partnerrel egyelőre arról állapodtak meg, hogy megvizsgálják az energetikai együttműködés lehetőségeit. Jelenleg ezért nem volt szükség a kormány bevonására.
1: Akkor nézzük a nagy képet, itt van egy energiastratéga, tehát akkor most az ukránokkal lehet üzletelni, csak az a baj, hogy háborúban veszélyes ideépíteni egy ukrán kőolajfinomítót, jól értem? Vagy ennél összetettebb
4: a dolog? Ennél sokkal összetettebb játszmáról beszélünk. Egyrészt tehát Magyarországnak nagyon jó jön Ukrajnával az energetikai üzletelés, hatalmas piaci lehetőségek vannak oda-vissza, pláne ha jön az újjáépítés, hát az felfoghatatlan összegek, és ez nagyon kellene a magyar gazdaságnak. Ez nem ártana egy picit rendezettebb viszony. Viszont ebben a történetben egyrészt semmilyen elkötelezettség nincs még, tehát itt pusztán arról volt, hogy a felek megbeszélték, hogy majd megvizsgálják a lehetőségét egy adott üzletnek. Hát ez azért nem sok. Viszont ennek van egy belpolitikai rétege, és talán erről szól a történet. Hát elég világosan Magyar Péter odaszúrt Hernádi Zsoltnak. Ő már nagyon régóta ott van, hát azért a Fidesz emberéről beszélünk, és bizony nagyon ráégtek ezek az olajügyek. Tehát ebben a történetben én sokkal inkább azt érzem, hogy a MOL-ban változások lesznek, és ez előkészítés alatt van. Itt most van egy ügy, erre rá lehet állni, és utána pedig előbb-utóbb valószínűleg itt lesz egy vezércsere. Én ezt tudom elképzelni a történet mögött.
3: Én meg azt gondolom, hogy én az ukrán-magyar viszonyról beszélnék egy pár mondatot, tehát ez mindenképpen egy jelzés arra, hogy nem jó a kapcsolatrendszer, és egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért alakul így a dolog. Tehát ugye megtörtént egy áttörés elméletileg pár hónappal ezelőtt, és akkor született egy olyan megállapodás, hogy december 31-ig kell Ukrajnának meghozni a törvényeket a magyar kisebbség ügyében, még olyan megállapodás, hogy december 31-ig kell Ukrajnának

0: Negatív vagy pozitív?
1: Egyelőre az a baj, hogy például én fölkaptam a fejemet erre a mondásra, és nem voltam vele egyedül, hogy Orbán Viktorék szállítottak fegyvert Ukrajnának. Tehát ezt azért én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez micsoda, mert megírta Magyar Péter, oké, rendben, hogyha ebben van valami sztori, az ki fog jönni, mert ez nagy sztori. De egyre inkább azt érzem, és akkor most így a háttérben felsír egy vitnyedi menekültábor, hogy az Orbánék, amit én mindig is mondtam, meg az összes elemző, aki kicsit látott a pályán, hogy azért ők is érezték, hogy az a külpolitikai track, ami rajta vannak, az nagyon rossz, és próbáltak így úgy visszajövögetni, kicsit stikába, magyarul hazudtak az embereknek a külpolitikáról, miközben egészen mást próbáltak csak nagyon halkan csinálni, mint amiről beszéltek. És ez lehet, hogy megint egy ilyen jelzés. Egyébként az, hogy egy Ukrajnával szemben legyen, vagy Ukrajnával kapcsolatban legyen egyfajta együttműködés, amihez ugye ha csak kalapácsod van, hajlamos vagy minden szögnek nézni, tehát akkor ki csinálja? MOL, mert mindent a MOL csinál, az MCC-t is azt pénzeli, meg mindent azt csinál, jó, akkor MOL, hogy akkor igen, legyen valamit az ukránokkal, csináljunk valamit közösen, stikába, nem mondjuk el az embereknek. Hát az, hogy ezek azok a csontvázak a szekrényekből, amik kidőlögetnek, kiborulgatnak, csak nem biztos, hogy ezek olyan ronda csontvázak. Tehát lehet, hogy ezekből több kéne, mert ez lett volna egy jó irány, csak annyira belecsavarták magukat Orbánék a saját hülyeségeikbe és hazugságaikba a külpolitikában, kommunikációban nem tudtak bőle visszajönni. És ez is stikába csinálják ezeket a dolgokat, most meg Magyar Péter kiborítja, és akkor kiről.
2: Csak egy példa, hogy azért az Orbán kormány idején is millió tonna számra importáltunk Spanyolország, Szlovákia érintéséről mezőgazdasági termékeket.
1: Hát hogyne?
0: Köszönöm szépen, ez a mai végszó, nem tudok el semmi okosat hozzátenni, de köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A kedves nézőknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap is lesz aktuál, jó tévézést, a viszontlátásra.

0: ez a fej, és ez a karrier.
1: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a

0: Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szóval államtitkárral folytatjuk a műsort, és dr. Rédei Istvánnal, a Coop Hungary ZRT igazgatósági tagjával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Tessék mondani, mi az a Coop Rally? Ha valaki még nem tudja, akkor magyarázza el neki, kérem.
2: 20 évvel ezelőtt indult a kezdeményezés, konkrétan a minőségi magyar termékek ismertségét szolgálja, és azért indítottuk el, mert egy teljesen hazai tulajdonú magyar üzletlánc elkötelezett a magyar termékek iránt, és azt gondoltuk, hogy a fogyasztás abban az időben legalábbis valahogy nem igazából helyezte fókuszba a magyar terméket, és szerettük volna, ha ismertebbek lesznek, és szerettük volna, hogyha el tudjuk mondani azt, hogy igenis vannak minőségi magyar termékek, és ennek jegyében indítottuk útra ezt a programot.
1: Nehéz ezzel az üzenettel megjelenni az emberek előtt? Hogy vannak minőségi magyar termékek?
3: Megítélésem szerint nem, de nem elég gyakran mondjuk. Sokkal gyakrabban kellene mondani azt, hogy legyen az embereknek megfelelő tudása, a mi szóhasználatunk szerint legyen megfelelő műveltsége az élelmiszerek irányába, és akkor, amikor ő dönt, szavaz a pénzével, akkor amögött legyen világos, hogy miről döntött. Döntött egy forgalmazási formáról, egy élelmiszer előállítóról, az abban lévő rejtett és látható értékekről, és a mögötte lévő emberekről.
1: A szemfülesek ráírják a saját termékükre, hogy hazai, meg piros-fehér-zöld zászló van rajta, meg mindenféle jelölés, hogy én a vásárló tudjam. Ha tesz rám, hogy tapasztalták a boltokban?
2: Azt gondolom, igen. És ez az elmúlt 20 év bizonyítja, mert én azt hiszem, hogy népszerűbbek is lettek a magyar termékek. És talán még egy fontos dolog, hogy akkor, amikor mi elindulunk, akkor nem csak arról szól, hogy magyar, hanem nagyon sok olyan kis közepes vállalkozás van, aki például egy egész országot nem tud ellátni. De ezek a lokális termékek igenis értéket jelentenek az ott élő, a helyben élő emberek számára, vagy a környezetük számára, és mi ezeket is próbáljuk még inkább ismertté tenni, és hát a piacon lehetőséget adni nekik.
1: Államtitkár úr, részt vett már ilyen rallin?
3: Hivatalosan most vettem részt először, mert most vagyok először államtitkár.
1: Ettől még korábban mehetett volna.
3: Ez így van, de ez a 20. rally volt, és arról beszéltünk, hogy reményünk szerint lesz még 30., 40., 50., mert ez egy ünnep, és erről beszélni kell. Tehát ünnep arról, hogy vannak, léteznek forgalmazók, és engedjen meg egy gondolatot itt is elmondani, ez nagyon-nagyon fontos. Már Magyarországon több száz olyan település van, ahol nincs élelmiszer forgalmazó. Nincs. És van sok
1: nincs kisbolt.
3: Nincs kisbolt. Uh-huh. És van nagyon sok település, ahol a Marika csemege és a Szevasz Gyula kisboltja megvan, addig, amíg ők léteznek, amíg fel nem adják, van. Nekünk többek között ez is feladatunk, hogy amik megvannak, azokat becsüljük meg, és találjuk meg a következő időszak.
1: Ez annál is inkább izgalmas, mert Marika boltja versenyez a szomszéd kisváros nagyáruházi kínálatával, ami egy iszonyú nehéz dolog lehet. árban is, meg a termékek szélességében is. Mit lehet ezzel szemben állítani?
2: Elsőként hadd mondjam, hogy a kópüzletek közül 800 működik olyan településen, ahol nincs más üzlet, tehát ahová mi az élelmiszert
1: is eljutatjuk.
2: Igen, tehát a kollégáink valóban, de többségében azért, hát azt kell mondjam, hogy sajnos az idősebb korosztályból kerül ki, így aztán még klasszikus nevek jelen vannak. Mit jelent versenyezni? Azt gondolom, hogy nem nagyon lehet ma már pici település és nagyvárost elválasztani. Nagyon-nagyon mobilitás. Tehát nagyon sokat változott ez alatt, a 20 év alatt is ez a dolog. Tehát valamikor azt mondtuk, hogy egy családnak van egy autója, akkor ez mekkora egy dolog. Ma meg már szinte mindenkinek, aki jogosítvány képes, van autója. Tehát közlekednek és elmennek oda, ahol a leginkább az igényeiknek megfelelő terméket megtalálják. Ilyen értelemben eléggé nyílt a verseny. Ugyanakkor vannak jó néhány olyanok, akik mégiscsak korlátozottak valamilyen oknál fogva, a gyermek miatt, a szülők miatt, stb. Tehát én azt hiszem, hogy az ő ellátásukban is rendkívül fontos szerepet töltünk be, és nekik is el kell juttatni a minőségi magyar termékeket. És akkor, amikor friss termékről beszélünk, legyen az zöldség, gyümölcs, azt is tudatosítani kell, hogy ezek egészséges termékek. És az azt hiszem, hogy az utóbbi időszak tudatos fogyasztásának részévé vált, hogy nem csak azt ismerték föl, hogy magyar, hanem azt is, hogy egy egészséges terméket próbáljanak meg az asztalukra tenni és fogyasztani.
1: A Kóprali Kelet-Magyarországra ment ebben az esztendőben. Nyilván ez egy tudatos döntés, nem véletlen. Kelet-Magyarországot szokták úgy emlegetni, amelyik a legnagyobb bajban van, például ellátási szempontból, mobilitási szempontból is. Tehát a legjobban ott szorulnak rá az emberek egy jó helyi boltra. Hogyan lehet ezeknek az üzleteknek segíteni?
3: Mindenféleképpen végig kell gondolni, újra kell értelmezni ezeknek a boltoknak a szerepét, meg kell találni azokat az esetlegesen ma még nem használt funkciókat, szolgáltatásokat, amelyekkel az ő talpon maradásukat lehet segíteni. És nagyon fontos volt, amit István mondott, egy-egy ilyen boltban helyi ízeket, helyi előállítók termékeit fogják megtalálni, nem csak a magyarországi nagyvállalatok termékeit. Megítésünk szerint ez a konkrét, újra gondolt, megfelelően összerakott üzleti modell, amennyiben szükséges kormányzati támogatásra kell, hogy működjön, mert minden magyar emberhez el kell, hogy jusson a biztonságosabb, egészségesebb magyar élelmiszer.
1: Előbb volt egy fél mondat arra, egy utolsó kérdésre visszatérnénk, hogy más funkciókat is oda kell rakni mellé, hogy egy kicsikét jobban oda kössük a helyi lakosságot, akár a postaszolgáltatás, akár a mobiltelefonnal kapcsolatos ügyek, akár ilyesmik?
3: Azt gondolom igen, bár ahhoz a részhez nem értek. De azt a részt tudom mondani, hogy az élelmiszerforgalmazásnak rengeteg más formája is van. Lehet, hogy ma még csak a csomag küldő szolgáltatóknak van kis boxa, de lehet, hogy lesznek olyan boxok, amelyekben élelmiszercsomagok vannak, és azt a mennyiséget előre csomagolva meg tudja kapni, vagy adott esetben közétkeztetési, beszállítói funkciókat tudunk találni ezeknek a láncoknak. Tehát sok-sok-sok.
1: Rédeül kapott már feladatot.
2: Elkezdtünk egy programot, ami tulajdonképpen még nem annyira a pici települések, lehet, hogy ott valami segítség kell hozzá. Ez konkrétan a boltokban, vagy a boltok melletti büféknek a működtetése. Itt figyelemmel kell lenni arra is, hogy mondjuk egy Z-generáció fogyasztása milyen. Tehát nem annyira az otthonfőzése jellemző, és azzal, hogy büféket alakítunk ki, gyakorlatilag meleg ételt is tudunk adni a déli órákban, vagy amikor szükség van rá, vagy az iskolásoknak, és én azt hiszem, hogy ez kiterjeszthető lesz majd.
1: Jövőre 21-szer? Kóprali? Hát akkor lehet, hogy jövőre újra beszélgetünk. Jó utazást kívánok, hogyha köszönöm. Jövőre is neki indul államtitkár úr. Dr. Buza László és dr. Rédei István, köszönöm szépen.
3: Mi köszönjük.

Gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfontosabb.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az Egyenlítő Alapítvány vezetője a vendégünk, Hiledina, örülök, hogy itt van. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nézzük. És hát, uraim, a házi munkáról fogunk beszélgetni a nők szemszögéből, vagy hát nem is tudom. Igazából ez egy nehéz kérdés, mert mindig az a kérdés hangzik el, hogy végeznek-e házi munkát a férfiak, vagy odatoljuk az egészet a nőknek, és hogyha odatoljuk, elismerjük-e azt munkának. És valójában erről beszélgetünk most is, nem?
2: Igen, így van. Azt hiszem, hogy új adatok jöttek ki azzal kapcsolatban, hogy mennyi munkát, házi munkát végeznek a nők és a férfiak otthon. És hát azt hiszem, hogy senkit nem fogok meglepni ezzel, hogy a nők több munkát vállalnak otthon az úgynevezett láthatatlan, vagy meg nem fizetett munkából, amire egyébként ahhoz, hogy életben maradjunk, és a család élete menjen előre, elég sokat kell csinálni, igaz?
1: Tehát, hát nem kevés, igen.
2: Aztán megkezdjük számolni, hogy mosogatni kell, főzni kell, takarítani kell, vasalni kell, és hát az egyik legnagyobb munka, amit egyre jobban veszünk észre, és egyre tudatosabban valamilyen szinten legalább beszélgetünk róla, vagy panaszkodunk róla, az az úgynevezett kognitív családi munka, ami azt jelenti, hogy emlékszem rá, hogy elmentél az orvoshoz, holnap kell menni, anyádnak születésnapja van, gyereket ide kéne vinni. Hétvégén ilyen program lesz, tehát azok a dolgok, amiket minden családnak tulajdonképpen csinálni kell, néha éjjel-nappal, reggeltől estig, hétvégén is, de tipikusan a nők tartják a fejükbe, és ők irányítják.
1: De valahogy, lehet, hogy én vagyok rosszul összerakva, de valahogy a nőknek ehhez több agyuk van. Vagy így alakult ki, hogy kénytelenek megjegyezni ezeket, de nekem mindig olyan érzésem volt, hogy nevek és névnapok. Fogalmam nincs róla, sajátomat is el szoktam felejteni. Na, bezzeg a feleségem tudja őket.
2: Igen, azt hiszem, hogy ilyen nincs, hogy egy agy erre jobban vagy arra ilyen szempontból, főleg, hogy ez egy memória, ugye? Tehát, hogyha erre emlékszem, akkor arra is tudok emlékezni, ha odafigyelek. Tehát ki mire figyel oda. És nincsenek ilyen nagy különbségek egyébként a nők és a férfiak között, mint amilyet a társadalom nekünk.
1: Akkor rá vannak szorítva a nők, így hogy van. Ezzel ők foglalkoznak.
2: Így van, és az egyik probléma, amivel mi foglalkozunk, és amire szeretnénk fölhívni a figyelmet az Egyenlítő Alapítványnál, hogy pontosan ne csináljuk azt, mint emberek egymással, nők, férfiak, hogy bedobozoljuk egymást, és azt mondjuk, hogy a férfiak ezt tudják jobban, a nők ezt tudják jobban, a férfiak ezt szeretik jobban, azt szeretik jobban. Azt tudjuk jobban, amit többen gyakorlunk. Tehát, hogyha többet gyakoroljuk a vasalást, akkor jobban tudunk vasalni, ha többet gyakoroljuk a futást, vagy a biciklizést, akkor azt tudjuk jobban, és ugyanez a helyzet ugye a munkával, hogyha többször beültünk a stúdióba, akkor jobban tudunk a stúdióban beszélni, tehát, hogy iskolázottságról van szó, gyakorlatról van szó, és aztán majd azok, akkor jobban tudjuk csinálni ezeket a dolgokat. És ez lenne a fontos, hogy a társadalomban megengedjük egymásnak nemünktől függetlenül, hogy melyik munkából, vagy melyik szórakozásból mennyit csinálunk.
1: Pedig ez egy kényelmi kérdés is, én azt hiszem, mert hogy úgy növünk föl, hogy azt látjuk otthon, hogy anya ezt csinálja, apa azt csinálja, és erre be is rendezkedünk, mi férfiak. Tehát, hogy az a dolga a nőnek, és majd az én feleségem is ezt fogja csinálni, meg majd a lányom is így fog felnevelkedni, és ezzel konzerváljuk is ezeket a régóta rögzült szokásokat, tulajdonságokat emberekben.
2: Ez abszolút így van, hogy ezt tulajdonképpen generációkon keresztül adjuk tovább a gyerekeknek, hogy kinek mi a szerepe. Tudat alatt is, anélkül, hogy akarnánk, igaz? Tehát, hogyha az anyám egyfolytában mosogatott, vagy főzött otthon, az édesapám közben meg olvasta az újságot, nézte a tévét, sörözött, akkor ez a normális, és
1: ha... Kész van már a vacsora?
2: Megpróbálom ezt ismételni. De azért azt látjuk, hogy ugye azért a klasszikus családmodellek borulnak föl, többet kell dolgozni, többet kell munkába is járni, illetve sokkal több információt
1: kapunk. Ez az érdekes, bocsánat, amit most mondott, mert ez régen azért úgy volt, hogy a feleség dolga, hogy otthon rendben legyen minden, a férje elment dolgozni, és otthon a feleség intézte a családi dolgokat. Ugye háztartásbeli. Ez egy szakma volt tulajdonképpen. Aztán akkora lett az egyenjogúság, hogy a nők ugyanúgy elmentek 8 órát dolgozni, plusz megmaradt minden, amit csináltak otthon korábban.
2: Így van.
1: Ezt miért nem ismeri el a társadalom például egyfajta munkának, egyfajta honorálható, a nyugdíjba is beépülő munkának?
2: Így van, hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, tehát hogy például annak idején, amikor a GDP-t, ugye a termelékenységünk, egy ország termelékenységének a számát, mérőszámot kitalálták, vagy eldöntötték, hogy mi kerül bele, akkor miért nem került bele az, hogyha otthon főzök meg egy ételt, akkor aznak az ételnek ugyanolyan értéke van adott esetben, mint amit az étteremben megfőzök ételt, mondjuk legyek én egy szakácsnő, akár otthon meg az étteremben is. Tehát, hogy a GDP-t nem kezdtük el úgy számolni, ez egy döntés volt az alapján, hogy azt is hozzátegyük, hogy valaki otthon, nem tudom, a kiskertben növényt termeszt, vagy zöldséget termeszt, vagy mos, vagy főz, vagy gyereket nevel. Ma már tudjuk, hogy milyen nagy értéke van annak adott esetben, hogy a gyerekek majd eltartanak minket idősebb korunkban, igaz, mint társadalmi szinten. Akkor miért nem adunk értéket a gyermek megszülésének, kihordásának, táplálásának, gondozásának. Tehát, hogy igazából itt azért ideje lenne annak is, hogy gazdasági szinten átgondoljuk azt, hogy mi ad értelmet, és mi ad értéket a társadalmunknak, mert nem biztos, hogy csak az irodában vagy a gyárban eltöltött idő és az ott hozzáadott érték ad időt. Tehát ezeket a dolgokat azt hiszem, hogy át kéne gondolnunk. Ahogy a fiatalok, és egyre több, vagy minden generáció tulajdonképpen ezeket a dolgokat azért átsúlyozza és át is gondolja valamilyen szinten, de az otthoni munkával még mindig le vagyunk maradva.
1: Arra van statisztika, hogy azok a férfiak, akik egyedül éltek házasságkötés előtt, házasságkötés után, hogy visszanyúlnak ugyanahoz a házi munkához, amit korábban kénytelenek voltak maguk végezni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. A statisztikát konkrétan nem tudom, és nem is tudom, hogy van-e, de az egészen biztos, hogy arra viszont mindenképpen van, hogy azok a férfiak, akik olyan családban nőttek föl, ahol az édesanyja ugyanúgy dolgozott, eljárt dolgozni, azok tipikusan olyan feleséget is választanak, akinek van egy karrierje, van egy munkája, és eljár dolgozni, és azok jóval kevésbé várják el a nőktől azt, hogy kiszolgálják őket otthon.
1: A családi minta és annak a fontossága. Önök meg ezt az egyenlítő alapítvány képviselik folyamatosan, hogy a nőknek egyenjogúság kell mindenben, például ebben is. Köszönöm, hogy eljött most.
2: Köszönöm szépen.
1: Héla Dina volt a vendégünk. Örülök, hogy velünk tartottak ma reggel is. Holnap újra várom önöket, jön a start, ugyanakkor 6:30-kor. Tartsanak velünk akkor is, minden jót, szép napot!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki, hogy mi lesz a sorsa a volt jegybankelnöknek. Ezt is megbeszéljük a mai adásban. Tartsanak velünk!
2: A képviselők mentelmi jogának eltörlését kezdeményezi Magyar Péter. A kormányfő a bejelentést nem sokkal azután tette meg, hogy az ügyészség indítványozta az ő mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség szerdán kérte, hogy függesszék fel Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogát. A Fidesz-KDNP korábbi miniszterei 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők, ha igazolódnak a korrupciós vádak. Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, miután gyanúsítottként hallgatták ki az MNBT rintű nyomásgyakorlási ügyben. A volt jegybank elnök tagadja, hogy részt vett volna a kifogásod megbeszélésen, és hamis mesének nevezte a történteket. Ma esti vendégeink Lendvai Ildikó, az MSZP korábbi elnöke, Bud Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, és Németh Péter, a Klik TV főszerkesztő helyettese.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
1: Nagyon szép estét kívánok, talán szebb estéjük van, mint Matolcsy Györgynek most, ugyanis gyanúsítottként hallgatták ki. Ezen kívül háborúba kezdett, nagyon úgy tűnik Magyar Péter, legalábbis komment háborúba az ügyészséggel, és medián felmérés is kijött, amely azt mutatta, hogy picit erősödött a Fidesz, picit gyengült a Tisza, de még azért elég jelentős a távolság a két párt között. Nézzük a nap kérdését, amely így hangzott, hogy ön szerint az ügyészség kérésére a parlament felfüggeszti Magyar Péter mentelmi jogát, ugye igennel és nemmel lehetett felelni, megmutatjuk majd természetesen az arányokat, de előtte nézzük meg akkor, hogy bajban van-e Matolcsy György.
3: Simor András volt jegybankelnök, még tavasszal mondta el Egyenes Beszéd című műsorunkban, hogy 2023. decemberében az MNB nyomást gyakorolt rá az Erste Group bécsi felügyelőbizottsági tagsága miatt. Elmondása szerint Kandrács Csaba, az MNB akkori felügyeleti alelnöke egy zárt ablaktalan helyiségben közölte az Erste magyarországi vezetőivel, Jelasics Radovánnal, hogy amíg Simor a bécsi testület tagja, a felügyelet szigorúan jár el a bankkal szemben.
4: Lefordítottam magyarra, ezt én úgy hívom, hogy zsarolás.
3: Az ügyben azóta büntető eljárás indult. A Nemzeti Nyomozó Iroda 7 embert hallgatott ki hivatali visszaélés gyanújával, köztük Matolcsi Györgyöt. Házkutatást tartottak, és adatokat mentettek le a gyanúsítottak mobil eszközeiről. A Telex információi szerint Matolcsi György és a másik 6 gyanúsított is szabadlábon védekezhet, egyiküket sem kellett előállítani, idézése érkeztek a nyomozókhoz.
1: Szabadon távozhatott Matolcsi György, és egy videót is közzétett, amelyben ő az ember, aki nem látott, nem hallott semmit. Szervusztok, üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy elhoztátok a véleményeteket is. Ha a jegybankelnök valóban nem tudott arról, hogy az alelnöke mit csinál egy ilyen ablaktalan szobában, az nem az ő alkalmatlanságát mutatja?
5: Van itt a bankvilághoz jobban értő ember, kezdje ő.
1: Életszerű, ami történt?
6: Hát az én időmben ilyen nem volt, úgyhogy én teljesen tapasztalatlan vagyok. Ez egy zsarolás, hát kétségtelen. Úgyhogy ez egy teljesen csak a nézőkedvére mondom, hogy a Nemzeti Bank az egy hatóság, monetáris hatóság, és van joga, hogy beleszóljon bankoknak a működésébe, például megválassza a menedzsmentet, hogy a háttere rendben van-e. Uh-huh. De arra nincs joga, hogy személyes okok, vagy nem tudom mi miatt, mert nem is értem a történet lényegét, hogy beleszóljon abba, hogy egy Magyarországon aktív bank bordjába, igazgató tanácsába ki van ott, és miért ne lenne ott? Szóval az egész történt egy nagyon furcsa, és azért furcsa, mert a nézőknek az nem furcsa, hogy a Matolcsit kihallgatják, de nem a pár száz milliárd forint eltűnt vagyonér, hanem egy olyas valamiért, amit nem ő csinált fizikailag, hanem valószínűleg hát felbújtó lehetett. Na ez most már jogászi ügyezés, meg is állok, és azt mondom, hogy én csak kerek szemekkel nézek, mert ilyen egy rendes pénzintézetnél, vagy egy nemzeti intézménynél, mert ez az, az MNB nemzeti intézmény nem fordulhat elő. Hát ezek szerint
5: előfordulhat. Hát egyrészt gratulálok először is az ATV-nek, hogy bevonult a magyar jogtörténetbe, mert ugye az alapsztori az ATV-ben táródott fel, Simor András itt
1: köszönjük szépen.
5: Mondta elő a történetet. Amiatt, amit most hallottunk, én még inkább biztos vagyok benne, hogy az nonsens, hogy a Nemzeti Bank elnöke ne tudjon róla, annál is inkább azt a mondatát ragadnám ki, hogy mivel ez egy hatóság, ott tehát a zsarolónak van eszköz a kezébe. Igen. Tehát ez komoly dolog, hogy ezt valaki a bankelnök tudomása nélkül játsza, ezt nem hiszem. Ennél csak egy még rosszabb variáció van, hogyha valamilyen magas politikai szintről, tételezzük fel, hogy a Matolcsit megkerülve jön egy direkt politikai utasítás. De ez még rosszabb variáció a bankelnökre is, az országra is, a zsarolásra is. Az, hogy éppen ebben állították elő, hát én némi jóhiszeműséggel azt feltételezem, hogy ez az Al Capone modell, hogy megpróbálják valami kisebb dologgal gyanúsítani. Állampolgárként értetlenül fogadom, hogy miért nem a komoly és nagy ügyben jutnak el minimum a gyanúsításig, ahol hát úgy tűnik, hogy ezer tény és adat már a kezükben
7: van. Hát olyannyira, hogy mindenki fölkapta a fejét, amikor megjelent a hír, mert az első hírek csak így jelentek meg, hogy Matolcsit gyanúsítottként hallgatták ki.
5: Ez az.
7: És mindannyian összekapcsoltuk azzal az ügyjel, amit közöttünk folyamatosan járkál, és amitől vártuk, hogy valami történjen, vagyis az MNB eltüntetett pénzeivel. Ehhez képest egy olyan ügyben gyanúsították meg, amitnek meggyőződés hiszem, hogy 10-ből 9 ember nem ismer, nem tudja, hogy mi a történet, hogy most mi történt.
5: Nem is érti.
7: Igen, nem is érti. Tehát a dolog a következő lépésben arra juttatja az embert, hogy akkor tényleg valamiféle előszobája annak, hogy most még hazaengedték, de hát érezze a törődést, mert hát ez, hamarosan jövünk. De ez már mind általunk kitalált történet, mert magát, ez csúnya ügy, kétségtelen csúnya ügy, de akkor, amikor a Magyar Nemzeti Bank ügyét itt évek óta pertraktálják, akkor azt várnánk, hogy Matolcsi és fia valamilyen módon kerüljen elő, és a gyanúsítási körbe, ehhez képest a fia ugye bankot vásárol.
1: De jó, hogy ezt megemlítetted, mert ezt be akartam hozni párhuzamnak, hogy ugye emellett olvashattuk a hírt, hogy ez a Kvarc befektetési alapkezelő ZRT, amely Matolcsi Ádám befolyása alatt áll, ugye egy magántőke alapban 6,2%-os részesedést szerzett, a Mészáros Lőrinchez köthető MBH bankban. Tehát nem azt tapasztaljuk, hogy visszahúzódás lenne, hogy akkor elbújdokolna, nem akar a hírekbe kerülni, nem akarja az érdekeltségeit kiteríteni, hanem él, mint Marci Hevesen.
5: Arcátlanul mutogatja magát még hozzá.
1: Ez mit jelent?
7: Arcával mutogatja magát, nem is arcátlanul.
6: Ja, Marci csöndben van, mármint a nagy Marci, de tehát van, aki csöndben maradt. Van, aki azt választja, mint a Matolcsi, hogy valami műsora van. Tehát ő szokott, én nem nézem meg őt, nem muszáj. Tehát ő azt választja, hogy ő beszél, visszaszól és jelen van. De hát kétségtelen, hogy ami történt ott, és azt tudjuk, hogy mi történt, mert az ÁSZ több száz oldalon közé tette, egyébként az újságírók meg több ezer oldalon közé tették. Hát abból valóban az következne, hogy ő és mármint a Matolcsi papon, meg a köre, ahova pénz ment, azok most valahol diktáljanak, tolba diktálják az ügyeket. Hát lehet, hogy zaj, most nem tudom. Azt is csak még visszatérve arra, hogy ez a zsarolás, hívjuk zsarolásnak az a legelső, politikai bosszú, egy zsarolás, hogy valakit kipiszkálnak az állásából, nem tetszik a valakinek, hogy az valahol Bécsbe ott ül egy igazgatóságban. Éppen nem az első ügy, Király Julit lemondották egy magyarországi banknak a testületéből, amikor Márki-Zay mellett velem együtt az arcát adta egy közgazdás csapatnak. Engem nem lehetett már honnan kirakni, mert én már, ahol voltam igazgatósági tagon, már régen kiraktottam a magyar állam, úgyhogy ennek megfelelően...
5: Milyen szerencsét!
6: Ennek megfelelően nekem könnyebb a helyzetem. De ezt most zárójelbe rakom, és akkor visszamegyek arra a kérdésre, hogy hogy a csodában lehet az, hogy elvarratlan ügyeknél előjön valaki, és azt mondja, hogy megveszem ezt a bankot ennek. Na, nem értem. Tehát, hogyha az volt ennek a klubnak a összehívásának a célja, most magyarázzuk meg a nézőnek, akkor elmondom, hogy én nem értem.
1: Pedig ez volt a cél.
6: Hát, lehet, hogy megmagyarázni lehet, akkor se értem. És,
5: hát akkor most ezek, vagy hazamegyünk.
6: Rendes országban, ez nem így történik. Úgy történik, hogy az illető már másfél éve valahogy, hogy is mondjam, vizsgálat alá vonják, mert már másfél éve tudtuk.
1: Ként sincs kihallgatva.
6: Na ezt nem értem. Azt a részét, hogy utána ő a melyik üzleti rész kitől vesz át, és akkor ezzel előre megy egy későbbi hatósági cselekedetnek, hogy már föláll a vagyonvisszaszerzés hivatal, addig egy új struktúra legyen, az annyiban talán érthető, és egy kicsit még azért jó, megvédem azért az ügyészséget, hogy miért a négy szereplő zsarolási ügyet veszik el, és miért nem a 140 szereplős vagyonügyet, mert a vagyonügyben rengeteg könyvvizsgáló, tanácsadó, jogász csinálta azt a struktúrát, ahogy kilopták a pénzt. Na most az felgöngyölíteni, az körülbelül annyi idő, mint megcsinálni. De ebben a
7: de ezt legalább másfél éve vizsgálja az ügyészség.
1: És hát, ugye Varga Mihályék indították el ezt az ügyet. Olyan, mintha egy ilyen belső megtisztulás
5: lenne. És átadták
1: lenne
5: a papírokat. Értem, hogy azt nagyon hosszú idő átvizsgálni.
6: Kérdés,
5: hogy melyik fázisban kell behívni gyanúsítottnak a bankelnököt?
7: De hát elég lett volna,
5: az, hogy rá gyanú
7: esik, elég lett volna a Transparency-től elkérni egyébként a feltárt részét az MNB ügynek.
1: Ugye, lehet, hogy erre kell még 6 évet várni.
6: Én nem voltam gyanúsított, csak úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy gyanúsított mondhatja azt, hogy ő nem tesz vallomást, mert magára nem akar terhelő vallomást tenni. Ha tanú, akkor viszont köteles igazat mondani, tehát érdemes a tanú játékosokkal kezdeni, és a kisebb játékosokkal, akik muszáj igazat.
5: De tanulnak hívták már őt ebbe az ügybe? Hát nem tudok róla.
6: Hát az érdekes, hogyha meghallgatják, mert akkor ott nem róla van szó. Hát nem őt vádolták meg, hanem az alelnökét.
1: Így van.
6: Tehát akkor ő neki igazat kell mondania, mert nem magát védi. Hát nem tudom, tehát őszintén szó. Én egy bankot vezettem rövid ideig, 3 évig.
5: De nem egy mafiát, így aztán nem tudsz szólni.
6: Szóval más viszonyok voltak őszintén szóló. Ezek nem merültek fel, ilyen dolgok nem merültek fel. Tehát valaki nem szimpatikus egy bankvezetőt, mi közöm hozzá, hogy szimpatikus, az egy magánügy. Jó. Szóval lássuk be, ez egy nagyon furcsa történet, és most egy furcsa szakaszt beszélgetünk. Elindult az ügyészség, és akkor talán ez, ami jobban foglalkoztatja az embert, hogy eddig miért nem csinálták, ha most csinálják, akkor rendesen csinálják, és hát mikor kerül abban a szakaszban, hogy mi is megértjük, hogy mi történt, mert most csak találgatunk.
5: Hát fogunk még erről beszélni, de az egész kuszaság nyilván összefüggésben van azzal, hogy a legfőbb ügyészség fejetlen, hogy ott várják, hogy kihez kell igazodni, és gondolom én, hogy addig egyetlen alvezér sem mer nagyon erős, nagyon drasztikus lépést hozni.
7: Ugyanakkor ennek ellentmond az, hogy most itt sorozatban történnek a gyanúsítások, letartóztatások, tehát minthogy egy rendkívül eddig nem tapasztalt aktivitást mutatna az ügyészség.
5: De ez két-három napja van, hogy megtörténtek, amióta esetleg azt hihették, hogy lesz a legfőbb ügyés.
1: De ezzel párhuzamosan közben taposnak az ügyészségen, tehát a nimbusza egyre inkább romlik ennek a szervezetnek, lehet, hogy tényleg meg kell várni a legfőbb ügyészt. Mielőtt tovább mennénk, a kémfilm rajongó szólal meg bennem, és én azt nem értem, kitágítva a legtöbb ügyre, hogy ebben az ügyben is ugye egy vizsgálatot folytattak le, és az Erste egyik képviselője szóbeli elmondás alapján közölte, hogy őt tulajdonképpen megzsarolták, hogy 2023-ban történt ez az ügy. Tényleg elképzelhetetlen az, hogy nem jönnek ki hangfelvételek, amik bizonyítanák ezeket az elmondottakat, és akkor sokkal könnyebben a végére lehetne járni az ügyeknek, mert így van egy állítás, egy ellenállítás, de hogy 2020-as évek, ugye most egy ekkora ilyen gomb nagyságú hangfelvevőt is bárhol el lehet helyezni a ruházatban, vagy én gondolom ezt túl, én néztem túl sok filmet, mert számomra tényleg hihetetlen, hogy sehol nem jön neki hangfelvét.
5: Ismét a bankárra nézek.
1: Parancsolj.
5: Azért szerintem egy bankvezér, ha őt meglátogatja a bankfelügye, tehát a Nemzeti Bank, akkor nem úgy készül, azt se tudja, hogy miért látogatja meg, hogy elhelyez ide egy lehallgató gombot az
7: akuljára. Legalább vettek volna fel egy olyan szemveget, mint Pócs János volt. akkor...
6: Jó, hát igen, abban az időben azért a technika nem állt olyan szinten, most mindenki a telefonjával bármit fölvehet.
5: Igen.
7: Hát 2023-ban azért már...
6: Igen, akkor megvolt ez a technika. Szóval zavaros az ügy mindenképpen, és tényleg nehéz ez bizonyítani, mert egyik azt mondja, hogy megzsaroltak, megfenyegettek, a másik meg azt mondja, hogy időjárásról beszélgettünk. Persze. Miért nincs ablak a szobában, mert átépítés volt.
5: Ezért oda ment direkt.
6: Tényleg átépítés volt a Nemzeti Bankban, baromian átépítették, Kostet, jól átépítették. Szóval nem rídlem az ügyészeket, csak valóban inkább az az érdekesség, hogy ez egy kicsi ügy, mert hatalommal való visszaélés, de azért a másikhoz képest azért azt kell mondani, hogy nem ezt vártam. És amikor azt írta az újság, hogy behívta az ügyészség, akkor nem mondom, na végre. Most még azt mondom, hogy kíváncsian várjuk a folyamatokat.
1: Közvádas bűncselekmények esetén töröljék a mentelmi jogot, legalábbis ezt szeretné Magyar Péter. Nézzünk meg erről egy rövid bejátszót.
8: Mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatelizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénz lenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet.
9: A gyanú szerint a miniszterelnök egy budapesti szórakozóhelyen vita közben elvette egy férfi mobiltelefonját, amit később a Dunába dobott. Az ügyben korábban már indult nyomozás. Ezt azonban megszüntették, miután az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter akkori európai parlamenti mentelmi jogát. A miniszterelnök a hírre reagálva a rendkívüli parlamenti ülés összehívását és mentelmi joga azonnali felfüggesztését kérte. Az ügyészség közleményben utasította vissza a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, munkájuk mércéje a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség. Hangsúlyozták a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványokat is, politikai vagy más megfontolástól függetlenül, szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal készítik elő.
1: A Monty Pythonból is idézett Magyar Péter, tehát erről majd még külön beszélünk. Engem inkább az érdekelne, amit Török Gábor politológus is leírt, hogy rettenetesen népszerű, de érdemben semmi sem változik azzal, hogy ezt a mentelmi jogot ugye törlik, hiszen közvádos ügyekben eddig is szinte automatikusan kiadta a parlament a képviselőket, talán egy-két kivétel volt. De
5: nem,
1: ott is
5: nem volt tudtommal meg.
1: Szanyi Tibor esetében olvastam arról.
5: De közvádosnál tudtommal mindig kiadták. Közvádos volt,
1: de ott a nemzetközi jog közbeszól, de egyébként igen. Tehát
7: és rágalmazásnál meg sosem.
1: Pontosan, a tehát nem nagyon lehet találni.
5: Igen.
1: Tehát ebben az esetben ez egy rendszer szintű reform lenne, vagy csak egy látványos kommunikációs füstbomba megint?
7: Hát először is azt gondolom, hogy egy olyan értelemben mindenképpen látványos, hogy ő bejelenti, hogy ő lemond a saját mentelmi jogáról. Igen, tehát hogy a saját ügyéből indul ki, de kétségtelen, hogy 2024-ben a kampányban ő még azt mondta, hogy meg akarja szüntetni ezt a mentelmi jogot, tehát ilyen értelemben következetes önmagához, hogy azon belül a rágalmazás esetében, vagy a közvádas ügyekben én azt gondolom, hogy te, mint volt országgyűlési képviselő, jobban tudod, hogy az helyes, vagy nem helyes, milyen egyéb lehetőségeket indít el, hogyha, mert én mindig ettől félek, szóval hogy a magyar politikai kultúra messze nem tartott, hogy képes jól kezelni az ügyeneket, és akkor kreálni kell olyan ügyeket, ami majd ki fogják adni a mentelmi jogot. Tehát én ezt nem tudom, hogy jó megoldása vagy sem. A törekvést azt érzékelem, talán jó, talán nem célszerű, nem tudom. Átadom a szót.
5: Én nem tenném, de már ha nekem kellene dönteni, hogy megszüntettem ezekben az esetekben a mentelmi jogot, nem azért, mert eddig, hát ahogy az előbb elmondtuk, eddig sem képezett ez problémát, tehát nem ezért kell megszüntetni, de ha egy kicsit elvileg gondolkodunk a magyar múltat ismerve, hogy lehetetlen azt elképzelni, hogy egyszer valamikor egy politikai hatalom az ügyészségen keresztül úgy akar likvidálni már politikai értelemben ellenfeleket, hogy ilyen-olyan vádat kreál ellenük.
1: Elképzelhetetlen ebben az országban, azt gondolom.
7: Úgy van, úgy van.
5: Ha csak
7: van.
5: Úgy nem, mert ha elképzelhető, ma akkor este ez nem szüntetném meg a mentelmi jogot. Noha nagyon népszerű dolog lesz nyilván a megszüntetés.
6: Szóval történelmi oka van annak, hogy ezt, és ezt meg kéne magyarázni a nagy érdeműnek, hogy nem azért kap a képviselő extra védelmet, mert ő nem tartozik közénk, hanem pontosan azért, mert minket képvisel, de érheti támadást. Tehát például állandóan beperelnek egy képviselőt, akkor nem tud képviselőként dolgozni, és akkor mibe kerül mindig beperelni. Tehát ezért van az, hogy ezért soha szóba se jön, hogy kiadják. Vagy lehet olyan helyzetbe hozni, hogy gyorshajtás miatt, szóval olyan ügyekbe keverni, ami miatt nem tudja ellátni az én képviseletemet. Tehát engem véd.
1: Pláne mondjuk egy törvényről szavaznak, és neki egy bíróságon van jelenése.
6: Igen, nem tud elmenni szavazni, mert hogy lekötik.
1: Vagy előzetesben van.
6: Igen. Na most ezért tehát, hogy meg kéne magyarázni a nagy érdeműnek, hogy
5: ez miért jó ez.
6: Jó. Nem szeretem azt, hogy esetből csinálnak törvényt. Tehát Magyar Péter mondjon le a jogáról, de most akkor rögtön ennek kapcsán tehát tele van az ország az, hogy egy esetből csinálnak egy törvényt.
7: És de akkor Péter, azért említettem, hogy annyiban, hogy 2024-ben már a kampányban ez ő.
6: És mondta, akkor azt lehet mondani, hogy akkor következetes.
7: Csak akkor mondhatta volna korábban.
6: Ezt elfogadom, csak mondom, tehát alapvetően nem szereti az ember, amikor egy esetből csinálnak egy törvényt, mert a törvény az általános szabály, az eset meg eset.
5: Ezzel együtt az is egy, csak megismétlem, az viszont fontos, hogy Magyar Péter politikai gesztusának első fele, mármint hogy ő rögtön bejelentette, hogy lemond, az helyes, ez az egyetlen helyes válasz, amit adhatott. Talán nem kellett volna rögtön tankkal neki hajtani az ügyészségnek, már verbális tankkal.
6: Ez egy másik téma, szerintem beszéljük majd meg, hogy kell-e mindenbe beleszólni valakinek.
5: Hát ez mondjuk az ő ügye volt, de abban mondjuk igaza volt, talán éppen az ő ügyében persze lehet, hogy még óvatosabbnak kellni, abban mondjuk igaza volt, hogy nem az a probléma, hogy őt kikérte az ügyészség, hát ez egy megindított pinfli ügy volt, uh-huh. A megindítás már megtörtént, hanem abban én is finoman szólva politikai ízetlenséget érzek, hogy a hármat együtt összekapcsolva.
7: Abszolút.
5: Az, abban nem tudok nem sándékos piszkálódást.
7: Ugye az ügyészség pontosan azt téve, amit az elmúlt években még a Polt vezetése alatt minden ilyen kritikára úgy válaszolt, hogy hát ők a törvények szerint járnak el, és most is csak szabályosan jártak el. Én azt ismerős nem politizálnak, de akármit mondom az ügyészség, itt élnek, ebben az országban élnek, és az, hogy egyszerűleg Sesták ügyel együtt említik ezt a Fidesz által jelentősen felfújt ügyet, amit még most is próbálnak kihasználni, és támadásként értelmezni, és hogy lopásként tételezni azt, hogy ezt összekapcsolni a kettőt, ezt az ügyészségnek is éreznie kell, hogy ez minimum rossz ízű döntés. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen igazat adok ebben Magyar Péternek. Ő sokat vitatkozik, sokszor helytelenül vitatkozik szerintem, sokszor támad, amikor nem kéne támadnia, de ebben az esetben teljesen igazat adok neki.
1: Most támadott, sőt, Monty Pythonból idézett, olyan elképesztő kommenteket írt, hogy ezt kénytelenek leszünk majd megmutatni, de csak a szünet után most fújjunk egyet, és akkor visszatérünk még ehhez a témához, úgyhogy ne menjenek messzire.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Továbbra is szép estét kívánok, az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Nézzük, mit írt Magyar Péter az ügyészségnek válaszul, egy Facebook poszt alá kommentelte, de persze ez volt, amelyik bejegyzés formájában is megjelent. Ezt valami humorista írta? Amikor mafiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok, nem sokára jön a napfelkelte, és nem lehet majd sötétben mókolni. Ez volt az egyik, a másik pedig így hangzott, hogy legfőbb ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság, tényleg az aranykonvoj ügyjel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok meghamisításával, Mizu, a bűnpártolás szót ismeritek? Még ha igaza is van Magyar Péternek, és akkor fordulok ismét hozzátok. Nem veszélyes játék az, hogyha ilyen mértékben beleáll az ügyészségbe, amely most úgy tűnik, hogy adott egy kicsit a mostani hatalomnak, azzal, hogy két Fideszhez közeli képviselő mentelmi jogát is kiadatná, illetve ugye Magyar Péterét is, tehát az előzőnek is, mindkét tábornak, mintha meg akarna felelni. De ha Magyar Péter így reagál, akkor hogy lesz független, hogy lesz demokratikus majd ez az ügyészség akkor, amikor azt várnánk el tőlük, hogy tiszás ügyekben is hát a törvényt kövessék. Nem lesz-e bennük, ott az ügyészekben egy ilyen pszichológiai blokk, hogy jaj, csak nehogy jöjjön ezt követően
2: megint. Ez a kérdés akkor érvényes egyébként, hogyha nincs normális demokrácia. Akkor lehet attól tartani, jaj, az ügyészség majd nem mer a miniszterelnökkel szemben fellépni. Én ezt egyáltalán nem tartom bajnak. Az, hogy a stílusa milyen, ezen lehet vitatkozni. De azt gondolom, hogy senki nem lehet érinthetetlen, az ügyészség sem, és az elmúlt 16 év sajnos azt bizonyította, hogy nem igaz az. Gondolom, hogy senki nem lehet érinthetetlen, az ügyészség.

0: biztos, hogy nem az én stílusom, de valamilyen okból nem én lettem a miniszterelnök, úgyhogy ő egy ilyen alkat. A pszichológiai blokkért kevésbé aggódom. Eddig az ügyészeken nem pszichológiai, hanem politikai blokk volt, és még most is annak a hatása látszik, hát ahogy elhangzott, hogy egyet ide, egyet oda. Szerintem, ha van pszichológiai késztetésük, hogy ide is kedvezzenek, meg oda is, az egy rossz késztetés.
1: De az már régen rossz,
0: tehát
1: igen.
0: Azt inkább le kéne rombolni, igen, hogy ezt a drasztikus szót mondjam. Azt hiszem persze, hogy az nem biztos, hogy jó, hogy a miniszterelnök minden éjszakájának a felét blogolással tölti meg kommentelése, de ez egy másik kérdés, ez egy általános probléma.
2: Az más téma, igen.
0: Igen,
3: én akartam is kérdezni, mikor írta ezt a blogot. Hát citromfűtejet tudok ajánlani, az angolok meleg langyos tejet isznak lefekvés előtt, van, aki a sörre esküszik, szóval valaki nem tud aludni, akkor ijon valamit, és aludjon. Éjszaka pihenjen, későn a másnapi munkára, mert az első reflexből való reakció az általában lehet, hogy szellemes. De főleg külpolitikában, mert most a magyar ügyészekkel cicázik, lehet, hogy igazatok van, én azért kritikusabb vagyok ebben a dologban. Ha érintett, akkor ne nagyon üzenjen a ügyészeknek, ha már mint személyesen érintett, ha még miniszterelnök és az ország államapparátusának a tetején ül, akkor meg pláne az intézményeknek a becsületét, tiszteletét védeni kell, és akkor a szóvivője közé tehető, hogy a miniszterelnök úr úgy gondolja, hogy méltatlan őt egy napon említeni két latorral. Nem latollal, hanem latorral. Na, szóval nekem nem tetszik, de ez még az országon belül van, amikor nemzetközi politikában is éjszaka twitterezik, vagy az most nem csinál, ugye, de facebookozik valami, az meg ráadásul veszélyes is. Szóval én régmódi alapállásra tekintem a politikát, értem én, hogy a közönség is ugyanezt csinálja, el kéne venni a telefont. Nem a Dunába bedobni, hanem hát az iskolásoktól elveszik a iskolában, a munkahelyen is el kell venni, hát ő is elvetheti a telefonokat, ha jól tudom, a parlamentbe, vagy legalábbis, hát saját magát is rakja már el este, majd reggel előveszi.
0: Hát egy picit hadd vitatkozzam, bár nálam régibb módi senki sem lehet különböző okokból. Azért én már azt se helyeslem, hogy úgy oldjuk meg az internet problémát, hogy elvessük a gyerekektől a telefont. Azt természetesnek tartom, hogy egy miniszterelnök is minden kommunikátor azt használja, amilyen eszközök most vannak. De az igazi vitám azzal van, noha általában, ahogy mondtam, én is sokallom egy kicsit, hogy ez nem egészen személyes ügy. Az is, meg nem is. Annak idején ez a vád, vagy gyanú, vagy nem tudom mi, ez nem Magyar Péter magánembernek szólt, hanem egy politikai szereplőnek, akit épp lehetetlenné akartak tenni. Ő nyilván úgy érzi, hogy itt nem arról van szó, hogy ő gyorsan hajtott, vagy mit tudom én, mit csinált, hanem a politikai szereplőt ért támadásra akar valamilyen módon reagálni. Szebb szavakkal kéne, nem éjszaka, mit tudom én, ezt nem akarom ismételgetni, de az tényleg, szóval az ügyészség tekintélyét, ha valami lejáratja, akkor például ez az árukapcsolás.
4: Ugye, annyira az is egy fontos szempont, hogy ő stílusában ugyanezt hozta végig a kampányban. Minden rezdülésre odafigyelt, minden rezdülésre reagált éjszaka és nappal, tehát semmi nem ment el mellette. Ilyen bejegyzések, posztok, ezekre is valamilyen kényszert érez, hogy ez, megint azt mondom, hogy ez helyes vagy nem helyes, azt nem tudom. De ezt a stílust vitte, és viszi ma is. Tehát, hogyha ő helyette egy szóvivő válaszol, akkor azt meg, vagy nem válaszol,
2: szerintem
4: biztos igazuk van az ügyészeknek, ha ez az ember, aki ez a miniszterelnök, aki mindenre reagál, ezt elengedi, akkor már itt baj van. Tehát, hogy ő teremtette meg annak a helyzetet, hogy várod is, hogy valamit reagáljon rá.
2: Nem bírom ki, hogy ezt ne szúrjam ide. Nem lehet, hogy a hiba a mi készülékünkben van, hogy mi vagyunk régi módiak, és Magyar Péter volt, akár politika a történeti viszonylatban, akár magyar... Módi?

0: Vagy ebben az életkorban?
1: Nem, ez nem.
2: De hogy mondom, mi a miniszterelnök,
1: hogy mihez szoktunk.
2: Igen, hogy mihez szoktunk, csak azóta változott a világ, sokkal több információ jut el hozzánk, volt itt egy technológiai robbanás, és nekünk kellene átalakítani a percepcióinkat, vagy egyáltalán elvárásainkat egy politikussal szemben, és ez okozta a Magyar Péter sikerét. Persze sok minden más is, azért volt itt egy 16 évnyi kormányzás, ami olyan volt, amilyen, de hogy ő volt az első, az, aki olyan mértékben tudta megszólítani a fiatalságot, vagy a fiatalabb választókat, hogy számukra bejött ez a stílus, és amíg ez nem üt vissza, amíg nem fogja látni a közvélemény kutatásokban, hogy ez nem működik, addig miért is változtunk?
1: Egy picit, ha igazítsalak erre, mert nem csak a fiataloknál jött be ez a stílus, nálam is bejött ez a stílus, én is élvezem bizonyos elemeit ennek az újfajta politikának, szeretem, hogy van valami pezsgés, van valami, te hogy mondod?
2: Szereted a Monty Python, biztos. Ja,
1: imádom egyébként hozzá. Imádom valóban. Nem pont ezt a jelenetet a latorokkal, hogy énekelnek a keresztván, de én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy új szín az egész magyar politikai életben. Én nem gondolom, hogy az a szín, amit mi megszoktunk, az a jó szín. Péter rázza a fejét. Igen, de, hát ilyen régi módi rázza a fejét.
3: Fiatalok vannak, középkoros, vannak idősebbek. Van, aki minden nap izélgeti a telefonját, van, aki csak néha használja. Az a társadalom nagyon bonyolult, és hogyha a miniszterelnök csak egy rétegnek a stílusát képvisel, akkor nem nekünk kell megtanulni azt a stílust, nekik kell tudomásul venni, hogy vannak az országban olyanok, akik nem használnak ilyen.
1: Ebben egyetértek vele. Tehát,
0: de az egy nagy igazság, hogy eddig bejött, és azért nem csak a fiatalok szavaztak rá.
3: Az nem biztos, hogy jó. Tehát, mint képlet. Úgy csak, tehát én nekem gondom van, mint én tanítottam ipari üzemszervezést is. Szóval, aki az idejének jelentős részét ezekre a gyors idő lejáratú ügyekkel, tehát mikor gondolkozik, mikor szervezi, mikor végzi a munkáját. Tehát lehet, hogy nem a legjobb megoldás elszedni a telefont a gyerekektől, de én is, mikor vizsgát íratok, akkor papírt kap maga elé a fiatal, és kézzel kell írnia. Csak mondom.
2: Hát sokan nem tudnak manapság.
3: És hogyha nem tud kézzel írni, hanem csak gépen, hát az van felmérés arról, hogy a tanulás mélysége mennyire függ attól, hogy valaki kézzel ír le egy mondatot, vagy géppel ír le, vagy csak kimondja. Egészen másképp van bedrótozva az ember. Na jó, ez most nem akarom kinagyítani, csak azt akarom mondani, hogy ez eddig bevált, de hogy azért szeretjük-e őt, mert így kommunikál, vagy pedig azért szeretjük őt, mert sikeresen megoldott egy helyzetet, ez két különböző dolog, és a harmadik, hogy fog vezetni egy országot. És nekem jó, hogy nem kérdeztél rá, de egy halom problémám van az alapvető ügyekkel, a nagy dolgokkal. Hát azért például a költségvetéssel, hogy az intézmények élére hogy kerül oda egy kiváló vezető. Mondjuk az ügyészség. Hát az egész, most arról vitatkoztunk, hogy le kellett tegezni az ügyészeket. Arról még nem beszéltünk, hogy van az ügyészség, csak érintőlegesen, be van-e töltve ez az állás a legalkalmasabb emberekkel. És hát a magyar kormányzatnak az utolsó államtitkár, akit felesküdött, aztán 3 nappal ezelőtt történt. A választás pedig nagyon régen volt. Tehát nekem óriási probléma van, de szerencsére nem kérdeztél rá, és most ugye nézőknek nem mondom
2: el. De rákérdezek szívesen.
3: Maradhatunk ott annál, hogy bele kell dobni a telefont a Dunába, vagy valami, és akkor kiadják, és akkor majd elítélik, rongálás, 2000 forint, valami. A másik esetben meg mindig 600 milliárd forint eltűnt, és még azt még nem látom a nyomát. Tehát itt azért
1: ez nem Magyar Péter nyakába varrott, hogy...
3: Nem, én a szituációról beszéljünk, hogy ugye 26 vége van, eurózónába bejutás, költségvetés összerakása, egy csomó örökölt torzítástól, hogy lehetne megválni, mit lehetne kezdeni ezzel a szerencsétlen rezsicsökkentésnek nevezett ártorzító rendszerrel, és akkor most mi az időnk jelentős részét azzal töltöttük, hogy kell-e éjszaka, ahelyett, hogy valaki kialudná magát.
2: El kell venni tőle a telefont. Rakja le. És bedobni a Dunába.
3: Rakja le, és ne a párnája alá, mert még nem is tesz jót neki, rakja le. Na jó.
0: Ott azért egy icipicit vitatkoznék, hogy rengeteg mindent lehet és kell is a kormányon számon kérni, amit csinálni kéne, de azért elég sok mindent csinált is, nyilván nem a költségvetési területen, ami, vagy ahhoz én nem értek, ami a legfontosabb, de szociális, média, oktatási területen, nyugdíj területen azért itt történtek konkrét lépések. Éppen ezért a stílus és kommunikáció dolgát én ettől kicsit elválasztanám. Én nem ezért szeretem, de elfogadom. Amiben viszont mégiscsak neki a kampányhoz képest váltani kéne, azt én nem a különböző generációk különböző fogadókészségében látom, hanem hogy a kampányban ő volt, most van egy kormány, és a kormányon belüli kommunikációs munkamegosztást azt azért egy picit jobban ki kéne alakítani, hogy az, hogy nem alakult ki, hogy ennek az az akadálya, hogy ő szeret kommunikálni, vagy hogy még egy csomó miniszter ezt nem tudja.
2: Vagy nem alszik eleget.
0: Sok minden lehet, de azt viszont elvárnám még az ő heves és pörgős kommunikációs stílusában is, hogy halljam a minisztereket többet, nem csak a
1: legjobb. Amit én egyébként úgy gondolom, hogy hiba az, hogy nem különülnek el a súlyos és súlytalan ügyek.
3: Igen.
1: Tehát mindenre reagál, minden rezdülésünkben ott van a miniszterelnöknek a szava, a kommentje, stb. És tényleg nem válik el az, nem tudjuk, hogy most ez egy fontos kormányzati ügy, vagy egy kevésbé fontos harca éppen valamelyik ellenzéki képviselővel.
2: Na nézzük a nap kérdését, és azt is, hogy milyen arányok alakultak ki, igen, nem között. Ön szerint az ügyészség kérésére a parlament felfüggeszti Magyar Péter mentelmi jogát, így szólt a kérdésünk. 61% úgy vélekedett, hogy igen, és 39% pedig nem mondta ezt. És akkor nézzünk kommenteket, köszönjük szépen a véleményeket, szép számmal érkeztek. Mindjárt mutatjuk is őket. Íme László, Magyar Péter maga kérte a mentelmi joga felmentését, ez a becsületes hozzáállás. Erzsébet, bárcsak felfüggeszteni és lenne vizsgálat, akkor érdemes lenne egymás mellé tenni, hogy egyesek több milliós károkat, Magyar Péter pedig kb. 20 000 forintos kárt okozott. Andi, remélem igen, és végre túl lehetünk már ezen a nevetséges telefonügyön, hogy következhessenek a komolyabb kérdések. Miklós, nem mert félnek tőle. Gábor, a miniszterelnök úr egy pancser volt, 650 milliárdot kellett volna lopni akkor. Akkor békén hagynák. Jó. Magdolna, igen, a Fidesz-báb ügyészség régóta várt már erre a lehetőségre, mivel Magyar Péter önként kérte a mentelmi jogának felfüggesztését, most az ügyészség saját kardjába dőlt. Még egyszer köszönjük szépen, és továbbra is arra buzdítom önöket, hogy küldjenek majd kommenteket a nap kérdésére. Most pedig a Medián felmérésével foglalkozunk, amelyből kiderül, egy kicsit spoilerezek, gyengült a Tisza, de talán ez természetes, erősödött a Fidesz, de nem olyan arányban, hogy akár összeérhetne itt a görbe pár hónapon belül. De ezen kívül is nagyon izgalmas számok voltak még ebben a felmérésben, ami talán a pártok támogatottságánál is érdekesebb, úgyhogy akkor nézzünk erről egy kis filmet.
4: Az áprilisi országgyűlési választás óta megkülönböztetett figyelem övezi a Medián méréseket. A mostani felmérés szerint a teljes népesség körében a Tisza párt 54, míg a Fidesz 22%-on áll. A biztos választókat tekintve a Tisza párt 64, míg a Fidesz 27%-ot tudhat magáénak. Magyar Péter egyből reagált. Azt írta, az áprilisi választásokon 53%-ot értek el. A mai mérés szerint 64%-on áll a Tisza. Áprilisban 141 képviselőjük lett. Ha ma lennének a választások, 160 képviselőjük lenne.
2: Na, ami számomra nagyon érdekes, hogy a Tisza lemorzsolódó szavazói nem a bizonytalanokhoz vagy a kispártokhoz mentek, hanem közvetlenül a Fideszhez tértek vissza. Ezt sokan betudják annak, hogy Orbán Viktor Köcsei beszéde, aktivizálása sikeres volt, és ugye a Bayer Show-ban is beszélt. Feltetném kérdésként, bár még elég nagy a különbség, hogy van-e félnivalója a Tiszának, de lehet, hogy kinevetnétek.
0: Bocsánat, ez nem darabra így szokott lenni, persze, hogy valaki lemorzsolódik a Tiszától, persze, és átmegy a Fideszhez. Tudjuk, hát, hogy van,
2: igen,
0: egy
1: zsílipelés.
2: Így van, fontos, köszönöm.
1: Én a 6%, ugye, mert annyi, a 3-3%, uh-huh, ennyit közelített a Fidesz. Számomra egyébként az, hogy a Fidesz 5. hónapi kormányzás után, nem a Fidesz, a Tisza 5. hónapi kormányzás után csökken, ez egy természetes dolog.
0: Csoda, hogy csak ennyit.
1: Kopik. Az, hogy a Fidesz 3%-kal növekedett, az már sokkal nagyobb meglepetés számomra, mert szemben veled én sem a Köcsei, sem az egyéb megnyilatkozását Orbán Viktornak nem láttam olyan erejűnek, hogy az mozgósítsa.
2: Hát lehet, hogy nem neked szólt.
1: Valószínűleg nem nekem szólt, de azért mondjuk elég sokat hallgatom, és tudom, hogy meg tudom ítélni, hogy ennek van-e. Ráadásul a saját beszéde is nagyon ütik egymást. Tehát van, amikor ugye kommunistázik például Köcsen, az új kommunisták úgy tért vissza Horvátországból, hogy ezt a frazeológiát találta ki, aztán elmegy a Blikbe, és ott pedig azt mondja, én már öreg ember vagyok, majd 30-ig hogyan épülünk föl, nem nekem kell, majd jöjjenek a fiatalok, tehát még önmaga sem tudja, hogy pontosan milyen szerepet vigyen. Tehát azért csodálkozom azon a 3%-on, akik egyébként valószínűleg sosem tartoztak a Tiszához, most úgy gondolták, hogy a Fideszre szavaznak. Én ezt nem tudom komolyan venni.
3: Hát ugye a győzelem után föl szokott ugrani a támogatottság, és akkor onnan nyugodtan lehet ereszkedni, és a különbség óriási, úgyhogy ez nem szabad, hogy befolyásolja a kormányzó pártot a döntések meghozatalában, mert én mindig attól félek, hogy ha az elején nem hozza meg a kemény döntést, akkor később már érdemes nézni ezt a listát. Most mi a Manónak nézzük, hogy a következő vasárnap lenne a választás, kire szavazna, következő vasárnap,
0: nem lesz,
3: de tessék választani, hanem még szép a nap, kimenni, sétálni, beszívni. 3 év múlva már ennek van jelentősége. Én voltam olyan kormánynak a tagja, amelyik nagyon hamar elvesztett a választók egy részét, és az nagyon kellemetlen a munkában, bár őszintén szólva azért, mint gazdasági miniszter, én nem néztem, igyekeztem nagyon nézni a népszerűségi indexet, mert a feladatok azok más jellegűek voltak. Szóval meg lehet beszélni ezt, én olyan nagyon nagy hírt ebben nem látok, inkább az érdekes nekem, hogy az a Fidesz, amelyik mégiscsak van akkor ezek szerint 20%, azok, akik el tudják dönteni, az marad egynek. Mert miért maradna egynek? Ha valaki nem áll győzelemre, akkor ugye a győzelemre esélyes pártnál nem nagyon érdemes ott mozgulódni. De a vesztésre álló pártnál gondolhatja valaki, hogy ennél ő jobbat tud csinálni, jobb alternatívát tud csinálni, és szét tud esni. Hozzáteszem, hogy a Tiszánál is el tudom képzelni, hogy aztán idő múlásával ez az érdekes amalgám, ez kezd szétfejlődni majd. Különösen, hogyha van egy olyan választási törvény, ami remélem, hogy lesz, ami helyreállítja a működő többpárt rendszer. Ebben is régi módi vagyok, én örülnék, ha működő többpárt rendszer, és a működőn van a hangsúly, tehát nem formális, hanem nem úgy vannak a szabályok, hogy most éppen rám méretez van, nem valahogy. Mert abban a pillanatban akkor azért elindulhatnának a platformok, és akkor ezek a számok, ezek most nem mondanak túl sokat nekem. Nem, akkor nem mondanának sokat, hogyha elindulna mondjuk a Fideszen belül egy modernizált Fidesz, meg a régi törzs szavazók. És ezért, minthogyha Orbán mind a kettőhöz beszélne, és azért te jobban figyeled, hát a munkádból adódóan minden rezdülését a belpolitikának, én csak, hogyha nagyon muszáj, akkor, de én is úgy érzem, hogy néha az egyik bázishoz szólni, ha pedig egy másikhoz. Ezért mond kettőt. Vagy pedig...
2: Akár az Ukrajna politikájában.
3: Na most, a Magyar Péternek, akkor, ha visszatérünk a komoly ügyekre, akkor például a külpolitikában, még én a külső politikában, én nagyon nagy kérdőjeleket látok. Tehát azok nincsenek végiggondolva, ott improvizálás van, és mint hogyha a Magyar Péter is ahhoz az ingadozó szavazóhoz szólna, akit sikerült leválasztani a Fideszről, és ezért lett kétharmad. Ez nagyon nagy dolog. De, és ez esetleg vissza is megy a Fideszhez. Esetleg visszamegy. Nem tudom, tehát el tudom képzelni, hogy volt olyan, aki vagy otthon maradt, vagy teszett neki a fiatalembernek a dinamizmusa, és ezért inkább ide szavazott, de most azt gondolja, hogy talán nem ezt várta, de rögtön mondom, hogy nem őket kellene figyelni, hanem az ország alapvető érdekeit. És azoknak a kigondolása és végvitele az nem szabad, hogy nagyon függjön attól, hogy arra a kérdésre, hogy jövő vasárnap lenne választás, akkor ki mit csinálna, hogy arra milyen válasz jön. Egyébként a kommentárok elég jók voltak, tehát néha a betelefonálók azok, hogy is mondjam, első indulatból írnak. Egy kicsivel jobban meggondolták, mint néhány politikus éjszaka.
0: Ez így van, ez nem mindig nagy kunst, hogy jobbak, mint a politikusok.
2: Király, célosztál.
3: Néhány politikus. Vannak tengeren túl is politikusok, akik nem bírnak aludni, és akkor világpolitikai ügyekben
0: elkezdenek. Bár inkább ők aludnának, ha
2: szóval már ez is van, hogy állandóan dolgozik. Na szép.
3: Alvás helyett, igen, és akkor lezár egy háborút, vagy odacsatol egy szomszédországot fél álomban. Na jó, szóval lehet, hogy ez új világ nekem, de én azt gondolom, hogy a nagy ügyeket azért kicsit gondolkozni kell rajta. Az orosz mondja, hogy is mondta, hogy miért 7-szer és vágj 1-szer?
0: Azt hiszem,
3: 7-szer mér és 1-szer vágj. Jó, az egy régi világ, mondjuk 3-mal is megelégszem. Aludjon rá 3-at, és utána mondjon egy majdnem végleges választ.
0: A közvéleménykutatásról még a Tisza helyében én sem aggódnék, mert ez normális, ami történik, meg nem is azt kell figyelni, de arra azért valakinek, akinek ott ez a feladata, gondolnék, hogy lehet, hogy a ciklus második felében érdemes is platformosodniuk azért, hogy egybe maradjon a párt, és a viták lejátszhatók legyenek. Most még nyilván nem, mert most még az egység a fontos. Ezt nekik kell végig gondolni. Én örülnék neki, mert kiinduló pontja lehetne egy plurálisabb szerkezetnek. Ami nekem is érdekesebb volt, hogy mi a fenétől emelkedik a Fidesz 2%-ot. Én igazat adok az elemzőknek, hogy az Orbán visszatérésével függ össze, nem azért, mert mintha nem hülyeségeket, bocsánat, beszélne össze-vissza, de olyan a szituáció, mint a Beckett abszurd drámájában, a Godóra várva címűben, hogy a Orbán meglévő közössége el volt bizonyosodott, hogy hol van a vezér, nincs itt, Horvátországban van, Amerikában van, a fene tudja, mit csinál, most Godó megjött. Hát ilyenkor a közönség fölkapja a fejét, akkor is, ha aztán nem mond semmit, mint hogy valószínűleg a darabba is így lett volna, ha egyszer megjön.
2: Nem csak Godó jött meg, hanem sajnos az adásnak a vége is eljött. Egyébként azt hiszem, hogy Napóleonról olvastam, hogy 2 órákat aludt.
3: Igen, nem is tett a jó vége egyébként
2: az orosz
3: hadjáratnak.
2: De egy darabig jól alakultak
3: adott. Egy darabig jól alakult, igen. És például megalakította a Bank de France-t, és szóval voltak eredményei, de tessék azért eleget aludni, az nagyon hozzá tartozik a kognitív folyamatokhoz.
0: Tehát nem örülünk a hasonlatnak.
2: Nem. Én is csak az alvásra gondoltam. Miniszterelnök úr, tessék aludni. Ez a mai adásunknak az üzenete. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, ez volt az Aktuál. Remélem, holnap is velünk tartanak. Viszontlátásra, szép estét!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Bán Teodóra a vendégünk, színházigazgató, még hogyha az egy olyan színház is, amiről mindig elfelejtjük, hogy klasszikus, az igazi színház. Jó reggelt kívánok! Ez ugye a Margit-szigeti színház, szabadtéri színháznak szoktuk szabadtéri színpad az eredeti nevén nevezni, de ez ma már ennél jóval több. Tehát nem egy egyszerű szabadtéri színpad, ugye?
2: Igen. Nagyon köszönöm, hogy így ilyen közepébe talált annak a célnak, és annak a mondandónak, és annak az elvárásnak, amit én is, mint a színház vezetője, most már 2 évtized elmúltával is úgy gondolom, hogy fontosnak tartok, hogy a közönség a társadalom szolgálatában legyen egy olyan színház, egy olyan nyári színház, ami természetesen nem konkurenciája a közszínházaknak, de nyáron egy olyan önálló és saját repertoárral, kínálattal és a lehetőségeihez, mert sokkal nagyobbak a lehetőségek, mint egy közszínházon belül, a méretét tekintve, a nézőtér befogadó képességét tekintve, az 500 négyzetméteres színpad tekintetében is, hogy sokkal többet képes adni sok esetben, mint egy közszínház. Teljesen mások a viszonyok, mások a kapcsolódásai egy színpadnak és egy közönségnek, tehát a művész és közönség kapcsolata egy nyári színházban, mint egy közszínházban, ahol közvetlenül a szereplőnek, vagy a szereplőknek, vagy az előadásnak, az előadás módjának a mikéntje fontos. És ami nagyon érdekes, a Margit-szigeti Színházban, annak ellenére, hogy ilyen hatalmas a nézőtere, mégis megvan ez a fajta intimitás és kontaktus a néző és a művész között, de ugyanakkor nyújt egy óriási látványt, és egy hatalmas, mondhatom azt, hogy az atmoszféráját tekintve egy nagyon különleges élményt tud nyújtani.
1: Amikor dönt arról, hogy milyen produkció megy erre a gigászi színpadra,
2: Igen. Akkor
1: a rendezőre bízza, hogy na majd ezt ő megoldja, vagy az ön fejében is ott van az, hogy hogyan kellene ezt valahogy a színpadra tenni, vagy jó-e ez oda egyáltalán?
2: Természetesen ugye első szempont az, hogy milyen produkciókat választunk ki, és ez természetesen mindig egy igazgatónak a dolga. Az ő ízlésétől is függ valószínűleg, hogy milyen irányokat, milyen választékból válogathat majd a közönség. Ugye itt a méretekről beszéltünk, ami nagyon fontos természetesen ez esetben, hiszen lehetőséget ad arra, hogy 200-300 ember is a színpadon legyen, mögötte pedig a backstage-ben akár 50-100 ember is dolgozhat természetesen, és ilyenek az operák. Azok a nagy dramatikus előadások, így az operák, a musicalek természetesen, ami ma a mai korszerű színháznak az egyik, a zenés színháznak az egyik alapműve, egy történetmesélés, amin keresztül meg lehet a közönséget mondjuk azt, hogy kikapcsolni is, de talán edukálni is, hogyha olyan történetet, vagy olyan sztorit, vagy történelmi sztorit választ egy szerző vagy alkotó. Szóval ugye a nagy operák, a musicalek, a nagy balettek, ahol díszletek, jelmezek, a világítás, az effektek, ami kihasználja ezt a hatalmas teret, ez egy, mit mondta Batta András, azt mondta, hogy az outdoor opera. Az outdoor opera, a Margit-szigeti színházon.
1: Tulajdonképpen teljesen pontos.
2: Teljesen pontos, meg ez nem jutott eszembe egyébként, de hogy valóban az, és hát 3 nagy opera bemutatónk van évenként, mind más-más operák, az idén, most még idénben vagyunk, igen.
1: Valamit szezon... visszahoz jövőre, mert annyira jó volt, hogy azt újra kell.
2: Például a Nabukkót hoztam vissza az idei évben, mert előző évben volt a bemutatója, a Pillangó kisasszonyt is visszahoztam volna, de azt meg az opera játsza, és akkor nem akartam konkurálni az operával.
1: Van ilyen egyeztetés?
2: Hát,
1: vagy csak figyeli a programot?
2: Figyeljük egymást, Aha. Igen. És az idén ugye 2 csodálatos, a Paraszbecset Bajadzók, Leon Caballo meg a Mascagninak a 2 csodálatos zeneműve és operája. Operájában nyitottuk meg az opera sorozatunkat. A Verdi Trubadúrja volt vadonatúj rendezésben és világsztárokkal, és a Nabukkót hoztuk vissza, az pedig augusztus, tehát minden hónapban volt egy-egy bemutatónk, és emellett voltak az Anna Karenina és a Wanderlandnak a bemutatója, a musicalek. Továbbá balettek is természetesen, és ott voltak azok a nemzetközi sztárok, akik akik filmjelzik a színházunkat, mert nem csak itthon, hanem külföldön is figyelnek.
1: Ilyenkor már azt szokták mondani a fesztivál szervezők, hogy réges-rég túl vagyunk, nem, hogy a jövő éven már szervezzük az jövő év utáni évet is, mert mindenki, aki sztárnak számít a világban, évekre előre be van táblázva. Ez így van, gondolom, önöknél is.
2: Igen, igen, így van.
1: De az akkor kész a jövő évi program?
2: Igen.
1: No.
2: Hát a három opera megvan, az mindenképpen. Gúnov Rómaios Júliát fogjuk bemutatni, egy nagyon szép opera, gyönyörű Rómaios Júliát, Shakespeare után, és a Trubadurt visszahoztuk, ugyanúgy leegyeztettük azokat a szereplőket, akik a főszereplők voltak, sztárok voltak, Bogdán Bacsút, Elena Stikinát és Jussif Ejbazovot, sajnos Kutasi Judit, Judit Kutasi nem ér rá, ő a Veronai Arénába lép fel ebbe az időbe, tehát új az Uccinát fogunk keresni, és természetesen a harmadik operánk pedig egy olyan népszerű, mint a Bizének a Kármenje, úgyhogy mind a három új rendezésben van, és én rendezem egyébként, praktikusan én rendezem az operákat, mert nagyon kevés időnk van, mert ugye azt kérdezte, hogy megmondom a rendezőnek, persze, hogy milyen szabadsága van.
1: Így könnyű megmondani.
2: Nagyon neki. Kevés szabadsága van, mert be vagyunk fogva, tehát nekünk nincsenek próbatermeink, természetesen tudunk próbálni, mert hatalmas raktáraink vannak, és ezek raktárak átalakíthatók. A Víg Színház nálam próbál ilyenkor, amikor mi nem dolgozunk, úgyhogy azért ki vagyunk maximálisan használva 10-12 hónapot.
1: Azon gondolkozom, hogy ez az időjárás változás kevés dolognak kedvez egy szabadtéri színháznak abszolút. Igen. Volt egyáltalán esőnap?
2: Igen, nem volt esőnap, hát nem kellett az... igénybe vennünk esőnapot. Hát az... Egyszer esett egy Viktórián, Viktória operetten esett, egy 50 percet álltunk körülbelül, és tőle be tudtuk fejezni, de azért nagyon büszke vagyok arra, hogy közel 100 000 néző az látogatott igen. el a közel 4 hónapos szezon alatt, és mi nagyon egyedülállóak vagyunk, mert óriási a műfai kínálatunk, és azt gondolom, ami összetartja az a minőség, és ami nagyon fontos, hogy mindig a közönség a legjobb marketing közönségünk, mert ő viszi a jó hírét.
1: Most ehhez mi is hozzá tudtunk ennyit tenni. Örülök, hogy itt volt. Köszönöm nagyon szépen. Bán Teodóra volt a vendégünk, és a Margit-szigeti színház.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Két vendéggel folytatjuk, egészségügyi témánk van, nagyon súlyos egészségügyi témánk van, petefészekrák, ezt nagyon keményen, nyíltan így lehet azonnal odavágni a kedves nézők felé, és két olyan vendéget fogadunk itt a stúdióban, akik maguk bőven tudnak ehhez hozzászólni. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Mi dolgunk van a petefészekrákkal így beszélgetve, mert azt mondanánk, hogy szűrővizsgálat, megelőzés, rosszabb esetben pedig utána a műtét, de ha beszélgetünk róla, mire hívjuk fel a figyelmet elsősorban?
2: Igazából onnan indult ez az egész, hogy erről most beszélgetünk, hogy egy kiállítást szerveztünk a Patológiai Intézetbe, a Csend anatómiája címmel. Ez Gáldi Vinkó Andrea, fotós művész kiállítása, és ő az, aki felhívja a figyelmet arra a fotóművészetén keresztül, hogy ez egy mennyire fontos téma, és hogy mennyire egy csendes betegség, amivel azért érdemes foglalkoznunk, mert pont amit említett, hogy a szűrővizsgálatok fontossága ebben a betegségben sajnos nagyon-nagyon nehéz ezt szűrni. És erről biztos, hogy a doktor úr sokat fog
1: nyilván beszélünk is róla. Egy reklámügynökségnek, aminek ön a kreatív vezetője, mi dolga van ezzel az üggyel? Ez az a bizonyos társadalmi szerepvállalás, amit oly gyakran emlegetünk?
2: Így van. Nálunk az ACG ügynökségnél ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mindig is egy fontos dolog volt. Egyrészt a kortárs művészeknek a támogatása, másrészt pedig az, hogy a márkaépítésen túl olyan társadalmi ügyekben is felelősséget vállaljunk, és rávilágítsunk olyan társadalmi problémákra, amik esetleg kevesebb figyelmet kapnak.
1: Doktor úr, főorvosaként a Semmelweis Egyetemnek, amikor önhöz kerülnek a páciensek, és már lehet tudni, hogy baj van, ott nyilván a szemrehányásnak nincs helye. De szerintem igen gyakran előkerül, hogy bárcsak tudtam volna. Bárcsak lehetne erről többet tudni, nem?
3: Sajnos ez egy lappangba induló betegség, de nincsenek releváns tünetei, azért biztos, hogy nincs helye a szemrehányásnak.
1: Persze, nem lesz saját magának egy ilyen esetben simán tesz?
3: Igen, hát hogyha visszagondol az ember, akkor biztos, hogy talál pár héttel, pár hónappal előtte már jelentkező bizonytalan hasi panaszokat, amiket nem tartottak fontosnak. Talán az elején nem is fontos, de hogyha ezek a panaszok nem múlnak, konzekvensen megmaradnak, romlanak, akkor bizony fontos orvoshoz fordulni. Ezzel nem előzzük meg a betegséget, csak azt lehet biztosítani, hogy kicsit korábban kerül felismerésre a betegség, jobb, több lehetősége van az orvosnak a megfelelő terápia választások közül. Talán a hatékonyabb módszerekhez lehet nyúlni, és nem kell kompromisszumokat kötni egy leromlott állapotú beteg ellátásában.
1: Ennek mindig műtét a vége? Ennek a felismerésnek?
3: Itt a kemoterápia, célzott terápia, műtét együtt alkot egy komplexet, és az, hogy melyiket alkalmazzuk először, ez nagy mértékben függ a daganat kiterjedésétől és a beteg általános állapotától.
1: Ezek a képek, ezek láthatók az egyetemen is. Mennyire állnak meg a páciensek? Milyen tapasztalatuk van? Nem tudom, önnek például van-e erről, hogy hat ez az ott közlekedőkre a folyosón?
2: Hát tegnap volt a megnyitó, úgyhogy akik ott voltak, én azért azt vettem észre, hogy a kerekasztal beszélgetés után is mindenki szerintem egy kicsit ledöbbent azon, hogy ennek a betegségnek a csendessége az igazából az, ami szerintem nagyon ijesztő. Sokszor másra gondol az ember, hogy ez egy másfajta tünet, és szerintem a képek nagyon hozzájárulnak ahhoz, hogy akik ott voltak, például ők azért biztos, hogy ezek után el fognak azon gondolkodni, hogy lehet, hogy érdemes hosszabban fönnálló tünetek után inkább orvoshoz fordulni.
1: Beszéljünk a tünetekről, mert szerintem a legtöbben egy teljesen szokásos nőgyógyászati kontrollvizsgálaton szembesülnek azzal, hogy valami talán nem stimmel. Tehát mondta a doktor úr, hogy hát nincsenek fájdalmak általában, nincsenek égbe kiáltóan súlyos tünetek.
3: Van ilyen is, amikor rutinvizsgálaton kerül kiemelésre a páciens, máskor tényleg ezek a panaszok tartós fennállása előbb-utóbb végül is mégis csak el irányítja orvoshoz. Hasi ultrahang vizsgálat készül általában először, ami felhívja a figyelmet a megnövekedett hasvízre, esetleg daganatos szóródásra a hashártyán. Itt sajnos a leggyakoribb agresszív formája a petefészekráknak az lényegében nagyon hamar szóródik, a teljes hasüreget érinti, nem marad meg a petefészkekben a daganat, és ezáltal nagy mennyiségű hasvíz képződik, és sokszor a tüneteket már nem is a daganat maga, hanem a megnövekedett mennyiségű víz okozza.
1: Ez a mostanában olyan puffat vagyok című mondat?
3: Igen, amit tulajdonképpen majdnem mindenki elmondhat, tehát nehéz.
1: Igen,
3: nehéz
1: ezzel ez a nehézség, igen.
3: Igen, tehát fontos egy általános egészségtudatosság, hogy egy tartósan fennálló tünetek esetén el kell menni orvoshoz. És utána itt a petefészeknek vonatkozásában a másik nagyon fontos, ha fennáll a gyanúja, vagy igazolódik, akkor megfelelő centrumban történjen az ellátása. Tehát az kiemelten fontos, és a betegségnek a prognózisát egyértelműen nagy mértékben javítja, hogyha megfelelő centrumban történik a kezelés, a műtét, a kemoterápia, a célzott terápiák megválasztása, itt nagyon nagy szerepe van a rutinnak.
1: A kiállításra egy utolsó mondat elejéig visszatérve, mert ugye erről sokat lehetne beszélni, de szerintem a legfontosabb a figyelemfelkeltés az, hogy kontroll, tessék elmenni vizsgálatra. Ez egy ilyen kiállítás ugye azon a közegen belül marad általában, amely közeg már ott adott, tehát ez például egy klinikán látható. Hogyan lehet ezt a nyilvánosság elé jobban kivinni? Ez kifejezetten egy az ön szakmájába vágó feladat.
2: Igen, egyrészt nyilván a marketing része is fontos egy ilyennek, de szerintem amit Andi a fotóművész itt összehozott, és ami a célunk is volt ezzel a kiállítással, hogy egy hidat képezzünk gyakorlatilag az orvosi, technikai dolgok és az ott lévő betegeknek a sztoriai között, ez szerintem nagyon jól megmutatja a szélesebb kör számára is azt, hogy ez valójában milyen betegség, és milyen egy ilyen betegséget átélni, és tényleg olyan képekkel tudja ezt Andi átadni, hogy szerintem az mindenki számára könnyen értelmezhető, és elég súlyos sztorikat mutat meg mellé.
1: Azt nem kívánom, hogy okkal legyenek ott, de a kiállítás legyen egy ok arra, hogy csak úgy megnézzi Gáldi Vinko Andrea kiállítását, ugye a Semmelweis Egyetemen látható ez, és köszönöm az önök munkáját, hogy erre felhívják ilyen módon is a figyelmet, doktorának pedig gyógyult betegeket kívánok, köszönöm, hogy itt voltak. Dr. Máté Szabolcs és Várkonyi voltak vendégeink. Köszönjük, és akkor folytatjuk.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Azt mondják, hogy minden idők egyik legnagyobb kulturális üzlete körvonalazódik. Erről mi már beszélgettünk vendégemmel, Dudás Viktorral. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Mert hogy ez elég régóta húzódik ez a dolog, hogy a Paramount és a Warner Brothers hogyan lesznek egyé. És hogy ki hogyan engedi magát felvásárolni, és ki mennyire tud belenyúlni a zsebébe. Mi itt a tét igazán?
2: Hát a televíziózás jövője tulajdonképpen, hogyha nagyon lecsupaszítjuk a dolgot. Picit megfordítanám, mert itt gyakorlatilag a Warner egy ilyen koncnak van oda dobva jelen pillanatban Hollywood elé. Ugye ezt a beszélgetést mi még annak idején azzal kezdtük el, hogy megveszi-e a Netflix a Warnert, ugye, mert onnan indult a dolog, csak aztán, amikor belépett a Paramount is a bizniszbe, akkor a Netflix azt mondta, hogy jó, nekem ennyit nem ér, és hátralépett. Ugye itt, ha picit történetileg visszatekintünk, ugye korábban az amerikai telefontársaság, az AT&T vásárolta föl a Warnert még 2018 környékén, amiből aztán 22-ben kiszállt, és gyakorlatilag azóta van szabad prédaként hagyva a Warner. És itt most tulajdonképpen, ami kulturális szempontból érdekes, hogy ugye önmagában sem a Paramount, sem a Warner nem tudott volna felnőni a Disney és a Netflix mellé, és ugye itt David Ellison, aki a Paramountnak a, mondjuk így, hogy a csúcs vezetője, ugye ő az szinergiában látja a fölzárkózásnak az esélyét, úgyhogy gyakorlatilag mind a három cég más irányból közelít. Ugye a Netflixnek van egy nagyon erőteljes streaming felülete, a Disneynek van Mozilla-ba, meg van streaming felülete is, meg ott vannak a kalandparkja is, és egy nagyon globális könyvtárral rendelkezik. Most már a Netflixnek is lehet azt mondani, hogy van saját könyvtára, viszont a Paramount és a Warner két olyan történelmi stúdió, amelynek egyébként ugye ott van a CNN és a CBC is, mint televízió társaság, és gyakorlatilag van egy streaming felülete is, ami gyakorlatilag egy új irányt hoz be a rendszerbe, és ugye nem véletlenül ugye most a tárgyalások kapcsán külön kitételt kapott a Pluto TV, ami az Egyesült Államokban egy ingyenesen elérhető reklám felületből önmagát fenntartó televízió streaming csatorna, ami vélhetően a televíziózás jövőjét fogja jelenteni a lineáris kereskedelmi televíziózás.
1: Na akkor ezt meséld el, hogy ez hogy működik. Hát lássuk már a saját jövőnket, ha már itt ülünk egy televízióban.
2: Hát ugye a Pluto TV úgy működik most, hogy gyakorlatilag egy streaming felület, amely reklámokkal tarkít
1: a műsor. A legtöbb filmrajongó azért menekül a streaming felületekre a televíziós filmnézésből, hogy ne lássa a reklámokat, amik megszakítják állandóan a filmeket.
2: Igen, csak ugye itt azért, ha most végignéznétek ti is otthon a feleségeddel a rezsi listát, azért a digitális rezsi az most már a legtöbb háztartásban egyre komolyabban látható összeg. Tehát, hogy internet, bizony, ilyen streaming, olyan előfizetés, stb. És ugye a digitális rezsi egy normál háztartásban, ahol mondjuk két vagy három gyerek is van, akinek szintén van telefonja, és ő is szeretne valamire előfizetni, az magasabb, mint a gyakorlatilag a háznak az üzemben tartási költsége, tehát a víz, gáz, villany, stb. És az, hogy mondjuk sokak számára ingyenesen elérhető olyan tartalom bármikor, tehát nem akkor, amikor a tévé adja a műsort, hanem amikor én, nekem van erre időm, ott azért most már egyre jobban látszik, hogy kevésbé zavaró újra a reklám. A Disney is elindult ebbe az irányba, mert azt mondta, hogy bizonyos tartalmai, hogyha valaki előfizet, mármint hogy pontosabban regisztrál, akkor bizonyos tartalmai reklám nézésért cserébe szintén elérhetőek. Tehát, hogy azért az emberek azért igyekeznek egy tartalmat zsebükkel fogyasztani, hogy nem baj, ha van közte reklám.
1: Na, és hogyha ez a Paramount Warner házasság létrejön.
2: Igen.
1: Ezzel mit nyer a néző?
2: A néző valószínűleg azt fogja nyerni, hogy a korábbi Warner és Paramount tartalmak újra élednek a streaming szolgáltatón. Tehát egy elképesztő könyvtár jön létre. Tehát itt most egyesül a Top Gun-tól a Gyűrűk urán át a Harry Potterrel bezárólag a Trónok harca, mert ugye itt az HBO is.
1: Ezek most is elérhetők, egyik itt, a másik ott. Melyiket kivette meg?
2: Igen, az egyik ehhez tartozik, a másik ahhoz tartozik. Most ennek az összeolvadásából olyan történeti struktúrákat lehet újraépíteni, ami azért látjuk, hogyha most semmi más nem veszünk, csak a Disneyből vegyük ki mondjuk a Csillagok háborúját. Hogy a Csillagok háborúja franchise köré mennyi minden dolog épült, online tartalom formájában könnyű belátni azt, hogy mondjuk a Top Gunból is például, vagy a Gyűrűk urából is lehet előzmény, utózmány, meg középezmény történeteket is kreálni, és a nézők ezt valószínűleg szeretni fogják. Pláne úgy, hogyha mondjuk ehhez ingyenesen is hozzáférnek, és az üzleti modell pedig az lesz, hogy a hirdetők fogják finanszírozni ennek egy jelentős részét, miközben nagyon-nagyon sok mindenkit fognak elérni a streaming platformokon keresztül.
1: Mekkora pénzről beszélünk?
2: Hát maga az üzlet, az ilyen a különböző elemzők 80 és 120 milliárd dollár közé teszik, úgyhogy azért a Warnernek az AT&T leválása után azért egy jelentős közel 30-50 milliárd, attól függ, hogy honnan nézzük, adóssága van, amit csak az arányokat tekintve, tehát annyi a Warnernek a jelenlegi adóssága, amit az AT&T rákönyvelt, ez a nagyfiúk játszóterén, nem megyek bele, amennyi mondjuk most az első fél évben a Disney bevétele volt. Tehát itt az adósságot is meg kell vásárolni, de hát ugye itt most olyan regulák születtek, mert ugye tegnap előtt jött ki a hír, hogy ugye 12 állam, amerikai állam végül is megállapodott, és azt mondták, hogy jó, oké, akkor mehet a biznisz, hogy ugye most egy 5 évre olyan regulákat hoztak az Egyesüléssel kapcsolatban, hogy nem, tehát költenie kell az Egyesült Államokban, nem lehetnek jelentős elbocsátások, tehát próbálják valamennyire védeni az infrastruktúrát, de egy ekkora biznisznél, ahol mondjuk David Ellison bejelentett, hogy évi 6 milliárd dollárt akar spórolni, biztos, hogy lesznek karcsúsítások.
1: A mozit felejtsük el ebben az összefüggésben, tehát itt már senki nem beszél arról, hogy hagyományos filmforgalmazás, tegyük moziba a filmeket?
2: Ne felejtsük el, és azt mondom, hogy tehát David Ellison is azt mondta egyébként, hogy kell, hogy legyen mozi. Itt is határozottan megvan száma jelöl, vagy legalább 30 mozifilmet moziban be kell mutatniuk, tehát a mozit még ne temessük.
1: Ne is. Dudás Viktor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek meg köszönöm a figyelmet. Holnap reggel újra várok mindenkit, aki velünk tartott ma reggel is. Viszontlátásra!

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, Benke Lúcsia vagyok. A miniszterelnök ismét számon kérte az ügyészséget, hogy miért késlekedik az általa kiemeltnek tartott ügyekben. Nem fizeti meg a szolidaritási hozzájárulást Budaörs. Karácsony Gergely szerint heteken belül megállapodnak a kormánnyal. És tisztújító kongresszus tartott a Mi Hazánk mozgalom. Torockaiék az ellenzék vezető erejévé akarnak válni. Mentelmi jogának kikérése után továbbra is élesen bírálja a legfőbb ügyészséget Magyar Péter. A miniszterelnök több ügyben ismét számon kérte a hatóságot. Szerinte ugyanis a nyomozások nem haladnak megfelelő ütemben, és nincs érdemi előrelépés. Az ügyészség a több milliárdos ügyben érintett két korábbi miniszter, Sesták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését Magyar Péterével együtt kérte a parlamenttől, amiatt mert a miniszterelnök a Dunába dobta egy őt engedély nélkül videózó férfi telefonját.
2: Külön szeretnék gratulálni a Poltfile ügyészségnek, hogy a több 10 milliárdos Volánbusz korrupciós ügyben 10 évre volt szüksége az első érdemi nyomozati cselekményhez, valamint hogy az MNB alapítványoknál lenyúlt 100 milliárdos ügyben máig senkit sem sikerült meggyanúsítani, de egy szórakozó olyan történt provokáció ügyében a félrendőrséget és az ügyészséget hadrendbe állították, és még búvárok életét is veszélyeztették.
3: Újra neki ment a legfőbb ügyészségnek Magyar Péter. A miniszterelnök ezúttal azt kérdezte, miért nem hallgatják ki az általa kiemelt ügyek szerinte valódi főszereplőit. Ezzel kapcsolatban az aranykonvoj ügyet, a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét és a végrehajtói botrányt is említette. A kormányfő szerint miközben ezekben az ügyekben nincs érdemi előrelépés, nagy erőkkel nyomoznak az ő ügyében.
4: Az biztos, hogy ezeknek az ügyeknek lényegesen előrébb kellene járnia, mint amit most a közvélemény tapasztal.
3: Így fogalmazott Horváth Lórend ügyvéd, aki az aranykonvoj ügyben az ukrán fél jogi képviselője. Magyar Péter egy későbbi bejegyzésben már a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak iratait említette, és ironikusan azt írta, talán a Dunába kellene dobnia azokat, hogy az ügyészség végre kihallgassa azokat is, akik elloptak 700 milliárd forintot. Vagy csak beküldenének néhány búvárt a Dunába? Tette fel a kérdést, utalva ezzel arra a 2024-es telefonos ügyre, amiért az ügyészség a mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte.
2: Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában.
5: Ha sikerül neki végigvinni, oké, ítéljék el, és ítéljék, nem tudom, 580 ezer forint megtérítendő akármire vagy valami, de ő azt mondja, hogy figyeltek, én beleálltam, én a bíróságon, amit végig kellett nyomnom, végignyomtam, és megfizetem, amivel tartozom, na akkor most viszont jön Orbán Viktor. Akkor nézzük csak azt a 580 milliárd forintot.
3: Így vélekedett az Egyenes beszédben Stumpf András, a Válasz Online újságírója. Nagy Attila Tibor szerint nem megszokott, hogy egy miniszterelnök nyíltan bírálja az ügyészséget.
6: Ez nyilván az államhatalmi szervek közötti diszfunkcionális együttműködésre utal. Ez nyilvánvalóan nem szerencsés, ugyanakkor, ha igaza van a tisztásoknak, akkor rendszerváltás van, és a rendszerváltásban ez is belefér.
3: Molnár Áron a közösségi médiában közzétett. A miniszterelnöknek címzett posztjában azt írja, hiába az új vagy a régi hatósági szervek, ha a legfőbb ügyészség nem független. Hozzátette, örömmel látja, hogy Magyar Péter kiemelten foglalkozik az ország egyik legnagyobb hatalmú szervével. Horváth Lórend szerint az ügyészség jelenleg nagy nyomás alatt áll.
4: Azzal teljesen egyetértek, hogy olyan személyek ülnek most a legfőbb ügyészségen, akiknek nem érdeke, vagy nem volt érdeke az, hogy ezek az ügyek haladjanak. És az is biztos, hogy az ügyészség most jelentős nyomás alatt áll, mind a köztársasági elnök, az új legfőbb ügyész választás, mint pedig a miniszterelnök nyomás alatt.
3: És az Orbán... A kormányfő és a legfőbb ügyészség napok óta tartó szócsatájában a szervezet korábban visszautasította a bírálatokat, és közölte, hogy az ügyészi szervezet törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. A szervezetet vagy munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket azonban nem hagyják szó nélkül.
2: Seszták Miklósnak, Hankó Balázsnak, Rogán Antalnak, a Matolt Csiklánnak, az összes orbáni maffiózónak és a kitartóiknak pedig üzenem. Most tényleg indul az Út a börtönbe program. Kapaszkodjanak jól!
3: Az országgyűlés hétfőn dönthet a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ehhez a jelenlévő képviselők kétharmada szükséges. A kérdés pedig az, hogy a kétharmados többséggel rendelkező Tisza frakció lehetővé teszi-e a rendes büntetőeljárás lefolytatását, vagy esetleg szembe megy Magyar Péter kérésével.
1: Feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium az e-ing, vagyis az elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszer fejlesztésével kapcsolatban. Tanács Zoltán szerint a 16 milliárdnyi Európai Uniós forrásból létrehozott informatikai rendszert még 2022-ben késznek minősítették, és a teljes kifizetés is megtörtént. A mostani átvilágítás során kiderült, mindössze 52%-on áll a rendszer készültsége. Korábban Hatházi Ákos volt független képviselő is foglalkozott az üggyel, idén januárban pedig már az Olaf is vizsgálatot indított. A miniszter most azt ígéri, a következő hónapokban azon dolgoznak majd, hogy megmentsék az ellopott e-ingatlan projektet.
7: A lefejlesztett informatikai alkalmazás belső, állami ügyintézők által használt felülete komponense valóban működött, de az ügyfelek által használható funkcióknak alig 10-15%-a volt elkészítve. A térképi eljárások, a földforgalmi és a mezőgazdasági modul készültsége pedig lényegében 0%-osnak volt tekinthető. 0%-osnak. Az elmúlt hetekben azon dolgoztunk, hogy megmentsük a projektet, és több mint 3 éves csúszással, de sikeresen be lehessen azt fejezni az év végéig.
1: Nem fizeti meg a szolidaritási hozzájárulás októberben esedékes több mint 1 milliárd forintos összegét Budaörs. Wittinghoff Tamás polgármester szerint az Alkotmánybíróság hétfői döntése után ez az elvonás már hivatalosan is jogtalan. Karácsony Gergely főpolgármester szerint az önkormányzatok sanyargatása ezzel a döntéssel végképp elbukott.
8: Komoly muníciót kaptak a szolidaritási adó ellen tiltakozó települések az Alkotmánybíróság hétfői egyhangú ítéletével. A testület hivatalosan is megerősítette, hogy az önkormányzatokat sújtó szolidaritási hozzájárulás alkalmazási módja alkotmányellenes. Nem a szolidaritási elvonás ténye, hanem a jogorvoslat hiánya és a befizetések rendeleti kiszabása sérti az önkormányzatok jogait, mondta ki az Alkotmánybíróság. Budaörs régóta tiltakozik a Fidesz által bevezetett rendszer ellen. Wittinghoff Tamás polgármester októberre megtagadta a hozzájárulás befizetését, amely több mint 1 milliárd forintjába kerülne a városnak. A végleges megoldásra is tett egy javaslatot.
9: egész szolidaritási hozzájárulási álszent hazugrendszert el kell törölni, az önkormányzatok finanszírozását kell úgy rendbe tenni, hogy azok a települések, akik tehetősek, van sok bevételük, azok kevesebbet vagy akár semmit ne kapjanak az államtól, és az állam a nehezebb helyzetben lévő településeknél viszont sokkal többet adjon, és így lehet elérni azt, hogy tudnak működni azok is, akiknek van megfelelő bevételük, és azok is, akiknek nincs. Ez lenne a tisztességes szolidaritási elv.
10: Előre mutató és reményteljes.
8: Híradónak ért polgármestere a szolidaritási hozzájárulás eltörlése helyett annak finomhangolását és arányosságát tételét javasolta.
11: Elmondta egyébként a miniszterelnök maga, hogy a szolidaritási hozzájárulást önmagában nem akarja megszüntetni. A polgármesterek sem kérték ezt, mi annyit kértünk, hogy ennek a mértéke az moderált legyen, elviselhető, nem ez az eltúlzott, ami gyakorlatilag megfojtja a magyar önkormányzatokat és településeket.
8: Magyar Péter pécsi országjárásán tért ki külön a szolidaritási hozzájárulás kérdésére.
12: Egy óriási feladat lesz a pénzügyminiszternek, hogy a hiány szint javítása mellett az önkormányzatoknak is tudjunk legalább részlegesen segíteni, hogyha szükséges, akkor egy kisebb részét az idei szolidaritási adónak elengedjük.
8: Hozzávetőlegesen 175 milliárd forint sorsa kérdéses a főváros és a magyar államkincstár között. Karácsony Gergely is megszólalt a hétfői bírósági határozat után.
13: Ez az intézmény, ez törvénytelen. És az, hogy a jogállamiságot helyreállítani új kormány beszed 400 milliárd forintot az önkormányzatoktól egy törvénytelen módszerrel, az nem fenntartható hosszú távon.
8: Karácsony Gergely pénteken a fővárosi közgyűlésben optimistán beszélt az egyeztetésekről.
14: Joggal remélhetjük azt, hogy belátható időn belül, heteken belül meg fogunk tudni állapodni Magyarország kormányával a főváros pénzügyi problémáinak a rendezéséről az idejévet illetően, és az a reményünk, hogy egy olyan megállapodást tudunk kötni, amely azt is biztosítja, hogy a következő években ezek a pénzügyi problémák ne ismétlődjenek meg, és ne termelődjenek újra.
8: Bár az Alkotmánybíróság döntése kedvező számukra, Wittinghoff Tamás, Karácsony Gergely és Csőzik László is hangsúlyozta, hogy semmiképp nem szeretnének pereskedni az új kormánnyal. Viszont a mi hamarabbi pénzügyi korrekciót immár halaszhatatlannak tartják.
1: Az országjárást Veszprém és Pécs után Szolnokon folytatta Magyar Péter. A Kossuth téren tartott beszédében a kataadózás kiterjesztését és a várólisták csökkentését is kiemelte. A kormányfő bejelentette, hogy január 1-től jön a vagyonadó, és lehet, hogy szigorúbb lesz, mint az eddig beharangozott változat. 500 milliárd forint felett ugyanis nem 1% lesz a befizetendő összeg, hanem több.
15: Szeretnénk kérni a fideszes trollokat, hogy legyenek szívesek, ne dobáljanak italokat, mert rengeteg civil ember van, és nem hiszem, hogy megérdemli sem egy idős honfitársunk, sem gyerekek, hogy leöntsék őket vízzel vagy sörrel. Hogyha engem leszeretne önteni, nyugodtan jöjjön ide, semmi probléma, de azt szeretném kérni, hogy civileket, gyerekeket és időseket ne öntsön le semmivel. Nem kell, ezért jöttek, egyre kevesebben vannak, nem kell őket bántani.
16: Magyar Péter beszéde elején a tömegből tojást dobtak felé, ami csak a színpad előtt állókat találta el. A miniszterelnöki országjárás veszprémi és pécsi állomásai után most a Tisza folyó fővárosában Szolnokra utazott Magyar Péter. A miniszterelnök délután 4-kor a Kossuth téren tartott beszédet.
15: A kampányban 2,5 éven keresztül az volt a jelmondatunk, hogy ne féljetek. És megmondom őszintén, amikor most a Vatikánban jártam, Szent Péter apostol sírja fölött, 2000 éves sírja, majdnem 2000 éves sírja fölött. És elkísértek II. János Pál pápa sírjához, akinek a jelmondata szintén ez volt, hogy ne féljetek, akkor amit volt egy percem, akkor rengeteg minden átfutott a fejemen. És óriási hálát éreztem magamban azért, hogy velünk tartottatok.
16: Színpadra lépett még Rost Andrea, a térség országgyűlési képviselője, aki a szolnoki vasútfejlesztésről és kórházi klímákról számolt be, valamint kijelentette, a Tisza kormányzása alatt nem fog elektrolit gyár épülni Szolnokra.
17: A gyár építése nem kiemelt beruházás, és a jelenlegi szabályozás mellett nem valósítható meg.
16: A miniszterelnök beszédében szó volt a kormány eddigi lépéseiről, például a kataadózás kiterjesztéséről, valamint az egészségügy fejlesztéséről.
15: Jeleztem Hegedűs Zsolt miniszter úrnak, hogy fogok jönni most is kórházakat nézni, és nem fogom előre bejelenteni.
16: A vagyon visszaszerzés kapcsán a miniszterelnök felsorolt számos ügyet, amiben már megtörténtek a feljelentések. Köztük Pócs János és a Nyuszi motorok ügyét, Orbán Viktor közösségi média költéseit és a Gondos Óra programot.
15: 2027. január 1-től lesz vagyonadó.
16: A miniszterelnök még augusztus 20-án a Tisza-szigetek országos találkozóján jelentette be, hogy újból országjárásra indul, amely során 15 városba látogat majd el. Jövő héten Kisvárdára fog látogatni, ahol a kormány egész hétvégés kihelyezett kormányülést tart majd.
1: Levélben fordult az országgyűlés elnökéhez a Fidesz parlamenti frakciója nevében Bóka János. A politikus a házbizottság összehívását kérte Forsthoffer Ágnestől a szavazógombot a pártársa helyett megnyomó Tiszás képviselő ügyében. Az esetet, amelyről videófelvétel is készült, eredetileg a Mi Hazánk tette szóvá. A keddi parlamenti szavazáson, amikor a médiatanács tagjelöltjeiről döntöttek, Summer Orsolya képviselő egy alkalommal képviselőtársa Csézi Erzsébet helyett szavazott. Bóka szerint ezzel a képviselő méltatlanná vált arra, hogy a magyar törvényhozás munkájában részt vegyen. Summer Orsolya reagálásában azt írta, technikai segítségnyújtás történt. Csézi pedig azt, hogy ő kérte a pattársa segítségét, és a leadott szavazat az akaratával egyező volt. Vezető ellenzéki szerepre készül a Mi Hazánk mozgalom. Ezt Arockai László jelentette be a szombati tisztújító kongresszuson. A párt újra választott elnöke szerint Orbán Viktor elnökként nem képviseli a választóit, amit szerinte egyetlen parlamenti párt sem engedhet meg magának.
18: Szerintem az a legfontosabb dolog, hogy fölkészüljünk arra, hogy az ellenzék vezető ereje kell, hogy legyünk.
19: Így foglalta össze Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, politikai közössége szerinte legfontosabb küldetését. A kisebbik parlamenti ellenzéki párt szombaton tartott tisztújító kongresszusának egyik pontja az alelnöki létszám növelése volt, amit a párt igazgatója a Mi Hazánk erősödésével magyarázott.
20: Hogy erősödjön a csapat, hogy stabil legyen a csapat, és ennek érdekében az elnökség létszáma bővítése kerül. Ez egy nagyon-nagyon lényeges része a kongresszusnak.
19: A tisztújítás egyik tétje
21: dr. Tóth Máté,
19: aki... Tóth Máté jelöltsége. A médiatanács kedden megválasztott tagja most a Mi Hazánk alelnöki posztjára pályázik, a két tisztség pedig összeférhetetlen. Novák Előd országgyűlési képviselő szerint nem kérdés, hogyan választ majd jelöltjük.
22: Akkor Tóth Máté egyértelműen a Mi Hazánk alelnöke lesz, és van másik kitűnő jelöltünk a média tanácsba is. Reméljük, hogy Magyar Péter nem fogja az egyik éjszaka oda kommentelni, hogy nem hinném, és ezzel keresztül húzni a számításainkat, hiszen a törvény szerint jár egy média tanácsbeli tagsága a Mi Hazánk mozgalomnak is.
21: Az egész ország a parlamentet, az országgyűlési közvetítéseket figyelve azt látja jelenleg, hogy két pártelnök van az országgyűlésben. Nincs több. Ketten maradtunk. Vége.
19: Torockai László beszédében kitért többek között a mesterséges intelligencia veszélyeire, a globalizmusra és a környezetvédelemre is, de mondandójában a nagyobbik ellenzéki párt is terítékre került.
21: Orbán Viktor elvitorlázott. Elvitorlázott, és a Fidesz vezetése, vezetője láthatatlanná vált. Nem tudunk a magyar történelemből és az újkori magyar demokráciából sem olyan példát mondani, hogy egy politikai közösség győzelemre jutott vezető nélkül. Anarcho-szindikalista közösségekről hallottunk már, de azok leginkább a Monty Python filmek világát idézik, és ezek működésképtelenek. Vezető nélkül nem ment soha semmi, egy vár megvédése sem a történelemben, várkapitány nélkül.
19: A Mi Hazánk küldöttgyűlése végül újra választotta az egyébként kihívó nélkül induló Torockai Lászlót, aki megerősítette, a legnagyobb ellenzéki párttá szeretnének válni.
21: Ráadásul a helyzet az még különlegesebb azáltal, hogy csak két párt elnöke van az országgyűlésben, Magyar Péter a Tisza párt elnöke. Ott ugye 29-en is elférnek egy ilyen elnökségi választáson, nálunk azért minden tagnak van szavazati joga, és a küldöttek is itt vannak ilyenkor sok százan. És ugye felismerve ezt a politikai helyzetet, mi azt hirdettük meg ma itt a kongresszusunkon, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet.
19: A Mi Hazánk mozgalom hétfőn jelentheti be, kit jelölnek az alelnöknek megválasztott Tóth Máté helyére a média tanácsba.
1: Négy napos látogatást tesz Franciaországban Leó pápa. A római katolikus egyház fő elsősorban a fiatalokat célozza üzeneteivel, valamint a menekültek megsegítése és a mesterséges intelligencia okozta kihívások áll a látogatás középpontjában.
0: Egy rockkoncerten is készülhettek volna ezek a felvételek franciaországi fiatalokról. Azonban nem egy híres énekes vagy zenekar, hanem 14. Leó pápa érkezett. Miután körbe ment a pápa mobillal, a nagy koncertekhez illő tűzi játék sem maradhatott el a virrasztáson. A római katolikus egyház feje négy napos látogatásra érkezett Franciaországba, ahol meglátogatta az UNESCO párizsi központját. Ezen az eseményen a mesterséges intelligencia, az oktatás, az információs integritás és a művészeti alkotás az AI korában volt a központi téma. A pápa a nők szerepét emelte ki az erősebb közösségek építésében egy menekülteket szállásoló párizsi központban. A Szociális Integrációs Intézményt még Ferenc pápa alapította, hogy fogadja, támogassa és integrálja a bevándorlókat. Emellett a pápa a tűz után újjáépített Notre Dame katedrálisnál helyi vallási vezetőkkel tartott esti imádságot. A franciaországi látogatása során Lourdesba is ellátogat. A római katolikus vallásban kiemelt fontosságú zarándoklati helyszínen 10 000 emberre számítanak, hogy meghallgassák a pápa vasárnapi miséjét a világhírű kegyhelyen. A lourdesi bazilika mozaikjait azonban letakarták a pápai látogatás előtt. Ezeket ugyanis egy vatikáni kötődésű pap Marco Rupnik készítette, akit több mint 20 nő vádolt meg szexuális zaklatással. A pappal szemben jelenleg is zajlik az egyházi eljárás a Vatikánban.
1: Egyre többen szigetelik körbe házukat Magyarországon, hiszen ezzel nyáron hűvösebb, télen pedig melegebb lehet a lakásban. A szakember szerint azonban nem mindegy, milyen anyagot és milyen szigetelést választunk. A szakma egyetért abban, hogy a jövőben a kormánynak szigetelést ösztönző pályázatokat kellene támogatnia, ezzel ugyanis jelentős rezsicsökkentés érhető el.
5: Az idei nyár extrém meleg időjárása és a téli brutális fagyok komoly kihívások elé állították a lakosságot. A szakemberek szerint a megfelelő hőszigetelés ilyenkor jelentős segítséget nyújthat a belső terek hűvösen és melegen tartásában. A szakember szerint azonban nem mindegy, milyen házra milyen szigetelés kerül.
6: Alapvetően a szigetelő anyagoknak van az úgynevezett műanyag alapú szigetelő anyagok, leginkább jellemzően az EPS-XPS, amelyek homlokzat-lábazat szigetelésre használhatók elsősorban, és vannak az úgynevezett szálas anyagok, kőzetgyapot, üveggyapot, amelyek jellemzően inkább a tetők szigetelésénél használatosak egy családi ház esetén.
5: A klímaváltozás hatásai egyre inkább érzékelhetőek, ezért több gyártó is igyekszik környezetbarát megoldásokat alkalmazni a hőszigetelő anyagok előállításánál. Egy kivitelező cég igazgatója szerint azonban sokszor látható a szigetelés esetében a kókler munka, ezért nem mindegy, ki végzi el a feladatokat a házaknál.
23: Megvannak különböző tűzvédelmi szabályok, talán ez lenne a legfontosabb, ezeknek meg kell felelni. Az nagyon fontos, hogy az anyag is megfeleljen arra az épületre, amire felrakom. A szakemberek erre ugye ki vannak képezve, meg vannak tanítva, őnek kellő jogosultságuk van hozzá. Az laikusoknak semmiképpen nem ajánlom, hogy hozzáfogjanak, mert sok esetben úgy járnak, mint a tévém, amit látszik, hogy lefújja a háznak a faláról a hőszigetelést az első szél.
5: A szakemberek szerint a nyári és a téli szélsőséges időjárási helyzetek miatt a jövőben még nagyobb jelentősége lehet az energiahatékonysági szigetelés programoknak és az épületfelújításokat ösztönző pályázatoknak.
1: Hátborzongató balesetről tett közzé videót Máté Gergely siófoki önkormányzati képviselő a HVG beszámolója szerint. A felvételen az látszik, hogy egy autó nagy sebességgel áthajt egy körforgalmon, majd a parkoló autókba és egy ház kerítésébe csapódik. A baleset még csütörtök délután történt. A rendőrség a Telex kérdéseire azt a tájékoztatást adta, hogy a balesetet egy 52 éves férfi okozta, akit korábban eltiltottak a vezetéstől. Alkoholfogyasztás gyanúja nem merült fel vele szemben, könnyebb sérülésekkel megúszta az ütközést. Őszközepi fesztivál tartanak Kínában, ahol ebből az alkalomból látványos fellépéseket, tánc és zenei előadásokat, valamint drónsót tartottak. A fellépéseken a tradicionális kultúra találkozott a modern technológiával. A fesztivált a holdévi naptár szerinti 15. napon tartják hagyományosan, amin a családok lámpásokat gyújtanak, holdnéző estéket tartanak és az egységet jelképező süteményeket készítenek. A drónsóban pedig többször is előbukkant a kínai hagyomány szerint a holdon lakó nyúl is. Ezek voltak a hírek szombat este, most pedig kezdődik a Somosa pályán, ki mással, mint Somos Andrással. Szervusz Andris, kik lesznek a vendégeid?
2: Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt vannak, és itt vagy, kedves Lucia. Az a helyzet, hogy Magyar Péter országjárása mindent visz, hiszen ugye ott is egy incidenssel kezdődött a rendezvény, kiderült, hogy valaki egy tojást próbál dobni a miniszterelnök felé, de ez csak arra volt elég, hogy megszakítsa Magyar Péter a beszédét, és arról értekezzen, hogy hát nehéz lehet lelkileg az, hogy már nem a Fidesz kormányoz bizonyos köröknek és embereknek. Ezzel foglalkozunk, illetve azzal, hogy fizetésképtelenség elkerüléséről beszélt Magyar Péter, amely cselekedetben Kálmán Andrásnak kifejezett szerepe van, és beszélt arról is, hogy mint Mátyás király elmegy majd a kórházakba, de nem mondja meg, hogy hova. Azért jó, hogy ilyen tematikával megyünk, mert itt lesz velünk Molnár László, a GKI vezetőkutatója, és Póta György is, ugye egy gyermekorvos. Nekik például ezekhez a kijelentésekhez biztos, hogy lesz érdemi észrevétele, és hát Zamecsnik Péter is velünk lesz, nem azért mondtam Rangos Katalin utoljára, mert hogy egyébként nem az ő véleménye lenne a legérdekesebb, hogy mi fog holnap történni a parlamentben, hiszen egyszerre függesztik fel Magyar Péter mentelmi jogát, és Sezták Miklósét is, meg Hankó Balázsét is. A legfőbb ügyészségen és a beosztott ügyészeken, hát mondjuk... Nyilván nehéz túlmenni egy ilyen műsoron, mert hogy van konfliktus, ahogy azt a köztársasági elnök és az egyenes beszédben mondjuk interjút adó Fürchtpál jelezte, nehéz szó, anyukám biztos örül, hogy belebakiztam, németesként. Szóval az a helyzet, hogy beszélünk még Mészáros Lőrincről, Várkonyi Andreáról és Ivon Dederikről, hogy milyen összefüggésben kiderül a műsorból, és természetesen Matolcsi Györgyről, mármint, hogy egyébként meggyanúsították a hivatali visszaéléssel. Ez a Somos a pályán, várom önöket szeretettel, tartsanak velünk, tehát az említett urakkal és hölgyel.
1: Nagyon színes a felhozatal, maradjanak velünk, én már a búcsúzom. Köszönöm a figyelmet, legyen szép estéjük, viszontlátásra!

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9, a magyar zenék specialistája.
1: Most nincs mellébeszélés, gyerekek.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Média.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Veszik vagy isszák a Spirit FM-en a borműsor. Somodi Solymos Eszter szerkeszti, Rónai Egon vagyok. És egy fiatal borásszal beszélgetünk, és azon mosolygok itt magamban, hogy olvasom, hogy Babicki László, első beszélgető társam, 2001 óta készít saját borokat Gyöngyös Solymos területén. Na most a fiatal borász meg a 2001, az úgy együtt egy kicsikét furcsa, ha csak nem a pólyában kezdett el borral foglalkozni, és ez nekem azt is felhozza, hogy ebben az egész borászkodásban azért az a fantasztikus, hogy hogy mérjük az időt, hogy évszázadokat mérünk igazából egy-egy talaj, egy-egy tájegység, egy-egy borvidék múltjában. Igen, és hát ehhez képest valaki, aki 25 éve borászkodik, fiatal borász. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánom, üdvözlöm szerkesztő, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval hogyan van
2: igen.
1: ez?
2: Tehát 2001 azért nem most volt. Alapvetően akkor még borászati középiskolában Budafokra jártam, Só István borászati technikumba, és ez idő alatt kellett már úgymond vizsgabort is készíteni, és a nagyszülőtől örökölt szőlőtetvéről kezdtem el első körben borokat készíteni, tehát ez még a tanulmányok ideje alatt készült borokat fémjelzi ez az időpont.
1: Jól sikerült? Milyen volt az első bora?
2: Többféle volt, de ha úgymond pont a középiskolának a vizsgaborát kell kiemelni, akkor az évfolyam legjobb bora lett, amikor a Vakbíráló Bizottság ezt megkóstolta és értékelte, ez ugye számított ugyanúgy, mint egy borverseny, ez úgy kell értékelni.
1: Ez egyébként hogy van most, persze nevek nélkül, mert hát így úgysem tudunk azonosítani senkit, de aki mondjuk a suli végére megtanulta, hogy tényleg hogy kell bort készíteni, ő lett az igazán jó borász, vagy azért ez nem ennyire egyértelmű, és az idők is sokat kupálnak egy emberen?
2: Persze, természetesen, tehát ez egy ugródeszkának fele meg ilyen szempont volt. Tehát ugye magyar szőlőborszakma egyik alma mater ez a középiskola, és hát alapvetően azért sok olyan borász dinasztiának a leszármazottja indult onnan, és utána cseperedett bele, vagy éppen aki ezzel szeretett volna foglalkozni, mint én is. Tehát az én nagyszüleim csak szőlőt termesztettek idézőjelbe, és házi bort készítettek, és utána fejlődött odáig a dolog, hogy nekem lettek olyan boraim már, amik forgalmi tételek. De ez is még egy hosszabb történet, de hát akkor az embert így elvarázsolta ez a vidéki élet idézőjelbe, tehát alapvetően tényleg a természet szeretete, a bor körüli, vagy a szőlőbor ágazat körüli millió, tehát tényleg egy nagyon pozitív környezet, és alapvetően ennek a kiindulás pontjaként választottam ezt. Alapvetően ugye meg az élet utána hozza azt, hogy kiből mi lesz, vagy alapvetően meg tud-e maradni abban a szakágban, a ágazatban, amiben elindult. Ugye természetesen ez egy gazdasági vállalkozás is utána, tehát nem csak a romantikus része marad meg az embernek, hanem a kemény anyagiakkal is jól kell sáfárkodni.
1: Nehéz, ugye itt rengeteget beszéltünk ebben a műsorban a borágazat különféle nehézségeiről, és most nem is feltétlenül a kártevőkre gondolok, hanem egyszerűen csak a piaci nehézségekről, hogy hogy változik a piac, hogy változik az ízlés, az igények, hogyan és mennyi idő alatt lehet ezután menni, mennyire kell előre gondolkodni egy borásznak. Szóval, hogy ez nem csak arról szól, hogy bort tudja készíteni, hanem ez az iparról, a marketingről, a kereskedelemről is szól.
2: Igen, ez mindenről, tehát nagyon összetett munkafolyamat sor a miénk, tehát ugye a szőlő termesztéstől kezdve ugye a borkészítésig annak a biotechnológia, vagy maga az erjedési vonalai, a gépészet, ami ezt leköveti, a könyvelések, a beszerzések, az összes adminisztratív verzió, tehát, de szerintem mindenki olyan egyéni vállalkozó, aki valahol valamilyen ágazatba elindult, akkor először mindent ő csinált, és hát utána próbálta kiszervezni, át alakítani azt, hogy éppen mit, hogyan tud optimalizálni, és hát ez nagyon sokat számít, tehát ilyenkor kellene egy kicsit vállalkozóbb lelkűnek az embernek, és hát beletanulni abba, amit éppen csinál. Mindenhol megvannak a nehézségek, természetesen ebben az ágazatban is, de alapvetően ugye a szépségért szeretjük, és hát alapvetően, ha még nem is lesz belőle úgymond első körben milliárdos az ember, tehát minden megtesz azért, hogy ez működjön, de első körben, hogyha tényleg szép és jó borokat készít, és ezt nagyon jó arculattal, gondolattal, ugye maga a borászat, vagy a borász maga a nevét írja a palacra, tehát alapvetően nem egy zsákba macskát árul, hanem a saját arcát, vagy úgymond gyermekét mutogatja mindenkinek. Ilyen szempontból azért nem lehet a becsületet eljátszani, és nem is szabad, az vissza fog csapni, és alapvetően ez meghozza a gyümölcsét a beletett munka egy idő után.
1: Milyen borokat készít? Jó borokat persze, de fajtájukra vagyok igazából kíváncsi, azaz mennyire lehet használni a mátrai borvidék hagyományait?
2: A mátrai borvidék egy nagyon összetett fajta szerkezetű borvidék, tehát alapvetően én szoktam mondani, hogy a mátrában minden olyan szőlőfajta megtalálható, ami Magyarországon van, ha nem, akkor pedig lesz. Egy piaci alapokon működő borvidékenről beszélünk, és hát Magyarország legnagyobb történelmi hegyvidéki borvidéke, amit ha a mai szőlőtetvény háttelés nézünk, ez Magyarország szőlőterületének a 10%-át fémjelzi. Én alapvetően a keresztüleim borászatában dolgozom nap, mint nap főállású borászként, ami egy eléggé nagy mennyiséget feldolgozó tétel, és ezen belül tudom elkészíteni a babicki borokat saját szőlőterületekről és az ő szőlőterületeikről is párhuzamosan. Tehát alapvetően mi a borvidéket meghatározó fajtakör az az illatos fehér fajták vonala, de természetesen nálunk is van a kék szőlők, abban szép kis ropogós rozékat tudunk készíteni, könnyű gyümölcsös és érlelt vöröseket is, a favordós érlelésű fehérek sincsenek messze tőlünk, de alapvetően most már a gyöngyöző borok divatja és hát a pezsgő divat is elért minket, és hát próbáljuk ezt kiszolgálni, és azt mondom, hogy borvidéki szinten is elég szépen szereplünk most már ebben a szakmai versenyben.
1: Amikor elvisz egy borkóstolóra a saját boraiból, akkor mit állít ki a legbüszkébben közülük? Melyik az, amire azt mondja, hogy hát ez az enyém, ez nagyon én vagyok?
2: Hát igen, most ez a sajnos még nincs gyermekem, de hát ugye melyik gyermekére a legbüszkébb az ember, hát ilyen szempontból nagyon nehéz választani. Én ilyenkor szoktam leegyszerűsíteni azzal, hogy éppen aki valahol valamilyen szép versenyt megnyert, vagy valamilyen jó osztályzatot hozott haza, tehát hogyha esetleg valamelyik borversenyen, vagy valamelyik piaci sikeren jól szerepelt egy-egy bor, akkor azzal dicsékedik az ember, úgymond. Tehát hogyha valahol egy borverseny hozott egy aranyérmet, vagy éppen külön díjas lett egy-egy bor, akkor természetesen akkor éppen az a sláger. De tud egy-egy ilyen kedvenc is lenni, ami éppen egy újszülött idézőjelbe, tehát ami most kerül esetleg palaszba vagy forgalomba, azok szoktak az újdonságok és a zászlósborok akkor lenni így az ember farzsebében, mikor megérkezik egy-egy ilyen kóstolóra.
1: Amikor járja a külföldi borversenyeket, meg különféle nálunk itt a műsorban is rendre szerepet kapó bemutatókat, ugye talán járt Párizsban is legutóbb, akkor mit lát a világból? Mennyit lehet a világ terméséből megkóstolni, látni, mennyi borász kapcsolatot, nem kereskedelmi, borász kapcsolatot lehet építeni?
2: Azt mondom, hogy a mi ágazatú, vagy mi szakmánk, az tényleg egy nagyon nyitott társaság. A Unibor Fiatal Borász Egyesület mátrai tagja éppen most voltunk kint Prosecco régióban, Észak-Olaszországban, és hát mihelyt az egyik kollégák ugye levelezte ezt, hogy egy kis fiatal csapat jönne 10 pár fővel a pincéket meglátogatni, egyből másképp álltak az emberhez, tehát alapvetően tényleg felebaráti fogadtatással, mint sorstársak egymást szívesen fogadjuk.
1: A szakmabeliek egymás közt.
2: Így van, tehát egyből, hogyha már úgy van, akkor nem 6 boros borkóstoló lesz, hanem belőle 8-10 boros kóstoló, vagy kell, ha már mi is viszünk ajándékbort, akkor szívesebben adnak ők is cserébe, hogy mi is vigyünk haza az otthoniaknak megkóstoltatni, úgyhogy maga ez a szakmai kör, ez nagyon nyitott ilyen szempontból. Alapvetően mindenki a saját kis régiójáért dolgozik, egy ivás, egy gondolkodások vagyunk szerintem. Tehát, hogyha a külföldieknél is fölmerül az, hogy alapvetően borral foglalkozó Magyarországon, akkor mindenféleképpen másképp kezdenek az emberrel beszélget, mint simán kereskedői vonalakon. Úgyhogy ez abszolút jól tud működni, szíves a fogadtatás, és mi is ugyanígy állunk ilyen szempontból. Az, hogy a világot meg lehet most már postolni, és azt mondom, hogy tényleg az elmúlt jó pár évtized nagyon kinyitotta az embereknek úgymond a látókörét is, vagy a borkóstolási lehetőségeit is, ez előny is és hátrány is ilyen szempontból.
1: Hátránya hol van ennek?
2: Kvázi, amit eddig azt mondom, hogy minden termékben vagy nézhetem azt, hogy pár kilométeres sugarú körből lehet, hogy beszereztek akár még a nagyszüleim is, vagy az azt megelőző időszakból, azt most már egy kicsit eldobja az ember magától. Tehát, hogy lehet, hogy egy kicsit hamarabb jut, vagy el egy olasz vagy francia borvidékre, és nem feltétlenül látogatják meg az emberek a szomszédban lévő. Tehát én is ezt szoktam mondani, a mátrányának, vagy a mátrai borvidéknek is pont az előnye, a hátránya, hogy egy órányi útra van például Budapesttől, ahonnan nagyon sokan járnak le túrázni, hegyet mászni, mindenféle különböző sportrendezvényekre, alapvetően egy 4 évszakos turisztikai desztináció, de nem feltétlenül a bor miatt jön. És lehet, hogy ha pont a borra is nyitott lenne, vagy nyitottak, akkor hamarabb mennek el egy bármilyen nemzetközileg jobban, vagy felkapottabban kommunikált borvidéknek a látogatására.
1: Na, azt hittem, azt fogja mondani, hogy a kereskedelem állt a feje tetejére, mert hogy az is igaz, hogy látunk itt dél-amerikai, dél-afrikai, múltkor új-zélandi bort a nagy bevásárlóközpontban, egészen olcsó, mondom, kóstoljuk meg. Hát olyan lőre volt, hogy a falatta a másikat.
2: Ez ízlések és pofonok, tehát mindenhol készülnek jó borok.
1: Hát persze.
2: Ezzel nincs,
1: de
2: ezzel
1: amit 1500-ért árulnak, és a világ végéről jött, azért gyanakodjunk.
2: Igen, tehát azért azt kell mondanom, hogy a mátrai borrék hiába, hogy most sok évtizeden keresztül azért Magyarország legnagyobb borexportőr borvidéke volt, és hát alapvetően a mai, úgymond Covid utáni átalakult kereskedelmi lánc vonalba vagy rendszerben, azért én azt veszem észre, hogy a Magyarország és a belhoni forgalom az, ami, és a fogyasztóknak köszönhetjük azt, hogy alapvetően szeretik a borainkat, és alapvetően fogyasztják is szépszerivel, úgyhogy ezért hálásaknak kell lennünk. Tehát, hogyha a belföldi fogyasztás nem lenne olyan, amilyen, akkor valószínű, hogy ez a kis ágazat, úgymond ország szinten is, akkor nem feltétlenül ebben a helyzetben lenne, mint ahol most.
1: Hát igen, meg ugye
2: nagy exportban kell
1: meg azt, amink van. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak azt csodáljuk, amit külföldről gondolunk, hogy milyen jó lehet, hanem tudjuk meg azt, hogy ami itthon van, annak milyen értékei vannak, mint például az egri boroknak, vagy a mátrai borvidéknek, és akkor most itt mi is mehetnénk ezen, kicsin és nagyon.
2: Így van. Tehát abszolút egy kis kincses doboz mindegyik borvidékünk, és ugyanúgy meg kell kóstolnunk, és látnunk nekik is, hogy a világ merre tendál, és hol milyen ízeket tudnak palacba zárni. Ez nekünk borász szempontból is fontos, viszont az, hogy alapvetően ebből tényleg egy jól működő gazdasági vállalkozás lehessen, az tényleg azt kell, hogy szerintem, hogy minél inkább a helybeni értékesítésre, az országon belül fogyasztásra menjünk, mert az exportnál mindig kicsik fogunk maradni. Tehát, hogyha a világ bortermelését nézzük, annak a fele Európa, annak nagyjából egy ilyen 1%-a Magyarország, tehát ahhoz képest nagyon kicsik vagyunk, hogy mi bárhol labdába tudjunk rúgni. Nagyjából mindenhol egy ilyen kis érdekességképpen tudjuk elhinteni magunkat, úgyhogy szeretnénk mi világszinten is tényleg híresek lenni, de hogyha ezt szeretnénk fenntartani, ezt az infrastruktúrát és történelmi hagyományainkat, amit az őseink ráadtak, ugye itt 1000 éve is szőlőt termesztettünk és bort készítettünk a Mátrában, remélem 1000 év múlva is az lesz még itt, vagy lesz hozzá ültetvény és lesz hozzá kedv dolgozó, és hát legyen hozzá meg az a fogyasztó, aki a mátrai bort akkor is fogja szeretni. Ennek a útnak a része is szeretnénk ilyen szempontból lenni, és hát mind a munkahelyemen, mind a saját barémon keresztül én nagyjából ezért próbálok dolgozni.
1: Ehhez nincs is mit hozzátennem, ehhez minden jót kívánok. Ez egy nagy nekirugaszkodás, amit most itt elmondott, úgyhogy ha így nekiveselkedik, hát akkor csak jó lehet belőle.
2: Hát természetesen csapatban dolgozik az ember, úgyhogy rengeteg kolléga is mond tényleg rokon család, barát segítsége és energiáját összegyúrva tudom én ezt a vonalat fönntartani, és hát próbálom én is folyamatosan nekik is visszaadni, amit én is kapok tőlük, de hát szerintem ez egy olyan emberi tulajdonság, ami bármilyen ágazatban előfordulhat. Viszont, hogyha egy pahár bor mellett, vagy egy palac bor mellett erről tudunk is beszélni, az a legfontosabb. Mai világban azért a felgyorsult világban én úgy szoktam mondani, hogy most már nincs ideje az embereknek élni, úgyhogy ilyenkor kell egy palacbor, amikor eldobja az ember a telefont, és csak egymással foglalkoznak az emberek, és csak arról tudunk beszélgetni, hogy kivel mi történt a családjával, hogy vannak baráti viszonyok, hogy állnak, és ez mindig jó kísérő egy palacbor. Hát múltból tanulva meg hát, ha bufelejteni kell, ha örömöt kell, mindig előkerül egy-egy palacbor, tehát azt mondom, hogy borozni mindig jó, borozni mindig jól esik, és hát alapvetően tényleg kipihető a történet, úgyhogy mindig hát, csak hidratáljon az ember
1: ha hozzá. Ha kulturáltan borozunk, akkor nincs is mit kipihenni utána. A többinél szokott az igazi baj lenni. Kulturáltan borozni pedig kifejezetten kellemes. Babicki László, örülök, hogy beszéltünk. Örülök a találkozásnak.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget is.
1: Irány a Mátrai borvidék, igaz?
2: A magyar bort.
1: Ez az.
2: Így van. Várjuk mindenkit szeretettel.
1: Minden jót, viszontlátásra.
2: Minden jót.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: 15. alkalommal vendégeskedik Badacsony, hát maga a pince sor bizonyos mértékig, tehát a borvidék a 15. alkalommal a New York kávéházban, nem akármilyen helyen. Jó napot kívánok, Váli Pétert köszöntöm a Váli Bor képviseletében, meg a szervezőbizottság elnökeként.
2: Igen, jó napot kívánok, nagy szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Talán furán hangzik, még 15. alkalommal is, nem, hogy a New York kávéház egy borkostoló, a badacsonyi borok fellegvára lesz egy napra.
2: Igen, 15 éve kezdtük el ezt annak idején, hogy Kardos Gábor, Laposa Bence, Szeremlei Laci, Istváni Gergő és jó magam kezdeményezésre ezt a fantasztikus rendezvényt. Ugye a Badacsony Turisztika Egyesület nagyon sokat segített, hogy a mai napig ez fönn maradt, és hát egyre sikeresebb lett, és hát és most már mondhatjuk, hogy talán Magyarország egyik legsikeresebb borvidéki rendezvénye a Badacsony New Yorkban, ami egy kicsit ilyen nagy mellénnyel szól egy picit, de hát az igaz, hiszen a világhíres New York palotában van.
1: Utazunk önökkel, semmi gond. New Yorkban is jó.
2: Így van, de jó lenne egyszer New Yorkban is.
1: Igen, egy jó magyar borkostoló New Yorkban, ugye?
2: Hát, hogyha egyszer elérnénk azt, hogy a világ térképén is szerepelne a magyar bor, és New Yorkban invitálnának minket, hát akkor azt gondolom, hogy hát erre már most meginnénk nagyon-nagyon jó kis pezsgőket. De hát ki tudja, én azt gondolom, hogy nagyon sokan dolgoznak azon, hogy ezt a sikert egyszer elérjük.
1: Legyen úgy. Na de most akkor marad nekünk New Yorkból a kávéház, Budapest kellős közepén, és hát nincs ez már annyira messze. Hogy állnak a szervezéssel? Április 11-e itt van a nyakunkon.
2: Igen, nagyon-nagyon jó. Ez most szombaton van, választás előtti napon. Nagyon szépen fogynak a jegyek, még van, már nem sok, de vannak még jegyek. Lesz egy fantasztikus mesterkurzusunk is, ahol Csizmadia tanáró, Csizmadia professzor, Wolf András, ugye séfek, séfe és Németi Sándor szakújságíró tartja a mesterkurzust, ahol ami hát nagyon fontos, mert most a 15. alkalomnak lesz egy fantasztikus apropója, hogy testvérvárosi megállapodást köt Badacsony Vakhauval, ugye Weissenkirchennel, ami hát mondjuk el, hogy sajnos most Vakhau, hiába az osztrákok, ugye mi magyarok azt gondoljuk, hogy ugye nem tudnak bort készíteni, de hogy nem.
1: Már tudnak.
2: Már tudnak, és Vakhau.
1: Hát ott a zöld Veltellini például.
2: Így van, és hát a Rieslingjük, és hát Vakhau világhíres, és azt gondolom, hogy ez a megállapodás, hogy Vakhau és Badacsony kölcsönös testvérvárosi megállapodás köt. Ez mindkét fél számára elképesztő.
1: Itt álljunk is meg egy pillanatra, mert ez szerintem izgalmas kérdés, és hát nyilván ez pöcköli azoknak az orrát is, akik a magyar borral foglalkoznak, és szeretnének világhírt szerezni neki, hogy mit tudtak az osztrákok, amit mi nem tudunk, vagy nem úgy csináltunk, vagy nem volt rá energiánk, pénzünk, nem tudom, mi nem volt hozzá. Igen, van egy közmegállapodás, hogy az osztrák bor az ihatatlan. Ehhez képest ez egyáltalán nem igaz.
2: Ez már nem igaz. Ugye, amikor volt a likor botránya az osztrákoknál, utána ők nagyon-nagyon megrázták magukat, és elkészítették a világ egyik legszigorúbb borászati törvényét, bortörvényét, és koncentrálták a borvidékeiket. Minden egyes borvidéken megfogalmazták, melyik azok a fajták, amik leginkább odavalóak, az általában 3-4-5 fajtában határozták meg, így lényegesen koncentráltabb marketinget tudtak elérni. És most már elmondható, hogy a világ nagy városainak nagy éttermeiben ott vannak ezek a borok, és hát Vakhau meg még egy különlegesebb borvidék, mert van egy nagyon szigorú eredetvédelme, ami arra hármasságra utal, annak az alapborok, ezek a Steinfeder borok, a közepes minőségűek, vagy közepesen jó az a Federspiel, és a csúcsok azok a smaragd megjelölést kapták, amivel még egyszerűbbé válik a fogyasztóknak, hogy kiválasztják, hogy számukra melyik a legmegfelelőbb borstílus, vagy éppen a borminőség, és ebben is élen járóak a világon. De azt gondolom, hogy amennyire mi rá tudunk csodálkozni Vakhau gyönyörűségére és a finom boraira, el kell, hogy mondjam, hogy amikor az osztrákok voltak nálunk Badacsonyban, ők is rácsodálkoztak, hogy milyen gyönyörű és milyen fantasztikus adottságokkal rendelkezik, és milyen fantasztikus borok készülnek. És hát itt nagy köszönjük meg Hartai Béla polgármester segítségét is, aki ebben nagyon-nagyon támogató volt, hogy ez a megállapodás létrejöjjön, és hát Németi Sándornak, újságírónak, aki pedig az ötlet gazdája volt, hogy létrejön ez a fantasztikus megállapodás, és ugye hogy szó volt róla, hogy a magyar bor marketingesek is odafigyelnek, és hát az eseményen elfogadta a meghívást Rókusfalvi Pál kormánybiztos, aki ugye a borász marketinges fel, ott lesz Navracsics úr helyettes, és a Latorcai úr, és szintén beszédet fog mondani, tehát itt mindenki érzi, hogy ez a megállapodás, ez egy, én azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy egy világra szóló megállapodás.
1: Egyébként Vahóit is ajánlhatjuk nyugodtan a turisták figyelmébe, hogyha jó bort akarnak kóstolni, akkor oda is el lehet menni, mert azt mondják az osztrákok, hogy az az ő Dunakanyarjuk. Na ez így megint egy magyar analógia, mint hogy Badacsony és Vahó is lehetne az, úgyhogy kívánom a badacsonyi boroknak, hogy hát úgy emlegessék, mint világhírű borok hazáját. Mi tudjuk, milyen jó, tudja meg a világ is.
2: Igen, és hát 42 badacsonyi borász, 10 vakhói borász fogja kísérni az eseményt. A Mesterkurzuson 5 badacsonyi, 5 vakhói bor lesz bemutatni. Én azt gondolom, hogy ilyen borászati eseményre, aki nem jön el és szereti a bort, hát az nagyon nagyot hibázik, mert ez, én azt gondolom, hogy ez az év borrendezvénye Budapesten.
1: Azt nem merem megkérdezni, hogy a választás előtti napon mire kocintanak majd a jelenlévők, ki mire akar, igen, de minden esetre igen. Lesz mivel kocintani, igen, ez már fejér, önmagában jó.
2: Igen, a fehér asztal mellett nem politizálunk, de igen, a legfontosabb, hogy mindig a fehér asztalon legyen jó magyar bor ennél.
1: Na hát ez most itt így lesz. A New York kávéház várja önöket a 42 badacsonyi borászattal, meg a 10 vakhói pincészettel. Badacsony New Yorkban 15. alkalommal április 11-én. Váli Péter, köszönöm szépen.
2: Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, nagyon köszönöm. Minden jót kívánok.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlén. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: És akkor most a borműsor végén irány etyek, és hát valami egészen különleges, legalábbis én még ilyenről nem hallottam, nem tudom, van-e máshol szabaduló szoba a borvidékeken, de az etyekiek valami ilyennel álltak elő, egészen pontosan a Rókusfalvi birtok. Annak az igazgatója Puskás Márton a vonalban. Szervusz, Marci!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, és téged is üdvözöllek.
1: Ez hogyan van? Tehát előbb iszik a kedves vendég néhány pohárkával, aztán elindul a szabaduló szoba felé. Onnan hogy fog kijutni, hogyha elég jó állapotba került?
2: Alapvetően a célunk az volt ezzel a szabaduló szobának a létrehozásával, amit a partnerünkkel, a Rejtélyek Házával fejlesztettünk le, hogy igyekezzünk hétvégi, illetve a vendégeknek, amikor kilátogatnak, program alternatívákat biztosítani. Úgyhogy alapvetően ez a borkóstolással együtt, vagy akár után is részt lehet venni ezen a programon. A célja az is, ami az egész filozófiánknak, hogy bemutassuk az egyeki borvidék sokszínűségét, illetve a bor és a festőkultúrához közelebb hozhassuk a kedves vendégeinket, és hát ennek játékos formájában ez a szabaduló szoba ideális hátteret és lehetőséget biztosít.
1: Hogy ez a szabaduló szoba létrejön, ez egy szerintem kifejezetten jó ötlet társaságoknak, nagy családi buliknak, egészen kiváló lehetőség, de én különben meg ezt komolyan kérdeztem, tehát hogyha valaki elmegy egy borvidékre, és mondjuk nem autóval megy, és jól érzi magát, számára nem túl bonyolult egy szabaduló szoba megtalálása a pincébe, mert gondolom pincébe kell lehatolni majd a szabaduló szoba neve alatt. Szóval oda bemenni, aztán ott megfejteni feladatokat?
2: Alapvetően azért igyekeztünk úgy összerakni a programot, hogy kihívást jelentsen, de inkább szórakoztató legyen. A cél persze az élmény és a közös gondolkodás, nem pedig az, hogy nagyon megfogjuk egy helyben a játékosokat. Maga a játék és a rejtélyek megoldása is nem statikus, nem egy helyben történik, hanem a Rókusfalvi Etyek borhoteléből indul, ott kapják meg az első feladatot a játékosaink, és hát meg kell találniuk, hol van ez a rejtélyes titkos pince, ahol, hogyha eltalálnak, akkor utána ott már a pincén belül folytatják a különböző feladatok megoldását, aminek a, hát a végét most nem akarom lelőni, de azért az etyeki pezsgő középpontjában áll az egész játék, mert hát mint az egyik legnevesebb pezsgő és borvidék, erre igyekeztük a hangsúlyt fektetni.
1: A játékidő az mennyi és mennyire megterhelő végigmenni ezen a programon?
2: Az volt a cél, hogy azért biztosítsunk a nap közben másra is lehetőséget, így aki ellátogat ebbe a szabadulószobába, akkor még egy 60-80 perc körülbelül, attól függően, hogy mennyire rutinos szabaduló szobába járó a csapat, de hát, hogyha esetleg valami nehézség adódna, akkor van egy kis puska, amivel tudjuk segíteni a megoldást, ha erre lenne szükség.
1: És akkor még egy kérdés, előbb említettem a családokat, de ez egy gyerekes program, tehát nem csak felnőtteknek való?
2: Gyerekbarát, tehát hogy igen, azért a célközönségünk az mindenképpen azért a családok és a vagy a párok akár, de azért hozzátartozik, hogy mondjuk egy iskoláskorú gyerek az, aki részt tud venni ebben a játékban, ugye tud már olvasni, látja az összefüggéseket, és aktívan részt tud venni, nem pedig csak sétál a különböző helyszínek mellett. Úgyhogy még iskoláskortól javaslom, és akkor már a gyerkőcök is úgy tudnak részt venni a játékban, hogy ők is egy élménynek élik ezt meg.
1: Én viszont hadd kérdezzek valami mást, hiszen a Rókusfalvi birtok igazgatója vagy, és hát Rókusfalvi Pál meg kormánybiztosként felel a magyar bor marketingért, a magyar bor világának fejlődését.

0: Ért. Ez rátok, akik a rókusvalmi birtokon dolgoznak, nem ad több fényt, és nem kaptok nagyobb figyelmet, mint ahogy egyébként ez lenne?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ugye most már közel 30 éve van Etyeken borászata a rókusvalmi birtok, 30 éve üzemel körülbelül. Azért az alatt a 3 évtized alatt azt gondolom, hogy nyomot tudtunk hagyni ebben a szakmában. Nem emiatt gondolom, hogy van esetleg különösebb figyelem, hanem azt, hogy szerencsére mind a gasztronómiában, mind a borászatban tudtunk úgy nyomot hagyni, hogy hétről hétre sok vendég látogat ki hozzánk. Tehát pont nekik szólnak ezek az alternatív programok, hogy aki ki látogat Etyekre, az mindegyikbe bele tudjon kicsit kóstolni, csak hogy...
0: Na és most már akkor van egy ilyen kaland is, amivel várjátok a vendégeket a rókusvalmi birtokon. Puskás Márton, köszönöm, hogy meséltél, a vendégeknek sikeres szabadulást kívánok, ha meg nem sikerül, azért ne felejtsétek ott őket.
1: Nagyon szépen köszönjük, és hát remélem, hogy egyszer majd téged is vendégül láthatunk itt.
0: Úgy legyen, köszönöm. Puskás Mártonot hallották, a rókusvalmi birtok igazgatóját, csak kimondtam itt a végére, pedig nem is ittam egy kortyot se. Azt javaslom, hogy önök is csak akkor, amikor ennek a megfelelő alkalma van és mértékkel. Ez volt a Borműsor itt a Spirit FM-en. Viszont hallásra.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

papírja, itt jön a dühhegyes mosoly, s a szintiszta érnek, a fülemmel látlak és a dalom.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Ez itt az Egyenes beszéd, a stúdióban pedig itt van már a főpolgármester Karácsony Gergely. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
1: Úgy reagált a tegnapi döntésre, illetve a tegnap a döntésre, hogy az Alkotmánybíróság egyhangú döntése kimondja, hogy az Orbán kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Ez szerint, vagy az önértelmezése szerint minden vissza is járna, és úgy, ahogy van, semmissé kéne tenni a szolidaritási hozzájárulást?
2: Hát ami a múltat illeti, az egy bonyolult kérdés, az nyilván bírósági perek tucatjait indíthatja el ez az alkotmánybírósági döntés. Ugye a fővárosi önkormányzat jelenleg is perben áll, még az előző kormány idején indított perek kapcsán az államkincstárral, és a mai, vagy a tegnap előtti alkotmánybírósági döntés alapján, ha lett volna bármi kételjünk, hogy ezeket a pereket megnyernénk, akkor most már egyáltalán nem lenne. A mi esetünkben nyilván mi nem szeretnénk az új kormányon is perben állni, szeretném megoldani a problémát, egyébként bőszen tárgyalunk, és jól haladnak ezek a tárgyalások. Ennek valószínűleg egy része az, hogy mi ezektől a perektől elárunk. A nagyobb, talán még ennél is nagyobb dilemma azonban, hogy mit hoz a jövő, mert az Alkotmánybíróság azt mondta gyakorlatilag, hogy január 1-jével egy új szabályozást kell alkotni.
1: De miben? Itt volt tegnap Gémesi György, kérdeztem el, erről azt mondta, hogy még azért meg kell nézni jogi szakértőket, nyilván nem tudom, a főváros már gondolom megnézette, jogi értelmezés, de ha az egész rendszer alkotmányellenes lenne, akkor úgy, ahogy van, el kellene törölni a szolidaritási hozzájárulást, viszont ő is azt mondta, hogy ezért nem ezt jelenti ez a döntés.
2: A döntés azt mondja, és ebben egyébként eddig is mindenki egyetértett, hogy önmagában az, hogy az állam a különböző jövedelem szerző képességgel bíró települések között az általuk termelt jövedelem között valamilyen kiegyenlítő mechanizmust alkalmaz, ez önmagában egy helyes cél. Vagy hát ez nem alkotmányellenes, szerintem egyiket helyes is. Mondom ezt úgy, hogy egy önkormányzatot vezetek, aminek viszonylag sok saját bevétele van. Az a kérdés, két kérdés van. Az egyik az, hogy ezt hogyan használjuk föl. Itt szerintem az a hazugság, amit az elmúlt években hallottunk, hogy a szegényebb települések, a kisebb településeket támogatják ebből, hogy ez nem igaz. Egyszerűen az állam elvett a gazdagabb önkormányzatoktól évi most már 400 milliárd forintot, és elköltötte a saját céljaira. Közben az önkormányzatok finanszírozása, amit az állam adott az önkormányzatoknak, az még csökkent is, tehát az a pénz nem érkezett oda. A problémának ez az egyik része, de az alkotmánybírósági döntés nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy hogyan állapítja meg az állam, hogy mi az önkormányzati bevétel, amit be kell adni a közösbe. És azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ezt egy ügyféli jogkörben az önkormányzatoknak biztosítani kéne azt a jogot, hogy vitassák, hogy a rájuk kirótt teher, az nem túlságosan nagy. A mi esetünkben...
1: Tehát minden egyes önkormányzat külön kellene ezt letárgyalni a kormánnyal?
2: Tulajdonképpen az van a javaslatban, hogy bírósági úton megtámadható, ...nak kéne lennie ezoknak a határozatoknak, amik megszabják ezt az összeget. Most 890 önkormányzat beperli az államkincstárt, hát hogy mondjam, az nem egy működőképes rendszer. Szóval az egészet újra kéne gondolni, és azért január 1-e nagyon közel van ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Ráadásul az én személyes véleményem az, hogy nem is lehet megoldani az önkormányzati finanszírozás teljes körű újragondolása nélkül. Éppen ezért örülök annak, hogy hétfőre, jövő hétfőre összehívták az önkormányzati szövetségeket.
1: Ott lesz ön is?
2: Természetesen én is ott leszek, és hát megpróbáljuk kitalálni azt, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. De egyébként én a nyilvánosságban
1: ne szaladjon még előre, mit lehet ebben a helyzetben tenni, maradjunk itt, hogy mit lehet tenni, mert ön azt mondja, hogy a főváros azt teszi, hogy nem fogja befizetni azt a pénzt, amit nem sokára be kell fizetni, az ugye 86 milliárd.
2: Amit mondok az, hogy mi egy... Az egyedül olyan önkormányzat vagyunk, most Budaörs az alkotmánybírósági határozat kapcsán ebben a körben bekerült, de nekünk jogerős bírósági döntéseink vannak arról, hogy minket az elmúlt években törvénytelenül fosztottak meg a saját bevételeinktől. Megnyertük ezt a pert 2023-ra, és azok a perek, amik 24-ről, 25-ről és 26-ról szólnak, ezeket is meg fogjuk nyerni. Tehát lesz egy papírunk arról, hogy tőlünk elvettek törvénytelenül sok száz milliárd forintot, de ugye ezzel nem tudok fizetést adni az embereknek, meg nem is szeretném ezeket a pereket fenntartani, mert egy új kormány van, aminek teljesen mások a szándékai, egy partneri viszonyra törekszik, és ennek fontos része az, hogy nem pereskedünk a bíróságon, tehát nem a bírósági tárgyalóteremben játsszuk le ezeket a kérdéseket, hanem a tárgyalóasztalnál. Tehát mi arra törekszünk, hogy a főváros esetében ezeket a peres folyamatokat lezárjuk egy politikai megállapodás keretében, ami átfizet minket egy más típusú finanszírozás felé. De ez nem mondja meg az önkormányzatok összes problémáját, ez a főváros problémáját megoldhatja, és a kettő persze összekapcsolódik, mert a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzati rendszer egész szempontjából is fontos, meg a fővárosi önkormányzat szempontjából is fontos. De ez az alkotmánybírósági határozat a teljes rendszer újragondolására hívja fel a parlamentet, és ez egy nagyon-nagyon nehéz szakmai feladat, hogy odáig el tudjunk érni. De mi korábban azt javasoltuk a kormánynak, hogy két ágon avatkozzon be ebbe a rendszerbe, egyrészt csökkentse az elvonás mértékét, másrészt pedig tegyen átláthatóvá és világossá, hogy ez a pénz mire lesz felhasználva. Mi így mentünk tárgyalni a kormányhoz, ebben szerintem egyébként azért voltak jó esélyeim, mert a TISZA programájában is egyébként ez szerepel.
1: Igen, de ez akkor most kevés lesz az alkotmánybíróság.
2: Az alkotmánybíróság döntése alapján ez viszont kevés lesz. Én egyébként ezt mindenhol elmondtam, zárt ajtók mögött is, ott egy kicsit vehemensebben, meg nyilvánosságban is, hogy ez az intézmény, ez törvénytelen. És az, hogy a jogállamiságot helyreállítani új kormány beszed 400 milliárd forintot az önkormányzatoktól egy törvénytelen módszerrel, az nem fenntartható hosszú távon, de én sem gondoltam azt, hogy akkor január 1-ig ezt meg kell oldani. Lehet, hogy meg tudjuk oldani, szerintem a lehetetlenül határos egy jó szabályozást kitalálni január 1-ig.
1: Többször elmondta, hogy tárgyalnak már, és hogy részleteket nem árul el, de annyit talán elárulod, hogy haladnak ezek a tárgyalások, már csak azért is, mert a miniszterelnök a parlamentben nem beszélt, vagy nem reagált a szolidaritási adóról. Korábban viszont azért beszélt, a pénteki kormányinfó reagált arra, hogy a főváros kifizette a folyószámla hitelét, ezt a 67 milliárdot, és azt mondta, hogy túlzók a Budapest csődjéről szóló állítások. Ha már annyiszor csődbe ment volna a főváros, mint ahányszor meghallgattuk, akkor már nagyon nagy baj lenne. Minden héten különböző okokból és módon megy csődbe a főváros. Azt mondja, megegyezésre törekszik a kormányuk. Ez a mondat nem feltétlen, vagy nem csak ezt tükrözi. Szóval hol tartanak akkor ehhez képest a tárgyalások?
2: A tárgyalások jól haladnak, és hogy ez így is legyen, ezért nem szeretnék reagálni ezekre.
1: Ja, mert ezekre a mondatokra? Igen. Azért van egy, ha nem is a miniszterelnök mondataira, de akkor az én kérdésemre válaszolhat, mert nem csak ezt mondta a miniszterelnök, hanem mondott egy élesebb mondatot is. Azt mondta, hogy a városvezetés bizonyos területeken továbbra is jelentős összegeket költ. Ő olyan kimutatásokat látott, amelyek alapján a főváros személyi kiadásai és jutalmakra fordított költései 30-40%-kal emelkedtek az elmúlt évekhez képest. Miért emelik a jutalmakat 30-40%-kal, amikor nagyon rossz helyzetben van a főváros költségvetése?
2: Nem tudom, miniszterelnök úr egészen pontosan mire gondol, mert...
1: Nem emelték a jutalmakat 30-40%-kal?
2: Nem, ráadásul, ha jól értem a mondatokat, akkor az önkormányzati intézményeknél dolgozók esetében, ahol nem volt ilyen típusú növekedés, ott az alapvetően azért nagyon szerény jövedelmű emberekről van szó, idős otthonokban dolgozók, szociális munkásokról szól. Szerintem ezt...
1: De akkor nincs ilyen kimutatás?
2: Hát vagy... én nem tudom pontosan miniszterelnök, hogy mire gondolt. Azt tudom, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években nagyjából a budapesti átlagbér növekedésével attól egy kicsit lemaradva emelte a budapesti önkormányzati intézményeknél és cégeknél dolgozóknak a fizetését, ami szerintem
1: a fizetését, de ő itt a jutalmakról beszélt.
2: Na jó, de ez Tehát, hogyha mondjuk a Covid idején egy idős otthon helyt állt, és kapott mondjuk 100.000 forint jutalmat egy ápoló, az hogy mondjam.
1: Ja, hogy ez nagyon, lehet, hogy a Covid idejére vonatkozik,
2: vagy utána lehet, igen. Azért nem tudom, mire vonatkozik, és hagyd ne kommentáljon, mert hogy mondjam, miniszterelnökot azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről, aztán az élet meg alakul, ahogy alakul. A lényeg az, hogy ezek a tárgyalások jól haladnak, és abban vagyunk érdekeltek mind a két fél, hogy megállapodjunk. Azért itt elég nagy a tét, hiszen a város működőképessége szerintem egy olyan gazdasági, politikai és társadalmi érdek, ami sok minden felül.
1: Nyilván a kérdés itt tényleg az volt, hogy emelték a jutalmakat, vagy nem, de hát megválaszolta, és nem is a kommentálásra kértem igazából szól. A miniszterelnök azt is mondta, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések, igen, tanácsát, térjünk erre rá, ahol 5 kormányzat és 5 fővárosi delegát, igen, ül majd, a miniszterelnök és az ön vezetésével, és azt mondta, hogy ez 1-2 héten belül összeülhet. Tehát az már nagyon-nagyon közel, igen, van. Kik lesznek a tagjai? Van-e már pontos időpont? Önök részéről ki? Kormányzati részről? Mivel kezdik ezt a munkát? Mert ez megint egy másik, igen, tárgyalóasztal, mint ami hétfőn lesz.
2: Ugye a parlament tegnap fogadta el az ezzel foglalkozó jogszabályt, a fővárosi közgyűlés pedig a péntek ülésén fog dönteni arról, hogy a fővárosi részéről ki az az 5 tag, aki ebben részt vesz. Azért ez egy kicsit, mivel állandó meghívott ki, nagyon sokan mások is meg lesznek hívva, és én egyébként szeretném általában azokat az érintett fővárosi kerületi politikusokat is meghívni, akik az adott téma kapcsán fontos, hogy elmondják a véleményüket, ezért azért ez nem egy, hogy mondjam, nem ezen múlik az FKT jövője, hogy kik ezek a tagok. A kormányok oda, akiket delegál, ez az ő nyilván ezt a döntést meg fogják hozni. És nincs még meg az első, van egy provizórikus időpont az első FKT ülésre, de ezt még nem, hogy mondjam, ez sok kérdőjel van még ennek kapcsán. Az biztos, hogy nyilván akkor tudunk FKT ülést tartani, hogyha tudjuk rendezni a város pénzügyi kérdéseit. Bár ez egyébként alapvetően az FKT fejlesztés politikai egyeztető fórum, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és hasznos intézmény. Tényleg muszáj a terminológiát elmondani, mert az első FKT-t Andrássy Gyula vezette, akkor még fővárosi közmunkák tanácsának hívták, most nyilván a közmunka alatt más értünk már, ezért egy más terminus technikust alkalmazunk, de ez egy nagyon-nagyon fontos fórum, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a parlament ezt a jogszabályt elfogadta. És nem itt fogunk a finanszírozási kérdésekről beszélni, de azért az első ülésen muszáj ezeket a dolgokat rendbe tenni, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben tudjuk tartani az első ülést, és le tudjuk zárni azokat a vitás kérdéseket, amelyekkel nagyon jó lenne már túl lenni, mert akkor utána nagyon sok minden más dologról tudunk beszélni a jövőt illetően.
1: Még egy dolog, olimpia, az Inforádióban beszélt egy lehetséges olimpiáról, azt mondta, hogy reméli, hogy hamarosan tájékoztatni tudják majd a közvéleményt arról, hogy milyen koncepció mentén, igen, tudják elképzelni azt, hogy Budapest adjon otthont a következő európai nyári olimpiának. Ezek szerint nincs még meg teljesen a koncepció, mikorra lesz meg?
2: Ugye én azt hiszem, egy 2 évvel ezelőtt volt egy nyilatkozatom, amiben azt mondtam, hogy szeptember 30-áig, tehát most szeptember 30-áig a koncepció elkészül. Tulajdonképpen nagyon sok mindent átbeszéltünk még. Igazából azért szeretnék többek között pontot tenni a rövidtávú pénzügyi problémák megoldásának a kérdésére, mert amíg ezt nem zártuk le, addig nyilván a jövőt illetően, főleg ekkora, hogy mondjam, ambiciózus terveket illetően azért eléggé komolytalan lenne.
1: Ez nem csak a fővárost érinti, hanem az egész országot.
2: Persze.
1: És azt mondta, amit egyébként a belügyminiszter is, hogy a kormány akkor támogatja, hogyha ehhez van társadalmi támogatás. Most ön szerint lenne társadalmi támogatottság egy budapesti olimpiának, amikor tényleg nap mint nap azt hallják az emberek, hogy nem csak a főváros kasszája üres, hanem az egész költségvetés, 7,5%-os a költségvetés ilyen, és semmi nem látszik egyelőre a gazdaságban, ami azt mutatna, hogy a következő években nagy fellendülés lesz.
2: Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egészen pontosan el tudjuk mondani, és ehhez kérjek egy kis időt még, de nem sokat egyébként, tehát néhány hét múlva elő tudunk ezzel állni, hogy el tudjuk mondani, hogy miben gondolkodunk. Egy dolgot elmondhatok ebből a részletből, hogy ebben a parlamenti ciklusban állami kiadást nem feltételez ez az olimpiai koncepció, ami valójában egy ország és városfejlesztési koncepció, és azok az európai uniós fejlesztési források, amik most megérkeznek Magyarországra, ezek gyakorlatilag tökéletesen beleilleszkednek abba a koncepcióba, amit mi képviselünk. Tehát egy dolgot akkor le tudok spoilerezni, ha úgy tetszik, ebben a parlamenti ciklusban nem lenne magyar adófizetői pénz ebben a koncepcióban az olimpiai felkészülésben. Egyszerűen azért, mert iszonyatosan sok minden fog történni Magyarországon és Budapesten is, ami egy sikeres olimpiai pályázatot feltételez, ugyanis ez egy olyan olimpiai koncepció, és egyébként nem is lehet már mással elindulni, mert a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyből hazaküld mindenkit. Nincs benne stadionépítés, viszont van benne városfejlesztés, és van benne az országos infrastruktúrának a fejlesztése is, és talán még egy dolgot elmondhatok akkor, hogy ez egy olyan olimpia, ami a lehető legtöbb vidéki várost és települést is bekapcsolja a sporteseményekbe, tehát amit meg tudunk valósítani ezek közül vidéki nagyvárosokban, vagy kisebb településeken, azt szeretnénk odavinni, hogy az egész ország közös ügye legyen. Szóval kérünk még egy kis időt, nagyon feszítő határidők vannak a pénzügyi problémák megoldására, a rövid távú problémák megoldására, de ha ezek megoldódnak, akkor sem lesz alanyból kerítés, éppen ezért azzal számolunk, hogy ebben a parlamenti ciklusban a központi költségvetésből nem kell áldozni ezekre a tervekre.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Szerintem, hogyha kész a koncepció, akkor nyilván várjuk vissza.
2: Alig várom már, hogy elmondhassuk.
1: Illetve valószínűleg egy viták sorát indítja majd el. Úgy,
2: nagyon helyes, ez egy fontos ügy, amit meg kell beszélnünk.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
2: Én is köszönöm.
3: Az ukrán külügyminiszter szerint Orbán Viktor távozásával sem tűnt el Budapestről az Ukrajnával szembeni akadályozó politika. Magyar Péter azt válaszolta, Kijev előzetes egyeztetés nélkül sorolta Magyarországot a Kárpáti nyolcak tagjai közé. Orbán Anita külügyminiszter szintén visszautasította az ukrán bírálatot. Szent Ivány Istvánt kérdezzük.
1: Minden így van, ahogy elmondtuk, de Gémesi Györgyöt megígérem, hogy nem az ukrán-magyar kapcsolatokról kérdezem, hanem az önkormányzatokról.
4: Pedig van egy nagyon jó testvérásunk, Beregszász.
1: Elnézést, a hiber jön majd Szent Iványi István is, de Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere a vendégem. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
1: Elnézést ezért a kis
4: televíziós nézőket.
1: Természetesen az Alkotmánybíróság döntéséről kérdezem. Ön hogy értékeli az Alkotmánybíróság döntését? Mit mondott ki? Mintha lenne itt egy kis értelmezési...
4: Egyrészt azt gondolom, hogy végre, és azt, hogy kiderült az igazság és győzött az igazság, mondhatnám ezt, mert már korábban is szó volt erről, és egyébként a főpolgármester úr többször beszélt arról, hogy az egész szolidaritási hozzájárulás rendszere az nem jogszabályt követő. És többsebből vérzik. Gyakorlatilag ma azt mondta ki, vagy tegnap azt mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy az a rendszer, ahogy tőlünk elvették a szolidaritási adót, az a folyamat, az nem jogszabály követő.
1: Akkor az a folyamat, ugye itt a részletekben rejlik a dolog, mert ha megnézzük konkrétan a közleményt, akkor ez egy picit más, mint amit a főpolgármester úr mond. Mert azt mondja a Karácsony Gergely, hogy az Alkotmánybíróság tegnapi egyhangú döntése kimondta, hogy az Orbán kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Ha a teljes rendszere, akkor úgy, ahogy van az egész, de az AB közleménye, mintha nem ezt mondaná, abban az van, hogy nem a teljes rendszerrel, hanem a hozzájárulás beszedésének módjával, a jogorvoslat lehetőségének hiányával.
4: De ez a lényeg, és azt gondolom, hogy az, hogy most a teljes rendszere, vagy a beszedésnek a jogossága az, ami alkotmányellenes, ilyen szempontból teljesen mindegy, mert akkor azt az egész folyamatot annulálni kellene, visszamenőleg is. Ugye 2025-ről is szó van, és ugye most az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig az, amit addig ez a rendszert, akkor kell ugye felszámolni. Ugye Budaörs hamarabb kapja meg ennek a lehetőségét, mert Budaörs személyesen fordult a hatóságokhoz, és gyakorlatilag egy nap alatt, vagy holnapi nap folyamán már érvényben van ez a döntés.
1: De ez mit jelent? Tehát mire ad lehetőséget az önkormányzatok részére
4: semmire.
1: Ez a döntés?
4: Semmire. Gyakorlatilag azt jelentené, ha most egyenként az önkormányzatok a bírósághoz fordulnának, és elkezdenék ugyanezt a procedúrát végcsinálni, akkor ki kellene fizetni nekik ezt a pénzt, amit elvettek, amire egyébként a költségvetés képtelen, mert ez itt nem hogy több száz, itt 1000 milliárdos nagyságrendről van szó, és egyébként az önkormányzatok nem is ezt gondolják, és nem is ezt kérik. Nem hiszem azt, hogy most erre lehetőség van, viszont arra, hogy ennek kapcsán tárgyaljunk, és ennek kapcsán beszéljük át az egész szolidaritási hozzájárulás kérdését, és csökkentsük annak mértékét, erre most látok esélyt a 2027-es költségvetésben.
1: Mindjárt beszélünk erről, tehát akkor az eddig jogszerűtlenül levont összegekkel
4: nem tudni mit csinálni, és hétfőre egyébként meghívott minket, nem önetet hívott össze miniszterasszony meghívott minket egy tárgyalásra, feltétlenül ezekről is szó lesz. A 8 országos önkötés szövetség.
1: Ez reggel, most hétfőn lesz?
4: Igen, reggel 9-kor, ez egy új információ, most érkezett meg a levél. Feltétlenül erről is szó lesz ezen a tárgyaláson, hogy ezt hogyan lehet kezelni, milyen formában lehet majd a megoldást megtalálni. És én azt gondolom, hogy nézzünk előre, a 2027-es költségvetésben milyen lehetőséget lát a kormányzat arra, hogy csökkentse ezt a brutális elvonást, ami az elmúlt 6 esztendőben 6-szorosára növekedett, és ami most 400 milliárd. 2026-ban 400 milliárd. A szolidaritási hozzájárulás kiszámolását is és kritizáltuk a korábbi időszakban, tehát ezt egészet újra kell gondolni, és egy tűrhető mérsékelt terhet rakni annak a 855 településnek a vállára, aki ezt fizeti.
1: Az ideit azt levonni nem lehet, csak ha önkéntesen befizetik még az önkormányzatok. Ugye Karácsony Gergely ezt is mondta, hogy amit október közepén bekelt, ez nagyon-nagyon sok pénzt nem tudja befizetni, és nem is fogja befizetni a főváros. Tehát,
4: a fővárosnál is Budaörsnél az a speciális helyzet van, hogy őtőlük még többet vonnak el, mint amit az állam visszaad a fővárosnak, vagy Budaörsnek. Budaörsnél talán ilyen 6 milliárdos összegről van szó, ezt azonnal vissza kell adni. Tehát ez európai önkormányzati karta ellenes, tehát ha az állam többet vesz el egy önkormányzattól, mint amit az oda telepített feladatokra finanszírozásként ad, azt ki kell fizetni. Tehát a fővárosnak ez az egyik nagy kérése, hogy nyilván ezt rendezze le még ebben az esztendőben a kormányzat, illetve a költségvetés. A másik dolog az, hogy az összes többi 855 önkormányzat mit kell majd fizesse jövőre. Idén egyébként ki kell fizesse a szolidaritási hozzájárulást, vagy ha nem fizeti ki, ugye ez egyenlő jogszabály, ugye december 30-i jogszabály, ha nem fizeti ki, akkor pedig a állami forrásokat csökkentik, tehát a költségvetés le fogja ezt rendezni, az államkincstár nyilván azokat a forrásokat csökkenteni fogja annyival, amit egyébként ki kell fizessen bérekre, bármire.
1: Igen, de ugye azt mondta, hogy egyeztetés nem történt, de annyi azért történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök azt mondta szombaton Pécsen, az ország jelesen, hogyha szükséges, akkor a kormány elengedi, vagy elengedheti az önkormányzatok egy részének a szolidaritási adó kis részét, így fogalmazott. Ezt a mondatot hogy értelmezi? Az önkormányzatoknak most egyesével kell jelentkezni, vagy hétfőn esetleg?
4: Hétfőn többet tudunk, egyébként az alkotmányi bírósági döntést is egyébként elemezni kell még, mert ez nagyon friss, és azért ehhez szakemberek kellenek, és ehhez én kevés vagyok, én csak a folyamatokat tudom átlátni, és nyilván a jövőt építeni a tekintetben, hogy ez a döntés mit jelent számunkra, és mi lesz a következő évi költségvetés. Ez egy nagyon-nagyon súlyos kérdés, a következő évi költségvetés, hogy adott esetben, ha ezek az elvonások nem ilyen mértékűek, akkor azért egy pici levegőhöz jut az önkormányzati rendszer. Ez az én feladatom. De a miniszterelnök úrnak az első olyan mondata volt Pécset, miután találkozott a polgármester úr, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökségi tagja, az első olyan mondata vagy mondatai voltak, ami barátsággal és nyitottsággal indult, nyilvánult meg az önkormányzati rendszer kapcsolatban. Számomra ez pozitív üzenet, ebből kell építkezni, ezt kell azt gondolom szépen fölépíteni, mert feltétlenül a miniszterelnök úr akkor már tudta, hogy valamilyen formában az Alkotmánybíróság nem fogja támogatni a korábbi jogszabály ellenes döntéseket.
1: Igen, volt egy másik mondata is, amikor azt mondta, hogy a forrás nem kivezetni, de szépen lassan csökkentve igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. És hát ugye azt mondta, hogy ugye a miniszter asszony van megbízva, hogy egyeztessenek, hát nyilván most akkor hétfőn erről egyeztetnek. Hogyan kellene? Tudom, hogy van egy javaslatcsomag, össze is fésülték, mit visznek akkor hétfőn már a tárgyalóasztalhoz?
4: Nem olyan bonyolult kérdés ez. Mi annak idején azt mondtuk, és most is így van az anyagunkban, hogy 15%, tehát iparüzés az a 15%-ára kell lecsökkenteni a szolidaritási hozzájárulást. Ez nagyjából a fele az eddigieknek, és azt a pénzt, ami ott marad, egyrészt transzperensen mutassák be, hogy melyik település kapja, melyik térség kapja. Az a javaslatunk, hogy lehetőség szerint az a térség kapja meg, ahonnan az elvonásra kerül. Tehát mondjuk egy járási nagyságrendű egységet figyelembe véve, az oda legyen visszacsorgatva, hiszen az ott termelődik meg, és azt egyébként oda olyan feladatokra, mint tudom, infrastruktúra javítása, közlekedési javítása, oktatás javítása lehetne felhasználni. Tehát ez a mi javaslatunk, hogy egyrészt csökkenjen, ennek megvan egy általunk jelzett mértéke, másrészt ott maradjon a térségben az a pénz.
1: A térségben, de ki dönti el, hogy hol, vagy hol van, szükség, kinek kellene ezt eldönteni. Ugye eddig azt sem tudták, hogy hol van az a pénz, hát nem volt. Sokszor kérték, hogy legyen nyilvános.
4: Eddig próbáltuk, kértük még korábbi pénzügyminisztériumból ezeket az információkat, nem kaptuk meg. Kiderült, hogy gyakorlatilag nagy része a költségvetés bevételét képezi. Így lesz nehéz a döntése a miniszterelnöknek, illetve a pénzügyminiszternek, mert ez nyilván 2026-ban megfelelő feladatokra van kijelölve, illetve fölhasználva. De nem gondolom, hogy nekünk ajtóstól kéne a házba rohanni, ezért nagyon fontosnak tartom a hétfői tárgyalást a miniszterasszonnyal. Meg is van az elképzelésünk, egyeztetett elképzelés az önkormányzati szövetségeknek, és ebben kell valamilyen formában kompromisszumot kötni, hogy a költségvetés is tudja finanszírozni a feladatokat, és ne omoljon össze, mert itt 100 milliárdos nagyságrendről van szó, mindamellett meg mi is tudjunk évvégéig működni, ezt kértük korábban, erre nem volt esély, hogy itt változás legyen, de én most azt gondolom, hogy lesz esély, és szeretnénk ezeknek az önkormányzatok az érdekében ezt a tárgyalást nyilván megkezdeni, és természetesen folytatni.
1: Hát hétfőn majd beszámolunk róla, hogyha már van konkrétum az egyeztetés után. Köszönöm, hogy itt volt. A reklám után jövünk vissza Szent Iványi Istvánnal, a témát pedig már tudják mi. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Támogatja a közvádas ügyekben fennálló mentelmi jog eltörléséről szóló javaslatot a Mi Hazánk. A párt elnöke szerint ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök nyíltan gúnyolódik az ügyészségen és nyomást gyakorol az ügyészekre. A törvény előtt ugyanis mindenkinek egyenlőnek kell lennie. Torockai Lászlóval beszélgetünk.
2: A Mi Hazánk mozgalom elnöke a vendégünk, tehát egy kongresszus előtt. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Mik a legerősebb kérdések ezen a kongresszuson?
3: Hát tulajdonképpen ilyen nagyon nagy kérdések nem lesznek, mert egyedüli elnökjelölt vagyok, úgy tudom, 100%-kal, tehát nagyon nagy meglepetés nem történhet.
2: Egyébként ez jó? Tehát ennyi év után az ember ennek örül?
3: Én egyébként örülök, mert a legdemokratikusabban működő parlamenti párt vagyunk. Ugye a Tisza pártnál 29-en dönthetnek arról, hogy ki vezesse a pártot, kik az elnökség tagjai. Nálunk a több ezer tagnak szavazati joga van, tehát több ezeren döntik el. Ha ez nem demokratikus lenne, akkor nem érezném jól magamat, így viszont megtisztelő. Viszont nagy verseny lesz az alelnökökért, az alelnöki pozíciókért, hiszen ott azért jóval többen indulnak most versenybe.
2: Számít meglepetésre?
3: Hát szerintem érdekes lesz, mert kiválóak a jelöltek. Mondjuk egy Dr. Fiszter Zsuzsanna, akit éppen most hallgattunk meg, ugye két professzor között, Hak Péter és a korábbi ombudsman között ülve beszélt 3 órán, vagy kb. 2 órán keresztül arról, hogy hogyan kellene átalakítani a végrehajtási rendszert, amire most nagy esély van, hogy ezt át is tudjuk majd vinni az országgyűlésen, ugye a Tisza párt és a Mi Hazánk biztos, hogy támogatja a non-profit rendszert, tehát nagyon jó jelöltek vannak, Fiszter Zsuzsanna is indul, vagy például Dr. Tóth Máté, akiről sok szó esett, maga a miniszterelnök is sokat beszélt róla, ugye a Paksi atomerőmű kapcsán, ugye energiaiulás.
2: Volt a közösségi elnök jelöltjük.
3: Volt, így van, és most belépett már a Mi Hazánkba, és alelnök jelöltünk, úgyhogy nagyon, nagyon jó kis verseny lesz, de egyébként az egész kongresszus leginkább arról szól, hogy el tudjuk-e kezdeni azt az építkezést, ami arról szól, hogy egy jóval nagyobb pártá tudjon nőni a Mi Hazánk mozgalom. Igazából ez most a tét.
2: Nem tesz le arról, hogy a Fidesz helyét elfoglalja a magyar párt palettán? Tehát egész pontosan reálisnak és a kongresszus programjának látja?
3: Hát szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy van két olyan párt jelenleg a parlamentben. Nyilván ott van a KDNP is, de a Fidesz-KDNP-t azt soha nem is tudjuk. Egyébként a parlamenti munka alapján sem nagyon tudjuk
2: szétválasztani. KDNP most azt mondja, hogy a következő választáson önállóan indul.
3: Igen, de teljesen együtt mozognak azért a Fidesz-szel, ami az ENG mozgalomnak mindig megvolt a saját pályája, de van két olyan politikai erő a parlamentben az ellenzéki oldalon, amely magát patriótának, szuverenistának tartja. Nyilvánvalóan ez egyfajta verseny, hát ez a természet a demokráciának és a politikának. Én abból a szempontból, hogy például mi a fiatalok között lényegesen elfogadottabbak vagyunk, népszerűbbek vagyunk, mondjuk, mint a Fidesz, ebből is azt tudom leszűrni, hogy a jövő az a miénk, de ez egy természetes verseny.
2: De ezen a kongresszuson azt megismeri ígérni a küldötteknek, hogy mire legközelebb találkoznak, ami az ENK lesz előnyben?
3: Ezt nem én döntöm el, ezt a magyar nép bölcsessége fogja majd eldönteni. A lényeg az, hogy mi mindent tegyünk meg ezért, és erről fogok szombaton beszélni.
2: Viszont hétfőn meg elég sűrű nap lesz. Lesz egy rendkívüli Igen. parlamenti ülés, és hát lesz egy rendes rendkívüli is. A rendkívüli reggel, amiről mi itt beszéltünk, az kifejezetten arról szól, hogy a mentelmi jogát három képviselőnek függessze fel a parlament, és adják át a főügyésznek őket. Önök ezt elég régóta kérik, amit most Magyar Péter ötletként bedobott, és nyilván a parlament elé is fog terjeszteni, és egyébként az ő kampányokban is elhangzott, hogy a mentelmi jogokat ilyen módon meg kéne szüntetni.
3: Nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog vagyok, amiatt, amit a miniszterelnök bejelentett, mert valóban a Mi Hazánk mozgalom programjában egyedüliként, ugye a Tisza pártnál nem tudjuk, hiszen volt, amikor kijelentette Magyar Péter, aztán pedig mondott. Egészen mást mondott, sőt a mentelmi joga mögé bújt ugye az Európai Parlamentben az ötkertes balhé, ami egy ugye büntetőügy kapcsán.
2: Tehát ott nem egyértelmű, hogy maga az érdekelt nem mondhat le sem az Európai Parlamentben, sem a Magyar Parlamentben.
3: Így van.
2: Bújik, nem bújik, jár neki.
3: Hát igen, de azért az irányokat azért megadhatja, hogy ő kéri, hogy függesszék föl, vagy nem kéri, hogy függesszék föl. Az Európai Parlamentben nem kérte Magyar Péter, ehhez képest most pedig kérte. Ennek én egyrészt nagyon örülök, szerintem minden politikusnak ezt kell tenni. Egyébként mi mindig ezt tettük, én is, hogyha egy ilyen rágalmazási vagy becsület sértésű ügyben feljelentett egy másik politikus, egy képviselő jelölt, én akkor is kértem, pedig az egyértelműen politikailag motivált magánvádas eljárás volt, én akkor is kértem, hogy függesszék fel a mentelmi jogomat. Egyébként ilyen ügyekben soha nem függesztük fel az országgyűlés senkinek, úgyhogy az a furcsa helyzet volt, hogy én arra szavaztam, hogy az én mentelmi jogomat függesszék fel, és a Mi Hazánkosok is, a Tisza pártiak és a fideszesek pedig azt mondták, hogy nem adják ki, mert ez egy politikailag motivált feljelentés volt, de itt ez ennél egyébként érdekesebb. Az, hogy mi ugye a politikusok mentelmi jogának az eltörlését korábban is követeltük, és benne van a programunkban, talán egyedülként. De itt most nem ez az érdekes, amit bejelentett Magyar Péter miniszterelnök, hanem az az érdekes, hogy én tettem egy kompromisszumos javaslatot neki az egyik vitánk során júniusban, ugye a választások után. Tekintettel arra, hogy a mentelmi jog teljes eltörlését láthatóan sem a Tisza párt, sem a Fidesz ott a parlamentben nem támogatta, ezért tettem egy olyan kompromisszumos javaslatot, volt egy felszólásom a miniszterelnökkel való vitánk során, amikor azt mondtam, hogy akkor legalább azt a kompromisszumos javaslatomat fogadják el, hogy legalább közvádas ügyekben töröljük el a politikusok mentelmi jogát. És egyébként nem értek egyet azokkal az elemzőkkel, több elemző volt, Török Gábor és mások is mondták azt, hogy most Magyar Péter ez irányú bejelentése, ez tulajdonképpen csak egy jó PR fogás, hiszen közvádas ügyekben soha nem volt olyan, vagy nincs olyan, hogy politikust megvéd a mentelmi jog, ez nem igaz. Volt rá példa, egyébként pont Magyar Péter esetében ez egy közvádas ügy, ugye az ötkertes diszkós telefonlopásos ügy.
2: Az ügyés.
3: Nem, hát ugye az Európai Parlament, nem az Európai Parlament történt.
2: Igen, értem, az Európai Parlament nincs hatása történt. A Magyar Parlament.
3: Jó, de Magyar Péternek van, és az Európai Parlamentben a mentelmi jogával. Én azt gondolom, hogy visszaélve fölfüggesztették ezt az eljárást, és mivel megszűnt az Európai Parlamenti mandátuma Magyar Péternek a választásokkor, ezért újraindult ugye most ez az eljárás. Erről van szó, tehát ugyanarról az ügyről van szó. Szerintem ennek igenis komoly jelentősége van, és nem csak a mostani kormány szempontjából, bármelyik kormány és bármelyik kormány többség visszaélhet ezzel a mentelmi joggal. Ezért tettem egy olyan javaslatot júniusban. Soha korábban erről nem beszéltünk, egyébként a mi programunkban sincs benne, tehát én ott ezt ilyen adhok módon kitaláltam, és azt a javaslatot tettem Magyar Péternek, hogy legalább a közvádas ügyekben
2: töröljük el. Ez most megvalósulhat, hiszen erről beszél.
3: nem reagált, nem is utasította el, egyébként nem reagált rá, érdeklődve meghallgatta Ruf Bálinttal együtt, azt láttam, de utána, amikor július 29-én beadtam, tehát ez be van adva jelenleg a parlamentnek, benyújtottam ezt a törvényjavaslatot, saját nevem alatt, július 29-e óta nem vették társsorozatba a tiszapárti többség, és október 1-én ez le is jár. Tehát én azt gondolom, hogy Magyar Péter esetében, ha most nem emelnek, vagy hát nem kéri, pontosabban az ügyészség nem kéri a mentelmi jogának a kiadását, akkor nem támogatta volna Magyar
2: Péter. De
3: ettől
2: még most örül, hogy ez így lesz.
3: És szerintem most eszébe jutott ez a törvényjavaslatom, és persze, hogy örülök. Hát én nagyon-nagyon sokszor elmondtam, hogy nem öncélúan politizálok, nem is a Mi Hazánk mozgalom a lényeg, hanem Magyarország és a magyarok érdeke a lényeg. És szerintem a magyarok érdeke az, hogy politikusok soha ne tudjanak mentelmi jog mögé bújni, különösképpen közvádas ügyekben.
2: Elnök úr, végrehajtói visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság azt viszi, és hát ülnek és üléseznek. De mire jutnak?
3: Nagyon fontos, hogy december utolsó napján kell lezárnunk a vizsgálóbizottság működését, az országgyűlési

0: ott dolgozunk. Ez egy hatalmas munka. 100 000-nyi oldalnyi iratot, adatot kértünk be az összes létező intézménytől, hatóságtól. Dolgozunk, és végre, amit már nagyon sokan várnak, én megértem az emberek türelmetlenségét, hiszen magam is 10-15 éve harcolok a végrehajtó maffia ellen. Megértem a türelmetlenséget, de még 1-2 hónapot várjanak csak, mert lesz eredmény, és most a héten elfogadta a vizsgálóbizottság, egyébként a Tisza párti és a, hát nyilván az én szavazatommal fogadtuk el a Fidesz-KDNP-s két bizottsági tag tartózkodása mellett azt a több mint 60 nevet, 65 nevet tartalmazó listát, amelyen ott vannak azok, akiket nyilatkozattételre kötelezünk és személyes megjelenésre is kötelezünk.
1: Ami ugye, és felesége,
0: ami azt jelenti, hogy akár rendőrrel elő lehet
1: vezetni.
0: És ott van, így ahogy ön mondja, ott van Varga Judit, ott van Rogán Antal, ott vannak azok az igazságügyminiszterek, akiknek lehetett szerepe egyébként 2010 előtti minisztereket, kormánytagokat is, például Draskovics miniszter urat is beidézzük, de ugyanúgy Trócsányi Lászlót például, akinek nagyon komoly szerepe volt ennek a rendszernek, ennek az igencsak mocskos rendszernek a kialakításában. Sádő Györgyöt, akinek egyébként már réges-régen börtönben kellene ülnie, és még mindig a szabálytalanul vesztegetési pénzzel épített siófoki luxus nyaralójában üldögél házi őrizetben. Őt is be fogjuk idézni.
1: Mit remél ezektől?
0: Hát azt remélem, hogy az igazsághoz közelebb jutunk, és segítjük azoknak a hatóságoknak a munkáját, akiknek a feladata börtönbe juttatni őket, ugyanis mi esetünkben ez kizárt, mert ezt nem tettük meg, de segíteni tudjuk a feltárást, és jó úton haladunk, és hál' Istennek úgy látom, hogy megvan a többségünk, tehát egyfajta politikai konszenzus alakult ki. Annak ellenére, hogy a miniszterelnökkel sokat vitatkozunk ezen, meg egyfajta verseny folyik, hogy kiszámolja fel hamarabb a végrehajtó maffiát ugye a parlamenti viták során. Én azt tartom fontosnak, hogy itt a Tisza párti képviselőkkel együtt elfogadtuk ezt a listát, és szerintem együtt pár hónap múlva meg is fogjuk változtatni ezt a romlott rendszert.
1: Elnök úr, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Beszámolom
1: majd, hogy mi történik a kongresszuson, figyeljük, mi lesz a jövőjétől a parlamentben. Köszönöm, hogy eljött hozzá.
0: Köszönjük szépen.
1: Nem sokára gazdasági ügyekkel foglalkozunk, várom Pogácsa Zoltánt ide a stúdióba, de előbb még kiradó.
2: Újabb uniós forrásokat nyitna meg Magyarország előtt az Európai Bizottság. Felszabadítanának 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrást, és újra megnyitnák az Erasmus és a Horizon programokat a magyar egyetemek előtt. Az uniós állam és kormányfőknek októberben kell szavazniuk a kérdésről. Vendégünk Víg Zoltán.
1: Olyan, mintha ez egy áttörés lenne, de erre azért számított a kormányzat, tehát számíthatunk mi is, ugye? Jó estét kívánok!
3: Jó estét! És mielőtt még a nézők teljesen megrémülnek, hogy egy ilyen érthetetlen brüsszeli tolvajnyelven fogunk beszélgetni, tegyük hozzá, hogy azonnal ez egy hosszú folyamat. És amikor a kormány már a nyártól kezdve úgy kommunikált, hogy szinte zsebben van ez a 16 és fél milliárd eurónyi pénz, amit korábban felfüggesztettek vagy blokkoltak, akkor nem tették hozzá azt, hogy ennek a felszabadítása, ez sokrétű folyamat. És akkor egy picit hozzátehetjük azt is, hogy az egyik olyan történet, amiben benne vagyunk, az a 10 milliárd euró, ami az úgynevezett újjáépítési alap és ellenálló képességi alap pénze. Mert ugye, ha jól tudom, 30-ig van a határidő, amikor le kell adni a magyar kormánynak nem csak a tervet, hogy mire akar elkölteni, hanem azt a dokumentumot is, hogy pontosan mivel garantálja, mivel bizonyítja, hogy ezek a projektek végrehajtható.
1: És az még hiányzik a mai, vagy igazából
3: van
1: a tegnapi
3: még idő, jelzések van
1: szerint.
3: Még idő, és ismerve azt, hogy milyen hatékonysággal dolgozott, és ezt emeljük ki, hogy a kormánynak, hogyha ebben a pár hónapban volt valamiben sikeres és impresszív a tevékenysége azt, hogy ezeket a fordulókat Brüsszellel, a brüsszeli jóindulat birtokában le tudta zavarni, sőt, át is tudta dolgozni és alakítani ezeket a programokat. Ami most kerül előtérbe, arra a bizottság javaslatot tett, mert egy másik procedúra kapcsán a kohéziós forrásokból is blokkoltak ennyit, és egy támogató előterjesztéssel kiemelve, hogy a magyar kormány menni mindent már megtett, ezt az állam és kormány fők elé utalják, ahogy egyébként ez a Felkomban is volt.
1: Na de ezért ráutaló magatartási bizottság felől, hogy ők elégedettek. Tehát azért az fontos valószínűleg a folyamat szempontjából.
3: Ezek az unió működésében fontos dolgok, hogy a bizottság valóban letesz egy jelentést, de a döntés a tagállamoké. Nem is mindig a tagállamok, tehát állami és kormányfőké, hanem tagállami kormányoké. Viszont azt látni kell, hogy van az egész sztoriban egy csavar. A bizottság jó indulata annak köszönhető, hogy a magyar

0: Péter vezette kormány, a Tisza kormány ezeket olyan reformokat ígért meg, amelyeket részint a jogállamiság, részint az úgynevezett feltételességi eljárásokban hiányoltak. Nevezetesen például egy jól működő, független ügyészség, ahol a legfőbb ügyészt a politikától mentesen, átlátható módon nevezik ki, ahol megkezdheti működését egyébként az állami vádhatóság monopóliumát, vádmonopóliát megtörve egy európai ügyészség, ahol feláll az, és háborítatlan működik az integritás hivatal, és ha ezeket a dolgokat felsorolom, akkor szerintem ugye kiderül, hogy a napi hírekben ezek jelenleg mind konfliktus
1: területek vannak. Akkor itt álljunk is meg egy kicsikét. Az Európai Ügyészség ugye nem volt soha feltétele semmilyen összekifizetésének.
0: De része volt az RRF, az összes...
1: A magyar kormány önként vállalt.
0: Akkor annyiban mondta, hogy nem volt része, de nyilvánvaló volt, ez úgynevezett alacsonyan fekvő gyümölcs, hogyha ezt megígéred, akkor azért ez egy csomó más dolgot is átvisz.
1: Ennyiből igen, de ez nem volt feltétel.
0: Jó, igen.
1: Sokat mutató gesztus volt.
0: De az integritás hatóság és a korrupció ellenes program, igen.
1: Igen, a főügyész szerepe. Az, hogy most ezen vita van, az nem feltétlenül kellene, hogy gondot jelentsen, mert azt is mutathatná, hogy működik a demokrácia. Jelöl az egyik, nem akarja a másik. Visszautalja, jelöl újat, vagy jelöl újra. Tehát így működne egy demokrácia, csak nem vagyunk hozzászokva.
0: Amire én szeretnék rámutatni, hogy az Orbáni NER rendszer lebontása önmagában már nagy érdem volt, mondjuk úgy Brüsszel szemében, vagy a tagállamok többségének szemében, mert kijutottak egy olyan tényezőt, ami az EU egészére jelentett kockázatokat. Ugyanakkor egy Európa-kompatibilis jogállam megteremtése kapcsán, ugye az előbb említettem, hogy ezek reformok, de ezeket a reformokat magyarázattal, indoklással és végrehajthatósági jelentéssel, hogy bizonyítékkal együtt kell beterjeszteni. Ha azt a politikai zajt veszem alapul, ami az időszakban Magyarországon is van, és most lehet ezen persze természetesen ennek a mértékét különböző szempontok alapján lekicsinyílni, vagy esetleg felnagyítani, de a jelenlegi ellenzék ugye önként kiállt, és azt azzal vádolja a kormányt, hogy erőszakos eszközökkel a jogot megkerülve, és a kisebbség, a politikai kisebbséget ignorálva kényszeríti át a saját akaratát. Nem szabad azt hinni, hogy ez teljesen hatás nélkül marad az európai fővárosokban. Nagyon erőteljesen nézik a magyar kormány politikáját, hogy hogyan próbálja helyreállítani a jogállamot.
1: Na, de az európai fővárosokban is látják, hogy ki mondja. Azok mondják, akik elvesztettek egy választást, és akiket éppen ők az európai fővárosokban vádoltak ugyanezekkel a dolgokkal. Tehát, hogy azért ez egy kicsikét idézőjelbe rakja a jelenlegi vádakat.
0: Akkor egy picit messzebb megyek, de és nem akarok itt ilyen zsurnalizmusban tetszelegni, de nagyon sokáig volt kérdés az, és nagyon sok ilyen most is kérdés az, hogy Magyar Péter egy Orbán Viktor light, aki jobban, retorikailag jobban megfelel annak, amit az Európai Bizottságban, az Európai Tanácsban a kollégák hallani és látni akarnak, de politikájának lényegét tekintve teljhatalom birtokában mennyire lehet megbízható partnernek tekinteni. És itt figyelmeztetnék arra is. A politikában ugye nem arra kíváncsiak sokszor, hogy mit akarsz, pontosabban, hogy
1: mi mit mondasz, szándék, hanem hogy mit csinálsz.
0: Hanem, hogy mit tehetsz, igen. És mit tehetsz meg.
1: Hát Orbán Viktor erről gyakran beszélt.
0: Ne felejtsük el, hogy a 20 évvel ezelőtti Orbán Viktor is olyan volt. De most ezt nem akarom ezt a helyzetet így dramatizálni, inkább arról van szó, hogy garanciákat akarnak. És a garanciákat tekintve például az egyik lakmusz tényező Magyarország-Ukrajna politikája. Ami úgy tűnik, hogy hát volt egy kis sasszé, egy megállapodási kísérlet a nyár folyamán, de alapvetően Magyarország ugyanúgy, ha nem is olyan látványosan, nem az össz-uniós döntéseket, de az ukrán csatlakozást folyamatosan blokkolja.
1: Nem kellene Ukrajnától megkérdezni, hogy ők mit tesznek?
0: És ki kérdezte meg Ukrajnát ez ügyben?
1: Hát az Európai Uniónak ugyanúgy meg kellene kérdezni Ukrajnától, hogy amit megállapodtak a két ország delegációi, azt vajon miért nem
0: Én vagyok az első, aki elmondja, hogy a határidő december 31. És Ukrajna egyébként elég részletes magyarázattal szolgált arra, hogy a három uniós őshonos nemzetiséget, a magyarokat, az ukránokat és a lengyeleket például azonos mérce szerint próbálja kezelni, és ezért három szál például a nemzetiségi jogok tekintetében a kievi parlament előtt ott van. Tudom, hogy a magyar fél vélekedése milyen, de én nekem valahogy szemet, vagy pontosabban a fülemet megütötte Orbán Anita a mai nyilatkozata a HVG-ben, ami arról szól, hogy alapvetően az is egy probléma, hogy a kampány idején sokan sírva telefonáltak a tiszásoknak, hogy miért akartak bennünket háborúba vinni. Magyarán arra utal, hogy van egy éresen ukrán ellenes, vagy ukrajnai háború eszkaláció miatt a félelem, és a magyar kormány döntését akárcsak a MOL-lal szembeni nagyon drasztikus, vagy verbálisan is erőteljes fellépést indokolhatja, mert nyilván egy valami lehet a miniszterelnök és a külügyminiszter félelme, hogy egy ukrán üzemanyagbázis magyarországi létesítése egy orosz csapás célpontja lehet. De egyébként ezek nem hangzanak el, és az se hangzik el, egyébként talán a mai megbeszélésen az ukrán és a magyar külügyminiszter között New Yorkban talán az elhangzott, hogy azért van egy ütemezés. Tehát itt meg az ukrán fél gesztusait pedig olyan úgy utasítja vissza a magyar fél, jelesül a C8-as csoportba való részvételt is, lehet ott megfigyelőnek is lenni. Tehát
1: de hát nagyon... ha én jól értem, az nem gesztus. Az ukránoknak jó, a többiek pedig örüljenek neki, hogy támogathatják Ukrajnát.
0: Nem.
1: Tehát
0: nem,
1: ez milyen gesztus?
0: Nem. Itt is látszik,
1: hogy a C8 az ugye C7.
0: Ami itt kialakult, az megint csak arra mutat, hogy senki nem olvassa el, hogy mit kommunikál az ukrán fél. Ukrajna számára a regionális együttműködésnek van biztonságpolitikai, gazdasági és energetikai vonzata. Tehát ők ezt az együttműködést egy olyan előszobának szánják, ami majdani újjáépítés után egy gazdasági, hát előretolt állás lehet. Nyilvánvalóan számítanak kiemelt partnerségre, de az egész uniós csatlakozás szempontjából egy ilyen egyeztető mechanizmus, az mindenféleképpen a már bent levő országokat és a még befelé tartó országokat is könnyebb helyzetbe sorolhat. Tehát én azt mondom, hogy van egy nyilvánvalóan legitim magyar elvárás, hogy az ukrán fél is lépjen, de ha ennek megvan a maga menetrendje, időtartama és a bontás, amiről egyébként állítólag éppen a mai nap folyamán egyeztetett a két külügyminiszter,
1: akkor el
0: lehetne kerülni ezeket a, hogy is mondjam, ilyen...
1: Nem akkor ez innentől lehet más, de ez ideig ugye nem így hangzott el. Ez úgy hangzott el, hogy megállapodtak nyáron, és a lehető leghamarabb Ukrajna a parlament elé viszi, és döntésre viszi a dolgot.
0: A lehető leghamarabb az is egy diplomáciai időzítés.
1: Hát, mint
0: az összes többi. Tehát azért mondom, hogy próbáljuk meg elhelyezni, hogy az érdekek itt nem egymást kizárják.
1: De hogy függ ez össze az uniós forrásokkal? Mert onnan kezdtük, hogy majd akkor megítélik azt, hogy Magyarország nem csak mondja, hanem teszi is.
0: Az uniós forrásokkal annyiban függ össze, és akkor ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a magyar kormánynak most a megelőlegezett bizalom ellenére nem kapott ilyen tabula rázát, vagy carte blanche-ot, ami mindenre feljogosítja. Tehát továbbra is azt kell sugallnia, hogy az uniós politikák mentén a jóhiszemű együttműködésben ő maga is részt vesz. És ebben a kontextusban minden olyan lépés, ami kicsit úgy kilóg a sorból, az nyilvánvalóan fokozott figyelemre lesz, fokozott figyelmet fog majd kivívni a többiek részéről, és semmire nem lehet azt mondani, lényegre a apróság. Ezeknek egy egészet kell alkotnia.
1: Nem vagyunk túl rajta, ez a lényeg. Vig Zoltán, köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ma az emberek azt várják, hogy rámutatunk, nem tudom, Rogán Antonra, vigyék börtönbe, vegyék el a vagyonát, megoldottuk. Aztán jön a következő, aztán következő. Megnéztük, mi van a kasszába, mit költöttek el, mik a lehetőségek. Azt kell önöknek mondjam, a helyzet szar. Nem tudunk egy csomó mindent megcsinálni, mert ezek a szemetek mindent elköltöttek, elloptak és üres kasszát hagytak itt nekünk.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal legfrissebb adásában. Egy volt pártelnök, egy volt miniszterelnök jelölt, és a NATO közgyűlés korábbi alelnöke, a vendégem.
3: Sőt, elnöke is voltam.
2: Sőt, elnöke is volt, Mesterházy Attila. Örülök, hogy itt van.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Most én ezeket soroltam. Most mit vár foglalkozik? Szerintem a nézőket az érdekel.
3: Vegyes, tehát hogy a politikát azért nem hagytam el teljesen. Tehát ugye van egy szocialisták és demokraták elnevezésű párt. Ezt
2: az még van?
3: Van, van. Szakás László volt képviselő kollégám, a barátommal alapítottuk. Tehát ez egy létező formáció, baloldali értékrend, természetesen szociáldemokrácia az értékrendje, ideológiája. Ennek a nevében nyilatkozunk, beszélünk, mondunk véleményt a médiába, a social médiába. Emellett persze nem ebből élek, hanem a piacon, tehát különböző gazdasági cégeknek, egyebeknek dolgozik az ember tanácsadóként. Tehát nagyjából ez, tehát most már nem a közszolgálatában, hanem a piacon, de emellett ezt a politikai, úgymond tevékenységet azért megtartottam. Szeretnék is ezzel továbbra is foglalkozni egyébként.
2: Abban a reményben, hogy esetleg ebből még lehet valami?
3: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy a törvény bennünket kiírt, mint ilyen járulékos veszteség az országgyűlési képviselők sorából. Tehát ugye a jelenlegi törvény alapján mi nem lehetünk többet képviselők, ami szerintem aggályos a visszamenőleges hatály miatt egészen biztosan, hogyha most a tartalmi ideológiai dolgokat nem is veszük figyelembe. De hát ettől még az ember nagyon sok mindent tud tenni azért, hogy a baloldal újraéledjen Magyarországon.
2: Említettem azt a régmúltat, hogy volt pártelnöke az MSZP-nek, hát akkor pártelnöke az MSZP-nek is, mert ugye most
3: igen,
2: is.
3: Igen.
2: És volt miniszterelnök jelölt, ez a 2014-es kampány, és szerintem azért elég sokan emlékeznek. Az egy olyan kampány volt, ahol rengeteg vita volt az ellenzéki oldalon, az akkori ellenzéki oldalon, hogy ki legyen a miniszterelnök, Bajnai Gordon, vagy ben, hogyha esetleg úgy alakul. És aztán, mint a felülkerekedett volna ebben a párharcban, akkor rengetegen vádolták azzal, hogy elébe feküdt a haladó vonatnak, és nem engedte Bajnai Gordon
3: hát,
2: miniszterelnöké lenni.
3: Gondolom, akik őt kedvelték, azok így gondolták, akik nem, azok meg nem így gondolták.
2: De most nem leptem meg ezzel.
3: Nem, természetes. Hát én szerintem az egész vita tulajdonképpen nehezítette egyébként a választási felkészülést. Tehát magyarul szerintem az egyik fő hiba, amit aztán később sokan sokszor elkövettek még az utána levő választásokon, az az, hogy az ellenzéki pártok egymással vitatkoztak erről, arról, ki hol induljon, milyen jelölt legyen, stb. Stb.
2: Most nem volt régen előtte az MSZP-SZDSZ belháború,
3: így
2: és
3: van,
2: ez egy rossz előképe volt az új időszaknak.
3: Így van, annyi korábban elfogadott volt, hogy mindig a legnagyobb párt adja a miniszterelnök jelöltet, vagy ő mondja meg, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Most kicsit leegyszerűsítve, tehát ennyivel könnyebb volt az SZDSZ-MSZP-s koalíciós időszak. Tehát ott azért az SZDSZ sosem lépett föl azzal az igénnyel, hogy ők most miniszterelnököt adnak a történet, vagy miniszterelnök jelöltet adnak. És én nekem úgy tűnt egyébként az utáni választásokon, a sok kollégának elmondtam, hogy ugyanazt a hibát ne kövessék el, mint amit mi elkövettünk, tehát a vitákat ne a nagy nyilvánosság előtt csinálják, mert ez nagyon sok energiát visz el. És szerintem Magyar Péter sikerének az egyik fontos pillér egyébként az, hogy nem volt ilyen megosztottság most az ellenzéki oldalon, tehát neki az a szerencsés kontextusa előállt, most az ő szempontjából, meg az ország szempontjából is szerencsés kontextus, hogy nem voltak versengő ellenzéki pártok alapvetően. És de biztos ez a demokráciának jót tesz, meg a Magyarországnak a
2: közösszávú
3: jövőjének, ezt majd meglátjuk, ez de alapvetően ez egy jelentős faktor volt, hogy ugye az ellenzéki szavazatok egy helyre sűrűsödtek be, és egy jelölt meg egy párt mögé helyezték az emberek. Egyébként mi is például azért nem indultunk a választásokon, nem itt a nagyon nagy eredményt tudtunk volna elérni, de hogyha 1%-ot elérünk, akkor az nekünk lehet, hogy már egy értelmezhető politikai eredmény lett volna. De nem akartunk semmilyen olyan akadályt gördíteni itt a kormányváltás útjába, ami bármilyen módon is megzavarja ezt a kialakult kontextust.
2: Visszatérve egy mondat erejéig, vagy egy kérdés erejéig 2014-hez, mert most mindenkivel kapcsolatban zajlik az a vizsgálat, hogy milyen kapcsolatai voltak az előző időszakban a Fideszhez, és hogy hogyan fűződött neki kapcsolatuk a NER világához. Akkoriban 2014-ben ki volt az, akit meg tudott környékezni a Fidesz? Mert ott nagyon erősen tartotta magát a 2014-es kampányban az egymásra mutogatás formájában az az állítás, hogy ő is, még önt is hírbe hozták kezében, hogy a Fidesz támogatja tulajdonképpen
3: az ambíciót. Hát a miniszterelnök jelöltként azért ezt nehéz értelmezni, ugye, hogy az ember azt csinálja, ami a másik félnek adott esetben jó. Én ezeket mindig úgy kezeltem, ezeket a dolgokat, hogy a politikában a legegyszerűbb ilyen kritika megvált, hogyha egy ilyennel vádolom meg a másikat, mert nem lehet bizonyítani, nem is kell bizonyítani adott esetben, elég, hogyha ennek a hogy mondjam, csak a gyanúja a körbe lengi,
2: hát
3: a
2: politikai néhány, pártot. Hát néhány XMSZP-s politikus azért elég nagy bajban van.
3: Igen, de az valószínűleg nem ezért vannak.
2: Azok gazdasági ügyek, hogy azok, mivel összefüggnek.
3: Ha igazak, akkor bűncselekmények, és ez egy másik kategória szerintem. De itt ugye ez azért érdekes, mert ma a fél kormány az volt fideszes. Tehát, hogy én értem, hogy ez fölvetődik meg, hogy kinek milyen viszony van, tehát maga a miniszterelnök, hogy 5089 napig a Fidesz támogatta, és csak az utolsó, nem tudom, 4 évben...
2: 5089.
3: Tehát nem tudom, ezt csak hallottam a parlamentben, lehet, hogy csak 5000 nap, nem tudom. Tehát, hogy a külügyminiszter szintén erős orbánista volt, és Fidesz szimpatizáns, akkor most mehetnénk még végig a névsoron, vagy megnézzük a képviselőjelölteket, vagy azokat az államtitkárokat, akiket kineveznek. Hát ezek, a többsége azt kell, hogy mondjam, és ilyen baloldali aspektusból nézve nem is tölt el bennünket örömmel, hogy tulajdonképpen régi szereplők, vagy olyan szereplők jönnek, akik korábban egyértelműen a Fidesznek a szekerét tolták. És ez nem azért baj, mert hogy akkor a Fidesz mellett voltak elkötelezve, én ezt egy másik szempontból érzem magam részéről aggályosnak, ez egy értékrendi aspektus. Tehát mi azt szeretnénk például baloldaliként, hogyha van egy demokratikus jogállam, ez tök jó, van egy tiszta kormányzás, ez is nagyon jó.
2: Ma ez az ígéret.
3: Ez teljesen rendben van. Csak nekünk ahhoz, hogy kormányváltáson túli változás legyen, az kellene egy szociális fordulat is. Tehát egy szociális biztonságnak is része kéne, hogy legyen.
2: Felemelik a legkisebb nyugdíjakat, azt ígérik, hogy a családi pótlékot emelik januártól, vagy hát a jövő évben.
3: Tehát én szerintem három dolog
2: miatt. Tehát ezek ilyen ide mutató irányok.
3: Így van. Én szerintem két fő oka biztos volt annak, hogy miért akartak az emberek kormányváltást. Az egyik az, hogy legyen valamilyen elszámoltatás, tehát hogy történjen meg az, hogy aki ennyit lopott, meg ahogy ezt csinálták, intézményesítettenek, legyen következménye Magyarországon. Ebből fakadóan aztán építsük vissza a jogállamot, értelmezze meg a demokratikus Magyarországot. De a másik ugyanilyen fontos pillér az volt, hogy éljünk jobban. Hát a Fidesz ugye 4 éven keresztül nem tudott gazdasági növekedést produkálni, azért ez rányomta a bélyegét az emberek életszínvonalára, tehát egy csökkenő vagy romló életszínvonalat tapasztaltak meg a magyarok. És szerintem ezek azok a fő, meg hát persze, hogy Orbánt váltsuk le, ez megtörtént, ez pipa, de emellett ez a kettő másik, ez rendkívül fontos volt.
2: Az nem fura? Ennek volt ugye egy munkatársa, vagy ön volt a munkatársa Gyurcsány Ferencnek egy időben.
3: Igen, így van.
2: Aztán áldász küzdelmet vívtak egymással, volt egy elég kemény időszak, amikor szépen egymásnak feszültek. Most ő is visszavonult, Orbán Viktor is megbukott. Most egy ellenzéki párt vezetőjeként ágál a mai kormánnyal szemben. Tehát minthogyha ez a Gyurcsány, Orbán Gyurcsány párviadal függetlenül az önpozíciójától, az önpolitikai munkájától véget ért volna.
3: Ez igaz. Szerintem ez egy ilyen korszak lezárása is volt. Amikor Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy visszalép, akkor én komolyan gondoltam, hogy ez most ki hogy ítéli meg az ő politikai tevékenységét, de alapvetően ez egy korszaknak a végét is
2: jelenti. Jól tette, hogy visszalépett?
3: Szerintem jól tette alapvetően. Tehát most nézem, megint ír politikáról egy kicsit, szerintem egészen jól, tehát Gyurcsány Ferenc még jól írt egyébként, ha politikáról írt, akkor is, ha most másról, akkor is azért ügyes.
2: Olvasta a krimieit?
3: A krimieit nem, de beleolvastam, tehát megnézem azt, amiket írt, tehát szerintem egészen jó meglátásai vannak. Talán most, hogy kicsit távolabb van a politikától, nem kell ebbe a mindennapi, hétköznapi harcokba bent lennie, talán egy picit ez a távolság a tisztánlátást is segíti, és ezt most nem ironikusan mondom. Úgyhogy szerintem önnek vannak értékes meglátásai most is a mostani kormánnyal kapcsolatban, és a korábbi kormányokkal szemben is volt. Tehát érdemes elolvasni, ezt akartam csak mondani vele, mert...
2: Jó, akkor ezt fordítsuk meg. És Orbán? És az orbáni gondolatok, amiket most ismerünk meg, mert ugye most vagyunk túl Köcsén, meg azon a bizonyos Bayer Zsoltos interjún.
3: Ugye őt azért leköti még az, hogy ő egy harcot vezető politikai szereplő, tehát hogy ő nem lépett ki ebből a rendszerből. Tehát én úgy látom, hogy az ő mondatait erősen meghatározza az a közeg, amit ő vezet. Tehát nem objektív, nem független attól a kontextus, amiben ő van. Szerintem vannak az ő szempontjából értelmezhető mondatok és politikai kezdeményezések, tehát amik jók, és én értem, hogy ő miért
2: mondja
3: csinálja.
2: Mondja egy példát.
3: Hát például az, hogy azt mondja, hogy itt illegitim ez, ami itt most történik, akár ezzel a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán, akár bármely más jogi döntés kapcsán, és ez például, hogy a Fidesz kivonul, ugye, és nem vesz részt ezekben a szavazásokban a parlamentben. Szerintem stratégiai szempontból igazuk van. Tehát, hogy meg azt mondja az Orbán, ugye, hogy ezekkel nem kell foglalkozni, ezekkel a döntésekkel, mert ha majd egyszer megint ők lesznek kormányon, akkor ezeket egy tolvonással félretesszük. Ugye ez azt a problémát megoldja, hogy nem kell belebonyolódni a vitákba, magyarázkodni, nem azt mondják, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, ez nincs, mert ez szerintünk illegitim és elfogadhatatlan. Ez egy taktikai szempontból Ezt én egy nem rossz, ilyen gordiuszi csomó átvágásának gondolom. Nem kell magyaráznom, hogy ti ugyanezt csináltátok korábban, másnál, más módszerrel, de, vagy hogy a módszer ugyanaz, de adott esetben más esetekben. Úgyhogy például ezt egy ilyennek tartom. Akkor azt is egy, én egy picit jobb gondolatnak tartottam, így most megmagyarázom, hogy miért relatíve, amikor azt mondja, hogy itt ugye az önkényellem, meg a szabadságért kell közösen mindenkinek cselekednie. Ez az ő szájából hülyén hangzik, mert ők ugye 16 évig nem így kormányoztak, ezért mondom, hogy relatív az én állításom, de ugye kell valamilyen olyan zászlót fölemelni ilyenkor egy politikai vezetőnek, ami nem csak a leszűkült tábor számára érdekes és izgalmas, hanem ahogy az idő halad előre, esetleg izgalmas és érdekes lesz más szavazóknak is, akik mondjuk most pont a Tiszára szavaztak, vagy a Mi Hazánkra a választásokon.
2: Mondom, hogy kicsit furcsa hangzik valóban Orbán Viktortól, de nem önmagában,
3: nem is kicsit,
2: de nem önmagában azért, mert hogy ezt ő mondja. Vagy nem azért, amit ki gondol az elmúlt 16-ról, mert mindenki valamit gondolat az magának, hanem talán azért, mert közben meg azt mondja, hogy már nincs semmi dolgunk a szembenézéssel.
3: Hogy ezt
2: kétszer is elmondta.
3: Abszolút.
2: Hogy túl vagyunk, de abszolút. Hát nem történt
3: igen,
2: meg.
3: Igen, csak tehát ezt én abszolút így hiányérzetnek gondolom. Ahogy az idő halad előre, ezt egyre nehezebb megcsinálni. Tehát én korábban egy pár hónappal ezelőtt még többször elmondtam, hogy az Orbánnak egyszer igenis kellett volna egy valós szembenézést csinálni. Tehát ez nem válasz, hogy 60 puszta egy humbug, a korrupciós vádak azok csak vádak voltak, csak lejárattak minket, és az a baj, hogy a kommunikációban nem jól mentünk vele szembe. Tehát ennél azért sokkal többről van szó, és a magyar lakosságnak szerintem a nagyon jelentős hányada, szerintem még a fideszes szavazók jelentős hányada is nem így gondolja. Tehát ők úgy gondolják, hogy ez a luxizás, meg ez a sok hirtelen meggazdagodás, egyebek, ez része volt a Fidesz választási vereségnek, jelentős része. A másik, ugye ez az életszínvonalbeli probléma, a gazdasággal kapcsolatos kérdések, de ez egy másik fő pillér volt, ami miatt ők választást vesztettek. És én azt gondolom, hogy az elején ott az első, akkor így mondom 100 napban, mert az ellenzék számára is lehet azt mondani, hogy van 100 nap, nem csak a kormány számára, bizony egy egyszeri erős szembenézés, erős, jól kitalált mondatokkal szerintem a morális elrugaszkodási bázisát jobban megépítette volna a miniszterelnöknek, vagy volt miniszterelnöknek, és az a mondás, hogy már öreg vagyok, a hibáim is maradnak, meg a politikám is marad, tehát egy picit az a mondás, hogy én semmit nem akarok változtatni, mert mindent jól csináltunk tulajdonképpen, csak itt átverték a népet, tulajdonképpen ez az ő megfejtése. Ez szerintem...
2: Hazugsággal nyert a Tisza.
3: Igen, ez szerintem lehet, hogy a fideszes szavazók számára ez egy elfogadható magyarázat, vagy egy részük számára, de szerintem ahhoz, hogy a Fidesz növelni tudja a támogatottságát, ez szerintem nem elégséges.
2: Ez egy fura helyzet, mert olyan, mint Orbán Viktor eleve lemondaná annál a fiatalabb generációkról, már pedig azért most már az nem kevés ember. Ugye amikor azt mondja, hogy öreg vagyok saját magára, meg azt mondja, hogy ő már nem változtat, akkor egyúttal ki is jelöli a Fidesz következő irányát, ha ő vezeti, az olyan, amilyen. Na de a fiatalok 40 alatt teljesen egyértelműen ez ellen foglaltak állást, és adtak esélyt egy másik erőnek. Nem fognak visszatérni, ha nem sikerül ennek a másiknak beváltani minden ígéretet, mert akkor sem ez, sem az.
3: Én úgy gondolom, hogy nem automatikus. Tehát amit gondolnak, hogy ez az inga, hogy egyik oldalra kileng, aztán a másikra.
2: Majd jön megint mi.
3: Majd jönnek igen. A szép idők. Az szerintem nem automatikus. Tehát egyszer, aki megkérdezte itt pont a Gyurcsányi logikán, hogy az Orbán az Gyurcsány-e, én mondtam, hogy nem az, de még lehet belőle az. Tehát magyarul, hogyha nem más utat jár be, akkor bizony lehet a mumus a mostani kormányzati oldal számára. Most ebben szerintem sokkal segítettek rajta az, hogy nem lehet már miniszterelnök, nem lehet országgyűlési képviselő, mert ugye innétről kezdve hát nincs olyan közjogi szerepe, nem lehet olyan közjogi szerepe Orbán Viktornak, ami miatt ő vele riogatni lehetne viszonylag egyszerűen.
2: Hát ha ilyeneket mond, mint amiket most mondott Bajer Zsoltán, akkor azért mégiscsak. Mert azért azok elgondolkoztató mondatok, még akkor is, hogyha igen, nem hatalomból, nem hivatalból, és nem egy közjogi funkcióból mondja el.
3: Igen, csak ugye más az, amikor valaki tud közjogi hatalomra is szert tenni, tehát megválasztják valaminek, és akkor ő irányít. Meg más az, amikor mondjuk egy ilyen lengyel példa van, ahol a pártelnök tulajdonképpen nincsen közjogi funkciója, de mindenki tudja, hogy van a háttérben, és a miniszterelnök meg valaki más, meg az államelnök más, stb.
2: De ez egy érdekes kérdés, mert ha nem Orbán Viktor, ön bármelyik oldalon lát Magyar Péteren és Orbán Viktoron túl olyan jelentős figurát, aki elő tud lépni?
3: Hát bocsánat, hogy Magyar Péter, nem tudom, másfél éve ezelőtt, nem tudom, két éve ezelőtt nem volt jelentős figura. Tehát az ő példája pont azt mutatja meg,
2: nem,
3: hogy...
2: Nem, most már két és fél, de
3: bocsánat,
2: igen.
3: Rossz számot mondtam, elnézést kérek. Tehát, hogy magyarul ma már ilyen nincs. Tehát ma a social médiával úgy fölgyorsultak az események, hogy amíg régen egy politikusnak kellett fél év, egy év, hogy fölépítsük, hogy tudják kicsoda, vagy legalább észleljék a választópolgárok, az ma lerövidül akár pár hónapra. Tehát, hogyha olyan a politikai kontextus, hogyha olyan a helyzet az országban, akkor egy politikai vezető akár egy hónap, két hónap alatt ki tud emelkedni. Sőt, ma már taktikailag sokszor azt lehet mondani, hogy jó is, hogyha nem az elején emelkedik ki, mert akkor nagyon le tudják amortizálni ugye az ellenfelei a következő időszakban, tehát a hátralevő időszakban. Úgyhogy én bevallom őszintén, ilyen értelemben ettől nem tartok, hogy akkor most nem találunk Magyarországon soha többet más személyiséget, mint Magyar Pétert meg Orbán Viktor. Ugye viccesen szokta a nagyapám mondani, hogy pótolhatatlan emberekkel van tele a temető. Tehát, hogy szóval ez nem így van a politikában, és ma meg már plána nem így van, és sőt, most a Tiszának a győzelme az meg evidens módon azt mutatta, hogy a semmiből jöhet valami, ami választást képes nyerni, tulajdonképpen pillanatok alatt.
2: A semmiből, de akkor is jöhet valami, hogyha már egyszer kipróbáltuk és megbukott. Azért kérdezem ezt, mert van egy úgy tűnik politikával foglalkozó közszereplők között meglévő egyesség arról, hogy azt ki lehet mondani, hogy a Fidesz nem tér vissza a hatalomba soha többé, mert hogy ez leamortizálódott, ez egy szétesett társaság.
3: Ez egy tévedés.
2: Rossz előélettel.
3: Tévedés. Bocsánat, szerintem ez tévedés. Tehát a Magyar Szocialista Párt, amelyet idézgette 10-et meg 14-et, 2010-ben 15%-on vettem át a Szocialista Párt vezetését, azt mondták, hogy ne vegyem át, mert ez egy halott párt, ezzel már nem érdemes foglalkozni, ilyen botrányok, ilyen rossz kormányzás után zöldmezős beruházást kell csinálni, legalább barnamezős beruházást kell csinálni, felejtsem el. Én nem így gondoltam. Két évre rá 33%-on álltunk, a Fidesz 39-en. Tehát valós váltópárti szerepköre volt a Magyar Szocialista Pártnak. Nem ezért nem sikerült.
2: Jó, de soha nem többé nem sikerült.
3: Nem ezért nem sikerült. Tehát az, hogy valaki egy nagy választási vereségből talpra tudjon állni, az nem lehetetlen dolog. Nagyon sok mindennek kell benne. Szerencse is kell hozzá, meg azért sok munka, de megoldható, és azért csak az érdekességképet, egy jegyzőkönyvéget mondom, hogy 2014-ben az ellenzék összesen több szavazatot kapott, mint a Fidesz, több mint 300 ezer szavazattal, csak akkor még egy másik Jobbik volt, akkor még egy másik LMP volt, és a többi, és a többi. Tehát ez csak azért érdekes, mert aztán a 18-as választáson már 300 ezer szavazattal mínuszba volt az ellenzék oldal, 22-ben meg több mint 1 millió szavazattal volt mínuszba az ellenzéki oldal. Tehát a sokat kárhoztatott 2014-es ellenzéki, nem csak a miénk, más eredmény is, az összességében egyébként nagyobb számot adott ki, mint amit a Fidesz akkor elért.
2: Jó, tehát azért mondom, hogy én ezt csak visszatérek erre, miért nem sikerült? Önnek miért nem sikerült? Ha úgy tetszik, van egy tanácsa Orbán Viktornak, hogy mire figyeljem?
3: A korrupció az egy jelentős probléma volt ebben. Tehát ma már ugye nagyon, még az elemzők is számomra meglepő módon, például amikor régen még beszéltek 14-ről, most már nagyon rég van, ugye nem érdemes nagyon foglalkozni, de olyan értemben igen, hogy hát az elnök helyettesemet letartóztatták. Simon Gábort elvitték korrupciós vádak miatt. És olyan korrupciós vádak miatt, amit ő nem, hát úgy nem tagadott abban a formában, nem azt mondta, hogy ez mind hazugság, és álljunk bele, és védekezzünk. Most volt neki valami, tizenvalahány év után volt neki valami elsőfokú ítélete. Messze nem azért egyébként, amivel vádolták akkor. Na de az egész kampányunk arról szólt, hogy az MSZP elnök helyettesét elvitték börtönbe. Hát azért már bocsánat kérek, úgy kampányolni végig, hogy minden egyes pillanatban azt kérdezik tőlem, hogy mi van a Simon Gáborral, hol a pénze, honnét szerezte a pénzét, mi mit tudtunk róla, stb.
2: De látja, akkor mi lesz a Fidesz-e, ha nem, ebből indulunk
3: ki? Mondom, én csak azt mondom, hogy ugye kérdezte, hogy miért, mi volt az egyik fő ok ebben a buk. Ez például az egyik fő ok volt, és ez nekünk az utólagos ilyen felmérések alapján körülbelül 4-6%-nyi választót tántorított el tőlünk egyébként. Csak ez az egy ügy az akkori választásban. Csak azért mondom kontextusszerűen, hogyha annyival többet kapunk, akkor nincs például kétharmadja a Fidesznek. Nem nyertünk volna még, de akkor szerintem kicsit más világ jött volna, vagy következett volna 14 után Magyarországon. Az LMP-vel nem lehetett együttműködni, a Jobbikkal nem lehetett együttműködni, tehát ilyen egyéni körzetekbe visszalépünk, azért ez is egy komoly probléma volt. Tehát magyarul én ezért mondom azt, hogy kell a szembenézés, mivel az Orbán kiírták ebből, ha talál megfelelő szereplőket arra, hogy a Fideszt úgymond vigyék, képviseljék listavezetőként, miniszterelnök jelöltként, akkor szerintem ebben lehet számára, hogy mondjam, lehetőség. Én mondok egy nagyon meglepő nevet, Varga Judit. Mi van akkor, hogyha a Fidesznek újra az európai listavezetője, majd Varga Judit lesz? Vagy mi van, hogyha a Fidesznek a miniszterelnök jelöltje Varga Judit lesz? Most mondok ilyen science fiction-öket értelemszerűen.
2: Hát ez nem science fiction, ez ugye bizonyos összefüggésekben, mert a kampányban is előkerült, hogy visszahoznak Varga Juditot, ő elmondta, hogy erről szó nem lehet.
3: Természetesen. Hóny Gyula is mindig elmondta, hogy ő is mindig csak olyan szerepeket vállalt el, amit ő nem akar, de meggyőzték a végén róla, hogy ő legyen, és ezt most abszolút nem viccként mondom, hanem csak ilyen kis bombonként, hogy érdekességként. Tehát én azt gondolom, hogy vannak azért még, és hogyha találnak a Fideszbe olyan fiatal képviselőket, akikről azt se tudjuk, hogy kicsodák, tehát nagyon nehéz. Szóval azzal, hogy mondjuk a Szijjártó, a Rogán, a Lázár, a mit tudom én, az Orbán, ezek most kövér, ezek nem lehetnek országgyűlési képviselők, ez egy pillanatban most abszolút hatalomtechnikailag mondom, vagy kampánytechnikailag önnek, amit, tehát szakbarbárként, akkor így mondom, politikusként, azt mondom, hogy ez nem könnyíteni fogja a következő kampányt Magyar Péter számára, hanem nehezíteni. Tehát amit ön mond, hogy na de akkor hivatkozhatnánk rá, hogy ők már elcseszték, ők már, hát ők nem cseszték el, mert nem tudom, Szűcs Gábor, néha itt látom azt hiszem Fidesznek talán a frakcióvezető helyettes, egy fiatal képviselő, hát ő mit cseszett még el? Hát most semmit. 0 kilométeres képviselő. Most került be az országgyűlésbe. Lehet, hogy megépíteti magáról azt, hogy nem szeretjük, mert butaságot beszél, vagy unszimpatikus, de azért, hogy ő a fideszes kormányzásért felelős, hát azt nem lehet rám mondani, mert nem volt semmilyen szerepes.
2: Hát influencer volt, persze.
3: Így van, de csak azt mondom, hogy, tehát, hogy azért ez szerintem nem állítható ilyen egyértelműen, hogy ezt az elemzők mondják, hogy ezzel már nem kell foglalkozni, szerintem óriási hibát követne el Magyar Péter, meg mindenki, aki, ha úgy gondolják, hogy nekik a Fidesz-szel ilyen szempontból nem kell számolniuk, és itt van még a Navracsics-féle kezdeményezés.
2: Abban hisz, hogy abban lehet valami?
3: Én úgy mondom, hogy ha ez a, tehát úgy mondanám, hogyha ez az Orbánnal egyeztetett alternatívok, ez egy érdekes próbálkozás taktikai, stratégiai szempontból, ha ez a Fideszből majd kiváló és a Fidesz-szel szembe politizáló valami, akkor meg megosztja őket, értem szerint, akkor azért nem egy pozitív.
2: Ez a magyar politika történet örök illúziója, Fideszből kiábrándult szavazó.
3: Fideszes, aki miniszterelnök helyettes volt egyébként és kormánytag. De most ezt tegyük félre, én csak azt mondom, hogy szerintem vannak kezdeményezések, amivel nem tudjuk, hogy mi fog kijönni a végét. Tehát ezért én ezt nem merném ezzel a határozottsággal kijelenteni, hogy ennek már itt vége van. Mint hogy azt sem mondom, hogy Orbán egy előgyógysány, mert szerintem van előtte egy ilyen út, hogy bejárja ezt az utat, hogy gyógysányjá válik, bocsánat, hogy így mondom, de van előtte egy olyan út is, ami egy teljesen másik politikai vezetői út. Hát ezt majd ő eldönti.
2: Képezzünk
3: meg az élet.
2: Egy új szót, a meggyógysányosodik.
3: Igen, és akkor nem csak egy gyógysány, hanem több is.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Viszont ha ezt a képet elengedjük, nem könnyű. Ha ezt elengedjük, akkor beszéljünk egy kicsit a Magyar Péter kormányzásáról, illetve magáról a kormányról. Ez egy abból a szempontból nagyon nehezen induló kormányzás, hogy olyan kormánytagok a szereplői, akiknek pont annyi politikai rutinjuk van, mint mondjuk a frakciónak. A legnagyobb részük soha életében nem volt politikus. És nem vezetett államigazgatási szervet sem. Ehhez képest, hogy látja?
2: És ez lenne a másik aspektus, egy picit visszatérve a korábbi kérdésre, hogy ki az, akik már a múltban is ott voltak, és akkor ez a régi ellenzék, stb. Szóval azért sokszor azt szokták ugye mondani, hogy nem jól jön az öreg a háznál, tehát hogy a lendületnek meg a tapasztalatnak ugye kell együttműködnie. Tehát ha csak az egyik van, az hátrány lehet. Én azt gondolom, hogy az tényes való, hogy most volt egy olyan választói hangulat, hogy mindenki menjen a csodába, aki régen ott volt, elsően a Fidesz értelemszerűen, de a többi ellenzéki pártot is, aki bent volt a parlamentben, és jöjjenek az új arcok. Szuper, jöjjenek az új arcok. De ezek az új arcok hónapra-hónapra, évről évre, hát ugye bizonyítaniuk kell. Itt is Y-elágazás van, lehet, hogy tök jól megtanulják, és jól csinálják, és akkor azt mondják, hogy na látja, erre volt szüksége Magyarországnak, de az is lehet, hogy azt mondják, hogy Jézus Máriám, ezeket sikerült tényleg? Hát figyelj, akkor inkább már az ami. Tehát azért a tapasztalat az nem egy bolsevista trükk, meg az, hogy értünk valamihez, és a politika az egy szakma lett, akár tetszik valakinek, akár nem, aminek megvannak
1: ugyanazok az alapszabályai.
2: Minden szakma tanulható alapvetően.
1: Nem úgy születik senki.
2: A kérdés az, hogy valaki akarja tanulni, van-e hozzá képessége, tehát én például nem tudnék építész lenni, hiába tanulnám, mert nincs meg hozzá kézügyessége, nem tudok zenész lenni, mert nincsen hallásom. Tehát van egy csomó minden, ami, hogy az én hangom csak tömegoszlatásra jó, hogy szoktak mondani a családba. Tehát magyarul van azért egy-két szakma, ami nincs előttem nyitva, hogy hát meg vadászgéppilóta se lehetek. Tehát magyarul ez a politikával is így van. Van, akinek ez való, van, akinek ez nem való.
1: De azt lehetett tudni akkor, amikor egyébként kiváló szakembert kinevezek miniszternek, már pedig ugye itt történtek ilyenek, azt lehet mondani, ez egy szakértő kormány, hogy alkalmas arra, hogy egy egész minisztériumot és a minisztériumon keresztül egy egész ügyet tudjon képviselni egy államban.
2: Hát, ugye ez a furcsa ebbe, hogy a politika azért nagyon szép szerintem és bonyolult szakma, mert attól, hogy te sikeres vagy egy saját szakmádba, gazdaságba, valamilyen szakmai témakörbe, az egyáltalán nem biztos, hogy te sikeres miniszter leszel, vagy sikeres politikus leszel. Tehát azért mondom azt, hogy ez egy másik szakma. Ez nem olyan, hogy én most nem tudom, média személyiség vagyok, és egyik pillanatra átülök az oldalra, erre az oldalra, és akkor ezt ugyanolyan jól fogom csinálni.
1: Hát láttunk ilyet.
2: De bocsánat, éppen nem akartam mondani, de azért láttunk ilyet, hogy nem biztos, hogy ez olyan sikeres ebben a történetben. Tehát egyáltalán nem evidens az, hogyha valaki kiváló gazdasági szakember, kiváló pénzügyes, vagy kiváló nem tudom,
1: oktatási szakértő. Viszont itt van egy furcsa helyzet, ami lehet, hogy magyarázat arra, amit mond. Mert a politikai szereplést és a politikusi szerepet gyakorlatilag az egész kormánytól átveszi Magyar Péter egy személyben. Tehát ha megfigyeljük, akkor politikusként nagyon ritkán kell megszólalniuk a kormány tagjainak, az esetek többségében szakkérdésekben kell csak beszélni.
2: Igen, de azt ne felejtsük, hogy ilyen 130-40, szóval, hogy azért még nagyon az elején vagyunk.
1: Jó, de hát azért ez már 5 hónap.
2: Szerintem úgy nem lehet ezt végigcsinálni, hogy akkor egyik miniszterről se tudjuk majd meg, hogy mi az ő álláspontja, meg véleménye, mert például a parlamentben vannak olyan kérdések, amit a szakminiszternek tesznek föl. Neki kell
1: mondjuk az egy szakkérdés normális
2: esetben. Igen, de az egy politikai arénában zajlik, az egy politikai kommunikációs csata. Én sajnos láttam már olyan vitákat most a parlamentben, amikor bizony a miniszter elvesztette ezt a politikai csatát, miközben a szakmai tudása valószínűleg ezerszerese volt annak, mint aki tőle kérdezett. Tehát igen, átveszi, csak tudja, ez egy rendkívül veszélyes helyzet, mert amíg fut a szekér, amíg megvan a támogatottság, addig jó, hogy a miniszterelnök viszi el a fényt, meg a lehetőséget, meg őt, hogy mondjam, ajnározzák, most pozitív értelemben.
1: De őt is ütik helyettük.
2: Igen, de amíg ugye az embernek magas a támogatottság, addig a politikusi hát ezt elbírja. Tehát amíg ugye erős a személynek a támogatottság, addig ha őt kritizálják, ez pörög le róla a legjobban, sokkal jobban, mint hogy egyébként a minisztereit ütnék. Taktikailag egyébként a Fideszében nem a Magyar Pétert ütném, hanem a minisztereit, meg az államtitkárait, de most ez zárója bezárva itt a kezdetekben. De mi van, ha rosszul mennek a dolgok? Tehát ön még emlékszik arra, hogy a bokros csomagot bokros csomagnak hívták, nem Horn Gyula csomagnak.
1: Hogy Gyurcsány Ferenc... Nyakába is vette, ugye kiment a tömeg elé, felvállalta.
2: Ez egy politikai döntés volt, hogy nem a miniszterelnök nevéhez kötjük, egy megszorító csomagnak a... Tehát úgy szokták mondani, hogy védd a királyt, ugye most a királyt persze áttételesen ért, tehát az első számú személyt, és a rossz híreket vigye valaki más. Tehát azokat nem a miniszterelnök vagy pártelnök kommunikálja értelemszerűen. Na most itt ugye mindent a miniszterelnök kommunikál, és most volt két olyan másik mondata is, ami egy picit engem, ha már itt emlegettük Gyurcsány Ferencet, azért ráemlékeztetett abban az értelemben, hogy ugye ha valakinek nem tetszik, amit mi döntünk, akkor a tiszta szavazók nyugodtan elpártolhatnak valóvá máshová, meg hogy persze, mert hozunk olyan döntéseket, ami nem tetszik a népnek, na és akkor mi van? Ugye Gyurcsány is mondta, hogy mert el lehet ebből az országból menni, ha valakinek nem tetszik, vagy majd jönnek, tüntetgetnek, aztán elmennek haza. Na most ezek nagyon veszélyes mondatok szintén, mert még a végén komolyan veszik őket a szavazók, és elpártolnak tényleg valóvá máshová. Tehát ilyet akkor mond az ember, hogyha nagyon nyeregbe érzi magát, úgy érzi, most nagyon erős a támogatottság, fut a szekér, és ő ezt megengedheti.
1: De hát sosem látott a támogatottság valóban. Tehát még most is azt lehet,
2: csökkent,
1: de most is azt lehet még látni, hogy 63-68%.
2: Mi van akkor, amikor már majd nem ez lesz? Tudja, tehát a politikában mindig az, hogy az elmondott mondatok, azok ott maradnak, főleg ma már, amikor ilyen social media van, tehát idézőben az internet az mindent, mindenre emlékszik, és akkor ezeket ugye majd szembe lehet állítani későbbi politikai szituációkban. Tehát én ezért az ilyen dolgot, ezt rendkívül sérülékenyé teszi egy politikai formációnak a helyzetét, ha egy emberre épül, és hogyha az az egy ember kommunikál mindent, mert ha az az egy ember hibázik, akkor összedől tulajdonképpen az egész, hiszen nincs alatta semmi más. Tehát én sokkal racionálisabbnak gondolnám azt taktikailag, stratégiailag, hogyha a kommunikáció egy kicsit színesebb lenne.
1: Hát igen, de itt a személyiségre épült az egész kampány, és a személyiségre épült az ő személyiségére, igen, a győzelem.
2: Igen, látja, ez az érdekes még pluszban a politikában, hogy más képesség kell az érzelmek felkorbácsolásához és a választási sikerhez, és más képességek kellenek ennek a megtartásához és a kormányzásnak
1: hát
2: a menedzsmentjéhez.
1: Igazából az a kérdés, hogy Magyar Péter ezt az érzelmi hevületet meddig képes az ő támogatókban fenntartani?
2: Ez pedig
1: hitbéli kérdés, tehát meddig hiszek benne és neki?
2: Igen, csak ez azért úgy van, hogy vannak a választópolgároknak elvárásaik. Szerintem például az elszámoltatás kapcsán irreális elvárásaik vannak a választópolgároknak. Ez részbe hibája a kampánynak, hogy nagyon-nagyon a stratoszférába föllőtték ezt a kérdést, és bocsánat, úgy szoktuk mondani mi, hogy nem menedzselték a várakozásokat. Ma az emberek azt várják, hogy rámutatunk, nem tudom, Rogán Antalra, vigyék börtönbe, vegyék el a vagyonát, megoldottuk. Aztán jön a következő, aztán következő. Most egy jogállamban, hál' Istennek, ez nem így működik. Ezek évek, amire ugye egy ilyen folyamat végbe megy, és nagyon érdekes volt, hogy az új hivatali vezetőasszony, aki mondott szerintem nagyon őszinte mondatot, hogy ezek az eljárások azért
1: 6 évig nem zárulnak le,
2: most ez 6 év, vagy 4, most 5, most mindegy összességében, és pont ezért kritizáltak a legjobban, pedig szerintem ez volt a legőszintébb, meg legszakmailag
1: precízebb. Meg hát félre is értették nagyon mondata. Sokszor, és most is sokszor úgy idézik, mert ő nem azt mondta, hogy 6 év alatt nem történik semmi,
2: persze,
1: hanem azt mondta, hogy nem jutunk el ítéletig.
2: Így van, tehát én abszolút úgy értettem, hogy ő mondta, de ez egy nagyon racionális, korrekt mondat volt. Tehát magyarul a választópolgárok azzal fognak szembesülni, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Ez szerintem egy probléma lesz, mert ez egy nagyon erős elvárás a korábbi ellenzéki szavazók részéről. Aztán a másik is egy nagyon erős elvárás. Nagyon sok jóléti, szociális típusú ígérete volt a Tisza kormánynak. Ez is nagyon ki volt maxolva. Amit én taktikailag megértek, mert ellenzékben az ember mindent kitesz az asztalra, mert nyerni akar, stb. Egy kampányban, bár a végén az utolsó 3-4 hónapban azért már látható volt, hogy ebből azért választási győzelem is lehet.
1: Meg az én is, hogy baj lesz a gazdasággal.
2: Igen, és én ott már azért ezt egy picit visszafelé menedzseltem volna a várakozásokat, és mondtam volna olyan mondatokat, amik egy picit realistában közelítik a lehetőségeket, de amikor egy országban 7,5%-os GDP arányos költségvetési hiány van, az garantáltan azt lefelé kell hozni. Amikor lefelé hozunk valamit a költségvetési kiadásokban, az megszorítás, mindegy, hogy ki hogy szereti ezt hívni, mert a Fidesz ugye kiírta ezt a szót a szótárból. Tehát magyarul nem bővülő lehetőségei vannak a kormánynak most a következő 1-2 évben, hanem szűkülő, még akkor is, hogyha jönnek egyébként az európai.
1: A Fidesz megtalálta a kitépet papírok között ezt a kifejezést, mert most érdekes módon tudja használni.
2: Most már igen.
1: De közben meg Magyar Péter védelmére hadd jegyezze meg, miközben nem szorul rá, hogy mostanában már emlegeti, hogy a helyzet nehéz, meg hogy most költségvetési hiány növekedés lesz, meg kell finanszírozni az uniós források miatt, meg hogy nem tudjuk a szociális ágazat béremelését azonnal megtenni, mert nincs elég pénz a kasszában, és mindezt a Fideszre fogja teljes joggal, hogy gyakorlatilag elköltötték még azt is, ami nem is volt meg.
2: Ez így van.
1: Tehát most már más a kommunikáció.
2: Igen, csak ugye volt több mint 100 nap. Tehát, hogy az ember azt mondja, hogy a parlamentben nem, hogy mondjam, azokat a mondatokat mondja el, meg nem a fideszesekkel foglalkozik állandóan. Úgy látom, hogy van benne egy kis fóbia a fideszes képviselők irányába. Én teljesen meg voltam lepődve, bevallom őszintén, amikor ő azzal indokolt, hogy azért nem szólal föl a parlamentben napirend előtt, mert a fideszesek nem figyelnek rá, és akkor ezeknek nem érdemes beszélni. Most van egy rossz hírem, vagy nem tudom, jó hírem, hál' Istennek a miniszterelnöknek nem a fideszeseknek kell beszélni, hanem a magyar népnek. Tehát a parlamentben a miniszterelnök, amikor beszél, akkor önnek, nekem, meg mindenkinek beszél, nem pedig a fideszes képviselőnek. Sőt, akiknek neki a legkevésbé kell beszélni, az a fideszes képviselők. Hát most zavarták el őket a csodába. Tehát magyarul nem nekik kell játszani, nem nekik kell megfelelni, hanem az ország népének. Tehát magyarul, ha a magyar miniszterelnök, egyébként a Gyurcsánynak a sokat emlegetett összödi beszéde, ugye az...
1: Itt vagyunk az évfordulónál.
2: Itt vagyunk az évfordulónál, ezért említem önnek. Tehát ha az például egy parlamentbe, kultúrált hangnevételbe elmondott beszéd lett volna, akkor teljesen más lett volna a hatása, mint így, ahogy ez megtörtént. Tehát ha a magyar miniszterelnök átvilágítja a magyar kormányt, a költségvetést, egyebeket, és azt mondja, hogy uraim, 90 nap után megnéztük, mi van a kasszába, mit költöttek el, mik a lehetőségek. Azt kell önöknek mondjam, a helyzet szar. Nem tudunk egy csomó mindent megcsinálni, mert ezek a szemetek mindent elköltöttek, elloptak és üres kasszát hagytak itt nekünk. Teljesen fel vagyok háborodva, ezt nem gondoltam. Vagy ennyire, hogy rossz helyzet, ezt nem gondoltam. Úgyhogy sajnos ezt meg ezt az ígéretünket hát most nem tudjuk megcsinálni.
1: Talán nem ennyire, hogy mondjam, szűkszavúan, mert hogy szeret hosszan, de
2: erre való parlamenti, én azért ezt így ilyen formában nem hallottam.
1: Hát gyakorlatilag minden egyes parlamenti ülés egy vádirat volt a Fidesszel szemben.
2: Igen, de tudja, szóval nekem pont az a baj, hogy a vádirat az egy picit más, azt én úgy értelmezem, hogy még mindig a Fidesszel foglalkozik, miközben a kampány ilyen értelme véget.
1: Jó, értem, igen.
2: Tehát azért mondom, hogy szerintem az a várakozás itt van az emberekben, mondom, egyik ez az elszámoltatás, hogy ilyenek a cselekedeteknek következménye, ez teljesen helyes. A másik, hogy legyen egy jóléti rendszerváltás is, hogy korábbi kormányokat is idézzek a Medgyesi kormányt, tehát legyen egy jóléti rendszerváltás, és hogy legyen egy jogállami demokratikus működés. Ez a három fő feladata van a Tisza pártnak, ez kimondva nagyon egyszerű, félreértés ne essék, megcsinálni sokkal nehezebb. Különösen úgy, és ez azért fontos mindig hangsúlyozni, hogy 16 év kormányzás nem 100, meg 150, meg 200 nap alatt lehet kikorrigálni.
1: Ez egy egész ciklus, ez azért hosszabb idő kell.
2: Azért, hogy milyen irányokba indulunk el, hogy ezt hogyan kezdjük el megoldani, meg milyen metodikákat alkalmazunk, azért az egy fontos dolog.
1: Miben bízik, amikor azt mondja, hogy van egy pártja, és remélő, hogy annak van értelme, hogy azt még fenntartják Szakács egykori országgyűlési képviselőről?
2: Nem ebben bízok, hanem a baloldalban bízok. Tehát a bal
1: van még olyan?
2: Tehát
1: akkor másképp kérdezem, van még jobb meg baloldal? Érdemes ilyen módon
2: abszolút
1: megosztani
2: a mezőt? Ez egy ilyen közkeletű, én téves megítélésnek gondolom, hogy összekeverik az, hogy vannak-e még értékrendek meg ideológiák. Szerintem önnek is van értékrendje, ideológiája, a nézőknek is van. Néha még akkor is, hogyha egyébként saját magáról azt mondja az ember, hogy hát én középen állok, nekem mindegy, hogy mi van. egy picit a beszélgetés, hogyha az ember tud az adott személlyel beszélgetni, akkor hamar kiderül, hogy inkább konzervatív jobboldali, inkább baloldali, inkább liberális. Tehát ez létezik, és mondja nekem egy olyan országot, ahol nincsen bal meg jobb oldal. Most liberális, tehát ez létezik.

0: társadalmi csoport, amelyek nem feltétlen tradicionálisan baloldali szavazók, de a problémáik olyan, amire egy baloldali politika tudna adni megfelelő választ. És hogyha ezeket a különböző társadalmi csoportokat egy történet, egy narratíva, egy ügyköré, kör mentén föl lehet fűzni, akkor ebből tud
1: társadalmi többség lenni. Hogy valójában ezek az ideológiák, ezek keverednek a napi politikában? Tehát az Orbán kormánynak számos baloldali döntése volt, amikre jelentős részére ma azt mondja az elemző, hogy tévedés volt, mert hogy nem az igazságosságot növelte, hanem az igazságtalanságot fokozta. De látszólag mégis, lásd, rezsicsökkentés, hát ennél baloldalibb gondolat hol van. De hát a rezsicsökkentés ugye nem a legelesettebb helyekhez szivárgott le, hanem leginkább azokat támogatta, akik. Tehát azért mondom, hogy ez zavaró, mert hogy így gondolom én, mert hogy így nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mihez képest baloldali a dolog.
0: Az a helyzet, hogy a megvalósítása volt rossz. Tehát ugye a rezsicsökkentés, mi akkor elmondtuk akkor is egyébként a korábban is a vitában, hogy ez a 13-ra datálódik vissza, ugye ez a rezsicsökkentésnek az első kommunikáció meg bevezetése, hogy mi akkor is azt mondtuk, hogy ezt rászorultsági alapon kell megcsinálni. Tehát magyarul nem azoknak kell adni rezsicsökkentés, akik az uszodájukat fűtik.
1: Értem, és nem is akartam ebbe konkrétan belekeveredni, hanem hogy ez ugye keveri az ideológiákat. És egy jobboldalinak mondott kormány baloldali döntése.
0: A megoldásokat keveri. És az Orbániknak egyébként hosszú távon a sikerének az egyik kulcsa az volt, hogy ők nem úgy voltak populisták, mint ahogy a Kaczyński párt Lengyelországban, tehát ilyen dogmatikus ideológia alapon, hanem az Orbán használt jobboldali populista megoldásokat, és használt baloldali populista megoldást, és itt a populistát nem negatív értelemben értem, hanem mint egy keret, amiben belehelyezte a megoldását. Tehát magyarul szerintem az ő sikerüknek pont az volt az egyik pillére, hogy ők nem idegenkedtek baloldali megoldásokat is alkalmazni, ott, ahol ezt, hogy mondjam, hasznosnak ítélték
1: meg. Magyar Péter kormányát jobb középnek szokás
0: hát ő ugye magát liberális konzervatívnak.
1: De hát ehhez képest az egyik legfontosabb zászló, amit kitűzött, a szegénység csökkentése, a nyugdíjak emelése, a családi támogatások átgondolása konkrétan ugye rászorultsági alapon, tehát ez megint baloldal.
0: Nem, attól függ, mit hogyan definálni. Tehát az, hogy szeretnék az embereknek jólétet, a gyerekeknek, a családoknak, a nyugdíjasoknak, hát nem tudom, volt olyan politikai párt, még a Mi Hazánk is ezt tűzi ki célul. Tehát szerintem a cél az általában mindig ugyanez, jó, az, hogy milyen megoldási utat választunk a történetbe. Szerintem a baloldal az az, hogy legyen egy demokratikus jogállami működés, legyen ennek egy euróatlanti keretrendszere, és legyen egy nagyon erős szociális biztonság. A baloldal az azt jelenti, hogy csökkentjük az egyenlőtlenségeket, hogy egy kiszámítható életet biztosítunk az embereknek, beleértem a vállalkozókat is, és amikor valamilyen problémája van, mert kiszolgáltatott helyzetbe kerül, akkor kapjon segítséget és támogatást az államtól. Nagyjából ez a baloldalnak az üzenete, hogy egy kiszámíthatóság jön az életedbe, egy szociális biztonság, ami azt mutatja, hogy ha bajba kerülsz, akkor nem maradsz egyedül, hanem az állam ott és akkor segít neked. Most én nem látom, a Fidesz idejében ez biztos, hogy nem látom, az egészségügyen nem foglalkoztak, az oktatással nem foglalkoztak, a szociális szférával nem foglalkoztak.
1: A nagy rendszerek
0: és azért annyiban visszatérnék, hogy tudja, a költségvetés az mindig prioritás. Az egy politikai prioritás gyűjtemény. Az, hogy mire van pénz, azt mindig az adott politika dönti el. Ha kevés pénz van, akkor is lehet prioritást csinálni belőle. Tehát ha azt mondjuk, hogy nekünk az oktatás, az egészségügy fontos, akkor nem itt szorítunk meg, nem a szociális dolgozóknak mondjuk azt, hogy most nincs pénz, mert azt mondjuk, hogy ez nagyon fontos. Én ezt akarom mutatni a választópolgároknak, hogy nekünk a szociális szféra fontos. Akkor itt igenis megerőltetem a költségvetést, utasítom a pénzügyminisztert, hogy akárhogy is találjál arra pénzt. El kell venni a honvédelemből. Most csak mondok egy direkt, azért mondom, hogy NATO-s voltam, tehát ebben én érzékeny vagyok, és majd akkor nem tetszik ez a NATO-ba, ha még kevesebbet költünk. Hát akkor nem tetszik. Spanyolország nyíltan megmondta, hogy ő nem fogja elérni az 5%-os GDP arányos költés, mert ő nem akarja.
1: Trumptól meg is kapták a magukét.
0: Hát na, és aztán mi történt? Összedőltek? Nem dőltek. Tehát én csak azért mondom, hogy nem biztos ez a jó megoldás, csak akartam annyit jelezni, hogy mindig lehet a költségvetésben úgy átrendezni a sorokat, hogy azok világos politikai prioritás mutasson. És hogyha egy szociális dolgozó azt látja, hogy mi kaptunk valamit, ők meg nem, ugyan nem annyit, mint amennyit, de látszik, hogy azért minket priorizáltak, előrébb helyeztek ebbe a történetbe, az oktatásba, az egészségügybe, a nyugdíjasoknak az esetében, akkor azt mondjuk, hogy jó, megértjük, ennyi volt, most ennyit tudtunk kapni, és ha majd több lesz, akkor ugyanez fog haladni előre. Oké, akkor én bízom a kormányban, hogy amikor több lehetősége lesz, akkor többet fog nekünk adni. És nekem baloldaliként, ez az egy problémám van, mert a tiszta kormány

0: A jogállami normák, a demokrácia, az európai keretrendszer rendbetétel, ez mind tök jó, hogy elindultunk
1: ebbe az irányba. Még egyelőre nem látszik, hogy nem így lesz, mint ahogy
0: ezt
1: most
0: mondom,
1: mondta.
0: Hogy ezek látszanak, hogy ebbe az irányba elindultunk, de emellett egy szociális fordulatra, egy jóléti fordulatra szüksége van.
1: Még az sem látszik, hogy az nem így lesz, hiszen a kormányprogram.
0: Hát ilyen napon semmi nem látszik, mert 130 nap alatt ugye nem tudjuk még megítélni. Vannak olyan jelek, ami alapján azt mondja az ember, hogy bizonyos kérdésekben jó irányba indultak el, és vannak olyan jelek, aminél meg azt mondja az ember, hogy hát ez nem biztos az a ló, amit mi akartunk a történetbe. Meglátjuk. Én mindig azt mondom, minden ilyen értékelést én azzal kezdek, hogy 130-150 nap alatt azért nagyon nagy konklúziókat még nem szabad levonni, de annyit már igen, hogyha egy miniszter 100 nap után nem tudja, hogy az ő minisztériuma hogyan áll, hogy ott kik dolgoz, vagy ő kivel akar dolgozni, hogy milyen eszközei, milyen lehetőségei vannak, hogy megvan-e már, nem tudom, az SMS-e, tehát a működéshez szükséges feltételek, az szerintem már baj, mert ezt 100 nap alatt meg lehet csinálni. Óriási politikai változásokat természetesen nem lehet megcsinálni. És azért például ebbe hát nem mindig állnak most jól ebbe a dologba, de majd ez biztos kisibul, még én mindig azt gondolom, hogy még türelmesnek kell lenni, de a türelem nem azt jelenti, hogy mindig be kell fogni mindenkinek a száját. Tehát, hogy mondjam...
1: Úgy érzi, hogy most van erre egy igény vagy törekvés?
0: Nem, én kicsit úgy érzem, hogy beszélgetve emberek, hogy mindenki szóval azért nem mondjunk semmit, mert végre a Fidesz megbukott, és akkor most...
1: Ez legalább nem az.
0: És akkor ez nem a Fidesz legalább. Értem, és ebben én egy nagyon maximális egyet is értek, hogy ez tök jó, hogy ez így lett. Na de hát ez nem azt jelenti, hogyha valaki... ő helyettük jött, és mondjuk olyat csinál, ami szerintünk nem jó, vagy szerintem nem jó az országnak, vagy nekem nem tetszik most valamiért. Tehát akkor miért nem mondhatná el az ember, hogy szerintem ezt másképpen csinál. Aztán úgyis az ő dolguk, meg az ő felelősségük, hogy most akkor ezt megfontolják, nem fontolják, meg nem amit én mondok, hanem itt általában.
1: Igazából egyébként el lehet mondani, csak legfeljebb most még többen mondják azt, hogy csit várj türelemmel.
0: Igen, csak szerintem sokszor, bocsánat, az volt a baj, sok kormányzás idején egyébként, hogy ez a csit várj, ez túl hosszú volt. És sokkal jobb lett volna szerintem, most csak a mi kormányzásunkról is beszélünk, hogyha a mi szavazóink hamarabb, vagy a mi értelmiségünk, vagy elemzőink, nem tudom, hogy mondjam önnek, tehát ami kontextusban körülöttünk van, azok hamarabb
1: Világos.
0: Mondtak volna.
1: Hadd kérdezzek még egyet a saját pártjával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy látszólag létezik az MSZP is még. Nem tudom mennyire, de mintha. Látszólag vannak új mozgalmak, a szikra alapján is építkezne egy politikai kezdeményezés. Itt vannak önök, és közben meg mindenki arról értekezik, hogy hova tűnt a baloldali szavazó. Van kit, és van hogyan megcélozni azokat, akik eltűntnek látszanak egyrészt, másrészt, hogy több baloldali párt is lesz.
0: A baloldali szavazó nem tűnt el. A baloldali politika tűnt el. Pont az volt a gond, hogy nem olyan politikai társadalmi kérdésekkel foglalkoztak, ami érdekelte volna a hétköznapi embereket. Én azt hiszem, hogy most tudom, hogy ez nagyon szürreálisan hangzik, vagy nem tudom, sokan nevethetnek rajtam ezért, hogy én azt mondom, hogy jelenleg a jobb oldal fragmentált, rendkívül sok jobb oldali párt van, amiből lehet választani. A bal oldal nem fragmentált, mert eltűnt a parlamentből. Meg a közéletből.
1: Hát valójában a jobb oldal is két párt, hogyha a Mi Hazánkat oda soroljuk, mert akkor a Mi Hazánk meg a Fidesz.
0: A Tisza, a Fidesz, a KDNP, a Mi Hazánk.
1: A Tiszára így kijelenti, hogy az jobb oldal?
0: Igen, hát az teljesen
1: egyértelmű. Hát az egy gyűjtőpárt, ott most tényleg mindenki van.
0: Nem. Egy választási koalíció volt a szavazók szintjén. Ez egy negatív koalíció volt, arról szólt, hogy váltsuk le Orbán Viktort. Ezért tulajdonképpen a baloldali szavazók is úgymond kölcsön adták a szavazatukat a Tiszának. Nem ideológia alapon tették, azon az alapon tették, hogy minden fölülír az a prioritás, az Orbán takarodjon.
1: Hiszen azért kérdezte, hogy az ideológia számít-e még.
0: Igen, számít. Csak ezt a helyzetben felülírta az, hogy 16 év Orbán kormányzástól meg akartak szabadulni az emberek, és nem volt valós, reális baloldali alternatíva, mert a DK elindult, de nem tudta ezt a szerepet betölteni. Az MSZP el se indult, mi se indultunk el tudatosan. Tehát magyarul nem a baloldali szavazó tűnt el, és az az érdekes helyzet van, hogy szerintem van egy ideológiai vákum is. Amikor mi arról beszélünk, hogy van fékek ellensúlyok rendszer, akkor sokszor egy jogi kontextusban szokták helyesen értelmezni, de van ennek egy ideológiai kontextusa is, hogy igenis, egy baloldali értékrend az egy kontroll és egyensúly, vagy ellensúly is egy jobboldali kormány esetén, és fordítva értelemszerűen. És ez most eltűnt. Tehát erre mindenféleképpen szüksége van egy demokratikus Magyarországnak, és az az érdekes helyzet áll elő, hogyha egy baloldali mozgalom betölti ezt a szerepet, tehát magyarul akár gyűjtőpártként előjön és megmutatja magát egy európai parlamenti választáson, akkor szerintem annak komoly esélye van, hogy 5% fölötti eredményt tudjon elérni.
1: Persze, ezek lesznek önök?
0: Nem mi, én azt mondom, hogy egy valamilyen baloldali mozgalom, és ebben szerintem világosan kell beszélni, hogyha mindenki külön-külön akar versenyezni, akkor ugyanolyan megosztott
1: és szétakozódott lesz a dolog. Ne értsen félre, politikusként is fiatal ember, mégis egyébként sem koros.
0: Hát főleg a kínai politikai nézőkapból, meg még az ifjúsági tagozat része.
1: Ez egyébként igaz. De közben meg mégis az jut eszembe, hogy azért annak a múltnak a része, amit meg akart haladni a választó.
0: Persze, önnek van múltja?
1: Hát hogy nem, de nem ez a kérdés.
0: Nem, csak ez egy fontos kérdés.
1: De nem. Én igazából szerintem itt az a fontos kérdés, hogy amennyiben feltételezzük, hogy ennek a gyűjtőpártnak, lásd Tisza, kellett egy új arc, hogy ez egyáltalán létre tudjon jönni, egy baloldali gyűjtőpártnak is nem egy teljesen új arc kell?
0: Hát dehogy nem. Na de hát, bár bocsánat, én például emeltek képviselő.
1: Ettől még vezetheti a mozgalmat, hát persze.
0: Mindent vezetett az ember, de értelemszerűen azok a személyek, akik politikai aktorok lehetnek abban az értelemben, hogy képviselők, meg ilyen értelemben jelöltek, hát azoknak a törvény viszonylag jól lehatárolja, hogy ki lehet, meg ki nem lehet.
1: Akkor mi lesz a dolga?
0: Ez az egyik kettő. Hát például lehet az embernek sok szervezési feladata, háttérmunkája, médiába való megjelenés, hogy elmondani ezeket a dolgokat, ez mind-mind olyan, ami szerintem számít. De hozzátenném még egyszer, hogy ma ön abból indul ki, hogy az új arcok mindent tökéletesen jól fognak csinálni.
1: Nem, és én abból indulok ki, hogy az új arcokra volt igény.
0: Ezt mondtam. Na de az igény, meg a beteljesülés, az ugye mást jelent. Ugye itt nem plátói szerelmről van már szó, hanem összeházasodtunk. Tehát ugye most már jönnek a hétköznapok. Tehát magyarul, ha a Tisza betölti ezt a választói igényt, akkor a baloldalnak úgymond nagyon nehéz feladata van, akkor sokkal nehezebb a helyzet értelemszerűen, mert hogyha egy baloldali szavazót kielégít a Tisza kormánynak az ilyen-olyan intézkedése, akkor természetesen azt fogja mondani, hogy hát ez a biztos, tartsuk őket jó értelmevéve hatalomba, és menjen ez így tovább. Na de ha mégse így lesz, ne adj Isten, vagy meglátjuk, hogy alakul, akkor bizony elő fog állni az az igény, hogy na nézzük meg, hogy mi a csuda van még, amire esetleg lehetne szavazni. És mivel Orbán már nincsen szembe, a Fidesz más helyzetben van, mint korábban. Én már most is hallok nagyon sok embertől olyan véleményt, hogy ez kéne legyen valamilyen baloldali formáció, mozgalom, értékrend, ami reprezentálja a baloldali szavazókat. Mert Orbán most már elment.
1: De hát nem kérdeztem, hogy az önök pártja lesz-e az? Azt mondta, hogy nem.
0: Nem. A mi pártunk önállóan biztos nem lesz az. Ebben reálisan kell látni a helyzetet. Ez nagyon sok új embert kell megszólítani, hogy ez egy olyan alternatíva legyen, ami új társadalom szervező erő tud lenni. Tehát, hogy a baloldali politika megint legyen úgy bizonyos szempontból többségi társadalmi erő, tehát én mindig más szót használok, nem újjá kell szervezni a baloldalt, mert ez egy ilyen technikailag tűnő megfogalmazás, hanem a politikájával kell egy új társadalmi erőt szerveznie, ami szerintem sokkal nehezebb, mint egy pusztán egy szervezeti
1: dolgot összerakni. Hát valószínűleg elégedetlenség kell, ezt jól látja, jól mondja.
0: Nézze, 2012-ben ugye nagyon sok probléma volt a Fidesz kormányzása, gazdaságilag egyebek, akkor ugye közel voltunk Argentinához így a költségvetési egyéb problémák szempontjából, akkor mi hihetetlen módon tudtunk erősödni, mert volt egy baloldali szocialista, ilyen szociális biztonságot megjelenítő politikánk, és akkor az emberek füle ugye nyitottabb volt minden ilyenre. Tehát ez mindig úgy szokott lenni, hogyha a kormány nem jól kormányoz, akkor megnyílik az embereknek a füle a politikai alternatívákra. Ha jól kormányoz, akkor természetesen ez kevésbé van így. De a baloldali szavazó nem tűnt el, és a baloldali szavazó tudatosan döntött úgy a többségük, hogy most az Orbán leváltása fontosabb, mint hogy a szívükhöz közel álló akármilyen politikai formációra vagy értékrendre szavazzon. Hát, de ez megtörtént.
1: Nagy kínálat sem volt számukra, de ezt
0: igen, de ez egy, hogy mondjam, ez egy folyamatnak volt a
1: világos, de azért utolsó egy évben. De azért azt kimondhatjuk, hogy nem abban bízik, hogy nagy lesz a gazdasági krak a következő időszakban a magyar kormány működése által. Mert ugye ez a hasonlat a 2012-hez ezt kínálta.
0: Hogy akkor... De akkor direkt akkor sarkítom, még a Fidesz kormány idején se kívántam ezt.
1: Köszönöm, hogy eljött Mester Ezé Attilával beszélgettünk. Tartsanak velem legközelebb is, a konkrétan minden csütörtökön jelentkezik, és itt az Indexen akkor láthatják, pénteken pedig az ATV YouTube csatornáján. Köszönöm, minden jót, viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot ismételten itt a Spirit FM-en az Adj esélyt című állatvédelmi műsorban. Én Tóth Peti Lili vagyok, egy személyben a műsorvezető és a szerkesztő asszonyság is. Ismételten nagyon izgalmas témákkal fogunk a mai nap folyamán is foglalkozni, elsőként egy különleges állatvédelmi szövetséggel. Elsőre talán szokatlan párosításnak tűnhet egy safari park és a rendőrség, pedig az állatok védelmében nagyon is van közös ügyük. A Richter Safari Park és a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság most hosszú távú együttműködésbe kezdett, amelyben a megelőzés és a szemléletformálás is fontos szerepet kap. A következő percekben annak járunk utána, mi hívta életre ezt az összefogást, és hogyan segíthet abban, hogy már a baj megtörtént előtt tegyünk az állatok védelmért. Vendégem Richter József, a Safari Park alapító igazgatója. Köszöntelek nálunk!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi volt az a tapasztalat vagy felismerés, ami miatt úgy éreztétek, hogy szükség van a rendőrség és a park ilyen jellegű összefogására?
2: Igazából kaptunk egy megkeresést a rendőrség részéről, hogy nekik is nagyon fontos az állatok védelme, a felelős állattartás, és így kezdtünk el erről kommunikálni, hogy mik azok a távpontok, amikben együtt tudunk esetleg működni, és kidolgoztuk azt a hosszú távú együttműködési megállapodást, amit most néhány napja ünnepélyesen aláírtunk a Safari Parkban. És hát stílszerűen Bridget a Safari Park elefántja volt a tanú, hiszen az ő kifutójában írtuk alá ezt a megállapodást, de viccet félretéve én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami előremutató, és nagyon sok közös dolgot fogunk tudni végrehajtani, hiszen a budapesti rendőrfőkapitányság tehát ki fog települni nagyon sokszor a Safari Parkba, és ott prevenciós előadásokat, állatvédelmi előadásokat fognak tartani, közös videókat fogunk gyártani, és az első ilyen kitelepülés már most október 4-én lesz, hiszen most lesz az Állatok Világnapja, és egy nagyszabású eseménnyel készülünk, ahol a rendőrség is részt fog venni.
1: Elsőre talán nem magától értetődő párosítás egy safari park és a rendőrség, de mégis hol találkozik a két szervezet munkája az állatvédelem területén? Hol van a meccéspont?
2: Ugye a Safari Parkban rengeteg vendégünk jön, és úgy gondolom, hogy ez egy remek hely arra, hogy fel tudjuk hívni a vendégek, látogatók figyelmét az állatvédelemre, a felelős állattartásra, illetve a bűnmegelőzésre is. És úgy gondolom, hogy ez egy sikeres program tud lenni. Illetve én úgy gondolom, hogy nagyon látványos videókat is tudunk készíteni közösen a rendőrséggel. Ugye nyilván a rendőrségnél is vannak állatok, például a lovas rendőrségnél lovak, vagy éppen ugye kutyák is vannak. Tehát azért megvannak itt a közös pontok.
1: Nyilván nagyon érdekesek a lovak is, és a rendőrkutyák is, de azért Bridget, hát hogyan lehet összehozni egy ilyen programot úgy, hogy ne vonja el mondjuk az elefánt a fiatalok érdeklődését? Mert elsősorban, ha jól tudom, akkor a gyermekekre alapoztok és a fiatalokra.
2: Én úgy gondolom, hogy pont ezzel tudjuk a Safari Parkban sokkal jobban felhívni a figyelmet az ilyen dolgokra, hiszen más, amikor mondjuk egy osztályterembe tanulnak a gyerekek erről, és más, amikor ott van egy húsfér 4 tonnás elefánt közelbe, akinek maga a tekintélye vagy a látványa is lenyűgöző, és én úgy gondolom, hogy így közelebb tudjuk hozni akár az anyagot a gyerekekhez, vagy meg tudják érinteni az állatot, és ezáltal is egy picit fel tudjuk hívni a figyelmet az állatok szeretetére, a természet védésére.
1: Rengeteg sok látogatót vonzotok, többek között még idén nyáron én is eljutottam hozzátok. Na de lehet-e azt mondani, hogy mondjuk a sok gyerek között, akik ellátogatnak hozzátok, és mondjuk gyermekként megtapasztalják tiszteletben tartani egy állat határait és szükségleteit, az általában a felelősségről és az empátiáról is tanul-e közben egyidejűleg? Lehet-e ezt így kijelenteni?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát nagyon komolyan dolgozunk ezen a Safari Parkban nap mint nap, hiszen egy állatkertnek, ugye a Safari Park is állatkertként működő létesítmény, ez egy fontos célja, hogy az oktatásban is részt vegyünk, hiszen a jövő generációja, a gyermekeink, az unokáink rajtuk múlik, hogy a bolygónk, hogy a földünk milyen állapotban lesz, és nyilván ehhez az állatok is hozzátartoznak. Ugye a fajfenntartó programokban is részt veszünk, vannak olyan állatfajok, akik már rég kihaltak volna, hogyha nem lennének állatkertekben, szafari parkokban tartva, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokszor kapunk erre pozitív visszajelzést a látogatóktól, miután elmentek tőlünk.
1: Említetted a beszélgetésünk elején, hogy a kampány részeként ismeretterjesztő videókat is készítetek majd. Hogyan lehet ma úgy beszélni az állatvédelemről, hogy ne csak azokat érjék el, akik egyébként is érzékenyek erre a témára?
2: Ugye nagyon fontos a bűnmegelőzés és a tudatos felelős gondolkodás ösztönzése, és ugye a mai világban a legtöbb gyermek, fiatal ugye a számítógép vagy az okostelefon előtt ül, és a közösségi médiát használja, és én úgy gondolom, hogy ez az a platform, ahol nekünk nagyon erősnek kell lennünk, és olyan videókat, olyan anyagokat kell gyártanunk, amivel fel tudjuk hívni magunkra a figyelmet, és a Safari Parkban erre van lehetőség, és szerintem a rendőrség is erre felfigyelt, és ezért tudunk majd hosszú távon együttműködni.
1: A rendőrök és az állatok napja rendezvényről egyébként lehet tudni még valami esetleg kis kulisszát, hogy mivel készültek a nagy közönségnek? Egy kis ízelítőt?
2: De az első közös programunk, amit említettem, az október 4-én lesz a Safari Park, az Állatok Világnapja. Készülünk a rendőrök és állatok napjára is. Ez egy családi rendezvény lesz, aminek a Safari Park fog otthont adni. Ennek még a kidolgozása folyamatban van, de én úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó program lesz.
1: És ha egyetlen egy dolgot felsorolhatnál, hogy mit vigyenek magukkal erről az eseményről az ellátogatók hozzá, családok, gyerekek, mi lenne a fő üzenet?
2: Az, hogy az állatokat tisztelni szeretni kell, és védeni. Tehát nagyon fontos az, hogy ugye az emberi populáció folyamatosan növekszik, és az állatoknak az élettere sajnos egyre jobban csökken a vadonban, de azért hozzunk létre olyan oázisokat, állatkerteket, szafari parkokat, mentőotthonokat, ahol ezek az állatok tudnak szaporodni, és nyugodtan tudják élni az életüket, és így talán még az unokáink is láthatnak majd zsiráfokat, elefántokat.
1: Nagyon szépen köszönöm Richter Józsefnek, hogy értekezett velünk ebben a témában, és hogy bemutathatta Magyarország egyik legújabb és egyik legkülönlegesebb állatvédelmi szövetségét is. És hát Állatok Napja nem sokára, október 4-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem voltál.
2: Én is köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai

0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között kúrló busszal utazhatnak karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 133-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár karbantartás miatt, a járat a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Hétfőn hajnaltól egyirányosítják a 11. kerületi Karinthy-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között. Mára lezárták a Gubacsi hidat karbantartás miatt, a 35-ös és a 36-os autóbusz továbbá a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sós-fürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pest-Erzsébet-Baross utca közötti megálló út hagyja ki. Varga Ertele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Folytatjuk is a témánkat, mi szerint mi, gazdik, imádjuk, szeretjük is állatainkat. Na de vajon fordítva is mindig ugyanez a helyzet? A következő percekben a kapcsolódásnak a különböző dinamikáit, aspektusait vesszük sorra. Természetesen a hétköznapokban gyakran hallhatjuk azt a kifejezést, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Na de hogy hogyan jön létre ez a barátság, és tulajdonképpen milyen tulajdonságokkal is rendelkezik a barátság? A következő percekben ez ki fog derülni méghozzá. Brilliáns társbeszélgetőmmel, Bánhegyi Dániellel, aki már hát ide haza jön hozzánk, mondhatni így, személyes trénerünk. Ismételten köszöntelek nálunk.
4: Sziasztok, köszönöm a meghívást ismét.
3: Ez elvitathatatlan, akarom mondani, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Na de amikor mondjuk a kutya ránk néz, azt tudjuk, és kimutatták már különböző kutatások, hogy a póráz mindkét oldalán elkezdődik az oxitocin termelődés, amikor a párosok egymás szemébe néznek. Na de a kutya tulajdonképpen hogyan tekint ránk? Ő sejti, azt tudja, hogy nem egyfajtába tartozunk, barátként, családtagként, alfaként, hogyan is határolható körbe az ember és kutya kapcsolat?
4: Muszáj egy picit távolról neki kezdeni ennek a kérdésnek, és a végére nagyon sok kérdéskör ki fog tisztázódni, és nagyon sok mindenre le tudjuk vezetni ezt a pár pontot, amit most átbeszélünk, és szerintem ez sokak számára segíthet majd abban, hogy megértsék, hogy egyébként ő miben áll egy picit máshogy hozzánk, mint mi hozzá. Ugye a hétköznapi szójárásunkban általában a szeretet szót szoktuk használni, ugye, hogy mi szeretjük a kiskutyánkat, és a kiskutyánk is szeret minket. Viszont az a szó, hogy kötődés, ez valószínűleg senki számára nem ismeretlen, tehát hallotta már, hogy a kutya az kötődik az emberhez. Na most emögött nagyon komoly kutatások, vizsgálatok vannak, hogy ez tulajdonképpen ugye miben más, mint a szeretet, és mi az, amiért más szót használunk erre. És a kötődésnek van egy leírása, egy definíciója, amivel azt mondhatjuk, hogy a kutya ezáltal kapcsolódik az emberhez. És akkor ennek van négy nagyon egyszerű pontja egyébként, amin szerintem utána gyakorlatilag mindent meg tudunk érteni, és vissza tudjuk vezetni erre a kérdéskörre. Az első az az, hogy keresi az embernek a közelségét, keresi kifejezetten annak az embernek a közelségét, akivel ugye ez a kötődési folyamat kiindul, megindul, egyszerűen szívesen van a közelében ennek az embernek. Van a második pont, hogy szeparációs reakciója van, ez azt jelenti, hogy amikor elmegy az adott ember, akihez kötődik a kutya, akkor megváltozik neki a viselkedése. És akkor majd erre még egy picit kitérünk. Ezen kívül egy ilyen biztonságos bázist ad ez az ember a kutya számára. Ez azt jelenti, hogy egyes helyzeteket sokkal bátrabban közelít meg, mert hogy ott van az az ember, aki mellett biztonságban érzi magát ahhoz, hogy felfedezzen, és még inkább még jobban belemenjen egy szakba, vagy mondjuk felmerjen ugrani olyan dolgokra, vagy átmenni olyan dolgokon, amin egyedül nem mer mondjuk végig menni, mert nincs meg ez a bátorsága. És akkor van egy kis menedék része is, amikor pedig az arról szól, hogy egyszerűen amikor valami stresszéri, negatív véri, fél, akkor ezekben a szituációkban ugye hozzátartozik. És amikor ezekről szoktunk beszélni, általában itt jön fel a dolog, hát hogy akkor teljesen normális, hogy a kutya mindig a seggemben van, amikor ugye a lakásban közlekedek, és hogy hát ott van ez a szeparációs rész, hát akkor tök normális, hogy nem tud egyedül lenni a kutya. És akkor itt szoktuk ezt egy picit félreértelmezni, tehát, hogy ezeknek van egészséges és egészségtelen oldala is, és akkor, tehát ezek nem jó vagy rossz tulajdonságok, hanem tények, és ezeket nem lehet megchallenge-elni, viszont az, hogy ezek milyen szintig aktívak, az már egy másik kérdés, és minél inkább stabil a kutya, annál inkább fogja ugye akkor is stabilan érezni magát, amikor ugye mi mondjuk őt egyedül hagyjuk. És ez azt jelenti, hogy a kötődés minősége az magas.
3: De mégis, hogyha tényleg egy-két mondatban összefoglalhatnád, hogy mi jellemzi a kutya és ember barátságát, az így hogyan festene a te olvasatodban?
4: Hogyha eltekintünk ettől a kis leírástól, mert szerintem egyébként ez ettől függetlenül egy nagyon fontos megértés segít. Alapvetően abban jön ki ez az egész, hogy közös időt töltünk együtt. Tehát az, hogy van egy minőségi közös időnk. És ezért nagyon fontos, hogy ne csak az legyen, hogy a kutyánk az azért van, hogy a kertben létezzen, hanem hogy elmenjünk sétálni, elmenjünk különböző sportokra, stb. Tehát, hogy így alakul ki igazából ez a kötődés, és így fog egy-egy családtaghoz akár például jobban kötődni, hogyha mondjuk anyuka több időt szán arra, hogy elmenjen vele sétálni, akkor jobban fog kötődni hozzá, mint mondjuk apukához, vagy fordítva, teljesen mindegy.
3: A következő kérdésem pont erre vonatkozott volna, hogy nyilván a párosokat már a kutya és a gazda mi volt, tehát már így megnéztük, hogy nagyjából hogyan kötődnek egymással. Mi a helyzet mondjuk egy picit tágabb értelemben, mondjuk egy családi környezetben, gyerkőc, szülők, közepes, nagyobb gyereke, különböző korosztályok keverednek egymással, akár nemek is. A kutya ebben a szituációban hova helyezi magát? Mi az egészséges elhelyeződés ezen a szinten?
4: Alapvetően ő mindenkihez el tud indítani egy kötődési folyamatot.
3: Tehát hogy mindenkihez máshogy kötődik egy kutya.
4: Abszolút, teljes mértékben, de mindenkihez tud kötődni, aki egy családtag, tehát akivel ténylegesen időt tölt együtt folyamatosan. Nagyjából azokat az embereket érdemes ebbe belevenni, aki egy háztartásban van, mert valószínűleg vele tölt elég időt ahhoz, hogy a kötődés az meginduljon, tehát nagyon fog örülni a szomszéd gyereknek a lakásban, de nem fog kötődni hozzá ilyen formában. És alapvetően attól függ, hogy milyen szinten kötődik hozzá, hogy mondjuk például az a kisgyerek, mondjuk tegyük fel, hogy ő egy 8 éves gyerek, hogy ő már mondjuk le tudja ültetni, fektetni, és akkor elindul egy ilyen típusú kötődés, de hogyha mondjuk csak egy 4 éves gyerek, aki ilyenekre még mondjuk alapvetően nem képes, akkor sem úgy kell elképzelni, hogy a kutya bárhol feljebb helyezné magát, hanem egyszerűen csak nem olyan típusú kötődés indul el közte, mert hogy nem kapja meg tőle azt a típusú foglalkozást, amire neki egyszerűen gyárilag szüksége van, egyszerűen csak szeretni fogja valamilyen formában, tehát kötődni fog hozzá.
3: Egy családi közegben a kutya hogyan tudja kiválasztani a biztos pontot? Amúgy beszéltük is, hogy mindenkihez picit máshogyan kötődik. Mi alapján lehet ez befolyásolni, hogy kihez fog kifejezetten kötődni, ki lesz az igazi bajtársa, lehet így fogalmazni? kis jutalomfalat, kis csúsztatás az asztal alatt, esetleg akár a közös séták az anyukák körében, ahogy mondtad is, vagy különböző közös tevékenység, amit csak azzal az egy személlyel végez. Mitől tud kialakulni egy ilyen különleges kapcsolat?
4: Nagyon attól függ, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy a kutyának is megvan a maga esze. Tudja jól, hogyha a lecsúszott falatokért kell menni, akkor kihez kell menni ott a háztartásban, és hogyha mondjuk szeretne egy nagyot sétálni, vagy játszani, akkor pedig kihez kell fordulni. Összességében azzal lesz ő a legmagabiztosabb, aki a leginkább hasonló viselkedést biztosítja neki. Tehát, hogyha nem ad neki ebben a helyzetben kaját az asztalról, akkor soha nem ad neki kaját. És ugyanúgy tud értékes lenni az az ember, aki mindig ad neki kaját, csak akkor alakul ki egy bizonytalansága a kutyának, hogyha, de hát máskor adtál, most miért nem? És akkor most mi a különbség? Az, hogy most egy olyan étel van az asztalon, amit ő mondjuk nem ehet, ezt ő nem tudja értelmezni ebben a formában.
3: Tehát akkor a legkiszámíthatóbb, legbiztonságosabb partner keresi magának a kutya tulajdonképpen.
4: Így van, és az, hogy ő ezt, ő ad éppen ételt az asztalról, vagy sem, nem ettől függ, hanem attól, hogy tölt-e vele időt és értékes időt, és itt jön ki már a tréneri része a dolognak, hogy ugye az értékes idő, az sokszor nem ugyanaz, mint amit a családban gondolunk, hogy értékes idő, tehát nem csak az, hogy simogatom, és nem tudom, megnézek egy filmet a kutyával a kanapén, hanem az is az az értékes idő, amikor mindent kizárok magam körül, és csak a kutya és én létezek.
3: Mi egyébként a szerencsésebb opció az, hogy a kutyának van egy kifejezetten biztonságos, nagy kedvenc embere, ha lehet így fogalmazni, vagy pedig mindenkivel nagyjából ugyanúgy rezonál? Tehát mi a célra vezető, hogyha van egy biztonságos ember, akire mindig számíthat, vagy pedig igazából többféle emberrel is ugyanúgy tud rezonálni? Melyik az, ami mondjuk kiképzés szempontjából, vagy akár a kutya szempontjából is mondjuk kézenfekvőbb jobb megoldás?
4: Nem tudod elérni, hogy mindenkihez ugyanúgy álljon. Ez olyan, mintha azt várnánk el, hogy az emberek az összes barátjuktól, az a párkapcsolatban a partnerüktől, és az összes munkatársuktól mondjuk ugyanazt a viselkedést várja el. Ez egyszerűen nem tud működni, és nem is kell, hogy így működjön. Ebben a kontextusban arra kell figyelnünk, hogy például ne okozzon túl nagy stresszt a kutyának az, hogy mondjuk a család egyik tagja elmegy otthonról. Tehát ne érezze azt, hogy ez most akkor ő nincs biztonságban otthoni környezetben. Vagy az, hogyha mondjuk kirándulnak valahol, és az egyikük bemegy egy mosdóba, akkor, és a másiknak átadja a kutyát, akkor ne az legyen, hogy ott az egy kétperces őrület. Csinálja meg ugyanazokat a feladatokat alapvetően minden családtagnak. Tehát, hogy inkább legyen egy alap része, ami mindenkivel működik, és utána egy picit ezt rá lehet bízni a kutyára, hogy ő kivel érzi az adott helyzetben jobban magát. Hogyha azt látjuk, hogy van egy szélsőséges viselkedése a kutyának, mondjuk ezekben a példákban, akkor az azt jelzi, hogy valakivel dolgozni kell a kapcsolaton, és nem feltétlen annak a kép elment, vagy annak a kép tartja a pórázt, ezt meg kell vizsgálni, hogy melyikükkel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt azért csinálja a kutya, mert hogy te elmentél. Egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy arról van szó, hogy ő nem érzi elég biztonságosan magát, aki azzal, aki éppen fogja a pórázt. Tehát, hogy ez vice versa előfordulhat, és ezt egyénileg kell felmérni. Tehát, hogyha például ilyet tapasztalunk, akkor ott azzal érdemes foglalkozni.
3: A beszélgetésünk elején említetted azt a szituációt, hogy a lakáson belül, amerre megyek, a kutya a nyomomban van, követ. Ez nem minden esetben lehet jó. Vannak biztonságos és kicsit bizonytalanabb kötődésű kutyák is. Hol húzódik a határ?
4: Igen, erre egyébként nagyon érdekes tanulmányok vannak, érdemes, főként angolul érhetőek el, mindenképp a hivatalos forrásokat javaslom csak, de hogy nagyon érdekes tanulmányok vannak, hogy vannak valóban bizonytalanul kötődő kutyák, ezeken mind lehet dolgozni. Tehát ugyanúgy, ahogy az embereknek is van, az embereknek is vannak különböző kötődési mintáik, van ilyen a kutyáknál is. Ezek gyógyíthatóak, és meg lehet azt mondani neki, hogy nem kell aggódnod azon, hogy én most elmegyek a fürdőszobába, és 10 percig zuhanyzom, hanem nyugodtan lefekhetsz a helyedre, és biztonságban érezheted magad. Azt szeretnénk látni egy-egy ilyen szituációban, hogy a kutya nem aggódik ilyen nagyon általános helyzetekben, hogy én elmegyek egyik szobából a másikba. Nem érzi azt, hogy neki muszáj ott lennie velem, mert különben nem tudja, hogy mi történik. Azért valljuk be, ritkán lakunk egy 300 négyzetméteres házban, ahol nagyon sok helyre eltűnhetek. Hogyha most egy átlag 50-80 négyzetméteres lakás vagy házat nézek, azért annak elég könnyű kiismerni minden szegletét egy kutyának is. Nem érheti sok meglepetés. Hogyha azért annak elég könnyű kiismerni minden szegletét egy kutyának is,

0: de maga a kötődési minta az inkább abban szokott megjelenni, hogyha mondjuk mi is feldúltabban reagálunk szituációkra, akkor ezt a kutya át tudja venni, és ő is ott egy kicsit frusztráltabb tud lenni. Mi is minél inkább érzelmileg kiegyensúlyozottak vagyunk, annál inkább a kutyát is segítjük ebbe, de hogy ez így van szerintem minden kapcsolódásunkban, hogy ha érzelmileg nagyon kilengünk, akkor a körülöttünk lévőket is, körülöttünk lévőek is ki fognak lengeni, és ez a kutyánkra is igaz.
1: Túlzásba lehet-e vinni akár a kötődést? Nyilván ez most egy nagyon érdekes és sarkalatos megfogalmazás volt, de mondjuk, hogy a kutya nagyon másokkal nem hajlandó felvenni a közös fonalat, csak egy bizonyos biztonsági ember van, akihez nagyon kötődik, és ott tökéletesen passzol a kapcsolat. Felmerülhet-e ez a probléma?
0: Szerintem igen. Életmód szempontjából tud problémás lenni, hogy most vegyünk egy szingli embert, aki hirtelen párkapcsolatba kerül, és ugye a párjával kellene otthagyni a kutyát, és ugye azt látjuk, hogy mondjuk még egy fél év, egy év után sem képes alapvetően a kutya komfortosan ellenni annak a személynek a társaságában. Ez gond, és ez visszanyúlik a tréninghez is, tehát az, hogy milyen módon szocializáltuk a kutyánkat más emberekhez és más szituációkhoz, hogy ő mennyire bízhat általánosságban az emberekben, tehát hogy ez egy fontos pont. Viszont az is kérdés, hogy mondjuk a másik személy mennyit tett abba bele, hogy az a kutya tényleg komfortosan érezze magát. Tehát, hogy amikor egy ilyen helyzetbe belekerülünk, az általában visszanyúlik oda, hogy hogyan töltöttük az elmúlt éveinket a kutyával. Tehát, hogyha én szingli voltam, egyedül voltam a kutyával, rengeteget kirándultam vele, nagyon sokat foglalkoztam vele, de hogy mondjuk egyébként soha nem vittem be a barátaim körébe, és hagytam ott mondjuk nekik egy kicsit, hogy szeretgessék, ismerkedjenek vele, jöjjön rá a kutya, hogy nincs azzal gond, hogyha egy kicsit más társaságában van, akkor ez ki fog ütközni itt is. Tehát, hogy sose csak a jelenlegi élethelyzetünkre gondoljunk, hanem arra is, hogy milyen módon változhat ez meg, és ez hogyan érintheti a kiskutyánkat.
1: Az aktivitás és az energiaszint, hogyan is mondjam, mintázatokról, valamint ragályosságáról az imént már beszélgettünk, de mi a helyzet az érzelmekkel? Mennyire tudják ezt jól monitorozni a kutyák? Érzékelik, hogy baj van csak, vagy esetleg egészen széles skálán tudják elkülöníteni a különböző érzelmeket, a rezdüléseinket?
0: Nagyon jól tudnak olvasni minket. Ne felejtsük el, hogy a kutyáinknak a nap 24 órájában más dolga sincs, mint minket figyelni. Tehát, hogy ők nagyon gyorsan megtanulják azt, hogy nekünk egy-egy reakciónk az mit jelent. Azt szeretném hozzátenni, hogy nyilván erre is rengeteg kutatás van, de ez a valóságban is, a hétköznapi tréningjeink során is így van, hogy nagyon sok érzelmet társítunk kiskutyáinknak a viselkedéséhez, ami a valóságban nincsen ott. Ezek inkább tanult viselkedések, mert tudja, hogy ha ezt csinálja, nagy cuki szemekkel néz rám egy adott ponton, akkor én meg fogom őt sajnálni. És azt fogom mondani, hogy jó, mégse baj, hogy nem jöttél itt tovább. Mégis oké, hogy akkor felugrottál a kanapéra, akkor én most tovább is állok, és akkor minden rendben. Tehát ez tanult viselkedés, nem pedig egy valódi érzelem. És ez az, amit megtanul tőlünk, és megtanul a mi köztünk lévő kommunikációban, hogy ha én így viselkedek, akkor elérem a gazdinál azt, hogy. És emiatt viszont egy picit mindig bontsuk vissza odáig, hogy nem ott ő, nem érzelmileg mély ponton van, nem fél vagy retteg, vagy éppen nem tudom mit érez, hanem egyszerűen csak egy tanult viselkedési formát hoz, amit veled megcsinál, velem is megpróbálná, de miután rájön, hogy ez nálam nem jön be, utána már nem csinálná többet. Tehát, hogy jóval kisebb az érzelmi megélésük, mint legalábbis amit bizonyítani tudunk, mint amit mi emberek hozzátársítunk, inkább tanult viselkedésekről van szó, és ezt csak azért akartam kihangosítani, mert hogy a hétköznapi tréningek során nagyon sokszor ebből jönnek viselkedési problémák, hogy hozzátársítunk,

0: kapcsolunk különböző érzelmeket, amiktől mi rosszul érezzük magunkat emberek, hogy jaj, most milyen rosszul érzi magát a kutyám. Nem, nem érzi rosszul magát, csak éppen átver. És legyünk okosabbak a kis kutyánknál.
1: Hogyha már monitorozásnál tartunk, és hogy folyamatosan figyelik a rezdüléseinket, az emberi kapcsolatok alakulását, gyakran előfordul nyilván, hogy mondjuk a szingli életből valaki párkapcsolatba lép, belép egy új ember az életünkbe, és nyilván ott a figyelem már megoszlik. Ott különböző érzelmek is vegyülnek természetesen, és hát felmerülhet a féltékenység is. Tudnak-e féltékenyek lenni? Őszintén a kutyák. Szerintem, meglátásom szerint nagyon is tudnak.
0: Nincs bizonyítottan ilyen érzésük, viszont ettől függetlenül érezhetik azt, hogy kevesebb figyelem megy rájuk, és megoszlik ez a figyelem. És igazából őhez hozzá van szokva, hogy ilyenkor mi összeszoktunk kuckózni a kanapén, és megnézzünk egy filmet. Ehhez képest mit tapasztal? Összekuckózik az az ember, csak valaki mással. És akkor itt ez most micsoda? És ezt próbálja meg visszaszerezni talán, ez egy jó szó, ezt a helyzetet, hogy itt eddig ez volt, most ez miért változott meg. Tehát, hogy fordíthatjuk féltékenységnek is, de inkább, hogyha az a kérdés, hogy mit tehetek azért, hogy ez máshogy legyen, az az, hogy a kutyámnak is meg kell tanítani, hogy eddig igen, ilyenkor mi összekuckóztunk, és most viszont ennek máskor van meg az ideje. És vagy akár ide jöhetsz hozzánk, de az nem azt jelenti, hogy a másik ember el fog menni, mert ugye ilyet is tapasztalhatunk, hogy mondjuk nem tetszését fejezi ki a kutya, hogy mondjuk most ők miért ölelgetik egymást, ez főként mondjuk az ismerkedési szakasz elején szokott lenni, hogy most miért van az, hogy valaki ölelgeti az én gazdámat. És ezek azok, ahol meg kell tanítani a kutyának az új felállást, és ez viszont tanítás folyamat, és hogyha rájön, hogy egyébként ő ugyanazt az időt, csak egy picit más, hogy más formában megkapja, akkor ugyanúgy túl fog lépni rajta.
1: Új felállások esetében, akár mondjuk új családtaggal bővül, valaki beköltözik hozzánk, esetleg új kapcsolatok jönnek létre, új barátok kerülnek a palettára, a kutya egy ismeretlen embert például hogyan közelít meg? Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy egy kicsit olyan tesztelgetés van benne, vagy monitorozás csak teljes mértékig, mennyire, természetesen ez nyilván kutyától is függő, hogy mennyire bizalmaskodó, mennyire közvetlen, de önmagában esetleg tekinthet-e potenciális veszélyként? Hogyan mérlegel a kutya ilyenkor? Mi játszódik le benne?
0: Én nagyon szeretem azt a kutyában kialakítani, hogy mindegy, hogy milyen ember, az jó számára. Tehát, hogy ne ő döntsön arról, hogy most, ha valaki odalép hozzám az utcán, hogy az veszélyese. Mert hogyha erről ő dönt, akkor előfordulhat, hogy rosszul méri fel az adott szituációt. Visszatérve a példáthoz, éppen mondjuk találkozok egy baráti társasággal, akivel még soha nem találkoztam a kutyámnak a jelenlétében, és ő ezt úgy méri fel, hogy nekik ugrik, mert hogy megijed ettől a szituációtól, hát ez valljuk be nem túl szerencsés. Lehet, hogy van olyan szitu, amikor ennek örülnénk, de nem túl jó, hogyha ez nem a mi döntésünk. Tehát alapvetően mi próbáljuk ahhoz szocializálni a kutyát, hogy minden ember, aki a környezetünkben van, az alapvetően jó, és akkor, hogyha én nem szeretném, hogy azzal az emberrel valamiért ismerkedjem, mert nem szimpatikus számomra, akkor majd én mondom a kiskutyámnak, hogy menjünk el onnan. Viszont az, hogy milyen módon közeledik ezt követően az adott emberhez, én ezt nagyon szeretem a kutyára bízni. Tehát, hogyha én ezt megtanítottam neki, hogy alapvetően minden ember jó, és ő ettől függetlenül egy kicsit óvatosabban közeledik ahhoz az emberhez, mert mondjuk, nem tudom, szakálla van, és ez neki egy picit furcsa, akkor tegye meg, hogy ezt nyugodtan az ő tempójában teszi meg, nem kell sürgetni. Tehát mondjuk egy társasjáték este úgyis órákat együtt töltünk. Nem számít, hogyha fél óra múlva megy oda. Teljesen felesleges lenyomni a torkán azt az ismerettséget, és lesz olyan, akinek az ölébe ugrik egyből a kutya, és az is oké. Okay. Tehát, hogy egyikkel sincsen baj. Itt ne legyenek elvárásaink.
1: De elsősorban akkor mi határozzuk meg azt, hogy kivel ismerkedjen, hogyan, és ne alapvetően a kutya.
0: Nem, ez nem egy szerencsés felállás, szoktunk ennek örülni, hogy hú, legalább de jó megvéd, hogyha itt ide jön hozzám egy furcsa ember.
1: Kicsit azért ez másabb kontextus.
0: Igen, és hogy az így nem túl szerencsés, hogyha ez az ő döntése, hogy kit ítél meg veszélyesnek.
1: Zárásként pedig egy nagyon érdekes kérdést hagytam még meg számodra. Mi gazdik szeretjük tutulgatni, puszilgatni, ölelgetni, akár ágyban is aludni az adott kutyussal. Na de mi a helyzet fordítva? A kutya az összebújást, a testi kontaktot ugyanúgy vágyja-e, igényli-e, mint ahogy mi, vagy ezt is csak inkább úgy kivetítjük rájuk?
0: Ah, fantasztikus kérdés, erről egy teljesen külön részben lehetne beszélni. Megpróbálok röviden válaszolni rá. Nagyon sokszor közel sincs annyi fizikai közelségre igénye a kutyának, mint amennyire nekünk igényünk van.
1: Ők ezt tudják szemben. Egyébként, hogy nekünk ez szükséges, és ez olyan lélekmelengető számunkra?
0: Megtanulják, hogy ezt mi szeretjük, és mivel kötődnek hozzánk, ezért azt mondják, hogy jó, gyere, csináld. Igen, de hogy egy ponton úgy van vele, hogy hát ez már megint ide jön és öleget, de jó, csinálja. Egyébként a testjeleivel a kutya millió módon jelzi, hogy ez neki ilyenkor annyira nem komfortos. Nem szoktuk észrevenni, sajnos. És ilyenkor viszont meg a kutya tűr, és azt mondja, hogy jó, én is szeretlek, akkor csináld. Viszont érdemes a kiskutyának a jeleit megtanulni erre. És legfőképp akkor, hogyha például egy gyerekkel bővül a család, mert hogy ott már például nagyon számít az, hogy én a gyereket mondjuk mikor veszem le a kiskutyáról, hogy ne legyen túl stresszes neki, hogy mondjuk húzza a bundáját, stb. De alapvetően sokkal kevesebbre van igénye, mint amennyit mi adunk a kutyáknak, és nagyon kutyafüggő, van, amelyik kevésbé szereti, van, amelyik jobban. Bátran szeretgessük és ölelgessük a kiskutyánkat. Én csak annyi tanácsot adnék ebben, hogy legalább tanuljuk meg felismerni, amikor az neki már sok, és nem az az első jelzése a kutyának, hogy faképnél hagy. Tehát, hogy az már így az utolsó volt.
1: Az utolsó utáni. Még egy dolog még felmerült bennem, hogyha már az emberi és a kutya kapcsolatoknál tartunk. Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk megvan a tökéletes kapcsolódás gazda és kutya között, de mondjuk a kutyának van lehetősége megválasztani akár, hogy most inkább egy fajtásával alakítsa ki azt a szociális ingert, amire van neki szüksége, vagy inkább velünk. Melyiket választa inkább a kutya? Inkább a fajtása felé húz általában, vagy akár lehet egy annyira biztos pont is az ember, hogy inkább akkor felé veszi az irányt.
0: Alapvetően nem összehasonlítható, és az a cél, hogy az ember legyen a központ. Tehát, hogy te engeded el őt szocializálódni más kutyákkal és játszani, viszont a központ az az ember, és az a fontos, hogy te legyél az, aki abból a szituációból ki tudja őt hívni, bele tudod engedni, határokat tudsz húzni abban a szocializálódásban egy másik kutyával, és hogyha ezt nem tudod megtenni, az megint egy probléma. De a cél az, hogy te legyél ott központi szereplőként.
1: Nagyon izgalmas beszélgetés volt, és egy kicsit tényleg részletekbe is mentünk. Egy pár dologgal meg is lettél, hogy őszinte legyek. Hát nagyon szépen köszönöm a mostani beszélgetést is.
0: Én is köszönöm.
2: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Köszöntöm Önöket, a borműsort hallják, a mikrofonnál Róna Jégon, az adás szerkesztője pedig Somodi Solymos Eszter. Elmegyünk a Somlóra, ami sosem rossz, de különösen akkor jó, hogyha Tornai Tamás a vendéglátónk, a Tornai Pincészet tulajdonosa, és még ráadásul különféle eseményekkel is készül. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mondom, hogy különféle események, de hát a Somlón így Szüret környékén és kicsivel utána egyébként is sűrű az élet, nem?
2: Hát sűrű az élet, bár azért hozzá kell tennem, hogy idén nagyon korán befejeztük a Szüretet, Somlóhegyen, a többi termelő is, így aztán mi is, és ráadásul mi a 80. Szüretünkön vagyunk túl, így jól egyhuzamba, és hát nyilván Szüret után van egy kis megnyugvás, mert ilyenkor már ugye a termés az a pincében van, ott egy kicsit jobban tudjuk már ellenőrizni és a folyamatokat, a további folyamatokat kézben tartani. De hát ugye az lehetőség is megnyílik, mert az egyéb feladataink csökkennek, hogy nagy szeretettel fogadjunk vendégeket, és azt az örömet, amit mi nap mint nap megélünk a Somlóhegyen, megosszuk velük. Ráadásul két rendezvényünk is lesz most itt közel egymás után, október 3-án egy élményfestés, örömfestés, aminek szintén célja a feltöltődés, aztán két hétre rá, október 17-én, akkor pedig a még már 11. Jufar ünnepet fogjuk tartani.
1: Na várjon, menjünk sorba. Hogyha ellátogatunk önökhöz az örömfestésre, akkor annak örülnek, hogy megnézzük mások festményeit, vagy mi fogunk örülni, mert festünk?
2: Hát kérem szépen, én azt gondolom, hogy annak jobb, ha örülünk, hogyha mi festünk, és mi is alkotunk. Zsanna, pontosabban Kővári Zsuzsanna művésznő lesz a vendégünk, és ő fogja aztán velünk együtt fogadni a többieket, az ide látogatókat, és vezeti be őket a kicsit játékosan a festés tudományával. Így aztán az ide érkezők ugye nem csak az itteni élményt, ugye a gyönyörű ősi tájjal fognak találkozni, hanem az élményt, amit itt megtapasztalnak, azt haza is vihetik.
1: Ez milyen érdekes ötlet, ez egy jó ötlet. Most már nem először csinálják, ugye?
2: Nem először csináljuk, ez most már a harmadik alkalom lesz, és hát ráadásul most tanultunk az előzőekből, és nem csak a részevőknek, hanem a kísérőiknek is szervezünk külön programot.
1: Várjon, van egy nagyon fontos kérdés. Mi közben festünk, közben bort is kóstolunk?
2: Közben bort is kóstolunk, így van.
1: Akkor nagy kockázata ennek nincs, tehát borkóstolóra megyünk és festünk is.
2: Ez így van. Tehát tulajdonképpen itt nálunk találkozik a művészet, a természet, a vágyak és hát a képességek is, de nem a tökéletességre törekszünk, hanem sokkal inkább az élményre, hogy amit itt megtapasztalunk, amit a természet, amivel megajándékozott bennünket, ugye ebből egy picit haza is vigyünk, és hát nyilván az alkotás öröme azért ott van mögötte.
1: A festményt megkapjuk?
2: Igen, azt mindenki...
1: Hát, hogy aztán kirakjuk-e otthon a falra, az egy más kérdés, ugye? Kell ehhez, tényleg, ez egy fontos kérdés, kell ehhez valami festészeti tanulmány előtte, vagy legalább némi kézügyesség?
2: Szerintem nem kell. Tehát mindenki a saját képességei szerint fog majd alkotni, de azért ez nagyon jó, hogy egy komoly művész fogja majd képletesen fogni a kezünket, és segít abban, hogy az alkotás örömét megértsük, és nagyon sok mindent megértsünk a festészetből is.
1: Hát, ha én festenék, az biztos non-figuratív lenne, és rendkívül szabadon szárnyaló, mondhatni, senki nem tudna, hogy mit festettem, de szerintem ez itt nem is baj. Tehát ez egy hangulat, amiben megmártózunk, nem?
2: Ez abszolút így van. Tehát ez tényleg egy nem csak élményfestés, egy örömfestés, a feltöltődés, játék, tanulás, élmény együtt. És hát nem kell más hozni, csak saját magát a résztvevőknek, mert eszközöket is adunk hozzá, és aztán viheti az élményt, meg magát a festés, és hova fogja kirakni, mert nyilván attól függ, hogy mennyire tetszik saját magának az, amit alkotott.
1: Hát lehet, hogy viccből kirakja. Na mindegy, ezt engedjük el, viszont jövő hétvégén lesz ez az esemény. Van még hely?
2: Még van hely, és azra is szeretném a hallgatók figyelmét felhívni, hogy Budapestről nagyon jól ide lehet jönni. 10 órakor indul a déli pályaudvarról a vonat, és az 2 órával később, 2 óra 15 perccel később, 12 óra 15 perckor megérkezik Devecserbe, ahol várjuk az érdeklődőket, látogatókat, és innét pedig felviszük őket a Somlóra. És aztán ott egy kis rövid sétát lehet tenni, mert maga az esemény az 14 órakor kezdődik, és hát falatkákkal és finom dolgokkal is várjuk a vendégeket, tehát addig nem csak az élményben, a tájban tudnak gyönyörködni, hanem azokban az ételekben is, amit majd megkapnak tőlünk. És hát természetesen néhány pohár bort is el lehet fogyasztani előtte, vagy az ecset az könnyebben szaladjon a papír.
1: Hát bizony, ráadásul, ha vonattal megyünk meg, önök szállítanak minket, akkor kockázatmentesen meg is lehet azokat kóstolni. Sofőröknek ez minden ilyen borkóstoló, azt gondolom, hogy kifejezetten kínzással ér fel. Na, de nézzünk egy másik programot, mert 2 héttel később van még egy eseményük. Azt gondolom, hogy ahogy mondtam az elején, elég sűrű az ősz. Az pedig a Jufark ünnep.
2: Igen, most már 11. alkalommal szervezzük meg a Jufark ünnepet. Ez a Jufark ünnep, a Jufark ugye erősen kötődik a Somlóhoz. Itt igazán ki tud teljesedni. És az október 17-én, egy órával korábban, mint az élményfestésnél, mert ugye itt nem kell külön felkészülni, ez 13 órakor kezdődik, de pont passzol hozzá ugyanúgy Budapestről 10 órakor induló vonat. Mert azért a Somló az ma már nem csak a természeti adottságáról, hanem arról a gondosságról is szól, amit a somlói termelők kialakítottak maguknak. Tehát itt az ökológiai gazdálkodás, a naturborok, naturpezsgők készítése, a biodiverzitás, a minőségfejlesztés, tehát ez mind együtt van és hát a résztvevő 15 borászat, 31 borát kóstolhatjuk meg a borászokkal együtt. És azért az egy önmagában egy élmény találkozni azokkal az emberekkel, akik a borokat készítették, hiszen bennük van a tudás, és hát az a történet, amit egyébként ugye esetenként a családjukból hoztak, vagy amit már szakemberként ide érkezve saját maguk alakítottak ki. Tehát nagyon-nagyon sokat lehet kapni tőlük, nem csak borokat, és nem csak kóstolást, hanem szemléletet, életszemléletet is, és ez tényleg egy nagyszerű élmény.
1: De hát, ahogy önt hallgatom, én elengedtem az előbb a fülem mellett, de azért rögzítettem, hogy azt mondta, hogy a 80. születen vannak túl. Tehát miközben akkor ott nem reagáltam, most azért visszautalok arra, hogy itt vannak olyan tradíciók, és nyilván nem csak a Tornai Pincés esetében, hanem van ott még egy-kettő, ahol tényleg tradíciók találkoznak egy-egy pohár borban.
2: Ez így van. Tehát ez így van, mert az a tudás, amit egyébként felhalmozott, amit évről évre adtak át az egyes termelők egymásnak, illetve amit aztán generációk adtak át egymásnak. Ez mind itt van együtt a Somlón. És hát az ránézve a hegyre, tehát amikor az ember közelít hozzá már akkor, az önmagában egy élmény, hát még akkor, amikor sétál a hegy oldalon. Itt azonban nem kell teljesen sétálni, bár ugye sétáló kóstolónak hívjuk, de ugye a termelők azok ott lesznek egymás melletti asztaloknál, viszont mi körbevisszük az érdeklődőket, csinálunk egy utazást a Somló körül, egy kis pótkocsira kell majd felülni, és megállunk az egyes dűlőknél, és megkóstoljuk az ott termelt szőlőből készült borokat.
1: Visz minket a traktor a pótossal?
2: Igen. Ez ugye önmagában egy élmény, mert ráadásul még ott geológiai tanulmányokat is folytatunk, nagyon sok mindent meg fogunk ismerni a Somló születéséből, és hát a táj elmúlt évmillió alatti alakulásáról.
1: Ez egy egynapos esemény, ugye? Tehát igazából úgy érdemes készülni, hogy ezt a napot a Somlóra és önökre szánjuk, meg a borokra.
2: Ez teljesen így van. Ezt ne csak a Somlóra szánják, és ne csak a borokra, hanem önmagukra. Tehát én azt gondolom, hogy aki eljön, az egy nagyon nagy élményben fog majd részesülni. Mert ugye az utazás a Somló körül mellett lesz utazás a múltban, ez egy múzeum és pincetúra, és emellett még egy komoly esemény lesz, egy borpárbaj, egy juhfarkpárbaj. Az Eszmélyi borvidékről lesz most vendégünk, aki szintén elkötelezett juhfark termelő, és úgy gondoltuk, hogy akkor itt az ideje, hogy kipróbáljuk, hogy hol is mutatja meg szebb arcát a juhfark szőlőfajta.
1: Na hát akkor ebben is lehet részünk, és még egyszer rögzítsük a két dátumot, örömfestés október 3-a, és 11. Somlói juhfark ünnep Neszmélyi vendéggel, mint hallottuk, október 17-én. Igen. Tornai Tamás oldalán, a Tornai Pincészet oldalán megtalálnak minden részletet, én is onnan puskáztam, önnek pedig igen, köszönöm, hogy vendégül lát minket, és örülök, hogy beszélhettünk.
2: És köszönöm szépen az érdeklődést, mindenkinek jó egészséget kívánok, és finom borokat.
1: Egészségükre.
2: Egészségükre.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Egy különleges eseményre hívjuk Önöket, futni és bort inni egyszerre szerintem elég nagy kaland, nyilván nem is így képzelik a szervezők, de hogy azt majd mindjárt megtudjuk, készül a harmadik Wine Run Mad, de hogyha stílusosok akarnánk lenni, ezt lehet, hogy úgy kellene mondani, hogy Wine Run Mad, mert hogy ha már Wine Run, akkor miért Mad, de hát Mádra megyünk. Jó napot kívánok Frank Mariannak, a főszervezőnek.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hogy lett ez a néve? Most már a harmadik, tehát ennyi idő után már megkérdezhető.
2: Igen, hát a Wine Run, mint formátum, ezt nem mi találtuk ki, tehát ez egy létező nemzetközi formátum, ugye sok országban megszervezik ezt a rendezvényt. Mi egy picit magunkra szabtuk, tehát hogy nem alkalmaztuk pont ugyanazokat a programpontokat, mint amit más országokban. Mi sokat gondolkodtunk, ötleteltünk, hogy hogy lehetne igazán Mádra erre a kis településre szabni ugye ezt a formátumot, és akkor így született meg a Wine Run Mád.
1: Viszont hát annyira magukra szabták, hogy ha jól látom a felvételeket, itt fűszoknyára hasonlító, figurás ruhákra hasonlító, bohóc maszkra hasonlító felszerelésben futkároznak emberek, tehát egyáltalán nem hagyományos futóverseny.
2: Egyáltalán nem hagyományos futóverseny, és a szervezők között is volt egy kis vita abban, hogy vajon mennyire működik az a formátum, hogy emberek futnak, de közben esznek, de közben isznak, közben jöjjenek jelmezbe, hogy még viccesebb legyen ez az egész, és akkor eleinte még gondolkodtuk azon, hogy indítunk sima aszkéta futószámot is ezen a programon, de aztán azt
1: valódi
2: mondtuk,
1: futóknak.
2: Igen, de aztán azt mondtuk, hogy nem, mi ugye nem ezt szeretnénk építeni, hisz Mád és a mádi borok azok igazán kínálják magukat, és azt szeretnénk, hogy akik eljönnek Mádra és részt vesznek ezen az eseményen, igenis szinte kötelező jelleggel kóstolják meg a mádi borokat, nézzék meg a mádi tájat, a települést, tehát egy ilyen élménycsomaggal mehessenek aztán haza.
1: Csak hogy boldogult futós koromból emlékszem rá, hogy mondjuk egy rendes futóversenyen kellenek frissítőpontok. Ezt itt most úgy képzeljük el, hogy a pincék előtt lesznek a frissítőpontok a lopókkal?
2: Majdnem, igen, tehát 4 frissítőpontunk van, ugye 2 versenyszámot indítunk, egy 12 kilométerest és egy 6,5 kilométerest, azt szoktuk mondani, hogy aki szeretné komolyan venni, az induljon a 12 kilométeren. A frissítőpontokat ugyanis a 6 kilométeren helyeztük el, ami ugye a 12 kilométer is persze belefut aztán ebbe a 4 frissítőpontba, és a 4 frissítőponton egy-egy borászat és egy-egy étterem várja ugye a nevező, és 2 bort és 1 finger foodot kötelező jelleggel el kell fogyasztani ezen a frissítőponton.
1: Jó, hát ugye a következő 6 kilométer könnyebb lesz.
2: Igen, egyébként tudományos alapon választjuk ki a finger foodot is, tehát az éttermekkel megállapodtunk abban, hogy legyenek tekintettel arra, aki tényleg futni akar, tehát hogy nem nehéz ételeket, de azért ezekhez a borokhoz és az eseményhez kötődően igazán jó kis finger foodokat kínálunk ezen a frissítőponton.
1: Mekkora buli ez? Mert hogy most itt látok valóban egy-két videót, de hát igazából ezt megélni lehet az igazi.
2: Hát hatalmas, nem is tudom, hogy ezt illik-e ilyenkor elmondani, de ahogy most beszélgettünk, pont ránéztem ugye a nevezésekre, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai nappal úgy nézek ki, hogy be is fejeztük ugye a nevezés lehetőségét.
1: Na hát jókor mert... hívjuk mi is, igaz?
2: Igen, de hát ennek nagyon örülünk, és ugye lesz még jövő év is, és azért tudni kell, hogy a Wine Run Mad az egy rendezvénysorozatnak a része, tehát a Made in Mad rendezvénysorozaton belül szervezzük a Wine Run Madot, és gyakorlatilag az év minden hónapjára tervezünk és szervezünk hasonló eseményeket, úgyhogy érdemes megnézni ezeket is. Tehát aki most idén nem fog tudni eljönni, az el fog tudni jönni jövőre, vagy meg tudja nézni a további hasonlóan jópofa rendezvényünket, ami egész évben kínálja magát Mad.
1: Nekem meg a kérdés kínálja magát, hogy kell ma már az, hogy egy kicsit többet tegyenek a borászok, mint hogy bort készítenek. Ugye ez sem egy hagyományos esemény. Az egész sorozatuk, amit Mádon csinálnak évről évre, sem egy hagyományos, a borászokra jellemző magatartást. Tehát sokkal több, ez rendezvényszervezés, ez programszervezés, egy kicsikét ugye egy sportfesztivál is, még akkor is a vicces. Szóval itt sok minden találkozik, miközben hát alapvetően borászkodni szeretnének, ha jól gondolom.
2: Igen, bár jó magam ugye nem vagyok borász, de ugye évek óta szervezek rendezvényeket, programokat Mádon együtt a borászatokkal, éttermekkel, vagy a szállás helyekkel, és ugye évek óta összedugjuk a fejünket, és mindig nagyon fontos része ugye ezeknek az ötleteléseknek az, hogy figyeljük a változásokat is. Tehát évről évre látjuk azt, hogy a nagy közönség hogy és miben érzi jól magát, és próbálunk ugye a programokkal is eleget tenni annak, hogy ez ebben a változó, nem tudom, ivás kultúrában, vagy borfogyasztási kultúrában így mondják, ugye szakszóval. Próbáljunk ugye olyan programokat szervezni, ahol egy csomagban mindent megkapnak. Tehát nem feltétlenül, lehet, hogy ha nem azért jönne el Mádra, mert kifejezetten bort szeretne fogyasztani, hanem azért, mert szeretne részt venni egy ilyen programban, akkor is biztos vagyok benne, hogy egy ponton meg fogja kóstolni egy mádi bort, vagy mádi bort, mert nem fog tudni kitérni előle. Tehát, hogy valahol nem feltétlenül már a bor a hívó szó rögtön első körben, amikor egy ilyen programot szervezünk, hanem lehet, hogy maga a program a hívó szó, de biztos, hogy mindig kínálunk minden program mellé bort, hisz azért Mádnak ugye ez a fénypontja, ugye a mádi borok, ezek a különleges, magas minőségű mádi borok, amiket ettől függetlenül, hogy változik a borfogyasztási kultúra, de érdemes megkóstolni.
1: Engem még egy dolog izgat, hogy ha a frissítőpontokon vannak ételek és borok, akkor hogy lesz itt valaki első, második vagy harmadik helyezett a végén? Egyáltalán vannak helyezések, vagy az a cél csak, hogy beérjünk?
2: Természetesen, tehát azt tudni kell, hogy a nevezők ugye az indításkor egy rendes csipes rendszerben kerülnek be, tehát ugyanúgy, mint egy hagyományos futóversenyen, egy futóverseny szervező cég, a Laktánsport szervezi ugye magát a verseny részét, tehát ők biztosítják ezeket a csipeket, amiket ugye mindenki a bokájára köt, tehát pontosan nyomon lehet követni ugye az idő teljesítését.
1: Hogy ki hol iszik éppen, világos.
2: Ki hol iszik, egyébként igen, ez térképen is mindenkit, ha valaki eltévedne a mádi dűlőkbe, igen, és ez is fontos, erre nem is válaszoltam erre a kérdésre, hogy nem csak a pincészetekbe megy ugye a táv, és nem csak oda térnek be a versenyzők, hanem kivezetjük őket a mádi dűlőbe. Tehát nagyon szép panorámát futnak be, látnak meg, és ezen belül természetesen a településen is érintenek frissítőpontokat. Egyébként ugye még megelőzi a magát a versenyt egy pénteki pasztaparti, ugye, ami az energiafeltöltő pasztaparti.
1: Hát, ez így azért komoly versenynek látszik.
2: Igen, és egy afterpartival zárunk természetesen.
1: Jó, hát az már belefér, de nem válaszolt nekem. Tehát ha nekem ízlik a bor, ízlik az étel, hát akkor elvesztem a versenyt.
2: Hát ez így igaz, tehát hogy tulajdonképpen ezt mindenki maga dönti el. Egyébként nagyon sok telefonhívást és érdeklődést kapunk ezzel a kérdéssel, hogy igen, ám nagyon-nagyon tetszik nekünk ez a verseny, de hát én nem szeretek futni, nem tudok futni, vagy
1: hát
2: nem,
1: akkor
2: nem az egész csapat, nem. Igen, ugyanúgy, tehát akár végig is lehet sétálni, mindenkinek a saját döntése. Aki dobogós helyezést szeretne elérni, egyébként nagyon vonzó nyereményeink is vannak, az természetesen ezt úgy is tudja teljesíteni abban a formában, mert el kell fogyasztani ezeket az ételeket, italokat, de az idő is számít. Tehát, hogy a végére ugye az idő eredmény fog eldönteni a dobogós.
1: Repeta van a frissítőpontokon?
2: Hát az éttermek jó voltából nagyon kedvesek szoktak lenni, és a borászatok is, és nem szokták éhesen hagyni.
1: Na hát ezt teszi reményteleni a legtöbb versenyző számára majd a célba érés, de nem baj, ha akinek nagyon ízlettek a borok a frissítőpontokon, majd besegítik a célba, gondolom.
2: Igen, ez így szokott lenni, és plusz még az is fontos, hogy valóban értékeljük azt is, aki minél viccesebb jelmezben érkezik.
1: Na jó, hát akkor köszönöm szépen ezt a kedvcsinálót, lemaradtunk jelentem tisztelettel, most hallották Frank Mariantól, hogy hát erre már igazából nincs lehetőség, hogy ezen a versenyen elinduljunk, de hogy ott legyünk, arra még van. Mert hogy október 2-án és 3-án rendezik a harmadik Vajra Mádot, és hát ha nem futunk, gondolom, akkor is részt vehetünk legfeljebb egy kicsikét másképp.
2: Természetesen.
1: Szurkolni is lehet a többieknek. Köszönöm szépen, Marian, örülök, hogy beszéltünk.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál, minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Támogatott tartalom következik.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
1: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Wachau megérkezik Magyarországra, hogy megmutassa az osztrák borokat. Lehetne ezt ilyen egyszerűvé tenni, de hát ez ennél bonyolultabb, mert az, hogy az osztrák borok milyenek, arról egyrészt már itt mi beszéltünk ebben a műsorban, nem egyszer, másrészt pedig még mindig nincs meg nálunk az a tekintélye, ami a világban már egyre inkább van. Mi azt hiszük, hogy a mi boraink híresek, pedig most már az osztrákok is joggal mondják, hogy nem, az övék az ismertek. Németi Sándor par excellence díjas borszakíró a vonalban, aki ennek a térségnek is, általában az osztrák boroknak is jó ismerője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Szóval beszéljünk az osztrák borról, és aztán szűkítsük Wachaura, és utána erről a borkostolóról különejtsünk pár mondatot. Az osztrák borok mitől lettek olyan jók, mint amilyenek ma, és miért nem olyanok már, mint ahogy lebecsültük őket? Az osztrák borok mitől lettek olyan jók, mint amilyen

0: Ugye a magyar borászat egyik legnagyobb önbecsapása a rendszerváltás ott, hogy valahogy összekeverte a szakmai fejlődést a nemzetközi sikerrel. Pedig ugye rengeteget fejlődött a hazai bor, de valahogy mégsem tudott valódi tényezővé válni a világpiacon. És hát ugye az azóta eltelt évtizedek óta Magyarországra továbbra sem rendelkezik, mondhatni, hogy erős nemzeti boridentitással. Például Ausztriával ellentétben nem épített globális ismert arculatot. Szóval, hogy vannak gondok, de bízunk benne, hogy majd előbb-utóbb utolérjük az osztrákokat, de hát ehhez nagyon komoly munka és pénz kell.
1: És akkor Wachau, amelynek egyfelől összehozott, erről tényleg beszéltünk már Badacsony Tomajjal egy együttműködést, és így mindkét településnek a közös borszakmai nagykövete lett, és hát ebből az alkalomból hívtuk a múltkor, és hát ennek van most ugye egy megnyilvánulása, hogy Wachau egyre inkább itt van, és ez bizonyítja majd ez a borkóstoló, és milyenek a wachaui borok?
0: Hát kitűnőek. Nagyon-nagyon jók, szóval, hogy aki rendszeresen kóstol, és egyébként az még rendszeresen jár a borvidéken, azt tapasztalhatja, hogy a kisebb pincészetek is legalább olyan minőségi borokat tudnak produkálni, mint a nagy nevek. Hát ugye itt a nagy nevekről beszélünk, Jámek, Knoll, Pichler, Domenbachau, stb. Szóval, hogy ehhez rendszeresen ott kell lenni a borvidéken, föl kell keresni a kisebb pincészeteket, szóval, hogy nagyon komoly minőségi ugrás, és mindent lehet tapasztalni az osztrák boroknál. És hát valójában nagyon komoly munka volt ez, hogy durván két év alatt végig jártam, természetesen a Badacsony Turisztika és Borút Egyesület, illetve a polgármester segítségével is, hogy Badacsony Toma és Wachau, pontosabban Weißenkirchen-Inder Wachau tesővárosi megállapodást kössön.
1: Hogyha ezt a borkostolót október 3-án szombat este 6-kor valaki meglátogatja, és hát remélem, hogy sokat, nyilván nem feltételezem, hogy nincs még teltház, de azért beszéljünk róla, hát, ha még valaki befér. Szóval mennyire fogja megismerni azt, hogy mi ma az osztrák bor? Vagy mennyire fogja megtudni azt, hogy mitől különlegesen jó a wachaui? Mit tudsz erről mutatni neki?
0: Én nagyon bízom, hogy meg tudjuk mutatni, hiszen a borvidék két emblematikus szőlőfajtáját, a rajnai rizlinget és a zöld veltelinit mutatom be, illetve olyan tételeken keresztül, hogy ezek már tényleg trezor tételek, muzeális tételek, és ilyen kóstolóra még szerintem még nem került sor Magyarországon, mert aktuális tételeket, friss tételeket lehet kóstolni több helyen is, de hogy ennyire komoly, ennyire régebbi évjáratokat nem. És hát ehhez én személyesen el kellett utaznom a borvidékre, hogy beszéljek a borászokkal, hogy tényleg valójában olyan tételeket tudjak megmutatni a hazai borszeretőknek, amiket tényleg nem lehet kóstolni. Például itt van Johann Donnenbaumnak a 15-ös rieslingje, ez egyébként a világon már csak csupán 20 palack van belőle, és nem is eladó. Szóval többek között ilyen borok is, vagy például itt a Schneeweiss pincészet, ami most idén a Weinhaber's Grand Awardon, ugye a versenyen Grand Goldos lett, Best of Austria, szóval ugye a legjobb osztrák bor, és ebből már nagyon gyorsan már tényleg nem is lehet találni belőle, de egyébként mindegyik bor, amit bemutatunk, azt nem lehet kóstolni, sőt van egy olyan tétel, amit egy 21-es, amit a pincészet 10 év múlva hoz forgalomba. Szóval, hogy én bízom benne, hogy aki eljön egyébként borszerető, laikus borkedvelő, vagy akár borászok is egy nagyon komoly képet kapnak arról, hogy hol tart az osztrák borászat, legfőképpen persze a wachaui.
1: Milyennek a helyszíne ennek a borkostolónak?
0: Budakalászon, Kálvária utca 5, és hát ugye a Kálvária pince, amit ugye a Kézdi Dani, hát ugye vele együtt tartom a hazai bor élet egyik legismertebb szereplőjével, és hát október 3-a este 6 órakor.
1: Mondtam az előbb, hogy hát nyilván nem nagyon van már hely, hogyha valami...

0: valaki beesik, mert most hallgatott minket, és felírja magának, azért egy pohár jó bort kaphat?
1: Persze, hát azért. Egy plusz mindig van, ugye, hogy
0: igen.
1: Négy plusz tányér is, hogyha valaki ellátogat az otthonomba, szóval hogy természetesen, hogy van. Úgyhogy tényleg én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokan eljönnek, és kíváncsiak, mert tényleg ezek egyedülálló tételek, amik most kerülnek bemutatásra.
0: Hát jól hangzott, ahogy ezt meghallgattuk. Borszakmai nagykövet, Vachau és Badacsony, majd most Vachau lesz a helyszíne, és köszönöm, hogy mesélt róla. Németi Sándort hallották.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Köszönöm. Örülök neki. Köszönöm a figyelmüket is. Ez volt már a borműsor kínálata. Remélem találtak kedvükre valót. Ha így van, akkor örülök neki, és kedves egészségükre.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 113-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között. Sávlezárásra és jelentős lassulásra kell számítani az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Ráckevei Duna hídon karbantartás miatt, tudósít az Útinformer. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Baross tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton szakaszonként. Továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: A gazdasági magazin jelentkezik, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai adást, és arról beszélünk, amiről oly sokat beszélünk az elmúlt napokban, miért hagynánk mi ki. A kormány felmondja a 35 éves autópálya koncessziót, aminek van egy ilyen szimbolikus értéke, mint egy 23 ezer milliárd forint, ami hát lényegében ez a felfoghatatlan kategória. Mégis megpróbálunk ebben valahogy a rendet rakni Csillag István közgazdásszal, volt gazdasági miniszterrel, hogy ez egyáltalán egy koncesszió szerződése, és hát valójában a pénzkeresésen kívül szól-e valamiről. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Kezdettől fogva, amikor ezt az úgynevezett pályázatot még a 2022-es választások előtt elkezdték összeállítani és kiírták, kérdés volt, hogy lehet-e egyáltalában koncessziónak nevezni azt, amire készült az akkori Orbán kormány. Ennek alapvetően három oka volt. Az első, hogy lehet-e koncesszióba adni lényegében Magyarország összes autópályáját egy tagban egyszerre, az összest egy picit helyesbíteném, mert ugye volt 2, ami korábban került ebbe a PPP, Private Public Partnership, ez annak a koncessziónak a külföldön elfogadott neve, ebbe a konstrukcióba az M5-ös, illetőleg az M6-os bizonyos szakaszai, de az összes többit egy tagban lehet-e odaadni. A második dolog, lehet-e odaadni ennyire hosszú időre? Tehát ez tulajdonképpen szokatlan a világban, 35 év, általában a megtérülési idő ezeknél ilyen 20-15 év szokott lenni. A harmadik, hogy lehet egyáltalán értelmezni a beérkező ajánlatokat, hogy tudnélik a vállalkozók mire is vállalkoznak azon kívül, hogy fölnyalnak évente néhány száz milliárd forintot úgynevezett rendelkezésre állási díjként, és akkor most egy pici lábjegyzet következik mindarról, amiről eddig beszéltem.
3: No.
4: Ugye első a koncesszió. A koncessziót azért alkalmazzák a világban, mert ekkor egy magánbefektető a saját kockázatára megépít vagy létrehoz egy később köztulajdonba átmenő műtárgyat, utat, vasutat, vagy akár mondjuk egy operaházat, és ezt rendelkezésére bocsátja használatra hosszabb időre, ugye az úgynevezett megrendelőnek, a köznek, és ezért a köz évente vagy rendelkezésre állási díjat, vagy esetleg azt a lehetőséget kínálja föl, hogy beszedje évente vagy az egy-egy használat utáni díjat, és ebből térüljön meg a magánbefektetőnek ez a befektetése. Tehát a lényege, magánbefektető saját zsebből megépít valamit, és ennek a megtérülését egy későbbi hosszú használat során szedett díj, rendelkezésre állási díj vagy egyszeri díj biztosítja, és nyilván ez alatt a hosszú használat alatt nem lelakja azt, hanem folyamatosan karbantartja, üzemelteti. Miért csinálnak ilyet a kormányok? Azért csinálnak koncessziót, mert ezzel a beruházásnak többnyire elég hatalmas költsége az adott évi költségvetésnek a hiányát vagy kiadásait nem nyomják agyon, ezért lényegében csökkenteni tudják a költségvetés éves terheit, igaz, összesítve egy 20 éves, 15 éves periódusra ezek a kifizetett összegek, ha együtt ne szemléljük, akkor soknak tűnnek, de év per év alapon meg tudják őrizni a tiszta udvar, rendes ház képet a költségvetésben, nem rúg nagyon magasra a költségvetési hiány, és ezért alkalmazzák, és ennek egy versenyeztetés az alapja. Kiírnak valamit, nagyon pontosan meghatározzák, hogy mit kérnek, és a beérkező ajánlatok alapján értékelik, hogy melyik is az. A lábjegyzetem, ugye ez a koncesszió. A másik része meg arról szól, hogy a versenyeztetés, a beérkező ajánlatok akkor értelmezhetőek, ha nem egy tagban mondanám a példát, hogy én zálogba adtam, mint király, ugye a szepességi összes várost, volt ilyen a magyar történelemben, és kaptam érte kölcsön, és akkor valamennyi pénzt. De itt most az történt, hogy a előző Orbán rendszer, minthogyha azt mondta volna, hogy minden egyes bevásárló központot, amelyet pillanatnyilag a Lidl hozott létre, vagy pillanatnyilag a Spar hozott létre, vagy a fász tudja kicsoda, azt én most úgy, ahogy van, egy tagban kiírom, üzemeltesse valaki, és akkor ezért én fizetek, hogy ott szépen mindent meg lehet kapni. Az egyetlen apró nehézség nyilván, hogy ezekben a bevásárló központokban sehol nagyon nehéz, nem lehet más áru választékot kapni, nem lehet ugyanazt. Tehát ez itt egy teljesen szokatlan dolog, ami történt, hogy minden egyes autópályának, minden egyes szakaszát ugyanaz fogja megépíteni, üzemeltetni, havat takarítani, és ahogy régen volt, hát ugye a hallgatók döntő többsége ma már erre nem emlékszik, IKV, amelyik működtette egy adott városban az összes bérleményt, és akkor az IKV-nak beírtunk, hogy sajnos csőrepedés, vagy ő meg visszajött, hogy nekem kevés a szerelő.
3: Ha az IKV rendkívül sok viccnek volt a témája, pont az alkalmatlansága miatt. Ha ez az analógia működik, akkor azért ez nekem azt mutatja, hogy ez az autópálya koncesszió már csak ezért sem volt jó ötlet.
4: Hát az összes, tehát ilyet nem nagyon tudunk egyetlen országban sem mutatni, hogy minden autópályát ugyanaz a cég hoz létre és működtet, mert majd írunk levelet, hogy jaj, itt esik a hó Nyugat-Dunántúl, erre ő visszaír, hát igen, de most pillanatnyilag az én Huel takarítóim, azok Borsodba dolgoznak, tessék egy picinkét várni. Tehát azt kell mondanom, hogy az egész egy nevetséges konstrukció, és nem ennek a konstrukciónak a létrejötte kapcsán nem azt kell hibáztatni, aki megpályázta és megnyerte, mert ő tulajdonképpen egy fontos kockázatot vállalt, hogy jön-e a pénz időre az államkasszából, pontosabban az adófizetőktől. Ez a legnagyobb kockázata. És hát, hanem azt kell hibáztatni, aki egy ilyen konstrukciót a kormányként kiírt, létrehozott. És az, hogy ez mennyire így van, az két apró úgynevezett módosítása a létrejött szerződésnek mutatja jól. Az egyik arról szól a koncesszió, hogy én 22 évig viselem annak a kockázatát, hogy én megépítem, lesz-e rajta forgalom, nagyon sokszor fog esni a hó, vagy kevésbé, rosszul számítottam ki, hogy hány darab hókotrot kell vásárolnom. Itt pedig annyi történt a módosításban, hogy jaj, hát háború van, hát ha a háború van, lehet, hogy egy kicsit többe fog kerülni. Akkor emeljük meg azt a pénzt, adófizetők, ugye ti is egyetértetek, hogy ezért, hogy az autópályát egy tagban működteti a Mészáros féle IKV, felemeljük a bérleti díjat, amit nektek, adófizetőknek fizetnetek kell ezért. Ez az egyik módosítás, ukrán háborúra való hivatkozás. A másik módosítás, hogy lemondok arról a jogomról én, mint szerződő fél, hogy ezt a szerződést fölmondhassam, hiszen ez egy kockázata lehetne a vállalkozó konceszornak, hogy nem biztos, hogy megtarthatja végig ebben a periódus, mert ha van valami olyan indok, hogy például nem takarították el időben a havat, vagy tegyük fel, megsérült a burkolat, és ott baleset veszély áll fönn hónapokig, és akkor én lemondok arról a jogomról, hogy én ilyenkor felmondhassam. De most ez a kettő nonsense, tehát természetesen az az úgynevezett vállalkozó, az az úgynevezett befektető, aki ezt a kockázatot elvállalja, hogy neki egyetlen egy dolgot kell csinálnia, hogy a zsebét ne varja be, hanem abba dőljön az adófizetőktől a pénz. Ez azért nyilván egy együttműködést feltételez, hogy ez azért nem teljesen tiszta versenyben elnyert cucc, azzal, aki ezt a teljesen nonsens konstrukciót a kormány részéről kiírta. Tehát onnét én egy hűtlen kezelés gyanúját érzem, mint egyszerű állampolgár a kormány oldaláról, emelről meg valami csalás gyanúm lenne. Ha ez együtt működik, akkor ugye ez egy ilyen bűnszervezet jelleget ölt az én szememben.
3: Hát ez egy hosszú eljárás lesz úgy a bűnüldöző szervektől, mint az a jogászkodás, ami elindul, amennyi amennyiben a Mészáros szíj koncesszió nem óhajtja az autópályát visszaadni. Ugye ez egy nagyon fura dolog, kormány felmondja az autópálya koncessziót, na de hát ugye pont most hallottuk, van egy olyan szerződése ennek a koncesszornak, hogy hát azt nem lehet felmondani.
4: Vagy pontosabban nem egyszerű felmondani, de a normál felmondási jog az ugye itt éppen a módosítás nyomán már elhalványult. Ebből az is következik, hogy ugye ha én nem kapom azt a szolgáltatást, mint aki az adófizető képében ezt írtam és leszerződtem, akkor ugye nem biztos, hogy én fizetem ezért évente azt a néhány száz milliárd forintot rendelkezésre állási díjként. Sőt, elkezdem, ha nem is a felmondási jogomat gyakorolni, de hát tudjuk, ilyenkor mindig kötbérkötelezettség van, letétbe kell normális esetben a pályázónak bankgaranciát helyeznie, akkor lehívom a bankgaranciát. Tehát tudom én, mondanám így, hogy persze nagyon kedves és zsíros ügy lesz ez mindkét oldalon a megbízott ügyvédek számára, de azért szorongatni tudom, mint most már, aki fölfedi ezeket a lapokat az adófizetők nevében, azoknak a nyakát, jelen esetben mondjuk éppen a koncesziós társaság nyakát, aki hát nem működik velem együtt ennek a helyzetnek a viszonylag áttekinthető rendezéseit.
3: Erre mondta a miniszterelnök, hogy azt üzeni Mészáros Lőrincnek, hogy nem mindegy, hogy 5 év vagy életfogytiglan, amit mindenki úgy érte, hogy akar minden esetre, hogy mi mondjam, ráutaló magatartás. Csillag István, köszönöm szépen, nagyon világosan sikerült megértetni velünk szerintem, hogy mi a baj ezzel a történettel, ami hát nagyon jól leírja azt, talán az elmúlt 16 év gondolkodásmódját.
4: Hát csak azért, mert ha fel tudjuk idézni, hogy milyen is volt, amikor nem jött a vízszerelő, mert mások dolgozik, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen is ez, amikor egy teljes autópálya rendszert ugyanúgy akarnak működtetni, de most már magánhaszonra, mint ahogy az a szocializmusban bekövetkezett.
3: Azt mondja a kormány, hogy nagyjából 30-50% közé tehető a haszonkulcs, amivel ezt a szerződést megkötötték, és lehet működtetni az autópályákat. 23 ezer milliárd forint esetében mondd, hogy legyen csak 30% az a haszonkulcs. Hát ugye az is közel 7 ezer milliárd forint embertelen pénz.
4: Hát én azt gondolom, hogy persze itt ezek a számok olyanok, mint a rajzfilmben, amikor ugye a szerencsejátékot játszak és dollárjelek cikáznak a szemekben. Tehát ezt azért persze, igen. Én két ilyen koncessziónak, az M5-ös koncessziónak az átalakításáért és újraindításáért voltam felelős, és az M6-os első szakaszáért, tehát a Dunaújvárosig terjedő szakaszért. Ott éles verseny volt 3-4 konzorcium között, hogy tudnillik, ki mennyiért épít, mennyiért tart karban, és azt, hogy ezt az egész eljárást, illetőleg munkát megcsinálja, milyen feltételek között tudja fölvenni az ehhez szükséges kölcsönt a magánpiacon, és ennek a kölcsönnek a pénzügyi terheit hogyan akarja érvényesíteni egy 20 éves periódus alatt az adófizetők nevében kifizetendő rendelkezésre állási díjban. Azért ilyen hosszadalmasan beszélek, mert ugye ez egy három összetevőt vizsgáló verseny volt. Az építési árat, az üzemeltetésnek, tehát fűlevágás, jelkihelyezés, újrafestés, itt-ott javítgatás, és a harmadik, hogy ugye magánkockázatra veszik föl a magánkölcsönt, és ennek a magánkölcsönnek mik lesznek a pénzügyi bank terhei, és ezek hogyan épülnek be együtt, amit nekünk adófizetők nevében, mint kormány megrendelőnek ki kell fizetni. Tehát ez egy késhegyre menő értékelés, most ne úgy gondolják a hallgatók, hogy itt a kocsmában ott egymással szandereztünk, hanem gondolják úgy, hogy elképesztő szakértő csapatok vonultak föl, hogy ezeket értékeljék, és például, hogy az M6-osra térjek ki a Dunaújváros Budapest közötti, vagy Érd-Dunaújváros közötti szakaszra, ott három konzorcium volt, aki a végén ajánlatot tett, és közöttük durván 50-50 millió euró, tehát hogyha ilyen megint nagy számokat mondunk, ezek az eurók azért több ezer, tehát milliárdban több száz milliárdos különbségeket jelentettek, mert az első helyezett az annyival olcsóbb volt 50 millió euróval, mint a második, és 100-zal volt olcsóbb, mint a harmadik. És itt azért ez ne haragudjanak a nézők, ugyan tudom, hogy ez egy nagyon, meg a hallgatók, ez egy nagyon nagy szám, de amikor az ember azért van ott, mert az adófizetőket képviseli, akkor bizony ezeket a számokat, mert hogy ennyivel kerül kevesebbe, vagy ennyivel kapunk többet az adófizetők pénzért, ez bizony érvényesíteni kell.
3: Hát, szerintem most elég nagy kalandba került a kormányzat és a konceszor együtt, és hát kíváncsi vagyok, hogy hogyan lesz ez tovább. A kérdés például az, hogy az M1-es felújítása hogyan folytatódik, és ki fogja azt megcsinálni, illetve mikor vonul le róla a mostani beruházó. Ez is egy izgalmas kérdés, és hogy ott maradnak-e azok az alvállalkozók, akik a valódi munkát most végzik. Hát ezt majd követjük, figyeljük, és hírt adunk róla. Csillag István...
4: Könnyedén meg fogod
3: oldani. Szerintem is ez a könnyebb vége a dolognak. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm, viszonthallásra.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Érdekes témába fogunk a következő percekben, nem kifejezetten egy gazdasági magazin témája látszólag, de aztán majd adunk ennek egy gazdasági bukét is. Ed Sheeran ellen tiltakoznak a rádióállomások, vagy hát legalábbis egy részük. Az Instagramon a követők leiratkoznak az oldaláról. Egyszerűen csak azért, mert valakinek valami nem tetszik, de hogy kinek, miért és hogy szól ebbe bele a politika, illetve hogy a politika hogyan határozza meg mondjuk egy előadó művész lehetőségeit, erről beszélgetünk Forgács Mariannal, a Social alapítójával, közösségi média szakértővel. Szervusz, Marian!
5: Szia! Köszönöm, hogy hoztad ezt a témát, mert szerintem nagyon érdekes gazdasági szempontból is.
3: És ez így van. Kezdjük először azt a felületét a dolognak, ami a show business maga. Tehát Ed Sheeran turnéban van, és Igen. Egyszer csak fellép egy rapperrel együtt Igen. Az amerikai turnéján. Ez az alaphelyzet, Igen. Ugye?
5: Igen. Ő az egyik előzenekar, McLemore, aki kiáll, és a produkciója végén ő kiáll. A Free Palestine program. Free Palestine
3: Jól mondtad, az olyan, mint egy program. Így van.
5: Igen, de hogy ezt mondja hangosan a színpadon, és meg is indokolja, és elmondja, hogy semmi vallási aspektusa nincs, csak az, ami ott zajlik, az szerinte elítélendő. Ami után a koncertturné szervezői, és hát ugye Ed Sheeran nevével adják el ezt a koncertturnét, azt mondják, hogy köszönik szépen, ennek az előadó művésznek nem kérnek tovább a produkciójából a következő állomásokon. És ugye itt robbant ki a botrány, amikor a többi előzenekar meg fellépő is azt mondta, hogy ja, hát hogyha ez a helyzet, akkor köszönöm szépen, én nem szeretnék itt zenélni, hogyha ilyen elbírálás alá esik valaki, aki felhívja az emberi részére a figyelmet a résztvevőknek, és ezt a nagy láthatóságot ezt erre használja. És ugye Ed Sheeran neve ott keveredik be ebbe az egészbe, és azért érdekes ez üzleti szempontból is, hogy az ő nevével van eladva ez a koncertturné. Tehát, hogy gyakorlatilag ő is validálja ezzel ezt az egészet, hiába teszi fel a kezét, és azt mondja, hogy ez igazából rajtam kívülálló döntés, ha az ő nevével van ezt fémjelezve, akkor neki erre bólintania kell, és ami még nehezebb ebben az egészben, hogy ő egy olyan művész, aki az egységet és az elfogadást teszi a személyes márkájának a részévé. Viszont amikor ezt meg kell védeni, az már üzleti konfliktust okoz. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes reputációs kérdés, üzleti kérdés. Még nem jelentek meg a márkák, akik azt mondták volna, hogy akkor köszönöm szépen, de Ed Sheerannel nem szeretnék együtt dolgozni. De elképzelhető, hogy ilyen irányt vesz a sztori.
3: Főként azért, mert jó néhány rádióállomás most már bejelentette, és ezek a kereskedelmi rádiók ebből a szempontból kifejezetten piacbefolyásolók a szponzorok oldalán is, hogy akkor ők lehozzák a lejátszási listájukról Ed Sheeran dalait, ami meg azért túlreakció szerintem, mert hogyha eddig tetszettek Ed Sheeran dalai a hallgatóknak, akkor ezt most is a hallgatókra kéne bízni. Na de itt van a következő kérdés, igen. Tehát az, hogy mennyire tudjuk levonni a következtetést valaki reputációjáról, illetve arról, hogy az ő termékét elfogadják-e azok után, hogy vele vitája van mondjuk a fogyasztónak, annak alapján, hogy mondjuk az Instagramról mennyien iratkoznak le.
5: Igen, itt ugye követőszámváltozás is volt, tehát viszonylag sok követőt veszített Ed Sheeran azután, hogy hát megtörtént ez az incidens, viszont McLemore, aki kiállt a színpadra, ő meg nagyon sokat nyert, és arányaiban az, amit ő nyert, az sokkal, sokkal nagyobb, mint amennyit Ed Sheeran veszített. De igazából szerintem az az érdekes kérdés még itt, hogy hogyan terjedt el ez az egész. Tehát ott volt ez a koncert, ahol megszülettek ezek a rövid videós tartalmak, amik gyakorlatilag az Instagramot, a TikTokot és ennek az algoritmusát etetik. Tehát nagyon gyorsan elterjedt ez. És utána vette át a mainstream média, írtak róla mondjuk lapok, bekerült a rádióba, bekerült a tévébe, lehetett hallani arról, hogy most már gyakorlatilag apró pénzért lehet Ed Sheeran koncertjére jegyet venni, annyira elértéktelenedett, amit említettél, ez a rádiók játszási listájáról lekerült, de hogy ilyet például láttunk akkor, amikor Michael Jackson neve felmerült, ugye gyerekmolesztálási vizsgálatok kapcsán, illetve Epstein-aktákban is megjelent az ő neve. Tehát, hogy láttunk már ilyet máskor, és nyilván ez egy kiállásnak a része lehet, de hogy ez nagyon összetett szerintem, és ugye még egy csavar történt itt az elmúlt napon ezzel kapcsolatban, hogy Ed Sheeran a színpadon könnyek között mondta el, hogy hát ez élete legrosszabb hete, és hogy mennyire rosszul éli meg ezt az egészet, hogy ő nem akart a politikával foglalkozni, de mégis belekeveredett. Megint csak olajat öntött a tűzre, mert hogy különböző mémek jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy tényleg ez volt a legrosszabb heted, de tudod, hogy mi folyik, annyi ellen felemelték más előadók a szavukat, és hogy ahhoz képest, hogy ez neked a legrosszabb heted volt, az lehet, hogy megint csak te tüntetett fel magad ilyen áldozati szerepbe, pedig nagyon nem te vagy az áldozat ebben a sztoriban. Tehát hogy olyan, mintha egyre rosszabb irányba menne ez. Most egy ilyen középsúlyos állapotnak mondanám ezt, mert hogy közben ugye a márkája értéktelenedik el.
3: Ugyanakkor meg egy lehetetlen helyzetben van azért is, mert állásfoglalásra akarják kényszeríteni egy olyan ügyben, igen, ahol nem akar állást foglalni. Igen. És bárhogyan is foglal állást, és ugye az állást nem foglalás is egyfajta állásfoglalás, nem tud jól kijönni belőle, vagy egyik, vagy másik oldal, vagy mindkettő számon kéri, igen, rajta a véleményét.
5: Igen, és ugye az időzítés sem mindegy. Tehát az, hogy ő feltette a kezét, és azt mondta, hogy nem én döntöttem így, az szerintem a lehető legrosszabb dolog volt. Az, hogy később elmondja, hogy mennyire nehezen éli ezt meg, megint egy rossz húzás, és hogy később mondjuk lesz-e olyan tanácsadó mellette, aki azt mondja, hogy a személyes márkád védelme érdekében kérlek, próbálj meg valamit tenni, és mondjuk ez legyen a következő lépés, az meg már lehet, hogy azért lesz kontraproduktív, mert miért kellett ennyi ideig várni erre. És elképzelhető, hogy pont emiatt majd azok a szponzorok, akik gondolkoztak azon, hogy együtt kellene működni, vagy mondjuk azok a streaming platformok, ahol az ő zenéjét lehet hallgatni, ezzel ugye szintén pénzt keres, azt mondják, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék vele együtt dolgozni. De volt már egyébként, szerintem kicsit valamennyire ez ilyen cancel culture szagú, tehát az eltörlés kultúrához köthető. Ugye volt a Harry Potter írójával kapcsolatban, J.K. Rowling-gal kapcsolatban, még 2020-ban, amikor volt egy elég komoly kiállása a transzneműséggel kapcsolatban, hát akkor is mindenki kígyót békát kiabált rá, és visszamenőleg gyakorlatilag az összes eddigi eredményét szerették volna eltörölni. mert hogy ő így nyilatkozott. Tehát, hogy nagyon, nagyon vékony jég ez, és nagyon óvatosan kell ezzel bánni a social media, meg a digitalizáció korában.
3: És ugye ráadásul nem is arról beszélünk alaphelyzetben, hanem arról, hogy kiáll egy ember a maga emberi mi voltában testével, lelkével, és mond valamit, ami aztán a social médiában kap egy gellert, és egy másfajta világba keveredve ítélteti őt meg. És előjutott eszembe egyébként meg az, hogy egyáltalán manapság mennyire uralható a közösségi média egyes szereplők által, mert hogy igazán azt látom, hogy voltak éppen mindegy, hogy ki mit gondol a világról, alatta a különböző kommentek, azok teljesen másképp interpretálva az ő véleményét, óriási vitafórumát tudják alakítani az ő helyzetét, életét.
5: Igen, és az, hogy mondjuk kikezd el mondjuk valamilyen pletykát terjeszteni róla, azt hányan fogják elhinni, milyen kontextusba kerülnek ezek a dolgok, úgyhogy nagyon nehéz ez, mert hogyha itt is ugye az emberi részt, ami nehéz, tehát az egyik előadó kiállt, és elmondta azt, hogy ő mit gondol erről, a másik feltette a kezét, és azt mondta, hogy én ebben nem szeretnék részt venni, eddig sem vettem, ezután sem vettem. És ugye mind a két tábor odaáll amellé, az oldal mellé, ami szerinte közel áll, leginkább közel áll hozzá, és a social médiának a lényege az az, hogy legyen valami vita, mert hogy az tartja ott az embereket, ez élteti az algoritmust, ez termeli a pénzt a részvényeseknek és a platform üzemeltetőjének.
3: Hát igen, na de hogyan tudja ő maga még uralni az önön életét? Tehát itt van például most akkor konkrétan az Ed Sheeran helyzet. Ha most nem szólal meg, az a baj. Ha megszólal, szétszedik. És mindegy, hogy mit mond, mert valamelyik oldal majd szétszedi.
5: Igen, hát erre kellett volna szerintem már a nulladik pontnál egy olyan személyes tanácsadó, nem feltétlenül csak menedzser, hanem olyan, aki tudja, látott már erre példát, hiszen tényleg nagyon sok ilyen van sajnos a modern világunkban, amikor valaki nem jókor szólal meg, nem jó dolgok kerülnek elő róla, hogy hogyan lehet ezt kezelni, nem magára hagyni ezt a zenészt, akinek egyébként ez az élete, tehát hogy ő ebben jó zenél, szórakoztatja az embereket, olyan szöveggel, amilyen az a szöveg, de hogy megtalálta a saját célcsoportját, és ezzel pénzt keres. Most belekerült egy olyan környezetbe, ami számára nem komfortos, és ezzel a stílussal, amilyen ő maga, és amit képvisel, ezzel itt nem fog tudni megélni. Tehát szerintem akkor fogja tudni ezt valahogy visszafordítani, hogyha lesz mellette egy olyan szakértő, egy olyan tanácsadó, aki megmenti a márkáját, itt most a szakadék szélén álló márkáját, és kicsit visszahúzza. Szerintem ebből hosszú távon még ki lehet jönni. Most elég nagy az a baj, amiben ő kezd.
3: Igen. Az jutott eszembe arról, amit most mondtál, hogy Magyarországon vajon vannak-e olyan szakértők rajtad kívül, akik ez ilyen esetben érdemes egy sztárnak fordulnia. Azért itt láttunk az elmúlt időszakban súlyosan megtépázott karriereket, a közösségi média által megtépázva.
5: Nagyon nehéz ez, főleg azért, mert szerintem minden piacnak megvan a sajátossága. Tehát valamilyen szinten még működik az, hogy minden csoda három napig tart, és nyilván el lehet felejteni, ha nagyon el akarjuk felejteni azokat a dolgokat, amik mondjuk egy karriernek a megtépázását okozták, de hogy mennyire lehet mondjuk egy-egy személyes márkát rehabilitálni. Látunk azért erre példákat, éppen ma reggel olvastam én is ezzel kapcsolatban egy példát, direkt nem akarok nevet mondani és műsort mondani, de hogy nagyon érdekes az, hogy ezen a, hát az amerikai meg a nemzetközi piachoz képest kicsi piacon hogyan lehet ezt megpróbálni, vagy mit lehet ebből kihozni, vagy benne marad abban a skatujában, amiben mondjuk egy ilyen botrány által került, vagy egy korábbi életvitel miatt került.
3: Nyilván a legnehezebb az, hogy megállja az ember, hogy saját maga kézzel lába hadonászva próbálja védeni a nyilvánosságban az érdekeit, mert hogy azzal nyilván olajat önt a tűzre. De hallgatni is nagyon nehéz.
5: Igen, hát de kiállni és azt mondani, hogy Isti Viszti, ez nem úgy volt. Tényleg, higgyétek el nekem, hogy nem vagyok ilyen. Az sokkal rosszabb, de ez ugyanúgy, mint amikor valaki elmondaná magáról azt, hogy higgyétek el, hogy én vagyok a legjobb és a legalkalmasabb. Tehát, hogy az annyira kontraproduktív, tehát, hogy nem feltétlenül az ő szájába kell adni ezeket a dolgokat, hanem mondjuk legyenek olyan cselekedetek, amik az ő megítélését egy picit árnyalják, vagy befolyásolják. Ugye itt is, visszatérve az eredeti sztorira, McLemore felajánlotta a fellépésért kapott összeget ebbe a programba. Állítólag Ed Sheeran is, meg a rendezvény szervező is tettek valamilyen felajánlást, de ott még ködösek a részletek. Tehát, hogy ilyenekre gondolok, hogy nem feltétlenül azt kell, hogy kiállok, és azt mondom, hogy mostantól aztán tényleg minden más lesz, és nem olyan leszek, mint amilyen valójában vagyok, hanem legyenek olyan gesztusok, amik mondjuk a változást mutatják az átlag rajongónak, nézőnek, felhasználónak.
3: Mennyi pénz egy síren esetében az, amit itt elbukott? Ezt lehet már valamelyest érzékelni, hogy mit veszít igazából a presztízsen túl?
5: Szerintem addig, amíg nagymárkák, vagy a nagymárkák közül egy-kettő nem áll ki, és mondja azt, hogy köszönöm szépen, nekem elég volt az együttműködésből, addig szerintem annyira nem számszerűsíthető ez a veszteség. Tehát az, hogy a, nem tudom, 40 akárhány millió követőjéhez képest elveszített 400 ezret, hát akkor így történt. Szerintem akkor lesz majd baj, hogyha esetleg márkák. Ugye volt Kanye West esetében 2022-ben egy elég komoly antiszemita kijelentése, ami miatt ugye több nagy márka eltávolodott, megszüntette az együttműködést. Ott azért látszott, hogy van ennek tétje üzletileg is. Most Ed Sheeran még nem tart itt. Nem tudom, hogy mi lesz a következő napokban.
3: Követjük. Nyilván a bulvár sajtó tele lesz vele, nem lesz nehéz követni. Forgács Marian, köszönöm szépen.
5: Köszönöm én is.
2: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Hajdanában, amikor ezek a lehetőségei megszűntek az orvosi kamerának, sokat beszéltünk arról, hogy miért vették el a jogkörének egy részét, miért zavarta ez a kormány működését, az államot, magát, mi baja lehetett a kormányzatnak a Magyar Orvosi Kamarával. Most úgy tűnik, hogy kiderül, hogy igazából nem volt ok rá, hogy bármi baja legyen, mert hogy az országgyűlés módosítva az egészségügyi törvényt visszaadta ezeket a jogköröket, csak egy kormányváltás kellett hozzá. Dr. Álmos Péter, a BOK elnöke a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Mennyiben korlátozták önöket abban, hogy a kamara lényegét, a létezésének az értelmét műveljék?
3: Jelentősen. Tehát az elmúlt években a kamarának az a szerepe maradt meg, hogy az orvosi hivatást képviselje, de tulajdonképpen a jogköreinket, a valódi eszközeinket elvették a tekintetben, hogy az orvosi hivatás tisztasága, minősége felett örködjünk. Tehát elsősorban, és ez nem lebecsülendő, az a szerepünk maradt meg, hogy a társadalommal kapcsolatot tartsunk, felhívjuk egy független szervezetként, felhívjuk a figyelmet a problémákra, ez azért nagyon fontos volt, ez megmaradt, de például az etikai eljárásokat, vagy bizonyos szakmai ellenőrzéseket nem tudtunk ellátni.
2: Az, hogy most mondjuk a kötelező tagság visszakerül, azt az orvostársadalom hogy fogadta?
3: Az orvostársadalomnak ugye több mint kétharmada önmaga döntött úgy, hogy önkéntesen is a kamara tagja kíván maradni.
2: Ez egy erős kiállás volt a kamara mellett, azért ezt hadd jegyezzem meg.
3: Ez egy nagyon erős kiállás, és hát talán példanélkül is, hogy egy ágazat ilyen szintű egységben tud fellépni egy egyértelmű politikai szándékkal szemben, és hát ez egy erős legitimációt is adott a kamarának. De azért kb. 10 000 orvos úgy döntött, hogy ő nem tartja fontosnak, vagy nem szeretne a kamara tagja lenni. Nekik most, ugye ha praktizálni szeretnének, akkor vissza kell térniük a kamarába. Nyilván nekünk lesz dolgunk azzal, hogy egyrészt, hogy elmondjuk azt, hogy ez miért is fontos nekik, még ha esetleg közvetlenül nem is érzik ennek hasznát, miért fontos a társadalomnak. És mi alapvetően egy lehetőségként gondolunk a kamarára, tehát az, hogy egy ágazat képviselői önkormányzati jogosultságokat kapnak, azzal élni kell, és gyakorolni kell ezeket a jogosultságokat.
2: Most mi lesz másképp innentől kezdve? Persze nyilván most ez egy folyamat megint, amiben visszakerültek, belekerültek. Például az etikai ügyek kezelése most ismét az önök dolga. Elővesznek olyan ügyeket, amiket kivettek a kezükből az elmúlt időszakban?
3: A jogszabály elég egyértelműen fogalmaz, hogy nekünk kell továbbvinni azokat az ügyeket, amelyek függőben maradnak most, hogy hozzánk átkerül az etika. Tehát lesznek olyan ügyek, amik az elmúlt időszakban indultak el. Nyilván van egy elévülési idő, mi a mögé, vagy tehát azon túl nem terjeszkedhetünk, és visszük tovább, illetve hát nem tovább, mert egy új rendszert szeretnénk, egy sokkal átláthatóbb, és valóban a társadalom javát és a hivatás javát szolgáló rendszert. Tehát az például, ami most volt, hogy egy sarlatánt nem lehetett eltiltani attól, hogy orvosként dolgozzon, ez megszűnik. Innentől fogva újra joga lesz a társadalomnak ahhoz, hogy ne fogadjon sarlatánokat gyógyítás céljára.
2: Látnak olyan etikai ügyeket, ahol a politikát vélik a
3: Hogy ne fogadjon sarlatánokat gyógyítás céljára.

0: Ezeknek a természete valószínűleg sokféle. Azért azt láttuk, hogy amikor elvették tőlünk az etikai eljárások jogosultságát, akkor bizony a politikai motiváció megjelent. Reméljük, hogy ebből nem lesz sok.
1: És akkor most innentől kezdve az orvosi kamara ismét az orvostársadalom hangja lehet, eddig is az volt nyilván, csak eddig a jogosítványok egy része korlátozott volt. Ha ez így lesz, ugye gyakran vádolták önöket azzal, hogy a politikai térbe is belemásztak, mert hogy az egészségpolitikát gyakran kritizálták és szakvéleményeket mondtak ez ügyben. Nyilván ezt a kritikát megkaphatják ezután is, de meg is óhajtják ezt szolgálni? Tehát a mostani egészségpolitikával van szakmai kapcsolatuk és napi beleszólásuk, hogy merre menjünk?
0: Tehát a kamarának dolga az, hogy szakpolitikával foglalkozzon. Tehát ez minden kamarának dolga, ezért is létezik, ezért bízza meg a társadalom az orvosokat azzal, hogy egy független testületként tulajdonképpen egyfajta kontrollt tudjanak gyakorolni a kormányzat, az egészségügyi irányítás felett. Ez nem döntéshozói kontroll, hanem inkább véleményezői, de azért ez egy fontos jogosítvány. És természetesen ezt folytatni fogjuk, hát ez így tudunk érdeket képviselni, hivatás érdekét így tudjuk szolgálni. Az a társadalomnak, a betegeknek rendkívül fontos szerintem, hogy legyen egy olyan hang, ami független az irányítástól. Hát nyilvánvalóan az előző kormányzatot alapvetően ez zavarta, hogy volt ellenvélemény, és ezt meg is fogalmaztuk. És ezt fogjuk tenni, tehát attól függetlenül, hogy nyilván a mostani döntéshozóknak az akarata kellett ahhoz, hogy a kamara újra visszakapja a jogköreit, ez minket ettől a független állásponttól nem tántorít el, ami tagjaink között természetesen mindenféle világnézetű, ideológiai hátterű, politikai nézetű tagok vannak. Bennünk az a közös, hogy a hivatás alapértékeiben egyet vallunk.
1: És most van egy olyan egészségügyi miniszterük, aki szintén orvos, tehát vélhetőleg ezt a részét a szakmának ugyanígy látja, aztán a politikával meg neki kell megküzdenie, és önöknek ezek szerint. Úgyhogy ehhez jó munkát kívánok. Dr. Ámos Péter, a MOK elnöke volt a vonalban. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, minden jó.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. 366 forint körül van az euró árfolyama az elmúlt időszakban, tehát gyengült a forint egy kicsikét, és hát igazság szerint nem annyit, hogy erre például a jegybanknak a szemöldöke is rezdüljön, és nem is rezdült igazából, mert hogy azt várta mindenki, hogy nem lesz kamat döntés, illetve hát az is egy döntés, hogy változatlanul hagyja, és azt is várta mindenki, hogy az inflációs célt is csökkenti, akár 2%-ra a jegybank. Hát beszéljük meg Balázsi Zsolttal, a Hold alapkezelő elemző.

0: Gergővel, közgazdásszal azt, hogy mi történt itt ez ügyben. Jó napot kívánok, szervusz!
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Mi is téged. 2,5%-ra csökkentette az inflációs szélt 2028-as dátumtól érvényesítve ezt a célt. Ez kevesebb, mint amit vártak a szakértők, vagy nagyjából az?
1: Ez nagyjából az, ugye, hogyha körülnézünk a környező országokban, eddig 3% volt, és most lett 2,5. Egyedül Szerbiában van még mindig 3%, Románia és Lengyelország szintén 2,5%, Csehország meg 2%. Úgyhogy azt hiszem az MNB ezzel bejelentett, hogy ők is észrevették április 12-t, ők is észrevették, hogy a szerb útról, az EU-ból kifelé sodródó útról Magyarország visszatért a lengyel útra, az EU-ba befelé tartó útra, nagy szerencsénkre, és ez az, amit egy kicsit ez is tükrözik. Tehát, hogyha megnézzük az MNB hivatalos közleményét, akkor itt is ilyenek vannak, hogy a hazai kockázati felár csökkenése, devizapiaci stabilitás, és a jelentősen mérsékledő inflációs várakozások. Ugye mindenre az, hogy kijelentette a Tisza kormány az euró várható bevezetését és elköteleződését, az erre ráerősít. Tehát, hogy gyakorlatilag csak ez lett az MNB által is deklarálva, de azért azt tudni kell, hogy ez marketing. Tehát az inflációt azt nem az MNB célja fogja eldönteni, azt rengeteg minden eldönti, és ezért is nagyon érdekes ez a 366. Tehát most arról beszélünk, hogy gyengült a forint 366-on. Hát amikor...
0: Volt az 4.30 felé járó is.
1: Pontosan, tehát hogyha azok a körülmények, amik most vannak, mert a nemzetközi körülmények azok elég cudarak, mondhatjuk. Ugye a gázár az iszonyatosan magas Európában, Magyarország meg ennek nagyon ki van téve, mert rengeteget importál belőle. Az, hogy a fejlett piaci hozamok kilőttek, Franciaország a legnagyobb probléma, ott már ott járnak, mint 2008-ban, ugye a legnagyobb gazdasági világválság közepette. Tehát, hogy olyan dolgok vannak a világban, amitől most, hogyha itt április 12 nem az történik, amit történt, akik most 420-30 környékén járnánk, és most 366-nál mondhatjuk azt, hogy amit az MNB is, hogy megjött egy óriási devizapiaci stabilitás. Most már nem Magyarország az a, emlékszünk, 2008-ban volt egy ilyen hasonlat, hogy a pénzpiacok kiszúrják maguknak a leggyengébb állatot, leggyengébb antilopot a csordában, és arra vetik rá magukat. Hát most már Magyarország nem az, mert most már Magyarország egy nagyon stabil hely lett. És hát ez az egyik folyamat, ami mögötte van. És van egy ugye azt mondtam, hogy csak visszatértünk oda, vagy oda csökkentettük, ahol a Lengyelországban van, meg Romániában van. Azért azt észre kell venni, hogy az infláció az nem feltétlenül baj. Van jó infláció, meg rossz infláció. Rossz infláció például az, ha gyengül a devizád, rossz infláció az, hogy gázáremelkedés van a világban, és emiatt minden drágul Magyarországon, de ezek rosszak, ezt nem szeretjük. De van a jó. A jó az a gyakorlatilag a bérnövekedésből származó infláció. És ugye a bérnövekedés az hogy kerjeszt inflációt, egyrészt az embereknek több pénzük van, többet vásárolhatnak, drágában vásárolhatnak, de nem csak ez, hanem ugye a bér az rengeteg esetben költség. Tehát egy fodrász esetén a bér az gyakorlatilag a költség 90%-a. És ha béremelkedés van, akkor infláció van, infláció kell, hogy legyen. És amíg a fejlődő országok, ezek a kelet-európai országok zárkóznak föl a fejlett országokhoz, addig muszáj, hogy legyen ilyen bér konvergencia és árkonvergencia. És ez béremelkedéssel és inflációval és áremelkedéssel jár, mert akkor lesz itt is annyi a tej, a fodrász, meg minden annyi, mint Ausztriában, hogyha szépen ezek emelkednek. És ez a folyamat lassan véget ér, vagy legalábbis nagy rész lejátszódott. Tehát, hogyha megnézzük, az elmúlt 20 év Kelet-Európában, az EU-hoz csatlakozott részében arról szólt, hogy a eurozóna perifériájáról, Portugália, Spanyolország, Olaszország például, rengeteg munkahely átáramlott Kelet-Európába, azért mert rájöttek, hogy 20 éve itt, nem tudom, harmad, ötöd akkora bérek voltak, mint Portugáliában, akár Magyarországon, akár Lengyelországban, miközben hasonló képzettség volt, az infrastruktúrát is össze lehetett rakni hasonlóra, és már mi is EU tagok voltunk. Na és ez a munkahely átáramlás is okozta azt a béremelkedést, hogy például most itt nézek egy ábrát, és ez csak 2024-ig tart, ez nyilván most már még nagyobb lenne a különbség, de 2024-ig Lengyelországban több mint dupláztak a bérek, Szlovéniában pont dupláztak, Magyarországon majdnem dupláztak, miközben ugyanez alatt a 20 év alatt Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában stagnáltak a bérek. Tehát, hogy azt kell látni, hogy szépen Magyarország is óriási bérkonvergencián ment keresztül. A bérkonvergencia az azt jelenti, hogy az áraknak is emelkedniük kellett nagyon sokat, és most már ez a folyamat lassan véget. Ugye most a munkaerő is elfogyott Magyarországon, az átáramló munkahelyek is elfogytak, meg hát most már bérkülönbség se akkora. És ez is, tehát az MNB inflációs céljának csökkentése mögött az is van, hogy most már nincs szükség akkora inflációra Magyarországon, mint korábban volt, úgyhogy most már itt is lehet olyan, mint Lengyelország, mint Románia.
0: Hogyan tovább? Ugye ez mindabból, amit elmondtál az előbb, egy magátadó kérdés, hogy ezekkel az intézkedésekkel, ezzel a helyzettel, azzal a képlettel, amiben ma a magyar gazdaság van, ami hát leginkább a reménykedünk abban, hogy kilábalunk a gondokból típusú helyzet, abból hogyan lesz euró, illetve fontos-e az, hogy konkrétan tényleg euró legyen belátható időn belül a vége, nem az a fontos-e, hogy legyen egy célunk végre valahára?
1: Hát igen, legyen egy célunk, amihez ragaszkodik a kormány, inkább ez a, tehát a legfontosabb az, hogy ne térjünk vissza megint ilyen populista április 12 előtti irányba, ahol bármit föl lehet áldozni a politikai tőke oldalán. Mert ugye ez történt. Tehát, talán egy jól, hogyha jól meg akarom fogalmazni, hogy mi volt a baj az előző érával, akkor az, hogy a politikai azért, hogy saját maguknak politikai tőkét kovácsolnak, ezért bármit feláldoztak hosszú távon. Legyen az gazdaság, társadalom. És ha erről letérünk, akkor az egy óriási lökés Magyarországnak, Magyarország egészének. Nem annak a szűk elitnek, amelyik profitált ebből a jelenségből, hanem Magyarország egészének. És ezt jelképezi az euró. Azt jelképezi, hogy igen, mi nekünk le kell csökkentenünk a költségvetési hiányt. Ami ugye egy kicsit antipopulista, hiszen mit szeretnek a populisták? Pénzt osztani. Aztán ez jelzi azt, hogy igen, meg fogjuk zabolázni az inflációt. Meg fogjuk zabolázni, és ennek ugye egy óriási kulcsa az, hogy nem hagyjuk, hogy gyengüljön a forint. Megint az előző érának egy jelentős eszköze az volt, hogy folyamatosan gyengítette a forintot. Egyébként ez még a Gyurcsány korszakra is igaz volt, hogy azzal könnyítette a saját dolgát a kormány, hogy azzal tette olcsóbbá az országot, a munkaerőt, vonzóbbá külföld számára, hogy folyamatosan hagyta elértéktelenedni a munkabéreket azzal, hogy gyengült a forint. És ugye erről is le kell térni. Tehát az euróbevezetés ezt is jelenti, hogy ezzel is szakítottunk. Úgyhogy csupa olyan dologgal szakítunk, ami a társadalomnak nagyon káros, a politikai életnek jó volt, a politikai elitnek jó volt. Ha az eurót bevezetjük, akkor ezektől megszabadulunk. És persze lehet azt mondani, mert azért vannak előnyei a saját devizának, hogyha jól használta volna Magyarország a saját devizát, mint ahogy Csehország például jól használja, vagy akár Lengyelország, akkor lehetne vitatkozni, hogy be kell vezetni az eurót, vagy sem. Csak én itt az elmúlt 30-40 évben, lehet, hogy 140 is mondhatok, csak olyan kormányokat láttam, akitől nagyon szeretném, hogy ne legyen egy olyan eszköz a kezében, mint például a forint volt. És ezt jelenti az euró, hogy legalább ezt a kontrollt rárakjuk egy kicsit a kormányra. Én ezért örülök neki.
0: Balázs Zsolt, örülünk együtt. Köszönöm szépen. A Holdalapkezelő elemzőjét hallották. Köszönöm, Zsolt.
2: Köszönöm. Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. de szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 113-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között. Sávlezárásra és jelentős lassulásra kell számítani az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Ráckevei Duna hídon karbantartás miatt, tudósít az Útinformer. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Baross tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton szakaszonként. Továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: József, halló?
5: Halló, jó reggelt, szerkesztő, üdvözlöm az ATV kedves nézői hallgatóit.
4: Jó reggelt.
5: Egy dologról szeretnék beszélni, hogy rendkívül nehéz helyzetben van a Tisza kormány, hiszen egyszerre kellene neki lebontani ezt a 16 évig szinte egyeduralmat kiépítő Orbán rezsimet, és közben egyszerre kellene valamiféle új világot létrehoznia, csak hát sajnos ehhez pénz kell, és mindenki tudja, hogy hát üres államkincstárat örökölt a kormány. Én egy dologhoz szeretnék csatlakozni, és később visszatérni erre az első témára.
4: Igen.
5: Tötte a kérdésére, a kultúrára. Egy nagy vita van kibontakozóba a magyar művészeti irodalmi életben. Kácsor Zoltánnak jelent meg egy cikke a 24.hu-ba.
4: Igen.
5: Én ezt már többször felvetettem a Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatban. Azért tudni kell, hogy ez az MMI baráti laza társaságként jött létre 91-re, és amikor az Orbánék megszerezték ugye a kétharmadot 2010-ben, az volt az első lépésük, hogy ezt köztestületén nyilvánították. Ez azt jelenti, hogy mindenfajta kérdésben ki kell kötelező kikérni a véleményüket. Kácsor Zsoltnak ez a vitaindító írása azután jelent meg, hogy Magyar Péter múlt héten itt volt nálam testvén, de én Veszprém megyei vagyok, és bejelentette, hogy ugye megindul az új alkotmányozási folyamat hamarosan, és ebben a Magyar Tudományos Akadémia mellé a Magyar Művészeti Akadémiát is be szeretné vonni. Az általános megdöbbenést és megütközést keltett azokba, akik a magyar irodalmi művészeti kulturális életet képviselik, hiszen ez a Magyar Művészeti Akadémia, hogy Kácsor Zsolt leírja a 24.hu a reggelen nagyszerű írásába, ez gyakorlatilag az Orbán rendszernek egy kultúrpolitikai céljait szolgálta ki.
4: Abszolút.
5: Társ szervezete, akik a művészek, akik nem értettek egyet az MMA-nak, a Magyar Művészet Akadémiának a tevékenységével, egy másik szervezetbe, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiába tömörültek. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Magyar Tudományos Akadémián belül működik 2 millió forintos költségvetéssel, az MMA-nak az éves költségvetése pedig 14 milliárd. És körülbelül 300 művész, akik olyan körülbelül 70 év az átlag életkor, kapnak havi 450 ezer forintot a semmire. Most én megnéztem itt, hogy hogyan működik a mostani művelődési minisztérium. Hát ugye Tarr Zoltán vezeti, a kulturális művészeti ügyekért a Nagy Ervin államtitkár a felelős.
6: Igen.
5: Három helyettes államtitkára van, Berg Judit, ugye irodalom közművelődés, Sipos Imre előadóművészet, ugye nem, a Pápa Gergely zeneművészet. Na most az a helyzet, hogy a mostani magyar kulturális minisztérium olyan fontos területeket nem fed le, mint az építőművészet, a népművészet, a művészetelmélet, a képzőművészet, az iparművészet, a film és fotóművészet. Ez azt jelenti, hogy a mostani jelenlegi Tarr Zoltán vezette minisztérium ebbe a 6-7 legfontosabb, nagyon fontos kulturális területet teljes egészében átengedte a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy hát irányítsák ők. Hát mi úgy gondoljuk, hogy a magyar művészet, nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ez a 300 ember, aki a 305 ember, aki tagja az MMA-nak, meg ez a 40 levelező tag, az nem képviseli azt a 20-30 ezer hivatásában lévő magyar művészt, aki él és alkot Magyarországon hivatásszerűen. Az MMA-nak úgy gondoljuk, hogy haladéktalanul át kellene gondolnia a szervezeti struktúráját, a köztestületi státuszát úgy gondoljuk, hogy ezt meg kellene szüntetni, hiszen azzal a köztestületi státusszal állom az államban, és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, amely a Magyar Tudományos Akadémián belül működik, azt kellene felruházni köztestületi státusszal.
6: Ugye én erről a megalakulásról akkor még volt az ATV-nek riport filmje, riport műsora. Ebben a műsorban, aminek az volt a címe, hogy ez a hét, csináltam anyagot a Magyar Művészeti Akadémiáról, és az volt vele a legfőbb probléma, hogy ugye, hogyha rábízták volna a kultúra függetlenségének jegyében a szervezését a kulturális életnek, akkor azt mondja az ember, hogy persze adnak egy csomó pénzt, és akkor majd egyfajta önigazgatásként ott van ez a köztestületi jelleg. Na de nem ez volt a helyzet, hanem egyszer le akarták gyalulni a kulturális életet a Magyar Művészeti Akadémia segítségével.
5: Így van.
6: Úgyhogy ez egy probléma. És
5: akkor már óriási vitákat váltott ki. Alkotmánybíróság foglalkozott vele, meg az állampolgári jogok országgyűlése biztosa, hiszen a tagfelvétel az egyszerűen nagyon súlyos, kirekesztő jelleggel történt,
6: igen,
5: hiszen úgy vettek fel tagokat, hogy azok döntötték el, hogy ki legyen tag, akik ott voltak.
6: Igen.
5: És most is kihalásos alapon lehet. Tehát úgy vesznek fel új tagot a jelenlegi egyetértésre, hogy valaki kihal. Tehát egyszerűen nem képviseli a Magyar Művészeti Akadémia a magyar művészetnek a sokszínűségét és függetlenségét. Kizárólagosan az orbánista, népi, nemzeti, árvarányhagyos művészetpolitikát képviseli, és hogyha valóban ez a Tisza kormány, már pedig nagyon bízunk benne, hogy a rendszerváltás komolyan gondolja, akkor a Magyar Művészeti Akadémiának teljes mértékben újra kell gondolni a szerepét, és a független művészetet megerősíteni. Én egy garanciát látok, hogy a köztestületi jelleggel ezt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát is fel kellene ruházni, hiszen annak is rendkívül értékes, majdnem 100 tagja van, hát ugye Alföldi Robert mellett rengeteg olyan tagja van, aki a magyar kulturális művészeti életbe jelentős szeretet tölt be, és a magyar művészeti kulturális életnek ezt a kettőosztottságát meg kellene szüntetni, és az agyrém, hogy az új magyar alkotmány például az irodalmi tagozat vezetője az Elsimon László határozza, mert még beleszóljon az alkotmányozás folyamatába egy orbánista képződvény. Hát ezt egy agyrémnek tartom egyszerűen, tehát ezt teljesen újra kell gondolni. Nem csak az én, nagyon sok emberre beszéltem a kulturális életben, mi is vastagon ugye benne vagyunk, és egyszerűen az MMA már nem maradhat úgy, ahogy volt, hogyha a Tisza kormány tényleg komolyan. Mi tudjuk azt, hogy ez nem egy egyszerű dolog, nem két nap alatt lehet ezt megvalósítani, a szerepét újra kell gondolni, és a köztestületi státuszát megszüntetni.
6: Világos.
5: Hát, most, ami még szeretnék az 56-os dologhoz hozzászólni, október 22-én egy rendkívül fontos
7: dologra fog sor kerülni, hogy a nyilvánosságra hozzák az ügynöklistákat. És ez egy elképes dolog, ez egy nagyon nagy dolog a Tisza kormánytól, hiszen szembe kellett volna már régen nézni a magyar politikai meg művészeti elitnek ezzel az ügynöklistával, és ugye nem véletlenül beszéltem én az MMA szerepéről, szóval én úgy gondolom, hogy a csontvázak sorra fognak kiesni a szekrényből. Uh-huh. Tehát egy csomó olyan emberről ki fog derülni, hogy méltatlan szerepet töltött be, és lehet, hogy például a különféle állami díjait többek között annak is köszönhető, hogy jelentett a művésztársairól, vagy akár az irodalmi életbe. Én úgy gondolom, hogy ez elősegíti a nem csak a magyar társadalomnak, hanem a magyar irodalmi és kulturális életnek a megtisztulását és egyfajta demokratikus jellegű elmozdulását. És még annyi, hogy én legnagyobb megdöbbenésemre közzétette az igazságügyi minisztérium.
6: Igen.
7: Szerkesztő úr, az elmúlt 16 évben 19 ezer embert hallgattak le Magyarországon. 19 ezer embert.
6: Komoly.
7: Ez egy agyrém. Tehát a többségük azok civilek voltak, független, véleményvezérek. És tehát ennek egy elenyésző része volt ennek a 19 ezer lehallgatottnak az úgynevezett bűncselekményekhez kapcsolódó lemondása. Azt hiszem, hogy ez az Orbán kormány, úgy tudom, hogy 5400 napig tartott ez az agyrém 16 év, és az azt jelenti, hogy ezeket a lehallgatásokat az igazságügyi miniszternek kellett aláírnia, úgy tudom.
6: Igen. Igen.
7: Minden nap aláírsz átlag szerint, hogyha ugye 16 évet elosztom ezekkel a napokkal, ha a hétvégéket is beleszámítom, az aktuális igazságügy miniszterek, azok minden nap 4 lehallgatási engedélyt írtak alá, de akkor szombat-vasárnap is dolgoztak. Na szóval ennyit arról, hogy itt az Orbán Viktor most a diktatúrától félti Magyarország.
6: Világos.
7: Erről csak ennyit. Szóval szörnyű, és én úgy gondolom, hogy akiket lehallgattak, azoknak hát valamilyen szinten olyan a mostani kormánynak, vagy akár az igazságügyminiszternek segítséget kellene nyújtani, hogy egyáltalán megtudhassák azt, hogy egyáltalán lehallgatták őket, milyen beszélgetéseiket hallgatták le ennek a 19 ezer embernek, kik voltak azok, akiket politikai véleményük miatt hallgattak le. Szerkesztőr, az is megtörtént, hogy például polgári vagy büntető ügyekben felhasználták a lehallgatási jegyzőkönyveket. Például a polgári ügyekben.
6: Igen.
7: Az is megtörtént. Akkor az Orbán rendszer egyik sajátja volt, hogy ugye megpróbálták a különféle független civil szervezeteket ilyen kreált szvájperekkel megfélemlíteni. Az igazságügyi miniszter úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban is ugye hozott rendelkezéseket. Igen. Tehát az a helyzet, hogy az egy dolog, hogy október 22-én az ügynöklistákat nyilvánosságra hozzák, de az is egy dolog, hogy azokat az embereket, akiket az Orbán rendszerben lehallgattak, illetve meghúzoltak, legalább megtudhassák azt, hogy kik voltak azok, vagy hogy hogyan járultak hozzá, hogy ezeket az embereket lehetetlenné tegyék, illetve megkurcolják.
6: Hát
7: persze ugye az Orbán rendszer egy modern hibrid rezsim volt, tehát
6: ez így van.
7: Jóval kifinomultabb módszerekkel dolgoztak.
6: Ez így van. Itt van velünk Zoltán, halló!
8: Jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm, Zoltán!
8: Én más dolga kezdeni, nem tudom, ismeri, a Facebookon van ez a kamu shopos csoportok, és még eddig nem tudom, hogy volt-e róla szó önök műsorában, de szeretném felhívni a figyelmet egy dologra. Van ez az InWorld Trade Kft. LTD. Ez egy berettyóújfalui címre van bejegyezve, ami cím nem létezik. Én vissza is küldtem már rengeteg dolgot egyébként, mert kettővel befűröttem egy szemüveggel, egy ilyen csoda szemüveggel 18 ezer forintért, meg egy légkondival 35 ezer, de hál' Istennek már vagy 15 tételt visszaküldtem, szóval már ők nincsenek pozitív mélekbe velem szembe.
6: De miért vette meg?
8: Hát mert annyira, hogy mondjam, szóval szuggesztív módon hatott rám az a hölgy, aki elmondta, hogy ez ilyen csoda, olyan csoda, ezt tud, azt tud, amaz tud, és fiefejjel átvettem sajnos. Hát az utaember a saját kárából se tanul, azt mondják. és az egyik, a szemüveget, azt, ahogy felpróbáltam, felpróbáltuk, azt vissza is küldtem másnap, csak az volt a baj, hogy ugyanaznap, amikor én elvittem a postára, nem figyeltem meg, hogy a légkondi ugyanettől a cégtől jött. Utána, amit rendeltem még dolgokat, azok is ettől a cégtől jöttek, de akkor már szándékkal rendeltem direkt más-más telefonszámokról, meg e-mail címről, és azt mind visszaküldtem. És hát ezzel kicsit csökkent. Tehát jobban az érzés csak a... És az egész az érdekes, hogy a szemüveget, amit visszaküldtem a saját dobozába, azt utána egy másfél hónap múlva megint kiküldték nekem, hogy fizessek 1500 forint postai költséget, és akkor vegyem át, mert hogyha nem, akkor a postai raktár megsemmisítik. Szóval, azért mondom, hogy az Inoul Trade LTD, ettől ne vegyenek át semmit. Meg még egy érdekes dolog, én az ATV-t szoktam nézni rendszeresen.
6: Ami csodát?
8: Volt-e olyan műsoruk, ami a ő gyorsan akartam mondani a kollégájának az egyenes beszédbe, aki...
6: Egon?
8: Az Egon, igen. A Róna Egon. Hogy a hegedűs miniszterrel, az egészségügyi miniszterrel beszélt volna urológiai problémát. Mert én úgy tudom, hogy a hegedűs az ortopéd orvos, nem urológus. Igaz?
6: Így van. Így van.
8: Na, akkor van a Facebookon egy olyan bejátszás az Egon és a hegedűs között, hogy a hegedűs doktor elmagyarázza, hogy milyen jó a prostata gyulladás megelőzése céljából egy gyógyszer.
6: Aha.
8: És amilyen, hogy érintett vagyok sajnos, megrendeltem is, vissza is hívtak, és akkor, amikor felhívott a hölgy, elmagyarázta, mint szakértő, hogy ő ezért és ezért tudja ajánlani, és akkor megkérdeztem, hogy mondom, és a hegedűs úr tud erről, hogy önök ezt prolongálják, szóval terjesztik ezt a gyógyszert, és azt mondja, hogy hát hogy ne tudna róla. És akkor én kétségbe vonom, hogy egyáltalán tud róla a hegedűs hát úr, hogy ilyen.
6: Az, amit látott beszélgetés, az nem történt meg. Tehát,
8: hát azt mondom, hogy az szerintem az ijájas
6: persze,
8: dolog lehet.
6: Persze, hát az nem és létező.
8: És akkor megkérdeztem, hogy mennyi, és mondta, hogy 20-valány ezer forintok, 9900 forint most. Kérdeztem, hány szemet tartalmaz ez? Azt mondja, 10 szemet. Mondom, köszönöm szépen, akkor nem kérem. Mert én ezt a szettel, a szabalót, meg azt a másikat, ami prostavalun volt, de most ezt a biokomot, ezt a természet gyógyászati szert azt szedem, és úgy érzem, hogy használ is valamennyit.
6: Igen.
8: De erre is, szóval a Facebookon ne rendeljenek semmit, se fűrészt, se szemüveget, se ezt a légkondit, mert az mind kamu.
6: Így van.
8: És hát sajnos azért szólok, hogy felhívjam a figyelmet rá, hogy...
6: Helyes, ez egy nagyon fontos dolog, így van.
8: Na, akkor most visszatérve a mai témákra, nekem van egy érdekes megjegyzésem, hát szintén a Facebookon van, az egyik kedves bejegyző következőt jegyezte be tegnap előtti, hogy ez a, hogy is volt, ez a Banja Banya örüljön neki, hogy még nem került börtönbe, mert ott lenne a helye. Meg az, hogy történelem hamisításról beszél ő, aki azt mondta, hogy hát Németország már nem is létezik, az Európai Unió az haldoklik. Nekem mindig eszembe jut, mert elég öreg vagyok már ahhoz, hogy emlékezzek rá a Kádár rendszerbe, hogy a kapitalizmus az haldoklik, Nyugat-Európa az haldoklik.
6: Igen.
8: Én mindig azt mondtam annak idején 20 éves koromban, hogy de jó lenne úgy haldokolni, mint ahogy az osztrákok, meg a németek, meg a franciák. De sajnos nem jutottunk el odáig, még ma sem.
6: Hát igen.
8: És a futballal kapcsolatban azt hiszem önnel beszéltem 2 vagy 3 évvel ezelőtt azzal kapcsolatban, hogy a futballklubok, a sportklubok, és főleg a futballklubok élére.
6: Igen.
8: Ne lehessen párt embert, szóval főleg kormánytagot, mert a Tordján idejétől kezdve én nem vagyok Fradi Rukker. Szóval Fradi Rukker.
6: Tényleg.
8: De Isten bizony.
6: Ott tudja hagyni a kedvenc csapatát azért, mert hogy a politikusok...
8: Mert a Tordján vezette, így van. Már úgy, hogy ő volt az elnök.
6: Aha.
8: És felhasználta, fel akarta használni politikai célokra. Uh-huh. És én annyira megutáltam akkor, nekem annak idején régen, amikor Pesten laktam, és a stadionban játszották még a Fradi meccseket, amikor az Ülői utat Branikovicsért felújította a Csepel.
6: Igen.
8: Én akkor a P-szektorban volt bérletem. Szóval annyira Fradi Luker voltam, szóval az volt akkoriban a Ferencvárosi az erős Luker csapat szurkolótáborot.
6: Hát persze, akkor is nagyon erős volt a Ferencváros Luker.
8: És én azóta, mióta
6: támogatása.
8: És azóta, mióta főleg ez a mostani alelnök, hát és ha annyit hazudik össze-vissza, hogy az nem emberi mindenről. Uh-huh. És én sajnálom egyébként magát a Fradit is, meg az egész magyar labdarúgás sajnálom. Mert én annak örülnék, ha egy magyar csapatba, vagy a válogatottba nem ilyen idegen nevű, akár legyen Nagy, Tóth, Szabó, Horváth, ilyen nevű játékosok játszanának. Uh-huh. És a másik az, hogy én kijárok ilyen megyei első osztályú meg NB3-as meccsekre. Elhiszem, hogy Magyarországon, hát Szabolcsi vagyok, Magyarországon NB3-ban meg megyei első osztályban vannak olyan játékosok, akik simán beszélnének az NB1-be.
6: Ezt én elhiszem. Készséggel elhiszem.
8: Érthetetlen, hogy miért nem a magyar játékosokat favorizálják. Hát ő csak a két Szabolcs csapat, a Kisvárda meg a Nyíregyháza. Hát ennek az állami költségvetésből, amit kaptak ezek a csapatok, abból az összes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjasnak duplájára lehetett volna emelni a nyugdíját. Uh-huh. És én azt mondom, hogy akkor inkább legyen amatőr NB1-es bajnokság, és akkor lesz megint 20-30-40 ezer néző. Hát nem tudom, hogy Sós úr emlékszik arra, hogy Salgótarjánban, Diósgyőrben, Dorogon, egy kisvidéki, hát akkor nem is volt város Dorog, azt hiszem falu volt, amikor még az Ilkuvé lett a Dorogba. Akkor 10-15 ezer néző volt. Most meg egy vidéki meccsen, hogyha 3 ezer néző van, akkor az már csoda.
6: Igen, de ugye vannak azok a klubok, és ilyen a Ferencváros is, ha már annyira egyházát említi, amelynek a stadionja, vagy amelyeknek megtelnek azért nagyjából, ha nem is teljesen, de mondjuk azt, hogy félházzal, hármértházzal működnek.
8: Hát igen, de viszont én állítom, hogy ha fele annyi lenne az ára a jegynek, mint amennyi most,
6: igen,
8: magyar játékosok játszanának a NB1-be, NB2-be, állítom, és lehetőleg hazai, szóval hogy a kisvárdai csapat, kisvárdai, nyíregyházi játékos, mint ahogy volt annak idején, amikor a legelső alkalom a nyíregyházi NB1-be került, akkor ott nem volt külföldi játékos, ott főleg szabolcsiak voltak, egy-két kivétel volt esetleg, aki az ország másik tájáról jött. És én emlékszem rá, mert a Zöld Elefántban dolgoztam, akkoriban is a játékosok meg az sportvezetők oda jártak szivacsozni. A Kléningerék idejébe, Sziszai meg Kléninger idejébe. És emlékszem rá, hogy amikor kitelepültünk oda a stadionba árulni, hát ott teltház volt Nyíregyházán, minden meccsen szinte.
6: Abszolút.
8: Nem csak a Fradi meccsen.
6: Abszolút. Zoltán, örülök neki, egy picit focikáztunk is, meg egy picit politizáltunk is. Hívjon máskor is.
2: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 113-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között. Sávlezárásra és jelentős lassulásra kell számítani az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Ráckevei-Duna hídon karbantartás miatt, tudósít az Útinformer. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Baross tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton szakaszonként. Továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Zsuzsát szólítom. Zsuzsa?
3: Igen. Jó napot kívánok. Igen, itt vagyok, és szeretném még egyszer megköszönni a visszahívást.
2: Nagyon szívesen. Ja, mi köszönjük, hogy itt van.
3: Is. Köszönöm.
2: Na.
3: Erről a... Szuper. Most az elsőnek nagyon örülök, hogy a Tisza Párt a Kossuth téren tartja az október 23-ai megemlékezést, csak én egy picit tartok attól, hogy ezért ez a Fidesz maradék azért ne nagyon rondítson bele. Uh-huh. Mert Magyar Péter azt nyilatkozta, nem tudom, van egy ilyen érzésem, ő azt nyilatkozta, hogy mivel a 70. évforduló, ő egy nagyon magas szintű és szép megemlékezés, bocsánat, egy kicsit kapar a torkom, azért ilyen furcsa hangom, hogy magas szintű megemlékezés szeretne, és külföldi személyeket is fognak meghívni, hogy ugye együtt ünnepeljenek, és én csak magam úgy gondoltam, hogy nem szeretném, hogyha tényleg ez a maradék akárkicsodák, hogy így bele rondítanának, mert szerintem mindenre képesek, úgyhogy nekem ez a véleményem. A másik, én mondtam az előbb, vagy még reggel, hogy én végignéztem ezt a tüntetés dolgot, meg a beszédeket, és ezek az emberek, a Bajer Zsolt, a Huth Gergely, meg a nem is tudom ki volt a harmadik, akitől ki voltam akadva, most hirtelen nem fog eszembe jutni, de mindegy, nem lényeges a nevük. Az, hogy a Feró oda ment énekelni, az se nagy, az abszolút már nem is érdekel, mert csak rá kell nézni, mert tudjuk, hogy miket csinált, de hát szeretik, akkor hallgassák. Úgyhogy olyan dolgokat mondtak, ami hát nem tudják értelmezni igazándiból azt, amit ők mondanak, mert itt arról nem beszélnek, hogy a Schmidt Mária, én tudom, hogy ő egy Széchenyi díjas történész, de én nekem senki nem mondja azt, hogy a Schmidt Mária a meggazdagodásának az egész oka a történészeti munkája. Tehát ezt mindenki tudja, hogy ő a Terrorháza múzeum főigazgatója, és hál' Istennek, hogy csak volt. És itt a legnagyobb probléma az, hogy mivel jött ez a rendelkezés, az ő magánalapítványából kivették a Terrorháza múzeumot, ugye úgy, ahogy volt. És nyilvánvalóan, hogy ez nem tetszik neki. Én például emlékszem arra is, hogy csak 5 millió forintot felvett valami kis balocskára tavaly vagy tavaly előtt, de mondjuk ez még csak a haja történetnek, mert nekem senki nem mondja, hogy milliárdossá tud várni egy történész, ha ő abból él, és akkor meg tudja venni a kastélyát a horvát tengerparton. Igen, figyelek.
2: Szóval, hogy ez egy kicsit összetettebb, megmondom miért.
3: Igen.
2: Mert Schmidt Mária már akkor gazdag volt, amikor belépett a közélet porondjára. Megmondom miért. Mert az ő férje a rendszerváltás környékén egy nagyon jól menő vállalkozó volt, egy pénzember tulajdonképpen, és nem vagyok naprakész abban, hogy milyen vagyont örökölt, de az biztos, hogy ebben a tényben, hogy Schmidt Mária gazdag, ebben a tényben ez volt a kiinduló pont. Schmidt Mária saját jogán is gazdag lett, mert az Orbán kormánynak az idején az ő cége, amely nem kapcsolódik a Terrorházához, ingatlan hasznosítással foglalkozott, és bérleti díj jogcímen elég sokat kasszírozott, vagy kasszírozott az államtól. Tehát voltak olyan szerződései, amelyek az ingatlan hasznosításhoz kötődtek.
3: Bocsi, ezt nem tudtam, tehát hogy nem szegényként indult, ezt azért gondoltam, de abban nem voltam tisztában, hogy a férje által is örökölt, de azért, szóval ez, hogy így még milliárdossá is teszem ezt a történetet, sőt, még azt nyilatkozta tegnap, hogy 20 éve próbálják a terrormúzeumot bezárni, és hogy alapjában véve ez hát, hogy nem fog sikerülni. A Bajer Zsolt meg azt mondta, hogy vissza fogják rakni Orbán Schmidt Máriát, mint igazgatóasszonyt a terrorháza élére, és Orbán Viktor fogja mondani majd a beszédet, hát egyébként akkor egészségükre, de én akkor is azt mondom, hogy meg még azt kérdezném meg talán az ott lévőktől, hogy igazából úgy közülük hányan voltak, akik úgy bementek és megnézték valaha is a terrormúzeumot, mert azért nagy részt azért lehetett látni, meg ott a kemény maga ordítozott, hogy azért, hogy mondjam, inkább volt a terrorháza, de jó 60-70%-ban tudjuk, hogy inkább Magyar Péter és a kormánya, ami plusz az én véleményem szerint, ami még ehhez hozzájárult, mert ott nagyon némelyek fel voltak hevülve, némelyek meg csak úgy áldogáltak ott, mint akik nem is tudják, hogy hol vannak, de hogy ez a fenyegetőzés, meg ez a majd megmutatjuk, és még mindig nem tudjuk a dolgokat elfogadni, szóval nekem ez nem jön össze, és mondom, én ettől tartok, hogy nem szeretném, hogyha az október 23-a környékén valami olyan dolog történne, ami nem méltó ehhez az ünnephez, úgyhogy én erről ennyit. A másik, amiről szeretnék még beszélni, az a foci. Igen. És én tudom, hogy ön focizik, és a nagyon nagy kedvence meg minden, tehát én ebben tisztában vagyok. De hogy alapjában véve én annak nagyon örülök, hogy viszont a politikusokat szépen kiszedik a sport létesítmények éréről, mert azért annak idején a Németh Szilárd volt a birkozó szövetségnek az elnöke, amit szétlopott, aztán ő szépen ugye elvonult, akkor a Lázárt oda tették a tenisz szövetséghez, hogy mert az előtte levő vezető is lopott, és a Lázárt azért rakták oda, hogy tegye rendbe, de nem sikerült. Aztán a Kósa a Korcsolyánál, akkor ha jól emlékszem, a Dajs Tamás a MTK-nál, ahol hát azért a beléptető rendszernek a pénze is eltűnt. Aztán Bonda, még nem a volt. Kocsis Máté, kézilabda, tehát hogy igazából én ennek örülök, hogy ezek a dolgok megszűnnek. A másik meg, akire én nagyon és sose szerettem, sose voltam Fradi Drucker, egyébként én tényleg most nem azért mondom, hogy megbántsam, de én nem szeretem a focit. Én vízilabdás meg kézilabdás vagyok, úgyhogy ezt rólam mindenki tudja. Én akire most nagyon és sosem szerettem, amit a Kubatov csinált, tehát az az egyik legundorítóbb, mikor ő, azt hiszem 20 éve vagy mióta van a Fradi élén, ugye körülbelül.
4: Igen.
3: És én akkor arra emlékszem, én nagyon kislány voltam, amikor mi két lakással laktunk az Albert Flori.
2: Nem, azért 20 éve nincs, 20 éve nincs, nincs. De mondjuk olyan 11-12 vagy 13 táján lépett be.
3: Az is sok. Igen. És én mondom, olyan szinten ismertem, hogy egy végtelenül kedves, egy végtelenül szolid, tehát egy ilyen nagyon egy karakter volt, és amikor elnevezték a Fradinak a pályáját, ugye, vagy a csarnokát, a stadion nyárta az Albert Flóriról, és akkor utána egyszerűen törölték a nevét, és lett ez a Gruppa Aréna, ugye?
2: Na most tényleg, ez magyar labdarúgásnak van egyetlen egy aranylabdása, tehát...
3: Pont ezt akartam, igen, tényleg. Ezt akartam mondani, hogy az egyetlen aranylabdás focista, a császár, aki világhírű volt, mert a világon mindenütt ismerték, és egyszerűen ezt megtették, hogy fogják, és a Fradi legendájának a nevét törlik, mert ők üzletelnek a Gruppon arénában. Szóval ez egy akkora, hogy mondjam, disznó dolog volt, hogy ilyet nem is tudok elképzelni, és mondom, ez az ember, ez nem ez a megjátszóbb is focista, meg én vagyok, az, hogy császárnak nevezték, az egy dolog, mert tényleg az volt, de nem játszom az agyamat, meg nem mutogattam, meg nem luxiztam, meg nem jártam luxusautókkal, meg nem vagyok én a nem tudom micsoda, de többiek járhatnak. De azért azt is még elmondanám, hogy amennyi összegeket ezek a négy ballábas focisták itt Magyarországon fölvesznek, szóval ez mindennek a teteje, és hogy még annyit szeretnék, hogy az adójukat is változtassák meg, mert adózzanak úgy, mint a többi tisztességes ember, aki munkával keresi a kenyerét. Tehát erre is oda kéne figyelni, és fejezzük be. Én láttam egy filmet a Puskás arénáról, meg ahol nevelik ezeket a fantasztikus lábú focistákat, és olyan luxus körülmények között vannak ott, hogy valami döbbenet, én Audikkal járkálnak, meg ilyen fiatalok, amiből nem tudjuk, hogy lesz-e valami, vagy nem, de lehet, hogyha kimennének a Grundra, akkor ott még jobb srácokat találnának, mert szerintem tök jól fociznak, úgyhogy én ennyit szerettem volna, és én nagyon szeretnék már tényleg úgy élni, hogy így nem mindig az ember izguljon valamiért, hogy holnap meg holnap után éppen mire nyitom ki a szememet. Mm-hmm. Mert minden áldott nap történik valami, ami nem jó.
2: Világos.
3: Hát, Zsuzsa, jó, én ennyit, és nagyon megköszönöm. Szépen köszönöm a visszahívást még egyszer.
2: Megköszönöm. Zöld-fehér barátaimnak mondom, hogy tényleg szégyen, hogy valaki 1967-ben, jövőre lesz 60 éve, megnyeri az egyetlen olyan díjat, vagyis azt a díjat nyeri meg, amit senki más Magyarországon nem tudott megnyerni. Ehhez képest ugye az Albert Flórián stadion egyszer csak eltűnik, és mondjuk engem nem zavar, hogy Gruppama Aréna, tehát engem ez nem zavar, csak Csak hogy hát súlyozzunk egy picit. Jó, értem, az a pénz, amit az adófizetőktől kaptak a Ferencváros szakosztályai, azok nyilván így nem elég, tehát hogy én értem. De hát ez, na mindegy. Erika, halló!
4: Halló, András, hát én nagyon nehéz megszólalnom. Zsuzsának gratulálok a mondani valójához, egyetértek a betelefonálásához. Nem is hagyott már nekem egy témát a Zsuzsa. Na.
2: Két és fél percben viszont a maradékot azt kibeszélheti.
4: András, hát hajrá, Vasas, hajrá, Újpest. Akár. Hát még a Hold, igen. Akár. A Holdról igen. Is azért lehet azt látni, hogy nekem a legszimpatikusabb az ATV-be az ön, tehát ezt már a Hold is tudja és látja, és én elfogadó vagyok, én maradok a Vasasnál, András marad az Újpestnél, mert ugye nekem mindig meg kellett az érveimet, oda kellett tennem, és erre András tanított meg engem, hogy azért érveljek. Ugye tanulok.
2: Béla, Béluska mondta a 80-as évek elején a megrögzött angyalföldi szurkoló Váradi Béla szabad rugásainak láttán.
4: Igen, András.
2: Oké. Okay.
4: A másik dolog, Magyar Péter, hát én nagyon nyugodtan hajtom le a fejem, mióta ő a kisfiú megnyerte nekünk ezt a választást, mert ugye úgy nevezték nagyon sokan, hogy kisfiú, és én rózsaszirommal fogom várni Debrecenbe, mert a történelemkönyvbe legalább, hát András, vicces. Így kerüljek be, mert gondolkoztam, na. Hogy már leköpték őt, akkor kapott rozé bordást, így kerüljek be, mert gondolkoztam, na. Hogy már leköpték

0: András, András, kapásból ennyi.
1: Ez jó.
0: Én nem tartok, András, már semmitől. Én azt mondom, ha valaki tiszta, igaz szívű, és odafigyel magára, és azt mondom, amit eddig is hangsúlyoztam, és mondtam, hogy féljen az, akinek félni valója van, de ugyanakkor legyen mindenkibe egy egészséges odafigyelés önmagára, a családjára.
1: Veronikával kezdünk, kezdj csokkolom. Megkérném Veronika, hogy némítsd el a tévét, ez a beugró szint, és akkor tudunk beszélgetni. Kezdj csokkolom.
2: Jó reggelt kívánok, szerkesztő úr, szeretettel köszöntöm. Veronika vagyok. Már többször beszéltünk, szerkesztő úr, hát most szombat óta nem tudok egyszerűen belenyugodni, hogy annyira egy rosszul érintett ez a tüntetés. Lehet tüntetni, nem az ellen vagyok, hanem az, hogy a tüntetésen csak a hazugsággal, meg szóval, hogy mindig, hát úgy olyan téma van, vagy úgy olyanokkal sértik az embereket, hogy elég volna a régi dolgokból is, hogy nem lehet nyugodtan lenni, nem lehet nyugodtan élni, hogy miért ideges, miért bosszantanak ilyen dolgokkal, mert hát azok az emberek hát nem néznek a tükörbe, hogy ők honnan jöttek, kik ők. Hát ez a bukott Márcel Tamás is, hát nem is a témával kapcsolatban, hanem egy hazugsággal előáll, és akkor mondja a fordítottját. Hát a miniszterelnök úrék hát mindent elindítottak, és egy új, amire megkérték, ugye felkértük őket, abba kezdtek, és akkor az építkezés az nagyon lassan, meg nagyon nehéz, pénz nélkül különösen nehéz építkezni. Hát miért vádolják azzal, hogy ezt nem, azt nem, ezt nem csinálták? Ez így nem. Hát minden folyamatban van. De egyik napról másik napra együtt nem lehet. Hát egy tanult művelt embereknek ennyi tudásuk van. És akkor miért bosszantják, hogy nem csak a hatalmat mostan sértették meg a kommunizmussal, hanem az összes 3 millió embert, a keresztény, én keresztény, beszéltünk, mert egy keresztény szellemi ember vagyok, és igen. Én nem szeretem, csak az igazságot szeretném mindig hallani, de hát ez nem lehetséges, én azt elhiszem, de mégiscsak nem tud az ember legnyugodni szombat óta, mert nem is akartam már betelefonálni, mert sokszor ilyen ratocitás így a másik oldalról, mert sokan vagyunk az ellenszámok.
1: Igen, erről már beszéltünk. Veronika, ez egyébként vasárnap volt, amire ön utal, egy vasárnapi tüntetés volt a Terrorháza Múzeum előtt.
2: Igen.
1: Nem szombaton, igen. De ez mellékes. Viszont az a kérdésem, hogy miért látja ön ezt ennyire komoly vagy súlyos tényezőnek, eseménynek? Mert ha másik oldalról nézzük, akkor ott volt a jobboldali véleményvezérek színe java, valamint 450 ember, akit ki tudtak vinni az utcára. Tehát ezt úgy is lehetne értelmezni, hogy ez egy nagyon nagy csalódást keltő esemény, hiszen alig-alig volt érdeklődés.
2: Felbosszant, hogy ennyi ember, meg még sokkal több van, aki elhiszi, meg hogy tehát, hogy tapsol neki az a hazugságra. Azért mondom, mert a Tisza párt, ő teljesen ő építi föl a régi dolgokat, meg hogy demokráciát, és akkor a bukott hazug keresztény ember, például már a kereszténységet is lejáratták, a Márcelék meg volt miniszterelnök, és ő volt az, aki kilépett a demokráciát, szépen indította, mint vele is voltunk, felemeltük, kirelátettük, és utána leporoskázott egyik.
1: Igen,
2: Veronika. És akkor ő elment jobb irányba, jobbra megyen.
1: Ezt már mind megtárgyaltuk korábban, viszont továbbra sem értem, hogy miért háborítja önt fel. Egyrészt egy ellenzéki pártól soha nem lesz elvárható, hogy tapsoljon a kormány intézkedéseinek, vagy egy ellenzéki párt holdudvarához tartozó vélemény formáló közösségnek. Tehát ők azt teszik, amit úgy vélik, hogy a dolguk, bírálják a kormányt, most a Terrorháza Múzeum miatt. De nem is ez a kérdés, hanem hogy ha helyi értékén kezeljük ezt a tüntetést, akkor mégiscsak azt kell mondani, amit Magyar Péter elég frappánsan megfogalmazott, hogy mi, mármint a Tisza, megtöltöttük az Andrássy utat hosszában. A Fidesz is megtöltötte az Andrássy utat keresztbe. Tehát, hogy ott volt egyszer egy több százezres tömeg,

0: itt meg egy jó indulattal 600 fős tömeg. Tehát, hogy miért akkor a probléma ez? Ön miért zavarja ennyire? Hát akkor kapcsolja el. Tehát akkor kapcsolja el a tévét, hogyha ez... Hát akkor...
1: De mi én bennem a mondat, hát hogy ők nem vagyunk kommunisták, és nem kommunisták, hanem ők demokráciát építenek.
0: Értem, jó, világos. Én azt mondanám, hogy ha idegesíti önt ez a hang, akkor ne hallgassa, de nem volt akkora átütő erő ebben, hogy ez most megtárgyalásra érdemes volna szerintem, de vagy legalábbis, hogy ön felbosszantsa magát. Arra biztos, hogy nem. Nem érdemes.
1: Hát én értem, szerkesztő úr, de hát a Mászlása másodnak hogy van? Hát nézzenek már múltba, a tükörbe, hogy ők honnan jöttek.
0: Értem, csak hogy ez...
1: Bencsikék honnan jöttek, tükrök? Jó. Nem a kommunistát.
0: Ez nem várható el egy társaságtól, legalábbis Magyarországon, hogy őszintén politizáljon. Tudom, hogy ők a kommunisták egyrészt. Hát Bencsik András maga a Népszabadság pártélet rovatánál dolgozott, olvashatók mai napig a cikkei a szovjet-magyar barátságról, és most ő kommunistázik, de hát szíve joga. Szerintem érdemes ilyenkor lapozni. Annál többet ér, hogy ő lapoz, mint hogy felbosszantsa magát. Szerintem.
1: Én értem. Azért telefonáltam be, hogy ne legyek bosszús, mert hogy magával ne tudjon beszélni. Hát ez az oka annak, hogy telefonálom.
0: Rendben. Hát én ezt tudnám mondani, hogyha a pszichiáter volnék, azt mondanám, hogy lapozzunk, engedje el. Ne vegye figyelembe.
1: Jó, nem érem, hogy egyetért velem, szerkesztő úr.
0: Hát vannak visszásságok, de ilyen a politika, mintha mi se történt volna.
1: Jó, de gondolom, hogy ő is egyetért ezzel, amit mondok.
0: Engem ez nem bosszant, mivel nem egy...
1: De az igazságról beszélek, az igazság magát is ugyanúgy érző az igazságot, mint én.
0: Engem mulattat, amikor egy szovjet unió rajongó azzal vádolja mostani ellenfeleit, hogy ezek új kommunisták. Hát nyilván azt tudja, hogy milyenek az új kommunisták, aki régi kommunista. Tehát ebből viccet csinálok inkább.
1: Igen. Na, akkor igen. Kérdezem a stílusát. Látja, hogy milyen jól betelefonáltam.
0: Igen,
1: jó,
0: én is örülök.
1: Megnyugtató pontot.
0: Szuper.
1: Elé is jól betelefonáltam.
0: Veronika, köszönöm, akkor tartsa meg a jó szokását, nézzen minket és telefonáljon, ha úgy van. És ne bosszankodjon, szerintem annyit azért nem ért ez a vasárnapi dolog. Kezi csókolom, Edittel folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Reggelt kívánok!
0: Üdvözlöm!
2: Edit vagyok. Az első kérdéshez rögtön, tegnap az egyenes beszédben volt, ha jól emlékszem, ugye?
0: Igen.
2: Igen. Hát meg kell, hogy mondjam, elég érdekes volt a beszélgetés. Nagyon nehezen lehetett, én nagyon nehezen értettem meg tulajdonképpen, mert láttam szegény főügyészen, hogy hát bizony elég zavarva van, és ugye az, hogy a titkokat ugye még véletlenül se tudja kimondani.
0: Igen, úgy beszélt, hogy nem mondott konkrét ügyet, csak sejtette a dolgokat.
2: Igen. Fantáziája elindul, mert ugye nyilván nem vagyunk benne, hál' Istennek úgymond járatosak, és ugye most azt ezeket összerakni, hogy ki, kivel, és elég fájdalmas is tulajdonképpen, ha ezbe belegondoltam, hogy mi is történhet ott, hogy ott most az egész apparátus nem lehet egyszerre lecserélni, vagy kire cserélnénk le,
0: igen,
2: vagy mit kellene tenni. Tehát annyira zűrzavaros az egész, hogy megrendült még az a pici bizalom is szerintem most többünkben, hogy kibe bízzunk egyáltalán.
0: Én úgy tudom, hogy az ügyészségen 4000-en dolgoznak. Lehet, hogy tévedek, tehát hogy olyan biztos nincs, hogy minden ügyész hát korrupt lenne, vagy megvesztegethető.
2: Igen. Igen, de hát legfőbb ügyészség, felviteli főügyészség, vármegyei szintűek, járási ügyészségek. Tehát itt már annyira ugye sok az egész, és ki kivel, hogy honnan, úgyhogy ez most azt hiszem, hogy ezen egy kicsit rágódhatunk elég sokan, akik nyilván nem látunk bele, lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, és fogalmunk nincs, hogy kiről kicsoda, nem is nagyon ismerjük, és ezt valahogy nagyon gyorsan helyre kellene állítani, mert ha ezekben nem bízunk, akkor nem is tudom, hogy...
0: Hát igen, igen, hogyha megrendül az igazságszolgáltatásba vetett bizalom, pontosan, akkor még a demokráciának... Igen, csak hogyha ez 16 év alatt sikerült ilyenné alakítani, kalapálni, amit látunk. Igen. Persze ez már hamarabb összeállt, mert sokan mondják, és tételesen fel lehet sorolni, hogy Pólt Péter idejében milyen botrányosnak tűnő ügyekben egyszerűen nem volt nyomozás, pláne nem vádemelés, vagy elhaltak az ügyek.
2: Igen, sokszor gondolkodott az ember, hogy vajon, de azért nem nagyon, megmondom őszintén, volt egy bíró ismerősöm, és ez nagyon-nagyon régi történet, még annó az első ilyen foci bundánál, nem mondom meg azért, és kérték arra, hogy rendezel valamilyen úton, módon, és lemondott egyszerűen a bírói tisztségről, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett akkor, és nagyon méltattam, és elment akkor inkább vissza ügyvédnek, és akkor ez úgy jó volt, és ugye ez rögtön terjedt is, hogy van ilyen, hogy nem megvehető.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Atél is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 7-es, a 7-e, a 8-e, a 110-es, a 112-es és a 113-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamospálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között. Sávlezárásra és jelentős lassulásra kell számítani az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Ráckevei Duna hídon karbantartás miatt, tudósít az Útinformer. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Baross tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton szakaszonként. Továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Edittel kezdünk, kezdj csókolom. Jó napot kívánok! No, hát rögtön meg is változott, ugye?
3: Igen.
2: Azt már Zoltánt elfelejthetjük szerintem. Kaptunk egy nevet, úgyhogy szerintem akkor ez Tornó, és várhatjuk ugye az újabb nevet, hogy kit fog ajánlani a köztársasági elnök.
3: Igen.
2: Tehát itt már itt több kérdés nincs, csak az elsőt megbeszéltük. Hát a kutyapárt, hát annak igen, vissza kell fizetni, egyértelmű. Én nem is értem, hogy miért nem vették azért ezt komolyan, mert az, hogy humoros vagy vicces párt, az ugye ez egy idézőjel, de úgy látszik, hogy nem, mert ennél azért sokkal komolyabban kellett volna nekik venni, azért nagyon-nagyon sok pénzről van itt szó, és ennyit összekalapozni, bárhogy is gondolják, nyilván nem lehet. Hát
3: igen, de tudom, nyilván nem ebből indultak ki, hogy majd hogy fizetik vissza a kampányra kapott állami támogatást, hanem abból, hogy annyira legalább jól szerepelnek majd, hogy ez a pénz, ez nem követelhető vissza.
2: Hát azért az csak fel kellett volna mérniük, hogy mennyi lehet a támogatottságuk. Azért egy párt csak tudja, hogy mégis körülbelül milyen szinten állunk, azért nagyon sok pénzről. Azért mondom, én nem tudom őket sajnálni ezért, és egy forintot se tudnék adni érte, mert ez felelősség. Tehát saját maguk felé is legfőképpen, és hát a választók, hát hogy ha így döntöttek, akkor ezt tudván tudták.
3: Hát ez az, hogy nem tudták. Tehát nem akarom őket mentegetni, de nézem közben, már kicsit elfelejtettem az eredményeiket, de 51.965 darab szavazatot kaptak listán, országos listán. Ez 0,82%. Na de korábban mindig 1-2-3%-ra mérték őket. Még az is felmerült, hogy majd a kutyapárt, ha nem lép vissza, akkor ő akadályozza meg a kormányváltást, stb. Tehát, hogy tényezőnek számítottak. Nyilván nem gondolta egyikük sem, hogy még az 1%-ot sem érik el, mert ha elérték volna, akkor nem kell visszaadni ezt a pénzt.
2: Hát igen, azért mondom, hogy azért egy picikét, tehát valahogy vagy többet kellett volna érte dolgozni.
3: Igen,
2: az... Nem tudom megítélni, hogy mennyit dolgoztak azért, eljutottak-e annyi emberhez, tehát azért mondom, hogy itt talán inkább ilyen komolytalannak lehettek ahhoz, vagy nem vették túl komolyan, és hát azért mondom, hogy komolyabban nem tudom őket sajnálni, sajnos ezzel jár, úgyhogy így most inkább azt hiszem, hogy elég sok dolguk lesz, mármint ezzel nem is igazán foglalkoznék. Ugye most is zajlik az országházban a gyűlés, hát elég érdekes, ahogy belenéztem, úgyhogy itt tényleg úgy van, hogy én percek, én változnak sok minden, úgyhogy én köszönöm szépen, így befejezném, úgyhogy további szép napot.
3: Köszönjük szépen,
2: Edith.
3: Önnek is szép napot. Kezi csókolom. Egyébként még egy mondat közben megnéztem, hogy jól emlékeztem, de jól. Kovács Gergely, a kutyapárt elnöke azt mondta, hogy ő nem olvasta a pártja választási programját, és nem vesz részt a kampányban. Ez nagyon furcsa hozzáállás, viszont a helyzet az, hogy ő lesz az egyik, akit esetleg majd megkérnek arra, hogy a saját vagyonából is szálljon be ebbe a kampányba, szóval így azért megint egy picit módosul a kép, tehát nem csak, hogy rosszul szerepelt a kutyapárt, de a vezetője, illetve ha jól tudom, az élettársa vagy felesége, a második számú kutyapárti vezető sem vett részt a kampányban. A kampány sikerült ahogy, tehát bukta volt, viszont hát ők nem tettek bele mindent, finoman fogalmazva, ha részt sem vettek a saját pártjuk kampányában. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy a logót odaadják azoknak, akik akarnak kampányolni, aztán majd úgyis elérnek egy olyan eredményt, ami miatt ebből gond nem lesz. Hát a helyzet az, hogy de, lett belőle gond. Marikával folytatjuk, kezi csókolom.
4: Jó napot kívánok! Én arról szeretnék beszélni, hogy láttam a tüntetést, és nézem a parlamenti közvetítést, hát annak a Gergelynek üzenem, hogy én nem vagyok kommunista, és soha nem is voltam, ugyanis a kommunisták végezték ki az én két szobrász bátyámat. Ugyanis nem voltam kommunista, kommunisták azok, akik ott fölléptek a hírtévébe, akik szerepelnek, akik ott voltak a tüntetésen és fölléptek, azok mind megfordították a kabátjukat, és azok mind kommunisták. Úgyhogy a Fideszben vannak a kommunisták, csak fordult egyet a kocska. De ezek mindig arra fordulnak, amelyre a lóvé van. Úgyhogy ezek a fideszesek azért olyan bátrak, mert én sejtettem, hogy így van, hogy az ügyészségű benne van a buliban, valamennyire érintett, és azért áll a malom. Csak nehogy a nép a kezébe vegye a hatalmat, és az ügyészség ellen föllépjen. Mert igenis, a bűnösöknek meg kell fizetni, és még mindig nem megy a malom, és az ügyészség miatt nem megy a malom, és azért olyan bátrak a fideszesek. Most is elnéztem a parlamenti közvetítést, ők úgy viselkednek, mintha ők lennének hatalmon. Egy sem megválás nincs bennük, olyan popátlanok, hogy olyan vastag bőr van a képükön, mint a rinocérosz. Úgyhogy ezek jelentelen emberek, és ezek továbbra is itt fogják szívni a vérünket, ott ülnek a parlamentben, hol ott kirabolták a Magyarországot. Tehén nyugdíjasokat is kirabolták az inflációs nyugdíjat. Ezt már elmondtam sokszor.
3: Igen, igen, ezt már nem érdemes újra melegíteni.
4: De ez igazság, az igazságot mondom, és ez mondja meg mindenki, hogy ez az igazság.
3: Hát nyilván érzik az emberek a bőrükön, az érintettek, hogy jól alakult a sorsuk, avagy épp ellenkezőleg.
4: Igen, igen.
3: De... Tehát az egy dolog, hogy mondjuk magabiztosan viselkednek a parlamentben, és jól oda mondogatnak a kormánynak, de valójában az történik, amit a kormány oldal akar, hiszen bőséges kétharmaddal rendelkeznek, tehát meghallgatnak mindenkit, aki hozzászól egy adott kérdéshez, aztán döntenek, ahogy ők akarnak. Tehát nem látom azt, hogy itt...
4: Igen, csak azért, mert az ügyészség az ő pártukon van, nem véletlen ilyen bátrak.
3: Az hát egy másik kérdés.
4: Hát kéne neki külni, amiket elkövettek.
3: Hát nem mindenkinek kell börtönben ülni.
4: A rendszerben nem merték ezt megcsinálni.
3: Hát ott nem volt ilyen értelemben ellenzék.
4: Igen, de ilyeneket nem is csináltak. Az emberek még álmukban se gondolták, hogy ez így működik. És tényleg igaza volt a magyarnak, hogy ez egy mafia állam volt. Az volt. És a magyarnak csak hálát adhat minden egyes lakó, hogy ez az ember, lehet, hogy ő is ott benne volt, és azért fölfogta, hogy mi történik. Amikor a feleségének fölvette a beszédét, nem véletlenül vette föl. Ő fölfogta, elég okos ahhoz, hogy fölfogta, hogy mi történik itt a hazába. És ő látta azt, hogy neki három gyereke van, és odaállt. Kiállt, mert ha a magyar nem lenne, akkor mi itt vergőznénk. Hát nem szeretnék belegondolni, hogy mi lenne velünk. És igenis minden egyes magyar állampolgár hálával tartozik a magyarnak, mert a magyarnak nagyon nehéz dolga van. Nagyon nehéz. És meg kell neki bírkozni, mert ezek még mindig ott vannak a háttérben. És engem nem vigasztal az, hogy ezeket a bűnözőket már rég le kellett volna zárni, de az ügyészség miatt államalom. Sajnos ez van.
3: Köszönöm szépen, Marika, meglátjuk. Ezt a jelöltet nem fogadja el a Tisza, meglátjuk, hogy ki lesz a következő államfői jelölt, és majd a jövő zenéje, hogy az új jelölt, az új legfőbb ügyész, ha majd lesz egyszer, remélem minél hamarabb, képes lesz-e helyreállítani a szervezet tekintélyét, hitelességét, és valóban elindulhat-e a munka mindenféle politikai befolyástól mentesen? Hát ezek nagy kérdések, de bízunk benne, hogy igen. Icával folytatjuk, kezi csokolom.
5: Jó napot kívánok, én Ica vagyok. Szerkesztő úr, az a kérésem volna, hogy Jákob Zoltánnyal szeretnénk beszélni, vagy továbbítaná nekem, hogy nagyon kevés a nyugdíja, 100.000 forint fára kéne, meg a tetőt megcsinálni, a fürdőszobát. Valamennyi összeget nem tudna adni, mert rám szakad itt a lakás.
3: Az a helyzet, hogy Jákob Zoltán nem az ATV-hez tartozik, ismerem őt, tudom, hogy kiről van szó olyan értelemben, sok embert támogat, de vele mi nem vagyunk semmilyen kapcsolatban. Tehát nem tudom azt mondani, hogy persze, majd átküldöm az ön elérhetőségét, vagy szólok a szerkesztőjének, mert hogy nem itt dolgozik.
5: Hát nagyon megköszönném, mert nagyon-nagyon szükségem volna. Nagyon kevés, már nem tudok hova fordulni. Fiam meghalt, aki támogatna. Nincs egyszerűen a gyerekeim, az unokáim malvéletben laknak, dolgoznak, de...
3: Szerintem ő elérhető Jákob Zoltán szervezete a Facebookon keresztül is, tehát ha az unokái...
5: Csak az a baj, hogy én nem tudok Facebookon.
3: Igen, de az unokái nem tudnak, nem nincsenek rajta...
5: Hát messze dolgoznak, hetelnek, és akkor mire hazajönnek, akkorára meg... Hát van, elég felszaladnak, megnéznek.
3: Világos.
5: Egy-két, vagy 20-30 ezer forinttal kisegítenek, de többel nem tudnak már. Hát na, az albilletet ki kell fizetni. Van egy kis unokám, azt óvodába jártatik. Úgyhogy nehéz nekik is a megéletés. Nekem meg még rosszabb, mert nincs segítsége.
3: Világos.
5: Még a fát is, most is csak 48 ezer forint hasgatva, de hát az nekem nagyon nehéz, mert a gyógyszereket is ki kell látni. Akire számítottam, az a fiam volt, aki meghalt.
3: Sajnálom nagyon.
5: Igen.
3: Hát szóval nem vagyunk kapcsolatban Jákob Zoltánnal semmilyen módon. Azért gondoltam, hogy az unokái akár küldenek egy üzenetet neki a Facebookon, vagy annak a menedzsmentnek, aki szervezi Jákob Zoltán tevékenységét, ezeket az adományozó útjait, akkor szerintem hamarabb célt ér, mint a rajtunk keresztül próbálkozik, mert hogy tényleg nincs hozzá kapcsolat, legalábbis nekem nincs.
5: Hogyha nem valamelyik szervezethez kapcsolna, mert az önkormányzat az hiába fordulok, nincs lehetőségük.
3: Értem. Hát sajnálom. Köszönöm, hogy hívott.
6: Klári, jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok. Hát akkor kívánom, hogy gyógyuljon meg minél előbb.
6: Köszönöm szépen.
7: Szedjen sok C-vitamin, illetve egyen sok gyümölcsöt.
6: Fülemen jön ki, de remélem, hogy jobban is leszek tőle.
7: Jó. Na, szóval az igazság az, hogy én most nem ezekkel a témakörökkel kapcsolatban akarok beszélni, hanem már tegnap előtt akartam hívni, amiért borzasztóan fel voltam háborodva. Ritkán vagyok így felháborodva, most nagyon fel voltam. Ugyanis az igazság az, hogy én ugyan nem vagyok vallásos, de vallás ellenes sem, mert ez mindenkinek szuverén joga, hogy vallásos vagy nem vallásos, hanem viszont az, amikor megszólalt egy pap, őszinte leszek, nem a legelejétől voltam bent a tévé előtt, be volt kapcsolva, akkor jöttem be, mikor úgy a középtájon tartott már, és akkor mondja, hogy Jézus előtt megjelent egy csomó ember, és nem tudta elképzelni, hogy miért, és akkor mondja, hogy mert dolgozni akarnak, de senki nem ad nekik munkát. Na erre közölte velük, valahogy így volt, azért mondom, mert nem az első pillanattól voltam bent a tévé előtt, hogy adott...
6: Bocsánat, milyen műsort tetszett nézni, azért azt tisztázzuk.
7: A Duna TV volt.
6: Igen, de hogy ez egy Isten tisztelet, vagy miről beszélünk? Hogy pontosan a nézők is értsék.
7: Az a helyzet, ezzel kezdtem, hogy nem a legelejétől voltam bent. Egy ilyen beszélgetés féle valami volt, nem is szoktam a Duna TV-t bekapcsolni, megmondom őszintén, mert csak akkor kapcsolom be, amikor ilyen népi dolgok vannak.
6: Értem.
7: Megemlékezések, szóval ehhez hasonló.
6: Értem, és mi volt a témája? Szabadon beszélt a pap, vagy volt egy konkrét?
7: Volt.
6: Értem,
7: azt
6: jó.
7: Mondom, hogy nem igen. Az első pillanattól voltam bent, de egy pap beszélt, ez biztos. És a lényeg ennek az volt, hogy ahogy sorba álltak a munkások, és aki a legelején jelentkezett és jutott neki munka, az sokat dolgozott, és aztán a következő alkalommal megint egy hosszú sor állt, megint csak azt mondták, hogy nem volt nekik munka, a harmadik alkalommal már szintén, amikor sok ember állt, de azoknak már nem is jutott, de nem is nagyon akartak dolgozni. Ebből a lényeg az volt, hogy ahogy ők mondták, hogy el van keseredve, de Jézus közölte, hogy nem kell elkeseredni, hát ha nem jutott munka, hát nem jutott, hát ennél fogva kevesebbet kapnak, de hát ettől eltekintve azért a Jézus szemében mindenki egyforma értékű. Na hát azért álljunk már meg egy kicsit. Ugye azzal kezdtem, hogy én nem vagyok vallásos, de vallás ellenesen vagyok. De az viszont nagyon nem tetszik, amikor a papok így akarják az embereket tanítani, hogy akinek kevés munka jutott, vagy nem is akart dolgozni, már nem is állt be sorba, ő ugyanolyan értékű az Úr Jézus előtt, így ez a kifejezés nagyon eszembe van, Úr Jézus előtt, az ugyanolyan értékű, mint aki a legelején oda sorakozott a munkáért és sokat dolgozott. Na, itt aztán bepipultam, hogy őszinte legyek.
6: Na, ebből lesz egy jó beszélgetés, Klári, mert erről nekem is van egy határozott véleményem, ami nem biztos, hogy pont találkozik az önével, de akkor lesz egy jó beszélgetés.
7: Na mindegy, a lényeg az, hogy nagyon mérges voltam, megmondom őszintén, mert valahogy úgy voltam vele, hogy is van ez akkor? Hogy aki nem dolgozik, annak is ugyanaz az értéke, mint aki sokat dolgozott. Aki nem csinál semmit, csak egész életén keresztül szinte a fenekét vakarta, az ugyanolyan értékű az összes többi ember szemébe, mint bárki. Hát azért engedje meg a világ. Félreértés ne essék, én nem akarok vele se dicsekedni, se letagadni. Nagyon sokáig, hosszú-hosszú ideig tanultam mindegy, hogy mit. Nem akarom mondani, mert volt egy betelefonáló, aki szinte azt hitte, hogy dicsekszem vele, eszembe sincs. Ez olyan dolog, hogy senki nem kényszerített rá, ennek ellenére tanultam, sokáig dolgoztam, sokáig, és azt gondolom, hogy az az ember, aki sokat tanult, sokat dolgozott, és nem csak magáért, mert én amikor dolgoztam is, mikor tanultam is, én a mindenkiért dolgoztam és tanultam. És ez nagyon nem tetszik, hogy valahogy, mintha a papok úgy tanítanák, úgy nevelnék az embert, mintha vissza akarnánk menni a középkorban, hogy aki dolgozik is, csak dolgozzon egész nyugodtan, a tűrőké és szenvedőké a mennyeknek országa, ha még emlékszik erre mondásra, és már lassan ez vált szállóigévé, hát azért engedje meg a világ. Erre akarja az egyház nevelni az embereket?
6: Ugye tetszett hallgatni egy szemét, egy főt, egy papot, ugye ebből talán azt a következtetést, hogy akkor az egyház, pláne hogy az egyházak mit tanítanak, azt lehet, hogy nehézkes lenne levonni, én azt gondolom, mert ugye itt egy főt tetszett hallgatni.
7: Nem, hallgattam én már több főt is, mert volt, amikor templomba bementünk, nem vagyok templomba járó ember, teljesen úgy mentem be, mint egy műemléket néztem, de mivel mi se volt, nem akartunk zavarni, nem jöttünk ki, végighallgattuk. Hasonlóképpen beszélt, ja. És ugye ez az, ami nekem nem tetszik.
6: Tetszett-e, mennyire tetszett, vagy tetszik olvasni a Bibliát akár?
7: Nézze, én a Bibliát elolvastam, mert én egy nagyon kíváncsi természetű ember vagyok, már csak azért is elolvastam, hogy legyen alapom, összehasonlítási alapom a valóságos, tudományos dolgokhoz. Önnek ezt még nem mondtam. Itt másnak például a Lazsánszky Ferenc meg a Somos András már olyan értelemben ismernek, hogy többször beszéltem velük, több diplomás ember vagyok, nem több szakos, több diplomás. Nem szeretek veled dicsekedni, mert ez olyan dolog, hogy mindenkinek egy...
6: Na, akkor tetszik ismerni azt, hogy mit mond erről a Biblia, több helyen is beszél erről, hogy igazából ebben a világban vannak törvényszerűségek, ki mint vet, úgy arat. Ez igazából egy abszolút
7: hát igen,
6: egy bibliai...
7: Nem úgy arat, ám, ahogy vet, tévedésben elsünk, mert én láttam embereket, meg ismerek olyat, aki az egész életén át, azon kívül, hogy a fenekét vakarta, nem sokkal többet dolgozott, és higgye el nekem, hogy ő hőbörög, háborog legjobban, amikor már eljött az az idő, mert ebben nem gondolt bele, hogy majd egyszer meg is öregszik, nyugdíjat kap, és akkor a nyugdíja is olyan lesz, mint amit dolgozott. És ezek háborognak legjobban. Nem azt mondom, hogy nincs kivétel, van kivétel, persze, mint ahogy mindenből.
6: Én csak annyit akartam ehhez a témához elmondani, hogy egyrészt én is azt gondolom, hogy az Isten elsődlegesen nem azt nézi, hogy ki mennyit dolgozik, már akkor, amikor az ember értékéről van szó. Van, aki azért dolgozik keveset, mert nem akar dolgozni, van, aki azért dolgozik keveset, vagy nem dolgozik, mert nem tud, mert mondjuk akadályoztatva van, mert mondjuk beteg, és még van ezer más
7: körül. Nem arról van
6: És még van más, ezer más körülmény, világos, oké, okay, de én is azt gondolom, hogy az értékét az embernek nem az adja, hogy mennyi dolgozik, viszont következménye van, és erről a Biblia nagyon sokat beszél, de nem csak, ezt nem kell a Bibliából vennünk, szerintem a józan ész is ezt mondja, ezt mondatja, hogy ha valaki tehetné, hogy dolgozik, de nem dolgozik, annak lesz következménye, ez egy törvényszerűség, akkor itt nem arról van szó, hogy akkor ő neki azért nehezebb és rosszabb, hiszen kevesebb pénze van, mert kevesebben dolgozott, mert az Isten őt nem szereti, hanem azért, mert ez a következménye az ő viselkedésének, vagy a tevékenységének. De ez nem, biztos, hogy az értékéről beszél.
7: Akarja ilyenre nevelni az embereket, hogy az emberek egyértékűek? Ugyanilyen
6: hát Isten szemében szerintem egyértékűek vagyunk, de attól még, hogy egyértékűek vagyunk, attól még vannak következményei a tetteinknek.
7: De akkor ne panaszkodjon.
6: Tessék?
7: Akkor ne panaszkodjon, ne háborogjon. De azt csinálja, mert azok háborognak leginkább, mert higgye el nekem, hogy én, aki nagyon-nagyon hosszú ideig tanultam, hosszú ideig dolgoztam, és nem panaszkodom, hogy mennyi a nyugdíjam, pedig elérti, hogy nem vagyok olyan gazdag, mint Mészáros Lőrint, meg a többi.
6: Hát de... kevesen olyan gazdagok, nem csak ön, nem annyira.
7: Nem, de én
6: is biztos nem olyan ügyes, gazdag. Meg szorgalmas.
7: Nem is akarok. Nem is akarok olyan gazdag lenni, én csak szeretnék úgy élni, ahogy a munkám során és a tanultságom során megérdemelném.
6: Na hát most csak vicceltem az előbb, azt remélem szóval, tetszett érteni.
7: Na mindegy, engedje meg, hogy csak nagyon röviden, mert nem akarom mástól elvenni a lehetőséget. Egy busz megállóban voltunk nagyon sokan. Beszélgetett két ember, és akkor mondja az egyik, hogy hát ő már lassan ott tart, hogy majdnem, hogy hajléktalan lesz, mert annyira nincs pénz erre. Mondja neki a másik, feltételezem, hogy ismerte. Azt mondja, hát a múltkor hívtak ilyen mezőgazdasági munkára, betakarításhoz, vagy nem tudom én, és akkor megjegyezte, hogy ő bizony annyi pénzért nem dolgozik. Erre megjegyezte az előző férfi, azt mondta, figyelj ide, ha nekem nem lenne annyira pénzem, mint nekem, olyan nyomor, mint neked, olyan nyomorult lennék, mint te, a nyomorultságot nem arra mondta, hogy mert esetleg teszi... fogyatékos volt, vagy ehhez hasonló, hanem hogy már ott tartott, hogy ennivalóra nem jutott. Azt mondja, én akkor a kevés pénzért is, vagy legalábbis a kevesebbért is elmegy.
6: Hát nem is beszélve arról, hogy a munka, mint tevékenység is nemesít, és az ember egyszerűen hasznosabbnak és egészségesebbnek érzi magát, hogyha dolgozik, mint sem, hogyha nem dolgozik. Klára, köszönöm szépen, hogy tetszett telefonálni.
7: Megfogom a kapálnak a nyelét, és a szüleimnek segítettem kapálni, meg megcsinálni azt, ami egy mezőgazdasági munkához tartozik, akkor neki leesne az arany gyűrű a kezéről, menjen a pokolba, ne haragudjon az
6: ilyen. Oda talán ne, azért nem mi mondjuk meg, úgyhogy ettől egy kicsit azért elhatárolódnék, hogy hova küldjük őt, de minden esetre én mindenkit arra bátorítok, főleg aki tud dolgozni, és van több kapacitás benne, hogy próbálja meg, jót fog tenni. Klári, köszönöm szépen, hogy betelefonált. Lászlóval megyünk tovább. Jó napot kívánok, László!
8: Tiszteltem, és köszöntöm az ATV nézői, és önt is, mert önnel először találkozom.
6: Na, hát mindig van egy első alkalom.
8: Nem titkolom magamat, Hegedűs László vagyok, jobbágyi lakos, és hát az első... amihez hozzá szeretnék szólni, az, hogy Palotáson történt ez a kutyaverés.
6: Mi történt?
8: Hát, hogy félig agyonverte a szerencsétlen kutyáját egy őrült, és hogy 3 millió forintot kapott.
6: Ja, igen, ez egy a napokban volt, tegnap előtt volt hír, ugye?
8: Igen, és akkor föl volt háborodva azon, nem azon, hogy a bírságot ki kell neki fizetni, hanem azon, hogy még melléje a jegyző még elrendelte az, hogy egy kutyavédő, vagy valami ilyen kutyatenyésztői tanfolyamra is el kell, hogy menjen. Hát én egyéni véleményem szerint én ennek az embernek kötelet adnék.
6: Na, csak mondjuk el a nézőknek, elmondom, László.
8: Durva vagyok, tudom.
6: László, nem, azt csak szeretném a nézőknek elmondani, hogy miről van szó, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. ugye a napokban, de én csak hallottam egyébként édesanyámtól, szóval nem tudom, nem láttam pontosan ezt a hírt, de hogy sajnos egy kiskutyát, ha jól emlékszem, egy kis testű kutyát a gazdája úgy elvert, hogy a kutya lebénult, ha jól emlékszem, ez a történet, és aztán utána ezt az illetőt, őtőle ugye elvették a kutyát, talán menhelyre is került, vagy valamilyen, nem tudom, hova került a kutya, kutya otthonba, és ugye pénzbüntetést is kapott az illető, ugye ez a hír?
8: Igen.
0: Best of adást hallottak.

0: hazafele nézünk, egy remény vár ott.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 113E autóbusz igénybevételét javasoljuk. Ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pálya karbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinthy-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es-6-os villamos jár egész nap Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között. Sávlezárásra és jelentős lassulásra kell számítani az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Ráckevei Duna hídon karbantartás miatt, tudósít az útinformer. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Baross tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton szakaszonként. Továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Gyulával folytatjuk a fórumot. Halló!
3: Igen, itt vagyok.
2: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. A legfőbb ügyész kiválasztásával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Uh-huh. Az a helyzet, hogy igazából nem teljesen értem Baka Andrásnak a kiválasztás szempontjait, hogy mindenáron az ügyészségtől kellene ott lenni, a legfelső vezetéstől valakinek, meg hogy ilyen bonyolult, meg olyan bonyolult. Hát én Györgyi Kálmán idejében az informatikai, hogy mondjam, stratégia kialakításának a vezetője volt a legfőbb ügyészségnél, a KFK-i, illetve a KFK-ra dolgoztam, és a KFK-it tiszták meg ezzel.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy Szatmári úrnak ön volt az elődje?
3: A Szatmári úrnak nem voltam elődje, én kívülről voltam, a KFK-inak voltam az alkalmazottja, annak a számítás egyik részlegének.
2: Oké, a KFK-in dolgozott, értem.
3: Igen, az a központi bizonyos mutatóintézet.
2: Igen, így megvan.
3: Na, most azt akarom mondani, hogy ennek kapcsán kb. Egy hónap vagy két hónap alatt, tehát már pontosan nem emlékszem, mert igazán régen volt, én az egész ügyészséget végig interjú voltam, a megyei főügyészektől kezdve Györgyi Kálmán helyettesein, stb. Keresztül. Nekem abszolút világos volt a teljes tervezett rendszer és minden, ami ott történik, az ott az egy vagy két hónap alatt. Annyira nem bonyolult. A véleményet is megmondtam ezzel kapcsolatban, hogy az a rendszer, hogyan dolgoznak, az nekem nem tetszik, de hát az semmi közöm hozzá, csak egyszer ilyen megmondtam, hogy ez egy nagyon nem tisztességes dolog, hogy egy főügyész gyakorlatilag az utolsó járás ügyésének a dolgaiba is beleszól. Aha. Hát valahol mindenhol van, hogy mondjam, alacsonyabb rendű ügyészség, stb., tehát járási szinten, megyei szinten, mindenhol vannak bírók is ezeken a szinteken. Hát, hogyha elindul egy büntető eljárás, mi köze hozzá a legfőbb ügyésznek? Hát, ha járásban indult el, az a járásban elkezdik, fölterjesztik a bírónak, ha van mit, és így tovább, ha valami nem stimmel, akkor majd letiltják. Tehát ez nem feltétlenül kell tudni mindent a legfőbb ügyésznek, az egyik probléma. A másik pedig az, hogy ugyanúgy, mint ennek a bizonyos Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnál valahol, úgy éreztem mindig, hogy szinte a legfontosabb szempont az, hogy nehogy véletlenül a győztes kormánypárthoz tartozzon, vagy hogy mondjam, annak a szimpatizása legyen, aki jelölt vezető. Hát ha ez egy párt, vagy egy mozgalom, vagy bármi az ország lakosságának kb. 70%-át, vagy 65%-át mindig változik, hogy éppen ennyi a támogatását bírja, akkor miért baj az, hogyha valaki, aki ezzel szimpatizál, azzal lesz egy tisztességes, becsületes ember, aki tulajdonképpen tisztességes és becsületesen végigviszi azokat az ügyeket, amelyeket rábíznak, amit feljelentések alapján el kell bírálni, stb.
2: Igen.
3: De egyszerűen a szempontokat nem értem, hogy miért kizáró ok az, hogyha valaki akárhonnan máshonnan jön. Mm-hmm. Ez az egyik dolog. Hát mint olyan, ugye volt ez az első alkalom is, hogy ugye volt a sapkozó hölgynek a elsődleges jelölése. Szerintem nagyon sokkal jobb, hogy mondjam, eredmény Baka Andrásnak a jelölése, mert az nem baj, hogyha valaki valamilyen pozíciót betölt, az ért is hozzá. Mert abban az esetben, ha valaki nem ért hozzá, legyen az Göncz Árpád, vagy éppen a sakkozó hölgy, kiszolgáltatott a beosztottainak, mert nem tudja önállóan elbírálni tulajdonképpen az adott dolgokat. Mindenkinek ki kell véleményezni, most akkor mit kell nekem csinálni? Szóval, és Baka Andrásnak meg azért nem értem a szempontjait, mert tulajdonképpen kijelöl egy olyan személyt, akinek a testvére érintett esetleg, hogy mondjam, egy bűnügyben, stb. Hát ez miért ragaszkodik hozzá? Lehet, hogy ez az ember egyébként egy tisztességes, becsületes, tökéletes ember, én ezt egy pillanatig sem vitatom. Na de, hát azért, ha valaki rokoni kapcsolatban valaki, akiben vádat fognak emelni ott az ő kollégái, akkor azért az már megkérdőjelezi azt, hogy mindenféleképpen.
2: Hát, egyébként nem. Azért nem, mert ugye az ügy elintézéséből ki lesz zárva, ugye ő maga is, meg az egész ügyészség is.
3: Hát ebben az esetben ez igaz lehetne, hogyha így van. De azért, ha valaki legfőbb ügyész, és ez a rendszer működik, ami pillanatnyilag még így működik, mert nem változtattak meg egyetlen jogszabályt sem,
2: igen,
3: akkor tulajdonképpen neki mindenféleképpen joga van befolyásolni embereket. Lehetősége van, ha nem is joga. Lehetősége egyértelműen van. Uh-huh. És ez ebben az esetben nem szerencsés. Ez nem tartom én se kizáró oknak, de nem szerencsés.
2: Értem.
3: Hát ez az egyik.
2: Nem tudjuk, hogy erről Baka András mennyit tudott.
3: Hát valószínűleg nem, de minek után ragaszkodik a személyéhez.
2: Hát szerintem ez az első reakció, aztán majd meglátjuk.
3: Hát ezt megértettem, csak szóval valahol azért attól.
2: Bocsánat, mert ugye ez pont az, amikor én biztosan tudom, hogy nem lesz meg a megfelelő számú szavazat, mint amikor ugye a szocialisták ragaszkodtak Szili Katalinhoz, és látszott, tehát aki matekból bármi, két számot összead, látszott, hogy nem lesz meg az országgyűlésben a megfelelő szavazat. Sólyom László lesz az elnök. A szocialisták mit csináltak? Ráengedték a falra Szili Katalint.
3: Hát elég rosszul tették,
2: Na de Baka András ezt ismeri, ezt a történetet, tehát az nem fordulhat elő, szerintem, hogy a saját jelöltjét kitenné egy kudarcnak, egy szavazási kudarcnak.
3: Hát de mégis kitette.
2: Igen, de még egynek. Tehát érti?
3: Jó, hogy még egynek.
2: Hát, igen.
3: Én legutolsó információ számomra az volt,
2: Igen.
3: Számomra az volt legutolsó információ, hogy ragaszkodik a jelöltjéhez, és majd az országgyűlésnek kell dől a dönteni, nem pedig a Tisza frakciónak. Hát ha nem tudja a Tisza frakciót, hogy mondjam, durván majdnem 70%-os, hogy mondjam, támogatottsággal rendelkezik, akkor innentől kezdve az egész értetetlen. Na mindegy.
2: Mondja valaki, hogy nem. Mondja valaki, hogy pártfüggő a köztársasági elnök.
3: Nyilván nem fogja ezt ennek alapján senki mondani, de azért az a másik oldal ennek a dolognak szintén igaz, hogy azért, mert ennek a bukott, mondjam úgy, maffia kormánynak az utóvédjei itt jártatják hangosan a szájukat, nagyon hangosan és nagyon agresszívan, és így tovább, azért nem feltétlenül kell nekik, hogy mondjam, mindenáron nekik tetsző jelöltet, vagy hogy mondjam, egyáltalán az véleményüket figyelembe venni, mert még csak figyelembe se érdemes venni, ahogyan hallgatom néha a parlamenti közvetítést, ahogyan viselkednek, és mintha nem is tudnák azt, hogy mi történt az eddigi időkben, az eddigiekben, arról meg nem is beszélve, hogy azért, ha jól emlékszem, ez a kijelölt, vagyis javasolt személy, ugye ez egy főosztályvezető annál a legfőbb ügyészségnél, amelyik eddig folyamatosan, hogy mondjam, ennek a igen tisztelt Orbán féle, hát nem akarom nagyon csúnya szavakat használni, de ennek a társaságnak az összes gazemberségét, hogy mondjam, akadályozta. Abszolút. Emlékszem rá, amikor egyáltalán felmérést végeztem, akkor gyakorlatilag mindenhol azt hangsúlyozták az ügyészségek, ügyészek, az egyes ügyészekkel beszéltem, hogy hát ugyebár fontosabbak, mint a bíróság, mert ha nincs vád, akkor nincsen bírósági döntésem.
2: Igen.
3: Márpedig itt tulajdonképpen ezt csinálták, akár 20 évig is mondhatnám, mert ugye már korábban ki lett az illetékes kedves Polt Péter úr nevezve, hogy gyakorlatilag mindazokat az ügyeket blokkolták, ami a legkisebb mértékben is káros lett volna az Orbán elvtárs részére.
2: Hát ugye az, hogy káros lett volna,
3: az egy
2: több szempontból megközelíthető, mert kifejezetten hasznos lehetett volna, hogyha a közvélemény azt érzi, hogy nem lehet mindent megcsinálni. Lehet, hogy ez lett volna a jó, hogyha hát az ügyészség...
3: Lehet, hogy ez a hatalomra maradásuknálhoz jó lett volna.
2: Jó lett volna, igen. De az érintett személyeknek, akik a NER-hez tartoztak nyilvánvalóan, nekik azért tudott volna kellemetlenséget okozni, és ilyen szempontból talán káros lehetett volna a nomenklatúrának.
3: De ilyenek, a volt miniszternek a szövegeit, mikor hallgatom a parlamenti közvetítéseknél.
2: Igen.
3: Hogy milyen pofátlan módon, hogy mondjam, védi saját magát meg ezt a társaságot, egyszerűen erre nem találok szavakat.
2: És az igazságügyminiszterre gondol?
3: Tessék?
2: Az igazságügyminiszterre gondol?
3: Nem, a kulturális, az NKA.
2: Ja, igen. Akiből most a tegnapi napon gyanúsított lett.
3: Hát hála Istennek, már nagyon itt volt az ideje.
2: Hát Gyula, az egész közvélemény ezen élcelődött, hogy ez hogy van. Aki nyomozást ismer belülről, mint ön, kevésbé lepődhetett meg ezen, hogy ez így van. De mindegy. Nem?
3: Hát, hogy mindegy, vagy nem mindegy, abban nem igazán értek egyet, mert nagyon szeretném, hogyha eredménye is lenne ezeknek a...
2: Nem, annak nincs jelentősége, hogy mit gondolunk arról, hogy sok ez az idő, ez a 3 hónap, vagy pedig természetes rendje az igazságszolgáltatásnak, hogy így működik. Hogy először begyújtja a terhelő adatokat, és utána csap le.
3: De ha visszatérünk az eredeti kérdéshez, igen, azért akkor nagyon jó lenne ismerni azokat a szempontokat,
2: persze,
3: amilyen szempontok alapján történik most ennek a
2: legfőbb ügyésznek a jelölése.
3: A kiválasztás, a jelölése, stb.
2: Maximális egyet értek önnel.
3: Úgyhogy, és ilyen értelemben az se lenne igazán baj, hogyha Vak András esetleg a nyilvánosság előtt elmondaná, hogy mégis milyen szempontok alapján újhatja kiválasztani ezt a személyt.
2: Hát igen. Igen. Jó. Gyula, örülök, hogy beszéltünk, meg annak is örülök, hogy személyes tapasztalatáról beszámol. Igen. Jó. Gyula, örülök, hogy beszéltünk.

0: hogy mondjam, ügyészségeknek is ahhoz, hogy gyakorlatilag hatékonyabb legyen a bűnüldözés.
1: Egyetértek ebben is. Örülök, hogy itt volt Gyula, megköszönöm a hívását, hívjon máskor is, ha bármi eszébe jut. Viszlát, Anna!
2: Jó napot, Anikó vagyok, Anna.
1: Kezi csókolom, Anna.
2: Szeretnék az első témához hozzászólni. Jó. Nem értem, hogy kerülhet az egész, hogy mondjam, egyáltalán az ügyészségre, mert tudnék, amikor ő ezt tette, nem mintha egyet értenek vele, de magánember volt, ha jól emlékszem, és egy felindulásába gondolom, most mi köze van az országos témákhoz, ahhoz, amit a most, amikor ilyen nehéz problémák vannak, ahogy itt hagyta az előző kormány az országot. Hogy szabad ezzel foglalkozni? Miért kell erre időt pazarolni, energiát, időt pazarolni, akkor, amikor annyi megoldatlan ügy van, és nem értem, akkor Orbánt miért nem vizsgálják ki? Ő sokkal sokkal rosszabb körülmények között hagyta az országot, teljesen tönkretette. Akkor miért kell nekünk ezzel foglalkozni? Szóval nem értem az egészet.
1: Anna, a magánembereknek ugyanúgy tilos elvenniük más tulajdonát, azért, hogy megfosszák a tulajdonost a tulajdonuktól, a telefonuktól, tehát attól még, hogy nem hivatalos személyként vett el a másik telefonját, attól az még nem, azt a jog nem engedi.
2: Országos téma, nem egy, hogy mondjam, ezzel kéne foglalkozni.
1: Most, hogy a miniszterelnököt ez az eljárás érinti, ez országos témává azáltal válik, hogy a büntető eljárásban az ügyészek szerint felgyülemlett annyi bizonyíték, hogy ezt országos témává teszi a sajtó, mert a miniszterelnök mentelmi jogát érinti. Az helytelen lenne, hogy Magyar Pétert megfosszák attól, hogy hatékonyan védekezzen ebben az ügyben. Én ennek örülök, hogy ez így van ma Magyarországon. Az ön álláspontját meg elfogadom, hogy ahhoz képest, hogy itt 10 milliárdok vagyonvesztéséről van szó, ahhoz képest ez a telefon bedobása Dunába 100-200 ezer forintos kár. Ennyi.
2: Igen, erről van ennyi. Szó. De itt végig arról van szó a parlamentben is, hogy állandóan gátolják a munkát az ellenzék, mintha ők nem lennének hibásak, hogy ez így történt.
1: Világos.
2: Ez az elmúlt 16 évben.
1: Nézze, Anna, az a helyzet, hogy én a legjobban én sajnálom, hogy most be kell fejeznünk ezt a beszélgetést.
3: Marikával kezdünk, kezi csókolom.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm, szerkesztő úr. Hát örülök, hogy a pápánál volt, van Magyar Péter, irigylem, mert ez nem mindenkinek adatik meg, gondolom én.
3: Valószínű, hiszen van, nem tudom én hány millió, 100 millió híve a katolikus egyháznak, mindenkit nem tud személyesen fogadni.
4: Na, de én most egy picit régebbi dologról szeretnék beszélni, paláver. Tudom, van millió kapcsoló a távirányítón, de egyszer elkaptam egy olyan beszélgetést a műsorvezető úrral, meg egy pécsi hölgyel, hogy ő azt mondta, hogy hát Magyar Péter beteg ember, és Magyarország 51%-a is beteg. Hát én ezt kikérem magamnak. Én nem vagyok beteg ember, nem érzem magam beteg embernek, mivel a Tiszához tartozom. Önnek mi a véleménye erről?
3: Szerintem nehezen képesek sokan megemészteni az április 12-i végeredményt. Noha nem váratlanul jött, mert aki olvas újságot, vagy figyeli a híreket, tudnia kellett, hogy itt egy óriási vereség vár Orbán Viktorékra. De mégis sokan ezt nem hitték el, és a mai napig nem tudják megemészteni, hogy ez történt, és innentől jön a szitkozódás, a gyalászkodás, hogy aki beteg, az szavaz a Tiszára, meg a hazárulók, meg a sorosisták, meg az LMBTQ-sok, meg a bárki. Tehát, hogy mindenki oka ennek az eredménynek, csak nem a Fideszben keresendők az okok.
4: Na jó, de hogy lehet kijelenteni ilyet, hogy Magyarország 51%-a beteg?
3: Szerintem ez annyira színvonal alatti

0: érvelés, hogy én nem töltenék vele időt, tehát biztos lehet rá magyarázatot mondani, lehet, hogy ezt az embert kéne kivizsgálni, és lehet, hogy súlyos lelki szerintem problémákra is bukkannák, de nem ér ennyit az egész. Mindenki azt mond, amit akar.
1: Így van, és akkor mondhatnak még egy picit?
0: Persze, hogy nem.
1: Néztem én ezt a hírtévén, volt a Orbán Viktornak ez a melyik beszédje? Múlt héten szombaton, vagy vasárnap? Na, könyörgöm.
0: Hát volt a Köccsei találkozó, de az már inkább két hete volt, a Köccsei piknik.
1: Igen, azért mondom, már telefonáltam többször, csak nem értem oda, és akkor volt ő neki egy olyan kijelentése, hogy ők várják, hogy megbukjon a kormány, már mondta, mi van, és akkor ők lesznek az orvosok, meg a papok, vagy mit tudom, és az a nagyképű izéja, na, mi fáj? Na, mi fáj? Olyan nagyképűen. Na, hát ez nálam megen kivárta a biztosítékot, és én biztos, hogy beledöglök, akkor se lesz Orbán nekem. Úgyhogy én...
0: Nem sok esélye van Orbán Viktor visszatérésének. Hát miniszterelnök nem nagyon lehet a jelenlegi törvények alapján, hiszen 8 évben maximálta az új alaptörvény.
1: Hát igen, de hát ők megmagyaráznák, hogy a, ők, mert én szerintem ők 99% ő azt várja, hogy 4 év múlva ő lesz megint.
0: Az a helyzet, hogy ennek nem sok esélye van, tehát most még inkább széthulló félben van a Fidesz. Hát olyan nagy ágyuk hagyták abba a politizálást, mint Szijjártó Péter, Lázár így János, van, így van. Gulyás Gergely háttérbe vonult egy ilyen mondva csinált indokkal. Úgyhogy nem gondolnám, hogy sok esélyben, és még az elszámoltatás nem igazán kezdődött el, de elfog, és akkor ott még azért lesznek további áldozatok. Tehát ha mondjuk Hankó Balázs feltéve, de meg nem engedve, szintén börtönbe zárják, ő maga utal erre, hogy erre is felkészült. Sezták Miklós korábbi Orbán kormány tagot, minisztert szintén, Matolcsi Györgyöt is most már nyaldossák a hullámok. Tehát, hogy ezek nem építeni, meg erősíteni fogják a Fidesz támogatottságát, hanem tovább erodálják majd.
1: Hát nagyon remélem, hogy így lesz, mert mondom, az a kijelentése, az az arrogancia, ahogy mondta, na mi fáj, olyan az, ahogy mondta, hogy úgy, na ne, szóval ez nem. Úgyhogy, és nem tudom, én csak ennyit akartam elmondani, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy ilyességet mondtam meg minden, de nekem ez a hölgynek, az a pécsi hölgynek a bántó szava, hogy 51% a Magyarországnak beteg, na. Kikérem magamnak.
0: Jobbulást ennyi. Akkor mindenkinek, aki úgy érzi, beteg. Sok vizet kell inni. Nem önre gondolok, bárkire. Sok folyadékot kell fogyasztani, C-vitamin. Jó, nyilván vannak súlyos betegségek, és nem fogok viccelődni ezzel, de aki csak úgy érzi, hogy valami kerülgeti, az húrálja ki magát. Köszönöm szépen, Marika, hogy hívott. Kezi csókolom, további szép napot. Csabával folytatjuk. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok. Üdvözlöm, Ferenc.
0: Parancsoljon, figyelek, itt vagyok, ön már adásban is van.
2: Jó, köszönöm. Én az első témához szeretnék egy kérdést vagy hozzászólni, igen, hogy az a 4 milliárd euró, amit most az Európa Unió felszabadít, vagy fel akar szabadítani nekünk, az plusz, vagy a 16 milliárd euróba?
0: Nem, benne? Az beleszámoltatik, igen, összesen volt 16 milliárd befagyasztva, 10-et már felszabadítottak, és most ez egy újabb adag, 4 milliárd.
2: Ja, akkor...
0: Nem a 16-on felül.
2: A 16-on felül?
0: Nem, nem a 16 milliárdon felül, hanem ez abban van benne. Csak ez többféle támogatás, és nem az egészet szabadítják fel egyszerre.
2: Hát, mert azt akartam mondani, hogy elég sok milliárd euró, meg forint megy Budapestnek a fejlesztésére, és a vidék úgy... kicsit úgy lemarad a vidéki települések ebből az összegből.
0: Hát azért az Orbán kormány 16 éve alatt Budapestet nagyon megszorongatták.
2: Azt tudom, mert követem a politikát elég rendesen, úgyhogy nagyjából tisztában vagyok a dolgokkal. Végeredményben ennyit szerettem volna mondani,
0: hogy rendben.
2: Vagy ennyi lett volna a kérdésem.
0: Köszönöm szépen.
2: Nem nagyon. Uh-huh. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm. Minden jót. Viszont hallás a további szép napot. Tiborral folytatjuk. Jó napot kívánok.
3: Jó napot, Ferenc. Üdvözlöm.
0: Parancsoljon.
3: A Magyar Péterféle telefon ellopásra szeretnék egy pár szót fordítani, meg hát ugye a Sesták féle ügyre is, mert szegről végre egy kicsit ismerem ezt a kisvárdai történetet, de majd előtt talán később, ha lesz rá idő. A Magyar Pétert most ugye lopással vádolja az ügyészség. Addig, ha nem ezért kérik ki a mentelmi jogát, ha jól tudom.
0: Még csak gyanúsítás van, de igen, lopás. Tehát, hogy nem az volt, hogy nem az, hogy garázdaság, és elvette, és ez igen, erőszakos cselekmény, hanem hogy ellopta azt a telefon. Nekem ez egy picit életszerűtlen. Igen, lopás.
3: Tehát akkor az ügyészség, ugye ott egy jogvégzett emberek ülnek, akik ugye olyan magas emelték az ügyvédi praxisukat, hogy ügyészek lehettek ebben az országban. Akkor a lopás szónak az értelmét nem ismerik ezek szerint, hogy mi a lopás a magyar törvények szerint?
0: Megnézem, tehát hogy mi a törvényi definíció. Nyilván
3: eltulajdonítok saját haszonra, haszonszerzés céljából más birtokában lévő tárgyat, vagyoni eszközt, hogy saját magamnak haszont szerezzek.
0: Ez nem biztos.
3: De, hát jó, hát akkor nem biztos, de hogy a haszonszerzés a célja a lopásnak, az biztos.
0: Azt nézem, hát hogy azért, mit ír konkrétan.
3: Itt pedig nem történt lopás, még véletlenül sem, hanem megfogta azt a telefont, az beledobta a vízbe, a Dunába, többszöri felszólítás után, miután ez a jó ember nem hagyta abba a telefonnal való képrögzítést egy szórakozó helyen. Tehát itt a lopás tényállása abszolút nem áll fönt.
4: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az E-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
5: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról, alfa és Z generációról szól, és ezt hát hétről hétre mind üzleti, mind zenei, mint művészeti szempontból járjuk körbe. Ma azt mondjam, egy kifejezetten izgalmas témánk lesz, hiszen a design, a kreatív gondolkodás lesz a tematika, és egy olyan ügy, ami hozzám is nagyon közel áll, és amit én is nagyon képviselek, én nagyon hiszek abban, és a saját eseményemmel a New Universe-t is ezt képviselem, hogy Magyarországot és Budapestet tulajdonképpen a nemzetközi kreatív szénának és szférának egy központjává lehetne tenni, és jó lehetni azt, hogy vannak ilyen ügyek, és vannak ilyen projektek. Most ment le nagyon frissen a héten a POV konferencia, és hát két nagyon nagy szereplő ennek az eseménynek. Van itt most velem a műsoromban, itt van Mátyás Boldizsár, a Komet társalapítója, kreatív igazgatója és a POV társalapítója, és Jordan Belian, a POV partner és head of eventje, akik hát az eseményen túl egy ilyen teljes kreatív ökoszisztémát és ügynökséget építenek még köré. Először is köszönjük, hogy itt a műsorban, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásom, és akkor így az aktualitással kezdve milyennek éltitek meg a 2026-os POV-t?
6: Köszönjük mi is a meghívást, meg üdvözlöm a hallgatókat. Igen, most hétvégén zártuk a harmadik POV-t, a születésnapi, harmadik születésnapi kiadásunkat, és szerintem egyhangulag az egyik kedvenc eseményünknek éltük azt gondolom itt meg, de majd Beliánt is örömmel kérdezném erről az egészről. Csomó változást eszközöltünk, hosszabb szüneteink lettek, végre nekünk is volt lehetőségünk a konferencián résztvevőkkel, a második, harmadik évben is visszatérőkkel találkozni, pacsizni, networkingelni, dumálni, ami nagyon-nagyon király volt, meglátva azokat a mosolyokat, azokat az állandó mosolyokat évről évre, ez elég feltöltő volt számunkra. Nagyon divers volt a line-up idén, ami szintén szerintem nagyon sokat segített ebben, abban is, hogy egy kicsit tágítsuk az egész konferenciának a palettáját. Volt egy listening roomunk a Bengendolufsennel, meg az Ejtekkel. Ez egy ilyen elég izgalmas audio, interaktív szőnyeg textil, amit tapogat, vagy gyakorlatilag az ember tud kreálni magának hangokat. Egy ilyen installációnk volt a Nemzeti Tánc Színházban, robotika irányból érkeztek előadók, itt volt a Perplexity, itt volt a YouTube, gyakorlatilag a világ minden tájáról érkeztek hozzánk speakerek és látogatók is, úgyhogy egy elég immerzív, meg divers élményt tudtunk azt gondolom idén kínálni, illetve ezen túl szintén egy hosszabb program kínálattal jöttünk most már idén, nem csak egy kétnapos konferencia volt a Nemzeti Táncszínházban, hanem egy ötnaposra duzzadó design week-et igyekszünk most itt építeni, design sétákkal, pop-up kiállításokkal. A V Budapestben volt egy installációnk, a Kórhai Kulturális Múzeum Centerben volt egy kiállításunk, és sorolhatnám még. Belien?
7: Igen, én is üdvözlöm a hallgatókat. Alapvetően nagyon egyetértek veled, Boldi, hogy az idei év volt talán az első olyan, ahol igazán ki tudtuk tenni a lábunkat a táncszínházon kívüli területekre, és nagyon sok olyan kisebb side eventet is létrehoztunk itt 4-5 napon keresztül, ami akár olyan budapesti szénákat és érdeklődőket is meg tudott szólítani, akiket kevésbé tudunk magával a kétnapos konferenciával és a szakmai programmal odahozni a Millenárisban, de nekik is tudtunk adni ebből a nemzetközi érzésből adni egy kicsit azzal, hogy például a Dugattyúsban egy olyan POV lokára keresztelt nevű projektet hoztunk létre, ahol szintén voltak külföldi előadások, de a magyar design stúdiók is kutathattak az utasellátó, vagy a malév régi tipográfiája igazából, vagy vizuális iránt, amiről tényleg 3-4 órán keresztül annyi ember volt ott a Margit körúton, amit én még soha életemben nem láttam, pedig ott van az irodánk, és minden nap elsétálok ott, tehát hogy ezek nagyon szívet megmelengető érzések voltak, amellett, hogy tényleg nagyon komoly, akár szakmai látogatókat is elérünk például azáltal, hogy idehozzuk ezeket a hatalmas speakereket, és 4-5 napon keresztül ők így járják Budapestet, feltűnnek a POV-s tótbegek, és tényleg ezek azok az érzések, amiért szerintem mindannyian egy évet dolgozunk.
5: Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem ismernék az eseményt és a headset, amit körépítetek, Le tudjátok írni röviden, hogy miről szól, mi a lényege?
6: A POV Budapestet vizuális művészetek konferenciájának hívjuk, Visual Practices, vagy Conference for Visual Practices. Gyakorlatilag az első évtől kezdve azért mi főleg branding stúdiókat hoztunk Budapestre, meg design stúdiókat, de a névből, meg a szlogenből adódóan is mindig is egy olyan konferenciát szerettünk volna csinálni, ami a vizuális művészeteket, az esztétika iránt érdeklődő embereket fogja össze, és ezen területen belül nagyon sok minden érdekel minket, lehet ez akár fine dining, lehet ez akár fotóművészet, lehet ez építészet, idén itt volt a Bjarke Ingels Group, a világ egyik leghíresebb és legnagyobb építésstúdiója, Dániából volt itt az egyik partner, itt volt idén a Boston Dynamics, arról mesélt, hogy azok a robotok, amiket ők csinálnak, azok hogyan interaktálnak a valóságban, hogyan interaktálnak emberekkel, ez is gyakorlatilag UX, ami szintén kapcsolódik hozzánk valamilyen módon. Itt voltak grafikai tervezők, tehát egy elég széles spektrumot próbálunk építeni, illetve a nagy külföldi résztvevők aránya miatt az első évtől kezdve mi már ezt egy ilyen Budapest Experience-be csomagoltuk, hiszen nem csak két napra érkeznek ezek a látogatók ide Amerikából, meg Ausztráliából, hanem itt vannak egy hetet, és emiatt van egy Budapest Guide térképünk is, van egy rakás side eventünk, amiről már röviden meséltünk, tehát egy olyan csomagot igyekszünk mi itt kreálni, miért így ide jössz Budapestre, és a mi szemüvegünkön keresztül, a mi point of view-unkon keresztül tudod megélni ezt a várost, mert alapvetően ez egy zseniális város, tudni kell, hogy hova kell menni, étterembe tudni kell menni, hogy tudni kell, hogy milyen parkokba érdemes elmenni, hogy a bubit használni érdemes, hogy nagyon király a rakpart, és sorolhatnánk ezeket a dolgokat, és ha megvan ez a lokál tudás, és megvan az a hozzáállás, hogy mi éljük a mindennapjainkat egy ilyen design-driven szemüvegen keresztül, ezt szeretnénk igazából átadni azoknak az embereknek, akik szintén olyan érdeklődésűek, mint mi, és egy ilyen eventet szerettünk volna csinálni, ami segít felfedezni Budapestet, miközben world class talkokat tudsz hallgatni nyilvánvalóan.
5: Mik voltak így a key takeaway-ek, hogy így angolul mondjam, vagy a legfontosabb tanulságok, amiket így az idei speakerektől magatokkal vittetek az esemény során? Mik azok a tematikák, amik foglalkoztatják jelenleg a design ipar elitjét?
6: Alapvetően ez ennél egy kicsit bonyolultabb, mert hogy ugyanúgy, ahogy mi próbálunk egy nagyon immerzív élményt, meg egy komplex élményt adni, Cél Mátyás alapítótársunk minden évben egy olyan kurátori koncepcióval áll elő, amire a meghívott stúdiók, vagy a jelentkező stúdióknak reflektálniuk kell, és ez az idei évben a The Act nevet viselte, és azt vizsgáltuk, hogy igazából ezek
5: kicsit a... Kicsit akkor ilyen Biennale vibe-ban, ahol...
6: Igen, nagyon hasonlóan, és akkor alapvetően az idei évben arra reflektáltak az előadóink, hogy azok a design szisztemek, amik ember által vannak tervezve, de aztán nem feltétlenül már csak emberek által kommunikálnak, pont a robotika, az AI és a hasonló technológiák miatt, ezek hogy épülnek be az embereknek a mindennapjaiban. Ezért is volt tényleg a Boston Dynamics-tól a humanoid robotok tervezésétől elkezdve olyan autós cégekig, ahol már tényleg önvezetés van, tehát hogy ezekre próbálunk így nagyon reflektálni, és akkor ebben a témában adott mindenki elő.
7: Igen, azt tenném még hozzá, hogy mi is érzékelünk folyamatosan nyilvánvalóan változásokat, mozgásokat ebben a piacban, főleg így, hogy ennek a közepén ülünk. A Mátyás is egyébként egy stúdiónak a vezetője, jó magam is, egy közös térben vagyunk egyébként, egy irodában, pont most a Dugattyús fölé fogunk remélhetőleg átköltözni, úgyhogy a side event vegyünk még közelebb kerül hozzánk, zárója bezárt, tehát alapvetően azt látjuk mi is most az egész szcénában, hogy egy olyan változás van, ahol a designernek a szerepe az ahelyett, hogy eddig, nem tudom, logókat terveztünk, meg weboldalakat terveztünk, ennél egy ilyen sokkal komplexebb irányt kezd venni. Már csak az AI miatt is, és egyéb változások miatt is sokkal nagyobb a toolkitünk, sokkal több mindenhez elérünk, és generalistává kezd el válni nagyon sok ember, és emiatt egyszerűen olyan dolgokkal is kell már foglalkoznia egy designernek, amire eddig nem biztos, hogy gondolt, hogy kell. És mi erre reflektálva szeretnénk igen azt megmutatni, hogy egy csomó minden egyéb dimenziója van a designnak. Lehet hangokkal foglalkozni, idén itt volt egyébként a Massive Music, aki az egyik legjobb előadást adta, aki gyakorlatilag ilyen
6: Sonic identitásokkal foglalkozik, a TikToknak a kis hangját, nem tudom mit utánozni most, de majd be lehet itt játszani.
7: Igen, azt is például ők csinálták. Például az Apple Pay-nek, ahogy ezeket a look and feel-eket, meg amikor fizetsz a kártyád, de akkor azokat a hangokat, és egy ilyen tényleg rettentő érdekes előadásuk volt erről, hogy ezeket ott mutogatták, vagy ennél sokkal viccesebb volt az előadásnak az a része, amikor a Samsung mosógépeknek a finish hangját játszották be, és akkor erre tényleg azt mutatták meg, vagy hogy úgy reagáltak az idei évi tematikánkra, hogy a TikTokon bejött, nem tudom, több ezer videó, hogy emberek elkezdenek dobolni, meg mindenféle performance-okat csinálnak arra, amikor lejár a Samsung mosógépük.
6: És ez így gyakorlatilag eszébe se jut az embernek, vagy én se foglalkoztam ezzel a témával, amíg rá nem találtam erre a stúdióra, akik nem tudom hány országban vannak jelen, és ezt csinálják egy 200 fős csapattal, hogy ez egy ilyen létező dolog. És az ember agyáig el se jut, hogy ott van egy hang, és hogy ez így tök természetes, hogy ott van, de ezt így valaki kitalált, egy csapat, ezt ki gondolta, hogy majd ez a hang, ez milyen érzéseket fog kiváltani belőlünk. Egészen elképesztő szerintem.
5: Nyilván abszolút az idei évnek, meg hát az elmúlt éveknek az egyik fő témája az a mesterséges intelligencia mindig mindenhol visszatér, és nyilván a dizájniparágban pedig ez végképp egy nagyon kritikus pont válik, itt megoszlik a vélemény, van, akik úgy állnak hozzá, hogy de jó, egyszerűsíti a folyamatokat, és több lehetőséget ad, vannak olyan vezető nemzetközi cégeknél dizájnnal foglalkozó ismerőseim, akik pedig elképesztően érthető módon kritikusan állnak ez a teljes témához, és teljesen ellenzik. Én kíváncsi vagyok a ti perspektívátokra, hiszen talán egy olyan iparágról beszélünk, ami így a legjobban, hogyha körbenézzünk, hogy a városképet az ilyen AI arculatok és dizájnok hogyan kezdik el rontani, mondhatni. Talán a legláthatóbban is megtépázott iparágról beszélünk talán ez az innováció által. Ti hogy látjátok ezt a kérdést?
6: Hát alapvetően nagyon kétélű ez az egész. Egyik oldalról én nagyon üdvözlöm ezt a változást, mert szerintem ízléssel rendelkező emberek és eddig is automatizáció hívő emberek, meg szeniorabb emberek, azt gondolom, hogy ezeket a túlokat, ezeket olyan irányba tudják fordítani, ahol szuperképességünk lesz, és 3-4-5-6 embernek a munkáját is akár egy fő képes elvégezni. Ennek nagyon sok előnye van, hiszen sokkal nagyobb kontrollt lehet tartani, sokkal közelebb tudod hozzád tartani ezeket a folyamatokat, sokkal magasabb minőséget tudsz adott esetben elérni, nem kell delegálnod, vagy máshogy kell nyilvánvalóan delegálnod, és én ezt a szuper képességet is szintén érzem, miközben most is itt beszélünk, agentjeim egyébként futnak a számítógépemen, éppen egy szoftvert fejlesztünk, amit a Povon láncsoltunk el, tehát az, hogy erre képesek vagyunk, és képesek vagyunk felvenni a versenyt San Franciscóban ülő 20-30 fős, vagy 200 fős csapatokkal, ketten gyakorlatilag itthonról, ez elképzelhetetlen lett volna, tehát az a demokratizálódott ez az egész szoftverfejlesztés, design téren gyakorlatilag ugyanez mondható el, és mindenki képes most már mindenre, bárhonnan ezen a világon. Tehát ha ebbe belegondolunk, ez 5-10 évvel ezelőtt hatalmas hátrányban voltunk. Most ez a hátrány, ez elillant. Most bárki képes bármire. Ez a rész az itt csodálatos. Másik oldalról nagyon-nagyon nehéz ez az egész szituáció, mert ennek okán például egy junior designer, ha szakmán belül maradunk, nem tud egyszerűen elhelyezkedni, mert nincsen szükség többé juniorra. Cserébe, ha valaki kijön az egyetemről, sokkal több túlja van, mint eddig, és junior szerepből egyből, hogyha van erre affinitása, meg belerakja az energiát, egyből magasabb szintre tud jutni. Tehát ez az AI gyakorlatilag most azt gondolom, hogy ezeket a belépő szintű kategóriákat, ezt az alsó szintet, azt, amit itt teljesen eltüntetett, és amire egyébként még te is reflektáltál, így, hogy demokratizálódott az egész rendszer, bármilyen kínai tulajdonos, kínai étterem tulajdonos, hogy bárki generálhat most már magának dizájnokat, és nincs szüksége juniorra, mert az AI gyakorlatilag
5: talán az is az egyik oldal, ami tényleg a legjobban eltrendeződik, hogy nyilván azok a mondjuk akkor magyarban az esetben KKV-k, akik, vagy inkább annak is a kisebb oldala, eljutnak arra a pontra, hogy minek fizessenek x ezer forintot egy grafikusnak, amikor az összeműkkel ugyanúgy meg lehet nyilván csinálni ezt ChatGPT-vel.
7: Igen, tehát hogy van szerintem egy ilyen alacsonyabb belépési küszöb, de ez nem egyenértékű azzal, hogy mondjuk valaki ezt évekig tanulja, és utána milyen produktumok állnak ebből elő, de hogy kicsit a POV-ra reflektálva, tehát hogy én azt érzem, hogy az esemény szervezése szempontjából minket inkább ez segített. Szóval, hogy tényleg azok a fajta automatizációk, meg ilyen adminisztratív rendszerek, amik az AI megjelenésével jöttek az életünkbe, amiket az első évben még kevésbé tudtunk hasznosítani, és a második, harmadik évben tényleg azt, hogy ezt az egészet 50 ország elérésével, több száz külföldi vendéggel, akik itt vannak egy hetet, valójában 50 héten keresztül hárman vagy három és felen csináljuk, az egy teljesen elképesztő dolog, de gondolom ez nálad is jelen van, hogy ez sokat segít.
5: Ja, abszolút, hát egészen elképesztően egyszerűsít most az idei folyamatokban. Igen, nálam abból még extrém a helyzet, hogy igazából így egy ilyen egy vagy két fős csapat, vagy hát én vagyok így az esemény mögött, és nyilván minden ilyen innovációnak örül az ember, viszont nyilván, ahogy ti is mondtad, ez egy kétélű kard, és ennek megvan a pozitív és negatív oldala is, és hát kíváncsian figyeli az ember, hogy ez merre fog kifutni. Most elmenjünk egy nagyon rövid szünetre, de néhány perc is visszatérünk, ez itt a Corporation a Spirit FM-en, és folytatjuk ezt az izgalmas beszélgetést a design világ jövőjéről.

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál, a vendégeim Mátyás Boldizs és Jordán Belián a POV Budapest képviseletében, és ma valóban a design jövőjéről, a mesterséges intelligencia hatásáról és a frissen lezárult POV eseményetek, lesmény sorozatotokról beszélgetünk, és ami abszolút szintén egy ilyen közös pont nálunk szerintem, hogy nyilván itt valahol ennek a kreatív iparnak a jövőjét igyekszünk építeni Magyarországon. Nekem is nagyon fontos pont az, hogy a klasszikus hétköznapi fiatalokhoz is hogyan lehet létrehozni a kapcsolatot, hogyan ismerhetik fel, hogy ennek van egy szakmai oldala, és hogy ennek van egy mélyebb oldala, mint talán sokszor ezt gondolnak. Én is most Kengu Kumet, az építész legendát hozom Budapestre novemberi eseményemmel, és igazából erre is lennék kíváncsi, hogy ti alapvetően milyenek látjátok most az Z és az alfa generáció kapcsolatát a ti szakmátokhoz, hiszen azért, hogy amiről beszéltünk, tehát hogy azzal, hogy demokratizálódik valahol ez az iparág, egyszerre annál jobban elválik és élesedik az, hogy valóban a szaktudás és az érdeklődés között, tehát az edukáció és a hobbi között azért van egy nagy különbség, és nagyon fontos az, hogy alapvetően design felé jobban érdeklődő fiatalokat, amik talán jelenleg így vannak a mai világgal, meg social media alakulásával, hogyan lehet valójában egy szakmai irányba is átvezetni, hogy akár úgy döntsenek és észrevegyék azt, hogy oké, lehet, hogy érdekel engem a pólók dizájnja, és mondjuk a cipőtervezés, vagy bármi hasonló, vagy önmagában az a tematika, de hogy ez amúgy vezethet egy karrierbe, és nek van egy szakmai oldala, és lehet, hogy akár egy ilyen egyetemet is választok magamnak.
2: Alapvetően az idei évben próbáltunk együttműködni több iskolával is, egyetemekkel, ahol mind a POV Budapest személyes részvételét, mind majd az online visszatekintést hirdettük nekik, és hívtuk meg őket, hogy vegyenek részt ezen az eseményen. Én alapvetően azt láttam, hogy ebben a témában most a mi eseményünk egyébként egy nagyon nízs dolog, tehát hogy nagyon nehéz ezt behatárolni, de pontosan ezért találtuk és terveztük meg ezt az eseményt úgy, hogy azok a stúdiók például, vagy előadók, akik ide jönnek, azok olyan brendeket mutassanak be, akikkel amúgy bárki tud rezonálni, legyen itt szó a YouTube-ról, a Revolutról, tehát ezek olyan mindennapi dolgok, amik az embereknek mondjuk a 90%-ának tényleg a mindennapjaiban benne vannak. Emellé próbálunk a turisztikai lábának ezzel az eseménnyel szintén olyan eseményeket, programokat, kisebb dolgokat szervezni, hogy ne kelljen ehhez nagyon szakmainak lenni, hogy ezt valaki élvezni tudja. Legyen itt szó egy design sétáról, legyen itt szó egy olyan kiállításról, ami a kulturális központ, korai kulturális központban valósul meg egyébként pont holnaptól van a hivatalos megnyitója, de a POV-s karszalaggal már az építés alatt és a művésszel személyesen lehetett egy ilyen vezetett sétát végigvinni ezen a kiállításon, szóval hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik a magyar közönségnek is szólnak, és itt pont ez a srác, aki ezt a kiállítást kurálta, ő például tervezett az Odüsszeinek most egy plakátot kórában, és akkor az ott ki van állítva, szóval hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik már nagyon sok emberhez elérnek, és akkor így tudjuk őket integrálni ebbe a világba, én ezt érzem, de Boldi, nem tudom, te is reflektáljára, mert te többet foglalkozol ezzel a kérdéssel, mint én.
3: Érdekes kérdés, meg itt miközben válaszoltál, gondolkodtam, hogy van mi a jó válaszom erre az egészre, és tényleg az van, hogy szerintem mi egy elég nis konferencia vagyunk, és már olyan diákokhoz és olyan fiatalokhoz érünk el, akik alapvetően már érdeklődnek az egész téma iránt, és én tanítottam egy ilyen UI suliba az elmúlt években, szervezzük ezt a konferenciát, a Momé-val is van kapcsolatunk, és én nem érzem azt, hogy így csitulna az érdeklődés ilyen szempontból a területünk iránt. Nyilván van félelem, meg látom azt a piacon, hogy nehezen tudnak elhelyezkedni a fiatalok, meg az egyetemről kijövő dizájnerek, Moméról mondjuk, de hogy alapvetően az érdeklődésük, a mélységük, a gondolkodásuk, az továbbra is nagyon erősen ott van, és izgatottan jönnek minden évben a POV-ra. Önkéntesek is, ugye nagyon sok diákunk van, aki önkéntesként van ott, és nagyon-nagyon jó látni azt a fajta érdeklődést tényleg, ami ahogy megjelennek ezen a konferencián, ott beszélgetnek ők is a speakerekkel, próbálnak minél több tudást igazából felszedni. Tehát én nem pozitívan élem meg ezt az egészet, és nem látok ilyen rossz irányba tartó változásokat egyszerűen.
2: Igen, meg egyszerűen nekünk ugye van egy olyan belső megélésünk, hogy nyilván ezekkel az emberekkel, például, hogyha volunteereket nézzük, akkor van egy személyes kapcsolatunk is, és utána, ahogy lezárul az esemény, ilyenkor folyamatosan kapunk nagyon sok pozitív üzenetet, hogy ez egy hihetetlen jó élmény volt nekik, és egy lehetőség, amiből mi lehet, hogy egy kicsit fékképet kapunk arról, hogy ők itt tényleg tanultak valamit, kapcsolatot szereztek, networkölni tudtok, és nyilván nekünk ez a célunk, és az is a célunk, hogy ez minél több emberhez eljusson. Tehát, hogy nekünk van egy ilyen belső személyes megélésünk is ebben.
1: Uh-huh. Még egy kérdés arról az oldalról, hogy én a személyes szemüvegemen keresztül szemlélek titeket. Nekem is egy nagy ügyem, hogy mindezzel, amit is csinálok, a Magyarország márkát is valahol formáljam, meg a nemzetközi képet, és a magyar új generációs alkotóknak a beágyazódását, mondjuk egy nemzetközi alkotói szférába, vagy szövetbe. Alapvetően ti hogy tapasztaljátok a ti előadóitoknál, külföldi vendégeiteknél, milyen a magyar megítélés kívülről, tehát mielőtt először eljönnek?
3: Ez egy nagyon-nagyon izgi kérdés szerintem, főleg, hogyha visszatekerünk 3 évvel ezelőttre, amikor először szerveztük meg ezt a konferenciát. Nagyon-nagyon sok előadónk és nagyon-nagyon sok résztvevőnk nem volt soha előtte Magyarországon, és amikor meghívtuk őket, akkor azt mondták, hogy eddig nem volt indok arra, hogy ebbe az országba jöjjenek, sőt, a politikai helyzet, az egész gazdasági helyzet inkább azt vetítette elő számukra, hogy ez nem egy jó hely, ahova így érdemes eljönni, ahol érdemes pénzt költeni. És őszintén ez így elég durván velem maradt az, hogy az az ország, amiben élek, arról így ezt gondolja valaki. És aztán idejöttek ezek a speakerek, és azt mondták, hogy életük legjobb konferenciája volt, szerelmesek lettek a városba, mi tettük őket igazából Budapest fanná, és sorolhatnám, és ilyen kommentek, és ilyen visszajelzések árasztották el a világhálót, tényleg most is a LinkedInünk is tele van most is ilyen dolgokkal, és minden évben nagyon-nagyon sok olyan részfőnk van, aki miattunk jön ide Budapestre, miattunk jön Magyarországra, most is volt több olyan speakerünk, aki szerintem a speakerünk fele talán soha nem volt még így Magyarországon, és az, hogy meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy az a kép, ami él bennük Budapestről, az meg Magyarországról, az talán egy kicsit más, és aztán olyan élményekkel térnek haza, ahol aztán tényleg minden ismerősüknek arról beszélnek, hogy ez így a legjobb hely a világon, ez szerintem egy elég pozitív élmény.
2: Igen, sokáig, főleg az első edícióban exotikumként hivatkoztunk Budapestre, hogy ez egy olyan exotikum, amit így érdemes mutogatni, de valójában én azt érzem, hogy egy olyan csomagot tettünk e köré, az egész köré, ahol tényleg iszonyat jó lenne, és erre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok időt fordítunk, hogy olyan partnerségeket, és olyan vendéglátást, és olyan ilyen, tehát hogy egy ilyen otthonérzést biztosítsunk például a speakereinknek, és például a vendégeinknek, hogy ők innen csak is nagyon jó élményekkel távozhassanak. Tehát, hogy tényleg a speakereinket a Budapest legeslegjobb általunk gondolt éttermeibe visszük, olyan szálláson lakatjuk, és egy olyan vendéglátást biztosítunk nekik, ahol mit semmilyen más konferencián nem tudnak megkapni, mert nincs ez az ilyen személyes involválódása az alapítóknak és a szervezőknek a városhoz, és nekünk meg tényleg van Budapesthez, és kihasználjuk azt a networköt, amit mi szeretünk Budapestben, hogy vannak olyan kilátópontok, ahova érdemes elmenni, vannak olyan bárok, ahova érdemes elmenni, tényleg van egy-kettő olyan étterem, amit te soha nem találnál meg az interneten, vagy nagyon nehezen találnál meg, mert hogy nagyon ez irányba kell érdeklődnöd, de hogyha ezt meg tudod valakinek mutatni, és felteszed egy térképre, akkor az a 600 ember, aki megkapja ezt a térképet, és ide látogatott Budapestre, akkor nagyon nagy valószínűséggel el fog oda látogatni, és ez egy csodálatos érzés, hogy lemegy csütörtök pénteken a szakmai programrész, és utána sétálgasz Budapesten, és látod a POV tótbegeket ezeknek a helyeknek a környékén, és azt gondolom, hogy ez tényleg valós gazdasági és turisztikai hatással bír, mert hogy látod ezeket az embereket, akik ezért jöttek ide, de utána egyébként itt a városba költik a pénzüket.
1: Van személyes kedvenc speakeretek, vagy speakereitek az elmúlt évekből, olyan sztorik, akik kifejezetten olyan izgalmas dolgot alkotnak, olyan izgalmas dologról beszéltek, hogy nektek az úgy megmaradt?
3: Nehéz kiemelni egyet-kettőt, meg elég gyorsan felejtek általában, és így idén nekem egyébként David Radnick meg Dean Kiszik voltak, akik zárták ezt az eseményt, és egy ilyen teljesen szürreális performance-t nyomtak le ketten a stage-en, ők egy elég mindketten nagyon nagyon mély és gondolkodó és filozófia irányból közelítő emberek a grafika iránt, ami egy teljesen más perspektívát ad, és gyakorlatilag ketten így álltak vigyázban a színpadon, és 45 percen keresztül monológot meséltek, és közben a háttérben AI-jal folyamatosan az elmondott szavakra és mondatokra egymásra épülő képeket generáltak, és arról meséltek, hogy The End of Images volt a talknak a címe. Így zárták a kétnapos konferenciánkat. Gyakorlatilag pont arról meséltek, amiről mi is ma itt beszélgettünk, hogy ezek az AI-szlopok, ezek elterítik az életünket, és ez milyen hatással van az egész életünkre, és arra, hogy képeket innentől kezdve hogyan értelmezünk, mit tartunk fontosnak, és mit nem. Ez számomra egy olyan talk volt, ami azért elég sokáig fog szerintem velem maradni, de még talán az előtte lévő Big Bjarke Ingels Groupos kollégát is kiemelném, aki pedig Dániából jött ide, tényleg a világ egyik leghíresebb építésze, és ami nagyon-nagyon izgalmas volt annak a talknak a kapcsán, hogy az egész prezentáció gyakorlatilag arról szólt, hogy ő letervezett egy épületet Dániában, és ő, mint építész, ebben ez egy hatalmas nagy ilyen társasház, amire először, hogy ránézel, akkor itt sok kedved amúgy nem is lenne benne élni, és az építészek elvileg sokszor kapják kritikaként, hogyha ők építenek egy ilyen új építésű házat, vagy egy ilyen csúnyának tűnő házat, csúnyát, ezt visszamondom, bocsánat, szép volt, akkor ők amúgy nem élnének abba benne szívesen. És ez a csávó, Frederik, beköltözött ebbe a házba, 10 éve ott él a családjával és a feleségével, és erről szólt az egész talk, nyilván megmutatta, hogy épült fel a ház, meg ilyenek, de hogy utána, vagy a, igen, a tömb, de hogy utána arról voltak képek, hogy az emberek, akik ott élnek, több százan ebbe a lakóépületbe, hogyan formálják a saját ízlésük szerint a különböző tereket. Hogy vannak, akik ilyen kis kerítéseket húznak a bejárat elé, hogy így lekordonozzák a saját területüket. Van, aki kicsit kilóg így a teraszról, és akkor erről csinált fotókat, hogy valaki a székét túlhúzta igazából a terasz határon, és ugye Dánként azért ez érzékenyen érintett őt, és ő ott van, és figyeli azt, hogy ez a több száz ember közösségként hogyan formálódik abban a térben, amit ő tervezett arra, hogy ott egy közösséget hozzon létre, és ott van ez a csávó, és erről ilyen iPhone-nal készített fotók, meg a gyerekéről, meg hogy a macskák hol tűnnek fel, és ott így néztem, és így ez a csávó így idejön, és ilyen telefonfotókkal lenyom egy félórás prezentációt, életünkben nem láttunk még ilyet. Az még egy elég izgi sztori volt idem.
2: Igen, csak annyit visszatérnék a David Icke talkjára, hogy közben, hogy ez egy ilyen monológ volt, vagy egy performance volt, azért nagyon izgalmas szakmai dolgok is elhangzottak, ami szerintem téged például kifejezetten érdekelt is, hogy Kanye-nak az albumait, 9 albumborítóját is maga David tervezte, és akkor ennek a folyamatáról is egyébként elég sokat mesélt. Én ugyan nem kvázi a design világban jöttem meg, főként a rendezvény szervezés részével foglalkozom a projektnek, de hogy mondjuk az első évben, amikor nekem jöttek a barátaim, és ott volt egy ilyen networking, és ott volt a Pentagram, a világ legeslegnagyobb design stúdiója, ügynöksége, és ott állt az a csávó, aki a piros-sárga Mastercard logót tervezte, és ott sörözött velünk, és akkor ott így ezt mondtam a haverjaimnak, hogy hát ez a csávó tervezte a Mastercard logót, az így amúgy elég menő volt.
1: Ez valóban elég menő. Izgalmas ezeket hallgatni, és ezek nagyon jó sztorik, és akkor még abból fellendülve, amit érintettetek, vagy említettetek, így még egy ilyen szakmai visszakanyarodásra zárnám ezt a beszélgetést. Méghozzá az AI slop téma, hogyha már elindultunk arra, akkor valamennyire zárjuk is le ezt a kört. De ti hogy látjátok, mi lesz ennek a jövője, ugye a kedves hallgatóknak, akik mondjuk nem ezzel foglalkoznak, vagy nincsenek olyan mélyen ebben a témában, vagy a hanglis szavakban. Ugye alapvetően itt olyan mesterséges intelligencia által generált tartalom, ezzel foglalkoznak, vagy nincsenek olyan mélyen ebben a témában, vagy a hanglis szavakban.

0: még aztán úgy bele-bele szól az impulzusokba, amiket kapunk.
1: Szerintem már most is van egy változás, és egyszerűen felértékelődnek az analóg dolgok, felértékelődnek a kézzel készített dolgok, felértékelődik a slow life, és ezt így sorolhatnám. Tehát egyrésztről szerintem már most is van egy ilyen változás, másrésztről ezek az AI szlopok és azoknak a minősége is így fog folyamatosan javulni, de én egyébként nem vagyok predikció scientist, szóval nehéz azért nyilván itt így előre látni, főleg azzal a sebességgel, ami zajlik azért így körülöttünk, de hogy szerintem lesz valami javulás, alapvetően az a réteg, aki, akár ez a KKV réteg, akikről beszéltünk, ők továbbra is így ebben érdekeltek lesznek, meg ez így izgatni fogja őket, hogy ilyen egyszerű túlokkal, ilyen egyszerű módon ilyen minőséget gyártsanak, és ők ezzel így jók lesznek. Azon túl viszont szerintem, aki bármennyire is érdeklődik az iránt, hogy ennél valami szebb dolgot kreáljon, az tud AI-hoz nyúlni, tud egyéb túlokhoz nyúlni, és hogyha képes vagy arra, hogy szépet alkoss, akkor szépet tudsz alkotni AI-jal is, AI nélkül is, és szerintem alapvetően ez értékelődik fel, és azt látjuk akár egy a brand piacon is, hogy vannak, akik AI-jal terveznek logót, meg AI-jal csinálnak brandet, de hogy egy Visa, meg egy Mastercard, az soha nem fog AI-jal brandet csinálni, lesznek túlok, lesznek assetek, amiket használnak, és AI lesz, de ahhoz, hogy emberekhez kapcsolódj, ahhoz, hogy érzéseket válts ki valakiből, ahhoz, hogy egy jó identitást tervez, ahhoz nem lehet ilyen AI szlopokkal dolgozni, mert egyszerűen a hány inger kerülget mindenkit, hogyha erre így ránéz, és azonnal levágós az egész helyzet. Szóval ahhoz, hogy emberekkel kapcsolódj, ahhoz érzésekre van szükség, és ezeket az érzéseket, ezeket a gondolatokat, ezeket bele kell rakni a dizájnba, ugyanúgy bele kell rakni egyéb más dolgokba, és tehát így működik a biznisz, a te konferenciád is így működik, nem tudod kiadni egy AI agentnek, hogy tervezze le azt az egészet, megrendezze le ezt az egészet, mert hogyha te nem raknád bele a szívedet, meg a lelkedet, az energiádat, akkor az egész nem működne.
0: Na pont ezt akartam kérdezni, és aztán még visszaadom a szót, de pont ez, hogy szerintetek a tervezőnek a szerepe az mennyire fog formálódni a következő években, azon túl menve, hogy egy briefet jól tud kivitelezni, és jól tud túlokat használni, valahol a kurátori szerep is talán felerősödne a jövőben pont emiatt.
1: Abszolút.
2: Igen, én is ezzel maximálisan egyetértek, szóval, hogy én azt már akár a mai AI szlopok alapján is látom, hogy vannak azok a belefektetett munkaórak, ezek legyenek kurátorok, legyenek tervezők, de ezek lehetnek akár projektmenedzserek is, akik, ha beleteszik a saját olyan tapasztalatukat és gondolataikat, akkor iszonyatosan felértékelődnek, és sokkal, tehát hogy az AI ez nekik inkább szupererőt ad, nem egy AI szlopot ad, és szerintem mondjuk, amit a Boldi is említett neked, hogy az identitás az egy iszonyatosan nagy kérdés, és én azt egyelőre nem láttam, hogy az AI az bármiféle valós identitásokat és érzéseket tudnak kiváltani, azon kívül, hogy engem személy szerint például tényleg rettentően zavar, hogy ez egy ilyen alacsony belépési küszöböt hoz létre, ami sok esetben egy KKV-nak mondjuk segít, de hogy egy globálisan nézve, vagy piacilag nézve, vagy akár Budapest szinten nézve, nem tudom, hogy szoktátok-e nézni a cégereket, de hogy egy ilyen, és főleg amúgy a vendéglátóipar, ez engem úgy kifejezetten érdekel, de ott látom ezt elterjedni, hogy mind a menükártyák, mind a cégerek, mind az összes olyan online hirdetésük AI alapú, ami egyszerűen nem ad nekik valós identitást, és egy könnyű belépési küszöböt ad csak, hogy te megjelenj a piacon, de hogy nem fogsz tudni fennmaradni sokáig.
1: Meg ócskává és olcsóvá tesz. Tehát, hogyha valakinek ez a célja, hogy oda ócska vendégek járjanak, és kevés pénzt költsenek szarkajára, akkor szerintem ez jó ez irány, de hogy azért ezt szerintem észre kéne venni, hogy úgy lehet minőséget csinálni, akár hogyha egy éttermet csinálsz, akár hogyha konferenciát szervezel, hogy figyelsz a részletekre, és beleteszed az energiát, beleteszed a pénzt. Egyéb esetben nem segít szerintem ezen az egész közegen, amiben vagyunk, nem segít ezen az országon, nem segít ezen a világon azt szerintem, aki így gondolkodik, és aki nem rakja bele az energiát, és én meg jó dolgokat, meg még jó dolgokat szeretnénk csinálni, és szerintem ebben veled is egyetértünk.
0: Ebben abszolút egyetértünk. Köszi nektek ezt a jövőben mutató beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ezt az adást is visszahallgathatják a streaming platformokon, mint akár a Spotify-on, jövő héten pedig újra visszatérek a Corporation Z-vel egy új beszélgetéssel, addig is a viszonthallásra.
3: Ez volt a Corporation Z, Trunk Tomival, a Spirit FM-en.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A villamos pálya karbantartása miatt a járat a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es, 6-os villamossal utazhatnak majd Új-Buda központ és a Széll Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz-Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között Új-Buda központ érintésével pótlóbusz jár. Sávlezárásra és jelentős lassulásra kell számítani az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Ráckevei-Duna hídon karbantartás miatt, tudósít az útinform. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Baross tér, az Asztúria és a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton szakaszonként, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Jó estét kívánok, Boros Tamás vagyok, ez pedig itt a Médiapiac, és arra gondoltam, hogy olyan vendégeket hívok ezúttal, akik segítenek ebben a jogi útvesztőben, alkotmányos útvesztőben egy kicsit rendet tenni, mert az átlag választópolgár csak kapkodja a fejét, és már azt sem tudja, hogy most akkor ki lesz a legfőbb ügyész, vagy ha vezetőszáron elvittek valakit, akkor őt miért úgy vitték el. Nem megyünk bele minden részletbe, de aktuális témákkal fogunk foglalkozni. Ugye itt van egyszerre kikért mentelmi jogok, 10 milliárdos korrupciótól az éjszakai telefonlopásig történet, nyílt háború a miniszterelnök és az ügyészség között, megbukott legfőbb ügyész jelölt, kihallgatott volt jegybankelnök és aranykonvoj elvaratlan szálai is. Kérdés az, hogy tényleges elszámoltatás indult, vagy a politikai és intézményi elit nyílt káosz az ránk zuhant. Tehát ma lefejtjük a szalagcímeket és a hisztériát, hogy rendet tegyünk a fejünkben. Dr. Hak Péter, az ELTE emeritus professzora, jogtudós és dr. Magyar György ügyvéd a vendégeim. Üdvözlöm Önöket!
3: Tisztelettel köszönjük a meghívást!
4: Köszönjük a meghívást!
2: Köszönöm szépen, uraim, hogy itt vannak. Ugye a modern politika tudomány és büntetőjog lawfare-nek nevezi azt, amikor a jogot és a hatóságokat nem az igazság kiderítésére, hanem politikai hadviselésre használják. Magyarországon az igazságszolgáltatás az még független hatalmi ág, vagy csupán a politika harctere? Mit gondolnak?
3: Kezdje a professzor!
4: Ugye a bíróságon mindig a fiatalabb nyilatkozik előbb, és most élek ezzel a lehetőséggel, hogy fiatalabbként helyes a bírói döntések előtt.
3: És én az ügyészség is előbb nyilatkozik, mint a védelem.
4: Én azt látom, hogy a 21. században világviszonylatban tendenciává vált az, hogy az igazságszolgáltatás aktívan részt vesz a politikai küzdelmekben, vagy erősen átpolitizálódik. Ez két úton történik. Az egyik az, hogy politikai viták a bíróságokon folytatódnak, a Trump elleni perek, vagy a Sarkozy elnök elítélése, a horvát elnök elítélése, a szlovén miniszterelnök elítélése, sorolhatnánk a példákat, amikor egy eredeti politikai küzdelem utána átcsúszik az igazságszolgáltatás területére, és ott ér véget. Tulajdonképpen a politika bizonyos értelemben örül is ennek, mert a bíróság az a fórum, ahol jogerősen le lehet zárni egy vitát. Ugye a másik útja a igazságszolgáltatás átpolitizálódása, az azok a nagy felháborodást kiváltó büntető ügyek, amikre a politikának is reagálnia kell.
2: És vagy az fűti.
4: Vagy az fűti, vagy az is részes benne, tehát ezek az ügyek is ugye a vita, vagy a közvélemény érdeklődésének a középpontjában vannak. Most ezért nagyon fontos az, én szoktam idézni Király Tibor akadémikust, aki a 20. század végének, 21. század elejének legjelentősebb büntető eljárás jogásza volt nemrég.
3: És 102, engem még tanított.
4: 102 éves korában nemrég hunyt el, de 59-ben, amikor megírta a Védelem és Védő a büntető ügyekben című könyvét, akkor abban a könyvben azt írta, hogy a büntető eljárás az a hatalom, amellyel békeidőben is háborút lehet folytatni. És ez a mai napig is azt gondolom, hogy megáll ez a tényállítás. Valóban a büntető eljárás az a szenvedélyek ütközőtere, mondja Király Tibor, és az a nyilván a mai modern közösségi média világában a szenvedélyeknek óriási szerepe van. Egy korábbi műsorában ezt nagyon jól kifejtette, hogy mi az, ami egyáltalán fel tud kerülni a nézettségi listák elejére, és az egy a gyors és a szenvedélyekkel, érzelmekkel teli közlés, és a büntető eljárás az mindig ilyen. Tehát ezért lenne fontos, hogy azért legyenek világos szabályok, hogy mi szerint zajlik, és különösen fontos, hogy azok a szereplők, az ügyészség és a bíróság, akik a végső döntést kimondják, azok közbizalom által övezett szereplők legyenek, tehát hogy a közönség elhiggye, hogy az a döntés, ami megszületett, az a jó döntés és igazságos döntés.
3: Érdekesek ezek a szemléleti problémák. Más oldalról közelíteném meg.
2: Azt köszönöm.
3: Nézzük meg máshonnan. Én is egy, és más aspektusból. Én is öregekre hivatkozom, mert már magam is az vagyok, és ezért a mi szakterületünkön többször elhangzott már, hogy az igazságszolgáltatás nem lehet része a szórakoztatóiparnak. Ez azért nagyon fontos megnyilvánulás, mert nem annak szól, hogy mit szeretne a közönség. Ha ez keveredik, mindjárt befejezem.
2: Igen, csak ez a mai Magyarországon.
3: Na, hát ezt akartam mondani, hogy már ez még az öregek mondása volt. És ezt akartam mondani, hogy átváltozik a világrende vonatkozásban is. Tehát befejezve az alapgondolatot, azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy amikor a politikusok a bírósági tárgyalótermet használják fel arra, hogy akár az igazukat dominántassák, akár a választóikat bolondítsák, az szerintem rossz.
4: Egyetértek, szerintem is rossz, de ettől még ez egy működő gyakorlat.
3: Na így van, és akkor így jön az, amiről a professzor úr az előbb beszélt, a megváltozott világ összefüggés rendszerében, ebben a szabad social médiában mindenki azt mond, amit akar, és van egy felfokozott várakozás. És úgy gondolja a társam nagy része, aki érdeklődik politika és egyéb iránt, hogy neki visszajelzésekre van szüksége. Ez a kommentelés mai világrendjében megjelenik, és abban, hogy ilyen műsorokat néznek, és tudni akarják, hogy mi történik például egy nagy port felvert egy publikus ügyben. Tudni akarja. De itt megint nagyon könnyű átlépni a túloldalra, vagy átesni a ló másik oldalára, mert nagyon nagy baj van akkor, ha egy közvetítik például online módon a büntetőbírósági tárgyalásokat. Nem szabad ebbe az irányba elmenni, mert ez már tönkreteszi a törvényes eljárást. Azt viszont mondani kell, hogy edukálni, az embereket jogtudatra építeni, fejleszteni, jogaikat, kötelezettségeiket velük megértetni, hogy ne passzív, hanem aktív állampolgárokat neveljünk föl.
2: Kinek hisz ma egy átlag választópolgár? Ugye a miniszterelnöknek, aki maffiát kiszolgáló szervezetnek nevezi a vádhatóságot, vagy a legfőbb ügyészségnek, amely a törvény előtti egyenlőségre hivatkozik, miközben korábbi vezetői felülről jövő szóbeli utasításokról beszélnek. Ez azért egy különösen nehéz téma most, és akkor ennek kontextusát megadnám, hogy ugye az ügyészség egyszerre kérte ki három politikus mentelmi jogát, ebbe belekeveredett, hogy így fogalmazzak Magyar Péter, ő így tekint magára miniszterelnökként, és azt mondja, hogy az ő bűne a másik két képviselő bűnéhez képest az semmisnek tekinthető, és hát kommentekben rúgott bele ebbe a szervezetbe, ugye a Brian életéből is idézett, most nem mennék bele a részletekbe. Nem kontraproduktíve az, amit Magyar Péter csinál, mert az ügyészségnek a nimbuszát azt most porigrombolhatja, de ez visszaépíthető egyáltalán?
5: Hát ugye ez egy rávezető kérdés volt.
3: Mi hozzá vagyunk szokva.
5: Igen.
3: Hozzá vagyunk szokva.
5: És az én válaszom az, hogy igen. Tehát én azt gondolom, hogy óriási a veszély ennek. Tehát ez egy veszélyes út, amin a miniszterelnök úr itt elindult. Független attól, hogy mindenki eldöntheti, hogy ő igazat ad-e neki a tartalmilag vagy sem, de miniszterelnökként ez egy nagyon veszélyes út, mert az ügyészség a jelenlegi alkotmányos rendben független igazságszolgáltatási szerv, a funkciója, a szervezet, mint intézmény közelebb áll a bírósághoz, mint bármi máshoz. Nyilván lényeges eltérés, hogy az egyes ügyészek viszont nem függetlenek, ők egy hierarchia részesei, és ha most sikerre vezet a miniszterelnök kommunikációja, és meggyőzi a közvéleményt arról, hogy az ügyészség az egy kézivezérelt maffia szervezet, ami politikai befolyásra cselekszik, akkor egy fél év múlva, vagy egy év múlva milyen módon fogja megvédeni az ügyészséget azoktól a személyektől, akik ugyanezt fogják mondani, hogy hát kérem, most csak annyi változás történt, hogy más a maffia főnöke, főnök csere történt, de ugyanúgy politikailag vezérelt. Ugye jogállamban én azt gondolom, hogy az intézményeket védeni kell, mert a jogállamban az intézmények adják a biztonságot. Ugye ne felejtsük el, hogy a Kúria honlapján, a legfőbb bírói fórum honlapján az a szöveg latin római jogból származó mondás jelenik meg, hogy a res judicata pro veritate accipitur, tehát hogy az ítélt dolgot igaznak kell elfogadni. Tehát nem azt mondja a római jog, hogy amit ítélnek, az biztos az igazság, de hogyha amit lezártunk, azt kell egy pont, ahol lezárjuk a vitát.
3: Tekintsük befejezetnek.
5: Befejezetnek, akceptáljuk, hogy fogadjuk el munkahipotézisként, hogy ez az igazság, és ehhez alkalmazkodjunk, ezért lehet végrehajtani a jogerős döntéseket. Na most, ha ebben a folyamatban elhitetjük a lakossággal, hogy, hogy ez bármikor szubjektív, érzelmi alapú vagy korrupt módon zajló folyamat, akkor az utcai rabló is azt mondja, hogy hát ja, persze ez velem szembe egy ideológiai leszámolás, és bárki mondhatja ezt, hogy ezek korruptak, ezek politikai parancsot cselekszenek. Szóval az lehet, hogy kellenek változások az ügyészségen, ezt elén egyetértek, de hogy az intézménynek meg kell maradni, mert jelenleg is nagyon rossz állapotban van az ügyészség. Nem tudom, ügyvéd úr, hogy látja, én azt látom, hogy közel van ahhoz az állapothoz, mint a 90-es években a közbizalom szempontjából, a rendszerváltás idején. 90-ben az ügyészség volt talán a kommunista rendszer utolsó bástyája, ami elesett még. 89-ben is olyan nyilatkozatokat adott ki a legfőbb ügyészség
3: párbizottságban. Mi hagyományai vannak ennek, ha visszamegyünk?
5: Igen, így van. Tehát most van egy válsághelyzet, ugye a jelenlegi legfőbb ügyészi feladatokat ellátó legfőbb ügyész helyettes is nyilatkozott, hogy belül is válság van, látjuk is, hogy sokan mennek.
3: Az államfő is így foglalt állást.
5: Az államfő pontosan elmondta a hétfői parlamenti beszédébe. Most egy ilyen válságos helyzetben lévő szervezetre ekkora tekintéllyel és befolyással, mert nem vitathatjuk, hogy a miniszterelnöknek óriási a befolyása a hívei körében, ekkora befolyással még egyet belerugni, az lehet, hogy olyan állapotba hozza, amiből utána nagyon nehéz lesz visszaépíteni.
3: Folytathatjuk
2: ezt, csak
3: a gondolatiságot.
2: Egy gondolatot hadd tegyek hozzá,
3: és szerintem... Így szoktuk az egyetemen is.
2: Na, tessék. Gyorsan tanulok.
3: Tessék.
2: A hely szelleme.
3: Tessék.
2: Megidéz. Hogy azért okozhat ez komoly problémát az ügyészség további működése szempontjából, mert ezzel a három mentelmi joggal, ugye kettő az előző rendszerhez tartozott, egy az új rendszerhez. Gondolhatta azt, hogy ezzel egyfajta függetlenséget fog majd mutatni. Na most ezután bármilyen ügyészség áll föl, számolnia kell azzal, vagy számolhat azzal a kritikával, hogyha megbolygat esetleg a mostani hatalom környékéről valamilyen ügyet, akkor azt szóvá fogja tenni a miniszterelnök. Tehát egy olyan pszichológiai gát alakulhat ki az ügyészek körében, hogy nem is kell föntről semmiféle telefon, üzenet, kérés, hanem ott van már az a nyomás az ügyészségen, hogy na, mi nem biztos, hogy ebbe az irányba mehetünk, emlékezzünk arra, hogy mi volt legutóbb.
5: És elég lesz egy Facebook bejegyzés, és már igazodik mindenki.
3: Rossz hírem van.
2: Jaj.
3: 16 év árnyékában megtapasztaltuk. Mi van akkor, hogyha egy ilyen félkatonai szervezet, egy hierarchikus rendszer vezetője elfogultnak tűnik? Nem. Megmondom őszintén, hát az én koromban már lehet beszélni szabadon is, ha nincs kint fekete autó. Láttál kint fekete autót?
5: Láttam, a de saját, nem olyat, amivel a hivatalok nem, járnak.
3: Nem volt lesz.
2: Majd jön.
3: Nem szóltál már? Na jó. A lényege az, és ezt akartam hangsúlyosan elmondani, hogy az ügyészség és rajta által az egész állam felé a társadalom bizalma nagyon könnyen eljátszható. És ilyen meggondolatlan megszólalások, amik megmondom őszintén tömegkommunikációs szempontból születnek, tönkreteszik a szakmaiságot. És nem engedheti meg magának, hiába nagy hatalmú a miniszterelnök, hogy meggondolatlanul, úgymond hebehúrja módon, iskolás tempóban visszavágjon a parlamentben, vagy nota bene, és most mondok egy másikat, ha át akartok menni, arra a témára átmehetünk majd, hogy most akkor eltöröljük a mentelmi jogot.
2: Beszéljünk erről.
3: Fogunk erről beszélni. Csak azt mondom neked, hogy nem végig gondolva, úgymond belülről jövő felháborodásunknak hangot adva, hozzányúlunk a jogrendszerhez, mert például ezzel az indítvánnyal a jelenlegi alaptákolmányt is meg akarja változtatni, nem egy jövőben születendő alkotmányt, belenyúl a rendszerbe, és azt mondja, hogy nem kell mentelmi jog. Ezt csak példának hoztam, de majd kitérünk rá, nem akarok eltérni az alapkérdéstől, mert olyan leszek, mint a rossz diák, aki akármilyen kérdést kap, azt válaszolja, amit tud, ugye? És nem azt, amit kérdeznek tőle. Volt már erre példa.
5: Még az ehhez a témához annyit, hogy egyetértve azzal, amit ügyvéd úr mond, hogy tulajdonképpen meg lehet nyerni egy kommunikációs csatát a mai Igen. Vagy ez e heti like küzdelemben
3: napi,
5: lehet
3: nyerni, napi politizálás.
5: Jól ki lehet jönni egy konfliktusból, de ennek súlyos áldozata lesz. Tehát én tanítottam azokat, akik most ügyészként, nem mindegyiküket, sokat közülük, akik most ügyészként dolgoznak, és őszintén sajnálom őket, és együtt érzek velük, mert nyilván vannak közöttük jobbak is, rosszabbak is, de a sár mindenkire fröccsen, és ha ez nem egy nagyon-nagyon jól megfizetett állás, rendkívül túlterhelt.
3: A legfelsőbb szint már jól van.
5: A legfelsőbb jól, de az átlag ügyész az szenved. Nem keres annyit, mint egy jól menő ügyvédi irodába, vagy akár a piacon jogászként. Szóval rendkívül sokat dolgoznak, nagyon leterhelt, rendkívül stresszes a feladat.
3: Nagyon szakmai felkészültségekkel.
5: És hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a hatályos büntető eljárási rendben tulajdonképpen érdemben az ügyeket az ügyészség dönti el. Hát az ügyészség dönti el, hogy indít eljárást, hogy vádat emele, mi van a vádban, mi lesz a tényállás,
3: és ez nem megy bizalom nélkül.
5: Így van.
3: És ez megy tönkre, hogyha ilyen bejegyzések érkeznek.
5: És ugye, ha ezek után azt mondják az ügyészek, hogy ennyi pénzért egy nappal lávatéve dolgozni, ugye vannak olyan területek, ahol ügyeletet is el kell látni, tehát 24 órás szolgálatban, és közben azt kapjuk, hogy mafiózók vagyunk, és a maffia kinyújtott karja vagyunk, akkor miért maradjak itt ennél a szervezetnél? Már most probléma az, hogy szemben a 90-es évek elejével, amikor Györgyi Kálmán volt a legfőbb ügyész, már most probléma az, hogy az ügyészség alig tudja betölteni az üres álláshelyeket. Már most probléma az, hogy az ügyészek hagyják el a szervezetet, mennek el vagy a piacra, az ügyvédi szférába, vagy pályáznak bíró.
3: A legjobban felkészültek az ügyészi fogalmazók voltak. Én szakvizsgatlan tapasztalatban mondom. A legjobban. Ma lehet itt egy pici kis anekdotát bedobni, hogy a szegény néző ne aludjon el feltétlenül, csak maradjon picit ébren még, hogy szakvizsgáztattunk. A szakvizsga arról szól, hogy végzett jogászok 3 éves gyakorlat után leteszik a szakvizsgát, hogy kimehessenek a nagy életbe. Ugye fogalmazóból meg ügyvédjelöltből lehet aktív szereplő. Én büntetőeljárás joggal, büntetőtörvénykönyvvel, végrehajtási joggal, büntetés-végrehajtással foglalkoztunk, és 3 bizottsági tag ül egy vizsgán. Középen ült egy nagyon nagy tekintélyű bíró. Bejött egy hallgató. Annak rendje és módja szerint a kérdésekre válaszolt, és 4-est kapott. Mindhármunktól 4-est kapott. Kiment. Jöttek a következők. És amikor mi már csomagoltunk, hogy vége van a vizsgának, visszajött. És mondta, hogy én kérem, az ügyészségen dolgozom. Ügyészségi fogalmazó vagyok. Tessék engem még kérdezni. Mert ha nem 5-össel megyek, akkor nem maradhatok ott. Igaz, Péter? Ez volt az eddigi időszakban. És visszajött, és kérdéseket kért még. Mondom, én boldogan kérdezek, akár meddig estig ráérek. De a bizottság elnöke azt mondta, hogy ezt nem csinálja, mert a többiek szemben nem fair. Úgyhogy nem kapott pótkérdést, és így a 4-es bizonyítvánnyal ment ki, és láttam rajta, hogy sírva telefonál és közli, hogy el fogják bocsátani. Ezt csak átéltem én magam, rossz érzés volt. Csak ilyen volt a szakmai színvonala az ügyészségnek. A bíróságon is jó képzés zajlik, a ügyvédi kamarában is jó képzés zajlik.
2: Akkor hogy jutottunk el oda, amiről Baka András köztársasági elnök is beszélt a parlamentben, hogy ez az ügyészi szakma, ez ilyen hát nem igazán kedvelt lett, és mert családon belül is van, hogy letagadják sokan, talán nem így fogalmazott szó szerint.
3: Attól függ, hogy politikai megfelelés vagy etosz. Ez a különbség. Hát ha én szakvizsgázott ügyész vagyok, haladok a ranglétrámon, ugye? Nem úgy van az, hogy elkezdek ügyész lenni, és már tudok vádat emelni, vagy tudok vádat összeállítani, meg képviselni vádat a bíróságon. Ezt meg kell tanulni. 10 éves gyakorlat a minimum, amíg valaki erre a hierarchikus rendszerben felkészül. De ha őt politikailag ledugózzák, vagy ahogy most mondta Fürst Pál legutóbb, ugye, hogy jöttek a kézi vezérlések, és megmondták, hogy merre nyomozhatok, merre nem nyomozhatok, és ki az, akit meghallgatok, ki az, akit nem hallgathatok meg, onnan kezdve a dolgot megette a fene.
5: Én az egyik legnagyobb problémának a saját egyetemi szemszögömből azt tartom, hogy igazából komoly kutatásokat az elmúlt években nem lehetett az ügyészségen, de igazából a bíróságon sem folytatni. Tehát a kérdésére, hogy hogy jutottunk idáig, én abban bízom, hogyha lesz egy új legfőbb ügyész, az változtat ezen a megközelítésen, ami eddig uralkodó volt, és lehetővé teszi például a jogszociológusoknak, kriminológusoknak, hogy empirikus kutatásokat végezzenek. Én a kriminológiai doktori iskolába is részes voltam, és ott hallottam, ha szabadnak, akkor nekem is egy anekdotát mondani, hogy egy ügyészségi kutatás keretében egy doktorandusz, tehát a PhD-t készítő hallgató, kutatási engedélyt kért az ügyészségtől, hogy interjúkat készíthessen ügyészekkel. És azt a választ kapta, hogy nem engedélyezik az interjút, mert nem biztosítható, hogy a megkérdezett ügyészek az ügyészség hivatalos álláspontját fogják képviselni.
3: Meg az intaktságuk.
5: De én azt gondolom, hogy meg kellene kérdezni az ott dolgozókat, hogy őket milyen befolyások érik, mi az, ami akadályozza abban, hogy a legjobb tudásuk szerint tudjanak működni, mi az az intézményi kultúra, ami az elmúlt 16 évben létrejött. És ugye ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez egy legitim vita, hogy a elnök úr, köztársasági elnök úr ugye azt mondta, hogy szerinte a megoldás az, hogyha belülről jön egy ember. Mások, Bárándi Péter, mások azt mondják, hogy szerintük annyira átitatta az egész szervezetet, egy rossz kultúra. Ez nem feltétlenül csak politikai elfogultság, hanem megközelítésmód, szemléletmód, a saját szerepüknek a megfogalmazása vagy definiálása. Én nagyon hiányolom, szoktam is mondani a hallgatóimnak, nagyon hiányolom azt, hogy az ügyészség bizonyos ügyekben aktívabban kellene, hogy kommunikáljon a társadalommal, mert nagyon sok ügyben csak a védőket halljuk, ami csak az egyik álláspont.
3: És az torz lesz.
5: És persze, hogy torz, mert hát ő onnan látja az ügyet. Tehát ugye, ha most azt kérdezem, hogy a pohár hol van a mikrofonhoz képest, akkor én azt mondom, hogy balra, ön azt mondja, hogy jobbra, pedig ugyanarról beszélünk, de más a megközelítési
3: módon. Szemléletmódja.
5: És ezt kellene, tehát nem tudom, hogy melyik a megoldás. Én hajlok arra én is, hogy lehet, hogy hozzáértő külsős, egy tiszta szemmel, egy kultúra változást, tehát az intézményi kultúra változást is keresztül viszi, aktívabbá teszi az ügyészséget. Ugye arra emlékszünk idősebbek, hogy például a 90-es években nem csak Györgyi Kálmán volt, aki konferenciákon, parlamenti megszólalásokban rendkívül színvonalasan, hitelesen, és azt kell mondanom a joghallgatók számára is, és a szakmabeliek számára is vonzóan képviselte az ügyészség álláspontját, de ott volt Bócz Endre, a fővárosi főügyész is, aki nagyon gyakori szereplői volt a médiának, nem feltétlenül csak konkrét ügyekbe, de volt arca, neve, személyek álltak az ügyészség oldalán, és az ügyészség elmagyarázta sokszor, hogy mit miért tesz. Jelenleg ugye az történik, hogy a közvélemény szemében a bíróságok is rosszul dolgoznak, meg az ügyészségek is, mert a vesztes felek odaállnak a mikrofonhoz, és elmondják, hogy micsoda igazságtalan, micsoda abszurd, micsoda dilettáns döntés született. A bírót a törvény tiltja, hogy ő megvédje saját magát a nyilvánosság előtt. Az ügyészek meg elegánsan hátra dőltek, hogy hát ez nem a mi dolgunk, ez a bíróság döntése. Tehát az, hogy ők miért úgy képviselték a vádat. Ugye sok szó van a Kaletta ügyről, hogy a Kaletta ügyben hát micsoda döntés született, de a Kaletta ügyben azért született az a döntés, mert az ügyészség ezt indítványozta, és ha ez van az indítványban, akkor a bíróság nem mehetett az ügyészi indítvány fölé, de az ügyészség mosta a kezeit, és a bíróságra szállt az egész ügynek a sara, meg azokra, akik megpróbálták megmagyarázni.
3: Elnézést, hogy beleavatkozom, de azért vádtól eltérő minősítés módjára.
5: De ott nem volt tárgyalás. Az volt, hogy büntető parancsal zárták le az ügyet.
3: Akkor nincs.
5: És ugye az ügyész nem kért tárgyalást, és a vádlott persze, hogy nem kért tárgyalást, örült, hogy nagyon könnyű
3: megúszta. Bolond lesz. Igen. Szóval ezt egy picit árnyalnám. Kívülről vagy belülről. Én egy ilyen középparaszt vagyok, és azt mondom, hogy valahol ott kell találni a megoldást az ügyészi szervezeten, de nem a tetején. Tehát én azon az állásponton vagyok, hogy ragyogó megyei ügyészeink vannak, ragyogozó, jól működő nyomozőügyészeink vannak, és ők ismerik a belvilágot, ismerik ennek az egész rendszerét, és mégsem fertőződtek meg, mert én határozottan jelentem ki szakmai praxisból fakadóan, hogy egy Bács megyei ügyészség, vagy egy Somogy megyei ügyészség sokkal másképpen áll az ügyekhez, mint ami a felső utasításokból fakadóan elvárható lenne.
2: Tehát jobban dolgoznak?
3: Ott is rettenetes sok a munkájuk, és rettenetes nagy a felelősségük, és ráadásul még ismerik is őket a világban, ott abban a világrendszerben. Tehát egész más elvárásaik vannak, és meg kell felelniük, mert ez egy hierarchikus rendszer. Én, ha lehetne tanácsot adni az államfőnek, ott keresgélnék, ott néznék gyűjteményt, és ott keresnék javaslatokat, plusz beszélnék egyetemi oktatókkal, plusz beszélnék szakmai körökkel, ügyészség, bíróság, ügyvédi körök, stb.
2: Kossuth Mári Zoltán jelölése nem volt jó döntés?
3: Szerintem nem volt eléggé körültekintő, vagy Baka úr már úgy érezte, hogy ráég, és ezt jól érezte, nem szabad ezt az interregnumot sokáig fenntartani, és úgy gondolt, hogy talált egy olyan szemét, aki politikailag nem érintett, és pont beletalált, mert sajnos családi oldalról összeférhetetlenség látszik.
2: Igen, a testvére, bocsánat, csak hogy értsék a nézők, a testvére érintett lehet ebben az aranykonvoj ügyben, 27 milliárdosban.
3: Tehát én maga összefoglalva egy mondattal, én úgy gondolom, hogy megyei szinten meg lehet találni azt a szemét, miután most egy szemét keresünk, és nem testületi döntésről van szó, jelenlegi berendezkedésben, akinek megvan a rutinja, megvan a vezetői készsége, tudja, mi az, hogy ügyészség, tudja, mi a dolga, van egy 20 éves szakmai tapasztalata, én megmondom őszintén, onnan keresgélnék, kívülről is lehet, egyetemi katedráról is lehet jönni, vannak erre jó példák. Én emlékszem annak idén, a mellettem ülő Hak Péter vonatkozásában is felmerült, emlékszette is, biztos erre legfőbb ügyészi pozíció országgyűlési képviselő is volt, de volt bajod elég, most már szabad ember vagy ebből a szempontból, de azt akarom ebben hangsúlyozni, hogy nem baj az, ha egyetemi katedráról érkezik, sőt, de ha gyakorlatból érkezik, jelen, megtépázott ügyészségi relációban, én azt gondolom, hogy hasznosabb lesz.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
1: Ugye én azt gondolom, a köztársasági elnöknek azért nehéz a helyzete, mert igazából legalább három szempont alapján kellene egy megfelelő szemét találni. Ugye az egyik szempont, akiket a szakma elfogad. Ugye ebben a tekintetben nyilván ő elmondta, hogy nagyon sokakkal beszélt, ugye az Országos Ügyvédi Kamara elnökével, bírói ügyészi cekkel, és nyilván nem ő maga találta ki ezt a nevet. Szerintem az nagyon-nagyon jó, és azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy az jó, hogy nem úgy kezdte, hogy megkérdezte a miniszterelnököt, hogy kit jelöljön.
2: És a pártokat, vagy a pártokat.
1: Na most a pártokkal én vitatkozom. Tehát én azt látom, hogy olyan jelöltet kell találni, hogy ez egy kettős két szereplős folyamat. Nem, az alaptörvény nem azt írja elő, hogy a legfőbb ügyészt a köztársasági elnök nevezi ki. Ha ez lenne az alaptörvényben, akkor ő egyedül eldönti, kinevezi, és akkor az lesz a legfőbb ügyész, akit a köztársasági elnök annak tart.
2: Most jelöl.
1: Most azt mondja, hogy ő jelöli, és a parlament választja meg. Ugye megjegyzem, hogy például a legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb ügyész jelöli, és a köztársasági elnök nevezi ki, abban a köztársasági elnök a legfőbb ügyész által jelölt szemét vagy kinevezi, vagy azt mondja, hogy számomra ez nem elfogadható, én nem adom ehhez a nevemet. De ne felejtsük el, hogy a parlament az, amelyik politikai felelősséget vállal a döntésért. Tehát a parlament döntése utána 9 évig praktikusan elmozdíthatatlan, vagy legalábbis elvileg elmozdíthatatlan helyzetbe helyezi az új legfőbb ügyész.
3: És hatalmas hatalmat
1: ad
3: a kezébe.
1: És óriási hatalmat ad. Ugye Borbé Zoltán nyilatkozott talán az Indexen, és mondta, hogy szerinte nagyobb közjogi, vagy erősebb közjogi pozíció, mint a kúria elnöke. Ebben egyetértek, kúria elnöke.
2: Hát negyedik helyen vannak ők.
1: De most a hatalmi befolyása, vagy a protokollistán valóban. És ő azt mondja, hogy Borbé Zoltán azt mondja, még a köztársasági elnöknél is bizonyos értelemben nagyobb hatalma van, az elnöknek operatív hatalma nincsen.
3: Elmúlt 16 évben ezt
1: nem tud. Hogy?
3: Elmúlt 16 évben ezt láttuk.
1: De hát ez az elmúlt 36 évben láttuk. De az elmúlt 36 évben is láttuk, mert az előtte levő köztársasági elnökök, például Göncz Árpád, akit én nagyon szeretek, és az egyik legjobb köztársasági elnöknek tartom, 4 évig nagyon aktív volt, utána 6 évig nem volt annyira aktív, ugye 4 évig az MSZP-SZDSZ kormány idején, a Bokros csomagot például nem küldte alkotmánybírósághoz, nem vétózta meg, és utána a Fidesz első 2 évét sem, és hát ne felejtsük el, hogy Polt Pétert először ő jelölte legfőbb ügyésznek, amikor Györgyi Kálmán
2: az időben voltak még politikai megállapodások.
1: Azért mondom, hogy szerintem ne csak egyes személyeket. Persze. Tehát jelenleg a konstrukció az, hogy a köztársasági elnöknek találni kell valakit, akit a szakma elfogad, és aki mögé kétharmados többséget lehet szerezni. Tehát az ő feladata, hogy tesztelje azt, hogy szerinte a jelöltjén van-e kétharmados többsége. Mert mi fog most történni? Ugye van egy személy, aki most a nyilvánosságban meg lett forgatva, a családi kapcsolatai, például a testvérének az esetleges büntető, ugye, ami egyébként a magánszférához tartozik, és nem az ő felelőssége, hogy a testvére mit csinál.
2: Hát csak pont érintett az ügyészség abban a vizsgálati eljárásban.
1: Abszolút, én ezzel egyetértek, és én szerintem neki kellett volna mondani, amikor jelölik, hogy bocsánat, nekem van itt egy testvérem, akinek most van egy ügye, remélem, hogy ártatlan.
2: A törvény ezt írja elő, ha olyan ügyész, olyan író van, aki ilyen összeférhetetlenség, neki kell magának jelzést adni.
1: De önt most jelölik valamire, amire nem kell, amiben inkább a kulturális elvárás lett volna az, hogy ő jelzi az elnöknek, és nem hozza az elnököt ilyen helyzetbe, hogy a sajtóból, vagy nem tudom honnan tudja meg ezt a tényt.
2: Itt még van egy hiány, bocsáss meg, Egy mondat csak.
1: Igen.
2: Még van egy nagy hiátusz. Nincs parlamenti határozat. Előcsatározás zajlik. Jelölt, hát jelölt az államfő, a
1: igen.
2: frakció jelentette, hogy nekem ez nem tetszik, de nem döntött a parlament.
1: Jó, de ugye most el tudom mondani, hogy mi fog történni, ugye mivel volt jelölés, ezért a parlamentnek meg kell hallgatni az illetékes bizottságnak ezt a jelöltet, aki úgy megy oda, hogy tudja, hogy nincs esélye.
2: Meg fog bukni a vizsgán.
1: Igen, mert már a vizsga eredménye ki van hirdetve, még el se kezdődött a vizsga.
3: Hát néhány médiatanácstag is azt hitte, hogy már le van játszva a történet, aztán látjuk, mi lett belőle.
1: Jó, de engem most nagyon meglepne, hogyha jövő hétre a Tisza párt átdobná a váltót, és azt mondaná, hogy most, hogy szembesülünk ezzel a helyzettel, rájövünk, hogy
2: hát
1: mégis támogatjuk.
2: Nem lehet ez meg.
1: És ugye ezek után a parlamenti bizottság nem fogja támogatni, most ezek után a törvény nem tiltja, hogy szavazzon a parlament, szavaznak, és őt leszavazzák, hogy ez most miért jó? És ugye ezt a Baka Andrásnak azért kellene tudnia, mert ő is járt így, mint legfelsőbb bírósági elnök jelölt, ugye többször is leszavazták.
2: Nem is egyszer, igen.
1: Megjegyzem, előtte Solt Pál is járt így, 1996-ban a legfelsőbb bíróság akkori elnöke, akit újra jelölt Göncz Árpád, és az első körbe a parlament nem szavazta meg, aztán megint jelölte, és a második körbe megszavazta őt a parlament. De ezek kellemetlen helyzetek, tehát ettől meg lehetne kímélni őt is, meg a szervezetet is, mert most mi az üzenet a szervezet tagjai számára, hogy a bizonytalanság az nem július óta tart, amikor Papp Gábor bejelentette, hogy lemond, hanem a bizonytalanság már tavaly ősz óta tart, amikor a kampányban a Tisza párt azt mondta, hogy az ügyészség vezetőjének mennie kell. Ez felerősödött április 12-én este, amikor bejelentette a miniszterelnök, hogy kiknek kell távoznia, és azóta is folyamatosan. Most ez egy centrális szervezet, ez nem olyan, mint egy egyetem, ahol tök mindegy, hogy ki a rektor, vagy
2: egy igazgató tanács,
1: ügyvédi kamara, igen, ahol teljesen igen. mindegy, hogy ki a kamara elnöke, ettől senkinek nem lesz.
2: Hát nem kisebb, mindegy.
1: Vagy. Jó, de olyan értem, hogy senkinek nem lesz több a fizetése, vagy ez kevesebb, senkit nem rúgnak ide. Az ügyészségen a legfőbb ügyész dönti el, hogy kik a kerületi vezetőügyészek, kik a megyei főügyészek, kik a megyei főügyész helyettesek, kik a nyomozó ügyészségnek a vezetői, ki kerül fel helyi ügyészségről megyei szintű szervezethez, vagy a fellebbviteli főügyészségre, vagy a legfőbb ügyészségre. Most ott, ha az ezekben a hetekben, vagy hónapokban bárkit kineveztek, vagy bárkit pozícióba helyeztek, az az ember nem tudja, hogy ő most még két hétig van ott, vagy két évig, vagy a nyugdíja be fogja tölteni ezt a pozíciót.
2: Ez a szuper nem, bizonytalanság.
1: Nem, ez egy borzalmas bizonytalanság egy ilyen szervezetben, mert ugye ráadásul a törvény azt mondja, tehát az ügyészek, vagy az ügyészségi vezetők, hogy mondjam, az átlag munkavállalónál sokkal kiszolgáltatottabbak, mert a legfőbb ügyész indokolás nélkül visszavonhatja a vezetői megbízatásokat. Tehát nem kell semmit mondani, azt mondja, holnaptól nem te vagy.
2: Munkajogi védelem sem.
1: Tehát gyakorlatilag nagyon sokkal gyengébb igen, a munkaügyi védelme, mint akár egy közalkalmazottnak, vagy köztisztviselőnek, és ugyanakkor sokkal nagyobb a súlya a vezetői pozíciónak, hiszen mindent a vezető kiadmányoz, erősebb főnök ő, mint a gyátlag munkahelyen a főnök, mert minden váriratot a vezetőnek kell kiadmányoznia, mindent ő elolvas, mindenkit kritizál, mindenkit felülbírál. Most aki 3 hónapig vezető abban hiszem be, hogy ő hosszú távon vezető lesz, és utána azt mondják neki, hogy itt maradhatsz beosztott ügyészként azokkal, akiknek a munkáját eddig kritizáltad, ez sem egy álomállás. Tehát ezt a bizonytalanságot én azt gondolom, ha azt akarja a kormányzat, hogy itt az igazságszolgáltatás gyorsan, hatékonyan, szakszerűen működjön, ezt a bizonytalanságot a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabban hát, meg kellene
3: szüntetni. Pláne úgy, hogy ezzel az új hivatal a NVVH-val és az Európai Ügyészséggel is együtt kell majd működni, és ebben a háromszögben, ha az egyiket kiütjük, akkor itt padhelyzet alakul.
2: A legfőbb ügyész szerepe nem fog megváltozni azáltal, hogy jön az új hivatal és jön az Európai Ügyészség. Az ő szerepe ebből a szempontból még fel is értékelődik, mert végponton lesz.
1: Felértékelődik, de ugyanakkor ez a két szervezet, nyilván az NVVH inkább, de az Európai Ügyészség is embereket fog elvinni az ügyészségtől. És mivel olyan pozícióban vannak, hogy a legjobbakat viheti el, ugye az ügyészi, az összügyészi létszám az valamivel több, mint 1800 ügyész. Most ebből az 1800 ügyészből ugye a kulcs pozíciókban a legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyészek vannak, a megyei főügyészek vannak kulcs pozícióban, a legkevésbé meghatározó az a fellebbviteli főügyészség, ahol talán 30 ügyész van összesen az egész országban, de a kulcs pozíciókból a legtehetségesebb, legrátermettebb embereket fogják elvinni. Hát miért ne vinni el az MVVH legjobb embereket, aki most oda ment alelnöknek, az egy nyomozó ügyész volt, nagyon jó hírű nyomozó ügyész volt, hogy egy nagyon szakmailag nagyon rátermett ember, ő tudja, hogy a szervezeten belül kiket kell magával vinni, és valószínűleg azok is tudni fogják, akik a vádemelési helyettesei lesznek az MVVH-nak, és a fellebbviteli helyettes. Tehát oda el fogják vinni rövid idő alatt a kulcs embereket. Egy 1800 fős szervezetben 50, 60, 80, nem tudom mennyi embert készül az ügyészség, az MVVH átvinni. Nekik elsősorban nem rendőrökre van szükségük, hanem ügyészekre. Ha átvisznek oda ennyi ügyészt.
3: Naív kérdés lesz, de a jogköröket akkor miért nem vitték át jobban? Tudom, hogy duplikálni nem lehet szervezeteket, az Európai Unió is ebbe beleszól, de ha az alkotmányba belenyúlt Magyar Péter, gondolhatják sokan a köztársasági elnök eltávolítása ügyében, akkor miért nem nyúlnak bele úgy, hogy ellehetetlenítik kvázi az ügyészséget, és az MVVH-nak lesznek olyan jogkörei, hogy valóban egy szuperhatalom már.
2: Borzasztó egyszerű a válasz. Ló halálában zajlik a jogalkotás. Átgondolatlan, koherencia nélkül. Mondhatunk sok-sok példát erre nézve. Nem éreztük jól magunkat a rendeleti kormányzás időszaka alatt sem, mi jogászok, mert fölment az összes vérnyomásunk. De az, ami ezzel az előkészületlen, hogy mondjam csak neked, hatásvizsgálatok nélküli, szakember hiányos, káder hiányos átalakítási rendszerben zajlik, ez nem mutat szerintem jó irányba.
1: Igen, és ugye jelen pillanatban azért valamennyire megpróbálták ezt megoldani, ugye ez az MVVH törvény.
2: Mert ez nagyon vékony ehhez.
1: Ez egy 300 paragrafusos törvény, ami 180 törvényt módosít, tehát valaki valahol végig gondolta, hogy mit hova kellene betenni. De az alapkérdések valóban, ahogy feltett a kérdést, azok nem tisztázódnak, és nem is könnyű tisztázni őket, mert a jelenlegi büntetőeljárási törvényben például a korrupciós cselekmények tekintetében az ügyészségnek kizárólagos nyomozati jogköre van. Vesztegetés, befolyással üzérkedés, stb. Ott kizárólag az ügyészség nyomoz. De az új törvény, ugye ebből a körből bizonyos súlyosabb ügyeket az MVVH hatáskörébe sorol. A ügyvéd úr el tudja mondani, hogy hány olyan ügye volt, ahol a minősítés menet közben változik. Kiderül, hogy ennyi az érték, annyi az érték.
3: És egymásnak dobálják most, majd.
1: Hát pontosan ez így van. Ez
2: így indul, és nem tudjuk, hogy fog folytatódni.
1: És ugye a törvény úgy nevezi elnézést a szakmai kifejezéseket, hogy hatásköri összeütközés, ami lehet pozitív, meg ketten egyszerre mondják, hogy ezzel nekem kellene.
2: És ezt a törvény nem tisztázhatta.
1: Nem tudta tisztázni, és nem tudja eldönteni, ha például az ügyészség és az MVVH között vita van, akkor ezt a vitát ki fogja feloldani. Uh-huh. Ugye az ügyészség és a rendőrség közötti vitát az ügyészség oldja fel, az ügyészségen belüli vitát az felettes ügyész, a legfelső soron a legfőbb ügyész, de az MVVH főnökének nem főnöke a legfőbb ügyész, és az MVVH főnöke meg nem főnöke az ügyészeknek. Szóval itt ugye létrejön egy olyan helyzet, ahol bizonyos ügyekre mindenki rá fog vetődni, mert ott lesz az integritás hatóság, a NAV, a rendőrség, az ügyészség és a MVVH, és még az Európai Ügyészség is. Nyilván a törvény azt rendezi, ha az Európai Ügyészség valamit tesz, akkor azt ő neki elsőbsége van.
2: De
1: az MVVH.
2: Az EU-s pénzeket keresi.
1: De az csak az EU-s pénzeket. EU-s pénzeket. De hát ugye azért a nagy pénzmozgások most is arról volt szó, hogy azért főleg az EU-s pénzeket.
2: Jött lenyúlni lehet bárhonnan.
1: De tehát ezért itt lesz egy zavaros helyzet, és az történik, tehát ugye többen mondták ezt kritikaként, hogy lehet, hogy az ügyészséget kellett volna jobban rendbe tenni, és az ügyészségen belül létrehozni. Mert most például az MVVH-nak ki kell alakítani a belső ügyrendjét, iratkezelési szabályait, szolgálati rendszer, így van, szervezeti működési szabályzatát, el kell dönteni, hogy ki mire adhat utasítást, hogyan épül fel a szervezet belső hierarchiája.
2: És ez egy embrionális szervezet.
1: És mindez a kérdés az ügyészségnél rendezve van. Pontos. Tehát a törvények ezeket évtizedek óta rendezik, kiadmányozási jogok, stb. Ki ellenőrzi, ki őrzi
2: az őrzőket. Megvan a protokollja, megvan a rutinja.
1: Most ezt mind ki kell találni, és én remélem, hogy el tud kezdeni október végén tevékenykedni ez a szervezet, de például nincs meg sem a vádemelési, helyettes. sem a fellebbviteli helyettes, nélkülük a nyomozást el lehet indítani, de én még nem tudom, hogy most felvették-e az ügyészeket oda, és hogy mennyit vettek át.
2: Ez folyamatban.
1: Mi fog ott történni.
3: Biztos, hogy jobban keresnek.
1: Jobban keresnek, az egyértelmű, jobban keresnek, és van, a káosznak van előnye, mert ugye akkor mindenki a saját pozícióját jobban meg tudja határozni. Tehát ha én megértem azokat az ügyeket, van előnye, mert ugye akkor mindenki a saját pozícióját

0: nagyon gyenge lesz. Most ugye az elnöke az MVVH-nak azt mondta, hogy 4 üggyel fog kezdeni. A ügyészségek éves szinten körülbelül 80 ezer üggyel foglalkoznak. Na most 4 ügy az nagyon jól fog menni, és a maradék 79.996 ügy az elerőtlen.
1: A summa summarum azt szerettem volna ezt hozzátenni. Jók az irányok, jók az elképzelések, de ez a bizonyos káderhiány és tapasztalathiány megítélésem szerint rossz hatású. És nézzük társam oldaláról. Mit lát a lakosság, mit lát a választó? Az a választó, akiknek a többsége, több mint 3 millió választópolgár, változásra szavazott, és elszámoltatásra szavazott, és új levegőt kért ebbe az országba. És ezek után a jelenlegi hatalom, a jelenlegi parlament a jelenlegi összetételében, és a jelenlegi kormány meg akar felelni ennek. Én ezt megértettem. De ha elveszítjük a türelmet és a bizalmat, akkor az egészet megeszi a fene. És a harmadik kulcsszó a szakszerűség. Ez a három nélkülözhetetlen. Türelem, nyugalom, szakszerűség. Mert az, hogy a társadalom szeretne elvezető szárakat látni, meg börtönajtókat csapódni, az nem elégséges ahhoz, hogy a nyomozati szerveket, az igazságszolgáltatás szerveit legyengítsük. Pont fordítva, 10 év kell még valaki az ügyészségbe betanul. Minimum 10 év kell. És akkor most, ha elhozzuk egyik helyről a másik helyre, és akkor ott még kialakítunk ráadásul egy feszültséget, hatásköri ütközések, ütközési felületek keletkeznek, és még gyengítjük a parlamentben a jelenlegi felállást is, meg nincs is vezető, hát mi lesz ebből, tisztelettel kérdezem.
2: Mi lesz a mentelmi joggal? Picit beszéljünk arról is itt a végén, ugyanis felvételünk napján beszélt erről, kezdeményezte Magyar Péter, és szerdán beszélgetünk mi este, hogy közvádos ügyekben kezdeményezi a mentelmi jog teljes eltörlését. Ugye eddig is ez egy ilyen látszat törvény volt lényegében, hiszen a parlamentben ezek átfutottak, akkor majd elmondhatja, hogy ez miért nem volt. Így Török Gábor azt mondta, hogy ez népszerű döntés nyilvánvalóan, hiszen a tiszások többség ezt támogatni fogja, de hogy lényegében semmi sem fog változni. Kérdés az, hogy ez a mentelmi jog, ez egy ilyen feudális maradvány, ami a politikus bűnözést védi, vagy a parlamenti szuverenitásnak az utolsó védőbástyája, mondjuk az ügyészség esetleges túlhatalmával.
1: Boldogan meghallgatom a professzorot, mert ő ma ki fogja fejteni ezt, ahogy kell, a teljes tételt. Én magam csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon rossz döntés, nagyon ártalmas döntés, és megint azt látom, hogy a percnek dolgozunk, a médiának dolgozunk, és a dühünket akarjuk kifejezni, amikor azt mondjuk, hogy na ez nem lesz így továbbiakban. Alkotmányos sérelmet is jelent megítélésem szerint. A parlamenti képviselők védelme és szuverenitása mindenek előtti, majd ilyenkor, majd, aki arra jár, majd feljelentést fog tenni, és pont az ügyészségi szűrő fog kimaradni ebből. Hát boldogtalan föl fogja jelenteni a képviselőt ezért, azért, amazért. Hát mi lesz ebből? Hát pont azért volt kitalálva ez a legfőbb ügyész általi kezdeményezés lehetősége, ha összeállnak a bizonyítékok egy felderítési szakban, és meg kéne gyanúsítani egy képviselőt, lásd most a példákat, ugye, Sesztákat és a többieket, akkor kérem, ahhoz volt egy ügyészségi kompetencia, és volt egy ügyészségi felügyelet, és egy indítvány. Ez most kitűnik? Elmegy innen? Nem kell ezt megvizsgálni? Vizsgálat nélkül boldog-boldogtalan valakit felnyom, és akkor lesz belőle egy vizsgálat? A mentelmi jog ment. Benne van a nevében. Olyan, mint a mentőcsónak. Nem lehet kihajózni enélkül.
0: Ugye azt hangsúznom kell, hogy a mentelmi jogban nem arról foglal állást a parlament, hogy az illető bűnöse vagy nem, hanem csak arról, hogy elindulhat-e vele szemben az eljárás. Na most ugye klasszikusan a mentelmi jog arra jött létre, hogy a végrehajtó hatalom, a parlamenti többség ne tudja az ellenzéket ellehetetleníteni. Ugye a kezdetek arról szóltak, hogy egy Amerikában egy sheriff letartóztatta a törvényhozásba menő képviselőket, hogy ne tudjanak egy olyan döntést meghozni, ami nem tetszett ennek a sheriffnek. Na most a Török Gábornak annyiban igaza van, hogy mivel a kétharmad az főszabályá vált az elmúlt 5 választáson, és így a parlamenti többségnek mindig volt kétharmada, tehát a kétharmad mindig, a kormány többség mindig fel tudta függeszteni azoknak a mentelmi jogát, akinek fel akarta függeszteni, tehát nem

0: volt meg az, ami mondjuk az első ciklusban, 90 és 94 uh-huh. között, vagy utána 2002 és 2010 között, uh-huh. hogy az ellenzék, ugye meg tudta akadályozni azt, hogy valakinek a kétharmad, valakinek a többség felfüggeszi a
1: kétharmad.
0: Ugye hozzá kell tenni egyébként, hogy ugye azért időközben sokat változott a szabályozás. Most, hogyha a mentelmi jogot nem függesztik fel, tehát megmarad a mentelmi jog, akkor a mentelmi idő az nem számít bele az elévülési uh-huh. időbe, tehát ha 40 év, most már csak 12 év még lehet valaki igen. képviselő, 12 év után is újra kezdődik az elévülési idő.
1: Megszűnik a mentesség.
0: A teljes mentesség megszűnik. Na most, de tekintettel arra, hogy a Tisza kormány egyszerre mondja azt, hogy ők meg akarják szüntetni azt a lehetőséget, hogy a kétharmad legyen a főszabály uh-huh. a parlamenti döntésekbe, abban a pillanatban, amikor az európai gyakorlatnak megfelelően tipikusan a kormánytöbbségnek 54-55 százaléka van, akkor már a mentelmi jognak lehet funkciója, mert megakadályozhatja azt, hogy a parlamenti többség, a kormánytöbbség a büntető igazságszolgáltatás útján befolyásolja esetleg. Például a kétharmados döntések.
1: De Péter, ez nem marad így, a jelen státus sem marad így, hát mi a jogot ne két napra alkossuk. Hát ez igen, lehet más fölállás, de ezzel együtt, más lesz a mentelmi jog funkciója.
0: Együtt, mert más lehet a mentelmi jog funkciója. Ezzel együtt én, annak idején, amikor erről vita volt, én is azt gondoltam, hogy azt azért jó elkerülni, hogy a mentelmi jog az a politikusok büntetlenségét, hogy a törvény fölé emelni a politikusokat, és ezt a gyakorlatot egyébként 36 éven keresztül a parlament viszonylag jól kialakította, hogy közvádas ügyekben, és egyébként a miniszterelnök is csak erre utalt, a magánvádas ügyekre meghagyná a mentelmi jogot, de közvádas ügyekben a parlament rendszeresen kiadta a képviselőket, tehát én nem nagyon emlékszem olyan esetre, amikor közvádas ügyben, egy-kettő talán volt, de hogy most a konkrét példákra nem, tipikusan kiadták, a magánvádas ügyekben, tehát becsületsértés, rágalmazási ügyekben tipikusan nem, ott ugye most történt egy szakítás a korábbi gyakorlattal múlt héten, amikor három fideszes képviselő esetében, annak ellenére, hogy a mentelmi bizottság a korábbi gyakorlatnak megfelelően azt mondta, hogy nem kell kiadni őket. A kétharmad végül is kiadta három fideszes képviselőt rágalmazási ügyben.
1: A Zsolt ügyben, Zsolti
0: igen, de nyilván utána ez nem jelenti azt, hogy ők el lettek ítélve, vagy meg lettek fosztva a képviselő jogosítványától, majd lefolyik a magánvádas eljárás, és valamikor egy-két-három év
1: múlva. Ez az eltörlés neked tetszik?
0: Én azt gondolom, hogy nem, tehát annak utána, hogy 16 éven keresztül nem volt semmilyen gyakorlati jelentő. Én nem érzem azt, hogy egy meglévő jog drámaian, meglévő jogtól megfosztanák. Vannak országok, ahol nincsen mentelmi jog.
1: Tehát, megfordítva is.
0: És igen, és vannak országok, ahol a mentelmi jog az egyszer és mindenkori mentességet jelent. Szerintem sokszor belekerül a parlament abba, hogy ő a bíró szerepébe lép fel, ami nem helyes. Tehát a parlamentnek ezek, nem az a dolga.
1: Ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy igen, összemosódnak ezek. Igen. A politikum, meg az igazságszolgáltatás összefolyik, igen. És ezt el kell kerülni. És én a magunk véleményét, ha még kimondhatom, egy-két percünk talán van, az egész magánvádas konstrukciót kivenném a BTK-ból. Ha engem kérdeznének, én azt mondom, hogy semmi köze nincs a büntető törvénykönyvnek a rágalmazáshoz és a becsülethez. Nem büntetni kell. Polgárjog világában tessék kérem jól meghúzni a bajszát. Tessék rendes sérelemdíjakat megítélni. 18 millió forintért, ha valaki úgy viselkedik. De nem kell büntetőjogilag leterhelni az igazságszolgáltatást. Van annak elég dolga, és felesleges bírákat és rendszereket működtetni magánvádas baromságokért. Sérelmekért. És ezek a sérelmek pont itt van az, amivel kezdtük a mai értekezletet. A politikusok imádják ezeket az ügyeket odavinni a bírói pulpitus elé. És ott adjatok nekem igazat, mert a parlamentben nem sikerült. És megsértette a lelkemet. És azt mondta rám, hogy történhamisító vagyok, vagy hazudok. Uh-huh. Hát ezeket az ügyeket nem szabadna álláspontom szerint ennyire kultiválni. Réges-régen ki kellett volna venni a rendszerből a magánvádas ügyek büntethetőségét.
2: gyors reakció végére?
0: Biztos, hogy vannak olyan magánvádas ügyek, amiket ki lehetne venni. Könnyű testi sértést azt nem feltétlenül venném
1: hát ezt a
0: ki. De a becsületsértés rágalmazással én egyetértek, hogy ehhez kell egy erős polgári jogi. Hát látjuk, hogy az angolszász világban nem attól félnek az emberek, hogy kaptak
1: milyenek voltak az ítéletek,
0: pénzbírságot.
1: Hát milyenek voltak ezek a magánvádas ítéletek? Hát még a Dádára is kevés.
0: Felfüggesztett pénzbüntetés.
1: Igen. Hát akkor még a Dádához is kevés. Igen. Még egy ügyészi megrovást se kaphatunk érte, mert nincs közvád. Az egész dolog álláspontom szerint egy torz szülött. Na de hát hagyjuk abban, mert a nézők megbolondulnak, hogyha ennyi jogi továbbképzést fogunk ki.
2: Uraim, élmény volt önöket hallgatni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
0: Köszönjük a meghívást.
1: Mi köszönjük a lehetőséget.
2: Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Médiapiac, jövünk jövő héten is. Viszontlátásra.
3: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A villamos pálya karbantartása miatt a járat a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es, 6-os villamossal utazhatnak majd Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz-Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között Újbuda központ érintésével pótlóbusz jár. Sávlezárásra és jelentős lassulásra kell számítani az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Ráckevei-Duna hídon karbantartás miatt, tudósít az Útinform. Élénk a forgalom az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban. A Baross tér, az Asztória és a Széll Kálmán tér környékén, a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton szakaszonként, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Varga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Szerda van, szeptember 23-a, és Érd polgármesterével kezdjük a mai startot, Csőzik Lászlóval. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Sokkal mosolygosabbnak látom, mint amikor mondjuk egy évvel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy csődbe megy-e Érd. Nagyjából akkor volt, amikor ez a rémkép először előkerült, igazán komolyan. És akkor is arról volt szó, hogy nagyjából a szolidaritási befizetések miatt, amit hol hozzájárulásnak, hol adónak tekintettek a polgármesterek. Most kimondta az alkotmánybíróság, hogy ez alkotmányellenes volt eddig is. Akkor most hogyan tovább?
6: Most lesz a Magyar Önkormányzatok napja, és kaptuk ezt a szép ajándékot, ami valóban megállapítja, hogy a szolidaritási hozzájárulás kivetésének a módja, ahogy kezelték, ahogy megállapították, ahogy nem lehetett vele szemben jogorvoslatot kérni, az alkotmányellenes volt, egy. Másfelől dedikáltan megállapították, hiszen Budaörs volt ennek a kérelmezője, Vitinkov Tamásék nyújtották be még tavaly tavasszal ezt az indítványt, és mivel a kérelmezőhöz kötött, tehát egyéni panaszról van szó, hogy az ő esetükben alkotmányellenes a 6 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás megállapítása, és azt mondják, hogy ez december 31-i hatállyal megszüntetik. Na most ebből mi arra következtetünk, ha mondjuk most még a NER lenne, akkor én biztos, hogy már fogalmaznám a keresett levelet, és mennék a bírósághoz, hogy Érd esetében szíveskedjék megállapítani, hogy egy, nem kell fizetnünk szolidaritási hozzájárulást, kettő, visszamenőleg követeljük vissza elévülési határidőn belül az összes összeget. Most ezt nyilván per pillanat nem fogom megtenni, mert bízom abban, hogy miniszterelnök úr komolyan gondolta, amit vasárnap nyilatkozott Pécset, ott volt egy találkozója, hogy átgondolják, átfésülik, megváltoztatják ezt a rendszer, tulajdonképpen a SZOLA, mi csak így hívjuk, mert adónak csúfoljuk, szolidaritási adónak. Hát azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen tipikus kobra hatású intézkedés volt. Tehát először jó szándékúan bevezetik, és tényleg van létjogosultsága, hogy a nagyon tehetős települések, ipari városok leadjanak valamennyi pénzt a szegényebbek, de aztán önmaga ellentétébe csap át, és egy szörnyszülötté válik. Hát ez történt ezzel. Gyakorlatilag minket csődhelyzetbe taszított, a nagyokat, Fehérvár, Győr, stb. Pedig olyan helyzetbe hozta, hogy elfogyott a dinamika, tehát nem tudtak tovább fejlődni. Most ez itt tartatatlan, tehát rajtunk van egy olyan gúzs, egy olyan békjó, amivel nem tudunk mit kezdeni, ezt le kell szedni. Le kell venni az önkormányzatokról, és tök jó egyébként, hogy ennek ez az időzítése, nem tudom, ennek az okát lehet, hogy vak véletlen, tehát hogy van egy miniszterelnöki bejelentés vasárnap, majd kijön egy határozat.
5: Az ilyen módon
6: azért másfél évük lett volna rá, hogy
5: talán véletlen az alkotmánybíróság nem így működik. Magyar Péter lehet, hogy hallott, hogy mi jön másnap.
6: Erre széloztam én is.
5: Viszont akkor hadd kérdezzem már, mert most mondta, hogy hát hogyha még a NER lenne, akkor már perelne. De biztos abban, hogy ez a mostani kormány képes arra, hogy ezt a mekkora összeget vontak el eddig? 400
6: milliárdot? Hát tőlünk ugye 611 milliót, csak egy mondatot Érdről, hogy értsék. Tehát ez ugye azzal járt, hogy Érden uszodát be kellett zárni, utat nem tudtunk építeni. Tegnap előtt azzal kezdtem a napomat, hogy egy csőtörés halmazt kellett kezelnem a helyi vízműveknél. Arra nincs pénz, hogy két elaggott 60 éves vezetéket, aminek a cseréje körülbelül 60 millió forint, megfinanszírozzunk. Szóval ez szégyen. Békeidőben, normál időben ez egy 1-2 hónapos beruházás lett volna, nem azt mondom, hogy csettintésre, de ma egyszerűen széttárta a kezét a vízművek, az önkormányzat is, hogy nincs forrás. Tehát mi azért várjuk...
5: Csak most tányéroznak az utcában lakóknál?
6: Nem, hát befoltozták a csöveket, de ugye már hatszor volt ugyanazon a csövön csőtörés.
5: Ez egy adott városrész,
6: tehát ilyenkor nincs fél napig víz, az emberek baromira mérgesek ilyenkor. Ezt az önkormányzatnak úgy a kötelessége kezelni, de ha nincs rá forrás, akkor elég nehéz. Tehát ez a mai hír, vagy a tegnapi hír azért is fontos számunkra, mert az ilyen és ehhez hasonló sztorikat tudjuk majd kezelni. És azt kell, hogy mondjam, hogy 400 milliárd forint azért ez országosan, tehát valahol a polgármestereknek is bizonyos szempontból megértőeknek kell lenniük, hiszen egy olyan államháztartási hiányt vettek át, ahol ezt nem lehet pikpak kezelni, de azért azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy a gesztusoknál kicsivel nagyobb szinten nyúljon a zsebbe a kormány, és segítse meg az önkormányzatokat, nem csak mi vagyunk.
5: Na, szóval én ott tartottam az előbb, hogy perelné a NER-t, hogyha még a NER lenne. De akkor én azt kérdeztem a 400 milliárdra utalva, hogy biztos-e abban, hogy visszakapja Érd azt a pénzt, amit eddig elvontak ezek szerint alkotmányellenesen.
6: Hát mi küzdeni fogunk azért, hogy ezt a kompenzációt megkapjuk valamilyen módon, hiszen mégiscsak túlzás az, hogy a legszegényebb megyei jogú városra kivetették ezt a sarcot. Mert azt is lehetne mondani, ha mondjuk nekünk lett volna pénzünk megfinanszírozni egy ilyen alkotmánybírósági eljárást, Bihari ügyvédúrral tárgyaltam erről, mi Budaörs farvizén vonultunk, tehát néztük azt, hogy a budaörsiek berúgják-e a gólt, akkor én biztos, hogy azzal érveltem volna, hogy Érd nem az a város, akinek ez fizetni kell, hanem az a város, akivel szemben, vagy aki mellett a többi településnek szolidaritást kell vállalnia. Tehát mi a másik oldalon kellett.
5: Jó, csak az állam ugye azt találta, állam, jó, igen, az állam, azt találta ki, hogy nem finanszírozza az önkormányzatokat a szegényeket, hanem majd finanszírozzák ők egymást abból, igen, amelyik
6: ezt
5: van.
6: Nem a szegények kapták meg ezt a 400 milliárdot. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy ennyivel csökkentették az önkormányzatok finanszírozási szintjét, és azt elverték másra. Mert 1200 milliárd a teljes önkormányzati 9. fejezet, tehát annyi a 100%, ebből 400-at behoztak szolidaritási ágon, azaz egyharmada az egésznek. Hát nem kell kiperelnünk, mert kikértük közérdekűben a minisztériumtól, hogy mire fordítják ezt a pénzt, és kénytelen-keletlen bevallották, hogy semmire, a semmi az azt jelenti, hogy bemegy a nagyközösbe. Tehát dedikáltan nem ebből lett a bármilyen kicsi adományokat kaptak a picik finanszírozva.
5: Hát azt, hogy mennyi mindenre mehetett, azt meg mostanában elég jól látjuk.
6: Úgy kell csinálni, hogy le kell szállítani ennek a szintjét, nem a nullára, de egy olyan szint, amit elviselnek a nagyok, és abból pedig, hát zömbel a körülöttük lévő szegényebb településeket, elsősorban másrészt azokat, akiknek nincs iparűzési adóbevételük, mert ez egy nagyon fura játék Magyarországon, hogy annak van, mit tejbe aprítania, akinek van ipara, de hát nem kellene azért minden településre füstölgő gyárkéményeket, egyéb üzemeket telepíteni, mert valaki nem kér belőle. Ért például nem kért belőle a 90-es években, ennek isszuk a levét. Tehát azt gondolom, hogy a belső arányosság ezeknek a pénzeknek a mozgatása a következő feladat, amit ki kell majd találni, de a legfontosabb az, hogy most hagyják élni azokat az önkormányzatokat, amelyek csőd helyzetben vannak.
5: Van itt két kormányzati mondás. Az egyik, hogy nem tud csak úgy lemondani a szolidaritási adóról a Tisza kormány. A másik, Magyar Pétertől közvetlenül, ha szükséges, a kormány elengedi az önkormányzat a szolidaritási adó egy részét. Na most, hát ugye igen, ez nagyjából ugyanarra mutat, hogy valamit fizetünk, valamit nem. Például Érd esetében ez hogyan néz ki innentől kezdve? Mi az, amit vissza lehet kapni, és milyen alapon?
6: Szerintem Érd kivétel. Tehát Érden nem.
5: Szerintem ezt az összes polgármester így érzi a saját településére.
6: Mit tudok mondani? De tényleg hogy néz ki az, hogy mi fizetünk 610 milliót, és közben egy virágcsokrot. De Érd is mond, egy virágcsokrot nem tudtam megvenni közpénzből nyáron. Nem volt arra azon a keretem pénz már rá. A pénzügyi iroda vezetőm azt mondta, hogy polgármester úr, ellenjegyezni nem tudom, közgyűlés kell rá összehívni. Nyilván a saját pénzemből kifizettem, de így állunk. Ilyen egyszerűen nincs. Tehát egyébként, amíg korábban fizet mondjuk 50 település, ma fizeti 850. Tehát erre mondtam, hogy kobra hatás. Ez egy ilyen indiai példa, de teljesen mindegy, ne menjünk bele. A maga ellen fordult a rendszer. Nem normális. Tehát ezt vissza kell vinni egy olyan szintre. Miniszterelnök úr ebben pozitívan kell állásfoglalom, következetes, ugyanis pont itt, ennek a stúdiónak a folyosóján körülbelül egy évvel ezelőtt mind a ketten vendégek voltunk szerkesztő úrnál, tudtam vele beszélgetni majdnem negyed órát ezekről a kérdésekről, és akkor is azt mondta, hogy szándékukban áll a programjuk része, hogy visszaadják az önkormányzatoknak az elvett forrásokat, de a szolidaritási hozzájárulást nem akarják eltörölni. Én mondtam, hogy ezt mi nem is kívánjuk, csak igazságosabbá, arányosabbá akarjuk tenni, és a mértéke az, ami rettenetes, de tényleg. Tehát ez annak volt az eszköze, hogy teljesen lebénítsák a magyar önkormányzati szektort, totálisan
5: paralizálják. Mire költeni a pénzt, hogyha most visszakapna utakra, valamennyit?
6: Játszóterekre, járdákra.
5: Virágcsokorra. Ki kapott virágcsokrot?
6: Hát nem tudom, ami rendezvényre kellett, hogy
5: hülyek Polgármester, örülök, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
3: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
7: Alkotmányellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság a szolidaritási hozzájárulás megállapítására és levonására vonatkozó jelenlegi szabályokat. A főpolgármester szerint a testület egyhangulag semmisítette meg az önkormányzatokat terhelő rendszert. A főváros így nem is fizeti be az októberre esedékes 86 milliárd forintos részletet. Karácsony Gergelyt kérdezzük. A képviselők mentelmi jogának eltörlését kezdeményezi Magyar Péter. A kormány fő a bejelentést nem sokkal azután tette meg, hogy az ügyészség indítványozta többek között az ő mentelmi jogának felfüggesztését is. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor a képviselők mentelmi joga csak a magánvádas cselekményekre terjed neki. A stúdióban Bárándi Péter. Kitart jelöltje mellett és nem nevez meg újat a legfőbb ügyészi posztra, Baka András. A Sándor Palota közölte, innen már az országgyűlésnek kell döntenie Szatmári Zoltánról. Sajtóhírek szerint Szatmári azért lett politikailag vállalhatatlan a Tisza számára, mert testvére érintett lehet az aranykonvoj ügyben. Túl Szabolcsal és Gégény Istvánnal beszélgetünk. Néhány héten belül társadalmi egyeztetés kezdődhet a vagyonadóról, ígéri a pénzügyminisztérium. Az adót az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonokra vetnék ki. Az Opten adatbázisa alapján 6400 olyan magánszemély azonosítható Magyarországon, akinek a nevéhez ekkora értékű cég vagyon köthető. Az ingatlan vagyonnal és a pénzügyi befektetésekkel együtt azonban az érintettek köre a 10 000-et is elérheti. Vendégünk Csorbai Hajnalka.
8: Jó estét kívánok, ezek a mai témák, ez itt az Egyenes Beszéd, a stúdióban pedig itt van már a főpolgármester Karácsony Gergely. Jó estét kívánok, köszöntöm. Ön úgy reagált a tegnapi döntésre, illetve a tegnap a döntésre, hogy az Alkotmánybíróság egyhangú döntése kimondja, hogy az Orbán kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Ez szerint, vagy az ön értelmezése szerint minden vissza is járna, és úgy, ahogy van, semmissé kéne tenni a szolidaritási hozzájárulást?
9: Hát ami a múltat illeti, az egy bonyolult kérdés, az nyilván bírósági perek tucatjait indíthatja el ez az alkotmánybírósági döntés. A fővárosi önkormányzat jelenleg is perben áll, még az előző kormány idején indított perek kapcsán az államkincstárral, és a mai, vagy a tegnap előtti alkotmánybírósági döntés alapján, ha lett volna bármi kételjünk, hogy ezeket a pereket megnyernénk, akkor most már egyáltalán nem lenne. A mi esetünkben nyilván mi nem szeretnénk az új kormányon is perben állni, szeretném megoldani a problémát, egyébként bőszen tárgyalunk, és jól haladnak ezek a tárgyalások. Ennek valószínűleg egy része az, hogy mi ezektől a perektől elárunk. A nagyobb, talán még ennél is nagyobb dilemma azonban, hogy mit hoz a jövő. Hát az Alkotmánybíróság azt mondta gyakorlatilag, hogy január 1-jével egy új szabályozást kell alkotni.
8: De miben? Itt volt tegnap Gémesi György, kérdeztem el, erről azt mondta, hogy még azért meg kell nézni jogi szakértőket, nyilván nem tudom, a főváros már gondolom megnézette, jogi értelmezés, de ha az egész rendszer alkotmányellenes lenne, akkor úgy, ahogy van, el kellene törölni a szolidaritási hozzájárulást, viszont ő is azt mondta, hogy azért nem ezt jelenti ez a döntés.
9: A döntés azt mondja, és ebben egyébként eddig is mindenki egyetértett, hogy önmagában az, hogy az állam a különböző jövedelem szerző képességgel bíró települések között az általuk termelt jövedelmek között valamilyen kiegyenlítő mechanizmust alkalmaz, ez önmagában egy helyes cél. Vagy hát ez nem alkotmányellenes, szerintem egyiket helyes is. Mondom ezt úgy, hogy egy olyan önkormányzatot vezetek, aminek viszonylag sok saját bevétele van. Az a kérdés, két kérdés van. Az egyik az, hogy ezt hogyan használjuk föl. Itt szerintem az a hazugság, amit az elmúlt években hallottunk, hogy a szegényebb települések, a kisebb településeket támogatják ebből, hogy ez nem igaz. Egyszerűen az állam elvett a gazdagabb önkormányzatoktól évi most már 400 milliárd forintot, és elköltötte a saját céljaira. Közben az önkormányzatok finanszírozása, amit az állam adott az önkormányzatoknak, az még csökkent is, tehát az a pénz nem érkezett oda. A problémának ez az egyik része, de az alkotmánybírósági döntés nem ezzel foglalkozik, hanem azzal, hogy hogyan állapítja meg az állam, hogy mi az önkormányzati bevétel, amit be kell adni a közösbe. És azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy ezt egy ügyféli jogkörben az önkormányzatoknak biztosítani kéne azt a jogot, hogy vitassák, hogy a rájuk kirótt teher, az nem túlságosan nagy. A mi esetünkben...
8: Tehát minden egyes önkormányzat külön kellene ezt letárgyalni a kormánnyal?
9: Tulajdonképpen az van a javaslatban, hogy bírósági úton megtámadható, na kéne lennie ezeknek a határozatoknak, amik megszabják ezt az összeget. Most 890 önkormányzat beperli az államkincstárt, hát hogy mondjam, az nem egy működőképes rendszer. Szóval az egészet újra kéne gondolni, és azért január 1-e nagyon közel van ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Ráadásul az én személyes véleményem az, hogy nem is lehet megoldani az önkormányzati finanszírozás teljes körű újragondolása nélkül. Éppen ezért örülök annak, hogy jövő hétfőre összehívták az önkormányzati szövetségeket.
8: Ott lesz ön is?
9: Természetesen én is ott leszek, és hát megpróbáljuk kitalálni azt, hogy mit lehet ebben a helyzetben tenni. De egyébként én a nyilvánosságban
8: Ne szaladjon még előre, mit lehet ebben a helyzetben tenni, maradjunk itt, hogy mit lehet tenni, mert ön azt mondja, hogy a főváros azt teszi, hogy nem fogja befizetni azt a pénzt, amit nem sokára be kell fizetni, az ugye 86 milliárd.
9: Amit mondok az, hogy mi egy az egyedül olyan önkormányzat vagyunk, most Budaörs az alkotmányi bírósági határozat kapcsán ebben a körbe bekerült, de nekünk jogerős bírósági döntéseink vannak arról, hogy minket az elmúlt években törvénytelenül fosztottak meg a saját bevételeinktől. Megnyertük ezt a pert 2023-ra, és azok a perek, amik 24-ről, 25-ről és 26-ról szólnak, ezeket is meg fogjuk nyerni. Tehát lesz egy papírunk arról, hogy tőlünk elvettek törvénytelenül sok száz milliárd forintot, de ugye ezzel nem tudok fizetést adni az embereknek, meg nem is szeretném ezeket a pereket fenntartani, mert egy új kormány van, aminek teljesen mások a szándékai, egy partneri viszonyra törekszik, és ennek fontos része az, hogy nem pereskedünk a bíróságon, tehát nem a bírósági tárgyalóteremben játsszuk le ezeket a kérdéseket, hanem a tárgyalóasztalnál. Tehát mi arra törekszünk, hogy a főváros esetében ezeket a peres folyamatokat lezárjuk egy politikai megállapodás keretében, ami átvizet minket egy más típusú finanszírozás felé. De ez nem mondja meg az önkormányzatok összes problémáját, ez a főváros problémáját megoldhatja, és a kettő persze összekapcsolódik, mert a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzati rendszer egésze szempontjából is fontos, meg a fővárosi önkormányzat szempontjából is fontos. De ez az alkotmánybírósági határozat a teljes rendszer újragondolására hívja fel a parlamentet, és ez egy nagyon-nagyon nehéz szakmai feladat, hogy odáig el tudjunk érni. De mikorábban azt javasoltuk a kormánynak, hogy két ágon avatkozzon be ebbe a rendszerbe, egyrészt csökkentse az elvonás mértékét, másrészt pedig tegyen átláthatóvá és világossá, hogy ez a pénz mire lesz felhasználva. Mi így mentünk tárgyalni a kormányhoz, ebben szerintem egyébként azért voltak jó esélyeim, mert a TISZA programájában is egyébként ez szerepel.
8: Igen, de ez akkor most kevés lesz az alkotmánybíróság.
9: Az alkotmánybíróság döntése alapján ez viszont kevés lesz. Én ezt mindig, mindenhol elmondtam, zárt ajtók mögött is, ott egy kicsit vehemensebben, meg nyilvánosságban is, hogy ez az intézmény, ez törvénytelen. És az, hogy a jogállamiságot helyreállítani új kormány beszed 400 milliárd forintot az önkormányzatoktól egy törvénytelen módszerrel, azt nem fenntartható hosszú távon, de én sem gondoltam azt, hogy akkor január 1-ig ezt meg kell oldani. Lehet, hogy meg tudjuk oldani, szerintem a lehetetlenül határos egy jó szabályozást kitalálni január 1-ig.
8: Többször elmondta, hogy tárgyalnak már, és úgy részleteket nem árul el, de annyit talán elárulod, hogy hogy haladnak ezek a tárgyalások, már csak azért is, mert a miniszterelnök a parlamentben nem beszélt, vagy nem reagált a szolidaritási adóról. Korábban viszont azért beszélt, a pénteki kormányinfó reagált arra, hogy a főváros kifizette a folyószámla hitelét, ezt a 67 milliárdot, és azt mondta, hogy túlzók a Budapest csődjéről szóló állítások. Ha már annyiszor csődbe ment volna a főváros, mint ahányszor meghallgattuk, akkor már nagyon nagy baj lenne. Minden héten különböző okokból és módon megy csődbe a főváros. Azt mondja, megegyezésre törekszik a kormányuk. Ez a mondat nem feltétlen, vagy nem csak ezt tükrözi. Szóval hol tartanak akkor ehhez képest a tárgyalások?
9: A tárgyalások jól haladnak, és hogy ez így is legyen, ezért nem szeretnék reagálni ezekre
8: a mondatokra. Ezekre a mondatokra? Igen. Azért van egy, ha nem is a miniszterelnök mondataira, de akkor az én kérdésemre válaszolhat, mert nem csak ezt mondta a miniszterelnök, hanem mondott egy élesebb mondatot is. Azt mondta, hogy a városvezetés bizonyos területeken továbbra is jelentős összegeket költ. Ő olyan kimutatásokat látott, amelyek alapján a főváros személyi kiadásai és jutalmakra fordított költései 30-40%-kal emelkedtek az elmúlt évekhez képest. Miért emelik a jutalmakat 30-40%-kal, amikor nagyon rossz helyzetben van a főváros költségvetése?
9: Nem tudom, miniszterelnök úr egészen pontosan mire gondol, mert...
8: Nem emelték a jutalmakat 30-40%-kal?
9: Nem, ráadásul, ha jól értem a mondatokat, akkor az önkormányzati intézményeknél dolgozók esetében, ahol nem volt ilyen típusú növekedés, ott az alapvetően azért nagyon szerény jövedelmű emberekről van szó, idős otthonokban dolgozók, szociális munkásokról szól. Szerintem ezt...
8: De akkor nincs ilyen kimutatás?
9: Hát vagy... én nem tudom pontosan miniszterelnök, hogy mire gondolt. Azt tudom, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években nagyjából a budapesti átlagbér növekedésével attól egy kicsit lemaradva emelte a budapesti önkormányzati intézményeknél és cégeknél dolgozóknak a fizetését, ami szerintem
8: a nem fizetését, helyes. De itt a jutalmakról beszélt.
9: Na jó, de ez, tehát hogyha mondjuk a COVID idején egy idős otthon helyt állt, és kapott mondjuk 100 000 forint jutalmat egy ápoló, az hogy mondjam.
8: Ja, hogy ez nagyon, lehet, hogy a COVID idejére vonatkozik,
9: vagy az utána nővő? Azért nem tudom, mire vonatkozik, és hagyd ne kommentáljon, mert hogy mondjam, miniszterelnököt azért szeretjük, mert mindig van egy epés megjegyzése mindenről, aztán az élet meg alakul, ahogy alakul. A lényeg az, hogy ezek a tárgyalások jól haladnak, és abban vagyunk érdekeltek mind a két fél, hogy hogy megállapodjunk. Azért itt elég nagy a tét, hiszen a város működőképessége szerintem egy olyan gazdasági, politikai és társadalmi érdek, ami sok minden felül.
8: Nyilván a kérdés itt tényleg az volt, hogy emelték a jutalmakat, vagy nem, de hát megválaszolta, és nem is a kommentálásra kértem igazából szól. A miniszterelnök azt is mondta, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések Igen. tanácsát, térjünk erre rá, ahol 5 kormányzat és 5 fővárosi delegát Igen. ül majd, a miniszterelnök és az ön vezetésével, és azt mondta, hogy ez 1-2 héten belül összeülhet. Tehát az már nagyon-nagyon közel Igen. van. Kik lesznek a tagjai? Van-e már pontos időpont? Önök részéről ki? Kormányzati részről? Mivel kezdik ezt a munkát? Mert ez megint egy másik Igen, tárgyalóasztal, mint ami hétfőn lesz.
9: Ugye a parlament tegnap fogadta el az ezzel foglalkozó jogszabályt, a fővárosi közgyűlés pedig a péntek ülésén fog dönteni arról, hogy a fővárosi részéről ki az az 5 tag, aki ebben részt vesz. Azért ez egy kicsit, mivel állandóan meghívott ki nagyon sokan mások is, meg lesznek hívva, és én egyébként szeretném általában azokat az érintett fővárosi kerületi politikusokat is meghívni, akik az adott téma kapcsán fontos, hogy elmondják a véleményüket, ezért azért ez nem egy, hogy mondjam, nem ezen múlik az FKT jövője, hogy kik ezek a tagok. A kormányok oda, akiket delegál, ez az ő nyilván ezt a döntést meg fogják hozni. És nincs még meg az első, van egy provizórikus időpont az első FKT ülésre, de ezt még nem, hogy mondjam, ez sok kérdőjel van még ennek kapcsán. Az biztos, hogy nyilván akkor tudunk FKT ülést tartani, hogyha tudjuk rendezni a város pénzügyi kérdéseit. Bár ez egyébként alapvetően az FKT egy fejlesztés politikai egyeztető fórum, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és hasznos intézmény. Tényleg muszáj a tönör terminológiát elmondani, mert az első FKT-t Andrássy Gyula vezette, akkor még fővárosi közmunkák tanácsának hívták, most nyilván a közmunka alatt más értünk már, ezért egy más terminus technikust alkalmazunk, de ez egy nagyon-nagyon fontos fórum, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a parlament ezt a jogszabályt elfogadta. És nem itt fogunk a finanszírozási kérdésekről beszélni, de azért az első ülésen muszáj ezeket a dolgokat rendbe tenni, úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben meg tudjuk tartani az első ülést, és le tudjuk zárni azokat a vitás kérdéseket, amelyeken nagyon jó lenne már túl lenni, mert akkor utána nagyon sok minden más dologról tudunk beszélni a jövőt illetően.
8: Még egy dolog, olimpia, az Inforádióban beszélt egy lehetséges olimpiáról, azt mondta, hogy reméli, hogy hamarosan tájékoztatni tudják majd a közvéleményt arról, hogy milyen koncepció mentén tudják elképzelni azt, hogy Budapest adjon otthont a következő európai nyári olimpiának. Ezek szerint nincs még meg teljesen a koncepció, mikorra lesz meg?
9: Ugye én azt hiszem, egy 2 évvel ezelőtt volt egy nyilatkozatom, amiben azt mondtam, hogy szeptember 30-áig, tehát most szeptember 30-áig a koncepció elkészül. Tulajdonképpen nagyon sok mindent átbeszéltünk még. Igazából azért szeretnék többek között pontot tenni a rövidtávú pénzügyi problémák megoldásának a kérdésére, mert amíg ezt nem zártuk le, addig nyilván a jövőt illetően, főleg ekkora, hogy mondjam, ambiciózus terveket illetően azért eléggé komolytalan lenne.
8: Hogy ez nem csak a fővárost érinti, hanem az egész országot.
9: Persze.
8: És azt mondta, amit egyébként a belügyminiszter is, hogy a kormány akkor támogatja, hogyha ehhez van társadalmi támogatás. Most ön szerint lenne társadalmi támogatottság egy budapesti olimpiának, amikor tényleg nap mint nap azt hallják az emberek, hogy nem csak a főváros kasszája üres, hanem az egész költségvetés, 7,5%-os a költségvetés hiány, és semmi nem látszik egyelőre a gazdaságban, ami azt mutatna, hogy a következő években nagy fellendülés lesz.
9: Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy egészen pontosan el tudjuk mondani, és ehhez kérjek egy kis időt még, de nem sokat egyébként, tehát néhány hét múlva elő tudunk ezzel állni, hogy el tudjuk mondani, hogy miben gondolkodunk. Egy dolgot elmondhatok ebben a részletből, hogy ebben a parlamenti ciklusban állami kiadást nem feltételez ez az olimpiai koncepció, ami valójában egy ország és városfejlesztési koncepció, és azok az európai uniós fejlesztési források, amik most megérkeznek Magyarországra, ezek gyakorlatilag tökéletesen beleilleszkednek abba a koncepcióba, amit mi képviselünk, tehát egy dolgot akkor le tudok spoilerezni, ha úgy tetszik, ebben a parlamenti ciklusban nem lenne magyar adófizetői pénz ebben a koncepcióban az olimpiai felkészülésben. Egyszerűen azért, mert iszonyatosan sok minden fog történni Magyarországon és Budapesten is, ami egy sikeres olimpiai pályázatot feltételez, ugyanis ez egy olyan olimpiai koncepció, és egyébként nem is lehet már mással elindulni, mert a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom egyből hazaküld mindenkit. Nincs benne stadionépítés, viszont van benne városfejlesztés, és van benne az országos infrastruktúrának a fejlesztése is, és talán még egy dolgot elmondhatok akkor, hogy ez egy olyan olimpia, ami a lehető legtöbb vidéki várost és települést is bekapcsolja a sporteseményekbe. Tehát amit meg tudunk valósítani ezek közül vidéki nagyvárosokban, vagy kisebb településeken, azt szeretnénk odavinni, hogy az egész ország közös ügye legyen. Szóval kérünk még egy kis időt, nagyon feszítő határidők vannak a pénzügyi problémák megoldására, a rövid távú problémák megoldására, de ha ezek megoldódnak, akkor sem lesz aranyból kerítés, éppen ezért azzal számolunk, hogy ebben a parlamenti ciklusban a központi költségvetésből nem kell áldozni ezekre a tervekre.
8: Köszönöm, hogy itt volt. Szerintem, hogyha kész a koncepció, akkor nyilván várjuk vissza.
9: Alig várom már, hogy elmondhassuk.
8: Illetve valószínűleg egy viták sorát indítja majd el.
9: Nagyon helyes. Ez egy fontos ügy, amit meg kell beszélnünk.
8: Köszönöm, hogy itt volt.
9: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt, szeptember 24-e van, már csütörtök, ez a hét is halad szépen előre, meg hát az időjárás is estére, délutánra akár már esőt ígérnek, úgyhogy már mindjárt meglátjuk, hogy a Balatonnál most mi a helyzet, mert ott kapcsoljuk első vendégünket, az energiastratéga Keresztes Attilát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, itt gyönyörű az idő egyelőre.
1: Hát a napfelkelte színei vannak, hát az nagyon
2: igen,
1: szép.
2: Igen, festői a táj, és egy két óra múlva bennülök a legnagyobb energetikai konferencián, úgyhogy egyelőre jó kezdés van.
1: Na hát, ha ezt megalapozhatjuk ezzel a beszélgetéssel, annak én nagyon örülök. Tegyük is ezt. A MOL reagált Magyar Péter ukrán üzemanyag ügyével kapcsolatban. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy ameddig a magyar kormány van, addig Magyarországon nem lesz tárolásra alkalmas lehetősége Ukrajnának. És nagyon sokan, így vagyok én is ezzel, nem nagyon értjük, hogy egyfelől ennek mi értelme van most, amikor nincs is tároló, másrészt ugye a MOL maga azt mondja, hogy nincs is miről beszélgetni vagy tiltakozni, mert egyelőre csak ők is beszélgettek az ukránokkal, de nem tettek mást. Nekem ez nagyon fura, és valami ott a háttérben kell, hogy legyen. Ön hogy tudja?
2: Abszolút hasonlóan érzem. Tehát egyrészt üzletileg nyilván jól jönne az, hogyha valamilyen szolgáltatást végzünk egy másik államnak, országnak, hiszen ezért sok pénzt tudunk kapni. Ráadásul ez még nem abban a stádiumban van, hiszen ez csak egy memorandum, ami annyit jelent, hogy a felek rögzítik, hogy megvizsgálják ennek az üzletnek a lehetőségeit. Ugyanakkor az is látszik, hogy hát azért Hernádi Zsolt és Magyar Péter között enyhén szóba feszült a viszony, hiszen Hernádi, hát a Fidesz egyik legstabilabb embere, most már évtizedek óta a legnagyobb magyar vállalat élén, úgyhogy nyilvánvalóan az ő helyzet tehát minimum kétséges vagy ingatag a következő években. Úgyhogy ebből a szempontból viszont érthető az, hogy a magyar kormány nagyon hevesen reagál egy ilyen kérdésre, és keresi azt a pontot, hogy Hernádi Zsolt tulajdonképpen eddig maradhat ebben a pozícióban.
1: Ez róla szól, és nem is az ukrán-magyar kapcsolatról?
2: Én azt gondolom, hogy ebben a rétegben, ebben a jelentés rétegben igen, róla szól.
1: Amikor azt üzeni Magyar Péter, hogy 25%-a van az államnak, és elvárja, hogy olyan módon is kezelje Hernádi Zsolt, akkor ez egy elég erős üzenet, ezt értjük. De Hernádi Zsolt, igen, de Hernádi Zsolt ma olyan könnyedén leváltatható akár egy közgyűlés által, hiszen neki ott tulajdon része van, elnök is, vezérigazgató is, tehát azért a stabil pozíciót azt nagyjából így írják le egy cég élén.
2: Igen, ez egy stabil pozíció, de ne felejtsük el, hogy a másik oldalon a magyar állam van, és a magyar államnak rengeteg eszköze van. Ráadásul hát az elmúlt 20 évben azért Hernádi Zsolt összeolajozta magát, úgyhogy hát nagyon megkapargatják ezt a felszínt, úgy gondolom, hogy bőven találnak könnyedén olyan érvet vagy okot arra, hogy őt elmozdítsák. Egészen más kategória. Ez egyik egy vállalat, bár nagy vállalat, és stratégiai és fontos, de másik az állam, és hát azért nem ugyanaz a két súlycsoport.
1: Ez világos. A Dunai finomító lehet például az egyik szemrehányás oka az állam részéről, mert hogy az nem csak azért érdekes, mert a MOL-nak, MOL-ban része van az államnak, hanem azért is, mert az ország ellátásának kérdése is eldőlhet ott. Az miért tart ennyi ideig, hogy a Dunai finomítónak a műszaki problémáit megoldja a MOL?
2: Tulajdonképpen pont ez az egyik probléma, a nagyon sok probléma közül, hogy ez nagyon elhúzódott, és már szeptemberben működnie kellett volna, minden határidőn túl vagyunk, most megint csúszásban van a történet, tehát nyilvánvalóan itt nem látják el ezt a javítási, karbantartási munkát olyan tempóban, ahogy az elvárható lenne. És ennek a következménye az, hogy a MOL kevesebb dízelt tud egyébként termelni, előállítani, mint normál esetben tudna. Tehát ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon a dízel hiánynak a legalábbis a veszélye fennáll.
1: És hát erről elég gyakran beszélünk is egy kicsikét olyan, mint hogyha ha farkas kiáltanánk bárányként.
2: Igen, és ez egy nagyon valós, nagyon valid helyzet. Tehát mióta Oroszország nem exportált dízelt, és valójában soha nem látott energiakrízis kezd kialakulni. Hát egyrészt az orosz-ukrán háború, másrésztről Irán körül ez a konfliktus. És az Isten tudja még, hogy egyébként milyen geopolitikai játszmák vannak. Hát ne felejtsük el, hogy most jelenleg az erőforrások fölötti hatalom és rendelkezés megszerzése az egy valós napirendi kérdés lett. Amerika Venezuela olajforrásaira rátette a kezét. Most felvetette Trump elnök azt, hogy Irán olajforrásait is megpróbálja szerezni. Tehát egy nagyon feszült kérdés van. Nyilván a fosszilis energiakorszak végénél vagyunk, és ezek a kérdések mostantól kezdve állandósulni fognak mindaddig, amíg új energiaforrásokra nem térünk át.
1: Magyarországon például van terv arra nézve, hogy egy kicsikét az energiamix megváltozzon. Itt legelsősorban is a szélerőművek megjelenése lehetne az, ami ezt elősegíti. Ön írt egy cikket, az most fog megjelenni, azt hiszem, talán a napokban, és volt kedves átküldeni már előzetesen, ami arról szól, hogy ez sem lesz egy diadalmenet, mert hogy ez sokkal bonyolultabb annál, mint ami első ránézésre látszik, meg ami a kormányzati közlésekből kiviláglott.
2: Igen, ez a cikk ez tegnap délután jelent meg egyébként, és valóban arról szól, hogy a szélenergia tenderben találtam néhány olyan úgynevezett red flaget, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi befektetők és a hazai befektetők is a jelen formájában messze elkerülnék ezt a projektet. Ezt meg kell érteni, néhány nagyon jó szándékú rendelkezés van benne, például olyan, hogy be lehet engedni egy energiaközösséget, sőt kötelező is beengedni a projektbe, csak éppen az a probléma ezzel, hogy az energiaközösséget nem lehet kötelezni reális határidőn belül arra, hogy kifizesse az árát a projektnek. Tehát az egyszerűség kedvéért valaki mondjuk 1 milliárd forintot befektet abba, hogy fejleszten egy projektet, az energiaközösség viszont egy olyan 7-800 ezer forintos költséggel 25%-os tulajdonostárs lehet, majd azt mondja, hogy nem fizetem ki a rámeső költségeket, ekkor a fejlesztő futhat a pénze után, és legjobb esetben mondjuk tud kötni egy alkut az energiaközösséggel, és hát kivásárolja, visszavásárolja a saját 25%-át. Tehát ez egy olyan üzleti feltétel, amiben nyilván senki nem fog belemenni, ez egy abszurdum. És van még egy nagy probléma a pályázat kiírása kapcsolatban, az, hogy a világban sokkal jobb ajánlatok vannak. Jelenleg Magyarországon van a világ legmagasabb energetikai adója, az úgynevezett Robin Hood adó. Ennél magasabb társasági adó vagy nyerességi adófajta nem létezik az egész bolygón. Ehhez képest a környező országokban, Romániában, Olaszországban a beruházáshoz adnak támogatást, vagy esetleg az átvételi árhoz, míg Magyarországon semmi nincsen. Tehát azt tudomásul kell vennünk, hogy a világ kinyílt, és ha nálunk van az egyik leggyengébb ajánlat egy befektetési lehetőségre, hát akkor nem fognak sorban állni a befektetők. Én azt gondolom, hogy még nincs késő, tehát lehet módosítani ezen a tenderen, hiszen ez nincsen lezárva, de ezt meg kell tenni most, mert egyébként később előfordulhat, hogy visszás lesz az értékelése, fogalmazzunk úgy.
1: Vagy hát nem lesz jelentkező, akkor pedig ott tartunk, ahol a part szakad. Ugyanúgy nem lesz szélerőmű, mint akkor, amikor tiltották.
2: Igen, vagy pedig van egy még csúnyább forgatókönyv, hogy lesz jelentkező, majd utólag módosítják a feltételeket, és akkor fölmerül az a kérdés, hogy hát nem tudott-e erről az a bizonyos jelentkező előre, és úgy adta be a jelentkezését, és ez egy kicsit emlékeztet a trafik történetre, úgyhogy ennek még a látszatát is el kéne kerülni, ezért is írtam ezt a cikket, ami rámutat ezekre az összes ilyen gyengeségre, amiket most még minden további ki lehet javítani, de később már nem.
1: Így értem, hogy beszélünk két mondatot a gáztartalékról. Tegyük ezt 188 napra elegendő a gáztartalék a Magyarországnak a szezon elején a tárolókban. Hát ez így ránézésre elegendőnek tűnik.
2: Elegendőnek, és ezért tegyük hozzá, hogy ez mindig egy elméleti kérdés, hiszen ez azt feltételezi, hogy egy molekula nem jön az országba külföldről. De hát ez nem igaz. Tehát folyamatosan jön a vezetékeken télen is a gáz. Tehát ez semmilyen kockázatot nem futunk. Egyébként 188 nap az azt jelenti, hogy a lakosság ellátására elég a gáz. Ha az ipart meg mindent beleveszünk, akkor 88 napi tartalékunk van, de bőségesen elég, mert mondom, tehát folyamatosan. Egyrészt Magyarországon is van egy elég jelentős, hát évi 2 milliárd köbmétert gáz termelünk ki. rá, és hát az import is folyamatban van, úgyhogy szerintem ezen a téren jelenleg semmi aggódnivalónk nincsen. De lehet az amerikai szankciók miatt, amit még ki tudja, hogy hogyan fognak alakulni. Tehát ez egy nyitott kérdés. Tehát jogi szempontból vannak kockázatok, viszont tulajdonképpen a készletek szempontjából, meg ha minden normálisan működik, akkor abszolút semmi.
1: Kapitány István azt mondta, hogy jövőre leválunk az orosz gáz ellátásról, erről majd beszélünk máskor, de minden esetre ez a megjegyzés ide kívánkozott az amerikai szankció kapcsán. Keresztes Attila, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: A Vatikánban fogadta Magyar Pétert 14. Leó pápa. A miniszterelnök fél órán át egyeztetett a katolikus egyház fővel. Érintették a háború, az energiaválság és a mesterséges intelligencia kérdéseit is. Magyar Péter Magyarországra is meghívta a pápát. Stumpf Andrással és Závetz Tiborral beszélgetünk. Támogatja a közvádas ügyekben fennálló mentelmi jog eltörléséről szóló javaslatot a Mi Hazánk. A párt elnöke szerint ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök nyíltan gúnyolódik az ügyészségen és nyomást gyakorol az ügyészekre. A törvény előtt ugyanis mindenkinek egyenlőnek kell lennie. Torockai Nászlóval beszélgetünk. A júniusi várakozásokhoz képest 2026-ra lassabb GDP növekedést, 2027-re nagyobb inflációt vár a Magyar Nemzeti Bank, 2028-tól pedig a mostani 3% helyett 2,5% lesz a jegybank inflációs célja, ez utóbbi az euró bevezetéséhez is elengedhetetlen lenne. A stúdióban Pogácsa Zoltán. Újabb uniós forrásokat nyitna meg Magyarország előtt az Európai Bizottság. Felszabadítanának 4,2 milliárd euró értékű kohéziós forrást, és újra megnyitnák az Erasmus és a Horizon programokat a magyar egyetemek előtt. Az uniós állam és kormányfőknek októberben kell szavazniuk a kérdésről. Vendégünk Víg Zoltán.
1: Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Két vendég szokásunk szerint, Závetz Tibor, Závetz Research és Stumpf András válaszolnál. Szervusztok!
4: Szervusz, jó estét kívánok! Szervusztok!
1: Vatikáni látogatáson a magyar miniszterelnök, ez egy kötelező eleme egy miniszterelnöknek?
5: Hát azért alapvetően azért még mindig, ha azt nézzük, hogy kinek van a legtöbb hív, azért a katolikus egyháznak van, úgyhogy ez annyira nem meglepő, hogy a magyar miniszterelnök azért el szokott látogatni a pápához, hogyha van módja rá. Nyilván Magyar Péternek vannak személyes vonatkozásai is, ez egyben a piarista dolgokat ugye emlegette maga is, hogy neki ez mekkora nagy élmény. Ez persze a politikai, hogy is mondjam, marketinghez tartozik ez a része a dolognak, hogy mindent tudja. De hát gyakorlatilag ennek az egész tevékenysége, ami szerintem nagyon érdekes, hogy a Fidesz ugye hát úgy állította be magát az elmúlt időszakban, mint amely párt, és főleg a KDNP-t ezért hurcolta magával minden, hogy magához kötögetve, hogy ők azok, akik a hívőket képviselik. És nagyon kíváncsi voltam, hogy Rétvári Bence mit művel, azonnal rácsapott tényleg, hogy nem, ez csupa farizeusság, ez csak abszolút filmszínház, és semmi köz az igazi keresztény értékekhez. Tehát próbálják a koncertot vagy a sajátjuknak tekinteni. Csak az a baj, hogy nekem meg eszembe vannak ilyen besegergő bejegyzések, amikor Bence barátommal rétes sütünk típusú posztokat rakott. Olyan édesek voltak azok a posztok, mint valami ilyen olvadóság.
1: Mint
5: ilyen
1: a rétes.
5: Málnás olvadóságú, vagy a rétes, de még annál is durvább, azért mondtam a málnás olvadóságot. Szóval itt van előttem ez a fotó, ahogy itt édesen besegergő, az igazi keresztény, ugye ex-pap a barátjával, Bencével, süti Rétvári Bencével a rétest. Hát nem nyújtom tovább ezt a monológot, azt hiszem, hogy ebből egy elég volt.
4: Igen, hát Rétvári Bencének azt hiszem, hogy savanyú a szőlő, meg az ember néha elgondolkodik azon, hogy fontos-e az egy ilyen elemzés során, én magam is belesek ebbe, hiszen róla beszélek, hogy ő mégis hogyan viszonyul bizonyos belpolitikai, vagy éppen ehhez a témához. Tehát amit András mondott, azt szerintem nagyon fontos, hogy egy olyan területen zajlik most, vagy olyan területre ment be Magyar Péter, ahol mindez idáig a Fidesznek volt lefedettsége, tehát ő magáénak vindikálta a jogot, hogy a kereszténység nevébe föllépjen, keresztény konzervatív párt, ugye KDNP-vel megerősítve, és egyébként Magyar Péter személye valóban alkalmas arra, hogy a pápánál adekvát módon nyilvánuljon meg, tehát nyilván a családi indítatása, az iskolázottság okán, és szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ezzel az eseménnyel, azon túl, hogy ez az európai beágyazottságát, az állam Főjé, vagy államférfiúi, bocsánat, ezt szóltak, az államférfiúi jelentőségét is megépíti, vagy erősíti a világba, Európába, és Magyarországon is szerintem. Ez egy nagyon fontos dolog ennek a, ugyanúgy nem csak arról van szó, hogy ő abszolút filmszínházként a parlamentet felhasználva riposztozik, és nem tudom, képviselőket oszt ki helytelen viselkedésük okán, hanem tényleg ebben a pozícióban nagyon jól képviselte szerintem az országot miniszterelnökként, és akkor még egy dolog, hogy egy ilyen belpolitikai funkció talán az, hogy ezzel a megnyilvánulásával, az ott létével és az utána való mai napi kommunikációjával azért egy pozitív képet próbál megrajzolni magáról azokban a társadalmi csoportokban is, vallásos keresztény társadalmi csoportokban, amelyek, akik a Fidesz hívei. Tehát azért most egy kicsit megint egy ilyen kognitív diszonancia van, hogy is van az, hogy Magyar Pétert nem szeretjük, de közben a pápa megfogadta, meg a pápa elbeszélgetett vele, meg a közös, nem tudom én, magyarországi történésekről, és még a...
5: Ilyenkor szokott az lenni, hogy a pápa az egy demens vénember, ugye ezt már...
1: De ezt most nem jó, ezt most nem tudják mondani. Bajer Zsoltól bármi, de...
4: Témától még azt hoznám be, hogy szó esett egészen progresszív dolgokról, ami nem csak ezt az előbb elmondott keresztény-konzervatív identitást erősítette, hogy például a mesterséges intelligenciának a... Mindegy, hogy mit beszéltek, hát nem tudom, a pápa mennyire felkészült.
5: A pápának annyira felkészült, hogy erről van írása a pápának.
4: Akkor ez nagyon jó, ezt én nem ismertem. Köszönöm, hogy mondtad, hogy nem ismertem, de hogy ez egy olyan téma, ami napjainkat szerintem foglalkoztatja a fiatalokat és a fiatalok magányosságával.
1: És még egy dolgot hadd hozzak be, ami nem a mai pápai látogatással kapcsolatos. Tegnap megérkezett Magyar Péter és küldöttsége Rómába. És ugye erről láttunk korábban is képeket, hogy megérkeznek különféle elöljárók egy nagyvárosba, és akkor fogadják őket nagy Mercedesekkel, kis zászlót kitűzve az autóra hajtanak végig. Na most ehhez képest látunk videót arról, hogy Magyar Péter fogja magát, és beáll a Rikkel Poverislágert üvöltő római tömegbe, és velük együtt vonul, és táncol, és énekel, ami egy teljesen más működés, mint amit egy politikustól mi megszoktunk. És másnap a pápa látogatás. Tehát, hogy minden olyan csoportnak meg tudta mutatni magát, és minden olyan csoportot kiszolgált tulajdonképpen ezekkel a felvételekkel, amely érdekes lehet számára a saját korábbi szavazóit, akik ezt a vagány működést látják benne, és azokat, akiket Tibor említett, akik eddig távolságot tartottak, mert hát
5: megpróbálja megmutatni, hogy a kettő nem zárja ki egymást.
4: Igen.
5: Lehet egyszerre ilyen bulisan rohangálni Róma utcáin, és utána pedig a pápával parolázni. Lám, megcsináltam, tehát meg lehet csinálni. A kettő tényleg nincsen ellentmondásban. Azért lesznek olyan lám, megcsináltam, tehát meg lehet csinálni. A kettő tényleg nincsen ellentmondásban.

0: kezdjük le, hogy ez volt ez a luxus ellenesség, ez egy nagyon fontos kezdőlépés volt. Ezt például én kíváncsian figyelem, hogy hogy fog alakulni a jövőben.
1: Mentelmi ügyek, hétfőn dönt a parlament, ezt most Magyar Péter egy óriási vívmányként mutatja meg, de hát közben olyan ügyekről dönt most a parlament, hogy a mentelmi jogot töröljék el a képviselők kapcsán, amely ügyekben mindig kiadta a parlament az elmúlt 35 évben a képviselőket a főügyésznek.
2: Nem, ugye itt több dologról van szó, mert hétfőn emellett, hogy a mentelmi ügyekről döntenek, ahol ő maga is ugye érintett, a köztársasági elnök legfőbb ügyész jelöltjéről is döntenek, tehát itt egy ilyen jogi csatározás is zajlik, de egyébként meg rámutat arra, hogy különböző hatalmi ágok hogy tudnak függetlenek lenni egymástól, és hogy tudnak együttműködni. Ennek mondjuk egy nagy próbája lesz a hétfő, mert akkor ez kiderül. Tehát nyilvánvaló, azt már tudjuk, hogy most a köztársasági elnök jelöltjénél ugye a Tisza frakció egy nemet fog mondani, és akkor onnantól, hát én nem is emlékszem, de régóta foglalkozunk ezzel, de ugye az utolsó 16 évben ilyen nem volt, előtte azért voltak, most szoktuk emlegetni a Solyom Lászlónak a történetét, de azért előfordult régebben az, hogy nem értettek egyet különböző hatalmi ágok képviselői egymással.
0: És pont akkor Bakandrás esetében ugye.
2: Bakandrás esetében volt, igen.
0: Ilyen.
2: De a másik a mentelmi ügyeknél meg ugye az van, hogy egy ilyen frappáns fordulattal az ügyészség egyszerre kérte ki a mentelmi jogát a három személynek, közte van ugye Magyar Péter.
1: Álljunk is meg ki erről, mit gondoltok?
0: Hát azért nem lehet véletlen.
2: Na,
0: tehát, az olyan nincsen, hogy ugye tudjuk, hogy maga ez a Magyar Péteres ügy, ami nem telefonlopás, hanem valami esetleg rongálás lehet, hogyha, mert hogy állítólag elvette, aztán bevágta valahol a Dunába, és ugye onnan halászták ki. Ez semmiképp sem a lopás, mert akkor meg akarod tartani, akkor valami hasznot akarsz. Mindegy. Ezt, hogy pont a 2024-es ügyet éppen most jutott el oda
2: így
0: a dolog,
2: így
0: összeértek a szálak, az pont most a Hankó Balázs ügyel. Nem, hát ez nyilvánvaló, hogy azt mondták, hogy egyet a Jézuskának, egyet a Béluskának, akkor ne lehessen azt mondani, hogy elfogult az ügyészség, akkor mindenki pont ma egy napon, tehát ez tök átlátszó, hogy így történt. Ettől még, hogy mondjam, Magyar Péter szerintem tök ügyesen csapta le azt, hogy adja ki a parlamentet.
1: Akkor csináljuk.
0: Csináljuk. Mint hogyha egyébként most megakadályozhatta volna a kétharmad, és meg amúgy is megakadályozhatja azt, hogy a legnagyobb frakciónak a vezetőjeként azt, hogy ne adjatok ki, és akkor nem lesz kiadva. De így, hogy külön megkéri, azért ebben van egy ilyen gesztus. Ugyanakkor azt, amikor azt mondja, hogy ez mindig legyen így, automatikusan, az szerintem egy kicsit tud veszélyes lenni. Nem nagyon, mert igazad van abban, hogy a gyakorlatban nem változik sok minden, hiszen ez ilyen közvállalás ügyeket mindig kiadták. De abban az esetben, hogyha még mondjuk változtatnak, és itt változtathatnak majd alkotmányosan is a berendezkedésen, és az ügyészség az konkrétan a főügyész, mondjuk a belügyminiszter alá tartozik, mint a rendőrség, akkor már egy kormány bele tud nyúlni, hogy ki ellen induljon konkrétan közvádas ügy, vagy akár egy rendőrségi ügyel is meg lehet csinálni esetleg, nem tuti, de lehet olyan helyzetet teremteni, hogy politikai okból automatikusan kiadnak valakit, és elkezdenek vegzálni, és még hogyha a bíróság nem is ítéli el a végén az egész ügynek, meg lehet úgy akasztani valakinek a politikai karrierjét, hogy azzal belenyúljanak.
1: Hát
0: az
1: meg ugye pont ezért volt ez, bár nem élt vele igazából, de volt mérlegelési lehetőség, ez a dolog, amit most itt elénk raktak, ez ére annyit.
2: Igen.
0: De Magyar Péter jól jön ki egyből, csak egy mondat, mert ha sikerül neki végigvinni, hogy ítéljék el, és ítéljék, nem tudom, 580 ezer forint megtérítendő akármire vagy valami, de ő azt mondja, hogy figyeltek, én beleálltam, én a bíróságon, amit végig kellett nyomnom, végignyomtam, és megfizetem, amivel tartozom, na akkor most viszont jön Orbán Viktor. Akkor nézzük csak azt a 580 milliárd forintot, nem 580 ezer forintot.
2: Amit mondod, hogy játsszuk nagyban, ez szerintem ez úgy is lefordítható, hogy a Magyar Péter politikai pozícióit ez a dolog feltehetően erősíteni fogja, erre most te is utaltál, tehát mindaz, ami hétfőn történik, az erősítés.
1: Főügyészügyben is?
2: Hát. Szerintem a főügyészügy az még nem lesz lezárva, tehát ott az történik, hogy most nem lesz főügyész, legfőbb ügyész választva, és majd nem tudom, folynak tovább.
1: Maga a jelölt főügyész tudná megoldani ezt a problémát. Azt mondaná, hogy engem annyira nem akarnak, nem szeretném vállalni. De elnök úr, jelöljön
2: mást. Nem tudjuk, hogy ez így lesz, vagy nem így lesz, de még egy dolgot szeretem volna még a hétfőn mondani, mert ez is fontos, hogy ott van egy nagyon fontos, és a politikai siker szempontjából Magyar Péter számára, ha kiadja a mentelmi jogát a három személynek, és ott most a másik kettőre gondolok rajta kívül. Ez egy nagyon fontos, hogy mondjam, vállalása volt Magyar Péternek, ugye ez a rendcsinálás, a korrupciós folyamatoknak a lelepezés, a MVVH-nak a létre jött, és ez ebbe a kontextusban nagyon jól illeszkedik, tehát ezért sietős. Tehát az, hogy 7 óra 45-kor össze fog ülni hétfőn, ugye lesz rendes ülés délután 1-től, de hogy már 7.45-kor

0: a mentelmi bizottság. Igen, és utána még lesz a rendkívüli, ez szerintem ez nagyon fontos Magyar Péternek a, egyébként a későbbi dolgoknak már, mint a közszársasági elnök választás szempontjából, és mert ő úgy tud oda menni tulajdonképpen a parlamenti ülésre, hogy már mögötte van ez a, ez a fajta jogilag is értelmezhető mentelmi jog felfüggesztés.
1: Az a baj ezzel az főügyészválasztással, vagy legfőbb ügyészválasztással, hogy amennyire én utána tudtam járni, és nem állítom, hogy 100%-os kijelentéseket tudok tenni, de ez, azok a pletykák, hogy jaj, hát a Baka András, a köztársasági elnök nem tájékozódott, és nem tudta, hogy kit jelöl, hiszen a Pol Péter, ezek megalapozatlanok. Tehát amennyire én tudom,
2: így is baj, meg úgy is.
1: A köztársasági elnök nagyon pontosan tudta, hogy kit jelöl, nagyon utána nézett, csak alapvetően nem igazak azok a pletykák, amik hirtelen szájra kaptak azonnal, hogy itt a Pol Péter jobb kezéről lett volna szó. Mert amennyire én tudom, ez nem így van.
2: De hát, hogy a legerősebb vele szemben az, hogy a családilag érintett az aranykonvoj ügyében.
1: Na most az, hát, hogy az aranykonvoj ügyben pontosan hogy érintett a családtagja, azt tudjuk.
2: És hát, az, hogy Horváth Lorent az aranykonvoj ügy sértetjeinek ügyvédje.
1: Bocsáss
2: elég
1: meg,
2: konkrétan
1: ő ezek szerint ebben az ügyben valamilyen ponton érdekelt, nem? Tehát, hogy
2: ki szerepel a vádiratban, azt ő tudja.
1: Na igen, de hogy valaki szerepel-e bármilyen vádiratban, hogy miért szerepel abban a vádiratban, és hogy elkövette-e azt, és hogy miért került abban a vádiratban, ezek nagyon-nagyon komoly kérdések, amelyeket szerintem a köztársasági elnök tud jobban, mint mi ebben a stúdióban.
2: Én ezt értem, de hogyha a leendő főügyész majd főügyész lesz, és a testvére közben kikerül egy vádiratból, ezért tök ártatlan. Csak azért. Uh-huh. Soha senki nem fogja lemosni róla szerintem azt, hogy ezért kell.
0: Ennek most már utána vagyunk, hiszen ez a dolog itt van terítéken. Tehát ezt, itt már nem lehet ilyen okosba megoldásokat kihúzni, bemenni és kihúzni ugye bizonyos dokumentumokból neveket, és itt még egy ilyen morális dolog...
1: Igen, ez tök tiszta, tehát hogy itt látunk mindent, tehát ki van pakolva az asztalra, ebben óriási a különbség.
0: Igen, azért. És még egy morális dolog van, amin én sokan gondolkodtam, hogy hol van az a határ, ahol valaki felelősséget visel a testvérének a tevékenységét. Most persze tudom, hogy
2: nem visel felelősséget.
0: Nem csak, hogy mind a ketten az ügyészség...
2: Csak pont világos, rálátés van köze hozzá.
0: Nem csak, hogy nagyon nehéz ezt a vonalat így meghúzni. Minden esetre én nem tartom olyan tragikusnak ezt a helyzetet. Annyi van, hogy nem láttunk ilyet, az ember érzékeléséből ez eltűnt, 90-es évek közepetáján, rengeteg ilyen történet volt, megszoktuk, aztán kizadja magát a politika.
1: Egyébként... Erre gondoljatok vissza, csak hogy valami pozitívat is mondjunk, ez egy Bódis kollégámtól veszem a példát, hogy gondoljatok bele abba, hogy Schmidt Pálnak a jelöltjét, vagy Sulyog Tamás jelöltjét Orbán Viktor visszautasítja, és azt mondja, hogy már pedig nem fogjuk megszavazni, ez tűrhetetlen. El nem tudjátok képzelni.
2: Ez a dolog, ez most azt mutatja, hogy működik a rendszer.
1: Mindenki a saját tudja, hogy mi a dolga, és azt csinálja.
2: Nem bírom, muszáj megkérdeznem a véleményeteket a Nézőpont Intézet önvizsgálatának eredményéről. Ugye, mert Lázár Gostin Sámuelnek köszönhetjük az információt, hogy megtörtént, és ők mostantól politikai pártokat nem vizsgálnak, vagy nem is tudom foglalkozni, ezt próbáltam érteni.
0: Többször elolvastam, és a nem tartozik, bár szerintem igen, nem, hogy elszámolással a közvélemény számára, vagy mondjuk a szakma felé az, hogy mit rontottak el, hát ha mi is tudunk belőle tanulni. Tehát, hogyha volt egy önvizsgálat, és módszertani hibát merültek föl, hogy ne kövesse el a szakma soha többet, akkor tegyék le az asztalra. Mivel nem tették le az asztalra, az emberben van egy olyan gyanú, hogy ez a típusú módszertani hibázás nem történt meg, más típusú problémák lehettek. Itt nem fogok inszinuálni, és nem fogok e tekintetben erős mondatokat állítani, de van az embernek egy érzése, hogy megtévesztették valamiért a miniszterelnököt, megtévesztették a magyar közvéleményt, próbáltak szembe menni azokkal a közvéleménykutatókkal, akik mást mértek, mint ők, ebben rengeteg negatív ilyen karaktergyilkosságos...
2: Ha valaki nem emlékszik, 42-36-ra nyert még az aznapi adataik alapján is a Fidesz.
0: Még egy dolgot, hogy nem vizsgálnak pártreferenciát, ez nagyon furcsa egy olyan, mert a következő mondat meg arról szól, hogy mélyebb összefüggéseket feltáró kutatás alapú elemzéseket fognak
2: készíteni. Ezt akartam megtudni, hogy ez mi az?
0: Hát üdvözlettel a klubba, ilyeneket szoktunk csinálni, hogy kutatásokat végzünk, és azon kívül, hogy letesszük az asztalra a pártreferenciákat, összefüggéseket keresünk, és az összefüggéseket ezen kutatások alapján, elemzések formájában és prezentációk formájában átadjuk az ügyfelünknek, még sokszor a közvéleménynek.
1: Én ezt le tudom fordítani.
0: Ez a dolgok normális rendje. Akkor miért nem ezt csinálták ezt?
2: Ezt gyorsan fordítom.
1: Gyorsan lefordítom, ez azt jelenti, hogy az AVS Research-nek a számait fogják használni, és abból fognak következtetéseket levonni, más következtetéseket nem juthatunk, ha egyszer ők maguk nem fognak ilyet mérni.
2: Igen, tehát mérés nélkül azért ez nehéz. Stumpf András, AVS Tibor, köszönöm nektek.
1: Nagyon szívesen.
3: Köszönöm.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban lezárták már a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pest Erzsébet Baross utca közötti megállót. Lezárták ma este 8 óráig az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. A 13. kerületben lezárták a Tomori utcát a Babér utca és a Mosony utca között rendezvény miatt ma éjjel 2 óráig. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, nem érinti a közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pest Erzsébet felső és a közvágó híd között pótlóbusz jár. Varga Etele, BKK Info.
4: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Előbb a bankszámlákról beszélgettünk, most meg a lakástakarékokról fogunk, tehát a mindennapi pénzügyeink itt kopogtatnak az ajtón. 8 éve döntött úgy az állam, hogy elzárja ezt a pénzcsapot, ahogy azt hajdanában gondoltuk róla. Ezek a lakástakarékok tudják, ezeket lehetett gyűjteni, akár több is lehetett egy család birtokában, és aztán fel lehetett használni a gyerek vagy a saját lakásügyünk intézésére, lakásfelújításra és mi egyébre. Most meg lejárnak a régiek, és hát vannak újak, úgyhogy ezeket érdemes összevetni, meg érdemes megnézni azt is, hogy mit lehet kezdeni a régivel, és mit csináljunk az újjal. Sületi Szigeti Bulcsú az a portfólió elemzőjéhez, nyugdíjszakértőhöz fordulok, de most nem nyugdíjakról kérdezem, hanem lakástakarékról. Jó napot, Bulcsú!
3: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szóval lakástakarék, akkor most a régiekkel mit csináljunk, ha lejárnak?
3: Nos, hát a régieket, ha lejárnak, akkor érdemes felhasználni. Ugye az egy fontos kitétel a lakástakarék pénztáraknál, különösen a régieknél, hogy nagyon szigorúan meg van kötve, hogy milyen célokra lehet ezt fordítani. Hiszen az állam ezeket támogatja, sok pénzzel támogatja, és éppen ezért elvárja, hogy ha már állami támogatás is kapcsolódik hozzá, akkor a támogatott célokra fordítsák a megtakarítók ezeket a pénzeket. Itt azért elég sokféle cél szóba jöhet, tehát lakásvásárlás, építkezést, felújítást, sőt még akár lakáshiteltörlesztést is lehet finanszírozni a régi lakástakarékokból, röviden LTP. Úgyhogy ezek közül a célok közül választhatnak a megtakarítók. Általában a kiutalásnak az ideje az nagyjából 2 hónap jellemzően, bár itt előfordulhatnak gyorsítási lehetőségek némi díjért cserébe, és akkor ilyen időtávon érdemes felhasználni a pénzt.
2: És hát az állam ugye az általunk befizetett megtakarítás mellé odarakja a sajátját. Nagyjából, hogyha valaki ezeket a 20 000-eket fizette végig, akkor most kaphat az állami támogatással együtt 2,5 millió forintot. Nyilván ez egész más összeg, mint amit mondjuk 10 évvel ezelőtt kalkulált. Az összeg mértéke nem csak a felhasználhatósága, mert hát 2,5 millió forint ma mást ér, mint 10 évvel ezelőtt, de hát azért mégiscsak nyilván jól jön. Leginkább talán egy felújításhoz, nem?
3: Igen, ahhoz, illetve egy önerőnek egy részét is össze lehet ebből tenni, illetve ahogy említette a felvezetőben, ugye egy családnak akár több ilyen LTP-je is lehetett, tehát hogyha az anyagi lehetőségeik engedték, akkor párhuzamosan akár 2-3-4 lakástakarékot is fizethettek. Nyilván ehhez megfelelő jövedelemre is szükség volt, de ugye egy adószámhoz egy LTP tartozhatott a régi szabályozás szerint, tehát mondjuk egy 4 tagú családot semmi nem akadályozott abban, hogy akár 4 párhuzamos lakástakarékot indítsanak. És hogyha mind a 4-et a maximális összeggel tudták fizetni végig, akkor ugye most 8 év elteltével akár 10 millió forint körüli összeg is rendelkezésükre állhat, ami már ma is egyébként az önerő szempontjából egy nagyon jelentős összegnek mondható. Különösen úgy, hogy ugye most már sok esetben 10% önerővel is lehet lakást vásárolni bizonyos jogosultsági feltételek mellett, úgyhogy itt akár nagyon kitárulhat a világ.
2: Mondtam az elején, hogy 8 évvel ezelőtt úgy döntött a kormány, hogy akkor ezt a kis ablakot becsukja, de nem teljesen. Így aztán most is van lakástakarék, csak másképp. Mit tudnak mostani LTP-k?
3: Igen, nos, itt ugye azt mindenképpen rögzítenünk kell, hogy a mostani lakástakarékok az már nem állami támogatással együttműködő szerződések, hanem itt ugye volt egy ilyen szabályozási változás, egy nagyon jelentős érvágás volt a piacnak, hogy 2018-ban megszüntették az állami támogatást. És ez az egész piacot hát erősen gyomorba vágta, hiszen ez volt ezeknek a megtakarításoknak az elsődleges előnye. Viszont időközben, már ilyen 2023 környékén olyan helyzet alakult ki, hogy már piaci alapon is tudták működtetni, illetve újraindítani a lakástakarékok ezeket a szolgáltatásokat, tehát több olyan szolgáltatónál is újra megjelentek a termékpalettában ezek a megtakarítások, akik korábban állami támogatás hiány ezt nem tudták kínálni. És ugye ennek a hátterében az állt, hogy az általános hozamszint, illetve kamatszint az megemelkedett Magyarországon, tehát akár az állampapírpiaci hozamokra, akár a Nemzeti Bank alapkamatára gondolunk, ezek mind-mind nagyon magasra szöktek, és egy magasabb kamat környezetben ott a pénzügyi szolgáltatók is képesek arra, hogy akár saját zsebből fenntartsanak egy kedvező kamatozású megtakarítást. Úgyhogy így jöttek létre újra a lakástakarékok, de most már ugye állami támogatás nélkül, és ezért aztán egy némileg kedvezőbb vagy egyszerűbb szabályozással.
2: Itt ugye nyilván az lesz majd az igazán fontos, hogyha valaki amellett dönt, hogy lakástakarékot indít, hogy milyen hozamot kínál számára a különféle lehetőségek sora. Itt mit látunk, milyen hozamok között mozognak a különféle ajánlatok?
3: Most hát először is ugye azt kell tisztába tennünk, hogy a reklámok azok sok esetben 30%-os kamatbónusszal kecsegtetnek, vagy az, arra hívják fel a figyelmet. És ez a működés, ez tényleg így van, tehát hogy ha valaki befizet mondjuk havonta x 1000 forintot, akkor a szerződés végén egyszeri 30%-os jóváírást kaphat a szolgáltatótól. Tehát ugye, amint említettem, ez már nem az állami támogatás, hanem saját zsebből. De az nagyon fontos, hogyha valaki 4 éven vagy 8 éven keresztül, vagy akár 5-10 éven keresztül, mert ilyen futamidők is léteznek, fizet folyamatosan, és aztán a végén egyszeri 30%-ot kap, az azért évesített hozam szempontjából egyáltalán nem lesz olyan kimagasló. És most a legutóbbi piaci körképünkben mi azt néztük, hogy legjobb esetben hát ilyen 5%-ot alulról súroló évesített hozamokra van lehetőség, tehát akár ilyen 4,8%, 4,9%, ezek még elérhető évesített hozamok. De ugye például az állampapírokkal összevetve, amik ma is 5% fölött tudnak hozni, ezek már nem feltétlenül tűnnek annyira versenyképes ajánlatnak.
2: Akkor pedig mi szól mellettük?
3: Azért több dolog is szól. Egyrészt ugye ezek a szerződések végig fixált kondíciókkal működnek, tehát ellentétben az állampapírokkal, ahol nem tudhatjuk, hogy egy év múlva milyen kamatokon tudunk majd befektetni. Itt a lakástakarékoknál 4 évre, 5 évre vagy 8-10 évre előre lehet fixálni a hozamát a befektetésnek. És hogyha mondjuk egy olyan szerencsés jövő elé néznénk, hogy az állampapírpiaci hozamok szépen tudnak lefelé jönni, ahogy a elmúlt hónapokban is már jöttek lefelé szépen. Ez ugye az állam szempontjából nagyon kedvező dolog, tehát ez a megtakarítók szempontjából egy kedvezőtlen fejlemény lesz. Tehát az ő szempontjukból például, ha erre számítanak, akkor akár érdemes lehet elgondolkodniuk azon, hogy hosszú időre befixálják ezeket az 5% környéki hozamokat, feltéve persze, hogy lakás céljuk lesz a következő években. Illetve még egy dolog, hogy az állampapír azért ez megkíván némi önállóságot és némi fegyelmezettséget a megtakarítóktól, ezzel szemben a lakástakarék az egy nagyon szigorú dolog idézőjelesen, és rákényszeríti a megtakarítókat a rendszeres előtakarékosságra, ami sokaknak egy segítség lehet, mert akkor nem kell azon gondolkodni, hogy most újra és újra döntést hozzunk, hanem csak beáll egy ilyen rendszeres automatikus működés, és akkor szépen gyűlik a megtakarítás anélkül, hogy időközben döntéseket kellene hozni.
2: Mi van akkor, hogyha nem tudjuk tovább fizetni bármiért?
3: Hát, hogyha csak úgy nem fizeti az ember, annak általában nincsenek óriási retorziói. Itt persze a kamatbónusznak, tehát a 30%-os vagy akár kisebb kamatbónuszoknak a feltétele általában az, hogy valaki végig rendszeresen fizesse. Ugye ez egy betét alapú megtakarítás, tehát egy bankbetéttel rokonítható a leginkább. Hogyha valaki kevesebbet fizet, vagy mondjuk magas összeget vállal, de annak csak a felét tudja bizonyos időszakban fizetni, általában annak az a következménye, hogy a kamatbónusz, ami jár neki, az némileg csökkenni fog. De ez nem egy tragédia. Viszont, hogyha valaki egyáltalán nem fizet hosszú időn keresztül, akkor a szolgáltatónak akár arra is van lehetőség, hogy felmondja a szerződést. Ilyenkor is ugye visszakapja értelemszerűen a saját megtakarítását a megtakarító, de például kamatbónuszt az valószínűleg nem fog rá kapni. Még az fontos, hogy léteznek olyan konstrukciók is, hogy időközben van kiszállási lehetőség. Tehát például valaki 10 évre elköteleződik a szerződéskötéskor, de mégis 4 évnél vagy 8 évnél már adnak neki egy kiszállási lehetőséget. És az is lehet, hogy egy megváltozott élethelyzetben, vagy akár szándékosan így tervezve, már 4 évnél érdemes lehet kiszállni a megtakarításból. Ilyenkor nyilván csak az időarányos kamatbónuszt kapja meg az ember, de akkor is viheti a pénzét, és lakás célra fordíthatja.
2: Lehet dönteni, hogy ki mire adja a fejét. Először is legyen valami megtakarítás, azt kívánom, az a legfontosabb, és aztán el lehet dönteni, merre felé indulunk belőle vele. Süle Szigeti Bulcsú a portfólió elemzője. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Jó napot kívánok! A Több kevesebb a gazdasági magazin jelentkezik a Spirit FM műsorán. Rónai Egon vagyok, Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai műsort, és egy kollégával, a Telex újságírójával, Ágasi Attilával nyitjuk, aki utána nézett annak, hogy az atlétikai világdöntő, ami egyébként lenyűgözően jó verseny volt, fantasztikus hangulattal és zseniális sportolókkal. Szóval, hogy annak a díjazása miből állt össze. Úgyhogy Attila, tiéd a szó, szervusz!
2: Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit! Utána néztem, igen, mert nagyon érdekelt a háttere ennek az egésznek, ugyanis a Nemzetközi Szövetség is számtalanszor említette azt, hogy rekordpénzdíj lesz, és hogy ez egy csodálatos verseny lesz, és ilyenkor az ember azért hajlamos arra gondolni, hogy mi adjuk esetleg a kulisszát, vagyis a stadiont, a futópályát és a nézőket ehhez az eseményhez, de mint kiderült ebből a szerződésből, a pénzdíjat is mi adtuk össze, magyar adófizetők.
1: Az nem szokásos pedig.
2: Vannak különféle modellek és minták ebben a relációban. Itt az összeg, hogy a Sebastian Coe, aki a Nemzetközi Szövetség elnöke, többször kiemelte, hogy rekord lesz, és hogy 150 ezer dollár kap a győztes. Azt tette ugye ezt a versenyt egy olyan térképre, vagy egy olyan polcra, hogy ezt mindenhol visszahangozták, a BBC-től kezdve a franciákon át, Amerikában, Ausztráliában, hogy ez egy ilyen pénzdíjjal bíró verseny.
1: De ha jól értelek, ebben az volt a csavar, hogy Sebastian Coe büszke volt, a magyar kormány tagjai többször rázták a kezét különböző alkalmakkor, hiszen az elmúlt években többször járt itt. Az egész világon híre lett annak, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség rendez egy ilyen világdöntőt, csak hogy azt az egy dolgot nem mondták el, hogy a mi pénzünkön.
2: Így van, ez az egy maradt ki a számításból. Mert az megszokott, hogy a jogdíj azt a rendező fizeti. De magát a pénzdíjat, hogy szintén a magyar adófizetők dobják össze, hát azért azt gondolom, hogy ez egy elég unortodox felfogása ennek a sport megközelítésének. Nyilván ott volt emögött, hogy a Sebastian Coe-tól sok mindent reméltünk. Az olimpiai pályázat, eleve azt, hogy ő lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, hát ez nem jött össze. Viszont amikor a szerződést megkötötték 2024. októberében, akkor még ezt nem tudták.
1: Viszont látunk egy fantasztikus versenyt. Itt voltak a legnagyobbak, zseniális eredmények születtek. Aki látta tévében is, elragadta a hangulat, aki ott volt a helyszínen, csak szuperlatívuszokban tudott róla beszélni. Mit érez meg nekünk? Itt ilyenkor mindig ez a kérdés, hogy megéri-e azt a 10 millió dollárt, amiért eljöttek a sportolók, mert hát lássuk be, a legtöbbjük, a legnagyobbak konkrétan a pénzdíjért jöttek ezért.
2: Mindannyian azért jönnek, mert nem amiatt fognak ők posztolni Budapestről, mert nem kapnak pénzdíjat, és hogy a szívükhöz nőtt a város. Kellett volna csinálni szerintem egy üzleti modellt. És tehát mint egy családi költségvetésben a legegyszerűbb dolgot, hogy felírom baloldalra, ennyi bevételem van, ennyi kiadásom van, hogyha a végén picike mínuszba kerülök, akkor megéri-e, hogyha vaskos mínuszba kerülök, akkor nem terhelem a kasszát még ennél is jobban. Én itt azt látom, hogy itt nem is volt cél, hogy behúzzanak hirdetőket, és ami a legelszomorítóbb, hogy szerintem az elmúlt 10 évben, amikor mi elkezdtünk ipari mennyiségben szervezni és rendezni nagy eseményeket, ez a szponzori láb, ez igazából úgy nem is nagyon jelent meg.
1: Mert hogy nem volt rá szükség, hiszen az állam nagyvonalú finanszírozóként ott volt minden mögött.
2: Így van, és akik benne voltak, akármilyen szintjén a szervezésnek, ők is úgy voltak vele, hogy hát nem a saját pénzemet költöm, mert mit számít, az államnak megvan, mint hogyha az nem a miénk lenne. És szóval ilyen sok hatás volt, amikor ezzel szembesültem, hogy vajon itt mi lehetett az elmúlt években. És amikor ezzel párhuzamosan kijött az, hogy mostantól szigorú kontroll mellett lehet tervezni VB-t, RB-t és még más eseményeket, én azt hiszem, hogy most jön majd el az az időszak, amikor úgy átgondolja az, aki eddig rámondta, hogy nekem ez a verseny kell, hogy valójában mit is okoz azzal, hogy tényleg kellett, tényleg megéri-e. Tök szuper dolog, hogy itt vannak nálunk ezek az atléták, tök jó versenyek vannak, de hát ezt a versenyt Zürichben is meg lehet rendezni.
1: Igen, csak akkor nem a miénk. Tudod, ez egy fura dolog, mert amikor én néztem ezt a versenyt, akkor azt mondtam magamban, de lehet, hogy hangosan is kimondtam társaságban, hogy minden évben ilyet kéne rendezni, mert akkor lenne atlétikánk, akkor a fiatalokat vonzaná ez a sportág, akkor látnánk a legnagyobbakat sportolni, ami önmagában egy élmény. És akkor emellé jön az, amit te állítasz, és az nem kevés, hogy mindez eredetileg egy 16,75 milliárd forintos összeg lett volna, hogyha a magyar kormány nem lép közbe, és nem takarít meg ebből 7 milliárdot, de hát ez így sem volt kevés.
2: Igen.
1: És ha így nézzük, akkor igen, akkor hol az a matek, amiből kijön az, hogy ez megéri, vagy sem?
2: Hát fussunk egyáltalán neki a mateknak. A legnagyobb probléma az ezzel az egésszel, hogy még csak nem is készült szerintem megközelítőleg sem büdzsé az elmúlt 10 évről, vagy hogyha kiragadjuk ezt az egy versenyt, akkor erről a versenyről. Hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mennyit kell beletenni. Van-e olyan példakép funkciója a sportnak, jelen esetben az atlétikának, hogy gyerekek 400-on akarnak ezek után futni, vagy diszkoszt akarnak vetni, bár mondjuk az pont nem volt ebben a versenyben.
1: Nem, de mondjuk de egy rúdugráshoz lehet kedve a srácnak, aki látja a sportolókat egészen fantasztikusan versenyezni.
2: Meg bárki mást látnak. Tehát oké, hogy a Duplantis most mindent visz az atlétikával, de hát vannak itt még a 400-on, 800-on olyan eredmények, meg olyan teljesítmények, amiktől úgy hanyat lehet esni. Van a másik oldala is, és hogyha matekozunk, akkor legalább nézzük meg. Hát én nem vagyok ellen egyetlen egy versenynek se, meg nem is nekem kell szerencsére erről döntenem, de hogy neki se futottunk annak, hogy próbáljunk esetleg szponzorokat behúzni erre, az az igazán fájdalmas ebben a...
1: Egyébként ez teljesen értetetlen. Ez azért is értetetlen, mert oké, a mi zsebünkből semmi nem fáj, és semmi nem drága, de hát akkor is, az még egy plusz bevétel, tehát ha ez nem fáj, az még kevésbé fáj. Igen. Persze. Ráadásul ezt nem csak a magyar televízió közvetítette az M4-en, hanem ezt a félvilágon látták ezt a versenyt. Következésképp ennek valóban volt reklámértéke.
2: Igen, igen. És tehát ezek mellett még... El is törpül az, hogy a rongyrázás szól jut át többnyire sem eszembe, hogy mi mindig meg akarunk mutatni magunkból valamit, az indokoltnál jóval többet. Ha csak arra gondolok, hogy Szingapurban egy vizes világbajnokságot egy parkolóházban rendeztek meg, de a záró ünnepségre azért elvitték a Mága Zoltánt hegedülni, meg még valakit énekelni, neki a nevére már nem emlékszem, hogy erre mi szükség volt. És ugyanezt látom, ezt a szemléletet, hogy mi meg akarunk mutatni magunkból valami nagyon sokat, de hogy biztos, hogy érez nekünk annyit? Van erre nekünk fedezetünk? Pontos ez nekünk?
1: Van egy másik szempont, az hadd vessen fel, és akkor ez nem csak erről szól már, hanem úgy általában az elmúlt 15 évben felépített mindenféléről. Ez a Nemzeti Atlétikai Központ, ez hajdanában, hát már nem is tudom, több mint 200 milliárdból épült, rengeteg pénz van benne. Óriási. Na, látod. Óriási parkja van. Arról volt szó, hogy köré infrastruktúra épül, az egész várost kiszolgáló szabadidőközpont lesz, ahol éjjel-nappal lehet mindenféléket tenni, tehát például, ha valaki éjjel akar futni, akkor ott fog futni. Oda kerülnek nemzeti szövetségi központok, Ott lesz közel a Diákváros, ami eleve kihasználhatóvá teszi, és így tovább, és így tovább. Ehhez képest ott a Rákóczi tövében 365 napon keresztül kihasználatlanul ez a Zsivócki Gyuláról elnevezett atlétikai központ. És van egy csomó ilyen létesítmény Magyarországon, ahol alig történik valami. Valami funkciót, valami sporttevékenységet mégiscsak bele kell álmodni ezekben, nem?
2: A tervezésnek kellett volna.
1: Na de most itt ülünk ezzel a dologgal, ami igen, ott felépült.
2: 14 ezer milliárdon ülünk igazából. A MÁV-nak van egyedül nagyobb ingatlan vagyona, mint a magyar sportnak. Hát erre kell sürgősen választ találni, mert ezek itt maradnak. És ha most így beszélünk a stadionról, az is tök szép. De mellette van egy futópálya is. Hát az még, ami az edzőpálya volt a VB-n, vagy most a versenyben, hogy valahol bemelegítsenek. Hát arra is egy megoldást kellene találni, hogy az se álljon ott 364 napot. És esetleg jobban integrálni a budapesti közlekedésbe, esetleg parkolót építeni, hogyha az embernek van kedve futni, oda megy valóban lenyűgöző a futókör, de nem tudok ott parkolni. Mert ahogy át kell mennem a stadionhoz, az egy kisebb életveszély ott a különböző föl meg levezető, autópálya fel és levezető szakaszok között bóklászni.
1: Hát igen, ott a benzinkút környékén szoktak parkolni a legelszántabbak, akik elmennek futni. De hát úgy volt, hogy lesz ehhez hév megálló, hogy közel lesz a vasúti megállóhely, talán az most megvalósul. Hát szóval, hogy ha csak erről az egyről beszélünk is, mennyi hiányosság van, és hát akkor beszélhetnénk arról is, hogy mondjuk a Duna Arénának mi lett a sorsa, irgalmatlan pénzből felépítve, ma jelenleg nemzetközi verseny megrendezésére nem is alkalmas.
2: Alkalmasnak alkalmas, csak nincs értelme.
1: Hát de nem tudsz leültetni nézőt, tehát hogy annyira néző, kicsi így a lelátó, szokták, hogy nem tudsz ott egy komoly versenyt megrendezni.
2: Azt szokták mondani, hogy a Duna Arénának nem is az a problémája, hogy kevés a néző, hanem kevés a vízvendégnek a hely.
1: Hát ráadásul,
2: ez is egy sokadlagos szempont nyilván. Tehát nincs mit tenni egy nagy versenyre, megérkeznek a vízvendégek, akiktől mi mindig valami olyasmit remélünk, hogy majd Magyarországot egy más színben.
1: De van egy másik szempont is, a VIP vendégek közé szoktak bekerülni a szponzorok képviselői is, akiknek tényleg helyet kell adni, mert másképp hát eléggé szégyen teljes lenne. Ha nem tudunk nekik helyet szorítani, mert ott vannak a Nemzetközi Szövetség, meg a politika képviselői, akkor meg mire adjanak pénzt?
2: Igen, igen. Ez csak képlétesítmény.
1: És tudod, akkor mehetjön tovább. Hát persze. A nagy, hatalmas vidéki sportcsarnokokról két hetente van egy kézilabda meccs például. Szóval igen, vannak itt kérdések. Nyilván egy sportállamtitkárságnak most a huszadlagos kérdés, hogy mi lesz majd 2029-ben mondjuk egy nemzetközi verseny tekintetében, de ha most nem gondolkozunk rajta, akkor semmi. És hát akkor jön a következő kérdés, igen, amit te felvetsz, hogy mennyit érez nekünk.
2: Hát ezt majd a 2028-as rendező fogja megmutatni, ami egy speciális év lesz, mert az olimpia után akarják ugyanezt a világdöntőt megrendezni, miközben az olimpián csúcsformában kell lenni július közepén, kivételesen nem az atlétika lesz a végén az olimpiai programnak, hanem az elején, és hogyha július közepén valaki csúcsformában van, utána a világdöntőn szeptemberben milyen állapotban lesz, meg hogy hol, hát ez a nagy kérdés.
1: Budapest nem pályázik?
2: Hát engem nagyon meglepne.
1: Engem is ezek után. Attila, köszönöm, egy tiszta képet festettél legalább erről, ami már elmúlt. Ágassy Attilát, a Telex Sport újságíróját hallották az imént itt a több-kevesebb műsorában. Attila, köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat, Rónai Egon vagyok, és a Gazdasági Magazint hallgatják itt a Spirit FM műsorán a Több-Kevesebb című műsort, a mai szerkesztőnk Szakár Erzsi. Brüsszel feloldal a Magyarországnak 4,2 milliárd eurót, mi nyilván nem fogunk tiltakozni, sőt elég sokat tettünk érte, úgyhogy erről fogunk beszélgetni az eurológus brüsszeli tudósítójával, Arató Lászlóval a következőkben, erről meg még néhány ilyen típusú témáról. Örülök, hogy itt vagy, szervusz László.
3: Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek!
2: Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az elmúlt időszakban teljesítette Magyarország azokat a feltételeket, amelyeket 2025-ben szabtak, és nem sikerült, mert emiatt lettek aztán a korlátozó intézkedések. Mik voltak ezek a feltételek, és miért kötjük össze most ezt a megengedő mondatot az Erasmus ügyeivel és azokkal a forrásokkal, amik ez eddig az egyetemek nem jutottak hozzá?
3: Igen, amikor a tagállamok úgy döntöttek, úgy látták, hogy a Magyarországon az uniós források felhasználása az nem átlátható, nem biztosított, nem garantált, akkor indították meg ezt az úgynevezett jogállamisági eljárást, aminek az volt a célja, hogy olyan feltételrendszert támaszom Magyarország felé, és Magyarország ezt teljesítse is, ami biztosítja ezeknek a pénzeknek az átlátható elköltését. Tehát itt ennek az úgynevezett jogállamisági eljárásnak szintén ez a célja, ez a feladata, hogy ezt a feltételrendszert és ezt az alapvető kritériumot, hogy Magyarország úgy költse az EU-s pénzeket, hogy azt az indokolt, meg okszerű legyen, és átlátható, tehát ezt teljesítsük. Ha most ez sokáig nem ment, az Orbán kormánynak egyáltalán nem ment, és amikor a kormányváltás történt, Magyar Péter május végén eljött Brüsszelbe, és akkor kötött egy politikai megállapodást az Európai Bizottság elnökével, amiben többek között azt vállalta, hogy ennek a feltételrendszernek eleget fog tenni Magyarország. Ez egy nagyon fontos lépés egyébként, tehát nem csak a 4,2 milliárd euró miatt fontos ez a lépés, hanem azért is, mert itt most majd, ha a tagállamok elfogadják egy hónapon belül a bizottságnak ezt az álláspontját és javaslatát, akkor kimondják azt, hogy Magyarországon az uniós források felhasználása átlátható, és ez egy csomó más Magyarországgal kapcsolatos eljárásnak jót fog tenni. Ami a pénzt illeti, ez a 4,2 milliárd euró, ez része annak a 16,4 milliárd eurónak, amit Magyar Péter és Ursula von der Leyen bejelentett május végén. Abból 10 milliárd euró a helyreállítási alap, amit ugye augusztus végéig kellett felhasználni, van ez a 4,2 milliárd, és van még 2,2 függőben, ami a kekvákkal kapcsolatos jogalkotással függ össze, és ennek az ügyében is várható hamarosan döntés. Na most, amikor a tagállamok döntöttek erről a pénzről, az eredetileg 6,3 milliárd euró volt, csak közben ebből 2 milliárdot az időmúlás miatt elvesztettünk, és ebben a döntésben volt az, hogy az EU nem vállalhat pénzügyi kötelezettséget a modellváltott egyetemek felé. Na most ezt a tiltást feloldják, és ilyen módon a modellváltott egyetemek is részesülhetnek az Erasmus áldásaiban.
2: És akkor így ez a dolog is kipipálva, ami meg ugye nem az összes egyetemet, de a KEKVA alá tartozó, tehát az alapítványi létformába belekényszerített, vagy maguktól oda bemenekült egyetemeket érintette elsősorban. Viszont azt is akkor érdemes talán leszögeznünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy holnap indulhatnak az Erasmus programra a diákok, de még a Horizon kutatási program esetében sem azt jelenti a kutatóknak, hogy holnap forrásthoz jutnak.
3: Nem, valóban, tehát a folyamat az úgy néz ki, hogy megvan ez a javaslat, erről a javaslatról egy hónapon belül döntenek valószínűleg a pénzügyminiszterek, szinte biztos, hogy ezt jóvá fogják adni, tehát nem tudom elképzelni, hogy ez bárkinek kifogása legyen a tagállamok közül, és onnantól kezdve viszont már a folyamat az kikerül ilyen módon mondjuk a bizottság vagy a tagállamok fennhatósága alól, hanem megnyílik a lehetőség az Erasmus szervezőinek, tehát a Tempusnak, hogy megkeresse a partnerintézeteket. Nyilván ezek nem mennek egyik napról a másikra, ugye a szemeszterekre lehet szerződést kötni, el tudom képzelni a következő szemesztertől már lehet ezeknek a diákoknak is utazni, de ez innentől kezdve már az érintetteknek a dolga. Hasonlóan a Horizon program is. Ugye ott is elég nehéz a helyzet, mert azért vegyük figyelembe azt, hogy 4 évig tartott ez az áldatlan állapot, és hát a modellváltott egyetemek kutatóitól tartottak, de nem is volt lehetőség, meg tartottak is eleve a partner intézeteknek a kutatócsoportjai, mert hogy problémás esetről van szó, szóval ott egy csomó kapcsolat leépült, ezeket most vissza kell építeni, nem könnyű.
2: Egy másik témát még itt hadd hozzak föl, ha megengeded, ez pedig az RRF pénzek, ugye. A magyar sajtó egy része szinte örömmel adja hírül, hogy az RRF pénzek igazolása magyar részről egyelőre hiányzik, ezt mondja az Európai Bizottság, és ennek itt van egy szeptember végi határideje, ameddig teljesíteni kell, tehát szorítja az idő a Tisza kormányt. Itt egy részét pedig már látjuk annak, hogy elindultak a folyamatok, mert hogy augusztusban például a 2311,2 milliárd forintos központi költségvetési hiánynak egy jelentős része ezek előfinanszírozásából származott. Tehát mintha a folyamat zajlana, csak még a papírok nincsenek leütve.
3: Én azt gondolom, hogy ez a dolog ez abszolút rendben van, és hogyha megnézzük, hogy honnan indultunk, tehát onnan indultunk, hogy abból a 10 milliárd euróból 0 euró lesz a Magyarország részesedése, ahhoz képest meg kifejezetten jól állunk, hogy 10 milliárd euróra fog Magyarország bejelenteni igényt. Szeptember végig, ugye augusztus végéig lehetett bármiféle beruházást, szerződéskötést, jogszabályváltoztatást elvégezni. Megjegyzem, ez a bizottságnak ez a 4,2 milliárdos döntése, ez hatással van a 10 milliárd euróra is, mert hogy ott is feltétel volt, hogy átlátható legyen az uniós források felhasználása, tehát ez a döntés nagyon kellett az RRF pénzekhez is. Szóval visszatérve az RRF-re, ott szeptember végéig adhatják be az elszámolásukat a tagállamok, utána ezt az Európai Bizottság megnézi, és megmondja, hogy a 10 milliárd euróból ők akkor indokoltak tartanak 10 milliárdot, vagy 9,4-et, vagy másfelet. De nyilván a magyar ambíció az a 10 milliárd euró. Szerintem ez ott rendben van, és azt tudni kell, hogy mindenféle uniós finanszírozás, de mindegyik az előfinanszírozással van. Tehát olyan nincs, hogy leraknak a küszöbre 10 milliárd eurót, és aztán költsétek el, hanem a tagállam megfinanszírozza, lepapírozza, az Európai Unió kifizeti. Ez így működött eddig is.
2: Ugye ez a, hogyha valaki ebből az RRF-ből nem tudja, ez a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, amit az Európai Unió biztosít a saját tagállamainak, és ez még a COVID-járványhoz kapcsolódik, és oktatási, egészségügyi, infrastrukturális beruházásokra használható elsősorban.
3: Igen, plusz digitalizáció, zöld átállást segítő programok, tehát itt ugye ez egy gyors hitel, vagy gyors kölcsön, részben vissza nem térítendő támogatás, ugye Magyarország esetében nagyobb részben vissza nem térítendő támogatás, szóval ezt amikor a tagállamok erről döntöttek 2021-ben talán, akkor azért volt, hogy a gazdaságot hirtelen be tudjuk indítani. Na most 2026-ban, tehát azért ezeknek megvan az időbeli korlátja ezeknek a dolgoknak. Ezért volt rendkívül problémás az, hogy az Orbán kormány ezek felé, a pénzek felé igazából nem tett komoly lépést, és ezért volt nehéz helyzetben az új magyar kormány, mert átvették a hivatalt májusba, és a határidő nem változott, tehát augusztus végéig prezentálni kellett. Volt egy csomó olyan eredeti magyar termék az Orbán kormány által készített terv, aminek a kivitelezése lehetetlen volt, tehát 3 hónap alatt nem tudsz fölépíteni 5 kórházat a semmiből, tehát itt nagyon komolyan át kellett ezt dolgozni. Ebben az Európai Bizottság elég nagy segítséget adott a magyar kormány, tehát nagyon rendkívül rugalmasak voltak.
2: Egészen furcsa dolog az, hogy egy kormány kidolgozza a terveket, hogy tudna felhasználni azokat a pénzeket, amelyekért aztán el sem indul igazából, csak legfeljebb néhány mondattal nyugtatgatja a kedélyeket. De hát ez egy másik történet, meg ráadásul már véletlenül a hátunk mögött lévő történet. Most viszont reméljük, hogy jönnek a pénzek, ezeknek az elsöprő nagy része különböző teljesítések nyomán év végéig kellene, hogy vagy megérkezzen, vagy látszódjon, hogy az előfinanszírozás nyomán meginduló projektek finanszírozása megoldott lesz az unió felől, ugye? Ezt én jól
3: mondom. Igen, tehát itt főszabály szerint ezt a 10 milliárd eurót az EU-nak ki kell fizetni év végéig. Ugye ez nem csak Magyarországot érinti, hanem mind a 27 tagállamot. Tehát ez a jogszabályban így volt eredetileg leírva, a határidőket nem módosították. Aki nem tudta, és egyébként voltak olyan tagállamok, hogy aki nem tudta a rá eső részt lefedni, akkor azt elveszíti, tehát be se adta rá az igény, több ország ilyen, volt ilyen, amely bukott ezzel pénzeket, hát Magyarország reméljük nem fog. Mondom, a folyamatok most már zajlanak, folynak, itt majd az lesz a kérdés, hogy a bizottság szokta tartani a határidőket, tehát én nem kétlem azt, hogy a bizottság egy-két hónapon belül kiértékeli a magyar teljesítést, különösen úgy, hogy az elmúlt hónapokban, ezekben a folyamatokban benne volt az Európai Bizottság is, tehát ők pontosan tudják, hogy a magyar mit vállaltak, és hogyan zajlott a teljesítés, mivel az egész átdolgozott nemzeti tervet az Európai Bizottság magas szintű tisztviselőinek a részvételével dolgozta ki a magyar kormány, hogy mi az, ami vállalható, mi az, ami nem. Mondjuk eredetileg a Brüsszel azt hitte, hogy nem fog sikerülni ezt az egészet lefedni, de a magyar kormány ennél ambíciózusabb volt.
2: Reméljük, hogy sikeresebb is. Még egy utolsó, mert eszembe jutott, 7-es cikkely szerinti eljárás. Ugye az nem feltétlenül függ össze az Európai Bizottság különféle döntéseivel, mert ez az Európai Parlament által kezdeményezett és jóváhagyott eljárás.
3: A parlament kezdeményezte, viszont a tagállamok indították meg. Tehát a parlament javasolhatja ezt, de a parlamentnek nem sok, utána kikerül a hatásköréből, bár ez nekik rendkívül rosszul esik.
2: Tehát akkor nem is a parlament fogja kimondani, hogyha megszüntetik ezt az eljárást.
3: Biztos, hogy nem. Ez a tagállamoknak a dolga. Most már úgy néz ki, hogy az ír elnökség az hajlan arra, hogy ezt zárjuk le. Ez a mostani bizottsági döntés egy kifejezetten pozitív löket ehhez, viszont ugye 8 éve tart ez az egész, és sem eddig nem jutottak a tagállamok. Ez mondjuk sokat elmond a 7-es cikkeinek az értelméről is, és hogy egyszerre nem tudtak tovább lépni. Viszont fontos lenne annak a lezárása is, mert ott nem kifejezetten azok a tételek vannak, azok a problémák vannak napirenden, mint a jogállamisági eljárás, hanem azért egy sokkal tágabb. Tehát ott a kisebbségek jogaitól kezdve a sajtó és véleményszabadságon keresztül sok terület, összesen 12 menekültekkel való bánásmód, összesen 12 terület van felsorolva, és véleményszabadságon keresztül sok terület, összesen 12

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Countdown, 5 minutes, 10 minutes.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban ma éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pályakarbantartása miatt. Hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig. Várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamossal utazhatnak majd Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. A Móricz-Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között Újbuda központ érintésével pótlóbusz jár. Mára lezárták a Gubacsi hidat karbantartás miatt. A 35-ös és a 36-os autóbusz, valamint a 948-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Sósfürdő megállót. A 148-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyva a Kossuth-Lajos utca, Ady Endre út és a Pesterzsébet-Baross utca közötti megállóit. Lezárták ma este 8 óráig az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Szentlőrinci úti felhajtót burkolatjavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A pesti Vigadó ad helyszínt egy koncertnek, aminek az ajánlójában azt olvasom, hogy az örömzenélés és a tradíció találkozik a helyszínen. Hát ennek járok én most így utána önök előtt. Október 3-a a pesti Vigadó dísztermes, Sárközi Lajos hegedűművész a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Hát mire készülnek? Itt azt olvasom, opera áriától operetten keresztül a sanzonokig rengeteg minden lesz, meg hát a végére a Kállai kettős.
3: Így van, hát tulajdonképpen itt most a zenének és a műfajoknak a nagyon széles skáláját be fogjuk járni, természetesen a fantasztikus művészekkel és az én zenekarommal. Igen, ez volt a cél, és ez a cél, hogy megmutassunk minden olyan műfajt, ami a közönségnek esetleg, vagyis hát tudomásunk szerint a nagy kedvencei. Ugye az opera, nagy híres opera részleteket nem kell bemutatni senkinek, az operetteket úgy szintén, de itt több magyar vonzatú darab is meg fog szólni, például Ravelnek a Cigán nevezetű darabja, amit egy fantasztikus hegedűművésznek ajánlott, Arányi Ellinek, aki a kor egyik leghíresebb hegedűművésze volt, és hát mi magyarok büszkélhetünk ezzel is, hogy még Ravelt is megihlette a magyar művészet, és ajánlott nekünk egy darabot.
2: Nehéz darab? Azért is kérdezem, mert szokták mondani, hogy még a zenei technika is változott az elmúlt évszázadban, vagy évszázadokban. Ez itt mennyire embert próbáló?
3: Ez nagyon embert próbáló. Azt hiszem, hogy beszélhetek itt minden hegedű művész kollégám nevében, hogy talán az egyik legnehezebb hegedű szóló darab, de mindezek mellett azt hiszem, hogy egy fantasztikus darab, és hát nem utolsó sorban szintén közönségkedvenc. Szerintem nincs olyan hegedűművész a világon, akinek ne lenne ez a repertoárján.
2: Adnak nekünk Brahmsból is bőven, és hát az pedig az igazi sláger a komoly zenében, a Brahms magyar táncok.
3: Abszolút, és hát itt is büszkélkedhetünk azzal, hogy Brahmsot a magyar kávéházi cigányzene mennyire ihlette meg, és itt engedjenek meg, hogy egy személyes kötődést is mondhassak ezzel kapcsolatban, ugyanis Brahms Reményi Edét megismerte, aki az akkori kor szintén egyik legnagyobb hegedű művésze volt, és hát itt jön be a képbe az én történetem, hogy én pedig most Reményi Edének a saját hangszerén játszom, ami a magyar állam tulajdona, és az engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezen a felbecsülhetetlen értékű hangszeren játszhatok. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor Brahmsot megiklette a magyar muzsika, akkor ő turnézott Reményi Edével, és valószínű az a hegedű, amin én játszok, az végig turnézta Brahmsszal a világot.
2: Ez nem akármi, amikor az ember tudja, de másképp is szól. Tehát azon túl, hogy a tudatunk rögzíti, hogy micsoda múltja van ennek a hangszernek. Ön, akinek avatott kezében van, mást is érez benne?
3: Abszolút. Hát ez egy nagyon különleges hangszer. 6 év múlva egyébként a hangszernek a 300. születésnapját fogjuk ünnepelni, ugyanis 1732-ben készítette a egyik leghíresebb olasz mester, Giuseppe Guarnieri del Gesù. Ugye Guarnieri a Stradivárinak volt a kortársa, és hát ez a két név a leghíresebb, és hát a legjobb. És hát ezeknek a hangszereknek ugye benne van a 300 év, és hát ezek a nagy múlt, egy hangszeren az sem mindegy, hogy kik játszottak hosszú évtizedekig, és hát Reményi Edéig vissza tudjuk vezetni, azaz az 1800-as évek közepéig vissza tudjuk vezetni, hogy ezen a hangszeren a legfantasztikusabb magyar művészek játszottak.
2: Az ön zenekarán kívül egy junior primadíjas hegedű művész működik közre Kállai Ernő személyében, meg Miklósa Erika, akit nyilván az operaáriákat és a sanzonokat kaphatjuk?
3: Abszolút. Kállai Ernő hozni fogja azt a klasszikus virtuózitást, amit nagyszerűen tud, azt hiszem, hogy korunk egyik legkiemelkedőbb hegedű művésze, és hát Miklós Erikát ugye nem kell bemutatni a zeneszerető közönségnek. Nagy operaáriák is lesznek, aztán átmegyünk ugye az operett műfajában, és a végén még filmzene is fel fog csendülni, és egyéb olyan sanzonok, amit a közönséggel remélhetőleg együtt is tudunk majd énekelni.
2: Nekünk ez nyilván egy könnyen befogadható, kellemes élmény, hát hiszen slágereket kapunk sorra. De zenészként van ebben igazi izgalom ezeket eljátszani?
3: Abszolút, sőt, azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás, hogyha itt ezt a programot nézzük, ugye akár Raveltól, Brahmstól eljutunk az 1900-as évek amerikai filmzenéig és sanzonokig. Ez egy nagyon izgalmas utazás, és tulajdonképpen itt minden 5 percben át kell állítani az ember agyát és az ember hangulatát arra, elsősorban a klasszikus zenét kottahűen adjuk elő, és ezeket a sanzonokat pedig olyan hangulattal, minthogyha a közönségnek azt kéne érezni, minthogyha egy füstös amerikai bárban lennének, és nagyon jól érzik magukat. Úgyhogy ez abszolút kihívás, de nagy erőkkel állunk elében.
2: Mi pedig örömmel fogadjuk. Október 3-a Pesti Vigadó díszterme, a Tűz és Lélek koncerten várják Önöket, Sárközi Lajosék. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt nekünk.
3: Köszönöm a megtisztelő interjút.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Foglalkozzunk a színházi pályázatok ügyével, annál is inkább, mert van itt mindenféle ügy ezek közül, és ezek körül. Posgai Zsolttal fogok beszélgetni, aki maga is színházi és filmrendező és pályázó az új színház igazgatói posztjára. Drámaíróként szerintem egy kicsikét másképp látod, mint hogyha csak a rendezői mi voltod jelenik meg. Legalábbis én úgy gondolom. Szerbusz, és örülök, hogy itt vagy.
2: Szerbusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Tehát nyilván egy drámaíró abban is gondolkozik, hogy a műsor az mennyire legyen kortárs, mennyire legyen magyar, mennyire legyen más, mint amit most az új színház mutat, és rendezőként kevésbé leszel előtérben.
2: Hát nézd, a helyzet az, hogy ez egy komplex műfaj, mindannyian tudjuk, hogy ez egy összművészeti műfaj a színház. Tehát miután én voltam már könyvkiadó, alapító és igazgató, kortárs könyvkiadó, tehát irodalmi részéről rendben van, voltam dramaturg legalább 26 színházban, általában magyar darabokkal foglalkoztam az elmúlt 35 évben. Azért nem kevés fesztiváligazgatónként, színházrendezőként, saját darabjaimban 143 bemutató. Tehát igazából fesztiváligazgató is vagyok, tehát igazából azok a szegmensek, amik mondjuk egy színházat érintenek, a napi munkától mondjuk egy fesztivál megszervezéséig, abban úgy gondolom, hogy már láttam hasonlót.
1: Mennyire változtatnád meg az új színháznak a mostani stílusát, világát, irányultságát?
2: Én annak idején, amikor fölkért a Csurka Dörner páros, mikor már megkapták a színházat, úgy, ahogy ismerjük, aki emlékszik, emlékszik, akkor én javasoltam azt, hogy legyen egy olyan magyar dráma vonal, ami nem azért van, mert nemzetieskedünk, hanem azért, mert minden fővárosban, Európában és máshol van olyan, ahol kortársakat vagy klasszikus magyar darabokat játszanak, olykor rendkívül korszerű formában. Tehát nem egy ponzervről van szó, hanem egy valami életben tartása a magyar drámai irodalomnak a legkezdetektől fogva a legújabb kortársakig. És miután én magam a drámaírói kerekasztalban is benne voltam, és az összes drámaírót ismerem jól, aki létezik, hát úgy gondolom, hogy ez működik. Amit máshogy csinálnék, és amiért eljöttem annak idén, mint művészeti vezető másfél év után az új színházból, az a minőség. Tehát az, hogy ezt milyen minőségben lehet megcsinálni. Amikor szembesültem azzal, hogy nagyon jó öreg barátom és mesterem Spíró György egyik munkáját nem vihetem színpadra az új színházban, mert az igazgató azt mondta, hogy nem a mi emberünk, én akkor felálltam és eljöttem a színházból, és belekezdtem a filmes meg egyéb ügyekbe, és közben figyeltem a színház működését, és azt láttam, hogy mivel a botrányok után úgymond jelentős rendezők nem vállaltak ott munkát, kénytelenek voltak a harmadik, negyedik vonalra dolgozni, és ezt megszenvedte a színház rendesen, és úgy láttam, hogy a műsorpolitika is teljesen adhok. Tehát igazából nem nagyon, és hát nagyon sokáig azokat játszották, amiket én ott rendeztem, vagy bevittem. Tehát aztán, mikor ezek elfogytak, akkor elkezdtek egy olyan színvonalon működni, amit én nagyon szeretnék felerősíteni, de én nem gondolom, hogy nekem akkor esélyem van most egyébként, de úgy vélem, hogy azért kell pályázni, és most még nyilvános minden, ez nagyon jó, mert akkor amit elmondasz, a gondolataidat, ahogy akarod, az legalább, akit érdekel, az el tudja olvasni, tehát ha más nem, hozzá tudok rakni valamit.
1: A te múltaddal és a rendkívül széles repertoároddal, ami ebben a szakmában megnyilvánult, miért gondolod azt, hogy nincs esélyed? Ez politika?
2: Nem politika.
1: Hát akkor micsoda?
2: Én azt hiszem, én úgy gondolom, hogy kimaradtam, nézd, majdnem 4 generáció érettségizett le az elmúlt 16 évben. Tehát ezek egyrészt én elsősorban külföldre vonultam, vagy olyan filmeket csináltam, amiket épp hogy engedtek, és elsősorban külföldön mentek, másrészt pedig egy kicsit kikoptam. Nem tudják, hogy ki vagyok. Na, ez ilyen egyszerű. Ezt valahogy vissza kéne hozni. Az én működésem elsősorban a színházi, a legboldogabb időszakom az a rendszerváltás előttől 2010-ig tartott. Tehát akkor viszont rengeteg mindent csináltam, amitől úgy gondolom, hogy egy teljes élet kijött abból. Tehát viszont utána már olyan emberek kerültek a színházi pozíciókban, most nem a fővárosról beszélek, ma a társahelyzet, hanem ahol én inkább vidéken dolgoztam sokat előtte is, ahol hát nem nagyon volt vállalható a színvonal, és nem is mindig értették, hogy miről beszélünk. A másik pedig az, hogy a dramaturg és a drámaíró kikopott a színházi mindennapokból. Magyarul régebben drámaírókat alkalmaztak azért, hogy a társulatra írják át az adott művet. És ezek komoly feladatok voltak, ezt akkor komoly igazgatók komolyan vették. De elmúlt jó pár évben ez tulajdonképpen megszűnt
1: Hát jó esetben a rendező az, aki most belenyúl a darabokba, átalakítva egy kicsikét, rossz esetben meg megy, ahogy megy. Visszakanyarodva viszont arra, hogy az fontos, hogy a véleményed megnyilvánuljon különböző dolgokban, például az új színház esetében is tudjuk, hogy gondolkozol. Hát más ügyben sem nagyon fogod vissza magad, mert ugye megszólaltál a Madách Színház ügyében, felvetetted a kérdést, hogy lehet-e Nagy Ervin a Tiszapárt Eperjes Károlya, majd ezt mindjárt megpróbálom értelmeztetni veled, hogy ugyanarra gondoljunk mindannyian, amire te gondoltál. Beszéltél arról, hogy nyúlt bele a politika a SZFE ügybe, és hogyan voltak hatására olyan politikai szereplők, akiknek a szerepét nem is nagyon láttuk eddig, lásd Áder János. Szóval, hogy itt nagyon sok minden van most, ami visszarakott a kultúrpolitikai terepre, és ilyen módon jelen vagy.
2: Ez igaz, viszont azért szakmai témák, akikkel dolgoztam, azok vagy elhunytak már, vagy idősek. Tehát én tanítottam is az elmúlt években fiatalokat, tehát láttam azt, hogy mire emlékeznek és mire nem. Milyen írókat ismernek és milyen műveket vagy nem ismerik. De ez kétségtelen, hogy így van, csak most egyáltalán nem tudom, mit kérdeztél.
1: Sok mindent kérdeztem, akkor menjünk ezen sorba. Hogyan lehetne Nagy Ervin a Tiszapárt Eperjes Károlya? Micsodája a Fidesznek Eperjes Károly?
2: Én az elmúlt 16 évben folyamatosan belső fórumokon is, máshol is ugyanezzel a véleménnyel voltam. Nem kedveltem azt, hogy Eperjes Károlyt megbízták a magyar színházi rendszer átalakításával. Ez azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol a kormánypárt tudott dolgozni, vagy a hatalmát gyakoroltatni, főleg vidéken, ott Eperjes nevezte ki az igazgatókat. Ez ilyen egyszerű volt, amikor előttem telefonon hívott fel embereket, hogy nem akar igazgató lenni. Az illető akart, és egy év múlva megbukott. Tehát ez nem nagyon megy. Hát ott van ha egy művész, aki jelentős életművel rendelkezik, ezt az életművet kockára teszi azzal, hogy olyat csinál, amihez nem ér, akkor óvatatlan, hogy egy idő után agresszív lesz, és ez átmegy egy ilyen nagyon furcsa viselkedésbe, amikor úgy gondolja, hogy ő a fő megmondó ezen a területen. Tehát mondok egy példát, bejött egy előadásomra, és azt mondta, ami már 180 szó ment, hogy a végét csináljam át, rendezzem át, mert neki ez így nem tetszik. Tehát most, és ez nem csak így volt, hanem ő úgy érezte, hogy ez egy küldetés.
1: Na de várj, Zsolt, ez egy vélemény, ami nem kötelez téged semmire. Vagy úgy hangzott el ez a vélemény, ami egyúttal egy ilyen utasításszerű dolog volt?
2: Hát igen, ez természetes volt, tehát őt utána ezt ellenőrizte. Hát nagyon sok mindenben, igen, nagyon sok mindenben szabad kezet kapott. Na most, hála Isten, ugye ez Budapesten nem tudott megtörténni, mert van a színháznak egy olyan köre, főleg a budapesti színházunk, most gondolok Radnótiról a Katonáig, a Centrálig, ahol fantasztikusan jó minőséget hoznak, és hoztak az elmúlt 16 évben is. Mert azokhoz valahogy nem, azért nem lehetett nyúlni. Hát ezekhez még Eperjes sem tudott hozzányúlni. És akkor beérték azzal, ami van. Vagy azzal sem értettem egyet, hogy őnek kifeltétlenül tanítania kell, mert azt én láttam a vizsga előadásait. Én tudom, miről beszélek. Nem úgy szoktam beszélni, hogy nem láttam, amit láttam. Láttam azt, hogy ezek rossz felé visznek, mert az ő vezetésével olyan tanárok kerülnek be helyzetekbe, akik nem tanárok. Lehetnek nagyon jó színészek, lehet bármi, de mindannyian tudjuk, hogy a pedagógia az egy érzék a művészetben, az egy érzék kell, nem is feltétlenül egyetem.
1: Világos, értem, de akkor maradjunk a visszakérdezésemnél. Látod azt a folyamatot, hogy Nagy Ervin is eperjessé válhat?
2: Nem látom. Én egyelőre most ugye az elmúlt fél évben annyit tudok csinálni, hogy drukkolok, de nem csak most. Én átéltem már legalább 5-6 kormányváltást, vagy meg egy rendszerváltást is, te is. Hát amikor egy kormány hatalomra került, és azt mondta a Görgei Gábor, hogy menjek mellé főtanácsadónak, és csináljuk meg a színházi törvényt, akkor a másik oldal a Fidesz elkezdett árulózni, meg elkezdett nem tudom én mit csinálni. Engem ez nem érdekelt. Engem az érdekelt, hogy ki van ott, mit akar, és szolgálom úgy, ahogy tudom, attól függetlenül, hogy éppen milyen politikai rendszer van. Ezt lehet nevezni árulásnak, megalkuvásnak, bárminek. Szerintem egyszerűen az én szakmám nem politika függő. Még akkor sem, hogyha azzá teszik időnként. Nekem akkor abban nem kell részt vennem, vagy ha részt veszek, kritikusan vegyek részt.
1: Részt veszel viszont másban is, itt van a Madách Színház esete, ott is megszólaltál, azt mondtad, vissza kell adni a Madách Színházat, akkor kérdem én, kinek? Vagy kitől vették el?
2: Amikor Szirtes tanár úr oda került, akkor én is pályáztam a Madácsra, annak idején nagyon régen volt, amikor a Madách még úgymond prózai társulat volt, de játszottunk, ott voltam állásban a kerülnél, játszottunk persze zenéseket is, Vörös Malom, meg Macskák is akkor ment, meg minden, de ugyanakkor egyfajta klasszikus értékrendszer uralkodott, ami nagyon jól állt az ottani színészeknek, akik ugye hatalmas bölények voltak már előtte egy igazi életművel, és megszokták azt, hogy kapnak egy Kleistet, vagy egy Shakespeare-t, vagy egy nem tudom én mit, és ezzel dolgoznak. És képzeld el, hogy a önkormányzatban, a fővárosban, tudtam, hogy nincs esélyem, ott ült mögöttem legalább 12 Kossuth Díjas színész a Madácsból, akik bíztak abban, hogy ez a 36 éves gyerek ez itt tudja az ő érdekeiket képviselni, mert ők nem alkalmasak arra a fajta táncos zenés koncepcióra, amit a Madách fölvállalt volna, illetve Szirtes megváltoztat. És ezek az emberek azóta össze-vissza kóvályognak a világba. Hát értem az országban.
1: Hát néhányokat el is vesztettük már, igen, annyi időt állt el.
2: De nem csak ez, de volt olyan nagyszerű emberünk, aki egy nagyon messzi vidéki városba kénytelen volt minden nap éjjel, nappal oda felé járni, már nagyon idősen, mert hát színházat akart érezni, tehát ő nem tudott elénekelni egy Evitát. Nem tudott belerakni egy musical koncepcióba. Úgyhogy azért mondom, hogy ott valami lényegesen megszűnt, és én azt mondtam, de nem azt mondtam, hogy én akarom megcsinálni a Madáchot. Azt mondtam, hogy úgy, mint régen, volt egy kaposvári modell, erre az idősebbek emlékeznek. Ami aztán följött, ebből lett a Katona József Színház is egy csomó minden érdekesség. Most úgy látom, hogy Miskolcon van egy ilyen csapat, és én azt javasoltam, hogy ez a miskolci csapat kapjon egy ekkora lehetőséget Pestre. Lépjen egyet. Tehát én erről beszéltem.
1: Ők is szerették ezt, vajon?
2: Vajon kik?
1: Hát a miskolciak.
2: Én nem kérdeztem meg őket, hogy szeretik, hogy
1: Béres Attilát én megkérdeztem arról, hogy például a Nemzeti Színház, a budapesti, mert ugye a Miskolci is nemzeti ugye nevében, és hát ugye van még egy pár ilyen vidéken. Szóval, hogy a Nemzeti Színház érdekelné adott esetben, és azt mondta, pályázat függő, de közben meg lehetséges. Tehát azért kérdezem, hogy megkérdezted-e a Madáchot tőlük?
2: Én nem kérdeztem meg, hát ez egy irodalmi alkotásnak minősülő cikk volt.
1: Világos, egy gondolatkísérlet csupán. Persze. Na jó, itt van az új színházas dolog, eléggé színes a pályázók névsora, Berettyán Nándortól Schilling Árpádig, akiket tudunk, mert egy részük ugye titkos, a minisztérium nem hozza nyilvánosságra, aki akarja, magáról elmondhatja. Mit gondolsz erről a névsorról, amit tudsz?
2: Hát én nagyon boldog vagyok, hogy így megmozdult a szakma, hiszen az elmúlt években nem azért nem pályáztak a Fidesz által úgymond egyféle helyekre, mert nem akartak, hanem azért, mert tudták, hogy úgy sincs értelme. Tehát nagyon jól tudták, hogy bizonyos színházakat azok fognak vezetni, akiket a politika ki akar nevezni. Még akkor is, ha az adott város nem akarja. Hát emlékszünk, hogy Egerben milyen botrányok voltak. 10-20 évig az egri értelmiség próbált meg valamit tenni, és nem tudott. csak mondtam most egy példát. Az, hogy ilyen szépen, nagyon jó, hogy a Schilling Árpád miért ne pályázna. Csak az a kérdés, hogy egy szecessziós, belsejű, hagyományos, páholyos rendszer valóban az ő koncepciójának megfelele, de ha az bele tudja tenni, hát akkor hála Isten. Nekem egy dolog már nagy örömet okoz. A kiírásban egy mondat. Mégpedig az, hogy ezt a színházat a magyar dráma otthonaként kell tovább működtetni. Itt legyen Hevesi Sándor, itt legyen Hedádi Gyula, legyen bármi, és legyenek nagyon sok kortárs szerzők, akik az utóbbi 15 évben, 16 évben visszaszorultak. Hol van Kárpáti Péter, hol vannak a többiek, Németh Ákos és mindenki, akinek évente volt 2-3 bemutatója az aranykorunkban. Ezek az emberek nincsenek, Schulz Sándorok és a többiek. Hol vannak ezek? Nem volt rájuk szükség az elmúlt 16 évben. Vagy alternatív színházakban lehetett őket esetleg megtalálni. Ezek legyenek itt, és ha a Schilling, akkor a Schilling.
1: És ha a Pozsgai, akkor a Pozsgai. Hát majd meglátjuk. Úgy pályázni, hogy eleve feladod, nyilván értelmetlen, tehát értem a gesztust.
2: Nem álláskeresésről van szó, ez egy szolgálat. Tehát én úgy értelmezem, hogy bizonyos emberek, mint a Schilling is, találkozunk valamit azért, emberekért azért, hogy színészek ott legyenek, fejlődjenek, bennük gondolkodjunk, és az egész valami, ez egy áldozat. És akkor nekem fel kell felejtenem a másik életemet.
1: Pozsgai Zsolt, köszönöm szépen, meglátjuk, hogy mivé fordul az új színház pályázati ügye, mint ahogy a Madácsi is, ez a kettő van most a placon, de hát ügyek vannak ugye az Operettszínházban, nem is kicsik, például az Operaház környékéről is jönnek a hírek, úgyhogy van itt mindenféle, meglátjuk, minden hogy mi lesz ezzel. Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
1: Minden jót kívánok.
2: Minden jót.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A Zeneakadémia nagy terme az egy ilyen varázslatos hely szerintem, zenésznek és befogadónak, közönségnek egyaránt. Úgyhogy rögtön majd innen indítom, hogyha indul a sorozat, a grandiózó sorozat a Zeneakadémián, és itt van a vonalban Borsos Kata, hegedűművész, az Animál Muzikál Kamarazenekar alapító tagja, akkor kérdezem, hogy bemenni a Zeneakadémiára, akár próbálni a nagy teremben, akár koncertezni, az tényleg olyan különleges, mint ahogy azt az egyszerű halandó gondolja? Jó napot kívánok, Kata!
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Ez valóban így van, nagyon különleges élmény, főleg nekünk, akik ugye nagy részt a Zeneakadémián végeztünk, tehát már ott kezdtük el gyakorlatilag a pályánkat, ez az Alma Mater, ez a zene szentélye. De hogyha valaki közönségként belép, akkor rögtön látja már az épületen magán, hogy ez valami egészen különleges helyszín. Úgyhogy az, hogy itt az Anima Muzicé Kamarazenekarral évről évre most már sorozatot tarthatunk, ez egy igazi nagy kiváltság.
1: Ez a grandiózó sorozat, ez ugye nem feltétlenül mutat meg egy-egy alkotóból, vagy egy zenei áramlatból mindenféle, de mégis fel van fűzve, hogy csúnyán fogalmazzak, valamiféle gondolatra. Idén a Mozart maga a gondolat, ugye?
3: Az első hangversenyen igen, ez szeptember 28-án lesz majd a Zeneakadémián. A grandiózó sorozatunknak egyébként az a jellege, ugye a szó magában is rejti ezt a nagy szabású érzést, hogy mindig jön egy-egy világsztár alkotó, egy szólista, akik köré felfűzzük a műsorainkat. Egy kicsit más ez esetben a 28-ai műsor, ugyanis itt a Szent Gellért Fesztivállal közösen szervezzük ezt a koncertet, és ezt beemeltük a grandiózó sorozatunkba. A Szent Gellért Fesztivál egyébként Szegeden kerül megrendezésre, és ennek is a rezidens kamarazenekara az Anima Muzicé. És az ottani fúvós zenekarral, tehát a Szent Gellért együttessel, fúvós együttessel közösen lépünk fel majd a grandiózó sorozatunk kezdetén. És aki ezt a műsort összeállította, Jongkook Lee, egy dél-koreai származású, de Salzburgban élő karmester, aki hát zseniálisan vezényli Mozart műveit. És a szólistánk pedig Li La, egy kínai származású csellista hölgy lesz, aki most az egyik legnagyobb sztár.
1: Na itt álljunk is meg velük, hogy kerültek kapcsolatba? Tehát hogy alakulnak ezek az együttműködések ki?
3: Jón nagyon megszerette a zenekarunkat, többen ajánlották neki az Anima Muzicét, és elkezdtünk most már jó sok évvel ezelőtt elkezdtünk közösen gondolkodni, közösen próbálni, és ez egy nagyszerű egymásra találás. És a szólista hölgy így jött a képbe, ugyanis Jón előszeretettel hív fiatal művészeket, akik tényleg kiemelkedőek nemzetközi szinten, és az az egyik csellista, aki hát a legnagyobb fesztiválok vendége, a legnagyobb művészekkel lép egy színpadra, úgyhogy így ismerkedtünk meg.
1: Hogyha egy kicsit előre nézünk, nyilván nem kell végigmondanunk az egész sorozatot, de hát azért annyiból mégiscsak, hogy lehet itt ilyenkor egy sorozatot úgy felépíteni, hogy a közönség pontosan mindig tudja, hogy mi következik. Mennyire a Zeneakadémiának vannak kiszolgáltatva, vagy mennyire van a saját kezükben például az, hogy kommunikáljanak azokkal, akik érdeklődnek?
3: A grandiózó esetében az időpontokat jó előre le kell fixálnunk, ez nagyon fontos a Zeneakadémia esetében, és a szólistákat minden alkalommal pedig mi kérjük föl, tehát mi keressük meg őket, és ez sem volt így másként ebben az évben, amikor majd november 18-án Csáki András gitárművész jön hozzánk szólózni. Ez egy nagyon különleges est lesz, úgyhogy általában ugye vonós művészeket és zongoristákat szoktak szóló szerepben feltüntetni leggyakrabban. De Csáki Andrással egy Távoli dalok című spanyol és dél-amerikai szerzők műveiből álló műsort álmodtunk meg, úgyhogy ez egy kuriózum lesz. A következő év februárjában pedig szintén egy csellista, Nerek Haknazarian érkezik majd hozzánk. Ő egyébként egy örmény származású csellista, hát a világ egyik legnagyobb cselló versenyét nyerte meg Moszkvában, a Csajkovszki versenyt, és Csajkovszki versenyművet is fog játszani ehhez mérten, rokokó variációkat, úgyhogy ez is egy különleges este lesz.
1: Kell ma különlegeset, várjál egy másodperc, fontos, amit mondod, hogy különleges este lesz. Kell ma különlegeset adni? Tehát szokásosat, hagyományosat, csak úgy koncertezni, az már kevés nekünk?
3: Hát én nem tudom, mit gondol az alatt, hogy csak úgy, de én azt érzem, hogy...
1: A különlegesre reagáltam.
3: Igen, igen, értem, de hogy a maga az adott pillanat, ami abban megtörténik, csak az lehet különleges. Tehát egy előadó művésznek, amikor felmegy a színpadra, minden egyes koncert és minden egyes zenemű kell, hogy adjon valamit, és ezt a közönségnek át kell tudnunk adni, tehát ez a közvetítő szerepünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pont a mai világban, amikor már annyi minden online történik, ez az igazi különleges.
1: A személyes találkozás.
3: A személyes részét.
1: Önökkel, meg a zenével. Mert az is egész más egy zeneakadémia típusú helyszínen, mint otthon, akár bármilyen körülmények
3: pontosan
1: között.
3: Így van, így van. Egyébként, ha már a zeneakadémiáról sokat beszéltünk, azért megemlíteném, hogy két másik sorozatunk is indul, most már nem sokára. Az egyik az animátor sorozat, ami a Nádor teremben kerül megrendezés, ez egy kisebb, családiasabb helyszín, és ide kifejezetten egy olyan sorozatot álmodtunk meg, amikor vendég koncertmesterek csatlakoznak a zenekar élére. Ők is egyébként nemzetközileg elismert hegedűművészek, csak ugye az a különbség, hogy ilyenkor beülnek a zenekarba játszani, tehát egyé válnak a zenekarral, és így megismerhetjük a játékmódjukat test közelből.
1: És aztán van önöknek még egy másik sorozatuk, az a BMC-ben megy, ugye?
3: Így van, a Budapest Music Centerben ez a Capricciózó sorozat, amit most újra alkottunk, ezt most néhány évig kihagytuk. Ez egy gyakorlatilag egy missziós sorozat, ugyanis a 20. századi és belecsempészve egy-két kortást, tehát 21. századi alkotást is. Olyan műveket tűzünk műsorra, amelyeket nagyon ritkán játszanak itthon, de akár külföldön is, viszont remek művek. Tehát az ember úgy szívesen elmegy egy olyan koncertre, egy Mozart, Beethoven, Csajkoszki, de hogyha meghallja ezeket a szerzőket, nem tud mit hozzá kapcsolni, pedig gyakorlatilag a 20. században olyan izgalmas zenei áramlatok történtek, amelyeket hát meg kell ismerni. Úgyhogy ez egy felfedező sorozat. Ennek egyébként október 30-án lesz az első alkalma, és Csordás Klára énekművésszel adunk egy argentin estet, ahol Piazzolla a tangó világába kalauzol, Ginastera pedig, én szerintem itthon nem is nagyon játszanak Alberto Ginastera műveket, de ő egyébként olyan nagyságú zeneszerző volt, mint Bartók Béla.
1: Miért nem ismerjük? Illetve ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mi gondoljuk-e csak azt, hogy Bartókot mindenki ismeri, mert hozzánk kötődik.
3: Hát ugye ez is jó kérdés, igen, tehát Bartóknál is szoktunk olyan visszajelzést kapni, hogy mennyire kortárs még, pedig hát nagyon nem, de ugye nyilván ez inkább azt jelzi, hogy mennyire mai füllel is mennyire élő és mennyire friss. De hát, hogy miért nem ismerjük, ugye nagyon nagy a repertoár, tehát a vonós kamarazenekari repertoár is, mint olyan kimeríthetetlen, tehát gyakorlatilag a baroktól kezdve egészen a kortárs darabokig rengeteg jó zene van, amit el lehet játszani. Hát, hogy mondjam, Beethoven szimfóniái ismertebbek nyilván.
1: Hát meg tradicionálisabbak, tehát azért azon, hát nem is tudom már hány generáció nőtt föl. Meg hát mondjuk egy Bartók szólószonátát meghallgatni az nem ugyanaz a, hogy mondjam, terhelés talán az embernek, mint mondjuk egy közismert Beethoven melódiát.
3: Igen, igen. Az emberek szeretik azt hallgatni, amit ismernek, és mondjuk amit önmagában is el tud énekelni valaki, tehát hogyha úgy megy haza, hogy egy dallam a fülében cseng, ez nagyon jó érzés. De én nagyon nagy szeretettel hívnám a közönségünket arra, hogy tényleg fedezzük fel ezeket a műveket, mert zseniális alkotások.
1: De holnap után, 28-án, ha jól mondom,
3: 28-án,
1: akkor az nem is holnap után, hanem 3 nap múlva hétfőn a Zeneakadémián lehet önnel, önökkel találkozni. Ezt se felejtsék
3: igen.
1: el. Örülök, hogy beszéltünk. Na mondja még!
3: Lesz egy nagyon különleges műsorszám, ezt még szerettem volna kiemelni. Ugye Mozartest, tehát csupa Mozartot játszunk, lesz egy B-dur divertimento, ami egy ifjúkori alkotás, és az S-dur szimfónia, ami pedig az egyik legutolsó szimfóniája. De a kettő között lesz egy cselló verseny, ugye említettem, hogy csellista hölgy a szólistánk, de hát Mozart nem írt cselló versenyt, úgyhogy ez egyfajta átdolgozás lesz, ezt a karmesterünk készítette, Jón Kukli, és két fúvós szerenád alapján állított össze ezt a versenyművet, úgyhogy ez nekünk is egy izgalmas kirándulás lesz. Lehet, hogy egy olyan mű születik itt meg a színpadon, amely egy hiánypótló alkotás lehet.
1: Na akkor még egy kérdés, nem állok meg ilyenkor, egy zenekar hogyan készül? Mert hogy ezek szerint ez egy új kihívás lesz önöknek is.
3: Abszolút új, úgyhogy mi már nagy erőkkel próbálunk, én is most a próbáló szaladtam ki az interjú kedvéért. Velünk van már a karmester és az ő utasításai alapján készülünk most erre az együttműködésre, és ma már a szólistával is találkozunk.
1: Szép koncertet, nagy sikert kívánok hétfőre. És köszönöm szépen. Borsos Katát hallották az imént, a hegedű művész, és hát hallották, hogy az Anima Muzicai Kamarazenkarnak az alapító tagja, és a Zeneakadémiára hívtuk önöket a nagy teremben egy hétfő esti koncertre. Köszönöm!
3: Köszönöm szépen!
0: Best of adást hallottak!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Atél is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Még dr. Szabó Antal Tibort is meg tudom szólítani, aki régész, muzeológus, és a Dunaújvárosi Múzeum munkatársaként mostanában volt bőven dolga talán a leapadt Dunából kikerülő, előkerülő tárgyak kapcsán. Úgyhogy ezt meg is beszéljük mindjárt. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlök én is mindenkit!
1: Jöttek időnként hírek arról, hogy hát persze előkerültek második világháborús bombák, meg taposóaknák, meg mindenfélék a Dunából, és kevesebb hír jött arról, hogy milyen régészeti kincsek, pedig hát ilyenkor általában ez így szokott lenni, hogy olyanok is előjönnek, amikről nem is sejtették a tudósok sem, hogy ott van, vagy sejtették, de nem látták soha. Önnek van ilyen élménye?
2: Hát itt pontosan ez történt, hiszen Dunaújváros közelségében a Szalki-szigetnél bizonyosan tudtuk már eddig is, hogy volt egy középkori monostor. Azt is tudtuk, hogy ez a 12. században épült valamikor, és egy kollégám már végzett is itt kutatásokat, és amikor a Duna egyre inkább apadt, akkor ugye mi is már figyelemmel kísértük ezt a területet, és a kollégámmal Tóth János Attilával együtt, hát nem is emlékszem, mert pontosan talán augusztus elején vagy július végén, amikor először kiszálltunk a területre, akkor döbbentünk meg mi is igazán, hogy micsoda óriási római kori emlék tömeg az, ami a korábbi monostornak a helyén igazából fogad minket. Tudtuk, hogy ott van, de nem láttuk.
1: Na hát akkor pont ahogy mondtam, igen.
2: Pontosan
1: ezt. Sok ilyen van egyébként, ha mi majd mindjárt belemerülünk, hát belemerülni nem tudunk, mert alacsony a Duna. Szóval majd mindjárt megbeszéljük részletesebben, hogy hogyan van ez, de sok olyan van, amiről tudnak, hogy valahol ott lennie kellene, csak nem találják?
2: Hát rengeteg. Itt Dunajváros térségében aztán még inkább kis túlzással egy követ nem tudunk eldobni, ne valamilyen régészeti leleményre essen. Rengeteg mindent tártunk már fel, Magyarország egyik legjobban kutatott római kori erődítménye is itt van, de még mindig nincsen teljesen feltárva. Óriási területek vannak, amik hozzájárultnak a kutatáshoz, és hát a térség maga is rengeteg lelőhelyjel rendelkezik. De hát, mint Monte Cuccoli is megmondta, három dolog kell, nem csak a háborúhoz, hanem a régészeti munkához is, de pénz, pénz, pénz. Úgyhogy kis túlzásra még az unokáinknak is lesz itt mit kutatni ebben.
1: Hát igen, de nekem aztán hiába adnának sok pénzt, attól nem tudnám, hogy hol keressem, és hogy milyen jelek alapján fogom megtalálni. És szerintem az önök tudásának az egyik nagyon fontos része az az, hogy apró jelekből tudnak következtetni olyan dolgokra, amikből aztán nagy leletek lesznek. Ugye?
2: Hát igen, tulajdonképpen ezt tanulja az ember az egyetemen, illetve hát ezzel foglalkozik, utána jó esetben egy egész életen keresztül. És itt ez a térség, ez azért is nagyon érdekes, mármint ennek a monostornak a térsége, hiszen tudtunk arról, hogy itt van a monostor, tudtunk arról, hogy valószínűleg ugye római kori kövek is találhatóak ebben a térségben, abban azért biztosak voltunk, hogy amikor a monostort építik a 12. században, hát az ember akkor is ember volt, hát mi az ördögnek vett volna követ a budai kőbányákban, ha itt van a szomszédban a régi római erőd. Tehát ők ezt egyszerűen leszekerezték. Onnan kibontották a római falakat, ítéleteket, és akkor ugye abból építették fel a kolostort. Igazából a mennyiségre nem voltunk felkészülve, illetve arra a struktúrára, ami ott vár minket. Hát itt az történt, hogy rengeteg olyan gerenda struktúrával találkoztunk, aminek a megfejtését, illetve még igazából most is találgatunk, vannak elméleteink, hát ugye ez, amit mondott szerkesztő, hogy amit az ember ugye tanul, hát a valóság az sokszor azért kicsit bonyolultabb, kicsit olyan ez, mint egy nyomozó munka. Tehát az embernek vannak sejtései, vannak intuíciói, és vannak ugye a valóságnak olyan elemei, amikből aztán megpróbálunk ugye utána menni, hogy mit mondanak a tények, mit mondanak a sejtéseink. Tehát jelen pillanatban egyrészt azt találgattuk, hogy ezek a gerenda konstrukciók, ezek milyen célt szolgáltak, és az biztos, hogy nem a monostorhoz tartoznak, hiszen a monostort 1903-ban felrobbantották a feljegyzések szerint. Tehát útban volt ugye a hajózási útvonalon, tehát volt a Dunában. Ehhez képest itt olyan szerkezeteket találunk, hogy ilyen óriási nagy 10x10 vagy 15x15 méteres nagy ilyen gerenda kockák vannak, amiket valószínűleg megtöltöttek kövekkel.
1: Mivel töltötték meg?
2: Kövekkel.
1: Kövekkel, aha.
2: Kövekkel, hát ugye ide kellettek a római kövek.
1: Igen.
2: De aztán találtunk olyan köveket is, a BIB Kft. A búvároknak a közreműködésével, amik nem egyszerű kövek. Tehát találtunk például egy olyan embernagyságú szobortöredéket, amiről én nagyon nehezen tudom feltételezni, hogy ezt egyszerűen feltöltésbe szánták volna. Ez egy gyönyörű, nagyon szépen faragott, egész alakos szobor. Hát a feje ugyan hiányzik, de ettől még ez egy koronája mindannak, amit mi ott találtunk. És ezt itt úgy kell elképzelni, hogy nem egy római kő van ezen a területen, nem kettő, hanem több ezer.
1: Azt feltételezik, hogy, vagy feltételezi most ön, hiszen önnel beszélve tudom én ezt meg, hogy ott valami olyan római kori építmény volt, amiről eddig nem tudnak, és ami ennél sokkal messzebb mutat, mint egy monostor romjai?
2: Kénytelen vagyok a hivatalos szóhasználatra válaszolni, nem tudom kizárni. De eddig én ezt kizártam volna. De most ennek az alacsony vízállásnak, hát furcsa azt mondani, hogy hála, hiszen azért itt az ország szerencsétlenségére, de a tudomány szerencséjére mi azért itt elég jelentős kutatásokat tudtunk tenni. Ennek köszönhetően én ezt már nem merem kizárni, hogy itt bármilyen római struktúra lett volna egyáltalán. Rég korábban ezt teljesen kizártam.
1: Na de most akkor ugye, hogyha jön az árhullám, egyszer majd biztos lesz, akkor ezt ismét elfedi. Tehát most nyilván egy kicsit az idővel is versenyt kell futni, hogyha újabb és újabb leleteket akarnak megtalálni, vagy ha a feltételezéseket igazolni próbálják.
2: Hát ez így van, de hát az első lépés ráadásul ennél sokkal bonyolultabb, hiszen Én is, meg minden kollégám is szeretünk úgy kutatni, hogy azért az alapokkal tisztában vagyunk. Tehát itt azért olyan kezdő lépések vannak, mint például egy dendrokronológiai vizsgálatnak az elvégzése. Már vettünk is mintát egyébként ezekből a gerendákból, de hát nyilván a mintavétel eredményére még azért várnunk kell, hogy ezek megérkezzenek. Tehát igazából nagyon sok apró dologgal jó lenne tisztába kerülni, hogy célzottan pontosan azt tudjam kutatni abba az irányba, amerre a legtöbb hozzáadott érték várható. És hát ezek azért kicsit hosszadalmasabb dolgok.
1: Amiket most megtaláltak ezek a leletek, ezek már láthatók?
2: Igen, ezek bent vannak már az Intertiza Múzeum épületében. Tulajdonképpen láthatók is, tehát hogyha valaki hozzánk bejön érdeklődő, akkor ezeket nagyon szívesen természetesen megmutatjuk.
1: Tehát ebből még nem lett egy kiállítás, de már ott van, gondozzák őket, ha úgy tetszik.
2: Igen, pontosan ez a munka zajlik most, hiszen ezek nagy része azért szennyezett állapotban van. Egyébként számomra is meglepő módon egy olyan rózsaszínes szennyeződés van rajtuk, ami csak is kizárólag a víznek köszönhető. Ezek nagy részt ilyen mészkő szobortöredékek, sírkőtöredékek, oltártöredékek, van olyan, ami teljes egészen olvasható római kori felirat, van egy Jupiternek állított oltár például, és a vízben nagyon érdekes, hogy ezeknek ilyen fehéres drakszínűnek kellene lenni eredeti színükben, de az a rész, amit a víz érintett, az ilyen nagyon extrém rózsaszínben van, az a rész pedig, ami a meder ágyban volt, az pedig eredeti színében.
1: Nagyon érdekes, hogyan, mitől?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez számomra sem teljesen világos. A kutatók már vettek belőle mintát egyébként, úgyhogy hamarosan erre a kérdésre is fogjuk tudni a választ, hogy ez miféle szennyeződés. De az bizonyosnak látszik, hogy ez a Duna miatt, tehát a víz miatt. És hát maga a víz nem okoz ilyen szennyeződést, úgyhogy itt valami vízben van, ami megszínezte ezeket a mészköveket, illetve van egy-kettő, amin valami nagyon csúnya, ilyen fekete elszíneződés van, hát majd a restaurátoraink azok gondoskodni fognak arról, hogy ezeket szépen eltávolítsák, és hát akkor szeretném majd egy időszaki kiállítás keretén belül bemutatni a közönségnek. Körülbelül egy olyan 30-35 követ vettünk ki emlékeim szerint a Dunából, ugye ezeket szeretnénk majd egy időszaki kiállítás keretében bemutatni.
1: Na és akkor hogyan tovább? Ugye ez a következő kérdés, mindig ez jön a tudományban, hogy oké, ezt most megleltük, menni kéne tovább ezen az úton, keresni, kutatni lehet? Van még olyan állapotban a Duna és a medre, hogy tudnak tovább kutatni?
2: Hát ez a millió forintos kérdés, igen. Maga a meder persze van olyan állapotban, amit jelenleg nem tudunk, hogyha az elkövetkező napokban rájön egy még nagyobb árhullám esetleg, és ugye még tovább emelkedik a folyó, remélhetőleg azért így lesz, hiszen ez nagyon sok embernek nagyon fontos lenne, egy egész országnak. Hogy jövőre mondjuk milyen állapotban lesz, vagy utána, ugye azt mondták, ha én jól hallottam, hogy 40 vagy 50 éve nem volt ilyen alacsony a Duna ezen a szakaszon. Hát igen, ezt ki tudja, hogy 40-50 éven belül még kutathatjuk-e ilyen szinten ezt a területet, mint most, hiszen ezeknek a gerenda konstrukcióknak egy jelentős része teljesen szabadon volt. Nem a mederben. A mederben is megtaláltuk őket nagyon hosszan, majdnem a folyó közepéig benyúlva, de nagyon sok platform teljesen szárazon kutatható volt. Hát ha nem, akkor újra a búvárainkhoz fogunk fordulni segítségért, akik eddig is rengeteg mindenben segítettek a Deep Búvár Kft-nek a búvárai, és hát akkor megpróbáljuk egy kicsit hagyományosabb módon egy víz alatti légészet keretében tovább folytatni ezeket a kutatásokat. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen megérni.
1: Hát annak alapján, amiket most elmesélt, és annak alapján, ami kiállításra vár, meg ugye restaurátorokra vár, annak alapján mindenképp, és hát mert hogy ez izgalmas, én kívánom önnek, hogy találja meg azt a római kori épületet, vagy akár annál többet, mint amit most feltételez, bár ugye távolságtartóan fogalmazott, mert egy tudósnak úgy kell. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: Nagyon kedves, köszönöm én is.
1: Dr. Szabó Antal Tibor régész muzeológust hallották az imént. A Dunajváros környékén meglelt, a Dunában megtalált római kori régészeti leletekről. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Önmagában furcsa, hogyha egy színház társulata titkos társulati ülést tart, a Budapesti Operettszínházban pedig ez történt hétfőn. Azt beszélték át, hogy hogyan tovább, és hát alapvetően ez az igazi nagy kérdés, mert a Fővárosi Operettszínház, ez a Budapesti Operettszínház hivatalos nevén, ez hát keveset játszik, az sem túl sikeresen, viszont irgalmatlan nagy pénztemető, mondanám én, de hát nem temető, mert azok a pénzek, azok bizony, mint kiderült, nagyon is valakinek a zsebébe kerültek. Van itt sok baj, rengeteg, úgyhogy erről beszélgetünk Bordás Barbarával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Művésznő, amikor összegyűlnek a társulati tagok, az normális esetben egy szezon kezdetkor arról szól, hogy milyen remek premierjeink lesznek, kiket díjazott a társulat, vagy kik kaptak díjat az elmúlt időszakban, és így tovább, és így tovább. Önöknél ez most nem így van. Mennyire rossz a hangulat? Hogy lehet leírni azt a hangulatot, ami az Operettszínházban van?
2: Úgy tudnám elfogalmazni, hogy jelenleg rettenetesen bizonytalan, és nagyon nehéz, mert a társulaton belül is problémát is nehézséget okoz az, hogy sokan egyetértenek az úgynevezett marginális kisebbség, ahogy neveztek bennünket a sajtóban, ahogy nevezett bennünket az igazgató úr, sokan egyetértenek ennek a marginális kisebbségnek a véleményével, de nagyon-nagyon sokan nem merik felvállalni a gondolataikat, az érzéseiket. Nagyon sokaknak munkaköri kötelessége, hogy elvállalják akár ezt az operett forgatagot, amit a társulatunk nagy része visszamondott, és nagyon nehéz, mert mindeközben ők azt érzik, hogy annak köszönhetően, hogy egyébként a szakma és a nézők is mellettünk állnak, ők most úgy kell, hogy állást foglaljanak valami mellett, hogy igazából nincsenek mellette. Szóval nagyon kellemetlen érzés az, hogy az ember nem a saját színházában ünnepli a következő évadot. Az is, hogy június végén nagyon későn tartottuk azt, hogy egyébként az a kettő darab bemutató, amivel az idén büszkélkedhetünk, az pontosan mi lesz. Nagyon-nagyon sokáig vártuk, hogy kik azok, akik ebben részt vesznek, és én még nem láttam az épületen belül pontos szereposztást sem ezzel kapcsolatban, tehát olyannyira nem tudunk biztosak lenni abban, hogy mik a feladataink, hogy még az épületen belül sincs egy tervezett szereposztás mondjuk a Momárti Ibolya bemutatójával kapcsolatban, ami azt hiszem, hogy májusban történik a színházban.
1: Mire megy el 5,5 milliárd forint, mert hogy ennyi nagyjából a operettszínház támogatása. Azért kérdezem, mert hogy azt azért lehet látni, tudni, hogy a magyar kultúrában ez a pénz, ez irgalmatlan soknak tűnik.
2: Igen, nagyon sok is. Szerdán volt egy társulati fórum, amit az igazgató úr hívott össze az elmúlt hetek eseményei alapján, illetve az alapján, hogy ezt kijavítanám, nem egy titkos ülés volt ez. Igazából már eljutott a mozgalmunk arra a pontra, amikor úgy döntöttünk a kollégákkal közösen, hogy ezt teljesen kinyitjuk, és hogy szeretnénk ezen az alternatív ülésen meghallgatni azok véleményét is, akik esetleg másképp gondolkodnak. Szeretnénk, hogyha visszafordítanának bennünket az ajtóból érvekkel, konkrét, konstruktív javaslatokkal, úgyhogy nagyon sokan eljöttek, sajnos, vagy nem sajnos, ilyen jellegű felvetést nem kaptunk. Azért mondom, hogy sajnos, mert nagyon jó lenne, hogyha lenne ezekre észszerű magyarázat. A fórumon szerdán az igazgató úr elmondta, hogy ez az állandó támogatás, ennek a nagy része a társulat állandó fizetésének, tehát a szerződtetett tagok fizetésére megy el, és az állandó működésre, és hogy sajnos semmiféle pénzösszeg, vagy nagyon-nagyon kevés pénzösszeg áll rendelkezésre a teátrumnak ahhoz, hogy előadásokat valósítson meg, ezt az ő elmondása alapján, mint pályázati pénzből tudjuk megtenni.
1: Nem úgy van az, hogyha sikeresebbek lennének ezek az előadások, akkor talán többre lenne lehetőség? Mert hogy alig játszik a színház.
2: Igen, nekünk a legfontosabb problémánk az ez, hogy igen, valóban megkapjuk a fizetésünket, de személy szerint én például ebben az elkövetkezendő 4 hónapban 4 darab előadást játszom, pedig szerencsésnek mondhatom magam, mert az utóbbi években minden operett előadásban szerepelhettem, tehát minden évben volt bemutatóm a színházban. Ennek ellenére 2 darab előadást mutatunk be, és 4-5 előadást veszünk le műsorról minden évben, tehát a 18 nagy bemutatóból 10 már nincs színpadon. A Dankó Pista című nagy operett, amit most bemutatott a színházunk, nem is került be a tervezett évadba.
1: Tehát jó, mondjuk az akkora bukás volt az MVM domban is, hogy az meglepő lett volna, hogyha bárhol később valamilyen módon megmutatják.
2: Igen, nagyon örültünk, hogy ezen a fórumon megjelentek a színházunk más szektorainak a képviselői is, a marketing osztályról, mert ők is megerősítették azt, hogy sajnos ezekre az előadásokra nem tudják a jegyeket értékesíteni, és hogy az előző Orbán János Dénes művek, az egy dolog, hogy mindenki, tehát ízlésbeli dolgokon nem vitatkozunk, de sajnos a számok sem azt mutatják, hogy erre nagy érdeklődés lenne a közönség körében, valamint kifogással éltünk azzal kapcsolatban is, hogy nagyon sok előadásunkat Bozsik Ivett rendezi, nincs a művészek számára megújulás, és az ő általa vezetett társulat szinte minden rendezett előadásában benne van, és munkát veszel az egyébként aktív dolgozóinktól, akik szerződésben állnak a színházzal. Amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy többször jelezte a marketing osztály is, hogy jó volna nyitni más korosztályok felé, más néző rétegeket elérni különböző csatornákon keresztül, és nem csak bizonyos meghatározott sajtóorgánumoknak a meghívásának eleget tenni, és ebben is sokszor falakba ütköztek. Úgy tudom, hogy talán ezzel kapcsolatban most sikerült valamiféle kompromisszumra jutni, de nagyon lecsökkenti a lehetőségeket az, hogy nincsenek mérhető adatok évek óta azzal kapcsolatban, hogy mire kíváncsi a közönség, és hogy merre kellene indulnunk. sem a darab választás tekintetében, sem az értékesítés oldalról.
1: Orbán János Dénes szerepem az egyébként is előkerül, és nyilván elő fog kerülni a minisztérium által indított vizsgálatban is, mert hát azért itt, mit tudom én, olyan pénzek repkednek, mint 1,3 milliárd forint az ő operettjeiért, hiszen operettforradalom van, ezt is tőle tudjuk. Másfelől meg ugye ez a Dankó Pista című Hanvába holt kezdeményezés is, hát rengeteg közpénzt emésztett fel, több százmillió forintnyi támogatást, de ez a pénz része, azzal el kell számolni, és nyilván joggal követelik önök is, hogy jó lenne tudni, hogy mire mentek el ezek az irgalmatlan összegek. A művészi része, az pedig a következő az, hogy egy színház nem játszik hétfőket szerdán gyakorlatilag soha, az azért nagyjából megmutatja, hogy mennyire sikeres. És akkor ott vannak azok a művészek, önök, akik pedig egy karriert áldoznak arra, hogy ennek a színháznak a tagjai, és hát arra várnak, hogy lehetőséghez jussanak. Én azt gondolom, hogy egy művészember számára mindezeken túl ez a legfájóbb.
2: Igen, nekünk az a legnagyobb bűnünk, hogy játszani szeretnénk, hogy fejlődni szeretnénk, hogy különböző alkotókkal szeretnénk dolgozni, a saját korlátainkat feszegetni, olyan előadásokat létrehozni, ahol tényleg azt érezzük, hogy a közönségnek is adtunk valamit, és ők is elégedetten távoznak. Nagyon sokaknál, és különösen a zenés műfajban elvesztegetett 7-8 év, az gyakorlatilag egy szerepkörváltást is jelent. És amikor egy színház nem az adott társulatra, vagy egy színházvezetés nem az adott társulatban gondolkozik, akkor ez a 7-8 év kiesés az egy karrier megtörését, vagy akár tönkremenetelét is jelentheti. És nálunk a társulat gyakorlatilag kicserélődött. Sokan elmentek, vendégművészek, akik már nem játszanak előadásokban, és félreértés ne essék, nagyon üdvözöljük a tehetséges kezdőket és pályakezdőket, és vannak közöttük igazán nagy reménységek, de azt is szomorúan látjuk, hogy vannak közöttük is olyanok, akik igazából nem azt a terhelést és nem azt a feladatmennyiséget kapják, ami egy kezdőművész számára fontos lenne a saját fejlődése érdekében, hogy a közönség és a saját korosztály is megismerje őt.
1: Na jó, de hát ha nincs premier, ha nincs előadás, akkor ez nagyon nehéz. Ha jól tudom, javítson ki, amit én butaságot mondok, de gyakorlatilag ezt a pályát ebbe belenőve ott kezdte el az Operett Színházban, ugye?
2: Tehát, igen, 23 éves voltam, amikor szerződtettem.
1: Gyakorlatilag igen. Az egész pályafutása eddig ehhez az intézményhez, ehhez az épülethez köti.
2: Abszolút. Azzal a különbséggel, hogy mikor oda kerültem, akkor egyfajta stúdiumként egy-két évet a Hajdani Raktár Színházban, most már Lehocki Zsuzsa kis színháza neve, ott kezdtem a pályámat, és bizony sok-sok munkán keresztül jutottam oda, hogy a nagy színpadon is megmutatkozhassak. Szóval...
1: Soha nem jutott eszébe, hogy elszerződik? Hogy keres magának valami mást, hogyha ennyire hűtlen magához az Operett Színház?
2: Az az igazság, hogy az elmúlt években rengeteg megkeresést kaptam, és ezért én nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magam. Tényleg a jó Isten velem volt, mert Szegeden opera előadásoktól kezdve Miskolcon, a Miskolci Nemzeti Színházban remek kollégák között operettekben közreműködhettem, az opera beavatóban vehettem részt, és még a Thália Színházban is játszom, nem beszélve a saját projektjeinkről. Kovács Mara kolléganőmmel egy saját előadást hoztunk létre. Szóval nagyon-nagyon sok lehetőségem volt, ezért a művészi lelkemet, az igényemet kielégítette az, hogy volt olyan feladat, amiben úgy éreztem, hogy fejlődhetek és toligálhatom a saját komfortzónámat. De mégiscsak azt éreztem, hogy valahol az Operett Színház az otthonom, innen indultam el, tényleg már a harmadik vezetés az, aki alatt itt dolgozom. És azt érzem, hogy fontos lenne, hogy ez az épület Budapesten ezt a Hungarikumot olyan mértékben is úgy vigye tovább és szeretesse meg a fiatalokkal, ahogy azt kell, és hogy én ennek része szeretnék lenni addig, ameddig csak tudok.
1: A mostani igazgató szerződése 2029. január 1-én fog lejárni, az még azért odébb van, önök azt kérik, hogy egy leváltási folyamatban őt mentsék fel a feladatvégzés arról, és nevezzenek ki ideiglenesen egy igazgatót, ameddig egy pályáztatási folyamat végén nem kapnak egy újat. Mennyire látja azt, hogy a mostani igazgató ért a szóból?
2: Az az igazság, hogy olyan régóta jelzi a színház azt, hogy problémák vannak a különböző szektorok, akár csak az igazgató úrnak, akár többen együtt, hogy én azt érzékelem, hogy addig, amíg valaki azt nem mondja, hogy köszönjük szépen, akkor valahol máshol szeretnénk az ön értékeit, az ön szakmai munkáját az éneklésben, a színház tudatban, küldetésben tovább kamatoztatni, és kérjük szépen, hogy adja át a helyet valakinek, aki esetleg a szervezet működtetésében konstruktívabban tud jelen lenni a társat életében, addig ő nem gondolom, hogy el fog menni.
1: Minden esetre ugye Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kulturálért felelős miniszter és Nagy Ervin államtitkár arról adott hírt szerdán, hogy elindul a vizsgálat a Budapesti Operettszínház ügyében. Nagy Ervin egyenesen arról beszélt, hogy feljelentést tett az Operettszínház kérdéses pénzügyei kapcsán, úgyhogy ez a folyamat ez elindult, én meg kedves hallgatóknak mondom, hogy képzeljék el, hogy milyen lehet a helyzet, hogyha egy színház társulata fellázad. Azért ilyet ritkán látunk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát jobb időket kívánok önnek és a társulatnak ott az Operettszínházban, meg azt, hogy találják meg a helyüket a szakmában, hogyha ott azt nem engedik.
2: Nagyon szépen köszönjük, és a lehetőséget is.
1: Bordás Barbarával beszélgettem, köszönöm szépen.
0: Best of adást hallottak.

0: műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámról, hogy a Sportpub Valdez néven található, de TikTokon, Instán, Spotify-en ugyanez a néven található. A mai adásban pedig NFL lesz a témánk, ugyanis éjszaka kezdődik végre a szezon, ebben pedig két állandó vendégem, Pácsonyi Patrik, Kovács Bálint lesz a segítségemre. Sziasztok, srácok, köszi, hogy elfogadtatok a meghívásomat.
2: Sziasztok, köszi a meghívást, öröm itt lenni mindig.
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és jó újra itt lenni.
1: És nem tudom, mennyire emlékeztek így a tavalyi adásra, de ugye ugyanaz lesz a tematika és a felállás, mint tavaly volt. Patrik fogja hozni a divíziókból, hogy Vegas hol az, amiről szerinte nagyon eltévedett, és nagyon egyértelmű az over-under, Bálint pedig hozni fog egy-egy csapatot, akit valami miatt jó lesz majd nézni, viszont mi nagyon belemennénk, csak egy-két mondatban, mert szerintem minden divízióról rohadt sokat fogunk beszélni, mint tavaly. Egyrészről ugye lesz egy szezonnyitónk, amire ez az adás kiderül, ugye akkor már túl leszünk rajta, tehát csak így kettő mondatban mit várunk ettől a szezonnyitótól, csak hogy a komment szekcióban lehessen okoskodni, hogy ezek se értenek hozzá.
2: Természetesen biztos, hogy félre mennek, amiket most mondunk. Én egyébként hasonló meccset várok, mint a Super Bowl-on, nem teljesen ugyanaz. Én azt gondolom, hogy mind a kettő támadósornak nagyon nehéz dolga lesz. Egyrészt, mert szezon eleje, ilyenkor azért még nem biztos, hogy mindenki összecsiszolt. Másrészt azt gondolom, hogy a Seahawksnál megérződik a támadó koordinátorváltás, illetve a futók hiánya. A Patriots meg egyszerűen egy brutál defense-el fog találkozni, úgyhogy azt gondolom, hogy kevés pontra tippelek, az eredmény az ugyanaz, mint tavaly, csak szorosabb.
3: Én is azt gondolom, hogy a végkimenetel az valószínűleg hasonló lesz, tehát a Seahawks hazai pályán meg tudja őrizni a győzelmet. Egyébként fura arra gondolni, vagy én mindig ezen gondolkodom, hogy lehet-e kijelenteni azt, hogy a Super Bowl visszavágója, mert valójában szerintem nem a visszavágója, mert ez akkor lenne visszavágó, hogyha az év végén találkoznának ugyanezen a porondon. Úgyhogy egyetértek Patrikkal, hogy szerintem egy kicsit szűkülni fog, vagy záródik az olló a két csapat között, azért mert talán a támadósora jobban fog működni a Patriotsnak, mint ahogy működött a Super Bowl-ban, bár ott nem rakták túl magasra a mércét, és hát ugye vannak sérülések a Seahawks védelmében, úgyhogy ha valaki szorosabb meccsre számít, mint a Super Bowl, akkor szerintem jó úton jár, de még mindig dominánsabbnak, sokkal dominánsabbnak érzem a Seahawks-t.
1: Nagyon szakmai kérdés, Price ott van a fantasy csapatomban, kivegyebb, vagy azért jó lehet így elsőre?
2: Opciók, más opcióktól is függ.
1: Kroszki merít a csere.
2: Akkor én behagynám
3: amúgy
2: egyébként. Igen? Én behagynám.
3: Bár azért szerintem Billnek is jó szezonja lehet. Most az első hét az mindig trükkös, hát, hogy akkor...
1: Főleg az Eagles ellen.
2: Az volt az Eagles defense.
3: Szerintem jobbak lesznek, mint tavaly voltak futás ellen, de de azért a Washingtonnal várnék.
1: Na de, megyünk tovább. Kicsit még szélesítjük a perspektívánkat. Még egy gyors kérdés, mielőtt belemegyünk a divíziókba. Ha most így mondani kellene egy darab számot, hány csapat van most a fejetekben, ahol nincsen csillag, hanem teljesen egyértelműek a szezon esélyesei, Super Bowl contenderek?
2: Hú, aki tisztána a Super Bowl.
1: Igen, ahol nem teszik azt, hogy mit tudjam én, a Bengals védelemnek össze kell látni, a Cowboys védelemnek, hanem ahol fixen tudjuk, ott a felkeltő, a nő contenderek. Hány ilyen csapat van idén szerintetek?
2: Hát most megnevezés nélkül azért végig gondolom, lehet, hogy nem tudok mondani, háromnál többet? Uh-huh. Most az lehet, hogy erősen hangzik, de...
1: A Rams meg a Seahawkson kívül ki?
2: Bills.
3: Szerintem egyet tudsz magabiztosan, nyilván ez adja is magát, hogy a Rams, de hogy utána, ha tényleg nem szeretnénk több kérdést feltenni, már pedig szerintem a Seahawksnál és a Billsnél is fel lehet tenni kérdéseket, de adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy ne kelljen ezeket olyan komoly kérdésként kezelni, szerintem négyben meghúzhatjuk.
2: Maximum.
3: Maximum.
1: És akkor adjuk is fel a kérdéseket a Bills-nél, mert az AFC East az első divízió, amiről beszélni fogunk, de először is Patrik, ki az, akinek itt az over-under-jét kinézted?
2: Ebben a csoportban? Uh-huh. A Bills-ét. Én azt gondolom, hogy ők visszaülnek a csoport trónjára, amíg egy Josh Allen ott van, akik kvázi ma lesz vitatkozni, most a liga legjobb irányítója vagy nem, de hogy top 2 az, az szinte biztos. Én azt gondolom, hogy amíg ott van, és láttuk az elmúlt években, hogy ez az offense, ez mindig a legjobb 3/5-ben ott volt minden fontos statisztikai mutatóban, nem fognak visszaesni. Egyszerűen miért esnének vissza, nagyon pici dolgokba belemehetnénk, de szerintem nem látok ilyen jeleket. A védelemtől meg inkább mindenki előrelépést vár, ugye fogjuk majd érinteni Jim Leonardot, de ez az egy kérdés van ennél a csapatnál, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a Billsnek nyerni kell a csoportot. Nyilván azért Vegas mindig jól lövi be, de ez nem egy olyan nagyon magas határ, én azért azt várom, hogy 11-2 győzelmet meg kell, hogy nyerjenek.
3: Érdekes szerintem is egyébként, hogy ha már itt kiemelted az új védőkoordinátort, hogy egy modernebb védelmet láthatunk, mint amilyet láthattunk a korábbi években, és lehet, hogy ez jobban fog feküdni nem feltétlenül a nagy sztároknak, hanem azoknak, akiknek a szerepe azért lesz fontos, mert egy jobb szisztémába kerülnek. Itt mondjuk a 6.-7. legjobb játékosokra lehet gondolni, linebackerekre, védőfalszélére, belsőjére, cserejátékosokra. Úgyhogy amúgy én ezzel tudok menni, mert ugye 10.5-be húzta meg Vegas, hát szerintem ez a csapat jó, nyilván nem egyszerű, de nem az első helyzet csapatokkal kell játszaniuk, úgyhogy szerintem akár a plafon lehet, hogy 14 is, de hogy...
2: Az erős lenne, de az tényleg, plafon. Igen, az a padló az minimum 11 győzelem.
1: Igen. És akkor tegyük fel a kérdéseket is, mert említette te is, Bálint, hogy azért lehetnek itt kérdések a Billsnél elsősorban itt azért célpontokra kell mindenféleképpen nézni, bár azért Joe Brady ezt egész jól megoldotta, mint támadó koordinátor, nem tudom, hogy edzőként vagy vezetőedzőként hogy fogjuk őt látni, de DJ Moore már azért nem tudom, az-e, akit egy-két éve láttunk benne, Kincaid azért blokkolásban elég erős kérdőjel, tehát milyen vonalon kell itt menni, ha kérdőjeleket húzunk meg?
3: Szerintem az eleje, amit kiemeltél, hogy Joe Brady tudja kezében tartani azt a sok szálat, amit egyszerre kell mozgatni egy ilyen mérkőzésen, akkor, amikor te vagy a vezetőedző, és egyben a játékhívó támadó oldali koordinátor is, ha fogalmazhatunk így, mert az egyiket azt bemutatta, hogy jól tudja. Most az nagy kérdés, hogy egyébként fiatalon, talán egy kicsit megosztó karakter is egyébként, hogyha még így visszaolvasgatunk az ő karrierjében, hogy azért ő neki van egy bizonyos stílusa, bizonyos hozzáállása, akár emberekhez, akár témákhoz, hogy ezt mennyire tudja majd egy egész szezonon keresztül jól átvinni a csapaton, úgyhogy ebben nem nagyon volt tapasztalata sem egyetemi, sem profi szinten, de nagyon úgy néz ki, hogy van egy olyan játékos a kezei alatt, aki, hogyha minden rossz, akkor is jó dolgok történnek legtöbb esetben, és ez a nagy kérdője, a kisebbik szerintem a védelem. Ott azért muszáj abból fakadóan, hogy Jim Leonard milyen védelmi rendszerből érkezik, és ott milyen felfogásokat alkalmaztak, milyen koncepciókat alkalmaztak, az a Broncos védelem, az egy sokkal modernebb védelem volt, mint amit McDermott vagy Babich alkalmazott még ugye az előző években Buffalo-ban. Úgyhogy hát vannak kérdőjelek, de azért nem biztos, hogy elbizonytalanodunk akkor, amikor egy komoly Super Bowl esélyesről kell beszélgetni a Billsnél.
1: Az felkeltő, hogy ennek a defense-nek jobbnak kell lenni idén, mint tavaly volt?
2: Az alapszakaszban nem, de a rájátszásban mindenképpen. És szerintem az egész csapatnak az identitása, vagy az egész csapatnak a hangsúlya a rájátszáson lesz egyébként. DJ Moore-tól, Ellenestől, Joe Bradystől. Bradynek is szerintem majd ott kell föllépnie a fontos szituációkban. Moore-nak is majd ott kell egy-két labdát elkapnia. Az alapszakaszban ez a csapat, amit eddig években tudott, az bőven elég lesz idén is.
1: Folytatódik az a hagyomány szerintetek, hogy évközben jönni fog egy veterán elkapó, vagy mennyire kell mozgolódni ezen a téren?
3: Nem látom. Szerintem a támadó fal talán az egyetlen olyan dolog, ami kérdéses lehet. Nem gondolom, hogy célponthoz kellene nyúlniuk, akár veterán, akár fiatalabb, akár valaki, aki úgy lett elérhető, nem tudom, mint Kishan Booty lett ugye New Englandben. Szerintem nem lesz ilyen, meg fogják oldani. Eddig is megoldották, és szerintem DJ Moore ahhoz képest, hogy mi volt korábban, most Kelly Shakirt vegyük le, mert ő nagyon hatékony volt, de mégse az a sztár kaliber, most már nyilván DJ Moore se, nem tudom én, 22 éves, meg 24 éves, de megoldja, azért még mindig megoldja, szerintem egy kicsit lesajnáltan érkezett Buffalo-ba.
1: És akkor maradjon a szónárad, Bálint, ki az, akit ebből a divízióból muszáj lesz nézni?
3: Hát ugye beszéltünk a Bills-ről, úgyhogy nem érdemes szerintem tovább szaporítani a szót velük kapcsolatban. Ugye ott vagyunk, hogy ott van a Super Bowl résztvevője, tavaly Super Bowl résztvevője, szerintem talán kicsit tiszteletlenség lenne őket teljesen megkerülni, de azért van két olyan csapat, akik az újjáépülésnek a... Hát az egyikük még nem biztos, hogy elért az újjáépülés kapujába, a Miami Dolphins, nekik sok munkájuk lesz a következő években. A Jetsnél pedig az izgalmas szerintem nagyon, hogy a fiatalok, akiket az elmúlt drafton vagy draftokban megpróbáltak beépíteni, vagy megpróbálnak majd beépíteni, ők hogy fognak elsülni. De akkor kanyarodjunk vissza a Patriotshoz, akikről érintőlegesen beszéltünk itt a tip kapcsán. Szerintem nagyon érdekes lesz megnézni, hogy mi van ebben a támadósorban, úgyhogy van egy igazi, olyan igazi első számú elkapó, ki mondjuk nem az a Stephon Diggs, aki már tényleg túl van a zenitjén, hanem még akár lehet benne egy all-pro season, egy all-pro választás, és ugye azért van egy természetes fejlődési íve a támadó falnak is, mint egység, meg mint egyéni szinten is, úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas dolog lesz, látván azt, hogy mit kaptunk tőlük, főleg Will Campbelltől a rájátszásban, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma lesz, hogy ők, mint egy olyan csapat, akik ugye megnyerték a divíziójukat, és ennek ebből fakadóan egy nehéz sorsolással kell, vagy egy viszonylag nehéz sorsolással kell majd felvenniük a versenyt, vagy egy menetrenddel, ők hogy fognak majd teljesíteni, és nem utolsó sorban jönnek Európába, úgyhogy aki New England szurkoló, az váltsa meg a jegyét Münchenbe, illetve a vonatjegyét, vagy az autóutat, mert láthatja a kedvenceit.
1: AJ Brownról pedig mint egy picit elfelejthetünk volna klasszisként beszélni, mert én azért még mindig arra a polcra tenném őt, de itt a Jalen Hurts-el való közös utóbbi évek, mint a picit lejjebb tették volna őt a közhangulatban.
2: Az egész tavalyi Eagles offense nem volt annyira jó nézni, és ugye ennek nyilván Brown is a kárvallottja volt, de ettől függetlenül, hogyha valaki megnézi a statisztikákat, nem voltak olyan borzasztóak, csak talán volumenben elmaradtak, meg egy nagyon-nagyon picit hátrébb lépett az extra elit klasszis szintről, de most a tavalyi MVP runner-up mellett fog játszani, azt tegyük hozzá, sokkal ilyen szempontból könnyebb dolga lesz, és egyébként nagyon sok első számú elkapóra igaz az, hogyha van kedve játszani, csillog az offense körülötte, akkor vagy extrán jobban néz ki ő is, és szerintem ez várható Browntól is.
3: És azért ott van mellettem egy két nagyon hasznos elkapó, ugye egyik Romeo Dallas, másik DiMario Douglas, és akkor futójátékot még nem boncolgattuk, hogy mit segíthet akár azon, hogy mondjuk mindig folyamatosan egy az egyeket kapjon, bár azért...
2: Vagy a Titan játékot például. Játék.
1: És akkor menjünk tovább a következő csoportunkra, az AFC North lesz, ugye. Patrik, itt hoztál ide, akivel Vegas ellen szeretnél menni?
2: Itt a másik oldalt fogom meg, egy Agyándort fogok ajánlani, és egy olyan csapatot, aki hát talán a szurkók szimpátiát se fogja meg. A Browns szerintem nagyon túl van lőve ezzel 6,5 lesz, szerintem ők...
3: 4.
2: Igen?
3: Hát, gyernek 5 meccset?
2: Hát... Ja, igen, azt is nehéz látni. Tehát, hogy az a káosz, az az irányító káosz, ami évek óta van, az nem oldódott meg. Deshaun Watson, na, lehet, hogy még csak bonyolódott is. Ez a csapat, és nem is biztos, hogy nyerni kell ennek a Brownsnak. Tehát, hogy ők sehol nem tartanak jelenleg, valamit mutatni kéne nyilván azért az új földzőnek, Todd Mankennek, de nem lesz egyszerű, ugye. Gerettet is eladták, nem tudok mibe kapaszkodni konkrétan ennél a csapatnál. Felfordult a támadófal, úgyhogy én ezzel látom, hogy 4-5 meccsnél többet nyerjenek.
1: Bálint, valami pozitívot hozzátenni a Brownshoz?
3: Én az Athletic hozott egy ilyen reménységi indexet így csapatokkal kapcsolatban, hogy kinek hol van, és egyébként a Browns ott van az alján, de szerintem lehet védőbeszédet mondani a fiatalok mellett, itt is szerintem abba lehet egyedül kapaszkodni, és nem feltétlenül irányító pozícióban, hanem mondjuk Schlesinger akár lehet a liga egyik legjobb linebackere, akár a célpontok között találhatnak az idei drafton olyat, aki ugye többen is érkeztek, aki meghatározó lesz a követ, vagy többen is meghatározóak lesznek.
2: Csak irányító nélkül nehéz lesz
3: nehéz,
2: nekik
3: nehéz.
2: Is.
3: De ugye van egy jó futójuk is, szintén fiatal, úgyhogy ha valamiben kell bízni, akkor az az, hogy a fiatalok majd fel fognak tudni lépni. Egyébként van egy érdekes párhuzamom azzal kapcsolatban, hogy ők idén mely csapat. Ugye tavaly gondolkodhattunk ugye a New Orleans Saints-ről, hogy valószínűleg az új edzőistáb egy ilyen hát bukni érkezett, mondjuk így. Aztán Kellen Murik megmentették szerintem a szezonjukat, és illetve az állásukat is azáltal, hogy tudtak dolgozni a szezon második felében, vagy utolsó harmadában, és szerintem Monkennek, illetve az ő stábjának körülbelül hasonló a helyzete, hogy ha minden rosszul sül el, akkor lehet, hogy egy év után repül az egész stáb, viszont ha hoznak biztató jeleket, és a fiatalokból ki tudják hozni a jó dolgokat, akkor lehet, hogy megőrzik az állásukat, de lehet, hogy most arra kellene fogadni inkább, hogy ők jövőre már más, külön az egész stáb és más csapatoknál találja meg a boldogulását, illetve a kenyerét.
1: De talán kicsit túl is beszéltük a Browns-t, és ki az Bálint, akit muszáj lesz nézni ebben a csoportban.
3: Ja, érdekes, mert szerintem a hallgatók, nézők mindig a sztárokat próbálják meg előnyben részesíteni. Rólunk szeretünk sokat beszélni azokról a csapatokról, akik esélyesek, akik odaérhetnek a legvégén, és ugye ebben a csoportban szerintem egy jó nagy adókapok lesz a tetején, de ne feltétlenül róluk beszéljünk, hanem egy olyan csapatról, akiknek a magyar szurkoló bázis az viszonylag nagy, és egyébként eléggé tud kapni, vagy túl tud kapni dolgokat, vagy tud harapni olyan dolgokért, amik akár igazak, csak nekik nem tetszenek, mint a Pittsburgh Steelersre gondolok, és én nem kedvelem Rodgerst, nem is feltétlenül gondolom, hogy McCarthy olyan nagy padlót adna ennek a csapatnak, mint amennyit sokan vélnek, hogy a Mike Tomlini stabilitás megmarad, de csak is az utolsó táncát láthatjuk Rodgersnek, és nézzük meg, hogy ez hogy fog alakulni, adjuk meg nekik ezt a pici rivalda fényt, mert nem biztos, hogy sokat fognak kapni egyébként a szezonban, de ott is azért egy elég tehetséges, főleg a támadó falat tekintve elég tehetséges fiatal mag épül, és egy brutálisan drága védelem, amiből kérdés, hogy mit fog tudni kihozni Patrick Graham.
2: Hát szerintem azzal a kapcsolatban lehet abszolút bizakodni, mert azért az egy masszív védelem, amiben többet láttunk az eddig években, és azért Graham, ha már beszélünk itt modern felfogású edzőkről, ő is egy modern nap felfogású edző, mint ami a Steelersnél volt az elmúlt, hát nem tudom, x évben, és szerintem lehet ez egy veszélyes defense. Ennek az idei Pittsburghnek szerintem a védelem adhat egy jó padlót, aztán utána a Rodgers-széken múlik, hogy meddig jutnak, nem vagyok annyira pozitív én sem, de azért kizárni sem zárom ki, hogy odaérhetnek esetleg egy playoff helyre.
1: Hát picit talán egy régi idő foci, hogy egy jó masszív védelem, meg szerintem ez a Dowdell Warren 2-es sem fog futójátékban rosszul kinézni. Kérdés, hogy ez mire lesz idén elég. A keret egyébként szerintem nem rossz, tehát nekem összességében nem rossz ez a Steelers keret. Egy top mennyi irányító kellene, most vegyük rá Rodgers, top mennyi irányító kellene, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy ez egy hármas versenyfutás legyen a divízióban.
2: Nagyon jó kérdés. Ez jó. Top 10-essel biztos. Most azon gondolom, hogy tudjuk följebb tolni, tehát mondjuk egy fix top 15-ös irányítóval.
3: Így. Szerintem 15, ha 13-15.
2: Tehát mondjuk egy Jared Goff-al ez a
3: Jared
2: keret.
3: Jared Goff-al meg kell nyerni a csoportot.
2: Hát vagy harcolhatnak érte. Igen, egyetértek. Egy top 15 irányító elég lenne, igen, szerintem is. Mert amúgy nem rossz a keret.
1: És akkor beszéltünk szerintem pont arról a kettő csapatot osztáltuk, akiről a legkevesebbet szoktak beszélni ebből a divízióba. Hát nem is tudom, milyen sorrendben menjünk talán akkor a Ravenshez, ha már úgyis itt edző cserékről beszéltünk. Mennyire lepett meg, amikor Harbaughval ezt megtették? Én őszinte leszek, kicsit úgy érzem, hogy ez a csapat, ez Harbaugh ellenére volt ennyire jó az utóbbi években, és nem Harbaugh miatt. Én picit ellene vagyok, hogy őszinte legyek. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, és mennyire ismeritek el, de én picit félek, hogy ez az idei Giants-es szezon, ezt még inkább alá fogja ezt támasztani, hogy az idei Ravens-es szezon, és tehát mind a két irányba látni fogjuk, hogy Harbaugh szerintem nem rossz edző, de nem az a top kategória, ahol sokan beteszik őt.
3: De nagyon érdekes, hogy mennyi fiatal koordinátor lett vezetőedző, hogy mennyi olyan játékhívó van az NFL-ben, vagy hányan vannak azok, akik nagyon-nagyon fiatalok 40-en belül, vagy a 40 körül mozognak, mármint a korukat tekintve. Érdekes, amit mondtál, ez most egy kicsit elgondolkodtatott, hogy itt láttunk egy ilyen hírnév rombolást majd, amit ugye látt, vagy vélünk, vagy vélsz a Giants-nél. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a támadó oldalra, mert azért fiatal és rutintalan kezekben van ez a csapat, ami nem azt jelenti, hogy rossz dolgok fognak következni, de azért nem szerettem volna őket hozni, mert lehet hozni a párhuzamot, hogy akkor Jesse Minter és Joe Brady mind a ketten újonc vezetőedzők, és én ezért nem szerettem volna velük menni, mert itt is akkor ezeket a kérdéseket kell boncolni, hogy vajon az ő kezükben milyen lesz a csapat, vagy Jesse Minter kezében milyen lesz a csapat. Úgyhogy itt azért mind a két oldalon nagyon-nagyon nagy izgalmak lesznek a Ravensnél.
2: Támadó oldalon ugye az lesz érdekes, hogy Lamar Jackson azért tavaly sérült volt, most kap egy új koordinátort is, amikor új koordinátort kapott, akkor MVP lett. És nem csak ez a kérdésem vele kapcsolatban, hanem az is, hogy melyik Jackson-t látjuk. Tehát, hogy mennyire látjuk még az ő lábait használni, ugye ez fokozatosan csökkent az évek során, pedig az igazi vintage Lamar, szerintem még mindig mindenkinek az, hogy ő megiramodik, és akkor leutánozhatatlan, levédekezhetlen módon utat tör magának, de lehet, hogy nem ez az útja itt ennek a Ravensnek, hanem hogy egy jobban passzoló és jobban futó, de nem irányító futó csapat lesznek. Ugye Doyle, az új támadó koordinátor, ezt tudja hozni. Szerintem izgalmas lesz Ravens meccseket nézni, és hogyha nem sérül meg Lamar Jackson, akkor ez egy nagyon veszélyes csapat akár a playoffban is.
3: Ez nagyon izgalmas, hogy felhoztad, hogy egy más stílusú vagy karakterű Lamar Jacksont kell látnunk, azért, mert már egyfelől korosodik, másfelől a mobilitását nem arra szeretnék utalni, hogy elveszítette, hanem a sérülésektől jobban meg kell óvni. Viszont akkor feltehetjük a kérdést, hogy azért célpontok tekintetében kevésbé van elresztve ez a csapat, mint mondjuk az előző, akiről beszéltünk, illetve a következő, akiről fogunk.
1: Igen, és talán még itt is lehet párhuzamot hozni, hogy én nem vagyok biztos, hogy Titan poszton is a jó döntés hozták meg, mert én nem vagyok benne biztos, hogy Mark Andrews-t betettem volna Isaiah Likely elé, de ha csak még az idei szezont nézem, lehet, hogy meg tudnak győzni, de ha egy-két éves távolatban megyek, akkor nálam teljesen egyértelmű, hogy itt a rossz döntés született meg.
2: Azért nehéz kérdés, mert amúgy most mit akarunk Likely-ben is látni, meg milyen a tight end trendeket akarunk látni, azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért blokkolnia is tudnia kell egy tight endnek, még hogyha az nem is annyira szexi a porondon, és igen, igaz, olyan szempontból igaz, hogy Mark Andrews-ban én sem látok már sokat, hogy itt most évek során vagy múlva is meghatározó lesz, de ugyanakkor az sem biztos, hogy Likely-ból pedig egy olyan all-around tight end lesz, akit meg amúgy megfizettem volna. Szóval nem volt szerintem hálás helyzetben a Ravens, és hát amit Pányt mondott, hogy célpontok hiány, én azt az utat látom, hogy itt futni kell bizony.
3: Csak akkor meg ugye kerülgetjük a forrókását a támadó fallal, és még nem érintettük, hogy ha már kérdőjelek, akkor azért itt szerintem itt is fel lehet tenni a komoly kérdéseket, hogy mennyire stabil az a blokkolás, amit majd kapunk tőlük.
1: Zay Flowers, top mennyi? Elkapó. Tehát ő vér egy-egyel talán benne van a top 32-ben, ha csak így nagyon szigorúan nézzük.
2: Abban szerintem bőven.
3: Biztos.
2: Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon lebecsült, hogy Flowers nem, mert egyrészt a testalkata sem olyan, tehát nem az a nagyon fancy játékos, aki fölugrik, és akkor hozza neked a kontesztet elkapásokat, de jól játsza magát üresre, azért nagyon sok statisztikában ott van a legjobbak között. Hát ha mindenképp be akarom szorítani, nyilván a 32 az abban simán benne van. Én azt gondolom, hogy a top 20 alá kell menni ahhoz, hogy mondjuk elkezdjünk vitázni, hogy oda annál lejjebb fér-e.
3: Nálam is a 20 volt egyébként így nagyjából a határvonal. Annyit szeretnék így talán a védelmébe felhozni, hogy ő nem néz ki úgy, mint egy első számú elkapó, nem úgy néz ki, mint egy T. Higgins vagy egy Jamar Chase, hanem őt az alkalmazását tekintve, tehát hogy használják őt a pályán, kell úgy gondolkodni róla, mint egy olyan játékos, aki felemészt, nem tudom én, 160 célba vételt.
1: És kiegészítve ezt a VR roomot Batemannel és Lane-nel, ezt a hármast, ezt viszont top hova tesszük a 32 csapat között?
3: Hát ez az alsó 8-ba szerintem.
2: Hát igen, sajnos, tehát az a másik két játékos, akit felsoroltál, nyilván az egyikük egy újonc, tehát bármi lehet, de azért én nem szeretek olyan magasan beszélni az újoncokról. Hát igen, ha alig a hátsó harmada, az biztos.
1: És akkor menjünk tovább a kihívóra, aki a Bengals lehet. Itt tényleg annyi múlik a szezon, hogy egyrészt Joe Burrow nyilván legyen egészséges, ez a legnagyobb kérdés. A másik, ez a defense, ez mennyire tud idén előrelépni?
3: Hát nem rakták ők sem magasra sajnos a létszet a tavalyi szezonjukkal, és itt is talán kicsit elcsépelt, vagy lehet, hogy közhelyes, de ez a természetes fejlődés meg kell, hogy szülessen, vagy el kell, hogy jöjjön a fiatalok játékában. Itt a két linebackerre érdemes gondolni, vagy akár a secondaryben vannak olyanok, akik lehetnek epizód szereplők, de fiatalok, és még fejlődniük kell, és akkor mindenki a megváltást várja Dexter Lawrence-től, ugye, aki az 1/10-es választási jogot.
2: Szerintem egyébként kell is, mert hogyha Dexter Lawrence nem jön a megváltás, akkor nem erősödött annyit ez a defense, hogy belépjenek a liga első felébe. Akkor nem lesznek a liga legrosszabbé, mint tavaly, de nem lesz olyan nagy előrelépés.
3: Azt gondolom is, hogy akkor a terv az meghiúsult. Akkor hiába rak föl 35-öt minden héten a támadósorod, imádkozni kell, hogy az ellenfél ne menjen 30 fölé.
1: Top, mennyibe kell lenni ennek a Bengals védelemnek, hogy azt mondjuk, hogy itt tényleg a Ravens-szel lesznek divízió kihívói?
2: A divízió kihívók lehetnek szerintem egy top 20-as védelemmel.
3: Szerintem egy gyengébbel is. Ne legyenek borzasztóak, szerintem az az elvárás.
2: Hát, szerintem kell mondjuk a top 20 ahhoz, hogy a Ravens kihívói legyenek, de hogyha még merészebb álmak, akkor mondjuk be kell jönni a liga első felében 15-16-ra is akár.
3: Pont idefele gondolkodtam azon, hogy milyen védőbeszédet kell mondani amellett, hogy valaki elhitesse akár velem, akár velünk, hogy a Bengals lehet első kiemelt ebben az AFC-ben.
2: Hát a sorsolás az egy jó védőbeszéd kezdés szerintem.
3: De nagyon sok mindennek össze kell jönnie.
1: De valamelyesen mégis látja az ember ezt a szenáriót, nem? Tehát, hogy
2: valami... Ez bizakodó szenárió szerintem. Tehát, hogy abban azt tényleg azt látjuk, hogy az offenza a liga legjobbja lesz. Nem mondom, lehet látni, de azért azt se kell készpénznek venni, hogy biztos, hogy ők lesznek a legjobbja. És a védelemnél meg hát egy elit Dexter Lawrence kell, és mellette azért a fiataloknak is kell egy pici fejlődés.
1: A nyári igazolások, így Lawrence-t leszámítva mennyire tetszenek? Maffét azért van, aki támadja, de szerintem így Lawrence mellett szerintem tök jól nézhet ki. Én Brian Cookot kimondottan kedveltem, ugye? Szerintem ő is egy nagyon jó igazolás volt. Linebacker sor, ami nekem borzasztóan nagy kérdőjel. Ezen fog múlni ez a védelem, vagy mi az, amit itt kimondottan ki kell emelni?
3: Passz sietetés az mindenképpen, most leszámítjuk Lawrence-t, aki ebben is jó, hogyha egészséges. De ugye Maffeyról beszéltek úgy az edzőtáborok során, hogy ő a legjobb az egész csapatban, és hogyha ha ő tényleg ennyire jó, akkor annak lehet örülni, viszont hogyha csak a többiekhez mérten ennyire jó, akkor nem biztos, hogy annyira kell örülni. Ugyanakkor visszatkanyarodva egy kicsit a linebackerekhez, az is furcsa az egészben, hogy ugye Al Golden, aki védőkoordinátor, linebacker specialista, és ezzel együtt, vagy ennek ellenére, hát... féltem őket.
2: Nekem a nyár egyik legnagyobb kérdés, hogy miért nem hoztak legalább egy közepes veteránt. Tehát két tavaly ugye újoncok voltak, most másodévesek lesznek, és ráadásul nem is magasan draftolt újoncokról beszélünk, vagy most már másodévesekről, hogy egyszerűen egy közepes veterán is, hogy legalább a jelenlét ott legyen nálam, ez a nyár legnagyobb kérdés, hogy miért nem? Tehát, hogy sokat fektettek a védelembe így is, de nem lett volna olyan borzasztó nagy dolog, most nyilván nem volt óriási a linebacker piac sem, de hogy azért lehetett volna tényleg bárkit tessék-lássék benyomni oda egy kiegészítő embert, aki már látott NFL pályát, és nem tették meg, és én nem tudom, hogy mit akarnak csinálni, meglátjuk.
1: Folytassuk itt a kérdőjelekkel, mert nyilván most beszéltünk itt Burrowról, Chase-ről, meg Higgins-ről, de ez full egyértelmű, hogyha ők egészségesek, akkor ez nagyon fog működni. Átmenve a támadó sorra, a támadófaltól mennyire félünk?
3: Kevésbé, mint ahogy tettük ezt korábban. Egyetlen nagyon nagy kérdőjel van, szerintem a baloldali tackle pozíció itt, de egyébként pont egy előszezon meccsre készültem, és nem gondoltam volna, hogy ez létezik, de az első olyan év Joe Burrow karrierjében, amikor a tavalyi falat vissza tudták hozni egy az egyben, tehát az az ötös kezdi, amelyik befejezte egészségesen, és ez azért segíthet, és lendíthet nem csak Burrownak, segíthet, hanem sokkal inkább a futójátéknak, és az lesz szerintem a nagy kulcs, hogy a futójátékot hogy oldják meg, mind blokkolásban, mint pedig Chase Brown-nal. Úgyhogy én annyira talán nem féltem őket, mint korábban.
1: És akkor picit megint visszacsatoltunk a védelemhez is, hogy ha nem kell 40 pontokat feltenni, akkor inkább jöhet ki Chase Brown-nak az erőssége, hogy nem kell folyamatosan 35-40 passzokat megdobni a Burrownak.
2: És az Chase Brown már tavaly is jó volt. Igen. Tehát, hogy keveset beszélünk róla, mert nyilván ilyen sztárok mellett játszik, meg ilyen passzjáték mellett kell elkaristolni, de hogy egy teljesen korrekt futószezont hozott le, ez is erősíti tovább a Super Offense-t.
1: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Pácsonyi Patrikkal és Kovács Bálinttal.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
2: Itt vagyunk továbbra is, Patrik és Bálint a vendégeim. És akkor folytassuk az AFC South-tól. Hát szerintem annyira sokat mondom, hogy nem beszélünk itt is, mert talán egy csapat van, főleg annak egy csapat része, ami tényleg itt az elit elitje. De Patrik, ki az, akit te ide hoztál, mint over-under?
3: A Houston Texans hoztam, akik szerintem egy bitangerős csapat lesznek, és mindenkinek nagyon kellemetlen ellenfél. Itt a védelem, ugye tudjuk, a liga egyik legjobbja volt tavaly, sőt, talán a lehető legjobbja, ad egy olyan borzasztó nagy tartást és padlót ennek a csapatnak, hogy nem látom, hogy ne nyernek minimum 9 meccset. És 9 félnél van a határ, az offense egy nagyon-nagyon picit tud javulni. Tényleg egy nagyon picit, hogy ne legyen olyan katasztrófa, mint tavaly. Akkor ennek a csapatnak könnyedén kell 10-11 meccset nyerni, úgyhogy én őket hoztam, és sokat is várok a Texanstól.
4: Bálint. Rögtön megkapjuk az elején a nagy popcorn adagolást, mert ugye a Buffalo Bills-zel kezdenek, ami a liga egyik legjobb támadósora per irányítója.
3: Tavaly 8-szor szekkelték ellent, és teljesen megölték, úgyhogy ez, de én nagyon kíváncsi vagyok erre a meccsre.
4: Ugye most ugyanannál a csapatnál van a regnáló MVP és az év védőjátékosa. Lehet, hogy a következő MVP játszik az idei legjobb védője.
3: Nagyobb fán lett volna, azt mondod, hogy az idei MVP az idei védőjátékosával.
4: Egy csapatban.
3: Nagy vállalás lett
4: hát
3: volna.
4: Hát akkor majd Nico Collins csinálja 2300 yardot.
3: Hát most Stroudban nagyon bízom.
4: Vagy Stroudban nagyon bízom, de hogy csak úgy akartam átkötni, vagy úgy szerettem volna átkötni, hogy lehet, hogy a következő MVP játszik a következő év védője ellen, és Will Anderson Jr.-tól azért szerintem ilyen, ha nem is szek rekordot, de amúgy szerintem az se kizárható, de elképesztő számokat és elképesztő dominanciát lehet szerintem várni és remélni, és gyakorlatilag ebben a védelemben kivétel nélkül a 11 kezdő játékosnak mind van valami olyan hozzáállása, vagy olyan, tehát ők őrültek, ők szó szerint őrültek, ők nem viccelnek, és ezt nem tudom én, melyik csapattag, vagy melyik védő mondta Kamari Lassiterről, hogy ő nem normális. Tehát, hogy nem beszélünk róla sokat, mert ott van Stingley, aki hát tényleg ott van a krémjében a pozíciónak, de hogy Lassiter is egy mondjuk így állat. Tehát, hogy
2: Kicsit ez a Texans, ez a, épp a Bengalsnak az inverze, hogy itt meg a defense-ről nem érdemes beszélni, hogy ott Burrowékról nem, mert ezt mindenki evidensnek veszi, hogy ennek működnie kell idén. Úgyhogy menjünk át szerintem a labda másik oldalára, és egyszerűen nem lehet itt nem CJ Stroudról beszélni, főleg, hogy berobbant az NFL-be, és azután láttuk ezt a kontrasztot. Még ilyen szempontból is azért Daniels-szel lehet hozni egy párhuzamot ugye a Commandersnél. Mit várunk a Texans-tól, hogy a támadó koordinátor fronton is folyamatosan próbálnak változtatni, de egyszerűen nem akarják meghozni. Ha idén is rossz lesz CJ Stroud, akkor egyértelmű, hogy benne van a hiba, és muszáj valami újat keresni, mert azért a védelem se lesz 3-4-5 évben, vagy nagyon sok időn át elit.
3: Szegény Stroud egyébként azért elég hálátlan dologban van, mert az egy olyan fal mögött játszott itt az elmúlt két évben, ami nem teremtett meg sokat, és nem csak a passzjátékhoz nem teremtett meg sokat, hanem nem volt futójáték. Neki kellett vinnie mindent, és ezt mérte föl szerintem rosszul tavaly a rájátszásban, hogy ő túlságosan úgy érezte, hogy neki meg kell nyernie, meg kell mutatnia mindent. És erre meg azért nem volt képes. Ez azért még egy fiatal irányító, egy nem annyira erős offenszben. Futójátéknak mindenképp jobbnak kell lennie. Most hozták Montgomeryt, akinek a stílusa is jobban illik talán a csapathoz, és mellette a falat is próbálták foltozni. Nem vagyok feltétlenül nagyon bizakodó, de a tavainál szerintem egy árnyalattal jobb lehet, és hogyha Stroudnak nem rombolódott le teljesen az önbizalma, akkor azért szerintem ő képes annyira irányítani egy csapatot, hogy ez mellett a defense mellett ők jók lehessenek.
4: Hogyha hozza a tavalyi Sam Darnold szintet, akkor valószínűleg Super Bowl-ba kell, hogy jussanak, vagy legalábbis arról kellene elmondjuk, hogy konferencia döntő, mert ugye elég magas a padlója a csapatnak annak tekintetében, hogy milyen a védelem. Ugye ezt most már szerintem ki lehet jelenteni 2026-ban is, hogy valószínűleg kell egy nagyon-nagyon jó védelmed legyen, hogy a top 5 csapatban benne legyél. Kivétel, hogyha van egy ilyen alien irányítód, mint Ellen, de hogy szóval Stroud nem hozható abba a kategóriába, mint Ellen, sőt, egyáltalán nem gondolkodhatunk még csak a közelítésről sem, úgyhogy nekik tényleg meg kell mutatniuk támadó oldalon, hogy ez a csapat, hogyha Super Bowl esélyes akar lenni, és szerintem úgy gondolkodnak magukról, hogy ők Super Bowl esélyesek, akkor az offenszben minden téren kell valami javulás. Függetlenül attól, hogy jött-e egy Montgomery vagy támadó fallal, mit csináltak, nem lehetnek rosszabbak ennél.
2: Ugye Darnolddal említetted itt párhuzamban, hogy azt a szintet kellene elérni, és ez a kérdésem inkább nem Darnold magasztalása, hanem Stroudnak az alacsony rötétele. Nem lenne az túl nagy lépés a tavalyi Stroudot nézve a tavalyi Darnoldhoz képest?
3: Szerintem képességben képes rá. Az a kérdés, hogy az offense struktúrája lehet-e olyan jó, mert azért tavaly, most nem lebecsülve Darnold képességet, mert nagyon jó volt szerintem tavaly, főleg magához képest, de hogy ez egy nagyon jól összerakott, olajozott gépezet volt, hogyha ezt meg tudnák tenni a Texans szállt, akkor én fix beírnám őket a AFC döntőbe.
2: De picit így csapatfelépítés tekintetében is van párhuzam azért a kettő között, nem?
3: Egy bivajerős defense mellett egy... Vannak.
2: Mondjuk a futójátékot azért klasszisokkal dominánsabb volt.
3: Igen.
4: De ott van egy Nico Collins, aki akár lehet...
3: Smith and Jigba clone, igen.
4: Hát, ha nem is ugyanúgy alkalmazva, de ő meg tudja azt a mértékű volument, azt a volument kapni, ami jelentheti azt, hogy ő tényleg egy meghatározó eleme nem csak a Texansnak, mert az lesz, hanem az egész ligának, és talán ő kicsit ilyen radarok alatt repül, mert az offense nem annyira jó, mint ahogy azt várnánk tőlük, mégis ő minden évben meg tudja mutatni, hogy azért közel van az első polchoz.
2: És hogy a Ravensnél is kérdeztem a Flowers mögötti duót, itt ez a Beauty Hutchinson kettős, ez hogy néz ki jelenleg?
3: Beauty egy hasznos játékos bizonyos dolgokban, de nem annyira erős azért, mint ő all-around elkapó. Hutchinsonról meg egyébként nem is beszélve. Hát... ez sincsen.
2: Kellene mozgolódni a trade deadline előtt azért ezen a...
3: Hát ugye Bám úgy jött, hogy a végén foltozni itt az űrt, ugye nálunk vannak fiatalok, most Higgins ugye pont megsérült. Hát, hogyha lehetne, ha úgy alakul, lehet, hogy mozgolódhatnak, de nem tudom, hogy elérhető-e most olyan játékos, akit be tudnának építeni.
4: Szerintem sem.
2: Úgyhogy menjünk tovább. Bálint, a maradék három csapatból ki az, akiről mindenféleképpen beszélni kell idén még?
4: Érdekes, hogy mindegyikőjükről lehet.
2: Mondjuk leginkább kérdőjelek miatt, nem?
4: Kérdőjelek tehát... miatt, ugye nem szeretnénk szerintem egyikőjüket sem túlzottan lebecsülni. Én, ha csak egy dolgot kell kiemelni, és az nagyon fontos, lehet, hogy nagyon sok podcastben érintették, szeretnék többet látni Cam Ward-tól, és nem akarom túlbeszélni ezt a témát, mert amit láttunk tőle, az nem nagyon nő fel ahhoz az ázsióhoz, amit egy-per-egyestől elvárunk, bár azért az ő karrierje folyamatosan az előrelépterésekről szólt, és szerintem ez az év, ez egy, ha nem is egy ilyen ugrásszerű, de valamilyen szintű előrelépés jelenthet, Talán azért is, mert lehet, bár én nem nagyon bízok a támadó koordinátorban, de lehet, hogy maga a csapat összképe az jobban fog festeni, és ezáltal ugye, kapnak egy védelmi stabilitást, ezáltal az irányítónak a dolga is könnyebb lesz, és látunk valami előrelépést.
3: Szerintem a Titans egyébként nem kell olyan szempontból túlbeszélni, hogy ez egy építkező csapat, így. Akiknek most az lesz a fontos, hogy Ward hogyan játszik, viszont a támadó fal miatt nekem azért vannak félelmeim.
2: Egy gyors kérdés a Titanshez is szerintem utána akkor lépjünk is tovább. Ez a támadó sor, ez mennyire fogja megadni azt a távpontot Wardnak, hogy el tudják dönteni, hogy ő a jövő irányítója, vagy nem a jövő irányítója?
3: Én félek tőle, hogy nem. Nálam az egyik legbillegősebb csapat, ez a megegység a támadó fala a Titansnek, illetve én egyébként annyira a skill sorban sem bízok. Én nem vagyok benne biztos, hogy Wardra el fogjuk tudni dönteni az év után, hogy merre induljunk vele.
2: Colts vagy Jaguars tekintetében így bármi, ami bennetek maradt, vagy szeretnétek mindenféleképpen beszélni róla?
4: Jaguarsnek fel van adva a lecke, hogy meg tudják azt ismételni, amit tavaly. Ugye tavaly ők úgy gondolgattak magukról, hogy a Super Bowlba kell jutni valahogy. Ez épp hogy, nem is az, hogy épp hogy, de azért nem jött össze, mert nem minden alakult szerencsésen. Ott is ugye azért most idénre lesz második éves a stáb, ami általában mindegyik csapatnál szokott egy ugrást jelenteni a jó irányban, nem minden esetben szokott ez megvalósulni, de általában ez szokott történni, és hogyha látunk tőlük ugrást, és mondjuk képzeljük a legjobb forgatókönyvet, akkor bajban lehetnek azok a csapatok, akik úgy számolnak velük, hogy legyincsünk rájuk, mert ők egy nem tudom, 9 győzelmes csapat, mert akkor ennél ebben jóval több lehet, és a rájátszásban is veszélyesek lehetnek.
3: Szerintem kicsit most le van becsülve a Jaguars. Igen. Én azt gondolom, és nem akarom túlhúzni a Jaguars-szóval a beszélgetést, mert nekem az a véleményem, és az jó, hogy érintetted, hogy második évében lép az edzői stáb, de nekem kicsit az volt az érzésem a tavalyi Jaguars-szal, hogy túlteljesítettek, és idén kéne ott lenniük, ahova tavaly eljutottak. Mm-hmm. És nem vagyok benne biztos, hogy innen még tovább tudnak lépni, hanem mondjuk ott ugyanott vannak, csak azért tavaly adott is a gép, azt se felejtsük el, főleg a védelmüknek nagyon adott a gép. Én szerintem nagyjából a Jaguars azt fogja tudni idén is, mint tavaly. És az meg lehet, hogy egy kicsit csalódás lesz, és lehet, hogy nem is lesz elég egy erősebb BFC-ben, mert tavaly abból is merítettek sokat, hogy azért Chiefs nem volt toppon, Ravens nem volt toppon, Bengals nem volt toppon. Ha ezek a csapatok visszatérnek, akkor lehet, hogy a tavalyi Jaguars már nem lesz elég, és én azt gondolom, hogy nagyjából ugyanazt fogjuk kapni. Lehet, hogy ez is egy kicsi lebecsülésen. Én nem azt mondom, ez nem egy gyenge csapat. Ez egy nagyon masszív csapat, csak nem látom, hogy biztosan tovább tudnak lépni a tavalyitól.
2: Mondja nyugodtan.
4: Bocsi, hogy egy dolgot még hozzátennék. Lesz egy nagyon fontos meccsük, azt is Európában játsszák, a Texanszal játszanak Londonban, ami szintén, hogyha valaki szeretne akár egy olyan, mert érdekes, hogy Londonban nem nagyon hoznak olyan mérkőzést, ami a csoport végét meghatározhatja, és egyébként a Jaguars 2-t is fog játszani, ami nagyon fontos.
3: Hát a Jaguars esetében könnyebb ilyet hozni, hogy ők kettőször játszanak itt, meg ugye ők már hazajárnak ide kvázi, úgyhogy náluk talán pont elképzelhető.
2: Nekem egy gondolat van ezzel a Jaguars-szal kapcsolatban, ami nem tudom, majd év végén fog kiderülni, hogy ez nagyon jó út, vagy nagyon rossz út. Kicsit a tavaly előtti Commandershez tudnám hasonlítani, hogy azért egy nem várt jó szereplést látunk, vagy a tavalyi Patriotshoz, és azért láttuk, hogy sokan ilyenkor elborulnak, és akkor mindenkit is idehozunk. De ez a Jaguars pont az ellenkezőjét csinálta, és most nem tudom, hogy ez inkább egy jó döntés, mert nem akartak abba a hibába esni, mint a Commanders, vagy inkább egy picit önbecsapás, hogy hát tavaly is milyen jó évünk volt, akkor nagyon nem kell semmit se változtatni, egyben tartjuk ezt a keretet, és akkor mi idén is oda tartozunk, ez meg lehet egy picit inkább önbecsapás szagú nálam.
3: Érdekes a gondolat, mert én azt gondolom, hogy olyan szempontból, hogy nem őrülten nem estek neki a piacnak, az nem rossz, mert ugye azért látják, vagy tudják, hogy itt bizony hogyan kell építkezni a NFL-ben. Ellenben, hogyha előre akartak volna lépni, akkor az valamit, tehát hogy legalább bármit kellett volna csinálni.
4: Valahol a kettő út között maradtak. Annak örülök, hogy nem tekintettek magukra úgy, mint a Commanders, akik ideig, óráig ilyen fél megoldások, félig ragadó raktapasztal próbálták volna a sebeiket eltakarni, mert azt láthattuk, hogy egyébként, vagy vélhető volt, hogy a Commanders nem fog tudni elmenni folyamatosan, nem tudom én, egy éves szerződése és veteránokkal nagyon messzire, az egy fura dolog volt. Szerintem talán még a Patriotshoz se igazán tudnám őket hasonlítani, csak annyiban, hogy tényleg túl teljesítettek. Igazából itt lehet kicsit kritizálni a csapatépítési struktúrát, nem feltétlenül a piaci működésüket, hanem lehet, hogy a draftot, de ez majd kiderül szerintem 12-3 hét múlva.
2: És akkor menjünk tovább szerintem az egyik legjobb csoportra, az AFC Westre. sok mindenről fogunk szerintem beszélni, de először is Patrik Kitt, az over-under, akit nagyon elrontottak. De szerintem sejtem, kit fogsz hozni, mert egyen én is nagyon meglepődtem.
3: Nagyon elrontottak, azt szerintem.
2: Nyilván feltartásokkal kell kezelni, mert amúgy most tudjuk, hogy Vegas azért úgy, ahogy jól be tudja lőni, de nekem itt az egyikre tényleg azt mondom, hogy elrontották szerintem.
3: Ki az, aki szerintem nagyon elrontott?
2: Szerintem a Denvert nagyon alá lőtték.
3: Érdekes kérdés.
4: Te Chiefs hoztad?
3: Én a Chiefs hoztam.
4: Gondoltam.
3: Mert szerintem a recency bias magyarul sose tudom ennek a jó megfelelőjét megmondani, de talán a közelmúlt túlzott hatása a fejünkre az nagyon hat, és a Chiefs-nél is egy ilyen van, hogy az a tavalyi szezon annyira mélyre küldte mindenkiben a gondolkodást velük kapcsolatban, hogy úgy tekintünk rájuk, hogy hát ez egy közepes csapat. De közben ott van a liga egyik legjobb irányítója, egy még mindig jó edzővel, és persze látni a negatív jeleket, meg majd fogunk itt beszélni, azért nagyon-nagyon sok félelem, probléma és kérdőjel van ezzel a csapattal kapcsolatban, de azért van egy olyan jó padlója ennek a csapatnak is, hogy egy nagyon-nagyon kicsi upside-ot kell látnunk, akár a fiatalokban a védelemben, akár a fellendülő futójátékban, ami hiányzik. Mahomes érkezése óta konkrétan szinte nem volt soha normális futójáték. Ha ezek közül valamelyik egy picit elindul fölfele, akkor a Chiefs jobb kell, hogy legyen, mint tavaly, és Mahomes sérüléséig amúgy nem volt ez egy rossz csapat. Ráadásul ugye egy labdavirtokotlásos mérkezésekből is mindig a rosszabb feléből jöttek ki a dolgoknak.
4: Egyik szezon ilyen, a másik
3: a fumble-ből is mindenből rosszul jöttek ki. Tehát ebből egy pozitív regresszió kell, hogy legyen. És én nem azt mondom, a Chiefs szerintem nincs ott az idei Super Bowl esések között, de szerintem le van becsülve ez a csapat, és szerintem ők előrébb tartanak, vagy előrébb kéne, hogy legyenek, mint ahogy most a közvélemény gondolkozik róluk.
2: Bálint.
4: Engem sokkal jobban érdekel, hogy miért nálad a Broncos.
3: Engem is érdekel egyébként.
2: Beszéljünk még a Chiefsről egy kicsit, és akkor utána a Broncos, úgy is fogunk szerintem.
4: Ne csapongjunk annyira.
2: Ami nekem ennél a Chiefsnél kérdés lesz, vagyis inkább bizakodás, hogyha az első fordulóban ez jól fog kinézni a Broncos ellen, és lesznek pozitív jelek, akkor szerintem az már egy jó jel. Tehát nem feltétlen kell azt a meccset megnyerni, de ha azt látjuk, hogy...
3: A csoport szempontjából mondjuk nem már tudod.
2: Nyilván, megnyerni. Persze, csak ha azt látjuk, hogy Simmons nélkül ez a támadófal jól fog kinézni már egy Benzonnal, akkor az már egy jó jel. Ha azt látjuk, hogy a futójáték így is úgy, hogy működni fog, az már egy jó jel, és ez a védelem ez annyira tele van kérdőjelekkel, meg fiatalokkal, hogyha ez a védelem egész jól fog muzsikálni, akkor már szerintem az megint egy jó jel, mert hosszú távon egy 4-5-6 forduló múlva én ebben nagyon sok upsetet látok, és ez már az első héten a Broncos ellen jól fog működni, vagy nem fog tragikusan működni, akkor szerintem hosszú távon abszolút van még plafon ebbe a csapatba.
4: Érdekes, hogy Chiefsről úgy beszélgetünk, hogy meg kell találni a plafonjukat, és mi lehet az a plafon. Én abban bízok, főleg védő oldalom. Ha a támadó oldalra akarunk beszélgetni, szerintem Andy Reidnek van mit bizonyítania, és már megkérdőjelezhetjük azt, hogy ő ott van-e valóban azok között, akik nem a jóról beszélgetek, hanem a modellről és a megújulni tudóról, és szerintem ez vezéri az egész ligát, hogy ő lehet, hogy azt a megújulni tudást azt 5 éve kicsit így elhagyta, vagy 4 éve elhagyta, és míg szerintem Spagnuolo meg tudott újulni az egész karrier, és olyan persze ez igaz egyébként Andy Reidre is, de hogy ő benne látom azt, hogy a védelem nem lesz olyan, ami miatt olyan mérkőzéseket vesztenek el, amik például egy labdások is ugye tavaly elveszítették, tavaly előtt meg az összeset szinte megnyerték, úgyhogy én bízom abban, hogy a védelem nem lesz az, ahogy felkonferált, tehát, hogy túl sok a kérdő, és túl sok a fiatal, mert szerintem tök tehetséges fiatalok vannak ebben az egységben, és inkább a támadó oldalon kezdem kicsit félteni ezt a csapatot, mert szerintem a Holmes nem teljesen egészséges, mármint úgy nem teljesen egészséges, hogy ő neki akkor van igazán, ő akkor is igazán nagyon, igazán veszélyes, amikor mondjuk 3. és 1-re, vagy 4. és 1-re lábom oldja meg, és nem tudom, hogy ezt mikor fogjuk megkapni tőlem, pedig ez egy nagyon nagy része a támadósornak, hogy ő a kreativitásával tud menteni mérkőzéseket, tud menteni utolsó negyedben field goalra olyan szituációkat, amivel megfordítják, és akár 3 pontot feltéve megnyerik a mérkőzést. Yeah. És a támadó fal, és a célpontok.
3: Ugye azzal sokat lehet segíteni ezen, hogy Mahomesnak mennyit kell menteni itt a 3.-4. kísérleteknél, hogy ne szoruljanak már annyiszor 3. kísérleteket. Tehát ez tudott haladni ez a csapat, de hogy borzasztó sokszor egy hajszálon függött, hogy már megint meg kell oldani egy 3-et, megint meg kell oldani egy 3-et, és ez annak volt a következménye, hogy egyszerűen nem jöttek a nagy játékok, nem jöttek az exkluzív játékok, és Walker megérkezését bel legalább a futójátéktól azt várhatjuk, hogy néha legyen már meg egy főrzen egy futással, néha legyen már meg egy 8 yard egy futással. Ezek nem voltak meg, egyszerűen nem voltak futók sem, akiktől meg lehetne, és akkor nem kell ennyire Mahomesra korlátozódni és az ő zseniére, hogyha van mellette egy normálisan működő futójáték.
4: És ez úgy fontos, hogy legyen meg az első kísérlet, hogy elsőre legyen egy újabb első.
3: Hát elsőre meg másodikra így, legyen.
4: Tehát a korai Dánokon tudjanak olyanokat, olyan dolgokat csinálni, amit az elmúlt 3 évben mondjuk nem nagyon tudtak.
2: Igen, és nekem kettő, ma már csak az offenzőről maradunk, nekem kettő borzasztó nagy hiányosságom volt a tavalyi évben. Egyrészről, hogy ezek a nekem kettő, ma már csak az offenzőről maradunk, nekem kettő borzasztó nagy

0: kísérleteknek, kimeneténél, két pontosoknak, és a többi. Tehát ezekben valami brutál konzervatív volt Reed szerintem az utóbbi egy-két évben.
1: Hozzáállásban, játékmenedzselésben, koncepciók alkalmazásában szerintem most nem feltétlenül kell mindenkinek Sean McVay-nek lennie, de Andy Reedről nem így gondolkodtunk, mint hogy az elmúlt mondjuk 2-3 évet lemenedzselte.
0: Hát talán pont ezért meglepő, nem, hogy azért láttuk őt, hogy milyen innovatív készségei voltak, és ehhez képest nagy most a differencia szerintem.
2: És ezzel az fontos, hogy valójában merre tud elindulni ez a támadósor, hogy tényleg látunk egy megújulást, egy picit félek tőle, hogy nem feltétlenül, pedig ugye azért a lépések, amiket tettek az off-seasonban, azok arra mutatnak, hogy akkor elindulunk a futójáték felé, elindulunk az under center játékok felé, és valami lesz. Ami miatt nagyon félek viszont Andy Reid mellett, hogy hát igen, a célpontok ezt ugye mind a ketten érintettétek, és kerülgetem, de végső soron ahhoz, hogy nagyon jól legyen a csapat, ahhoz azért célpontok terén kellett volna virítani, és én sajnos már se Kelsey-ben nem látok, se Murphy-ben nem látok nagy előrelépést, Rice meg hát ki tudja.
0: Hát rá ezt mondják sokan, meg ugye Cyrus Erennek volt állítólag jó off-seasonja, de hát...
2: Sokadik körös újonctól sose várok.
0: Igen, sokat. Csak arról mi nem is beszéltünk, hogy azért egy McDuffie, egy Williams, egy Watson, egy Cook, tehát azért az a secondary az megint nagyon fel kell, hogy varja majd Spagnuolo. Na de akkor menjünk tovább a Broncosra, mert én elbeszélgetnék itt 2 órát és a Chiefsről, de beszéljünk akkor a Broncosról, ha már itt számon kértétek. 9,5 az over-under-re, ugye arra jól emlékszem.
1: Igen.
0: Ha én abból indultam ki legalábbis, hogy a tavalyi szezon azért sokak szerint túl teljesítés, de ha megnézzük irányító nélkül ezt a csapatot, akkor szerintem ez egyértelműen egy top csapat, és még ha valamit nagyon kellett mondani ennél a csapatnál, akkor az elkapók voltak, vagy a célpontok. Ide hozom még egy Jalen Waddle-t is, úgyhogy összességében 2 nagyon jó futó van szerintem, tehát nekem tetszik, amit láttam az off-seasonben is, a lényegét egybe tartották, jött egy Waddle, itt egyedül Bonix a kérdője, hát és ezek szerint Vegas Bonixban látja azt, hogy itt ez nem kérdője, hanem inkább egy felkiáltó jel lefelé, de én nem láttam azt, hogy ez a csapat ez ne nyerjen meg 10 meccset idén.
2: Alapvetően egyébként egyetértek, de Bonix azért mégiscsak, mint irányító, a legfontosabb láncszemről beszélünk, és Vegas sem, ahogy egyébként nem a többség, az NFL társadalom nagy része sem bizakodó Nix-el kapcsolatban. Hozzáteszem, hogy tavaly egyébként bizonyos dolgokban nagyon jó volt, és ha ezt meg tudja ismételni, akkor ez ennek elejének kell.
0: Jó, csak akkor most visszakérdezek. Jared Stidham a 3. irányító ebben a pillanatban az NFL-ben.
2: Stidham?
0: Hogy vele majdnem beütöttek a szuper. Tehát, hogy ez a csapat ez ott tart, hogy Bonix-nek nem kell top 10-nek lenni. Egy top 15 Bonix-el, ha nem lesz meg a 10 győzelme ennek a csapatnak, akkor az masszív tragédia szerintem, és azért nem akarom állni, hogy Bonix-et nem teszük be a 14-16 környékére valahová. Vagy ha nem, akkor meg nagyon nagy baj van megint csak.
2: Nem tehát. Biztos, hogy betesszük. Ezért lesz egy vízválasztó év szerintem Nix-nél, hogy akkor most milyen úton indulunk, hogy ő elég lehet egy ilyen dologra, mert vannak biztató jelek, ugyanakkor nem tudom, tehát hogy azért többet vár az ember.
1: Én megpróbálom megmagyarázni még azt, hogy miért 9,5 a határ. Az egyik az, hogy ez a védelem az évek óta fönt van azon a felső polcon. Jó, talán a tavalyi év már nem volt annyira domináns, de szerintem akár Vegas beleláthatja azt, hogy lesz egy visszalépés, egy regresszió, mert ugye mindig azt mondjuk, és ez talán megint csak közhely, de hogy a védelmek volatilisek, és lehet, hogy az egyik évben én imádom, és talán az egyik kedvenc játékosom abból a csapat összességből, akiknek nem szurkolok, az Patrick Surtain, és egy egészen elképesztő, korszakos, zseniális tehetség ez a játékos, de mi van akkor, hogyha elkezdik égetni? Mi tört? Nem tudod kizárni ennek a valószínűségét, teljesen nullára szorítani, nem fog valószínűleg megtörténni, hogy enged 10 TD-t, de valami visszalépést várhat Vegas a védelemtől, illetve, ami másik nagyon fontos, és viszonylag keveset érintjük, hogy Sean Payton átadta a kormányt Davis Webbnek, és ő fogja hívni a játékokat.
2: Bármikor visszaveheti, azért ezt tegyük hozzá, akár évközben is, sőt, akár azt is
0: egy hármas kezdés után mondjuk.
1: Értem, de hogy akár, vagy mikor fogja... De
2: lehet hatás, ezt értem, hogy ezt mondom.
1: Akár ez lehet, hogy 2 mérkőzésükbe fog kerülni, és akkor már azért még jön mellé 3 veresség, akkor persze még mindig csak, nem tudom én, 12 meccsnél tartunk, de már kezdünk ott billegni, hogy ne legyen meg, és még egyszer, hogyha mondjuk a védelem 3 meccset lead, a támadósor 2-t, és akkor még mindig kell keresni 2-t, ami valamiért turnoverek miatt nem jön össze, akkor közelítünk a 10 alá. De mondom, én nem hiszek benne, mert én overt mondanék, ha kellene mondanom, sőt, én nagyon-nagyon elhiszem ezt a csapatot, kivéve az irány.

0: tojukat, de egyébként Knicksre visszatérve tudott dolgokban fejlődni a szezonon keresztül, vagy a szezon elejéhez képest tavaly, hogy ezt idénre megkapjuk el, mennyire lesz egészséges a lába. Nagy kérdőjel, de én tudok kampányolni az over mellett.
1: Viszont a másik csapat ebben a divízióban meg én azt talán kicsit túlőtték nálam, az pedig a Chargers. Legalábbis annyi kérdőjét látok náluk, hogy megnéztem például, hogy itt a divízió otcokat, ott például beteszik a Broncos elé. Tehát én ezt a Chargers nem tudnám betenni a Broncos elé, mert oké, és hogy itt meg ha valami fix, az pont az irányító kérdés, az magasan fixebb, mint Denverben, de elment Minter, ránézek erre a defense-re, és így tehetségek meg nevek alapján, hát ez valami botrányosan rosszul néz ki, a támadófal közepén megint csak katasztrofálisan néz ki, és arról beszélünk, hogy a célpontok az meg megint van, ha csak Led McCann-kek nem lesz olyan szezonja, mint az első évben, meg Hampton, amit mutatott a sérülés előtt, akkor megint csak kérdőjelek vannak körülbelül, ha levesszük azt, hogy Herbert tényleg mennyire jól tud lenni.
2: Értem a kérdéseidet, de ugyanakkor mindegyikre lehetne válaszokat mondani. Tehát a védelemnél egyébként...
0: Abszolút.
2: Tehát jogosak a kérdések, csak azt mondom, hogy lehet, hogy van ezekre mind válasz, és akár össze is jöhet, és elég mondjuk csak a felének összejönnie ahhoz, hogy ez egy masszív csapat legyen. A védelemmel kezdeném, mert ott minden távozás az szerintem is egy nagyon fenyegető jel, mert azért, amit ő tett ezzel a védelemmel, kvázi tehetségek nélkül most idézőjelbe mondom, az igenis jó dolog. Viszont ezek a védők ugye ugyanazok maradtak tavalyról. Megtanulták a rendszert, Oleri hasonló dolgokat akar majd csinálni, egy picit átalakítja, de hasonló dolgokat, tehát nem egy óriási átalakítás lesz, nem egy nulla dolgot kell felépíteni, hanem egyszerűen valószínűleg hasonló dolgokat fogunk látni tőlük, mint tavaly.
1: Hát főleg, sokat dolgozottak ezzel alatt, ugye, tehát a rendszert azért ismeri.
2: A támadó oldalon, meg amitől mindenki boomot vár, az Mike. Szerintem meg Daniel, nála most a hype-oltabb dolog nincsen. Valószínűleg nekem is, hogy mindenki azt várja, hogy ez az offense, ez egy hiperbolaként fog fölvelni, és olyan dolgokat látunk, mint attól a Dolphins-tól, aki 86 számolt a Broncos-ra, nem tudom, 4 éve.
1: Jó, csak ha megnézzük a McDanielnek ezek a jó éveit, akkor azért a futójáték bőven dominált, és én azt, hogy ezzel a három emberrel a közepén, hogy fog dominálni itt a futójáték?
0: Megtalálják a módját a tight endekkel, a fullbackkel.
2: Igen, tehát hoztak oda olyan kiegészítőket, meg most már ott tartunk, hogy nyilván, hogyha a liga legrosszabb három belső védő, vagy támadófal emberre lesz ez a belső áros, akkor nem. De hogyha egy közepes szinten valahogy elkaristolnak, akkor megtalálják a módját.
0: Itt azért nagyon sokat tud segíteni a rendszer. Kicsit az inverse Titans, hogy ott nem találták, vagy inverse Texans, hogy ott hiába tehetségbe közel hasonló játékosok vannak, így nem érzed azt hogy kijöhet belőlük az, mint mondjuk kijött a Dolphinsból, és nem feltétlenül a tavalyi évre gondolok, ahol volt egy All-Pro centerük, hanem mondjuk három évvel ezelőttre, amikor ugyanúgy egy szedett-vedett volt a fal, meg mindig sérültek voltak. Szóval itt szerintem ez a magas vonal, ez mindenképpen annak szól, hogy ez a támadósor, ez sokak által megfékezhetetlennek tűnik. Úgyhogy a védelemben pedig, ha tényleg nagyon hozzá akar nyúlni O'Leary, akkor én azt gondolom, hogy öngyilkosság, mert nem tud ezekből a tehetségből egy év alatt nagy pálfordulással nagyon nagy teljesítmény növekedést kihozni, szerintem inkább csak romlást.
1: Kimondott, nem kérdeztem meg, hogy melyik csapatot lesz jól nézni, de ha nem a Raiders hoztad volna, akkor azt hiszem, hogy túl beszéltük minden csapatot. Úgyhogy Pácsonyi Patrik, Kovács Bernit, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
0: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
4: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó. Benke Lucia vagyok. Szigorúbb lehet a január 1-én érkező vagyonadó a kampányban ígértnél, többen bírálják is az új adófajtát. A Mi Hazánk mozgalom bejelentkezett a vezető szerepre az ellenzéki oldalon, elemzők szerint erre alig ha van esélyük. És a miniszter válaszolt a kritikákra, és azt ígéri, hogy egyszerűbb lesz az állatok örökbefogadása. $500 milliárd felett magasabb adókulcsú vagyonadót kell majd fizetni, jelentette be Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán. A Joint Venture szövetség elnöke híradónknak azt mondta, azokat, akik tisztességesen szerezték vagyonukat, inkább példaként kellene az ország elé állítani. Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője pedig úgy véli, a vagyonadó GDP csökkenéssel jár, a beruházások visszaesnek, a tőke pedig kiáramlik az országból.
5: Engem fog érinteni, nyilvánvalóan 4 évtizedet dolgoztam szerte a világon, és amit kerestem, azt jól fektettem be, tehát nyilvánvalóan rendelkezem vagyonnal, ami ebbe a kategóriába beleesik, és én nagy örömmel fogom ezt a vagyonadót befizetni, hiszen azért is vagyok itt, azért ülök itt egyébként, hogy Magyarországnak segítsek.
6: Én értem, hogy fáj, kedves elvtársak!
7: Magyar Péter a Fidesznek is üzent a vagyonadóról, majd szombaton azt is bejelentette, hogy 2027. január 1-től vetik ki.
6: Szigorú feltételek mellett fogjuk bevezetni, mint azt vállaltuk. És lehet, hogy egy bizonyos összeghatár fölött, mondjuk 500 milliárd fölött nem is 1% lesz a befizetendő vagyonadó, hanem több.
7: Magyar Péter a kampány során többször is megindokolta a vagyonadó bevezetését.
8: A társadalmi szolidaritásnak egy formája. Lehetne ennél nagyobb is. Lehet ezen vitatkozni, hogy kell-e nagyobb társadalmi szolidaritás. Ez egy formája. Uh-huh. Ebből, ha 5 milliárd forint fölött vezetjük be, akkor körülbelül annyi költségvetési bevétel származik, amennyibe 2 milliónál is több honfitársunk személyi jövedelemadó csökkentése kerül. Ha 1 milliárd forinttól vezetjük be, akkor körülbelül a duplája jön be, akkor már akár 5-600 milliárd forint is bejöhet belőle, akkor nyilván az már segít a nyugdíjemelésben, vagy éppen az áfa csökkentésben.
7: A privát bankolással foglalkozó tanácsadó cég ügyvezetője szerint az 500 milliárd forintos határt legfeljebb politikailag lehet értelmezni, és nem gazdaságilag. Karagics István azt mondta, az adó számos tisztességes vállalkozót is sújtana.
9: A 10 milliárd és az 1 milliárd forint közötti vagyonnal rendelkezők, az mondjuk 21 néhány ezer háztartás, hát ők adják a magyar KKV szektort, ők rengeteget foglalkoztatnak, rengeteg adót fizetnek be, nagyon komoly gazdasági és nemzetgazdasági hatása lesz, én azt gondolom, egy 1 milliárd forintos limittel bevezetett, és ennyire széles kört már a vállalkozói kört tekintve széles kört lefedő érintettségű vagyonadónak.
7: A Joint Ventures elnöke Csorbai Hajnalka azt mondta híradónknak, az 500 milliárdos határ szerinte 5 embert érint.
10: Mészáros Lőrinc, Veres Tibor, Csányi Sándor és Felcsuti Zsolt. És ugye a Szély László lenne elvileg a jelenleg médiában terjedő listák alapján az 5. ezen a listán. Úgy gondolom, hogy Csányi úr is ilyenkor azért nehéz helyzetben érezheti magát, és szerintem tőle is elvitathatatlan az, amit azért az egész ország értett már azzal a gazdasági tevékenységgel, amit az elmúlt nem 16, hanem sokkal több idő alatt letett az asztalra.
7: Csorbai Hajnalka szerint csak néhány száz olyan ember lehet, aki tisztességtelenül szerezhette vagyonát.
10: ha a büntetőjogi felelősség szóba kerül, akkor őket bíróság elé kell állítani, elítélni, és azokat a vállalkozókat, akik pedig az elmúlt 16 évben növekedni tudtak, ilyen komoly cégeket tudtak építeni, őket példaképként kellene állítani a magyar gazdaságban, mert nem sok pozitív példánk volt.
7: Csorbajhajnak a hozzátette, az adó büntetési jellegének elkerülése végett azt javasolják, hogy az adóból levonható legyen az az összeg, amit a vállalkozók visszaforgatnak a vállalkozásaikba.
11: Egyre inkább.
7: Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint ez irányított intézkedés.
12: Nem néztem azt meg, hogy a Tisza környéki támogatók, és itt most Vige Lászlótól Bojáron keresztül sok mindenkire gondolhatunk, azoknak a összevont vagyona, amit mondjuk nem tudnak szétosztani a családon belül több adóalany irányába igazából, azoknak hol van a határ? Hát valószínűleg ott fogja húzni a határt, hogy a Tisza mögött levő prominensek azok kevésbé legyenek érintve ebbe a magas adóba.
7: A képviselő elmondta, nincsenek jó tapasztalatok ezzel az adóval.
12: Minden nemzetközi szakirodalom arról beszél, hogy a vagyonadó az az adófajta, amelyikre legtöbbet kell költeni, és legkevesebbet hozza be. Rombolja a vállalkozói kedvet, rombolja az innovációt, a gazdasági növekedésnek egy jelentős gátja tud lenni.
7: Szalai Piroska hozzátette, a Tisza is tisztában van mindezzel, és csak azért vezetik be, mert felelőtlen ígéretet tettek rá a kampányban.
4: A Fidesz frakció vezetője arra számít, hogy a jövő héten megindul a hajtóvadászat a párt politikusai ellen. Bóka János videónyilatkozatában azt hangoztatta, hogy Magyarországon politikai leszámolás zajlik. Úgy fogalmazott, hogy beszántották a Mandinert, kirúgták Schmidt Máriát, a Terrorháza Múzeum főigazgatóját, és most a Tisza akarja megmondani, milyen kiállítás lehet az épületben. Szerinte az Alapjogokért Központ munkatársait alaptalan vádak miatt zaklatják. Mint mondta, először a szellemi műhelyek kerülnek célkeresztbe, a következő célpont pedig a közösségük lesz.
13: Arra számítok, hogy már a jövő héten megindul a hajtóvadászat. Mindent el fognak követni azért, hogy megfélemlítsenek és megtörjenek bennünket, hogy elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. De bennünket nem lehet megtörni, nem lehet elhallgattatni és nem lehet megfélemlíteni. Mi nem félünk. Ti se féljetek.
4: Hétfőn rendkívüli ülésen dönt a parlament három mentelmi ügyben. A mentelmi bizottság már kora reggel tárgyalja az Orbán kormány két korábbi miniszterének mentelmi ügyét, akiket több milliárdos nagyságrendű visszaélésekkel gyanúsít az ügyészség. Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter kiadását a Nemzeti Kulturális Alapügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt kéri a vádhatóság. Sezták Miklósnak, aki nemzeti fejlesztési miniszter volt 2014 és 2018 között, a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben többek között hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt kell felelnie. Döntenek majd Magyar Péter miniszterelnök ügyében is, aki két éve elvett egy telefont egy őt videózó férfitól és a készüléket a Dunába dobta. Legfeljebb a kiábrándult Tisza szavazókkal tud bővülni a Mi Hazánk mozgalom. Így reagáltak a politikai elemzők arra, hogy Torockai Lászlóék bejelentették, készek átvenni a vezető szerepet az ellenzéki oldalon. Közben Magyar Péter folytatta az országjárását, Orbán Viktor pedig elkezdte az egyeztetéseket pártjának vidéki vezetőivel.
14: Nagyobb a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szeretem.
15: Magyar Péter miniszterelnök a Vecsési Káposzta Fesztiválon, az országjárás szolnoki állomása után. Amíg a kormányfő szemben láthatóan jól érzi magát a Stramni sátorban, addig ez az ellenzékéről már kevésbé mondható el. Orbán Viktor a választmányi tagokkal találkozik vidéken, a Mi Hazánk mozgalom viszont bejelentkezett a vezető szerepre az ellenzéki oldalon.
16: Ráadásul a helyzet az még különlegesebb azáltal, hogy csak két párt elnöke van az országgyűlésben, Magyar Péter a Tisza párt elnöke. Ott ugye 29-en is elférnek egy ilyen elnökségi választáson. Nálunk azért minden tagnak van szavazati joga, és a küldöttek is itt vannak ilyenkor sok százan. És ugye felismerve ezt a politikai helyzetet, mi azt hirdettük meg ma itt a kongresszusunkon, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet.
17: Tehát
11: Hát én ezt inkább csak egy ilyen kongresszusi nagyotmondásnak gondolom Toroszkai részéről, egy hatfős kis frakció a bejutás határán.
15: A Mi Hazánk egyelőre nem árult el részleteket arról, hogyan tervezi átvenni a vezetést az ellenzéki oldalon. A híradónk által megkérdezett elemző politikai blöffnek tartja a szélső jobboldali párt tervét, bár a Mi Hazánk szerinte is jól érzi a Fidesz gyengülését.
11: Ezt jól látja Toroszkai, hogy a Fidesz nagyon rossz állapotban van. Szóval tulajdonképpen miután nem döntötték, hogy merre mennek, azt kell mondanom, hogy leginkább nincs. Amit a Fideszből most látunk, ez a teljesen szétesett, ide-oda kapkodó, helyét nem találó, minden napra egy hülyesség, egy mondat, ugye, amikor a Fidesz nevű pártnak az arcai Pócs Jánosok és Németh Balázsok és Takács Péterek, akkor azért azt kell mondanom, hogy bajban van a Fidesz.
15: Kiszeli Zoltán politológus híradónknak azt mondta, a Tiszából a ciklus alatt kiábránduló szavazók csatlakozhatnak esetlegesen a még meglévő ellenzéki erők valamelyikéhez.
17: A Mi Hazánk abban reménykedik, hogy akik a Tisza pártból kiábrándulnak, és korábban már a Fideszből is kiábrándultak, őket fogják választani. Hát legközelebb 3 év múlva lesz választás, addigra kell az ellenzéki pártoknak, így a Mi Hazánknak is erőt felmutatni, és hát ha nem is egy kormányképes vagy vonzó alternatívát, de legalább a kisebb elutasítottságot kell mutatniuk, mint az esetleg népszerűtlenné váló kormánypárt.
15: Kerestük a Fidesz sajtóosztályát a Mi Hazánk tervével kapcsolatban, de adásunk nem voltak elérhetőek.
4: Hitele többé nem lesz, örüljön a lopott pénznek. Ezt üzente a Nézőpont Intézet vezetőjének Fülöp Botond, akit vidéki prókátorként, a kegyelmi ügy elindítójaként ismert meg az ország. Előzőleg Mráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzetnek adott interjúban elnézést kért azoktól, akik úgy érezték, hogy az áprilisi választás előtt félrevezették őket. Azt is mondta, hogy szakmai hibát vétettek, és volt ugyan olyan mérésük, amely szerint a Tisza párt vezetett, csak éppen azt ők maguk sem hitték el. Mindenre a Facebookon reagált Hannendre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a legpontosabban jelezte előre az eredményt az őt ért támadások ellenére is. Hannendre most csak annyit írt, Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Több ukrán civil meghalt az éjjel orosz dróncsapásokban. Találat érte a legnagyobb ukrán mobil szolgáltató székházát is. Korlátozott orosz támadástól tartanak a balti országok, illetve Lengyelország. Emiatt evakuálási terveket dolgoznak ki. Közben Kijev szerint az ukránok egy hét alatt 6 stratégiai finomítót bombáztak orosz területen. A károkat több millió dollárra taksálják.
18: Halálos áldozatot követelt egy orosz dróntámadás a Kijev közeli Visnevében. A gép rázuhant egy forgalmas útszakaszra. Többen megsebesültek, 5 autóban károk keletkeztek. Raktárakat bombáztak az orosz megszállók a dél-ukrajnai Odessa megyében. Ott is meghalt egy civil, sebesültek is vannak. A raktárak mellett lakóházak, üzemek is megrongálódtak, miután hatalmas tűz keletkezett. A megszállók az éjjel 170 drónnal indítottak támadássorozatot Ukrajna ellen. Több mint 70 sugárhajtású gép volt. Az oroszok szeptemberben több mint 2700 sugárhajtású drónt lőttek ki ránk. Minden másodikat megsemmisítettük vagy eltérítettük. Sajnos azonban még így is sok gép eléri a célját, de egyre erősebb a légvédelmünk, mondta az ukrán elnök. Közben a brit rendőrség lezárta a Fairfordi légitámaszpont felé vezető utakat, és átvizsgált számos gépkocsit robbanószer után kutatva. Többeket letartóztattak. A nyáron az iráni forradalmi gárda megfenyegette az Egyesült Királyságot amiatt, hogy a Fairfordi támaszpontról kiindulva amerikai bombázók támadják Iránt. A brit kormány emellett az oroszok fokozódó hibrid háborúja, szabotázsakciók és kibertámadások miatt is megerősítette a kritikus infrastruktúra védelmét. Egyre több a hadgyakorlat és egyre nagyobb az aggodalom a balti országokban is, amelyek attól tartanak, hogy Putyin orosz elnök hadseregek korlátozott csapást mér rájuk. Sajtóértesülések szerint Litvánia és Lengyelország tervet dolgoz ki a balti államok lakosságának evakuálására. Az oroszok már nem csak fenyegetnek, hanem támadnak is. A területünkön gyilkosságokat, gyújtogatásokat hajtottak végre. Robbanóanyagot találtunk mozgó vonatokon. Több tucat drónnal hatoltak be, sőt egy robotrepülőgépet is szándékosan lőttek be lengyel területre, fogalmazott a lengyel külügyminiszter. Moszkva tagadja, hogy támadásra készül az európai országok ellen.
4: A pápa felszólította a katolikus egyházat, hogy ismerje el a hibáit és gyógyítsa be a soraiban keletkezett mély sebeket. 14. Leó pápa erről a híres franciaországi kegyhelyen Lourdesban tartott misén beszélt, ahol 150 ezer ember gyűlt össze. Konkrétan azonban nem említette a pedofil botrányokat, amelyek egész Franciaországot megdöbbentették. A katolikus egyház fő 4 napos útján 3 francia városba látogat el, és találkozik a papi pedofília áldozataival is. Továbbra is ezrével szereznek feketén műszaki engedélyt, a magyar autósok nyilatkozta híradónknak a szakértő. Az utakon közlekedő autók átlag életkora 16 év. A hatósági rajtaütések ellenére továbbra is sokan inkább a megvesztegetést választják a költséges javítások helyett.
19: Sokak arcára csalt mosolyt, amikor Pintér Sándor volt belügyminiszter az ikonikussá vált Wartburgjával érkezett Köccsére. Bár a helyszínen kiderült, hogy egy adminisztrációs hiba miatt az autónak papíron nem volt kötelező biztosítása, a műszaki állapota makulátlan. A több mint 35 éves jármű májusban sikeresen levizsgázott, így 2028-ig biztosan az utakon maradhat.
20: Látni az utakon éppen elég olyan autót, amint minden esetre kétséges, hogy vajon hogy lehet ennek műszaki vizsgája, vagy olyan rettenetesen füstöl, vagy látható korróziós nyomok vannak rajta, ami valószínűleg már nem biztonságos.
21: El kéne vagy szállítani, vagy ki kéne vonni őket a forgalomból, mert ugye zavarják a forgalmat. Nálunk is van olyan, amit én is bejelentettem, hogy ott állt egy éve, és szóltam az önkormányzatnak, és elvitték.
22: Azt viszont látom, hogy minden ára mindenki autóval akar járni. Tehát, hogy az egyrészt a... Gondolom a mobilitás miatt is fontos, de hogy van egyfajta ilyen státusza is az autónak.
19: Zács Dániel újságíró a Telexben egy hosszú cikkben tárta fel a műszaki engedélyeztetés körül még mindig fennálló korrupciót és más hiányosságokat.
23: Égig ér a korrupció. Tehát magyarán mondva, kenőpénzért is levizsgáznak autók. Magyarországon ezrével vizsgáznak le autók ezen a módon, aminek egyrészt az az oka, hogy régi az autópark, tehát 16 évnél idősebb a magyar személyautóállomány átlagos kora, sokan öreg autóval közlekednek, esetleg maguk sem tudják, hogy olyan hibákat tartalmaz az autó, amelyek miatt külön-külön is meg kéne buktatni a vizsgán, vagy tudják, ez a rosszabbik eset, viszont ismernek olyan vizsgabázist, ahol némi plusz pénzért átmegy a műszakin az autó.
19: A rendőrség időről időre rajtaüt a megvesztegetést elfogadó vizsgabiztosokon. A legnagyobb visszaélés 2020 nyarán tárták fel a hivatalos szervek a Mozaik utcában található telephelyen, ahol 11 személy letartóztatását rendelték el. Ők már nem alkalmanként fogadtak el pénzt, hanem üzletszerűen követték el a bűncselekményeket. Hiába razziák, a zárt vizsgarendszert még mindig sokan képesek kijátszani. Különösen a régi használt autók tulajdonosai szorulnak rá, hogy karbantartás vagy javítás helyett inkább a vizsgabiztos elnéző hozzáállására költsenek.
24: Maga a vizsga díja az nem egy olyan horribilis összeg, hogy ne lehetne megfizetni, mert ha jól emlékszem rá 26 ezer forint körül van. De hogyha javítani kell a járművet, akkor már komolyabban zsebbe kell nyúlni.
19: A szakemberek szerint közös társadalmi érdek a szabályok betartása, és ehhez a hatóságok szigorú fellépése önmagában kevés. Az állampolgárok egyéni felelősségvállalására is szükség lenne.
4: Több dél-baranyai üzletben is próbavásárlást tartott a hatóság. Azt akarták kideríteni, hogy mennyire követik a boltok a fiatalkorúak energiaital és szeszes ital vásárlására vonatkozó tiltó szabályokat. Harkányban egy nagyobb üzlet is lebukott, Siklóson pedig több volt is fennakadt az ellenőrzésen. 1 millió forintot meghaladó büntetést kaptak, valamint néhány héten keresztül nem árulhatnak alkoholt és energiaitalt.
25: Egy üzletben a kasszánál dolgozó alkalmazott nem kérte el a fiatalkorú személy igazolványát, amikor alkoholt és energiaitalt vásárolt. A jogszabályok szerint alkohol értékesítésekor a kereskedőknek ellenőriznie kell a vásárló életkorát, ha annak megítélése szükséges. A hatóság furfangos szakemberei egy fiatalkorú gyereket küldtek be. az üzletekbe itt Siklóson és Harkányban, és arra kérték őket, hogy vegyenek alkoholt és energiaitalt. Minden esetben sikerült nekik a pénztárnál fizetniük és kijönni az üzletekből. Na, ekkor csaptak le a hatóság emberei.
0: Néhány órával később egy szomszédos településen is megjelentek a hatóság szakemberei, így ennek a boltnak a tulajdonosai sem örülhetnek most.
25: Ebben az üzletben is raziáztak a hatóság emberei. Itt viszont annyi kedvezményt kapott az áruház, hogy csak kettől kell leszedni a szeszes italokat és az energiaitalokat a polcról, azonban 6 milliós büntetés itt is járt.
0: A szakember szerint a fiatalok sok esetben kijátsszák a rendszert, idősebb barátaikat kérik meg arra, hogy vásárolják meg nekik a termékeket.
1: Jogszabály tilalomba ütközik a 18 év alatti személyek részére történő alkoholárusítás. Ezt, hogyha a hatóság megállapítja azon túl, hogy bírságot szab ki, első körben az alkohol forgalmazást tiltja meg, ami akár egy évig terjedő időtartam is lehet, és hát ha úgymond visszaeső lesz a bolt, akkor viszont be is zárhatják.
0: Ennek a Siklós közeli kisboltnak a tulajdonosa azt mondja, ügyel a jogszabályok betartására, hiszen egy bírság akár vállalkozása működését is veszélybe sodorhatná.
2: Mi mindenképpen arra figyelünk, hogy fiataloknak semmiképpen ne adjunk alkoholt és energiaitalt. Aki olyan gyanús személy vagy olyan gyanúsnak látszik, attól személyigazolványt mindenképpen elkérünk. Ha nagyon-nagyon ittas, akkor azt meg semmiképpen nem szolgáljuk ki alkoholtermékkel.
0: Egyelőre egyik érintett boltban sem árusíthatnak sem energiaitalt, sem alkoholt legalább 2 héten keresztül. A termékeket le kellett venniük a polcokról, vagy úgy kellett elhelyezniük, hogy azokhoz a vásárlók ne férhessenek hozzá.
4: A magyarországi állatjóléti problémák megoldásához időre és pénzre lesz szükség, de már folyik a menhelyek átvilágítása. Írt a Facebook oldalán Gajdós László élő környezetért felelős miniszter. Mindez reagálás volt arra, hogy Kormos Anett humorista egy nyilvános posztban egy menhely túlzott szabályozását és a nem egyenes kommunikációt kritizálta. A miniszter szerint a céljuk az, hogy minél több állat találjon gazdára, ezért életszerűbb és arányosabb örökbefogadási gyakorlatot fognak kialakítani.
3: Ő itt a 12 éves Tempi, akit korábban már egyszer örökbe fogadtak, de az akkori gazdája egészségügyi problémák miatt végül nem tudott róla gondoskodni. Így került vissza a Rex kutya otthonba, ahol azóta is várja, hogy egy szerető gazdi hazavigye. De nem ő az egyetlen, ennél a menhelynél jelenleg több mint 80 állat vár örökbefogadásra. A kutya otthon munkatársa szerint a legfontosabb céljuk, hogy a megfelelő emberhez a megfelelő állat kerüljön.
5: Azért odafigyelünk, hogy egy kutyánál azért, ha valaki napi 10-12 órát dolgozik és nincs otthon, akkor az nem éppen előny. Egy szökős kutyánál ne legyen 35 cm a kerítés, tehát vannak ilyen feltételek. Oda szoktunk figyelni, hogy idősebb korosztálynak nem javaslunk pár hónapos kutyát, macskát, tehát nagyon fiatal kölyköket, ugye azok sokkal aktívabbak. Tehát ilyenek vannak.
3: Az örökbefogadás előtt azonban számtalan feltételnek kell megfelelni. Az otthon megismerését követően a leendő gazdiknak kérdőív formájában kell beszámolniuk élethelyzetükről, otthonuk típusáról, napi aktivitásukról és életkörülményeikről. Ha megfeleltek, akkor később a kiválasztott ivartalanított állatot csak szerződéskötés, adomány kifizetése és a megfelelő látogatási alkalom leteltével kaphatják meg. A megkérdezett örökbefogadó elégedett ezzel a rendszerrel.
6: Most a megszet szeretnénk, ez már a harmadik alkalom, tehát ez is nekem nagyon szimpatikus, hogy családdal egy kicsit szoktatják a kutyákat, nem csak odaadják pénzért, hogy azért tényleg a kutya is szokja az embert, ez a család is szokja.
3: Kormos Anett humorista azonban arról számolt be, hogy amikor egy macskát szeretett volna örökbefogadni, olyan hosszúságú listát kapott, amin teljesíthetetlen feltételek és egy korábban nem említett 30 ezer forintos örökbefogadási díj is szerepelt. Bejegyzésében a menhely túlzó szabályozását és a nem tiszta kommunikációt kritizálta. Az esetre Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is reagált. Posztjában arról írt, ha egy menhely aránytalan feltételeket szab, akkor valami rosszul működik. Továbbá már elkezdték a rendszer átvilágítását és egységesebbé tételét, ehhez viszont időre és pénzre lesz szükség. A miniszter szerint több terület is változásra szorul, köztük, hogy ne legyen kizárók az időskor vagy a lakásban tartás, a kért anyagi hozzájárulás világosan és előre legyen jelezve, és hogy a menhelyek mellőzékposztjaikban az érzelmi nyomás gyakorlást. Az átvilágításokkal, a jövőbeni szabályozásokkal és változtatásokkal kapcsolatban kerestük a minisztériumot is, de adásunkig nem kaptunk választ.
4: Megérkeztek a kínai elnök által ígért óriás pandák az atlantai állatkertbe. A kínai kormány két felnőtt pandát adott kölcsön az Egyesült Államoknak 10 évre. Pingping a hím és Fushuang a nőstény panda egyaránt 6 éves. Eddig a Chengdu-i kutatóközpont volt az otthonuk. Kína hosszú évek óta a diplomácia eszközeként használja a pandákat, hogy kifejezze jó indulatát. Feszültségek esetén pedig visszahívja a látogatók körében népszerű állatokat. Ezek voltak a kora esti hírek, hamarosan pedig folytatódik a fórum André Novák Andrással. Szervusz, Andris!
7: Szervusz, Lucia, köszöntöm a híradó nézőit. Igen, mondom a témákat, és ígérem, hogy a kérdésem hozzád kapcsolódik az egyik témánkhoz, hogy már amúgy összegyűjtötted, félre raktad a vagyonadóra a pénzt?
4: Gyűjtök, de egyébként nagyon örültem, amikor megtudtam a híradós riportodból, hogy szerencsére pont nem tartozom az öt ember közé, akiknek az 500 milliárd fölötti összeg után kell majd adózniuk, úgyhogy köszönöm az információt.
7: Örülök, hogy megtudtalak nyugtatni, ez szuper. Na, tehát vagyonadó, ugye 500 milliárd forint feletti vagyon esetén ugye az adókulcs az magasabb lehet, mint 1%, ez az egyik témánk. A katóadó, ami ugye 50 ezer forint volt, Magyar Péter bejelentette, hogy ez több is lehet. Most akkor ezzel a Tisza megszegi az ígéretét, mert az ígéretek során, a kampány során azért arról nem volt szó, ha jól emlékszem, hogy több lesz, mint 50 ezer forint, de ugyanakkor betartják az ígéretüket, mert visszahozzák és kiterjesztik a katóadót. Illetve Bóka János leszámolást vár a következő héten, szerinte több vezető, tehát prominens Fidesz politikust fog utolérni a politikai bosszú. Ez a három kínált témám a fórumban.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett, Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célonállók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exivőd, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszer

Mindent átértékel. Több mint két szelet. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Több mint két szelet. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással,

Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A 150 fölötti vércukor cukorbetegséget jelez. 250 fölött veszélyes. 400 már orvosi beavatkozást igényel, és a 600 azonnali életveszély. Huey Harris 800-al érkezett a sürgősségire. Az orvos csapat nem sok esélyt adott a túlélésére.
2: Megrémültem, súlyos állapotban volt, és nem tudtam, hogy mire gondoljak. Csak féltem.
3: 2025. áprilisában Huey Harris és családja épp a Tennessee Gatlinburgbe utazott nyaralni. Útközben felesége Andrea észrevette, hogy valami nem stimmel.
2: Indulásnál ő vezetett, és minden lehajtónál meg kellett állnunk, hogy mosdóba menjen. Különös volt, mert korábban nem fordult elő ilyen. Amikor megérkeztünk Gatlinburgbe, akkor is gyenge volt. Nem akart kimozdulni. Folyton a szobában maradt, amíg mi kirándultunk.
3: Semmitől se lett jobban. Egy hét után a család hazaindult Alabamába. Huey végig rosszul volt.
2: Amikor hazaértünk Gatlinburgből, azt mondta, kórházba akar menni, de mivel már késő este volt, mondtam, hogy jó apu, most szépen feküdj le, és ha reggel is így leszel, elviszünk a kórházba. De szerinte a Szent Szellem szólt hozzá, hogy azonnal menjünk.
3: Mivel nem gondolták, hogy komoly, Hannah és húga hagyták aludni az anyjukat, és elvitték apjukat a kórházba. Útközben még rosszabbul lett.
2: Mondta, hogy nem lát, minden elsötétül, csillagokat lát, és minden homályos. Nagyon megrémültem. Nem tudtam, mit higgyek. Próbáltam nyugodt maradni a húgom miatt is, de közben imádkoztam. Istenem, segíts minket át ezen!
3: A sürgősségi tesztek kimutatták, hogy Huey vércukra 800 fölött van. Azonnal intenzívre került. Dr. Rachel Record kifejti, milyen veszélyben is volt.
4: A 800 fölötti vércukor azt jelenti, hogy az inzulinért felelős hasnyálmirigy teljesen leállt. Ez elsavasodáshoz vezethet, és felborulhat az elektrolit egyensúly, a nátrium-kálium és klorid szint. Ez máj és szív problémákat, mentális zavart okozhat, sőt, akár halálos is lehet ez az állapot.
2: Éjszaka felhívtak a lányok. Mondták, hogy kórházban vannak, és hogy olyan magas a cukra, hogy az a csoda, hogy nincs kómában. Vannak családtagjaim, akiknek ugyanez a bajuk, és van, aki el is hunyt emiatt. Nagyon ideges lettem. Szörnyen megijedtem.
3: Andrea a kórházba rohant, hogy a férjével legyen. Az orvosok inzulint adtak Hueynak, de nem tudták, mennyire károsodtak a szervei. Amíg ő az intenzíven feküdt, a család buzgón imádkozott és várt.
5: Nem tudtam, mit érezzek, mert addig nem történt ilyesmi. A félelem ellenére próbáltam hinni. Az is megnyugtatott, hogy eszembe jutott, hogy Isten akarata nem mindig a mi akaratunk. Ez félelmetes és nyomasztó, de bíztató is. Mert Isten átfogóan látja a dolgokat, és minden felett diszponál.
2: Órákat töltöttem térden állva. Az Úrhoz kiáltottam. Olvastam az igét, idéztem az igét, imádkoztam. Kértem Istent, hogy gyógyítsa meg.
3: Akkor éjjel az intenzíven Huey látomásában megjelent Jézus, és látta a saját temetését.
6: Teljesen lemerültem lelkileg. Magányos voltam ott a kórházi szobában. Tudtam, hogy súlyos a helyzet. Azt mondtam, Uram, még nem akarom elhagyni a családomat. A Szent Szellem ott állt a szobámban, és azt mondta, kelj fel arról a halálos ágyról. Felkeltem az ágyról, és többé nem feküdtem bele.
3: Huey hitte, hogy Isten meggyógyítja. Attól a perctől az állapota javulni kezdett. Néhány nap után kiengedték a kórházból. Dr. Record meglepődött a kontroll eredményeken.
4: Amikor elhagyta a kórházat a diagnózisával, 45 egység inzulint kapott naponta. De azóta teljesen elhagyta az inzulint, és most normális a vércukra. Orvosi szempontból minden normalizálódott. Remekül van.
3: Mindennapjaiban Huey továbbra is ámulatba ejti orvosát hihetetlen felépülésével.
4: Többnyire nem ilyen pozitív a kifejlet. A diabétesz rosszabbodik, a koleszterin emelkedik, a szív is betegebb lesz. De az ő esetében nem tudom megmagyarázni, hogy tudott ennyire felépülni. Ez nem az én orvosi képességemnek köszönhető. Szerintem tényleg csoda, hogy ő meggyógyult. Ők azt mondják, hogy Isten a nagy gyógyító és orvos, és szerintem ebben az esetben ezt láthattuk.
3: Manapság Huey és felesége az egyházban szolgálnak, hirdetik az ima erejét és Isten gyógyítását.
2: Hálás vagyok, hogy a gyermekeim a hit emberei, mert voltak napok, míg Huey kórházban volt, telefonon tartottuk a kapcsolatot a lányokkal, folyton imádkozva, hogy helyre jöjjön. Szerintem a hívő család az, ami kihozta a kórházból és visszahozta hozzánk.
7: Nagyon hálás vagyok ezért. Úgy érzem, meghallgattattak az én és a családom imái. Azt is érzem, hogy Isten velünk volt, végig velünk volt. Az egészet arra használta Isten, hogy megmutassa a hatalmát, kegyelmét és irgalmát.
6: Nagyon hálás vagyok, hogy mindezen átmentem. Jobb ember lettem. Jobban értékelem az életet. Már semmi sem magától értetődő. És lehetett volna rosszabb. Sokkal rosszabb. Kómába kerülhettem volna, vagy végleg megvakulhattam volna. Ezért nagyon hálás vagyok.
2: Ezek mind megtörténhettek volna Huey-val, és majdnem mindegyik meg is történt. És a felesége arról beszélt, mennyire fontos, hogy a hit családja legyünk. Tudják, ez az imádság hete itt a CBN-nél, és mi a családunk részének tekintjük önöket, mert hívőként és Jézus követőiként a hit családja vagyunk. Ezért minden nap időt akarunk szánni arra, hogy imádkozzunk önökért. Azt kértük, hogy ezen a héten küldjék el nekünk imakéréseiket, amik különböző módokon meg is érkeztek. Itt van egy, amely a YouTube-on keresztül jött. Ezt írja valaki. Imád kérek a hátfájásból és súlyos krónikus fáradtságból való gyógyulásért. Nem tudok dolgozni, ezért már nem sokáig engedhetem meg magamnak az egészségbiztosítást. Aztán ezek a kérések a Facebookon keresztül érkeztek. Az első ezt mondja, kérem, imádkozzanak az agyamért egy évekkel ezelőtti stroke hatása miatt, ami még mindig károsodási problémákat okoz.
6: Az emberek szükségei nagyok, és hadd mondjam el, megtiszteltetés számunkra, hogy kifejezik felénk imakéréseiket itt a 700-as klubban. Ezen a héten minden nap délben imádkozunk önökért, és most ebben a műsorban fogunk imádkozni. Hallották Huey családját? Még akkor is, amikor meg voltak rémülve, féltek, ijedtek voltak. Lehet, hogy nem voltak a hit óriási hősei, és nem voltak teológiailag képzettek. Nem tudom, de könyörögtek az Úrhoz. Azt mondták, szükségünk van rád, szükségben vagyunk, csodát keresünk. Jött pár imakérés. Imádkozzanak a férjemért, akinek rákja van, és egy új kísérleti gyógyszert kap. A lányom alkoholista. Szabadulásra van szüksége. Bármi is legyen az ön szüksége, menjünk most a trónterem elé. Atya Isten, te hallod az emberek erős kiáltását. Jézus, van érzelmi fájdalom, fizikai szükség, pénzügyi megterheltség, Uram Isten, te látod az összes szükséget és hallod, és most azokért az emberekért akarok imádkozni, akik vonakodnak imádkozni. Atya Isten, törjünk át ezen. Az ige azt mondja nekünk, hogy bátran járuljunk Isten trónterme elé, és ezt tisztelettel megtehetjük, mégis bátran jövünk a kereszt miatt. Így most azokért, akik egy rákos szerettükért imádkoznak, csatlakozunk hozzájuk most. Jézus nevében megdorgáljuk a rákot és a vele járó fizikai fájdalmat, az érzelmi zűrzavart. Uram Isten, azt mondjuk annak a ráknak, hogy tűnjön el Jézus nevében. Ámen. Azokért, akik egy szeretükért vagy önmagukért imádkoznak, hogy megszabaduljanak az alkoholizmustól, vagy a kábítószerfüggőségtől, pornófüggőségtől. Uram, ezek a láncok most megtörnek Jézus nevében. Törekedjenek az igazságosságra, és fussanak az Atyához.
1: És imádkozunk mindazokért, akiknél különböző betegségeket diagnosztizáltak, és nem sok reményük volt a gyógyulásra. Uram, te vagy az, te uralkodsz mindenek felett. Te vagy mindennek a teremtője, ami van. Te ismered a testünket belülről és kívülről. Te minden tudó vagy. Ismered minden szükségünket. És ezért ma egyszerűen gyógyulást mondunk ki Jézus nevében mindazok felé, akik betegségek miatt szenvednek. Gyógyítsd meg őket, Jézus, most a te szent nevedben.
6: És ahogy a Zsoltáros mondta, az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán. Uram Isten, imádkozunk, ahogy a Zsoltáros mondta, hogy felkelnek. És az ellenség nem újjonghat az emberek felett. Ezt mondta Mikeás. Uram Isten, egyszerűen megdorgáljuk az ellenséget, a megtévesztőt, a hazugot, a pusztítót. Azoknak, akik most nézik, akiknek hitük van Krisztusban, neki nincs uralma, nincs hatalma az életükben. Tehát most itt az idő, hogy hitben felkeljünk. Ha van egy mustármagnyi hite, használja, imádkozzon. Ez hegyeket mozdít el, ezt mondja az írás. Uram Isten, azokért, akik csodát keresnek, megdorgáljuk az ellenséget.
1: Köszönjük, Uram!
6: Uram, azért is imádkozom, hogy az emberek meghallják a hangodat, hogy időt szánjanak rá, értékes, fontos időt. Köszönjük, hogy az ajtó előtt állsz és kopogtatsz.
3: Az Egyesült Királyságban egy közösségi oldalra kitett bejegyzés tömeges bemerítkezéshez vezetett az óceánban. Mindez azzal kezdődött, amikor Marilyn Craft megosztott egy megkeresztelésről szóló videót a Bible Edge UK csatornájára. Válaszul sokan kérdezték tőle, hogy ők is megkeresztelkedhetnek-e így. Miután beszélt a Plymouth-i Calvary Chapelben szolgáló pásztorával, Marilyn leszervezte az eseményeket, amire több százan érkeztek Big Burials-i városába az Egyesült Királyság minden részéről, és több mint 170-en meg is keresztelkedtek. Én már a búcsúzom, a legfrissebb híreinkért keressék fel az oldalunkat, a cbnnews.com honlapot.
1: Saját szavait idézve, Justin Miller volt a legnagyobb drogfüggő, aki létezett. Hogy fékezhetetlen szenvedélyét kielégíthesse, minden nap hazudott, csalt, lopott, és számos súlyos bűncselekményt is elkövetett. A felesége számára viszont Justin nem csak drogfüggő volt, rosszabb, maga az ördög.
8: Kaptunk egy bejelentést Say Miller-től, aki a segítségünket kérte a férje miatt. Valószínűleg az utcán kóborol. Leírta a külsejét, hogy milyen autót vezethet. Van elfogató parancsunk ellene, úgyhogy elvisszük oda, ahová tartozik. Itt is van.
6: Nem ez volt az első alkalom, hogy a rendőrség Justin Millert kereste. Justin Missouri állam Parkville nevű városában nőtt fel. Magabiztos gyerek volt, aki keményen dolgozott a családkert gondozó vállalkozásában.
9: Fantasztikus gyermekkorom volt. Szerető és szorgalmas szüleim voltak. Hitték, hogy az életben minden teljes odaadással kell csinálni.
6: De felsős korában valami megváltozott.
9: Rögtön elöntött a bizonytalanság, amikor valamiben nem én voltam a legjobb. Úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó, és csalódást okozok.
6: Justin felfedezte, hogy alkohollal tudja pótolni hiányzó önbizalmát. De a gimnáziumban már nem volt elég az ivás, kábítószerezni kezdett, és metamfetamin függő lett.
9: Onnantól kezdve nem volt menekvés. Nem olyan voltam, mint a többiek. Mindent használtam, és a végletekig mentem.
6: Többször ment elvonóra, de valójában nem akart kijönni a függőségből.
9: Hihetetlenül gőgös voltam, bár a kemény drogokról sikerült annyira leszokni, hogy jó kapcsolatot tudjak kialakítani az emberekkel, de mindig újra kezdtem.
6: Visszaesett. Justin a családjától és a barátaitól is lopott azért, hogy finanszírozhassa függőségét. Végül kábítószerkereskedő lett. 29 éves korára megnősült, majd elvált, és élete következő szakaszába lépett. Börtönbe került. Ekkorra Justin már elfogadta, hogy függő.
9: Magamban sem bíztam azok után, amiket tettem. Sokan azt mondják, hogy ezzel az életem hátralévő részében együtt kell élnem. Elfogadtam, hogy semmire sem viszem, így inkább bulizok, amíg el nem kapnak. Manipuláltam az embereket, hazudoztam, bűnözővé váltam, hogy kiélhetem sem a függőségemet. Azt hittem, így fogok meghalni.
6: Justin életében volt egy tiszta pillanat, amikor egy alkalommal ismét letartóztatták. Hallott egy idézetet a Bibliából, és cellájába visszatérve kikereste a versszakot.
9: Ez állt benne. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Akkor pont erőre volt szükségem, de az enyém teljesen elfogyott. Úgy gondoltam, hogy ez talán segíthet. Nem gondoltam, hogy megváltozhatok. Azt hittem, hogy ez a sorsom. De az igék, amiket olvastam, mást üzentek. Viszont sehogy sem tudtam rájönni, hogy éljek másképp.
6: Miután letöltötte büntetését, Justin dolgozni kezdett, és kapcsolatot kezdeményezett korábbi terapeutájával, Shay-jel, aki egyedülálló anya volt. Egy közös fiúk is született. De aztán...
10: Ő volt maga az ördög. Amikor nem volt belőve, ő volt a legcsodálatosabb ember. Önzetlen volt, bármit megtett volna, hogy segítsen másokon. De amikor drogozott, akkor maga volt az ördög. Hazudott nekem, lopott tőlem, és tönkretett azért, hogy uralkodjon rajtam. Nem hagytam el, mert szerettem. És úgy gondoltam, hogyha vele maradok, akkor bármennyire fáj is, talán segíthetek rajta, talán megmenthetem.
6: Egyik este Justin öccsétől lopott pénzt, aki feljelentette. A pár két gyermekével együtt menekülni kezdett. Justin két éven belül Shay-t is belerántotta önpusztító életvitelébe és függőségébe.
10: Idővel nagyon kétségbeesett lettem. Azt gondoltam, hogy ha vele tartok ebben is, akkor talán visszafoghatom a rosszban. De ha ez nem sikerül, legalább nem hagy el. Azt hittem, hogy nem tudok nélküle élni.
6: Végül Istenhez fordult, és átadta neki az életét.
10: Istenhez kiáltottam, és arra kértem, hogy segítsen. Azt mondtam, hogy bármit hajlandó vagyok megtenni, ha segít nekem kilábalni ebből a helyzetből. Az Úr olyan erőt adott nekem, amilyet még sohasem éreztem. Békességgel töltött be. Már nem akartam felhívni Justint, vagy bárhogy kapcsolatba lépni vele, mert az Úr azt mondta nekem, hogy csak magamra viseljek gondot.
6: Shay letette a drogokat, és szüleihez költözött. Justin egyedül maradt a függőségével, de mindenáron vissza akarta kapni a családját.
9: Tudtam, hogy itt a vége. Már nem tudtam befolyásolni Shay-t. Mondta, hogy átadta magát Istennek. Világossá vált, hogy már nem tudom manipulálni. Teljesen összeomlottam, térden állva zokogtam.
10: Kaptam egy üzenetet Justintól. Azt kérdezte, mit kell tennie. Az Úr azt mondta, hogy irányítsam egy keresztény szervezethez.
6: Nem sokkal ezután Justin részt vett egy függőségben élő férfiakat segítő programon. Ott hallott Jézus Krisztus feltétel nélküli szeretetéről.
9: Nagyon megérintett egy üzenet, hogy Jézus még az életem legsötétebb korszakában is szeretett. Azt mondtam, Istenem, ha tényleg tudsz segíteni rajtam, akkor alárendelem az életem te neked.
6: Ez azonban nem volt egyszerű feladat egy olyan büszke ember számára, mint amilyen ő volt. Justin végül otthagyta a szervezetet. Shay visszafogadta a férfit, és összeházasodtak. Bár Justin befogadta Jézust, hamarosan újra inni és drogozni kezdett.
10: Amikor hazajött a rendezvényről, csalódott volt, mert nem változott meg. Megint ugyanott voltunk. Akkor az úr arra kért, hogy avatkozzak be. Tegyek valamit.
6: Shay azt mondta, az úr arra indította, hogy kérje meg a rendőrséget. Találják meg férjét, aki ellen több elfogató parancsuk volt.
10: Nem a harag vezényelt, nem nehezteltem rá. Szeretetből nem hagyhattam, hogy így éljem tovább. Elköteleztem magam az úr mellett, és ő világosan azt mondta, hogy ezt kell tennem.
6: Darren Brawley nem volt elnéző a visszaeső bűnözőkkel. Amikor elfogta Justinton 41 éves férfinál, annyi drog volt, amiért 20 éves börtönbüntetésre számíthatott. A sheriffnek az lett volna a dolga, hogy elfogja és börtönbe küldje. Mégsem tette.
8: Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de úgy éreztem, hogy ez a férfi többre hivatott. Mondtam neki, hogy a legtöbb ember, aki olyan életmódot folytat, amit ő, már rég halott lenne. Felvázoltam, hogy az egyik úton ott várja az élet, a felesége és a gyerekei. A másikon pedig nem kell részleteznem, hogy micsoda. Elkezdett sírni. Felnőtt férfit én még nem láttam úgy zokogni.
9: Istenről beszéltünk, és hagyta, hogy elmondjam a történetem. A sheriff azt mondta, hogy most az egyszer ad egy esélyt, amit ki kell használnom. Most az egyszer.
6: Brawley nem emelt vádat Justin ellen. A férfit egy héttel később kiengedték. Justin élt a kegyelemmel, amit kapott, és újra elkötelezte magát Krisztus mellett.
9: Nagyon hálás voltam. Nem érdemeltem meg, hogy új esélyt kapjak. Azóta egyszer sem ittam vagy drogoztam. Teljesen megszabadultam.
6: A párnak azóta több gyermeke született, és jobban szeretik Istent és egymást, mint valaha.
10: Isten nem csak egyszerűen visszadta nekünk Justint, hanem teljesen át is formálta. Sose gondoltam volna, hogy ilyen is lehet.
6: Brawley sheriffre olyan komoly benyomást tett a változás, amelyen Justin keresztül ment, hogy ő is átadta életét Krisztusnak.
8: Régóta éreztem Isten hívását, de ez az eset volt az utolsó löket, ami végül is döntéshez vezetett. Tudtam, hogy ez az igazság. Az a helyzet, hogy Justin ugyanannyira segített rajtam, mint én rajta.
9: Felszabadító érzés, hogy nem kell többé úgy élnem, mint korábban. Isten a szívek vizsgálója, ő a belsőt nézi. Mindenhova elkísér. Ezért tudok ellenállni a kísértéseknek, amiket átélek. Ő segít átmenni mindezeken. Azelőtt nem tudtam, hogy létezik gyógymód a problémámra, és a neve... Jézus Krisztus.
10: Isten ma is csodákat tesz. Nincsen előtte olyan akadály, amit ne tudna elmozdítani. A legjobb döntés, amit tehet az ember, hogy beengedi őt az életébe. És ő a várakozásokat felülmúlja. Micsoda történet a megváltásról, ami bemutatja Isten szeretetének a nagyságát és mélységét is. A Biblia azt mondja, hogy ha mennybe mennénk fel, ott is velünk van, és a mélységbe szállnánk le, ott is elér minket Isten szeretete. Ahogy haladunk előre az életünkben és döntéseket hozunk, azoknak mindig megvannak a következményei. Ezt nem Isten teszi velünk, hanem ezek a saját döntéseink következményei. Mekkora dolog egy olyan életben, amit Shay és Justin éltek, hogy végig tudják ez alatt, hogy Isten mindig ott volt, mindig várt rájuk, mindig akart velük kapcsolatba kerülni, mindig gyógyítani és megszabadítani akart. Ez volt az ő ígérete számomra, és az ön számára is. Tudják, néha látjuk egy olyan ember életét, aki ennyire nyilvánvaló rossz döntéseket hozott, és akár azt mondhatjuk magunkban, hogy húha, hogy csinálhatták ezt így? De tudják mit? A saját életünkre is ránézhetnénk ugyanígy. Isten azt kéri tőlünk, hogy
2: Bízunk benne, hogy szeressük őt, hogy engedjük, hogy bennünk éljen, mi pedig ő vele és ő érte éljünk. És ő pedig megadja nekünk a szívünk kéréseit. Ennek ellenére milyen gyakran csak az életünk egy kis részét rendeljük alá neki. Csak azt a részt adjuk oda, amit mi akarunk odaadni. Azt a részt, amit könnyű átadni. Azt a szeletet, ami nem is igazán igényli, hogy alárendeljük magunkat. De ő az egészet kéri tőlünk. Az egész életünket kéri. Ha ma ön is keresi, de még nem találta meg azt a békét, amit keres, a felszabadulást és a gyógyulást a múlt döntéseiből, vagy azokból a sérelmekből, amivel önt bántották, ma megszabadulhat ezektől. Nem kell drogfüggőnek lennie és végigmennie mindazon, amin Justin és Shay végigmentek. A kis rókák azok, amik tönkretezik a szőlőskertet. Ezt írja a Biblia. Ha az ön szőlőskertjét tönkretezik azok a kis dolgok, amiket nem adott át Istennek, adja ezeket most oda, már ma. Istennek van egy célja és küldetés az ön életével, de ezt addig nem tudja megismerni, amíg ragaszkodik a saját maga útjához és elképzeléseihez. Csak mondja azt, hogy Jézus, bűnös ember vagyok, és szükségem van megváltóra. Kérlek, jöjj a szívembe és az életembe. Bocsásd meg a bűneimet, és taníts meg arra, hogy ki vagyok benned, és ki vagy te én bennem. A Jézus nevében kérem ezt. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottál.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Philip Anthony Mitchell sokáig ellenállt elhívásának, most viszont úgy prédikál, mint akinek egyre kevesebb ideje van. Nemrég leültem vele beszélgetni történetéről és arról a sürgető üzenetről, amit Isten a szívére helyezett.
2: Lehetetlen, hogy ami most történik, azt a saját erőnkből létre tudtuk volna hozni. Isten hatalmasan cselekszik, és hálásak vagyunk, hogy részesei lehetünk az ő munkájának.

0: És Jézus eljön az egész emberiséghez, és minden elvégeztete.
1: Filippásztor, köszönöm, hogy időt szakítottál ránk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Milyen volt az életed Krisztus előtt? Hogyan nőttél fel, ha jól tudom, New York Cityben?
2: New Yorkban, Queensben születtem és nevelkedtem. A szüleim Trinidadból származnak. Én voltam az első a családban, aki az USA-ban született. A szüleim keresztények voltak, de egy nagyon erőteljes urbánus közegben nőttem fel, ami már fiatalon nagy hatással volt rám. 18 évesen jogi problémák miatt kellett elhagynom New Yorkot, Észak-Karolinába kerültem. Ott folytattam sötét életemet, amíg az Úr ki nem mentett ebből. Ez 2003. novemberében történt. Akkoriban tele voltam ürességgel, reménytelenséggel. Fél évvel korábban öngyilkosságot is megkíséreltem.
1: Hogyan adtad át magad Istennek?
2: Akkoriban a barátnőmmel éltem, aki ma már a feleségem. Mindent rosszul csináltunk. Egy nap autóbaleset érte, de mikor hazajött, gospel zenét tett be. Életemben először hallottam dicséretet. Járkált a lakásban felemelt kézzel. Isten dicsérte, és hálát adott, hogy túlélte a balesetet. Emlékszem, ahogy néztem, azt gondoltam, nem tudom, hogy mi ez, de bármi legyen, ezt én is akarom magamnak, érezni akarom ezt. Bementem a fürdőbe, és elkezdtem kiabálni Istenhez. Letérdeltem a mosdó mellé, és Isten ott, abban a fürdőszobában találkozott velem egy nagyon természet fölötti és erőteljes módon. Éreztem, ahogy a jelenléte betölti a szobát. Először éreztem valódi bűntudatot, először ismertem fel a rosszat. Aznap este megpróbáltam együtt lenni a barátnőmmel, de borzalmasan éreztem magam. Tudtam, hogy a halálból az életbe léptem át.
1: Mikor éreztél először elhívást a szolgálatra?
2: 2004. április 14-én. Egyedül voltam egy szobában, és a példabeszédek könyvét olvastam, a harmadik fejezet, 5.-6. versét. Bízz az Úrban teljes szívedből, és a saját értelmedre ne támaszkodjál. Minden utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja az utaidat. Amikor ezt elolvastam, először éreztem, hogy Isten közvetlenül hozzám szól az igén keresztül. Éreztem, ahogy a szívemhez beszél. És hallottam, hogy a pásztori szolgálatra hív engem. Le is írtam ezt egy papírra, amit betettem egy képkeret hátuljába. Majd 4 évig menekültem ezelől az elhívás elől. Nem akartam pásztori szolgálatot. Emlékszem a napra, amikor Isten elhívott, és arra a napra is, amikor végül 4 évvel később teljesen megadtam magam neki. Mert az volt az álmom, hogy ügyvéd legyek, de az az ajtó bezárult. Aztán azt mondtam, Istenem, evangélista akarok lenni. Mert amikor megtértem, nagyon felnéztem Billy Graham szolgálatára. Tetszett, hogy 6 évtizeden át rendíthetetlenül hirdette az evangéliumot. Amikor egy szenátort bűnbánatra hívott, ez izgalomba hozott. De aztán rájöttem, hogy Isten egy helyi gyülekezet pásztorának hívott.
1: Elindítottad a Victory nevű gyülekezetet, aztán jött 2019.
2: A Victory Church-ot a nulláról indítottuk, egy dél-Los Angeles-i hotel szobából 12 emberrel. 8 évig pásztoroltam a gyülekezetet, amikor kitört a járvány. Hűséges voltam, mégis nagy elégedetlenséget éreztem. Nem volt világos látásom vagy vezetésem. Őszintén visszanézve rájöttem, hogy sok hiúság volt a szívemben, amit a hűségem elrejtett. Sok irítség, kapzsiság volt bennem. Olyan dolgokra vágytam, mint nagy gyülekezet, ismertség, nagy közösségi média követő tábor, meg ilyenek. Ezek mind ott voltak a szívemben. Ez időtáj történt, hogy a feleségemmel elmentünk Izraelbe. Isten egészen az utolsó napig nem szólt hozzám. Az utolsó nap a szikla sírnál voltunk. Bementünk a sírba, majd kijöttünk, és a közelben éneklést hallottam egy ismeretlen nyelven. Oda mentem a csoporthoz, a vezető észrevett, én voltam az egyetlen fekete a csoportban, emiatt kitűntem, és nem tudtam elrejtőzni. Odahívott magához, hogy menjek előre. Kimentem, és elkezdett beszélni egy nyelven, amit nem értettem. De a gondviselés segített. A mellettem álló srác fordított, portugálul szólt hozzám. Azt mondta, hogy járt a hazámban, látta, mi történik ott. És az egyház veszít az erejéből, mintha kifelé menne belőle az élet. Aztán rám nézett, és azt mondta, Isten azt kérdezi tőled, visszamész és teszel valamit ezért az ügyért? Azt mondtam, igen. Letérdeltem, a brazil keresztények körém álltak, rám tették a kezüket, és imádkoztak értem. Azt mondták, menj vissza Amerikába, emeld fel a szavad, és gyújts tüzet az egyházban. Később apámmal arról beszélgettünk, hogy nevet kellene adni ennek a szolgálatnak, mert addig nem volt neve. 2 évig kerestük, tényleg sokat imádkoztunk rajta. Egy megbeszélésen ültünk, ott volt egy tanácsadó is, tele volt a tábla nevekkel, de egyik sem volt igazán jó. Egyszer csak megszólalt, hogy van egy ötlete. Azt mondta, hogy amikor hallgat engem, mindig egy szám jut eszébe, 28-19. Ekkora hülyeséget még nem hallottam. Csak néztem, hogy ez most komoly, egy szám lesz a nevünk. Mondtam is, hogy ez elég bután hangzik. Azt mondta, igen, 28-19, mint a nagy küldetés a Máté 28-19-ben. Azt mondta, írjuk fel a táblára. Felírtuk, és tényleg megváltozott a hangulat a szobában. Csend lett. Mindenki ráérzett. És a következő 3 órában csak erről beszéltünk. 28-19, a nagy küldetés. Mielőtt nevet váltottunk, 183 tanítványunk volt, de onnan elindult a növekedés. Közben bennem is történt valami. Eltűnt a törtetés, a nagy szolgálat, a hírnév, a követők, a pénz iránt. Isten ezt lassan kivette belőlem, és maradt egy dolog. Legyek hűséges abban, ami előttem van.
1: Miért jön ide ennyi ember? Mit találnak meg ebben a szolgálatban?
2: Ha most azt mondanám, hogy van valami stratégia, az nem lenne igaz. Az embereket Isten hozza ide. És igen, van bennem kísértés, hogy ezt a magaménak érezzem. De ez nem erről szól. Ez Istenről szól. Mi csak benne vagyunk, a részesei vagyunk ennek.
1: Sokan néznek most minket, pásztorok, szolgáló testvérek. Ez egy kemény, de szent pályafutás. Amikor látják ezt a növekedést, könnyű talán irigykedni. Könnyű azt érezni, hogy jó, rendben, de engem ez hogyan érint? Mi lesz velem? Mi lesz az én gyülekezetemmel? Hogyan tudnád bátorítani a szolgálatokban résztvevőket?
2: Fókuszáljunk a lelki egészségünkre. Legyünk hűségesek és engedelmesek. Ez nehéz munka, de elégedjünk meg azzal, amink van, a szolgálatunk méretével, amit Isten ránk bízott. És akkor nem lesz problémánk a nagyra vágyással. Az örökké valóságban Isten majd ez alapján fog bánni velünk. Vannak, akik olyan dolgokra vágynak, amik valójában ártanának nekik. Szerintem sokszor kérünk dolgokat úgy, hogy nincs meg hozzá a tartásunk. Nincs olyan jellemünk, hogy elbírjuk a terhét. Nem mentünk át még elég nehézségen. Nem volt elég fájdalom az életünkben, egyszerűen nem vagyunk még készen. És őszintén most is azt látom, hogy minden, amit kaptam, ahhoz kellett egy bizonyos szintű fájdalom, nehézség és jellemformálódás. Ezeken át kellett mennem, hogy ekkora gyülekezetet tudjak vezetni. Azt mondanám annak a pásztornak, maradj hűséges, maradj engedelmes. Tartsd a figyelmedet az örökké valóságon, az odafönt valókon. És bízz abban, hogy Isten pontosan tudja, mekkora legyen a szolgálatod. Légy hű abban, ami rád van bízva.
1: Mit mondott neked az Úr mostanában az egyházról, Amerikában, vagy akár világszerte?
2: Egy dolgot érzek nagyon erősen, fogy az idő. Nincs már sok hátra. És közben, mintha az egyház nagy része nem is figyelne erre. Egymást támadjuk, szétszedjük egymást, ítélkezünk. Pedig most nem ez lenne a dolgunk, hanem az, hogy az atyánk dolgaival foglalkozzunk. Az evangéliummal. Lelkeket kell megnyerni. A tanítványok számát meg kell sokszorozni, nevelni a gyermekeinket és kiküldeni az embereket. Amit a csendben hallok, azt hangosan is ki akarom mondani. Lehet, hogy valakinek ez már sok, lehet, hogy ismétlem magam, de ez egy teher rajtam. Úgy beszélek, mint aki azt érzi, hogy fogy az idő. Az egyháznak olyanná kell válnia, mint Ézsaiás. Látnia kell Istent annak, akik ő valójában. Felemeltnek, szentnek, tisztának. És látnunk kell önmagunkat is annak, akik vagyunk. Bűnösnek. Látnunk kell a közösségeinket is annak, amik megtörtnek. És ez a felismerés szükséges ahhoz, hogy elvigyen minket a bűnbánat felé és az evangélium felé. Mert olyan időben élünk, amikor az idő tényleg fogyóban van.
3: Néhány évvel ezelőtt egy férfi azt mondta Angela Halilinek, hogy egyszer emberek millióihoz fog beszélni Jézusról. Ezek a szavak bizony valóra váltak. Ma egy Spotify-on első helyzet podcast társműsor vezetője. De amikor Angela akkoriban ezt hallotta, csak ennyit gondolt. Szerintem összekevertél valakivel. Ashley Kéjel ült lebeszélgetni.
4: Angie, nagyon köszönöm.
5: Hello.
4: Annyira izgatott vagyok, hogy mélyebben belemehetünk a történetedbe, és mindabba, amit Isten tett benned és rajtad keresztül. Hű, annyi csodálatos dolgot vitt véghez Isten a Girls Gone Bible által, de szeretnék visszamenni egészen az elejére, a történeted kezdetére.
5: Igen, nem mondhatnám, hogy... hittel teli családban nőttem fel. Bevándorló családból származom, első generációs albánok vagyunk itt, Amerikában. Bárki, aki egyik országból a másikba kényszerül költözni, rengeteg traumát gyűlt magában. Úgy érkezel egy országba, hogy semmit sincs, és napi 24 órában, a hét minden napján dolgozol, csak hogy enni tudj adni három kisgyermeknek. A szüleim csodálatosak, harcosok, rendkívül kitartók, de túlélő üzemmódban éltek. Mi gyerekek is így éltünk. És egy ilyen közegben nem igazán jut figyelem a lélek ápolására. Sok fájdalom és félelem volt a szívemben, az elhagyatottság érzése. És semmilyen mód nem volt arra, hogy ezt feldolgozzam. Nagyon fiatalon megtanultam menekülni a fájdalmam elől. Ahogy idősebb lettem, a szorongás végig kísért, és meghatározta az életemet. Borzalmas pánikrohamaim voltak, súlyos szorongásom. OCD-t diagnosztizáltak nálam. Mindentől féltem. Nem tudtam autót vezetni, nem mertem felmenni egy negyedik emeleti erkélyre. A mentális állapotom nagyon gyorsan, nagyon rossz irányba romlott. Egyetlen dologhoz nyúltam, az alkohol. 23 évesen teljesen alkoholfüggő voltam. 30 percet sem bírtam ki ital nélkül, különben elvonási tüneteim lettek. Szégyeltem magam, gyűlöltem magam. A tükörben néztem, és azt kérdeztem, ki vagy te? Senki nem jut ki abból, amiben én éltem. Ennyi sötétség, ennyi fájdalom, ennyi függőség. És az Úr, ahogy sokszor teszi, egy emberen keresztül jött el hozzám. Egy Szokratész nevű férfit küldött az életembe, egy szentlélekkel teli 70 éves görög embert. Összejöveteleket tartott, ahol egyszerűen megjelent Isten jelenléte. nem csinált semmi látványosat. Jézus egyszerűen ott volt. Elmentem egy ilyen alkalomra, és ő rám nézett, anélkül, hogy bármit tudott volna rólam, a fájdalomról, és azt mondta, te, fiatal lány, egyszer emberek millióihoz fogsz beszélni Jézusról. Színpadokon fogsz állni, könyveket fogsz írni, és emberek millióit fogod Jézushoz vezetni. Én pedig azt mondtam, szerintem nem. Azt hiszem, összekevert valakivel. Gyorsan elmondtam neki, hogy szenvedek, a gondolataim gyötörnek, alkoholfüggő vagyok, nagyon rossz állapotban vagyok, és azt hiszem, meg fogok halni. Ő pedig minden nap felhívott, imádkozott értem a telefonon. Tanított Jézusról, felolvasta nekem a Bibliát, és tanított arról a hatalomról, ami Jézuson keresztül az enyém. Körülbelül 6 hónapon át imádkoztunk együtt telefonon, és hiszem, hogy ez a 6 hónap vezetett el 2019 hálaadásához. Egy teljesen természetfeletti szabadulás pillanata volt. Az Úr egyetlen pillanatban találkozott velem. Megmentett önmagamtól. Megmentett a bűnömtől. És csodálatos módon megszabadított az alkoholfüggőségtől. Hamarosan 6 éve józan vagyok.
6: Ez hihetetlen.
5: És egyszer sem kívántam.
4: Csodálatos.
5: Ez csoda. Nem erőből, nem hatalomból, hanem az élő Isten szelleme által. Ez az a Jézus, akit hirdetünk. Elképesztő. Annó a szorongás úgy csapott le rám, mint egy teherautó. Teljesen leuralt és megemésztett. Elzsibbasztotta az agyam. De ez eltűnt. Az alkoholtól megszabadultam, de a gyógyulás Isten jelenlétéből jött, az igén keresztül. A Biblia megmentette az életemet, meggyógyította az elmém, megújította a gondolkodásmódomat, szó szerint újrahuzalozta az agyamat. És innentől egy teljes utazás kezdődött az Úrral, ahol minden megváltozott bennem, és nagyon türelmes volt.
6: Ez annyira gyönyörű, itt sírok. Mit szeretnél, mit tegyenek a szívükbe a nézők a bizonságtételedből?
5: Azt, hogy megértsék Jézus áldozatát, hogy megértsék az evangéliumot. Nem lehet hitünk, ha nem értjük az egyszerű evangéliumot, ki Jézus, miért tette, amit tett, és mit jelent ez az életünkre nézve. Meghalt a kereszten, vért ontott, hogy bocsánatot, szabadságot és gyógyulást kapjunk. Minden, ami az életemben történt, csak az ő áldozata által történhetett meg. És azt szeretném, hogy megértsék, ő nem csak egy plusz az életünkben. Ez egy kapcsolat. Számomra ez a legfontosabb, tudni, hogy Jézus személy. A Szentlélek személy, aki beszél, aki vágyik arra, hogy egész nap kommunikáljon velünk. Ő akar lenni az isteni forrásunk, az egyetlen forrásunk bölcsességre és vezetésre.
6: Ez a szívemig hatolt. Encs, köszönöm, hogy ilyen nyílt voltál, hogy sebezhetően és őszintén megosztottad mindezt. Amit teszel, életeket változtat meg Jézusért.
5: Köszönöm. Bírlak.
4: Én is.
7: Rengeteg remény van abban, amit Angela megosztott. Az életben könnyen elveszhetünk a depresszióban, a fájdalomban, mindabban, ami ezzel jön. Még végül már azt sem tudjuk, kik vagyunk. Ahogy Angelával is történt, sokszor valami máshoz fordulunk. Nem Isten szabadításához, hogy enyhítsük a fájdalmunkat. Az élet tele van fájdalommal. Lehet ez egy kapcsolat elvesztése, anyagi veszteség, az otthonunk elhagyása, az autónk elvesztése, vagy egy szeretett ember halála. És ilyenkor azt kérdezzük, miért? Miért kellett ennek megtörténnie? És valami máshoz fordulunk vígaszért, hogy csillapítsuk a szorongást. Ez nem egy ritka történet. Sokan tesszük ezt. Aztán eljutunk az igéhez, ahol Jézus ezt mondja. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. De mit jelent ez? Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Angela arról beszélt, hogy ez nem pusztán hitrendszer, hanem valódi kapcsolat, az az élet. Amikor Angela arról beszélt, hogy ez nem pusztán

fájdalmában, a veszteségében, akár a haragjában is. Isten elbírja. Ő megérti önt. Jöhet bátran kérdésekkel, összetörten, kuszán, és mondhatja, Jézus, akarlak téged. Meg akarlak ismerni. Jöjj be az életembe. Meg akarom osztani veled mindazt, ami bennem van. A hibákat, a rossz döntéseket, a kudarcokat. Neked adom mindenemet. És többet akarok belőled az életemben. Azt akarom, hogy a Szent Lelked bennem éljen. Bocsánatot akarok kérni a bűneimre. Tudni akarom, mit jelent veled járni, veled élni, általad szeretetnek lenni. Szeretnék a mennybe jutni, ahol veled lehetek. Imádkozzon őszinte szívvel Istenhez. Jézus elérhető mindannyiunk számára, akik segítségül hívjuk az ő nevét. Tegye meg most! Ha van valami az életében, amiből szabadulása van szüksége, vagy bármilyen kérdése van Istenről, írjon nekünk bátran! Most pedig a 107. Zsoltár szavaival búcsúzunk. Kihozta őket a sötétségből és a halál árnyékából, és összetörte bilincseiket. Isten áldja meg önöket, holnap találkozunk!

0: rubber.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban. Trump elnök közölte, hogy 3 lehetőséget mérlegel Irán kérdésében. Ezek között további katonai csapások és az egész ország felrobbantása is szerepel. Az Iránnal való konfliktus a héten az ENSZ közgyűlésének egyik fő témája lesz a Washingtonban tartandó kínai csúcstalálkozó mellett.
2: Irán katonai vezetése közölte, hogy olyan információk jutottak a tudomására, miszerint az Egyesült Államok a régió egyes országainak támogatásával arra készül, hogy újra megkezdje az Irán elleni katonai akciókat. Trump elnök a Fox News-nak nyilatkozva elmondta, hogy Irán döntéshozatal fázisában van, és 3 lehetőséget mérlegel. Irán megsemmisítése, hagyni, hogy gazdaságilag tönkre menjenek, vagy megállapodás kötése. Saját szavai szerint a kérdésem az, hogy felrobbantsam-e az egész nemzetet, és ha igen, mikor? Eközben Irán új támadásokkal fenyegeti az amerikai támaszpontokat, miközben bejelentette a háború befejezésének feltételeit. Irán befagyasztott pénzeszközeinek felszabadítását és a tengeri blokkád feloldását.
3: Gondoskodnunk kell arról, hogy Irán soha ne juthasson atomfegyverhez. Ennek kell lennie a legfontosabb szempontnak. Irán az elmúlt 50 évben háborúban állt az Egyesült Államokkal. Trump elnök az első elnök, aki cselekszik és határozottan lép fel.
2: Az iráni támogatású huszi lázadók szombaton megtámadták Szaúd-Arábia fővárosát, Riádot. Hatalmas fekete füstfelhők emelkedtek a város repülőtere közelében lévő üzemanyagokból. A huszik drónokkal és ballisztikus rakétákkal a kulcsfontosságú kikötőkben található olajlétesítményeket is célba vették. Szaúd-Arábia szerint a támadásokat sikerült megakadályozniuk. Irán is napirendre kerül, amikor Trump és a kínai vezető Xi Jinping a héten Washingtonban találkoznak. Elisa Slatkin demokrata szenátor levélben sürgette Trump elnököt, hogy szorítsa sarokba Xi elnököt azzal a bizonyítékkal kapcsolatban, miszerint Irán Kína által biztosított műholdas felvételeket használt fel a júliusi jordániai katonai bázis elleni támadáshoz, amelyben 3 amerikai katona meghalt, 4 pedig megsebesült. Trump elnök és az iráni elnök egyaránt New Yorkban lesznek a héten az ENSZ közgyűlésén, ami egyesek szerint drámai diplomáciai pillanatnak ígérkezik. Dale Hurd, CBN News.
3: Peter és Blanche földművelők. Tudják, hogy először magot kell vetniük ahhoz, hogy arathassanak. Földjükön és pénzügyeikben is megtapasztalták, hogy ez az elv gyümölcsöt terem.
2: Peter és Blanche Keeter, dél-afrikai farmerek, azután kezdték Istenre bízni pénzügyeiket, miután 2003-ban átadták az életüket Krisztusnak. Úgy érezték, hogy Isten egy újabb lépésre hívja őket az engedelmességben.
1: Az első hónapban nagyon aggódtunk, hogy ez vajon hogyan fog működni, de közben arra is rájöttünk, hogy bizonyos dolgokra feleslegesen költöttünk. És felismertük, hogy ha abba hagyjuk ezeket a felesleges kiadásokat, akkor a tized fizetése valójában segíti az anyagi helyzetünket.
4: Emlékszem, amikor megtértem, leültem és kiszámoltam, hogy megtérésem előtti 10 évben mennyit nem fizettem tizedként. És azt mondtam Istennek, Uram, szeretném ezt rendezni.
2: Így utólag visszamenőleg is kifizették a tizedüket az előző 10 évre. Ez a döntésük azonban, hogy pénzügyeikben Istent helyezik az első helyre, hamarosan próbára lett téve. 2011-ben a házaspár felfedezte, hogy sakálok ölik a juhaikat. Ez több ezer dolláros veszteséget okozott.
1: Az Úr mintha ezt mondta volna, használd azt, ami a kezedben van. Ezért körbejártuk a farmot, és megnéztük, mit tudunk felhasználni.
4: Rengeteg fémhulladék volt az ingatlanon, ezért eladtam az összes fémhulladékot.
2: Az eladásból befolyt összeg, ami után tizedet fizettek, több mint 20 000 dollár volt. Ez elegendő volt ahhoz, hogy elektromos kerítést építsenek a juhok biztonságáért. Abban az évben a nyáj 400-al több bárányjal gyarapodott. Örömmel látták, hogy Isten megmenti a farmjukat. Lásd, ugyanezt tapasztalta meg a vállalkozásában.
1: Nem én voltam az egyetlen szépségszalon a kisvárosban, ezért nem volt sok vendégem. Ekkor az a gondolat támadt bennem, mi lenne, ha arra fizetnék tizedet, amit szeretnék elérni, nem pedig csak arra, amit már megkaptam. Úgy gondoltam, érdemes megpróbálni. Az abban a hónapban megmaradt teljes nyereségemet új árukészlet megvásárlására tettem félre, és abból fizettem a tizedet.
2: Blanche számára egy váratlan üzleti lehetőség érkezett az egyik beszállítóján keresztül. Egy olyan promóció, amely drámaian megnövelte az eladásokat és megduplázta a havi jövedelmét.
1: Olyan volt, mintha felhők fölött repülnék. Nagyon boldog és izgatott voltam. Az Úr gyakorlatilag folyamatosan növelte a vendégkörömet és sikeressé tette a vállalkozásomat, azért, mert hittem benne.
2: Ahogy pénzügyeiket Istenre bízták, a farmjuk bevétele 80 000 dollárról 2 millió dollárra nőtt. 2022-ben aztán követték Isten elhívását, és az Egyesült Államokba költöztek, Dél-Karolinában telepedtek le. Ott vásároltak egy kis farmot, és ahogy követték Isten pénzügyi útmutatását, figyelték, ahogy az folyamatosan növekszik. Több föld, több szarvasmarha, több lehetőség.
4: 6 hektárral kezdtük, aztán Isten hozzáadott 28 hektárt. Azután Isten hozzáadott 36 hektárt, majd 60 hektárt, és építjük azt, amire elhívott bennünket. Ő folyamatosan hozzáad, mi pedig hűségesen gondozzuk azt a keveset, amit ránk bízott.
2: A házas pár ma már teljesen adósságmentesen él. Hiszik, hogy gyarapodásuk kulcsa az volt, hogy Istenre bízták pénzügyeiket, és Isten mindig hűséges, amikor engedelmeskednek neki.
4: Istennek nincs szüksége a pénzünkre, de szüksége van az engedelmességünkre. Az adakozás és a tizedfizetés nem kérdés.
1: A tizedfizetése olyan, mint magot vetni. Nem kapja meg az ember a növényt már az első napon. Arra bátorítok mindenkit, hogy legalább 3 hónapon keresztül fizessen tizedet, és Isten hűséges. Ő meg fogja mutatni magát, mert a hit hegyeket mozgat.
3: Milyen csodálatos házas pár! Ők valóban megélik a példabeszédek egyik igéjét. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Látjuk, hogyan vezeti őket folyamatosan, miközben tisztelik őt a tizedeikkel, az adományaikkal és első termésükkel. Az ő útját követik, és teljes szívükből bíznak benne. Láthatják azt az irányt, amiben Isten vezeti őket. John és Kayla mindig csak a pénzt hajszolták, ezért időnként olyan munkát is elvállaltak, ami óránként csak 8 dollárt fizetett. Elmondták, hogy fillérekből kell megélniük, ezért a házas pár másmilyen életért imádkozott. Így hát elkezdtek pénzt adni. John és Kayla Ward megtanulta a pénzügyi biztonság kulcsát. Bíz Istenben és engedelmeskedj. John egy sikeres kertészeti vállalkozást vezet, Kayla pedig 5 magánóvoda regionális igazgatója. Helyes pénzügyi prioritásaik és munkájuk átalakította az életüket.
5: Ez nem alkutárgya. Visszaadjuk Istennek azt, amit ő már nekünk adott.
3: 2014-ben, amikor összeházasodtak, Kayla egy napközi otthonban dolgozott tanárként, John pedig füvet nyírt, óránként $8.
4: Úgy éreztem, hogy pazarlom az időmet, de eltökéltem, hogy másmilyen életet akarok. Igen, határozottan nem éreztem jól magam, amiatt, hogy a feleségem fizeti a számlákat. Muszáj volt valamit kitalálnom.
3: Mire első gyermekük megszületett, John már teljes munkaidőben dolgozott egy gépműhelyben, és mellékállásokat is vállalt.
4: Nagyon lekötött a munka, az, hogy el tudjam tartani a családot. Megtettem, amit akkor meg kellett tennem. Nagyon frusztráltak voltunk.
5: Mégis küzdöttünk, és aggódtunk, hogy nem fogjuk tudni eltartani magunkat és a gyermekünket. Beszélgettünk a pénzügyeinkről, és arról, hogyan költjük a pénzünket.
3: De a pénz továbbra is az aggodalom forrása maradt, ám egy ige hirdetés arra bátorította őket, hogy fizessenek tizedet.
5: Nem volt pénzünk rá, hogy fizessük a tizedet, de nem tudom, valami mégis ösztökélt, mert nagyon akartam tizedet fizetni.
3: Kaylán napi szinten küzdött ezzel a gondolattal, és naplót írt Istennek.
5: Istenem, szeretnék tizedet fizetni, de nincs pénzem rá, kérlek segíts!
3: Elhatározták, hogy kilépnek hitben, és tizedet fizetnek. Szinte azonnal próbára is lett téve a hitük.
5: Emlékszem, egyik vasárnap a gyülekezetben voltam, és tudtam, hogy a számlámon lévő pénz éppen csak elég a villanyszámla kifizetésére. Ez ijesztő volt, mert arra gondoltam, hogy most akkor kifizetem a villanyszámlát, vagy tizedet adok. És akkor Isten azt mondta, bíz bennem.
3: Így is tettek, elkötelezték magukat a tizedadás mellett.
5: Ideges voltam, féltem, ugyanakkor éreztem valami békességet és megnyugvást, amit akkor nem tudtam megmagyarázni.
3: A következő néhány évben Kayla több fizetésemelést is kapott.
5: Engedelmeskedtünk, és azt hiszem, hogy az engedelmességünkben Isten sok áldással látogatott meg minket. Új munkák és előrelépési lehetőségek nyíltak meg.
3: Ekkoriban ajánlották fel Johnnak, hogy vegye meg a volt főnöke kertészeti vállalkozását. Mindössze az eszközök áráért.
4: Ez Isten keze volt, aki úgy munkálkodott, hogy az szinte hihetetlen. Nem kerestem a lehetőséget, csak úgy az ölembe hullott. Csak az eszközöket kellett kifizetnem, és a szerződéseket is átvehettem. Kifizettem mindent, majd jött a növekedés.
3: John vállalkozása 12 ügyfélről közel 150-re nőtt. Kayla jövedelme 80%-kal nőtt, és ő a következő igazgató jelölt a magánóvodai cégnél. A Ward házas pár tisztán látja Isten kezének áldásait.
4: Rájöttem, hogy amikor olcsó jánoskodunk és fogunkhoz verjük a garast, az áldások nem tudnak bejönni.
5: Isten sokkal többet adott nekünk, mint pénzügyi áldást. A férjemen keresztül, rajtam keresztül, azt, hogy tudunk másoknak adni, hogy megvan az ajándékunk arra, hogy szeressünk másokat. Ahogy mondtam, Isten sokféleképpen gondoskodik rólunk. Lehet, hogy nem mindig úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. De ő mindig hűséges.
3: És ő mindig hűséges maradt hozzánk is. Ne garasoskodjunk Istennel. Azzal csak a saját jövőnket vágjuk el, az áldást vágjuk el. Jézus beszélt róla, hogy 7-szeres áldás vár azokra, akik adnak. Ez a Lukács 6.38-ban van leírva. Ott van a Bibliában. Piros betűkkel van írva. Ezek Jézus szavai. Adjatok. És itt van az első áldás. Adatik néktek. A második áldás jó mértékkel. A harmadik áldás megnyomottat, a negyedik megrázottat, az ötödik színig töltöttet, a hatodik adnak elétek. Mert amilyen mértékkel mértek, ez a hetedik, ne verd a fogadhoz a garast, amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Nos, John és Kayla ezt a gyakorlatba is ültették. És láthattuk, hogy milyen kegyelmet kaptak, láthattuk, hogy milyen áldásokat kaptak. Megnyomottat, megrázottat, színig teltet adtak eléjük. Azért, mert igent mondtak Istennek, igent mondtak az adakozásra, és azt mondták, nem leszünk olcsó János. Istennel. Ez a két történet megmutatta, hogy Isten kiöntötte áldását. A fizikoterápia, a felírt gyógyszerek semmi sem enyhítette a Cynthia vállában lévő égő fájdalmat. 4 évnyi sikertelen kezelés után a műtét volt az egyetlen lehetőség. Miért utasította el Cynthia a műtétet? És hogyan talált azonnali gyógymódot a saját otthonában? Nézzük meg! Cynthia Regis éveken át minden reggel szeretett kutyája Angel sétáltatásával kezdte a napot a környéken. Egészen 2016 áprilisáig, amikor megbotlott.
6: Nagyon gyorsan és nagy erővel zuhantam le, majd égető fájdalmat éreztem a bal karomban.
3: Cynthia hívta a 911-et, és a mentők kórházba vitték. Ott a röntgen kimutatta, hogy eltört a felkarcsontja.
6: És a felkarcsont felment a vállba, és ott minden tönkretett. Intenzív fájdalom volt, és nem tudtam mozgatni a karomat egy bizonyos irányba, mert a szúró fájdalmat okozott. A mozgásomat ez teljesen lekorlátozta.
3: A következő néhány hónapban fizikoterápiára járt, és ibuprofen szedett, de egyik sem segített javítani a mozgásán, sem a fájdalmán. A műtét volt az egyetlen alternatíva.
6: Tényleg el akartam kerülni a műtétet. Hallottam olyan emberekről, akiknek megműtötték a vállát, ami különösen fájdalmas tud lenni a beavatkozás után, és a felépülés is hosszú. Ezért elengedtem a dolgot, de ezzel nem oldódott meg semmi.
3: Cynthia mindig is szenvedélyesen szeretett zongorázni és dicsőítő dalokat írni. Mivel a karja rettenetesen fájt, nem tudta élvezettel csinálni azokat a dolgokat, amiket szeretett.
6: Az olyan egyszerű dolgok, mint egy családtag nyakának az átölelése, vagy egy babát karba venni, ezt nem tudtam megtenni, és ezt nagyon nehéz érzelmileg kezelni.
3: Cynthia a lehető legjobban birkózott meg a sérülésével, ami eközben mentális, érzelmi és lelki áldozatot követelt.
6: A sérülés miatt tényleg úgy éreztem, mintha elbuktam volna. Depressziós voltam, és tényleg azt éreztem, hogy kudarcot vallottam, és teljesen összeomlottam.
3: Cynthia néhány év elteltével még mindig küzdött a fájdalommal, és letörtebb volt, mint valaha. Mégis, miután időt szakított arra, hogy beleássa magát a Bibliába, az ige emlékeztette az Úr kegyelmére.
6: Nem vettem észre, hogy azért nem kértem, mert nem éreztem magam méltónak arra, hogy kérjek, és hogy ő meggyógyítson engem. Nem kellett szégyelnem, hogy kérjek tőle dolgokat. Mert ő az atyám. Hozzá szégyen nélkül fordulhatunk.
3: Szívében felbátorítva és a hitében felfrissülve, Cynthia elkezdett teljesen bízni Istenben a gyógyulásáért. Aztán 2020. december 4-én szokásos módon a 700-as klubot nézve Cynthia hallotta, hogy Terry Musen imádkozni kezd.
6: A műsorvezető hölgy azt mondta, van valaki, akinek megsérült a válla. Olyan, mintha lebénult volna. Semmi, amivel eddig próbálkozott, nem volt képes felszabadítani ezt a merevséget. Isten most felszabadítja önt. Csak emelje fel a kezét, és kezdje el dicsérni Istent. A teljes mozgékonyság visszatér a vállába. A tévé előtt hangosan mondtam, hogy én ezt átveszem. Elkezdtem nagyon lassan felfelé mozgatni a karomat, és az csak emelkedett. És azt mondtam, ó, te jó ég, meggyógyultam. Már nem fáj.
3: Több mint 4 év szenvedés után Cynthia műtét nélkül fájdalommentesen tudta mozgatni a karját és a vállát.
6: Tudom mozgatni, és az összes hazugság, hogy nem vagyok méltó, azonnal szerte foszlott. Olyan izgatottnak és szeretetnek éreztem magam. Micsoda változás!
3: Ma Cynthia fájdalomtól mentes, teljes életet él, miközben erősen ragaszkodik az Úrhoz és a hálához.
6: Isten ott volt, hogy meggyógyítson engem, és ez egy hatalmas csoda volt számomra. Az ő gondoskodása megváltoztatta a szívemet.
3: Hayden Smith 18 éves volt, amikor a tüdő, a máj és a szív működése összeomlott. Már a lélegeztetőgépen volt, amikor az édesanyja az Úrhoz kiáltott, csodát akarok, valami természetfeletti dolgot akarok Haydennek, és pontosan ez történt.
6: Megöleltem őt, megpuszítam, és azt mondtam, Hayden, szeretlek. Ezután elvitték. Hú, hát nagyon meg voltam rémülve. Ő az én drága kisfiam. Nagyon megijedtem.
7: Kevesebb, mint 24 óra telt el azóta, hogy Nadine Smith bevitte 18 éves fiát Haydent a sürgősségire, fejfájással, fáradtságérzéssel és 40 fokos lázzal. Miután a COVID-teszt negatív lett, hazaküldték. Másnap reggelre hasmenése volt és hányt. Nadine pánikba esett, és a houstoni metodista kórházba vitte, ahol azonnal az intenzív osztályra került. Az állapotát dr. Mir Aliken tüdőspecialista felügyelte.
8: Az első gyanunk az volt, hogy valamilyen szepszis vagy szeptikus sokk lépett fel. Tüdőfertőzésre utaló jeleket találtunk, ami a tüdő gyulladásával járt. A máj és a vese működés zavarának jelei is mutatkoztak, amelyek szintén problémákat okoztak, és a vérnyomása is nagyon alacsony volt. A szív működése miatt is aggódtunk.
7: Miközben a kórházi személyzet vizsgálatokat végzett, Nadine hazament, ahol csak várt és imádkozott.
1: Azt mondtam, Istenem, tudod, hogy bízom benned. Hayden nem az enyém, ő a tiéd. Hiszem, hogy Haydennek küldetése van, és te egy cél miatt hoztad őt ide, és ez a cél még nem teljesült be. De ha úgy döntesz, hogy magadhoz veszed Haydent, akkor is bízom benned.
7: Néhány perccel később egy nővér hívta. Nem szepszis volt, vagy Covid, amiből Hayden néhány héttel korábban gyógyult ki. Az orvosok valójában nem voltak biztosak benne, hogy mi támadta meg a szervezetét. Hayden apja Cash próbált bizakodó maradni, miközben a fiával beszélt telefonon.
9: Rá fognak jönni, mi történt veled, ezért csak tarts ki, légy erős, és reméljük, hogy pár napon belül otthon leszel. A nővér elvette a fiútól a telefont, és azt mondta nekem, hogy apuka, a fia nagyon beteg, nem néz ki jól. Amikor ezt hallottam belül, teljesen összeomlottam.
7: Még aznap este megtudták, mennyire súlyos a fiú állapota. Hayden mája, veséje, tüdeje és szíve leállt, és a fiatalembert mesterséges kómába kellett helyezni, és lélegeztetőgépre kellett tenni.
8: Egy olyan ember esetében, mint Hayden, akinek 4 szervrendszere is károsodott, a halál kockázata meghaladja 60%-ot, és az ő leletei esetén akár 80% feletti halálozási arányról is beszélhetünk.
9: Nem erre számítottam. Egyszerűen kikészültem apaként. Zokogni kezdtem.
7: Nadine és Cash mégis talált magában erőt, hogy higgyenek a csodában.
9: Elkezdtem imádkozni és erőt venni. Istenem, te vagy az egyetlen, aki meggyógyíthatja őt. Ez már nem az orvosok kezében van.
1: Istenem, legyen úgy, mintha mindez meg sem történt volna. Azt akarom, amit a Bibliában olvastam. Azt mondtam Istennek, hogy csodát akarok.
7: Az egyetlen lehetőség az volt, hogy Haydent egy korszerű lélegeztetőgépre, az úgynevezett ECMO-ra helyezzék, amely Hayden szívének és tüdejének a feladatát látta el. Közben Cash és Nadine imái egyre buzgóbbak lettek, nem voltak egyedül.
9: Az ismerőseink már Londonban és Afrikában is imádkoztak érte. A családom Floridából imádkozott érte.
1: Nem arra koncentráltunk, hogy mi történik, hanem arra, hogy Isten mit tud tenni.
7: 2 nappal később megtörtént a lehetetlen. Hayden tüdeje, mája, veséje és szíve egyszer csak működni kezdett.
1: Az orvos azt mondta, ezt nem értem. Azt mondta, elvittük a fiút egy MRI vizsgálatra a szíve miatt, és a szíve tökéletes volt. Azt mondtam, ez Jézus, ez egy csoda.
7: Haydent hamarosan felébresztették a kómából, és levették a gépekről.
9: Erre igazából nincsenek szavak.
1: Beruhantam a kórterembe, és megöleltem. Azt mondtam, Hayden, Isten jó, te vagy a csodája.
10: Ez tényleg szürreális élmény volt számomra, mert úgy gondoltam, hogy én is könnyen lehetnék egy újabb statisztikai adat arról, hogy valaki meghalt. De ehelyett Isten megadta nekem azt a lehetőséget, hogy bizonyságot tegyek róla.
7: Hayden néhány hét alatt teljesen felépült, és semmilyen maradandó károsodása nem lett. Az orvosok később arra a következtetésre jutottak, hogy Hayden valószínűleg egy szívsérülést szenvedett, melyet a COVID szövődmény idézett elő.
8: Ez valóban csodának tekinthető, mert itt van egy ember, aki olyan akut és súlyos betegséggel érkezett, amelyről a leletek, az összes orvosi vizsgálat és diagnózis is azt mutatta, hogy nagyon nagy eséllyel meg fog halni, de az imának és az isteni beavatkozásnak köszönhetően meggyógyult, felépült.
7: A Smith család könyvet írt az útjukról, amelyben megosztják, hogy Hayden gyógyulása nem csak egy csoda, hanem bizonyíték arra, hogy Isten még mindig törődik, és még mindig csodákat tesz.
10: Az egész helyzet egy új perspektívát adott nekem, Isten hatalmáról és jóságáról. Ő előre látta, hogy ez be fog következni, de mégis megengedte, hogy keresztül menjek rajta. De az a helyzet, hogy a dolgok végül jóra fordultak.
9: Őszintén hiszem, hogy a fiam az imák által menekült meg. Köszönöm Istennek, hogy meghallgatta és megválaszolta a fiunkért mondott imáinkat.
1: Csodálattal tölt el az, amit Isten tett. Ámulattal látom ezt a csodát újra járni, lélegezni, futni, beszélni. Isten ma is csodákat tesz. Isten ma is gyógyít. És az ima ma is működik.

0: az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: John Riddle letartóztatása címlapokra került, és hát nem ez volt az első ilyen eset. Drogfüggőséggel küzdött, akinek az apja nem mellesleg a kerületi ügyész volt. John számtalan összetűzése a törvénnyel olyan botrány lett, amit sem ő, sem az apja nem tudott fehérre mosni.
2: Azt mondtam, nem kell lesz nekem Istenem, ez az az élet, amit élni fogok, kábítószerfüggő leszek halálomig.
3: John Riddle mindössze 3 éves volt, amikor élettelenül találták a családja hátsó kertjében lévő medence vízén lebegve. Édesanyja újraélesztette, megmentve az életét. Annak a halál közeli élménynek az árnyai sosem hagyták el.
2: Úgy hiszem, hogy attól a fulladásos balesettől valamilyen agykárosodás ért, és emiatt kémiai egyensúlyzavarok alakulhattak ki. Gyermekkoromban az általános iskolában, majd a középiskolában gyakran sírtam, és soha nem tudtam megmondani miért. Egyszerűen depressziós voltam, és néha már nem is akartam élni.
3: Bár a családja hűségesen járt templomba, és fiatalon átadta az életét Istennek, a középiskolában továbbra is küzdött a depresszióval. Rossz társaságba keveredett.
2: Először a végzős évemben szívtam el egy füves cigit, és ittam alkoholt. Emlékszem, hogy megkönnyebbülést és felszabadulást éreztem attól, amit egész életemben a depresszióval kapcsolatban átéltem. Az a gondolat járt a fejemben, ez a gyógyír minden problémámra.
3: Főiskolásként egyre jobban belegabajodott a függőség halálos hálójába.
2: Minél erősebb volt a drog, annál nagyobb megkönnyebbülést éreztem. Elkezdtem kísérletezni a kokainnal és az extázival. Az extázi csodálatos érzéssel töltött el, de aztán jött a kristálymet, és az mindent vitt. Hatalmas élmény.
3: Élete fénysebességgel hullott szét. 4 fia született 3 különböző nőtől, és letartóztatások sorozata követte egymást. Elveszett a saját döntései romjai között.
2: Ezen a ponton már hajléktalan voltam, és egyik drogos házból a másikba vándoroltam. Volt, hogy 20-an, vagy egy másik házban 15 emberrel voltunk teljesen beállva, mint a zombik. Senki sem alszik. Néhányan a heroin miatt bóbiskolnak, mások a kristálymettől pörögnek. Nagyon mocskos sötét helyek ezek, ahol szörnyűségeket tapasztaltam. Nem volt más választásom. Ott megkaptam, amit akartam, és hajlandó voltam bármit elviselni azokban a házakban, csak hogy újra hozzájussak a kívánt drogokhoz.
3: Többször is letartóztatták, és újra meg újra rehabra küldték. Minden egyes eset címlapra került, és hosszú, megalázó árnyékot vetett az apjára, aki Louisiana állam vezető kerületi ügyésze volt.
2: Sokszor sírt előttem apám, a szemembe nézett, és azt mondta, miért nem tudsz egyszerűen leállni, fiam? Mit teszel a családoddal? Meg volt alázva. Szégyent hoztam rá. Válaszolnia kellett a médiának. Cikkeket írt rólam az újságba. Gyakorlatilag el kellett mondania mindenkinek, hogy mindent megtesz, amit tud, hogy segítsem nekem. De senki és semmi nem tudott segíteni. A családom. Az igazságszolgáltatás sem tudott segíteni, a rehabok sem váltottak meg.
3: John-t ismét letartóztatták kábítószer birtoklás miatt, de ezúttal valami megváltozott. Két hét börtön után a Salvation Army egyéves rehabilitációs programjára küldték. Ez egy fordulópont volt.
2: Három hónapja voltam a Salvation Army egyéves saját erőből programjában. Négy afroamerikai prédikátor járt be minden csütörtök este. Egyik este bejöttek, és Isten igéjét hirdették, és az Isten igéje rám esett. Megérintett, és valamit felkavart bennem, és akaratlanul felálltam. Valami csak úgy felállított, és elkezdtem megvallani minden bűnömet. Hogy mennyire elegem van a drogos életből. Csak mondtam, és mondtam, hogy mennyire akarom Istent, és hogy elegem van a drogokból, nem tudok így élni tovább. Elegem van abból, hogy hülyének és csavargónak néznek, és azt akarom, amit Isten akar az életemre.
3: A Salvation Army-nál John szíve tovább változott, miközben végigolvasta az egész Bibliát.
2: Amikor befejeztem a Biblia olvasását, azt mondtam, Uram, elfogadom, hogy ez a Te igéd. Kérlek, keltsd életre bennem. A Te igéd azt mondja, hogy élő és ható. Akarom, hogy élő és ható legyen a testemben. Istenem, kérlek, tegyél meg nekem egy dolgot, ha ott vagy fenn és hallasz engem. Kérlek, vedd el tőlem a drog utáni vágyat, és helyettesítsd a Te igéd iránti vágyjal.
3: John diplomát szerzett a Louisiana Christian University-n. Ma már férj és a Life Point baptista gyülekezet pásztora, és másokat is ugyanazzal a reménnyel vezet, ami őt is megmentette.
2: Isten mindent visszaadott, ami korábban nem volt, amit a sátán elrabolt tőlem. Helyreállította a kapcsolatomat a testvéreimmel, apámmal, mindazokkal, akiket korábban bántottam. Az összes fiammal, az anyjukkal, mindannyian jól kijövünk egymással. Isten összeforrasztotta ezeket a megtépázott és törött kapcsolatokat. Mindent megadott, amire szükségem volt ahhoz, hogy most egy gyülekezetet pásztorolhassak.
3: A címlapsztoriktól az alázatos szolgálatig. John megkapta az év két pályás pásztora címet.
2: Örökké hálás vagyok Jézusnak, hogy megmentette az elveszett lelkemet, hogy kiemelt a poshat mocsárból, felemelt engem, hogy az ő nevének dicsőséget szerezhessek. Életem hátralévő részében azt akarom tenni, ami őt örömmel tölti be. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém.
3: Shane Hawkins tűzoltó szeretett volna lenni, de megbukott a vizsgákon. Később pedig megtudta, hogy a nő, akivel össze akart házasodni, egy másik férfi gyerekével terhes. A kábítószerekhez fordult, hogy fájdalmát enyhítse, és a következő 5 évben 10 alkalommal adagolta túl magát.
4: Megpróbáltam magamtól leszokni a fájdalomcsillapítókról és a Xanaxról. Nem sikerült. Egyszer pár tablettát bevettem vezetés előtt, és balesetet szenvedtem. Egy börtönben tértem magamhoz, és fogalmam nem volt, hogy kerültem oda.
1: Georgiában egy kisebb településen nőtt fel, és 2 dologra vágyott az életében. Arra, hogy tűzoltó lehessen, és arra, hogy apja szeresse őt. Már a középiskola vége felé úgy tűnt, hogy ezek nem fognak teljesülni.
4: Apám a dühét rajtam töltötte ki több területen. Nem tudom, miért gondoltam úgy, hogy ez az én hibám volt. Nem volt rendben az önértékelésem. Össze voltam zavarodva, féltem és elutasítottságot éreztem.
1: 13 évesen marihuánát használt, 17 évesen pedig már kemény drogokat.
4: Minél többet drogoztam, annál nagyobb vágy volt bennem, hogy betöltsem a bennem tátongó űrt.
1: A középiskola után életében további negatív fordulatok történtek. Nem válhatott tűzoltóvá, miután megbukott a vizsgán. Egy évvel később pedig megtudta, hogy barátnője egy másik férfi gyerekével terhes.
4: Olyan fájdalmat én még életemben nem éreztem. Teljesen összetörtem.
1: Nem sokkal később Shane fájdalomcsillapítókat és heroint is használni kezdett. Az 5 éves függősége során legalább 10-szer volt kórházban drogtúladagolás miatt.
4: Mindig borzasztóan éreztem magamat, amikor felkeltem egy kórházban vagy egy mentőben, és tudtam, ha ezt folytatom, akkor lesz olyan, hogy már nem ébredek fel. Nem lesz ott mindig valaki, hogy segítsen.
1: 2013-ban fájdalomcsillapító és Xanax befolyása alatt ült kocsiba, és frontálisan ütközött egy terepjáróval, amiben egy anya és kislánya utazott. Szerencsére az anya és kislánya is könnyű sérüléseket szenvedtek. Shane nem sérült meg, az eszméletét viszont elvesztette, és egy börtönben tért magához. A vádak miatt komoly börtönbüntetés elé nézett.
4: Ártottam más embereknek, és ezzel nagyon megnőtt a nyomás a lelkemen. Fogalmam nem volt, hova forduljak.
1: Kiengedték a börtönből, miután kifizették érte a váltságdíjat. További 1 évig drogozott. Addigra már adósságba került, elfogyott a pénze és a baráta is.
4: Az öngyilkosság gyakran átfutott a fejemen, és azt gondoltam, ha nem lennék itt, a dolgok jobbak lennének.
1: Az apjához fordult segítségért, aki időközben kereszténnyé vált. Apja lakhatást adott neki, és bemutatta egy evangélistának is. Később Shane befogadta Jézust a szívébe.
4: Azt mondta, hogy beszéljek az Úrhoz. Mondjak el mindent, ami a szívemet nyomja. Ezt tettem, és az Istenhez kiáltottam, hogy mentsen meg engem saját magamtól. Mondtam neki, hogy szükségem van egy megmentőre, és kértem, hogy mentsen meg. Kértem, hogy legyen az életem része.
1: A karambol elszenvedőinek nyomására újra nyitották a Shane elleni eljárást. Őrizetbe vették, és a börtönben várta a tárgyalást. Az ott töltött 3,5 év alatt leszokott a drogokról, és elkezdte Istent keresni. Miközben Bibliát olvasott és imádkozott, reményt töltötte el.
4: Szerettem volna megismerni és kapcsolatot kialakítani Istennel, és megtudni, hogy kicsoda ő.
1: Apjának is megbocsátott, és szerinte ez fontos része volt annak, hogy a lelke is meggyógyuljon.
4: Gyakran meglátogatott, és bocsánatot kért a tetteért. Én pedig mit is tehettem volna, próbáltam gyakorolni a megbocsátást, mert a Biblia szerint ezt kell tennem.
1: Több évvel később Shane-t elítélte a bíróság, és 15 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Ennek ellenére bízott Isten ígéreteiben, amikről a Bibliában olvasott.
4: Emlékszem arra, hogy amikor a Jeremiás 29:11-et olvastam, éreztem, hogy Istennek terve van az életemre nézve, és szeretne számomra egy reményteli jövőt adni.
1: A következő években Shane megtapasztalta Isten iránta való szeretetét.
4: Az összes fájdalom és elutasítottság okozta sebet, Isten bekötözte és betöltötte a bennem tátongó ürességet.
1: Egy másik gyerekkori vágya is teljesült, amikor jó magaviselete miatt kiválasztották tűzoltónak a börtönben.
4: És itt vagyok. Tüzet oldhattam, embereket, életeket menthettem. Valami csodálatos érzés volt ezeket csinálni.
1: A börtönben töltött 6,5 év után Shane-t kiengedték. Továbbra is kábítószerek nélkül él, és van egy sikeres kutyaoktató vállalkozása. Sok időt tölt együtt édesapjával, és hirdeti az evangéliumot a börtönökben, és reményt ad a foglyoknak, hogy Istennek van terve az életükkel.
4: Úgy érzem, hogy igazán élek és szabad vagyok. Nagyon hálás vagyok Istennek azért, amit értem tett. Neki köszönhetően olyan helyzetben és állapotban vagyok, amiről korábban nem gondoltam volna, hogy lehetséges. Az apámmal való kapcsolatom is csodálatos, mert Isten az, aki megmentett és elhozott idáig. Ha elutasítottságon és fájdalmakon mész keresztül, Isten felé mindig fordulhatsz, mert ő szabaddá fog téged tenni, és valóban segíteni fog neked.
1: Heather még csak 22 éves volt, amikor már több agyvérzésen is átesett. A műtét túl kockázatos lett volna, így Heathernek együtt kellett élni a tudattal, hogy egy időzített bomba van a fejében. Közben egyre nőtt benne a harag.
5: Minden megváltozott, amikor bejött az orvos és közölte, hogy agyvérzést kaptam. Olyasmi volt ez, amiről soha nem gondoltam volna, hogy velem is megtörténhet.
3: Heather Rendulik 22 éves főiskolai hallgató volt, amikor agyvérzés miatt kórházba került. Az orvosok megállapították, hogy egy barlangos érmalformáció van az agyában, amely vérzéseket okozhat.
1: Az első agyvérzés után megnőtt egy újabb vérzés kockázata. Ennek ellenére az orvosok nem gondolták, hogy komoly baj lehet.
5: Már az első agyvérzésemet is ritkának tartották, és nem tartották valószínűnek, hogy újra vérzés történik.
3: Mégis fél évvel később Heather ismét az agyvérzés tüneteit tapasztalta, és azonnal a sürgősségére került. Lelkileg összeomlott.
5: Úgy éreztem, hogy egy időzített bomba van a fejemben, ami bármikor felrobbanhat. Minden előzetes jelzés nélkül. Elkezdtem aggódni, rettegni.
3: Az egyetlen hosszú távú megoldásnak egy kockázatos agyműtét tűnt, amely során eltávolíthatták volna a rendellenes vérereket. Heather agyában azonban az elváltozás túl mélyen helyezkedett el, így a beavatkozás veszélyesnek tűnt. A család Istenhez fordult.
5: Szenvedtem, aztán pedig dühös lettem Istenre. Felmerült bennem, hogy egyáltalán létezik. Vajon meghallgat engem? Ha igen, egyáltalán érdekli, mi történik velem. Sok szörnyű gondolat járt a fejemben.
1: Mindannyian azért imádkoztunk, hogy ne legyen újabb agyvérzés. De továbbra sem történt javulás. Úgy éreztük, mintha Isten elnémult volna, mintha nem adott volna választ.
3: A következő 5 hónapban Heather további 5 agyvérzést szenvedett el. Az ötödikben majdnem belehalt. Édesapja jól emlékszik arra a napra.
6: Lynn felhívott, és azt mondta, hogy azonnal menjek a kórházba. Emlékszem, ahogy ültem az autóban, és imádkozni kezdtem. Istenem, csak tartsd meg Heathert.
3: Az agyvérzés után Heather bal oldala teljesen lebénult. Ekkor az orvosa azt mondta, hogy el kell végezni a kockázatos műtétet.
5: Egy évvel korábban a legjobb idegsebészek azt mondták, hogy túl veszélyes a műtét. Akár a műtőasztalon is meghalhattam volna. Jobb esetben pedig örökre lebénultam volna. Aztán egyszer csak azt mondták, nincs más lehetőség, meg kell műteni. Rám tört a rettegés. Vajon mi lesz most? Talán itt a vége? Eljutottam arra a pontra, hogy az állapotom már kritikus volt, és műtét nélkül biztosan meghaltam volna.
1: Már nem tudtunk mit tenni, nem volt ráhatásunk a történtekre, egyedül az ima maradt. Aztán egyszer csak békességet éreztem, hogy minden rendben lesz. Magam előtt láttam, ahogy kinyújtom a kezem, Jézus pedig megfogja. Nekem már nem volt erőm ahhoz, hogy ezt egyedül végigcsináljam. Az egyetlen út előre Jézuson átvezetett.
3: Orvosai azonban valami meglepőt fedeztek fel, ami az utolsó agyvérzés során történt.
5: A csoda az volt, hogy a vérzés közelebb nyomta az elváltozott szöveteket az agykéreghez. Így az idegsebész könnyebben hozzáférhetett, és el tudta távolítani az ereket, anélkül, hogy lebénultam volna, vagy súlyos agykárosodást szenvedtem volna. Vagyis nem arról volt szó, hogy Isten bezárta a fülét. Meghallgatta az imáimat, csak egy jobb terve volt felőlem.
3: Heather újra megtalálta a hitét, és ennek jegyében kezdte meg a felépülést, hogy visszanyerje önmagát.
5: Újra elkezdtem élni. Ez volt a legnagyobb csoda. Persze keményen kellett dolgoznom, hogy visszanyerjem az önállóságomat, de tudtam, hogy a Szent Szellem által Isten megadja nekem az erőt és a kitartást. Ezért küzdöttem.
6: Elképesztő volt látni, ahogy napról napra nőtt a hite. Mindenen keresztül erősödött, és vele együtt a mi hitünk is.
5: Most, hogy már túl vagyunk rajta, pontosan látom, hogy Isten keze végig rajtam volt. Már értem, hogy amikor az ember benne van egy ilyen helyzetben, nehéz meglátni Istent. De ha bátoríthatok másokat, elmondom. Most már látom, hogy minden percben, minden könycsebben, még a félelmeimben is ott volt velem. Velem volt, és nem némult el.
7: Annyira hálás vagyok, hogy Heather itt van, és teljes, nagyszerű életet élhet.
6: Mindannyian hiszünk abban, hogy ez egy csoda volt, és hogy Istennek oka volt rá, hogy megmentse őt. Nagyon hálás vagyok, és ezt a hálát minden egyes nap érzem. A sorsfordító nap óta minden nap megköszönöm. Minden nap.
3: Heather visszanyerte a mozgás képességét, és nagyon hálás Isten jelenlétéért, amely végig kísérte ezen az időszakon. Arra bátorít mindenkit, hogy bízzon Istenben.
5: Amikor úgy tűnt, hogy Isten nem szól és nem hallgatja meg az imáinkat, akkor is ott volt. Dolgozott értem, nem némult el. Akár látjuk, akár nem. Én teljes bizonyossággal mondhatom, hogy Isten sokkal többet tesz értünk, mint azt valaha is el tudnánk képzelni. Szeretném felhasználni a saját tapasztalataimat arra, hogy másoknak is segítsek, mert a nehéz időszakok elkerülhetetlenek az életben. Most, 13 évvel később, visszatekintve elmondhatom, hogy életem egyik legszebb időszaka volt, mert Isten megérintett.
7: Néha éppen akkor munkálkodik Isten a leginkább, amikor nem látjuk a kezét, vagy éppen nem érezzük, hogy velünk van. A múlt héten itt a CBN-nél imahetet tartottunk, és egész héten azokért imádkoztunk, akik elküldték nekünk az imakéréseiket. Íme néhány imakérés. Kérlek, imádkozzatok a férjemért, akinél Alzheimer-kort és enyhe demenciát diagnosztizáltak. Valaki ezt írta, kérlek, imádkozzatok a lányom házasságának helyreállásáért. Egy másik néző pedig a személyért kér imát.
3: Olyan sok szükség van. A Facebookon keresztül is rengetegen kerestek meg bennünket. Valaki ezt írta. Imádkozzatok a vejünkért, migrénnel küzd, és emiatt nem tud dolgozni. Egy másik nézőnk ezt írta. Gyógyulásra van szükségem a hátamban és a térdemben. A feleségemnek pedig a bal vállában. Már nem bírja tovább. Köszönjük, hogy ránk bízzák, hogy imádkozzunk önökért. Most ezt fogjuk tenni. Atyám Istenem, ez egy különleges imahét. Mindig szeretünk imádkozni.

0: A terv örömmel és reménységgel van tele. Ez az a nap, amikor a dolgok megváltoznak. Fogadja el ezt Jézus nevében.
1: Tudják, azt hiszem, ahogy a mai műsorban is hallottuk, az életben olyan sokszor érezzük úgy, hogy minden ellenünk van, és nem látjuk Isten kezét munkálkodni. És mégis azt mondja nekünk az ő igéje, hogy még azt is tudja, hány hajszál van a fejünkön. Név szerint ismer bennünket. Ezért, Urunk, ma azokért imádkozunk, akik nagyon üresnek, nagyon magányosnak, és nagyon elveszettnek érzik magukat a körülményeik között. Szent Szellem, kérlek, jöjj, és add vissza a szívükbe a te üdvösséged örömét. Istenünk, emlékeztess minket arra, hogy ki vagy te, mit mondtál, és mit ígértél nekünk. Növeld a hitünket. Ahogy az előző történetben is láttuk, a körülmények továbbra is nehezek voltak, a hit mégis növekedett. Ezért ma megnövekedett hitért imádkozunk.
0: Van itt egy fiatal nő, aki nézi a műsort, és azt mondja, régen olyan szép voltam, most pedig már csak csont és bőr vagyok. Valamilyen evészavarra küzd. Az Úr pedig szívműtétet akar végezni önben, nem csupán a testéről van szó, hanem a szíve állapotáról is. A példabeszédek ezt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Szívfájdalmakon ment keresztül, és ez most testi problémákhoz és érzelmi traumához vezetett. De ma győzelem vár önre. Lépésről lépésre az Úr vezetni fogja önt. Ez egy különleges üzenet önnek.
1: És ma nagy reménység van annak számára is, akinél nyelőcső rákot diagnosztizáltak. Isten meggyógyítja ebből az állapotból. Mindazok a dolgok, amelyekről azt mondták önnek, hogy keresztül kell majd mennie rajtuk, nem fognak bekövetkezni. Kérem, tegye a kezét a torkára, emelje fel az egyik kezét ő előtte, és kezdjen el köszönetet mondani neki Jézus nevében.
0: Úgy érzem, az Úr azt szeretné, hogy eszünkbe jusson az a gyönyörű ige az új szövetségből. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. A szívünket és az elménket az Úrra kell irányítanunk, mert ő olyan nagyon és olyan szenvedélyesen szeret bennünket. Mi pedig olyan könnyen belemerülünk ennek a világnak, a figyelem elterelő dolgaiba. Ezért irányítsa a szívét és az elméjét Isten dolgaira. Most pedig, Úrunk Istenünk, mindazokért, akik írtak nekünk, vagy telefonáltak, vagy talán csak a szívük mélyén kértek tőled egy csodát. Atyám Istenem, most melléjük állunk. Gyógyítsd meg őket. Kérem, írjanak nekünk bizalommal, ha megtapasztalták Isten érintését, vagy imára van szükségük. Íme egy ige Máté evangéliumából, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A tévés tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyarország 2023-ban 10 évre elkötelezte magát amellett, hogy rendez MotoGP futamot. Ez egy régi vágy volt, itt pályaépítések kísérletétől kezdve sok minden történt, aztán csomó minden fucsba ment, most például az a cég, amelyik vállalta a pénzügyi finanszírozását és lebonyolítását ennek a sorozatnak, így aztán most úgy néz ki, hogy 2027-ben nem lesz MotoGP futam. Kovács Nikolett a vendégünk, aki maga is motorversenyző volt, most sportújságíró és MotoGP szakértő, örülök, hogy itt vagy,
2: jó reggelt. Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Szóval nekünk ez miért annyira fontos, és mégsem elég fontos, hogy legyen MotoGP futamunk?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért annyira fontos, hogyha visszalépünk az első projekthez, ugye, ami 2008-ban indult, ugye, amikor még egy Balaton circuit nevezető pályát építettek volna, amiből aztán ugye nem lett semmi, ott ugye volt spanyol érintettség is. Ott ugye egyértelmű volt, hogy miért, hiszen Talmács Gábor ugye 2007-ben 125 köbcentiméterben világbajnok lett, tehát nyilván akkor egy hatalmas érdeklődés övezte Magyarországon is egyébként a MotoGP-nek, röviden MotoGP-nek hívott gyorsasági motoros világbajnoki sorozatot. Aztán ugye abból a projektből nem lett semmi, és 10 évig igazából nem is volt nagyon mozgolódás. Tehát 2019-ben vették fel ismét magyar oldalról a kapcsolatot az akkor még Dornának hívott céggel, akik ugye a MotoGP jogokat birtokolják, vagy birtokolták akkor, mert hogy azóta viszont a Liberty kezébe került, akiket ugye onnan ismerhetünk, hogy a Forma 1-nek is ők a jog tulajdonosai, és amióta ők viszik, ott egy hatalmas robbanás van egyébként. Úgyhogy reményeink szerint, vagy sokak reményei szerint egyébként a MotoGP-ben is várható valami hasonló, és akkor jó lenne ott lenni. Szóval visszatérve, maradtak olyan erők, akik szerettek volna Magyarországon futamot, találtak is ehhez úgymond támogatást kormányzati részről, értelemszerűen ez másképp ugye nem működött volna.
1: Lett pálya is végül?
2: Hát pálya nem lett, ugye a 2019-ben, amikor ismét felvették a MotoGP-vel a kapcsolatot, akkor ugye az is volt egyébként az előszerződésben megfogalmazva, hogy épülni fog egy új pálya Debrecen mellett.
1: Igen.
2: Hát abban semmi nem lett, ugye, hogy most miért Debrecen, megnézze, ez egy hosszú sztori, önmagában mindenkről tudnánk hosszasan beszélgetni, de ugye Kósa Lajos ebbe ugye Debrecen polgármestereként ugye nyilván talán még lobbizott is azért, hogy ez ott legyen, és aztán ebből a pályából különböző okokból kifolyólag végül semmi nem lett. Igen ám, de közben aláíródott a végleges szerződés, nem is 2023-ban, hanem már 2021-ben, ami arról szólt, és ez már egy csúsztatott dolog volt, eredetileg már 2022-ben versenyt rendeztünk volna, szóval itt többszörös csúszások voltak. Még 2021-ben aláírták a szerződést, amiben azt vállaltuk, hogy 2023-tól már lesz futam, na de pálya nem volt. Ott végül minimális munkálatok ugyan történtek, de egyébként még a földek kisajátítását sem tudták végezni. Ugye ez azt hiszem 500 hektárnyi földet kellett volna, hogy kisajátítson az állam, vagy megvegyen. Ez sem történt meg, tehát nem lett az egész projektből semmi. Viszont a szerződés elkezdett ketyegni, és amikor azt mondom, hogy ketyegni, akkor beszélünk 9-10 millió eurós éves jogdíjakról, amit viszont...
1: Akkor is fizetjük, ha nem csinálunk pontosan versenyt.
2: Erről szól a szerződés. És akkor kellett egy megoldás, kellett egy másik pályát találni, és akkor voltaképp kettő pálya jöhetett szóba, ez a Balatonpart Circuit, ami végül ugye a befutó lett Balatonfőkajár mellett, illetve egyébként van egy Pannonia Ring nevezetű pálya, ami talán jobb alapokkal indult volna, de ott is kellettek volna átalakítások, ahhoz be kellett volna zárni szinte egy teljes szezonra, amit nyilván egy szintén ez egy magán tulajdonban lévő pálya, egy osztrák tulajdonban, viszont nem vállaltak.
1: A leglogikusabb kérdés szerintem, hogy a Forma 1-es pálya, a Hungaroring, az miért nem alkalmas arra, hogy MotoGP futamot rendezzünk ott? Hiszen az aszfalt tökéletes, a lelátó ott van, kanyar van, egyenes van, mi a baja?
2: Igazából semmi baja nem lett volna, és ez lett volna a jó megoldás, hogy akkor miért döntöttek úgy, hogy ahelyett, hogy a Hungaroringre költenének el, idézelben mondom, egy minimális összeget, és tennék alkalmassá MotoGP futam rendezésére, és miért választották inkább azt az utat, hogy egy teljesen új pályát szeretnének építeni, amit semmi nem indokolt. Tehát utána oké, hogy megépítünk egy pályát, 70-100 milliárdért, így igaz, azt utána fenn kell tartani, nem ártana, hogyha kihasználtság is lenne, bevételt termelne. Én azt gondolom, ez az első pillanatok, ez egy teljesen irreális terv volt. A mi értekre mindenki gondoljon, amit gondol, én nem tudok pontos választ.
1: Hát az építés mindig nagy üzlet, maradjunk ennyiben. Most viszont, hogy ilyen helyzetben vagyunk, hogy most ugye nincs is jövőre verseny, ezt már lehet tudni. A Forma 1 beengedi a MotoGP-t a saját pályájára, hogyha sajátnak tekintjük a Hungaroringet. Tehát, hogy vannak itt, pont azért kérdezem, mert egy kézben van a kettő, tehát valójában ugyanazzal kell tárgyalni.
2: Igen, tehát ugye egyrészt a Hungaroring ugye az egy állami tulajdonú pálya.
1: Ott azt csinálnak, amit gondolnak.
2: Igen. És hogy említettem egyébként, ők maguk egyébként nem olyan rég, még talán az idei Forma 1-es futam előtt egyébként Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgató is nyilatkozott erről, hogy ők maguk is, és eznek sok-sok nyoma van, hogy ők azt abfele tolták egyébként az akkori kormányzatot, hogy a Hungaroring legyen a MotoGP eleve már. Akkor úgy döntöttek, hogy nem, viszont azt ne felejtsük, hogy az elmúlt két évben volt egy hatalmas átalakítás a Hungaroringen, több mint 90 milliárd forintos beruházásról beszélünk, ami szükséges volt ahhoz, hogy a Forma 1 nálunk tudjon maradni. Ez ugye egyelőre 20-32-ig fix, és aztán további 5 évvel lesz hosszabbítható. Viszont ebbe az átalakítási projektben még csak egy része volt a teljesen új főépület és egy teljesen új depó. Szóval ebbe a projektben nem vették bele azokat az átalakításokat, ami kéne ahhoz most megint csak, hogy ott MotoGP futamot lehessen rendezni. Tehát amikor most a MotoGP csoport kiadta ezt a nyilatkozatot, hogy nincs teljesen elvágva ez a magyar szál, és vizsgálják a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne folytatni ezt az együttműködést értelemszerűen bárki általuk nem kimondva a Hungaroringen. Ehhez megint csak kormányzati döntés fog kelleni, mert az éppen befejezett átalakításba újból bele kéne kezdeni, és ráadásul van olyan része ennek az átalakításnak, amit akkor nem kellett volna, vagy nem lett volna szabad megcsinálni, hogy alkalmas legyen a pálya.
1: Az a legszebb benne. Uh-huh. Úgyhogy akkor előről ezt a történetet valakikkel valahogyan nyilván. Még azt sem lehet tudni, hogy mi lesz a ringgel. Tehát ott is azt beszélik, hogy sok változás lesz a vezetésben. Hogyha így van, akkor az új vezetéssel, nem akkor a mostanival valamit kellene kezdeni ez ügyben. Sok a kérdésére adtál válaszokat. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Kovács Nikolett volt a vendégünk. Folytatjuk mindjárt a startot.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nagy György András a vendégünk, örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok.
2: Szép jó reggelt.
1: Azon töprengek, hogy honnan fogjuk meg a témát. Honnan fogjuk meg a témát? Tessék, megkérdezem.
2: Szeptember végéhez közeledünk az élelmiszer pazarlás világnapjához, ez 29-én lesz egyébként. Ez a témánk, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tevékenysége. A világon a megtermelt élelmiszernek az egyharmadát nem fogyasztjuk el, kárba vész.
1: De erről már annyit beszéltünk, és ugye ez egy állandó probléma, állandó téma, nem ok nélkül, és a családokban is téma. Ez a ne dobd már ki azt a kenyeret, jó az még.
2: Így igaz, a háztartásokban vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy Magyarországon fejenként évente 60 kilónyi élelmiszer eredetű hulladékot juttattunk a kukákba, de sokat beszélünk a problémáról, de szerencsére megoldások is vannak, és például az Élelmiszerbank Egyesület amellett, hogy 21 éve áruházakból mentjük, most már több mint 800 áruházból naponta a megmaradt pékárút zöldséggyümölcsöt, emellett az elmúlt 3 évben például készételeknek a mentésével kezdtünk el foglalkozni, ami tulajdonképpen egy új terület, egy egész Európában egyedülálló ebédmentő programot indítottunk el iskolákban, úgyhogy azt gondolom, hogy azért vannak megoldások is.
1: Igen, csak én azért kérdeztem, hogy honnan indítsuk ezt a témát, mert az emberek mégis az az érzés, hogy ezügyben nem haladunk. Tehát, mintha nem vennénk észre azt, hogy nincs elég máshol, mert az nem a mi bajunk, ahol pedig van elég, ott meg úgy pazarolunk, mintha nem lenne holnap.
2: Megint csak egy kicsit az optimista oldalról hadd fogjam meg ezt a kérdést. Egyrészt mi azt tapasztaljuk, hogy a kereskedelmi szektorban, vendéglátóhelyeken azért egyre nagyobb a tudatosság, és egy másik vonulat az elmúlt években, hogy ugye igencsak elszabadultak az élelmiszerárak, és ez azért a háztartásoknak a tudatosságában is megfigyelhető vagy pozitív változást indít. Régen azt mondtuk, hogy csak az figyel arra, hogy mennyit dob ki, aki esetleg a hiány időszakában, a világháború után nőtt fel, és megtapasztalta azt, hogy oda kell figyelni, az élelmiszer igenis érték, de azért mostanság egyrészt van egy felnövő generáció, akinek a fenntarthatóság fontos, és a pazarlás visszaszorítása fontos, de a gazdasági dolgok is rákényszerítik az embereket, hogy odafigyeljenek.
1: Kedves nézők, láthattak előbb is már egy posztert, tulajdonképpen ez valami olyasmi, ami arról szól, hogy ebben az időszakban szeptember 24-e és október 7-e között a Magyar Élelmiszerbank Egyesület összefog néhány kereskedelmi szereplővel. Ennek az összefogásnak az is része, hogy mi hogyan jelenjünk meg fogyasztók a képletben, vagy igazából csak az, hogy ők hogyan támogatják az önök kezdeményezését.
2: A Tesco és a Nestlé összefogásáról van szó. Ebben a két hetes időszakban a kereskedő, tehát a Nestlé minden a Tesco-ban eladott terméknek a bevételéből 1% az élelmiszerbanknak a működésére, az élelmiszermentésre fordít. Ugye ezek a megmentett élelmiszerek a rászorulókat fogják segíteni.
1: Erről majd mindjárt beszéljünk is részletesen.
2: A kereskedelmi lánc pedig megduplázza ezeket az adományokat. Ez már önmagában egyelőre mutató kezdeményezés, egyébként 9 éve zajlik, és már nagyjából 1 millió élelmiszercsomagot tudtunk kiosztani ezekből a kis kéthetes összefogásoknak köszönhetően, de folytatódik majd az ősz folyamán nagyon sokfajta módon ez a program, egészen odáig, hogy karácsonykor már maguk a vásárlók is az áruházakban tudnak felajánlásokat tenni közvetlenül rászoruló embereknek és családoknak, úgyhogy azt gondolom, hogy amikor a gyártók maguk is a feleslegeiket felajánlják, amikor lejárat közeli termékeik, vagy bármilyen egyéb okból egy készletük beragad, akkor ezt felajánlják, ez az első lépés, és utána az, hogy a partnereiket is bevonják, az ügyfeleiket, a vásárlóikat is bevonják, és ezzel egyfajta szemléletformálás valósul meg, azt gondolom, hogy itt van tényleg az a teljes körű kiállás az ügy mellett, ami példaértékű.
1: Emlékszem, mi tavaly beszéltünk pont egy ilyen karácsonyi időszakban a gyűjtésükről, és akkor említettem, hogy milyen nagy odaadással dolgoznak az önkénteseik ezekben az áruházakban. Honnan toborozzák, hogy találják meg az önkénteseiket?
2: Ugye ez nem csak karácsonykor zajlik, ez a nagy mozgalom, ez a nagy hálózat az év minden napján működik. Miközben itt reggel beszélgettünk, aközben több mint 800 áruházba megyünk el, és vesszük át az előző napról megmaradt feleslegeket, és még az adott áruház környékén kiosztásra kerülnek ezek az adományok, jellemzően a délelőtti órákban. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy szerte az országban több mint 700 karitatív szervezettel működünk együtt. Egy-egy kis családsegítő, időseket gondozó centrum, hajléktalan központok, egyszülős háztartásokat segítő szervezetek, nagyon széles a paletta. Ők azok, akik egy-egy térségben ismerik a rászorulókat, és tudják, hogy kinek van segítségre szüksége, de a másik oldalról ők azok, akik tudják mozgósítani azokat a segítő embereket, szakembereket is, akik például egy karácsonyi gyűjtésben, amikor egyszerre 8000-en dolgozunk egy hétvégén keresztül, tehát ők azok, akik be tudják vonzani ezeket a segítő önkénteseket, de zárójelbe beteszem egyébként, hogy éppen most is keresünk segítő csapatokat ennek a hétnek a végéig, akik egy-egy áruházban teljesítenének szolgálatot novemberben.
1: Honnan tudják, hogy kiszorul rá ezekre a csomagokra? Honnan tudják a címeket, neveket?
2: Ahogy említettem, olyan szervezetekkel állapodunk meg, ők a partnereink, az osztópartnereink, akiknek egy kialakult konkrét ellátotti körük
1: tehát
2: van.
1: Tehát az egy szabály, hogy nem önök osztanak, hanem ezek a szervezetek kapják meg, és ők a saját ellátottjaik.
2: Igen, ez igazából így tud egy igazán hatékony munkamóddá válni. A tavalyi évben az Élelmiszerbank Egyesület 20 milliárd forint értékű élelmiszerfelesleget mentett meg és osztott ki. 24 alkalmazottunk van, hát nem tudnánk 4 millió embernek mi személyesen kiosztani ezeket az adományokat, viszont olyan szociális segítő hálózatba tudjuk becsatornázni, ahol egyrészt ezek komolyan az éhezés elleni segítséget is támaszt nyújtanak, másrészt azok a szociális dolgozók, akik ezt kiosztják, arról számolnak be, hogy mindenfajta fejlesztő foglalkozásuk sokkal hatékonyabb, hogyha tudnak élelmiszercsomagot is adni, hiszen sokkal nagyobb a bizalom, vagy egy tanyagondoknak egy idős ember kinyitja az ajtót, ha van nála élelmiszercsomag, és lehet az egészségéről, a tűzifa igényeiről, és minden másról is beszélni vele, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy sokszorosan megtérül egy-egy ilyen élelmiszeradomány.
1: Egyfajta szociális háló is egyúttal.
2: Pontosan.
1: A rászorulók felé. Fontos munkát végeznek, köszönet érte, és hát köszönet a cégeknek, amelyek ebben támogatják, és tegyük ezt mi is, javuljunk, ahogy kezdtük a beszélgetést, hát ha tudunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagy György András volt a vendégünk, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A magyarok többsége szerint a maffia állam kifejezés a legjellemzőbb az Orbán rendszer utóbbi éveire. Jó estét kívánok! Kezdődik az aktuál, mutatjuk a részleteket.
2: Várkonyi Andrea szerint nem lehet cél a Mészáros csoport ellehetetlenítése. Úgy véli, ezzel több ezer munkavállaló és családjuk megélhetése kerülne veszélybe. Már idén munkaszüneti nap lehet december 24. A KDNP kereszténydemokrata győzelemként értékeli a kezdeményezést. Luxus bútorokkal rendezték be a Szent Háromság téri palotát. A több 10 milliárdos beruházás végül nem a pénzügyminisztériumé, hanem a belügyminisztériumé lett. Vendégeink Albert Enikő, a Magyar Hang újságírója, Nagy Attila Tibor, politikai elemző, Veres Gábor, újságíró, a Nyílt Levelek podcast műsorvezetője.
0: Ez az aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Egyetért azzal, hogy munkaszüneti nap legyen december 24-e? Nézzük, hogy hogy áll a szavazás. Borítékolható volt, 89% egyetért, 11% nem. Majd az adás második felében kitérünk erre a hírre, illetve a szavazásra, és mutatok majd néhány kommentet, meg azt is, hogy miként reagált mindenre a KDNP. Szervusztok, jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy egy-egy szóban kapcsolódjatok be, kérlek titeket a nap kérdésébe. Egyetértesz, vagy nem?
3: Én egyetértek.
1: Attila?
4: Egyetértek.
5: Én is egyetértek.
1: Köszönöm szépen, és akkor nem ezzel megyünk tovább, hanem azzal, hogy interjút adott a Story magazinnak Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége. Ebből az interjúból szeretnék idézni egy jellemző mondatot. Azt mondja Várkonyi Andrea, a Mészáros csoport mögött rengeteg ember van. A családjaikkal együtt 100 000, 200 000 ember megélhetése kapcsolódik a férjem vállalataihoz. Ha őt bármikor el akarnák lehetetleníteni, igazából nem neki ártanának, hanem ennek a több ezer munkavállalónak. Nem gondolnám, hogy ez bárkinek célja lehet. Egyébként valami hasonlóról beszélt, vagy valami hasonlóra utalt maga Mészáros Lőrinc is egy néhány héttel ezelőtti vállalati ünnepségen. Tehát én ebben már egyfajta rendszert látok, de vajon miért üzengetnek, és számít-e egy ilyen üzenet?
3: Igen, egyértelműen úgy tűnik, hogy ez nem egy interjú volt, ez egy üzenet volt a Tisza kormánynak egyébként. Nagyon úgy tűnik, hogy látják, hogy nincs olyan menekülési út, vagy nincs a Tisza kormánnyal, vagy az új hatalommal lehetőség az együttműködésre, a háttéralkukra, és úgy tűnik, hogy talán az elszámoltatás sem lehet megúszni. Tehát vannak erre utaló jelek, és ahogy említetted, ez a vállalati családi nap, de akár ez az interjúnak nevezett Várkonyi Andrea közlemény is, mondjuk így, szerintem egy ilyen kommunikációs hadjáratnak az egyes újabb elemei, amikor azt akarják jelezni, hogy akkor álljon meg a menet, mi túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy minket megtámadjatok, és egyébként mi vagyunk a nemzeti tőkés osztály, és hogyha nem minket választ valaki, akkor ugye a külföldi tőkéseket vagy a multikat akarja behozni, tehát mindenféle ilyen rejtett üzenetek vannak ebben. Úgyhogy ez valahol biztató, tehát látják, hogy nincs kibúvó, aztán meglátjuk, hogy ez majd hogyan fordul tovább, mert ugye számokkal dobálóznak, itt ugye Mészáros Lőrinc még 60-100 ezer embert és családot említett, Várkonyi Andrea még többet, úgyhogy nyilván ezek nem pontos számok, hanem retorikai fogások, hogy jelezzék, hogy ugye pajsként tartják maguk előtt a dolgozókat, a náluk foglalkoztatott embereket és a beszállítókat.
1: És lehet esélye egy ilyen kommunikációs hadműveletnek szerintetek?
4: Végre van valami, amiben egyetért Magyar Péter és Várkonyi Andrea. Ez az egy valami valóban az, hogy nem olyan egyszerű a Mészáros csoportot tönkretenni. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ha jól emlékszem, Magyar Péter éppen erről adott egy interjút a Klubrádiónak. Annak idején eredetileg a Tisza párt gazdasági szakértőjét szerette volna a Klubrádió megszólaltatni, de Magyar Péter átvette ezt a szerepet, és ő mondta azt, és erre a mondatára nem nagyon figyeltek fel akkoriban, pedig szerintem ez fontos mondat volt, hogy a majdani Tisza kormánynak azért figyelembe kell vennie, hogy a Mészáros csoport azért jó néhány ezer, több tízezer munkavállalóval rendelkezik, vagyis, hogy az új Tisza kormány nem lehet ezen a téren sem felelőtlen. Ezt én lefordítom magyarra, hogy mit jelent. Ez azt jelenti, hogy persze a Tisza kormány nem fog további zsíros közbeszerzési eljárásokat, pályázatokat megadni a Mészáros csoport tagjainak, viszont arra lehet, hogy ügyelni fog, hogy legalábbis gyorsan ne döntse be a Mészáros csoport, az Opus csoport vállalatait, ugyanis hát nem elég mondjuk tönkretenni cégeket, de hogyha tényleg több ezer munkavállaló kerül az utcára, akkor a kormánynak azt is illene megmondania, hogy akkor mi legyen ezekkel a munkavállalókkal, tehát hogy gyorsan tudjon mondjuk az Opus csoport munkavállalóinak, beszállítóinak munkalehetőséget biztosítani, és itt nem csak a munkahelyekről van szó, hát ezek ugye a munkavállalók béréből az állam adóbevételhez jut, személyi jövedelemadó, járulék, stb. Tehát nem csak az a gond, hogy több lesz a munkanélküli, de kevesebb lett az adóbevétel. Tehát itt a Tisza kormánynak érdemes óvatosan eljárni, és minden retorikai fogás és időnként nagy-nagy miniszterelnöki kijelentések mellett is. Én úgy látom, hogy a Tisza kormány azért viszonylag óvatos Mészárosékkal kapcsolatban. Igaz, hogy ugye az egyik áram, illetve a napelem pályázatból a Mészáros csoport egyik cégét ugye kizárták. Tehát erre mondtam azt, hogy azért törekszik arra a Tisza kormány, hogy ne növekedjen különösebben tovább Mészáros Lőrinc székcsoportja, de azért viszonylag óvatos ebbe, és így jön be Várkonyi Andrea mondata. Tehát jól láthatóan egy kicsit, mint hogyha a kommunikációs szempontból zsarolni is próbálják a Tisza kormányt, hogy vigyázzatok, mert mi túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy elbukjunk.
5: Sok embernek kéne elmondanom, hogy április 12-én kormányváltás volt, És ezután a kormányváltás után nagyon sok minden megváltozott. Legalábbis a meggyőződésem szerint. Többek között az is, hogy hogyan kezeli a kormány az ilyen helyzeteket, amiket most is említettél. Én nekem az a szent meggyőződésem, hogy a Tisza kormánynak, Magyarországnak általában sem nem érdekes, sem nem célja tönkretenni a Mészáros csoportot. Magyar Péter nem a Mészáros csoportra, és nem az abban dolgozó emberekre lő, a Tisza nem a magyar, nem a Mészáros csoport, és az abban dolgozó emberekre lő, hanem Mészáros Lőrincre lő, azért, mert Mészáros Lőrinc a köztudatban Orbán Viktor strómanja, a köztudatban Mészáros Lőrinc egy olyan vállalkozó, aki ha csak nem tudott egyszerre 4 millió gázkazánt megjavítani egymaga, és abból meggazdagodott, és ilyen hirtelen, meg kb. Ennyit kellett volna ahhoz, hogy egyik évről a másikra ennyit növekedjen a korábban is gazdag Mészáros Lőrinc vagyona. Szóval, ha csak ez nem történt, akkor joggal gondolhatja Magyarország szinte minden ember, aki követi a politikát, vagy egyáltalán nézi az ATV-t, ha más nem, hogy Mészáros Lőrincnek a gazdagodása az nem véletlen, és nem csak a saját tehetségéből adódik. Na, ha már ideig jutottunk, akkor szerintem az a helyzet, hogy miután Mészáros Lőrinc, tehát ők is teljes tévedésben vannak, tehát mondhatják ezt a kommunikációt, építhetik ezt a falat maguk köré. Ilyen egyszerű, ez az egy mondattal lesz leszerelve, hogy nekünk nem érdekünk, mondja majd el Magyar Péter, hogy a Mészáros csoporttal baj legyen, mi a Mészáros Lőrincre akarjuk rábizonyítani azt, amit, amivel mi megvádoltuk, vagy én magam, mint már úgy Magyar Péterként, és erre törekszünk. De azt, hogy bebizonyítani, hogy ki fogja, valószínűleg az ügyészség fogja és a bíróság ezeket az ügyeket intézni. Az, hogy hogyan lehet nem segíteni egy ma működő cégnek a működését, ezt tudom, ilyen furcsán hangzik, de most arra gondolok, hogy nem a múltban vagyunk. Azért mondtam az elején az április 12-t, mert nem az van már, mint volt, hogy egy kormány teletömi közbeszerzéssel az egyik céget, a másiknak meg sem ennyit sem ad, hanem én abban szeretnék hinni, hogy ennek a változásnak az volt az egyik értelme, hogy ezek a mondatok mind zárójelbe kerültek, értelmüket vesztették, hogy a kormány majd valamelyik céget hogyan fogja felemelni, vagy letaszítani. Tehát én abban bízom, hogy ebben az országban az bizonyosan megváltozott, ami eddig volt, nem a urambátyám viszonyok, nem a strómanok érdeke, nem az oligarchák építése zajlik, hanem ha én mondjuk bepályázok egy korábban meg sem próbáltam pályázni helyre egy ügyben, akkor bízhatok abban, hogy ha Mészáros Lőrinc elindul, akkor még nekem is esetleg van esélyem. Na, ez április 12-t nem így volt. Tehát, ha csak ennyit ért ez a kormányváltás jelenleg el, hogy ők nincsenek, felelősségre lesznek vonva azért, amit tettek, ha tettek.
1: De ez a kérdés, hogy meg lehet-e csinálni ezt az operációt, amiről beszélsz, hogy tehát maga a cégcsoport az tovább tud működni, munkát tud adni,
5: miért
1: és adót tud fizetni. Hát mert ebből az üzenetből az jön le, hogy nem. Hát vagy ők vannak, vagy nagyban.
5: Hát ez az üzenet lényege. Tehát ők azt szeretnék elérni, hogy a köztudatban, természetesen kommunikáció foglalkozó emberek vagyunk, nyilvánvalóan belőttek egy labdát, hogyha velünk ezt csináljátok, akkor mi elveszünk tőletek ennyi adót, a Mészáros a legnagyobb adófizető Magyarországon. Itt 100-200, tehát ezek a 100 meg a 200 pont 100%-kal több az egyik a másiknál, tehát ezek a tévedés, de már 2 millió ember volt a Kossuth téren, érzésem van. Tehát oké. Tehát nyilván ezért csinálják, de ezzel nem fognak elérni semmit, mert egy cég, amelyben 500 vállalkozás van, tehát 500 vállalat van ebben a cégcsoportban, annak mindegyiknek van egy saját ügyvezetője. Tehát, hogyha Mészáros Lőrinc, ne adj Isten, elkövetett valamit a múltban, ami nem volt szép, és mondjuk netán bűncselekmény lenne, vagy valami ehhez hasonló, és őt is elviszik vezetőszáron, és bent tartják hónapokon keresztül, attól még ez a cégcsoport működni fog, az én prognózisom szerint.
4: Hát ugye nagy kérdés az, hogy ugye azért az látható volt, hogy az Opus csoport egyes cégeinek a tőzsdei értéke lefele ment már a választáshoz közeledve.
5: Hát persze, tehát, megszűnt az a történet, hogy az emberek...
4: Pedig akkor még az Orbán rendszer tartott, tehát itt azért a Mészáros csoport tagjainak azzal kell számolni, hogy az a pénzeső, amiben korábban fenntartották ezt a nagy rendszert, az nyilván nem lesz. Tehát ennyiben egyetértek veled mindenképpen. hogy aztán ez vezet-e karcsúsításokhoz, vagy egyéb, ezt én nem tudom előre megmondani, de nyilván ez kihívás a Mészáros csoport számára, és hát valóban van egy olyan probléma még a Várkonyi interjúval kapcsolatban, hogy azt gondolná az ember, hogy ezek az interjúk azért születnek, hogy javítsák Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andra megítélését a közvéleményben. Na most nem vagyok benne biztos, hogy ez a sztori interjú ezt segítette. Tehát,
1: ez azért furcsa, vagy különös, vagy fontos, amit mondasz, mert az is benne van az interjúban, hogy Várkonyi Andra kommunikációs cége végzi az egész Mészáros csoport
4: jó, hát ezen én nem vagyok.
1: Mert ők a szakértők.
4: Ezen én nem ember. Is van, most miért most egy Tisza közeli cég végezek a Mészárosi kommunikáció szolgáltatását.
3: Csak ez a két véglet van szerintem.
1: Nem az a kérdésem, hogy miért a feleség cég, az rendben van, hanem hogy ő felel a kommunikáció, amiért te azt mondod,
4: az
1: hogy...
4: Az interjúnak volt egy-két nagyon fura mondata, például az, hogy Várkonyi Andrea megvédte a ruházkodását. Tehát a Orbánik bukásához valahol az is közrejátszott, hogy többeket egyre jobban felháborított a gazdasági nehézségek közepette, hogy például a Mészáros Lőrinc kedves felesége egy jó kis ruhakölteménnyel ment a kórházba látogatást tenni, és ez azért többeket felháborított, valljuk be. És hát Várkonyi Andrea erre nem nagyon reagál érdemben, de az is szép mondat volt, hát ezt nem tudom, ki hiszi el, hogy ő nem olvasta el a házassági szerződést, mert hogy annyira megbízik Mészáros Lőrincben. Szóval erre mondom azt, hogy ahhoz képest, hogy ő kommunikációs szakember, nem vagyok benne biztos, hogy a legjobb interjút adta.
5: Tényleg?
4: Szóval erre mondom azt, hogy ahhoz képest, hogy ő kommunikációs

0: kognitív diszonancia lenne, hogy ő ezt próbálja legyőzni nyilván, hogy ezeket mondja. Tehát nyilván senki nem hiszi el, hogy nem látta, vagy nem olvasta a házassági szerződését, és még lehetne sorolni, hogy miért teljesen hiteltelen az egész, de pontosan ezért szerintem nem is arra ment, hogy minden részletében feltétlenül ez igaz legyen. Ez egy jelzés lehetett, ugyanolyan jelzés, mint Mészáros Lőrincnek a jól sikerült Mindörökké Mészáros csoport
1: és áradjon, amire Magyar Péter azt mondta, hogy miben van ez a csávó talán, vagy miben van ez az ember, elég nyers reakciót. Még egy idézetet hadd mondjak Várkonyi Andreától. Ez nem úgy van, hogy van egy pályázat, odaadják a pénzt, és az zsebre rakod. Azt a munkát el kell végezni, amit vállalt, mármint Mészáros Lőrinc, az mind el is készül.
2: Becsülettel.
1: Tehát, hogyha,
0: köszönjük a felvilágosítást, Andrea.
1: Ha abból indulunk ki, mondjuk, elfogadjuk, hogy ezek teljesen őszinte mondatok, és miért ne fogadhatnánk el, akkor nem lehet-e abból probléma, hogy hasonló őszinteséggel gondolja Várkonyi Andrea, hogy ez az 1360 milliárd forintnyi vagyon tömeg, az valóban a férjéjé.
3: De ez nem őszinte mondat, tehát azért nem, mert Várkonyi Andrea, meg egyébként Orbán Viktor nem vett számot azzal a óriási problémával, hogy Mészáros Lőrinc cégei úgy gazdagodtak meg arra való tekintettel is, hogy az egykori gyerekkori barátja volt a miniszterelnök. Igen. Tehát Orbán, tehát úgy könnyű közbeszerzéseket nyerni.
1: Na de a munkát el is kell végezni.
3: Én nem azt mondom, hogy nem végezte el, bár a Szabad Európa Rádió honlapja annak idején éppen a akkori közlekedési minisztériumra hivatkozva bizonyos minőségi problémákat vetett fel a MÁV csoport az egyik vasúti felújítás kapcsán, de ezt most hagyjuk. Tehát nyilván elvégezték valahogy a munkát, de nehéz attól elvonatkoztatni, hogy Mészáros Lőrinc úgy lett rettenetesen gazdag ember, hogy közben az egykori gyerekkori barátja volt a miniszterelnök, és ezt az ellentmondást sem Várkonyi Andrea nem tudja feloldani, sem pedig Orbán Viktor nem tudja feloldani, és ezért is van például a Fidesz olyan, hát most viszonylag önmagához képest alacsony népszerűségben, mint amilyenben van, tehát ugye ez a 20-25%. Én nem állítom azt, hogy az történt, mielőtt valaki beperelne, hogy Mészáros Lőrinc folyamatosan szólt Orbán Viktornak, hogy figyelj, Viktor, én ezt a közbeszerzést el akarom
2: nyerni. Ez fordítva volt.
3: Hanem én azt mondom, hogy azért olyan légkör alakult ki, hogy ahogy te is utaltál rá, talán nem is kellett leszólni a közbeszerzési eljárást döntő személyekhez, hogy Mészáros csoportnak kell menjen, mert tudták maguktól, persze, hogy hát olyan jó Mészáros Lőrinc, hogy neki kell
2: persze,
3: nyerni.
2: De bocsa, hagyj fűzzek mellett csak annyit, hogy azt mondja a Várkonyi Andrea, hogy őt zavarja, hogy bármit csinál rossz, ha ilyen kávét iszik, a jachton ül, akkor az a baj, ha a puritánul öltözködik, mert
1: akkor képmutatónak tartják.
2: Akkor képmutató, és hát ezzel borzasztó nehéz együtt élni, el szegénynek egyen meg a szívét. De hogy közben meg az is igaz, ráfűzve az Attilára, hogy ő azt gondolja, legalábbis ez szerint, az interjú szerint, hogy ők ne, tehát amikor őt azzal vádolják, hogy a magyarok pénzéből élősködve élnek ilyen minőségű életet, akkor az nem igazán. És erre mondta azt, amit te idéztél, hogy mert hogy a Mészáros Lőrinc de közbeszerzések. Na most, szóval én azt éreztem ebből az interjúból, hogy ez a nő valószínűleg nem érti, hogy őt valójában miért vádolják ezzel. Tehát ő lehet, hogy arról meg van győződve, hogy amit ők csinálnak, az valóban egy elvégzett feladat, egy munka, de hát hiszen, és akkor idáig lát, és nagyon sok NER oligarha, bocsánat, hogy idehozom, de azokat, akik most elvittek vezetőszáron, természetesnek vették azokat a folyamatokat, amikben vannak. Tehát ők azt hitték, hogy ez a dolog, hogy ide megint hoz valaki egy táska pénzt valamiért, és ezért nekem nem kell az adóhivatalba bemenni és bevallani, és nem tudom, nem kell elszámolnom, stb. Ez normális. Az első 8-10 ilyen táska után az ember elkezdte azt érezni, ez rendben van. És Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea is elkezdte azt érezni, hogy ez a közbeszerzés, amit én megnyertem, ez nekem jár. És ez természetes, hogy én nyerem, hiszen én vagyok az egyetlen, aki ezt el tudom végezni. Csak amikor az első 50-et megnyerted, akkor mi volt? Akkor meg volt egy valaki más, aki szintén el tudta végezni, csak egy másik embernek a cégén, másik embernek nem én volt a cég. Szóval egész egyszerűen ez az egész egy ilyen ébredés a Fidesznek.

0: meg a Fidesz oligarcháinak, hogy ezt nem tudják tovább tartani, ezt nem lehet tovább csinálni, egy kicsit ettől megijedtek, rájöttek, hogy meg lesznek kérdezve dolgokról, és nem folyik tovább az, ami 16 éven keresztül, és elkezdtek menekülni, elkezdtek fenyegetőzni, elkezdtek mindenféle olyan reakciót adni, amire azt gondoltuk, hogy ezekben az emberekben nincs benne. Mert sosem fog bekövetkezni az, hogy erre legyenek kényszerítve. Hát, sic transit gloria mundi.
1: Most mondhatnánk, hogy akkor tessék mostantól nyílt és átlátható közbeszerzéseken induljanak el, és akkor ne a politikai megrendelések hújjanak az ölükbe, de azért azt sem mondhatjuk, hogy ha ez így történne mostantól, akkor teljesen egyenlőek lennének a versenyfeltételek. Hát mert azért látjuk, hogy az elmúlt években olyan óriási infrastruktúrális és mindenféle tőkét halmoztak föl, hogy egyszerűen itt nem lehet egyenlő versenyről beszélni, amikor ők indulnak, és egy olyan vállalat vagy cég, ami ugye az elmúlt években nem jutott lehetőséghez, nincsen neki azok a referenciái, nincsenek azok a gép, az a gépparkja, vagy munkavállalói háttér, vagy beszállítói háttér, tehát hogy egyszerűen itt most nem lehet egyenlő feltételekről beszélni, de igen, ki kell nekik menni most már a piacra, aztán lássuk.
2: Szünet előtt hogy tegyek föl még egy körkérdést. Unger Anna mondta, hogy szeptember végéig bejelentik az MVVH első, azt hiszem, 4 nagy ügyét. Szerintetek tárgykörben érintett cég vagy ügy történet szerepel ebben a bizonyos 4 első bejelentendő nagy ügyben? Igen, nem?
0: Hát ez sajnos nem ilyen egyszerű. Oké, nem.
2: Attila?
3: Igen.
2: Igen. Enikő?
1: Szerintem sem.
2: Akkor ez most 2-1, a kétharmad megvan a nemek tekintetében. Kedves nézők, ennyi volt az első rész, a másodikban azzal folytatjuk, hogy valamiért a magyarok legnagyobb része úgy gondolja, hogy az Orbán rendszer utóbbi éveinek leírására a maffia állam a legmegfelelőbb kifejezés, aztán majd jön december 24-e, aztán jön majd a pénzügyminisztérium a 70 milliárdos felújítással, illetve az is, hogy újraindul a Népszabadság.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszönjük szépen a türelmet, egy medián kutatással megyünk tovább. Tegnap azt lehetett tudni, hogy hogy állnak a pártok, egy kicsit gyengült a Tisza, kicsit erősödött a Fidesz. Ma azonban újabb kérdéseket is publikált a medián, pontosabban újabb kutatás részleteket. Nézzük meg ezt a bejátszást.
2: A választókorú magyarok több mint fele maffia államként jellemzi az Orbán kormányok időszakát, derül ki a Median friss reprezentatív felméréséből. A megkérdezettek 75%-a szerint a NER 16 éve alatt nagymértékű kormányzati pénzügyi visszaélések történtek. A rendszert leíró fogalmak közül a maffia állam lett a leggyakoribb, melynek aránya 2023 óta 34-ről 53%-ra emelkedett. Emellett a válaszadók 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes sikeres vállalkozók Orbán Viktor strómanjai. A korrupció megítélésében éles a generációs különbség. A 30 év alattiak 82%-a, míg az idősebbeknek kevesebb, mint fele látja súlyosnak a helyzetet.
1: Picit menjünk bele a részletekbe, mondanék még opciókat, amelyre lehetett szavazni a mediánnál, tehát a maffia államra 54% mondta, hogy ez a jó kifejezés, az önkényuralomra 33, a diktatúrára 30, a polgári demokráciára 26, az illiberális demokráciára pedig 21-2%. Ennikő, neked melyik tetszik ezek közül, vagy ha téged megkérdezett volna a medián kérdező biztosa, akkor melyiket x-el?
3: Szerintem... Igen. Hát látszik, hogy van egy közhangulat erről a korszakról, egyértelmű, és szerintem azért ez figyelmeztető a mostani hatalomnak, hogy az emberek beáraszták, hogy miről van szó a többség láthatóan, és ez nyilvánvalóan egy előremutató folyamat. Tehát, hogy érdemes ezzel foglalkozni, és érdemes erre figyelniük, mert hogyha az emberek általánosságban így látják ezt a korszakot, hogyha úgy látják, hogy ez egy maffia állam, ugye, ahol a közhatalom és a magánvagyon összefonódik, és ahol strómanok vannak, és korrupció van, ott nyilván az igazságérzetük azt kívánja, hogy már pedig akkor történjen itt valamiféle igazságtétel, tehát, hogy legyen itt egy elszámolás, legyen egy elszámoltatás. Úgyhogy erre szerintem érdemes figyelni olyan szempontból is, hogy áll ez az egész elszámoltatás vonal, mert hogy az emberek részéről van egy ilyen elég erős elvárás, és hogy találkozik-e majd ez a kettő, tehát hogy lesz-e, tehát megfelelnek-e majd ennek az eljárások, hogy a bírósági ítéletek megszületnek-e, amit az emberek elvárnak. Nyilván ez a népítélet, ez még nem a bírósági ítélet, tehát jogállamban persze végig kell csinálni ezeket az eljárásokat, de látszik, hogy ez a megítélés ennek a 16 évnek egyre inkább.
1: És a tiéd mi? Lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, tehát hogyha neked kellett volna válaszolnod, hogy maffia állam, önkény, diktatúra, polgári demokrácia, illiberális demokrácia.
3: Egyik jobb, mint a másik, egyik de is. Szerintem azért lehet mazsolázni, tehát hogy igen, mi attól függ, milyen szempontból melyik részét nézed. Hát azért a maffia állam az elég ütős és találó, az biztos. Tehát elég sok példa van arra, amit ezzel lehet alátámasztani.
1: Attila?
4: NER. Volt egy ilyen választási ilyen lehetőség.
1: Hogy mi a NER? A NER.
4: A Nemzeti Együttműködés rendszerein. A Magyar Hang heti lapban írt cikkeimben következetesen ezt a elnevezést szoktam használni, vagy időnként az Orbán rendszer jelzőt is szoktam használni. Ja, csak úgy érdekességként hadd mondjam, a előző cikk sorozatom a NER uralma alatt volt, tehát én nem véletlenül jelölöm be a NER-t, de akár illiberális államról vagy demokráciáról is lehet beszélni. Ugye a maffia állam kifejezést azt Magyar Bálint alkotta meg még az Orbán rendszerről, sok évvel ezelőtt külön könyvet is írt erről egyébként, amiben ő azt mondta, hogy hát tulajdonképpen az Orbán rendszer úgy áll fel, mint egy maffia, csak nem olaszországi maffia, amely rengeteg embert kivégeztet, hanem a közpénzt magán érdekek érdekében csatornázza, és hát ebben annyi igazság biztos ott van, hogy éppen az első részben beszéltünk arról hosszabban, és szerintem jól tettük, hogy hosszabban beszéltük, hogy végül is valóban valóban a Mészáros Lőrincék meg a társai nagyjából így működtek, hogy állami közbeszerzéseken keresztül gazdagodtak meg, és ők közel álltak a hatalomhoz. Na most azért ez a medián kutatás izgalmas azért is, mert itt a Fidesznek nem pusztán az a problémája, hogy nagyon le van maradva a Tiszától, tehát jelenleg a Tisza pártnak több, mint dupla annyi szavazója van, mint a Fidesznek. Ez egy probléma, súlyos probléma, de ezen túl az Orbán rendszernek a megítélése sokat romlott az elmúlt 4 évben, és amikor már április 12-éhez érkeztünk, akkor már meglehetősen negatív lett az Orbán kormányzás megítélése, és szerintem ez a medián felmérés is mutatja. Tehát az, hogy sokaknak van most rossz emlékük Orbánékról, ez jól mutatja ez a medián kutatás, úgyhogy szerintem a Fidesznek nem lesz elég pusztán ugye a Magyar Péter vezette kormányzást ostorozni, hanem valahogy majd pozitív színbe kéne tudnia feltüntetni az Orbán rendszert, benne például Mészáros Lőrincet, meg Várkonyi Andrát, nem lesz egyszerű feladat.
5: Csak nagyon röviden mondanék erről, csak annyit, hogy tehát az, hogy az ország 80 körüli százalék a maffia államnak tartja azt, 50 valami. Maffia államnak tartja azt, amiben élt 16 éven keresztül, az szerintem az több, mint durva. A másik oldalról meg, amit ez okoz, az is nagyon durva. Ugyanis Magyar Péter, olvasva ezeket a kutatásokat, azt is, ami most kijött a mediántól, ez a 53%, ez beszorítja keményen a Magyar Pétert abba az érzésbe, amit te is mondtál, Henikő, hogy neki bizonyítania kell azt, hogy ez a kormány megszünteti ezt a maffiállamot, elviszik azokat, akik ezt csinálták, és felszámolják a maffiát.
1: Hát ez utóbbi és azért időigényesebb. Azt, ez hogy egy megszünteti nagyon, az eddigi gyakorlatot, az gyakorlatilag
5: az meg történt, igen, az meg is történt szerintem. De az, hogy ennek effektivitása, tehát igazából érezhető hatása legyen, úgy értem, hogy a nép is a népítélet után majd megkapja a valódi bírósági ítéleteket, ez iszonyat szorítás a Magyar Péteren, és azért ez, hogy is mondjam, kicsit kontraproduktív is az, amikor az ember ilyeneket ígér, és itt van a kontraproduktivitásnak a, hogy is mondjam, itt érjük utol, hogy amikor tényleg itt van a helyzet, akkor ez azért okoz nehézséget. Én nagyon szurkolok neki.
1: Oké, tovább megyünk, most egy éles váltással december 24-ére ugrunk előre, mert hogy elképzelhető, hogy ez munkaszüneti nap lesz, nézzük a részleteket.
6: A Tisza munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Az erről szóló törvényjavaslatot 3 tiszes képviselő nyújtotta be. A jelenleg hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását. Az új törvényjavaslat egész napos zárvatartást állapítana meg december 24-ére. Mentességet kaphatnának azonban többen is, így a vendéglátó üzletek és a benzinkutak is. Magyar Péter még tavaly decemberben ígérte meg, hogy a Tisza kormány 2026-tól munkaszüneti nappá nyilvánítja december 24-ét.
1: Az ügyben azonnal reagált Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, és mutatjuk egy grafikán, hogy mit is mondott Latorcai Csaba. Idézem tehát, kereszténydemokrata győzelem. A kormány enged a nyomásnak, december 24-e munkaszüneti nap lesz.
5: Ő is egy másik bolygó volt szerintem eddig. Tehát ez az egér az elefánt hátán, ez a dübörgünk. Tehát nem, az jut eszedbe, hogy miben van? Tehát, hogy a Magyar Péter, konkrétan emlékszem, voltam olyan helyen, amin dolgoztunk, és láttam, és hallottam is, amikor ezt megígérte, nem is egyszer volt ilyen, tehát televízióban rengeteg ilyen helyzet volt. Ugye előttem van, hogy a soha meg nem mért KDNP, amelyik tényleg az én álláspontom szerint ilyen értemben nem létező párt.
4: 97-ben még mérték, igen, a KDNP-től álló.
5: Igen, oké, volt.
4: Amikor még kicsi volt az.
5: Volt ilyen, igazad van. Akkor én ezt nem is így értem, akkor csak én képletesen mondom. Tehát, hogy ez a párt, ez kikényszeríteni bármit is a Tisza pártból, az körülbelül akkor tud, amikor Magyarország mondjuk az Amerikai Egyesült Államokból, tehát nagyjából ugyanezt az arányt kell itt figyelembe venni, és még egy valamit, tehát én köbnyelmet nagyon nevettem, az az igazság, hogy tehát ez az a pont, amit az ember már nem tud komolyan venni, és amikor Latorcai Csabának valaki azt, hogy, hogy úgy él, Latorcai Csaba, valaki azt mondta,
4: az alelnök az ország.
5: Igen, azt tudom ki, hogy csak játszom ezzel a történettel, hogy valaki elmondja neki, hogy te Csaba, ezt most be kell mondani. Erőt kell mutatni, bakker. Most van itt az idő, hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk, ezt mi csináltuk. És el fogják hinni nekünk? Csak annyi, hogy most már nincs hol elmondani. Sajnos már nem szalad oda a Magyar Egy, nem tartja oda a mikrofont, nem hype-olják reggeltől estig, a TV2 nem fog belőle hírt csinálni, nem lesz a Hír TV-ben reggeltől estig behívva a Latorcai, hogy most ezt csináltuk, azt csináltuk, mert már ők sem, mert már érzik, hogy ez, ezen túl vagyunk, meghaladtuk.
1: Az a tény, hogy a KDNP 16 évig kormányon volt, és ezen 16 év alatt nem tették munkaszüneti nappát december 24-ét, ez bármit befolyásol ebben a kijelentésben?
3: Hát azért az érdekérvényesítő képességükre ez egy jó példa az elmúlt 16 év során, és most nagyon jó, hogy, hogy a győzelmi jelentés megszületett, rájuk fér egy kis sikerélmény, szerintem mostanában kevés ilyen volt. De hát azért érdekes, hogy Orbán Viktor is ugye annak idején még GDP kieséssel, meg versenyképességi hátránnyal magyarázta, hogy azért nem lehet ezt bevezetni, mert hát akkor szörnyű hátrányba kerül az ország. Hát ugye az állami költekezés más részei nem volt ennyire szigorú, tehát azért voltak pazarlások, amire ugyanilyen szigorra ránézhetett volna, de hát ez egy egyszerűen egyébként teljesíthető választási ígéret, látszik, hogy konszenzus van a Tisza és a KDNP között is konszenzus
1: végre
3: van. Tehát ritka
1: erre ilyen vártunk.
5: A vasárnapi boltzár után a legnagyobb sikerült.
3: Igen, úgyhogy hogy alapvetően ugye hát úgyis csak 2 óráig tartott a munkanap 24-én. Nyilván a kereskedelemben, aki ott dolgozik, ugye nagyon sok nő dolgozik például ott, tehát ez biztos, hogy sokaknak ez egy érezhető hangulatjavító, közérzetjavító intézkedés, tehát fontos lesz. Akik meg ugye benzinkúton, vendéglátó helyeken, ott pedig, hogyha munkaszüneti napon dolgoznak, akkor gondolom bérpótlékot kapnak, tehát abból a szempontból is jó, úgyhogy nagyszerű win-win helyzet mindenki szempontjából.
1: Attila?
4: Jól szórakoztam a KDNP politikusának a nyilatkozatán, mert hogy hát igen, ők 16 éven át voltak kormányon, akkor miért nem csinálták meg? Lett volna rá lehetőségük, egyszerűen módosítani kellett volna néhány törvényt. Ugye a Tisza párt javaslata ezt is teszi egyébként, tehát nem csak a kereskedelemre terjed ki, hanem minden munkavállalót érint majd a december 24-e munkaszüneti nap, leszámítva néhány nagyon sajátos munkakört. Szóval vicces tényleg Latorcai úrnak ezen kijelentése, már csak azért is, mert emlékezzünk arra, hogy a Jobbik például többször kezdeményezte a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását, és a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete még népszavazási kezdeményezést is indított ebben az évben nyáron, hogy legyen december 24-e munkaszüneti nap. Úgyhogy bőven volt lehetőség ezt támogatni, és hát ráadásul én azt gondolom, hogy ez nyilvánvalóan nagyon népszerű bejelentés lesz, illetve lett szerintem, hiszen valóban én egyetértek, sok család életét megkönnyíti, tehát nem csak a kereskedelmi alkalmazottakét, sokakét még, tehát a karácsonyfa díszítéskor már nem kell azon izgulni sok embernek, hogy ja Istenem, még a munkahelyemre be kell menni, akkor ezt intézi, azt intézi, miközben dolgoznom kéne.
1: Legfeljebb azon izgul, hogy jaj, elfogyott a liszt, és minden
4: hát
1: zárva.
4: Hát de előző nap ezt akkor tessék beszerezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, én amúgy is tartalmilag is támogatom, és még egy mondatot. Én utólag sem értem, hogy az Orbán kormány miért volt annyira csökönyös, hogy még a választás előtti évben sem volt hajlandó módosítani a törvényt, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. Tehát a saját érdekükben állt volna, hogy ezzel plusz népszerűséget szerezzenek. Hát ezek a szavazatok is bántóan hiányoztak április 12-én.
1: Akkor nézzük meg a nap kérdésére a végeredményt a válaszok tekintetében. Egyetért azzal, hogy munkaszüneti nap legyen december 24-e? 89-11-ről indultunk, és változatlan, nézőink nagyon is elkötelezettek, és kitartanak az eredeti álláspontjuk mellett. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk játszottak. Mutatok gyorsan néhány kommentet, a beérkezett nagyszámú komment közül. Szilvi, nagy péntek helyett ezzel kellett volna kezdeni. Dorottya, nem értek egyet. Akkor mindenkinek biztosítani kellene ugyanezt, az viszont lehetetlen. Judit, aki nemmel szavaz, gondolkozzon. Nem lehet összehasonlítani egy mentődolgozót, közlekedési dolgozót egy boltban dolgozóval. Igen, aki ünnepnapkor ügyeletben van és dolgozik, az kapjon tripla fizetést. Magdi, igen, ideje, hogy a kereskedelemben dolgozók is nyugodtan tudjanak ünnepelni. És végül Erzsébet, nem értek egyet, bár látom, a többségnek tetszik. Idén ez azt jelenti, hogy 4 napig zárva lesznek a boltok. Rá gondolni sem merek, mi lesz 23-án szerdán az üzletekben. Hát ezt mondtam én a liszttel kapcsolatban, de most megint egy éles ugrással a budai várban termünk, mert hogy átadtak egy csodaszép épületet, és elsőre ne azon akadjunk fel, hogy 70 milliárd forintba került, mert semmi nincs ingyen, nézzük a bejátszást.
2: Méreg drága luxussal rendezték be a Szent Háromság téri palotát, mert eredetileg a Varga Mihály vezette pénzügyminisztérium új székhelyeként újítottak fel. A 444 szerint a 70 milliárd forintos beruházás során a miniszteri szintre egyedi bútorok kerültek, köztük tároló szekrények összesen 1 milliárd forintért, 15 milliós tárgyalóasztal, 3 milliós ágy, vagy éppen 475 ezer forintos fogasok. Végül azonban a kormányzati átalakítások és Varga Mihály jegybankelnöki kinevezése miatt az épületbe nem a pénzügyi tárca, hanem a Pintér Sándor vezette belügyminisztérium költözött be.
1: Az a kérdésem akkor hozzátok, hogy már számtalanszor voltatok ilyen beszélgetés műsorokban, és április óta nincs szinte olyan nap, hogy valami hasonló jellegű hír ne jönne napvilágra. Hogy tudtok bármi újszerű reakcióval ilyenkor előállni, vagy már ez nehéz?
5: Szabad, én annyi csak, hogy és újszerűt nem tudok mondani, tehát szerintem ez a téma, ez olyan szinte, most az inger küszöb alatti. Tehát lassan elérjük, hogy az országban egy újságíró, vagy tudom, írunk vagy mondunk valamit, ami ilyen extrém költekezésről szól, vagy kiesik egy ilyen csontváz valamelyik szekrényből, hogy 147 ezer forint, vagy
1: mennyi? 475 ezer volt egy-egy fogas.
5: Majdnem 500 000 forintba kerül egy fogas. Azt mondja az ember, hogy hát maximum annyit mondasz, hogy anyád. Tehát tényleg így ideges leszel tőle. De a másik oldalon meg azért van még egy fontos dolog. Tehát ebben sem csak az van, hogy van ott egy 500 000 forintos fogas, hanem az van, hogy ki rendezte ezt be. És amikor kettővel hátra megyünk, és mögé nézzünk ennek az ügynek, akkor rögtön felsejlik egy háttérben meghúzódó Tibor szál, akinek ez a Balaton Bútor nevű cég a saját tulajdonában van. Ugye, bocsánat, az a Matolcsi Ádámé, a Tiborc az egy másik történet, csak hogy nehogy összekeverjük a két Fideszhez egyáltalán nem közel álló szemét, aki ebbe a berendezési történetben benne van. Tehát Tiborc és Matolcsi, csak mondom még egyszer, hogy ne felejtsük el. Ja, és Varga Mihály, aki a kollégiumi szobatársával.
1: Évfolyamtársa, azt mondta, hogy 500-an jártak az évfolyamban, ja, ez igen. Egy teljesen véletlenszerű az én találkozás.
5: Én is úgy gondolom, tehát ez lehetetlen. És amikor ezek jönnek már mögé, tehát ezt így az ember egy kicsit jobban végig gondolja, akkor ez semmi más, mint igazolása mindannak, amit mi itt állítunk 10 éve, vagy nem tudom én hány év, akár ebben a stúdióban is, meg igazolása annak az 53%-nyi embernek, aki azt mondta, hogy Magyarország egy maffia állam volt.
3: És azt látod, hogy senki nem vállal semmiért felelősséget, az is egy teljesen jellemző neres működési mechanizmus. Tehát ugye, amikor arról van szó, hogy 70 milliárd forint, és 2 milliárd berendezésre, és akkor ugye majdnem 500 ezer forint egy fogasra, meg 10 millió, vagy 100 millió forint szőnyegekre, tehát hogy akkor ezt ki vállal ezért felelősséget, vagy ki volt döntési pozícióban. Ugye Varga Mihály azt mondja, hogy hát ők ugye az országgyűlés elfogadta az erre vonatkozó költségvetést, úgyhogy fölteszi a kezét. Pintér Sándor valami ilyesmit mondott, hogy hát sátorba mégse költözhettem. És hát ezt kijelölték
5: neki.
3: Hát
5: ez a tipikus, nem mi hagytuk őket.
3: Ugye e között, a két véglet között, hogy azért nem mehetett sátorba, meg 70 milliárdért történtek itt iszonyú költések, azért lett volna még mozgástér.
1: Annyit bocsánat a társszerűség kedvéért, hogy Pintér Sándor megörökölt, akkor azt hiszem már nagyjából meg is volt a felújítás.
3: Igen,
1: amikor kiderült, 25. hogy megszűnik a PM, mert összevonják a gazdasági tárcával, és így került oda.
3: De hát azért ezt is lehetett már egyébként korábban tudni, ugye, ha jól emlékszem, az előzmény az az volt, hogy 24 őszén már Köcsén Orbán Viktor elmondta, hogy a két gazdasági fontos embere milyen pozíciókat kap, hogy az egyikből jegybankelnök lesz, a másikból pedig egy gazdasági csúcsminiszter. És ugye ez meg is történt, tehát december 31-jel megszűnt a pénzügyminisztérium, ezt az épületet pedig 25 februárjában adták át, tehát azért ősz és február között, nem tudom pontosan a fogasokat mikor vették konkrétan, de azért
1: fogas
3: gondolom...
1: Kérdés.
3: Ez tehát akkor még zajlott a berendezés felújítás, tehát hogy senkinek sehol semmiféle felelőssége nincs, aztán amit említesz, hogy, és ugye még a Pár Attilát ne hagyjuk ki, aki Tiborcon keresztül ugye üzleti szálló volt, aztán aki a Tiborcnak az Elios üzletrészét később átvette, tehát ő mint kivitelező az egyik, úgyhogy, és akkor beült ugye Pintér Sándor ebbe a palotába, ahol az egészségügyel például és az oktatással foglalkozott elvileg, és ugye ápolók voltak, akiknek egy fogas ára két havi fizetésük volt, vagy az oktatás terén látjuk, hogy ugye akár, ha csak arról beszélünk, hogy a közoktatás állami finanszírozása 2010 és a 20-as évek közepéig hogyan csökkent, akkor megint nem értjük, hogy ugye klasszikus, hogy ezt így hogy.
1: És ezt így, hogy Attila, még van egy perc, parancsolj.
4: Szegény ország kormánya ne urizáljon. Nem fogjátok elhinni, ki mondta. Orbán Viktor, csak nem mostanában, hanem még az 1994-es kampányban. Tehát amikor kritizálta a Fidesz időnként az Antal József meg Boros kormány úrhatnám viselkedését, meg a néptől való elszakadását, akkor erre mondta Orbán Viktor, hogy szegény ország kormánya ne urizáljon, úgyhogy hát ez 2023-24-25-es, sőt már előbbre attól tartok, hogy Orbán Viktor ezt a mondatát elfelejtette.
1: Én is elfelejtettem volna, ha nem hozott szóba, de köszönöm szépen, és azt is, hogy eljöttetek. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, és hogy jó hírrel fejezzem be, Vargai Mihály azt nyilatkozta erről az épületről, hogy ez annyira csodálatosan szép lett, hogy ma már többen fotózzák, mint a Mátyás templomot, tehát mégiscsak volt értelme. Ez volt az aktuál viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Petíció indult egy mű eredeti helyszínre visszahelyezéséért. Ez a Műlugosi Mária Szobrász művész forradalom rángja című az 1956-os forradalomra és annak áldozataira emlékező és emlékeztető alkotása. Bohus Eszter, a Bohus Lugosi Alapítvány alapítója az egyik, aki küzd ezért, és emellé csatlakozott Mécs Mónika producer, Mécs Imre lánya. Örülök, hogy itt vannak. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ennek a szobornak a történetéről, ha kaphatnék néhány mondatot, azt megköszönném, mert hogy az is izgalmas szerintem, hogy hogy került oda a szobor, és aztán, hogy került el onnan.
2: Igen, Göncz Árpád kezdeményezésére a forradalom 40. évfordulójára készült közadakozásból ez az emlékmű. Mécs Imre volt az, aki jelentős szerepet vállalt abban, hogy közadakozásból megvalósulhasson ez az alkotás, melyre zárt pályázatot hirdettek, melyen 4 alkotóművész vett részt, és Lugosi Mária nyerte el.
1: Miért nincs most ez ott a helyén, ez a szobor?
3: Ez ugye 96-tól 2013-ig ott állt a Nemzet főterén, a parlament előtt, majd amikor elkezdődtek az felújítások vagy újjáépítések, akkor elmozdították, de azt az ígéretet kaptuk, hogy ha befejeződnek a rekonstrukciók, akkor visszakerül a parlament elé. Ez ugye nem történt meg, sőt, nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy hol van ez a emlékmű. Édesapám a feleségével elkezdte felkutatni, és évekkel később egy nyerges újfalui kőfejtőben találták meg darabjaira szedve. Hát ez elég elkeserítő volt, és akkor elindult egy kezdeményezés, hogy kerüljön vissza a Kossuth térre, ám ez nem sikerült, és akkor azt hiszem 2016-ban született egy olyan döntés, hogy a második kerületben a Nagy Imre térre tulajdonképpen egy ilyen kutyafuttató mellé került, ezzel a jelentőségét csökkentve, ugyanis a forradalom lángja azért nagyon sok mindenről szól, emlékezve az 56-os eseményekre, illetve ennek mind a ketten úgy gondoljuk, hogy van egy magasztosabb eszmeisége, és ez pedig a társadalmi összefogás, vagy nemzeti egységnek a szimbolikája.
1: Úgyhogy hát emlékszem apámat... ilyen szobor, hogyha nem a parlamenttel szemben, adott esetben, amely szobor arra emlékeztet minket, hogy mit tettünk a szabadságért, vagy mire volt képes ez a nép a szabadságáért. Hát ennek nem máshol van a hely.
3: Igen, mi is ezt gondoljuk, és ez egy felkiáltója mindannyiunk számára, hogy vegyük már észre azt, hogy egy nemzet vagyunk, bár nagyon sokfélék vagyunk, de tulajdonképpen sokkal több dolog van, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt.
1: Most indult egy kezdeményezés arra, hogy kerüljön méltó helyére, vissza az eredeti helyére ez a szobor. Ez hol tart, hogy szerveződik, Igen. Hogy lehet csatlakozni hozzá adott esetben?
2: Kovalovszky Márta és Kovács Péter Széchenyi díjas művészettörténészek kezdeményezték ezt a javaslattételt a kormányzat felé, hogy kerüljön vissza a forradalomlángja a 70. évforduló kapcsán a Kossuth tér az eredeti helyére. Ugyanis amikor a miniszterelnök úr augusztus 23-án Pakson tartott egy sajtótájékoztatót, akkor elhangzott tőle az, hogy nincsen Budapesten egyetlen méltó 1956-os megemlékezési helyszín sem. És ekkor ezt több művészettörténész meghallotta, és arra gondoltak, hogy fel kellene hívni a kormányzatnak a figyelmét arra, hogy de van, csak helyére kellene állítani ezt az emlékművet, mely ugye szimbolikájában azt mutatja, azt a pillanatot őrzi meg, amikor rákapcsolták 1956-ban a közvilágítást a tüntető tömegre, abban a reményben, hogy majd fel fog oszlani. Ezzel szemben viszont a napi lapokat meggyújtva rögtönzött fáklyát készített a tüntető tömeg, és ezt szimbolizálja a forradalomlángi emlékműnek a formája és maga a láng is. Tehát abszolút nem elkülöníthető a kontextusában ez az emlékmű a Kossuth tértől. Tehát az, hogy a budai oldalon a Nagy Imre térnek a sarkán, a régi kutyafuttató mellett tértől. Tehát az, hogy a budai oldalon a Nagy Imre térnek a

0: Tehát ezt gyorsan vissza lehetne rakni. Mondjuk ennek vannak ilyen technikai akadályai. Kérdés az, hogy például ezt a gázcsövet, amin ugye a láng ég, az ugye el lett-e bontva, vagy visszaépíthető-e, de erre vannak javaslataink, meg megoldások.
1: Csak akarni kell.
0: Igen.
1: Aláírás gyűjtés zajlik?
2: Igen, szeptember 1-én elindítottuk az online petíciót azzal a céllal, hogy a társadalom számára is elérhetővé tegyük azt a lehetőséget, hogy támogassák, mint ahogyan 96-ban társadalmi összefogásból, társadalmi adakozásból valósult meg ez az emlékmű. Úgy most is arra gondoltunk, hogy minek után a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöksége, majd pedig a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége is támogatására biztosította ezt az ügyet, a döntéshozók felé megküldött hivatalos állásfoglalásukkal, utána mi is elkezdtük ezt az online petíciót, mely 3 hét alatt több mint 600 aláírást gyűjtött, ami azt gondolom, hogy egy igen jelentős szám ahhoz képest, hogy egy emlékműnek a visszaállításáról van szó.
1: Tehát az, nem, ezzel több.
2: Hogy 96 óta, sőt 2016 óta is annyira köztudatban van az emberek, annyira szívükben viselik ennek a forradalomlángjának az emlékét és a visszaállításának az igényét, hogy mellé álltak igencsak sokan.
1: Akkor megfelelő semmi válasz egyelőre, de hát ha egy ilyen beszélgetés
0: most
1: például
0: próbálkozunk megkeresni őket, de valahogy azt gondoljuk, hogy ezt politika fölé kéne emelni, tehát
1: De mégiscsak ehhez most kell a kormány
0: segítsége. Minden politika,
1: nyilván
0: tudjuk, de hogy még, tehát hogy egyszerűen muszáj lenne lépéseket tenni filozófiai értelemben is, hiszen a társadalom annyi téma mentén repen, annyi ellenállás van és feszültség, és szerintem el kéne kezdeni elindulni egymás felé végre, aztán meglátjuk.
1: Legyen ez egy felkiáltó jel, hogy van ezzel dolgunk. Ha gondolják, csatlakozzanak az aláírókhoz, ha pedig döntéshozók, akkor meg figyeljenek erre a kezdeményezésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Jó,
2: köszönjük,
1: hogy elmondták. Bóhus Eszter és Mécs Mónika voltak a vendégeink itt a mai start végén. Holnap várom önöket újra, viszontlátásra.